0: Visszatérünk a végeredményre, és mutatok néhány érdekes kommentet. Jó estét kívánok vendégeinknek, szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Kezdjük egy rövid körkérdéssel, pontosabban körválasszal a nap kérdésére. Hibázott a Tisza frakció, vagy sem?
1: Igen.
0: Gyuri?
2: Hát köztes választ fogok adni sajnos, mert ha tudtok róla, akkor igen, ha nem tudtok, akkor nem.
0: Éva?
3: Nem hiszem, hogy ez a legnagyobb hibájuk.
2: Rendben. Na most aztán jó válaszokat tetszett kapni.
1: Szeretném elmondani, egyedül én mondtam, vagy igent, vagy nemet. Egyébként igen.
2: Na, hozzá vagy szokva, hogy a vallomásokat...
1: Az úgynevezett egyszavas választnak értelmeztem.
2: Hozzá vagy szokva, hogy a vallomásokat egyértelműen kell megtenni.
1: Így.
0: Mert egy ügyvédnél nem ez az elvárás, vagy nem ez a jó stratégia?
2: Nézd, a különféle stratégiák vannak.
1: Kezdődik.
2: És nem akarok hosszú beszédet tartani, mert akkor nem jut a barátaimnak lehetőség.
0: Tisztelt bíróság.
2: Azt azonban el kell mondani, hogy ez esete válogatja. Ügye válogatja és ügyfele. Egy ügyvéd egy dolgot tanuljon meg, ha lehet az életben vagy a szakmában. Nem ő a lényeges, az ügyfél és az ügy. És annak megfelelően kell kitalálni a megfelelő kommunikációt.
0: Majd lesznek még jogi ügyek, úgyhogy erre visszatérünk,
2: ezért jöttem,
0: komolyan mondom.
2: Ezért jöttem.
0: Viszont nem ezzel kezdünk, kedves nézők, hanem október 6-a van nemzeti gyásznap. Ezen a napon végezték ki a 13 aradi tábornokot, vértanút, illetve Batthyány Lajos miniszterelnököt. Magyar Péter a Gyulán tartott ünnepi beszédében, ha jól figyeltem, egy fél mondat erejéig tért ki aktuálpolitikai üzenetre, nevezetesen megemlítette Orbán Viktor poloskázását, nem is konkrétan, de erre utalt. Ezen kívül nem nagyon volt napi politikai üzenet, úgyhogy ezt most kipipáljuk. Viszont a Fidesz frakció konkrét pártpolitikai és napi aktuális üzenetet kreált, vagy kanyarított október 6-ából, úgyhogy innen vesszük fel a fonalat, nézzük meg a rövid összefoglalót.
4: 48-as elődeinkhez hasonlóan én is követelem a politikai foglyok szabadon bocsátását. Gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk az önkény áldozatai voltak. Az önkény természete pedig nem változott az emberiség évszázadai során. Az önkényt nem érdekli, ki vagy és honnan jössz. Az önkényt nem érdekli, mit tettél, vagy mit nem tettél. Kiállok közösségünk tagjai mellett, akik ennek terhét politikai fogolyként viselik, akkor is, ha most nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden.
0: Éva, te mint egykori városvezető, amikor ilyen ünnepi beszédekre került sor, és feltételezem, hogy te is sok ilyen beszédet mondtál, mennyire éltél a lehetőséggel, hogy aktuál politikát is belefonj a beszédet tartalmába?
3: Hát annyira, amennyire érthető legyen. Tehát aktuál politika ugyan nem volt benne, de azért valamilyen párhuzamot volt, hogy sikerült vonnom az én aktuális, vagy a város aktuális helyzetével. Ez a beszéd inkább azt idézte fel bennem, hogy amikor polgármester voltam, olyan képmutató és álszent beszédeket tartottak a fideszesek, ami most itt ebből a beszédből teljesen visszajött. Egy teljesen más valóságot, egy kifordított világot mutatnak meg, és az ember tehetetlen ezzel szemben, mert nem tud erre mit válaszolni. Főleg egy ilyen ünnepen, egy ünnepi beszédnél nem lehet itt nevetni rajta, vagy nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy olyan beszéd, amit ők nem hinnének el, csak hát az egésznek semmi olyan alapja nincsen, szóval ilyen jellegű párhuzamokat nem, soha nem vontam.
0: Mennyire ízléses mondjuk Batthyány Lajossal párhuzamba vonni Hankó Balást, vagy mondjuk a Szabadságharcban elesett 24 ezer katona emlékét, 10-20 ezer civil emlékét azzal, hogy néhány politikus letartóztattak komoly korrupciógyanús ügyekben?
2: Hát ez a realitástól messze van. De szabad egy retorikai észrevételt, mert ez is hozzátartozik a mi szakterületünkhöz. Ilyet nem olvasunk. Vagy mondunk valamit, és akkor az hiteles, de ha felolvasom, nulla értékű. Ez a megjegyzésem.
0: András?
1: Megpróbálok nagy, mély levegőt venni, mert amikor az aradi 13-akat beszéljük el október 6-án, akkor általában egyfajta emelkedettségre lenne szükség és emlékezésre. Ilyeténképpen jár egy piros pont a miniszterelnöknek, aki patent beszédet tartott, tehát egy ünnephez illő beszédet tartott Gyulán. Még konkrétan Orbán Viktor rovarozását sem mondta, hanem csak nagyon finoman utalt arra a dologra. Ilyeténképpen egy picit unalmas is volt ez a beszéd, ezt most értsük jól, tehát nem volt abszolút filmszínház, hogy kiszólt volna az összes fideszes helyi gyulai képviselőnek, aki szembe jött volna vele, hogy akkor mostantól irgum-burgum. De ezt csak viccből mondom, mert egy nagyon komoly és jó beszédet tartott, egy méltó beszédet tartott október 6-ához, és hogyha ezzel összehasonlítom ezt a performance-t, amelyet az előbb láttunk, hát én komolyan mondom, én a fideszesek helyett is elszégyellem magam. Tehát október 6-án párhuzamba vonni, mint tudom, Bradics Bélával, aki ott tartja ezt a Molinót, vagy éppen a többiekkel, és Hankó Balázsról beszélni, és a többiekről, akik nem azért kerültek büntető eljárás alá, mert éppen a hatalom úgy tartotta a kedvére, hanem a hatalom, vagy pontosabban az igazságszolgáltató szervek kíváncsiak voltak arra, hogy hova a túróba tűnt el 17 milliárd forint, kivált kép úgy, hogy ezt a 17 milliárd forint az nagyon pontosan lett allokálva 106 választókerületre, plusz más a hatalomhoz köthető emberhez, aki elbeszélte a kampányban a hatalomnak a szlogenjeit gyakorlatilag. És akkor erre még Orbán Viktor rá is tett egy lapáttal, amikor azt mondta, hogy hát Hankó miniszter volt az első, aki nem mosztogatott így Lipsiknek, meg Szociknak, meg mindenkinek ilyen mindenféle kis adományokat, hanem végre a politikának megfelelően utalványozta ezeket a dolgokat.
0: Erre mondják pestiesen azt, hogy a vonat alá lökte egykori miniszterét?
1: Hát finoman szóval szerintem nyilván nem gondolta végig, amikor ott felállt arra a padra, és akkor kezébe vett egy mikrofont, és ilyen borzasztó csehszlovák filmszatírákat idéző kulisszában elkezdte elbeszélni ezeket a történeteket, hogy most itt önkény van, meg vége a jogállamnak, meg nincs demokrácia se. Jó napot kívánok, hát hogyha valamit rá lehet olvasni a Fideszre az elmúlt 16 évből, akkor a demokrácia lebontása, a jogállamiság lebontása, és így tovább. Ilyeténképpen, hogyha elbeszéljük az október 6-i megemlékezést is, amit itt az előbb láttunk, akkor is csak azt tudjuk mondani, hogy milyen jogokról beszélünk, meg milyen önkényről, meg milyen jogállamiságról, meg milyen ilyen ráolvasó dolgokra, amikor pontosan arról van szó, hogy az igazságszolgáltatás dolga az, hogy ezeket a dolgokat derítsék ki, október 6-át meg hagyjuk békén.
2: Egy vékony észrevételt megint kijön belőlem a szakma. Hankónak ugyanis két típusú védekezése van, legalábbis amit mi kívülről láthatunk, mert nem ismerjük a belső iratokat. A médiából származó információ. Egyik védekezés az, hogy parancsra tettem, kormánydöntés volt, nem én vagyok.
1: Elvi kormánydöntés, azt mondta.
2: Nem én vagyok elvi. A hunyó, tehát ez volt akkor. A másik pedig az, hogy nálunk pártben referencia soha az életben nem jött. Na most ennek tett be a miniszterelnök megnyilvánulása, de a másikat alátámasztotta, mert egyértelművé tette, hogy igen, kérem, ez volt a mi elvárásunk. Következésképpen még jöhetnek olyan játékosok, akik ebben az ügyben felelősséggel fognak tartozni.
3: És megmondom, hogy mi ebben a legnagyobb baj, amire nem tudom mennyire tudok rávilágítani, a hazugság. Tehát ugye, amikor valaki mondja, és ha mondjuk valaki csak a fideszes hívő mondjuk őket hallgatja, akkor el is hiszi, hogy hát tényleg itt politikai üldözés van, és valami tragédia, és olyan szemreben és nélkül mondanak nem igazat, hogy egyszerűen ez az, amivel szerintem nem tudunk mit kezdeni, vagy amit látok a te szemedben is, hogy nincs rá eszköz, tehát nem tudunk.
0: Ez lett volna a következő mondani. Kérdésem, mint ha láttad volna, hogy mit írtam fel, hogy korábban viszont éveken keresztül működött az, hogy Libernyák, hogy Soros Bérenc, hogy háborúpárti, miket írtam, dollár baloldal, Brüsszel bábja, ehhez képest viszont én nem látom, hogy annyira működne ez az új AVH, ez az önkény, meg a politikai kirakatperek, mint eszköztár, vagy ti attól tartotok, hogy ez is működni fog?
3: Nem, ez működött szerintem.
2: Van néhány néző, aki mindent elfogyaszt, mert mindenevő, nekik beszélnek, nem nekünk.
1: Hát, hogyha leegyszerűsítjük, akkor nagyjából a Fidesznek, hogyha a mérések igazak, 800 és 1 millió 200 ezer közötti szavazója van e pillanatban, és felteszem, hogyha a korfát nézzük, akkor ez egy idősebb generáció, amelyiket nagyon jól edzésben lehetett tartani különféle kommunistázással, meg libernyákozással, meg mit tudom én. Most ugyanezt az elemet veszi föl a Fidesz, tehát nem ajánlatot tesz a választók asztalára, hogy jó napot kívánok, itt van ez a kormánypárt, hú, hát ez szörnyű, ezzel szemben mi ezt szeretnénk tenni, hanem egy, azt várja, hogy mikor bukik meg ez a kormány, mert olyan gazdasági csőd lesz, és akkor majd ők átveszik a hatalmat. Kettő pedig igyekszik ennek megágyazni azzal, hogy elbeszéli, hogy új kommunisták, és nem tudom, kik vannak. Most az a baj, hogy ezt, hogy új kommunisták, ez igazából nem jelent semmit, meg nem mond semmit, meg erre már nem lehet politikát építeni az elmúlt 16 évből kifolyólag, hiszen az embereknek ez a vicc, idézőjelben mondom, már nagyon sokszor el lett mesélve, de mégis, most itt ülünk ebben a stúdióban, én is arról beszélek, hogy a Fidesz azt mondja, hogy új kommunisták, ami nyilván így, mintha a napirendre tenni ezt a dolgot, de ettől függetlenül ez már nem fog működni. Más kérdés, hogy várnék azért valamit, Fidesztől, mint tegyen le valamit az asztalra, most azon kívül, hogy a Fidesz, hogy a Tisza meg fog bukni, és új kommunisták, de majd mi jövünk, és akkor majd ezt rendbe tesszük. Tehát, hogy azért valami lassan azért kéne ajánlatszerűen, hogy megmozduljon bennük.
0: Megyünk tovább, a második témánk a vagyon.
1: És akkor majd ezt rendbe tesszük. Tehát, hogy azért valami lassan azért kéne ajánlat.

0: Bevallást az idei év végi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig kell megtenni.
1: A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni. Fontos azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból.
2: Kezdjük megint egy egyszavas körkérdés kísérlettel, hogyha érintettek lennétek, tehát volna akkor a vagyonatok, hogy vagyonadót kell jövőre fizetni, egyetértenétek ezzel az adónemmel, igen vagy nem, Éva?
3: Ha volna annyi pénzem, egyetértenék.
2: Gyuri?
4: Mindenféleképpen egyetértek az adózásról, arról van szó, meg kell keresni a rávalót, és nem ott kell spórolni, amikor befizetjük.
2: Igen. Ha, jó, azért kérdezem, mert azt mondják sokan, hogy ez már egy sokszorosan megadóztatott pénzből összeállt vagyontömeg, amit most újra megadóztat az állam. Tehát, ha ezt egy magánember követi el, akkor lopásnak nevezzük, ha az állam, akkor meg ezek szerint ez
4: most
2: nagyon helyes.
4: Most meg a lényegét. Én nem vagyok közgazdász, és most már valószínűleg nem is leszek. Egyértelmű, de bár te nem tudhatod, mi belőled mi lesz például. De az én koromban már keveset változunk.
5: Én legyek közgazdász, akkor magyarul?
4: Nem, neked is már mindegy, neked is már mindegy. Így maradt.
5: Köszönöm szépen, Gyuri.
4: Na nem akarok itt viccet csinálni ebből, de az a dolog lényege, hogy az adózás az egy rendszer. Abba egyes szálakba belenyúlni nem lehet, mert dőlnek a dominók. Tehát úgy kell kitalálni az adóreformokat, Kupa Mihálytól tanultam én is, hogy annak legyen megfelelő koherenciája.
2: De most még ott tartunk, hogy már sokszorosan megadóztatott bevételekből felépített vagyont újra megadóztat az állam.
4: Erre mondom azt, Ferikém, hogy praktikusan meg kell találni azokat az arányokat, amelyek ha egyszer adunk, másszor veszünk, hogy az állami bevételek megfelelő módon helyére kerüljenek. Mert az előző hatalom 16 év árnyékban elkövette nekünk azt, hogy kiürítette a költségvetési kasszát. Ennek a visszapótlása királyok óta csak adózásból működtethető.
2: Jó, akkor nézzünk konkrét számokat. Korábban azt mondta a kormány, hogy 300-600 milliárdot várna ettől évente, most 200 milliárd. Csak mondom a kedves nézőknek, hogy a költségvetés bevételi oldala az 42 ezer milliárd forint, tehát a 42 ezerből lenne 200, ez a bizonyos adó nem.
3: Ennek jó, hát fényében. Nem hiszem, hogy ez az adó nem fogja megmenteni a magyar költségvetést. De a kérdésedre visszatérve azért, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mondjuk egy magyar tudományos akadémiát hogyan hoztak létre, vagy annak idején azok a nemesek, vagy azok az emberek, akiknek sok pénzük volt, igen, felelősséget éreztek a társadalomért, és igen, adtak a saját vagyonukból éppen azért, hogy mindenkinek egy kicsit jobb legyen. Tehát számomra ez nem egy adózott pénznek a megadóztatása, hanem azt mondom, hogy mivel annyira jól megy, és azért az az egymilliárdos határ, ez azért egy olyan határ, amit nem mindenki fog elérni, és ekkor azt tudom mondani, hogy az a fajta társadalmi felelősségvállalás, ami elvárható szinte mindenkitől, akinek egy kicsit több van, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen reális elvárás, és merem remélni, hogy ez tényleg jóra költik, és nem azért szedik be, mert hogy ez a költségvetést kiegyenlíteni, hanem valahogy talán úgy érzik, hogy ez egy olyan igazságtétel, vagy egy igazságosság irányába menő dolog, ami zárójelben megjegyzem, a TISZA meg is ígért, hogy meg fogja adóztatni ezeket a nagyobb vagyonnal rendelkező embereket.
2: Akkor még egy adat, hogy a kedves nézőket ismét képbe hozzuk, tehát hogy mire elég 200 milliárd a másik irányból közelítve, a teljes magyar felsőoktatásban dolgozók, professzorok, kutatók, oktatók, adminisztráció éves bérköltsége megközelítőleg 300 milliárd forint, tehát ennek a kétharmadát fedezhetné a tervezett vagyonadóból származó bevétel, de mégis Csányi Sándor azt mondja, hogy már pedig őt ne adóztassák meg újra. Bolyár Gábor meg azt mondja, mint ti, hogy igen. Azért mondok két ilyen nevet, mert ők érintettek.
5: Erről nem tudok nyilatkozni, viszont arról tudok nyilatkozni, hogy minden kormánynak van valami fajta küldetése. És hogyha én jól értelmezem ezeket a lépéseket, akár azt, hogy mondjuk a minimálnyugdíjat, ami 28.500 vagy valami ilyesmi, az 120 ezer emelik elsejétől, és még néhány lépést lehetne sorolni, akkor én úgy olvasom ezt a képletet, amely szerint a TISZA egy igazságosabb, szolidárisabb Magyarországot szeretne építeni, nem abból kifolyólag is, hogy az elmúlt 16 évben nem feltétlenül erről szólt a magyar állam, meg egyáltalán társadalompolitika, vagy szociálpolitika, hanem arról szólt, hogy van egy szűk kör, ahova allokáljuk mindenféle módon, akár irányított közbeszerzéssel, akár konkrét tolvajlással

0: a legnagyobb javakat, kinevezünk oligarchákat, akik majd nagyon jól ellesznek, lesznek családtagok, rokonok, stb. Barátok, akik majd szépen meggazdagodnak, a többieknek meg kampec, azt csinálnak majd, amit akarnak. A Tiszának, hogyha én jól értem, az a vállalása, hogy ezt a fajta igazságtalanságot legalábbis valamilyen módon mérsékeli, vagy legalábbis igyekszik egy olyan helyzetet előállítani, ahol a legnincstelenebbek, vagy a legrászorultabbak is több forrásból tudnak majd gazdálkodni. 200 milliárd... Külföldi példákat nézzük, akkor sem mondhatjuk azt, hogy a vagyonadó, ahol van, az
1: kevés helyen van egyébként Európa, igen, és világszerte is.
2: Igen, de hogy megfordítaná, nem is nagyon jött be.
0: Megfordítaná a történelem kerekét.
2: Borzasztó nehéz követni.
0: Ennek egyfajta küldetése van, vagy egy ilyen kormányfilozófiai keretrendszere, amelyik éppen azt beszéli el, hogy milyen országot, milyen kormányt, milyen világot szeretnénk, és mondom, ennek különösen erős akusztikája van az elmúlt 16 évnek a függvényében. A
2: vezető úr azt vetette fel, hogy adózott jövedelem újraadóztatása. Hát el kell mondani, hogy nem mindegy, hogy valakinek miből van a pénze. Szorgalmából, tanulmányaiból, felkészültségéből, szerencséből, bármiből, avagy a protekcionizmusból.
1: Viszont az adó e tekintetben nem tesz különbséget adó alany és adó alany között.
2: De az adó nem bevezetése arról szól, hogy azok a szimpatikus oligarchák, akiről Magyar Péter 3000 főt szokott megjeleníteni, ugye, azok ne érezzék magukat biztonságban. És ugyanerről szól a vagyon visszaszerzési hivatal is, hogy a vagyont kell visszaszerezni azoktól, akik illegális módon jutottak.
1: Igen, nem akarlak mindig megakasztani, viszont ennek van egy olyan íze, hogy akkor szinte minden vagyonos ember, minden milliárdos tisztességtelenül vált azzá. Mi van azokkal, akik teljesen tisztességesen...
2: Az első mondatomat nem figyelted.
1: De erre kérdeztem, hogy nem tesz különbséget adóalany és adóalany között. Tehát a tisztességes milliárdosokat is megadóztatja a megadóztatott pénzből szerzett vagyonok után.
2: A régi világban létezett ilyen vagyon eredetvizsgálat, emlékszel? Volt még nekünk annak idején APEC-unk, most már NAV-nak keresztelték át, és az vagyonvizsgálat pont arról szólt, hogy a vagyon eredetét kellett vizsgálni. Van-e bűncselekmény mögöttes tartalma, vagy a tisztességes munka következménye. És mit csinált a Fidesz? Eltörölte. És ezt már nem vizsgáljuk. Pont azoknak a vonatkozásaiban nem vizsgáljuk, akiknek a területén most fölmerülnek a gyanúk az esetleges tisztességtelen meggazdagodás okán.
1: Akkor még egy kérdés, hogy erről a vagyonadóról már sokszor szó volt, és arról is szó volt, hogy ez szigorúbb lesz, mint az eredeti terv. Az, hogy most ismét elmondta ezt Magyar Péter, és egy pici morzsával többet tett hozzá a tudásunkhoz, ennek van értelme, vagy ez egy kommunikációs fogás, hogy ma is adunk valamit, hogy akkor erről legyen szó, és megint Mészáros Lőrinc jusson eszébe az emberek többségének.
3: Hát valószínű, hogy ez egy politikai dolog, hogy mikor mit mondanak. Ugye a vagyonadótól azért féltek az emberek, mert a mai világban azért ilyen 10-100 milliók még lehetnek, mint vagyontárgyak felhalmozva. Ha csak egy normális családi házra gondolunk egy budai kerületben, ott is már 100 milliókról beszélünk. Inkább itt az volt a kérdés, hogy ezt a vagyonosodási adónak az alsó határát hol húzzák meg, és ezen lehet elgondolkozni, hogy manapság 1 milliárd forint vagyon az soknak számít, vagy kevésnek. És visszatérve arra, amit mondtam, hogy valójában, hogy most egy adózott nyereségből vette a vagyonát, de akkor is vagyonos, a vagyonos embernek a felelősségére kell rávilágítani. Tehát azt nagyon kevesen tudják, vagy felejtik el, hogy egy társadalom csak akkor élhet jól, ha a legalacsonyabb szinten élő ember is jól él. És hogyha valaki ezt meg tudja tenni, vagy az adózott pénzéből, vagy önkéntességből, vagy bármit, akkor azt kell mondanom, hogy pont amit mondtál, a társadalmi egyenlőség vagy egyenlítődés miatt szolidaritásból valamit muszáj, hogy hozzátegyen. Tehát ilyen szempontból nem az a lényeg, hogy vagyona az adózott nyereségből van, hanem hogy van vagyona, amit a közért adhat.
1: Köszönöm szépen, kedves nézők, ennyi fért az első részben. A reklám után azzal a témával jövünk, hogy átlagosan 579 000 forintért szállt meg Szijjártó Péter éjszakánként, és nem kevés ilyen éjszakát töltött külföldön hivatalosan. Aztán beszélünk arról, hogy a Tisza párt frakciója összeül az egyik képviselőjük ügyében, aki egyrészt az élő környezetért felelős bizottság alelnöke, másrészt, mint kiderült, hobbi vadász és oroszlánokra lődözget, igaz a saját pénzén, de mégiscsak visszatetsző sokak szemében. És beszélünk arról, hogy Őrsi Gergely második kerületi polgármester szerint ellene nincs semmilyen konkrét bizonyíték, csak egy tanúvallomás. Erre mondja a hatóság, hogy igen, mert vádalkut kötöttek bűnözőkkel, akik politikusokra vallottak. Szóval a reklám után is megéri majd figyelni az aktuált. Kint

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu
1: Függöny.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, itt a szünetben sem állt meg a beszélgetés. Ott vesszük fel a fonalat, hogy kiderült, hogy Szijjártó Péter igen drágán szállt meg a külföldi útjain, mutatjuk a részleteket.
2: A külügyminisztérium adatai szerint Szijjártó Péter 2022 és 2026 között 96 országban járt hivatalos úton, összesen 342 kiküldetésen, írja a 24.hu. A legtöbbször Belgiumba és az Egyesült Államokba utazott, Oroszországban pedig 16 alkalommal fordult meg, többször, mint Németországban. 4 év alatt 590 napot töltött külföldön vagy úton. A tárca több mint 500 millió forintot költött szállodákra, ebből Szijjártó szobái csaknem 54 millióba kerültek. Egy éjszaka átlagosan 579 000 forint volt. Legdrágább útja egy 2025-ös amerikai látogatás volt, amely 262 millió forintba került, főként a 246 milliós különgépbérlés miatt. A japán út 225, egy másik amerikai körút 208 millió forintot emésztett fel.
1: Induljunk a kicsitől. Mit tudhat egy 580 000 forintos szoba?
3: Gyuri?
4: Itt tőlem kérdezed? Hát életemben nem voltam milyen körülmegyen. 58 000 forintos magyar szállodát fizetek, és ez már nagy hatalmas összegnek tűnik. Azt azonban határozottan jelentem ki, hogyha ezt a saját zsebéből kellett volna fizetnie, nem biztos, hogy ezt választja. És van egy másik oldal, azért ő valahol védett személy, titkok őrzője, fontos ember, nem adhat egy munkásszálláson. De azért van két véglet, ugye? Hát vagy bemegy egy kollégiumba, vagy elmegy egy luxus lakosztályba. Meg kéne találni középen a megoldást. 400 euró a standard egyébként, jelentem nektek. Európai vonatkozásban 400 euró egy éjszaka ára. Az, ha nagy kereket...
1: 140 000 forint?
4: Ungefer 150 000 forint. Na most én azt gondolom, hogy tényleg az lett volna előremutató, hogyha ő megfelelő körülmények között lakik és él, de ha luxus igényei vannak, tessék megvásárolni saját zsebből. Ez ugyanis közpénz. És ha közpénz, akkor megint bejön a büntetőeljárás. Van-e hűtlen kezelés, van-e visszaélés a hatalommal, van-e esetleg más felróható magatartás?
1: A Fidesz azt mondja, hogy Szijjártó Péter Európa legjobb külügyminisztere volt. Hogy lehet?
4: Mi is világhírű futballisták vagyunk mindannyian.
5: Óvatosan én azért futballoztam, mert én serdülési fiválatot kerettag játékos
4: akkor
5: voltam. MTK nevelés, úgyhogy óvatosan azért.
4: Te rád nem vonatkozik.
5: Igen, köszönöm szépen. Nem, egyébként az alapkérdésedre visszatérve, szerintem igazából nem az a kérdés, hogy 579 000 forintért szállta meg Szijjártó Péter, illetett konkrétan átlagban, mert ez egy nagyon durva állítás, és azt beszéli el, hogy ennek a hatalomnak semmi sem volt drága az elmúlt 16 évben, tehát nem csak Orbán, hanem tudom, Nagy Mártontól kezdve, Orbán különböző utazásaig, Lázár Jánosról nem is beszélek, tehát folyamatosan azt olvastuk tényfeltáró újságírók tollából, és még a Népszabadság, amikor megjelent akkor is abban, azt olvashattuk, hogy iszonyatos habzsidőzsi megy a kormányzati oldalon. Engem sokkal jobban érdekelne például az, hogy lehetett ilyen gyorsan átzsilipelni a BYD-hoz, az egy igen elős kérdés, ami miatt most ugye a parlamenti vizsgálóbizottságba, de még ennél is jobban érdekel, hogy akkor mi a túró volt a lélegeztető gépbizniszben.
1: Az még hátra van, abban még nem hallgatták.
5: Igen, de az engem sokkal jobban érdekel, hiszen miközben iszonyatos mennyiségére, 300 milliárdért rendeltek ilyen horkolásgátlókat, meg egyebeket, nyilván nem akarom elpoinkodni, mert egy csomó használható íze is volt, de egy részük a raktárba rohadt, másik részük tényleg horkolásgátló volt, meg közbeiktattak ilyen közvetítő cégeket, hogy valaki a sápot vegye le, és akkor azt szépen elosztották az elvtársak egymás között. Ez is jobban érdekel, főleg úgy, hogy Magyarország, amikor Covid volt, akkor lakásság arányosan a legnagyobb halálozási rátában futott, azt hiszem az első háromban volt, hanem az elsőben. Ennél is jobban érdekel, mit tudom én, a letelepedési biznisz, amelyben...
1: Hát ezekben még nyilván lesznek meghallgatások,
5: vizsgálatok. Igen, csak azért mondom, hogy 579 000 forint, ez egy tök jó, meg kommunikációsan el lehet beszélni, hogy itt habzsidőzsi, meg mit tudom én, de egyébként ebben feljelentés, hogy fú, most drágán szállt meg a Szijjártó Péter, mint a fizesse vissza, vagy mit csináljon. Tehát itt voltak voltak sokkal nagyobb bűnök, amelyeket ki kéne tenni az asztal, és akkor még azt nem is beszéltem el, hogy Magyarország Oroszország európai uniós, vagy trójai falúaként viselkedett az Európai Unióban, tehát amikor egy meeting közben Szijjártó Péter gyorsan felhívta a Lavrovot, és jelentett, hogy éppen mi a kotta az Európai Unióban, az nálam szintén az előbbiekkel kapcsolatos főbűn.
4: És még a NATO, az veszélyesebb a NATO.
1: Ezért kérdeztem, hogy tehát mit, hogy lehet definiálni azt, hogy Nyilván drága volt az ő utaztatása, meg sok minden drága volt, de Európa legjobb külügyminisztere.
3: Az a helyzet, hogy ez megfogható. Tehát az emberek sokkal jobban megértik, mint amiről te most beszéltél, hogy azok lehet, hogy nagyobb értékű, meg sokkal jelentősebb dolgok, de ezt az ember tudja. Megnézi a fizetését, legyen 200 000, 600 000 a fizetése, és azt mondja, hogy úristen, ezt egy éjszaka alatt el lehetett költeni. Miért? Mert megtehették. És ugye ez itt a kérdés meg, amit te is mondtál, Gyuri, hogy a kormányzat, és ez, aki ott volt és a minisztereknél, nem ő volt az egyetlen egy ilyen eset, amiről ugye tudunk, a közpénzzel úgy bánt, mint a sajátjával, és ha jól tudom, ez inkább a sikkasztás büntette, mint más.
4: Rábízott idegen vagyonnal sajátjaként rendelkezik.
3: Így van, hogy inkább az ebben a szörnyű, hogy egy külügyminiszternek biztos, hogy sokat kell utazni, tehát meg ő lehet, hogy tényleg Európa legjobbja volt, ezt ugye nem tudhatjuk, meg régen, vagy hát sok időt töltött ebben a székben, de az biztos, hogy az a luxizás, amit ők szemére hánytak mondjuk az oligarcháknak, ezt ők saját maguk is megtették, csak közpénzből. És ez volt megint az a képmutatás, amire rávilágítanék, hogy az a sok hazugság, meg az az álságosság, ami emögött a kormányzat mögött van, ez az, ami fölháborító, és ez az 579 000 forint, ez egy kézzel fogható összeg, és ezen igen fel lehet háborodni.
1: Nézzük akkor a kormánypártot, mert a Tisza pártban is zajlanak az események. Mutatunk egy grafikát, és mondom, hogy mit írt Magyar Péter a Facebook oldalán. Kezdeményezem, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem. A jobboldali képből már sejthetik a kedves nézők, arról van szó, hogy ez a képviselő hobbi vadász, mindeközben azonban az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke. Októberben jöttek ki az első fotók arról, hogy ő Afrikában vadászik, és óriási felháborodást keltett ez. Gajdos László, a miniszter, azt mondta, hogy számára ez a két dolog összeférhetetlen. A kérdésem az, hogy most a közvélemény nyomására lép ismét a Tisza, vagy a miniszterelnök? Mert előbb jött a felháborodás, majd ma reagált Magyar Péter, hogy akkor ezt megbeszéljük hétfőn, holott ők delegálták ezt a képviselőt ebbe a bizottságba.
4: Az első gyors kérdésed, a villámkérdés, a bevezető kérdés az volt itt a műsorban, hogy bűnöztek-e, vagy hibáztak-e a fideszesek?
1: Tiszások.
4: A tiszások, majdnem mindegy már.
1: A többi stimmel.
4: Igen.
1: Nem bűnöztek, hanem hibáztak, és nem a Fidesz, hanem a Tisza.
4: Igen, minden más rendben van. Az azonban nincs rendben, hogy ezt a kérdéskört nekünk most körbe kell járni. Azért kell körbe járni, mert az emberek igazságérzete megint fölháborodik, és azt mondják, hogy itt olyanok történnek, amik nem elfogadhatóak, és ezek jó kis adukártyák a volt kormánypárt kezében. De nincs jelentősége. Ugyanis a jog mindent megold, hála Istennek. Erre találták ki. Tessék kérem, összeülni, megvilágítani ezt a kérdést. És ha ilyen felháborodás, ilyen következmények vannak, lehet cserét kérni. Ezt a fiatalembert ebből a bizottságból ki lehet emelni, és akár át lehet tenni a költségvetésébe, hogy a fizetése ne változzon. Nem kell ezt feszíteni, ha már így adta a jó Isten. És mégis el kell mondanom, amit az elején is mondtam, ha kampány során is tudták már ezt, akkor rossz helyre delegálták, ha nem tudták, akkor pedig vétlenek.
1: Egyébként ő listán jutott be, csak mondom a kedves nézőknek, nem indult egyéniben, a Tisza 49. helyéről a listára jutott parlamentbe. Éva?
3: Igen, ugye minden embernek nem tudhatják azt, hogy most éppen mi a hobbija. Az más kérdés, hogy itt inkább a képviselőnek van felelőssége, mert ha ő hobbivadász, akkor nem vállal egy ilyen bizottságban szerepet, holott maga ugye a miniszter is azt mondta, hogy ő kérte is, hogy ez a vadász terület ne legyen ennek a minisztériumnak a hatáskörében, mert hogy ő, aki ugye mindig is állatokkal foglalkozott, meg hát él hal az állatokért, ezt sehogyan sem tudja összeegyeztetni. És azért mondtam, hogy lehet, hogy nem ez a legnagyobb hibája a Tisza frakciónak, meg a Tiszának, hogy én úgy hallottam, hogy vannak azért olyan személyi ügyek és választások, amik nem biztos, hogy mindig a legjobb embereket teszik akár kormányhivatalok élére, vagy bármi olyan helyre, ahol nagyon fontos lenne, hogy jó emberek legyenek. Legalábbis olyanok, akiket a közösség elfogad. És hogyha a közösség úgy látja, hogy nem jó, akkor azt gondolom, hogy jobb időben váltani, mint később. Tehát én is csatlakozom hozzád, hogyha ez így kiderült, akkor tegyék egy más bizottságba, és a képviselőnek kellene elsősorban levonni a konzekvenciát.
1: De ez nem jogi kérdés, és... nem is erkölcsi kérdés, hiszen ha valaki azt gondolja, hogy a hobbivadászat rendjén van, akkor miért ne gondolhatná, hogy ő hobbivadászként beülhet egy parlamenti bizottságba, amely egyébként az élő környezet védelmért felel. Na de akkor könnyen... milyen alapon mozdítsák el? Most az ő szemszögéből próbálom értelmezni a helyzetet.
5: Na de könyörgöm, az egész tiszta képlet az arról szól, hogy tisztességes, transzparens, prudens, átlátható, nem tudom milyen kormányzást szeretnénk csinálni, minden az asztal fölött legyen. Minden kérdés, minden válasz gyakorlatilag ez beszéli el, szembeállítva azzal, hogy bezzeg Orbánék idejében mindent meghosszabbítottak Bicskéig. Mindent. Tehát ilyen személyi ügy után még kinevezték szerintem államelnöknek körülbelül, és nyilván túlzok, az adott ember. Nem tudom, hogy mire gondolt a költő. Mármint Kapirnyák Tibor, aki amikor jelölték erre a feladatra, akkor egy piros kis lámpa nem villant ki az agyába, hogy hát ez nem biztos, hogy jó lesz, hogy pont ebbe a bizottságba, pont én, miközben...
3: Azt hiszem, hogy vadgazdálkodással foglalkozik, tehát mint hogyha...
1: Egy vadásztársaság elnöke
5: és olvastam is, hogyha újságolvasó ember Gajdos László nyilatkozatait, pályaképét, ahogy simogatja az elefántokat, amilyen a hozzáállás az egész szénához, hát, hogy nem vetődött föl menne, hogy gyerekek, nem biztos, hogy én erre a bizottságba, ebbe a bizottságban jól leszek, tehát, hogy fel se vetődött, ez szerintem egyfajta, elnézést kérek, nagyon sarkos megfogalmazást mondok, ez egyfajta alkalmatlanságot feltételez, természetesen nem azt, hogy más bizottságban egyébként nem tudná jól ellátni a képviselői munkáját.
4: Andrész, ez nem kormányzati
3: a másik.
4: Ez nem kell keverni, nem kormányzati felöltet vállalt a pasas. Bizottsági helyet vállalt.
5: De ki mondta, hogy kormányzati?
4: Mert azt mondott, hogy a magatartásával összeférhetetlen a minisztériális elképzelések.
5: Micsoda? Nem. Én azt mondom, hogyha belekerülsz egy olyan bizottságba, amely bizottság az élő környezetért felelős ügyekért fogalmazza meg magát, meg tagja vagy egy olyan pártnak, amelyiknek a újonnan létrehozott környezetvédelmi minisztere olyan 79 interjúban elbeszélte azt, hogy mi a hozzáállás az egészhez, akkor ő, mint vadász, hát mondom, egy piros lámpa ki kellett volna gyulladjon az agyában ahhoz, hogy rájön, hogy nem biztos, hogy ez jó dolog, hiszen óriási támadási felületet adhat.
4: Mi a dolga egy parlamenti bizottság?
1: Tehát akkor ez egy politikai hiba, hiszen hát a kormányzathoz neki semmi köze.
4: Ez a súlyos parlamenti bizottság dolga? Mi a dolga a parlamenti bizottságnak, bármelyikről is beszélünk?
5: A parlamenti bizottság dolga az, hogy az illetékes szakfeladatok mentén fogalmazza meg önmagát.
4: És ellenőrizze
1: a kormányzatot.
4: Annak a kormányzati tevékenységét. Miért baj az, hogyha egy erdőmérnök, vagy egy vaddal foglalkozó ember egy ilyen bizottságnak tagja lesz?
5: Gyuri, megfordítom. Nem itt van a baj. Szerintem jó ötlet. Szerintem fordítsuk meg. Jó ötlet volt, hogy ebbe a bizottságba delegálták Kapirnyák Tibort, aki ezt elfogadta, és azt mondta, hogy ez itt teljesen jó. Szerintem fordítsuk meg, csak hogyha ezt a logikát követjük, akkor meg Magyar Pétert nem értem, aki meg kimondta azt, hogy hát ezt az ügyet felül kéne vizsgálni.
1: Hát ezért kérdeztem azt, hogy...
5: Ha innen nézem, akkor azt mondom, hogy Magyar Péter nagyon helyesen ismerte föl, hogy ez nagyon nem patent, és ez körülbelül azzal megfeleltethető, amit én mondok. Nem azt mondom, hogy nekem van igazam, Isten ments, csak itt most így elkezded itt keretezni a minisztérium, meg bizottság, meg lótúró. Ez egy teljesen hétköznapi politikai feladat. Egy ember mire alkalmas, milyen szcénákban mozgott eddig,
1: de miért
5: milyen
1: lenne alkalmas egy hobbivadász ennek a parlamenti bizottsági alelnöki pozíciónak a betöltésre? Ha előzetesen ez nem összeférhetetlen, akkor utóbb sem összeférhetetlen.
5: Erről beszélek, hogy előtte hogy nem tűnt föl, nem értitek?
1: De nem összeférhetetlen. Jogi értelemben nincs összeférhetetlenség.
4: Mi vagyunk itt? Andis jól mondja, mi vagyunk itt.
1: Akkor mégiscsak az a kérdésem, hogy tehát a közvéleményben keltett felháborodás hatására lépett Magyar Péter. Most már nem először?
4: Nagyon jók a műsorvezetői kérdések, és te már beleragadtál ebbe a történetbe, engedd el.
5: Nem, szerintem ez jó így, ez így teljesen jó, és szerintem Magyar Péter hülyeséget csinált, hogy ezt kiposztott, szerintem ezt nem kéne felvizsgálni, szerintem ez így jó.
3: nem, szerintem léphet ugye itt a Semjén úrnak, hogyha a
4: helikopteres
3: vadászatra gondolunk, hogy valójában ez egy politikai támadás, tehát hogy valójában azért, mert valaki hobbivadász, még lehet egy bizottságnak a tagja.
5: De most nem erkölcsi kérdés,
3: ez, ez vadgazdálkodás. Ez inkább egy olyan jellegű, azért mondom, hogy én a képviselő felelősségét vonnám először.
5: Hát én is erről beszélek, Éva.
1: Csak akkor erkölcsi felelősség, ha elfogadjuk, hogy a te véleményed mindenkinek a véleménye, hogy kell legyen. Ez az ember nem azt a véleményt fogalmazza meg, amit te. Szerinte összefér, hiszen különben nem vállalta volna
5: el. De ez ügy szempontjából mit beszél el?
1: Azt, hogy a kormány, ha én jól értem, megint egy közvélemény nyomás hatására lép. Eddig nem volt probléma, most kiderült, most probléma.
5: Igen. De valószínűleg azért nem, mert előtte nem monitorozták tisztességesen ezt az embert. Én pedig arról beszéltem nagyjából 5 percen keresztül, hogyha saját magának Kapirnyák Tibor képviselőnek nem jutott az eszébe az, hogy ebből bármiféle gond lehet, akkor onnantól kezdve egy rossz kiválasztási folyamatnak a részese voltunk, amelyet most tetten értek, és amelynek nyomán most a miniszterelnök tett egy lépést.
4: Váltsunk témát,
3: mert beleragadtunk. Így van. Nem lehet a hobbiát megnézni, én azért nem látom ezt ekkora főben járó bűnnek, inkább politikai.
1: Én bűnnek egyáltalán nem látom, bár az én véleményem, tehát a sokadlagos, én csak
3: váltsunk témát,
1: nézzük meg a nap kérdését.
4: Vagy menjünk haza.
1: Így szól, semmiképp nem menjünk haza. Hibázott ön szerint a Tisza frakció, amikor egy hobbi vadász jelölt a parlament élő környezetért felelős bizottságába? 61%-a mondja nézőinknek továbbra is, hogy igen, hibázott a Tisza párt, 39%-a véli úgy, hogy nem hibázott. Nagyon szépen köszönjük, hogy aktívan játszottak, válaszoltak a nap kérdésére ezúttal is, és akkor ismertetek néhány jellemző kommentet. Lajos, hibázott, de szerencsére lesz következménye. Még időben vagyunk, hogy ne legyen egy második semmilyen a parlamentben. Zoltán, az attól függ, kinek a pénzéből ment vadászni, ilyen egyszerű. Katalin, a bizottságban csak olyan emberek üljenek, akik vegetáriánusok, azaz nem fogyasztanak állati húsból készült élelmiszert, és nem ölnek állatot. József nem hibázott. Igenis, a vadászokra nagyon nagy szükség van. És végül Anna, az élő környezetet védi halott oroszlánnal. Na szép, egy másik bizottságban van a helye. Köszönjük szépen az aktivitást, holnap is lesz napkérdése, akkor is játszanak, válaszoljanak, kommenteljenek. Most pedig megyünk tovább, Őrsi Gergely miután kiengedték a letartóztatásból, interjút adott a HVG-nek, ahol amellett, hogy ismét elmondta, hogy ártatlan, arról is beszélt, hogy szerinte mi az az egyetlen vádpont, illetve bizonyíték, ami miatt ő börtönbe került. Nézzük meg a részleteket.
6: Őrsi Gergely második kerületi polgármester a HVG-nek adott interjúban teljesen alaptalannak nevezte az ellene felhozott vesztegetési vádakat. A politikust összesen 290 millió forint elfogadásával gyanúsítanak. Ő azonban azt állítja, hogy egyetlen ember Zé Zsolt vallomása szól ellene, és nincs fotó, videó vagy hangfelvétel, amely terhelné őt. Cáfolta, hogy kenőpénzt vett volna át, luxus nyaralásokon vett volna részt, vagy jachtja lenne. Szerinte a közétkeztetés és parkfenntartási ügyekben sem történt bűncselekmény. 4 hónap börtön után bűnügyi felügyeletbe került. A fogvatartást élete legrosszabb időszakának nevezte.
1: Most a körünkben helyet foglaló ügyvédhez fordulok, tehát azt mondja Őrsi Gergely, hogy csak egy tanúvallomás van ellene, se videó, se képfelvétel, se egyéb bizonyíték. Mik a bizonyítékok erő sorrendje? Én úgy tudtam, hogy a tanúvallomás az nagyon erős.
4: A bizonyítékok rendszerben vannak elhelyezve. Nincs királybizonyíték. Bizonyítékok vannak, amelyek okozati láncolati rendszerbe kell őket elhelyezni. Ez az okozati láncolati logika vezet el esetleg egy vádirathoz. És a bizonyítás esetén, valószínűsíthetően nem egy bizonyíték alapján, azt más körülmények is alátámaszthatják. És azt kell hozzátennem, én tisztelem Őrsi Gergelyt, minden tekintetben azt kell mondanom, hogy ő szerinte csak ez az egy bizonyíték van ellene, mert talán nem tárták a többit elé. De ő és a védője azt megtehetik iratismertetés keretei között. Tessék kérem, ideadni nekem mindazokat a bizonyítékokat, amelyek a bűnösségem irányába mutatnak, és cáfolni akarom. Nem a HVG-ben kell cáfolni, a büntetőeljárásban kell cáfolni.
1: És még egy kérdés, hogy viszont a hatóság azt mondja, hogy vádalkut kötött bizonyos bűnözőkkel, így jutottak el politikusokhoz. Ez viszont egy nagyon
4: erős... Ő kötött vádalkut?
1: Nem, a hatóság. Tehát a hatóság
4: vádalkut kötött azzal a fiatalemberrel, aki ráterhelt.
1: Igen.
4: És akkor tessék mondani nekem, azt nem kell ellenőrizni? Hát még azt is ellenőrizni kell, kedves műsorvezető úr, hogyha én azt mondom, hogy megöltem a nagymamámat, mert nem valószínűs, hogy megcsináltam. De ha igazat mondok, vagy nem mondok igazat, mind a két feltételt biztosítani kell a nyomozóhatóságnak. Még a beismerő őszinte vallomást is, ha magamra vállalok egy cselekményt, szintén bizonyítani kell. Nem lehet a szavakra építeni. Ezért voltam bátor fentebb azt mondani, hogy a bizonyítás rendszeréből kell kiindulni, és hogy Őrsi Gergely természetes módon védekezik, és azt mondja, hogy nem tartja magát bűnösnek, és nincs ellene semmiféle érdemi bizonyíték, ő nem tudja, de bekéri, és megválaszolja. Ja, ez a megoldás.
1: Nézzük egy lélektani aspektust, mert nagyon sok kedves nézőnk egy bizonyos politikai oldalhoz kötődik, és azt mondja, hogy amikor az én oldalamról vádolnak meg valakit, az nem létezik, és Őrsi Gergely esetében is volt mellette szimpátia tüntetést. Ha szinte ugyanazzal vádolnak meg egy másik kerületi vezetőt, mondjuk az ő elődjét, akkor az a gazember joggal van, és végre joggal van sitten. Nálatok ez hogy működik? Tehát, hogy politikai oldal és bűncselekmény, gyanú, vád.
4: Semmi köze a politikának a büntetőeljáráshoz, ezt tanuljuk meg egy életre.
1: De most a lélektani részt kérdezem.
4: Lélektanilag sincs hozzá semmi köze. A társam igazságérzete és a jogi igazság nem azonos.
1: Akkor személyre szabottan, Éva.
3: Ez igaz, de az biztos, hogy ugye itt ilyen politikai szurkolótáborok vannak, hogy így fogalmazzak, és majdnem azt kell mondani, hogy a társadalom 20%-a biztos, hogy fideszes, másik 20%-a biztos, hogy nem, az összes többi meg úgy körülbelül, hát majd ide vagy oda sodródik. Na most ő nekik, és ugye én a családból tudok példát hozni, igaza van, ahogy mondod, hogy ha az egyik oldalon mondjuk azt mondják egy fideszest, hogy lopott, hát az biztos nem igaz, de ha mondjuk egy másikra mondják, akkor meg biztos igaz. És lélektanilag ez így van, tehát hogy ilyen esetben az, hogy valaki a közvélemény előtt azt mondja, hogy ártatlan vagyok, és ezt mondja Hankó Balázs is, meg mindenki más is, itt az ügyvéd úrnak kell igazat adnom, hogy hát ezt majd a bíróság döntse el, tehát hogy lélektanilag ki éppen milyen oldalon áll, biztos, hogy egy párt preferencia ezt befolyásolja, nem kellene, de hát ebben az ügyben megmondom, hogy ilyen függetlenként nézve nem tudok mit mondani, mert hogy majd a bizonyíték.
1: Tehát téged ezek nem befolyásolnak, ezek a kérdések. András, te mit gondolsz? Magyar Péter sokszor beszélt arról, hogy itt nagy koalícióban megy a mutyizás. Volt ugye a Fidesz, a Kék Fidesz, és hát ez az ügy tulajdonképpen nagyon erősen, mintha bizonyítaná ezt az állítást. Itt van DK-s, volt MSZP-s, Fideszes, még Momentumos is vádlott, gyanúsított, börtönben van, előzetesben volt.
5: Mert én nagyon általános, két általános dolgot fogok mondani. Az egyik, ugye beszéltél a lélektanról, és erre a kérdés és válaszok majd, beszéltél a lélektanról. Szerintem az sokkal inkább függ attól, hogy milyen polgármesternek tartották vagy tartják Őrsi Gergelyt a második kerületben. És a szimpátia, kommentek és egyebek alapján, a mellette kiálló tüntetés alapján azt lehet mondani, hogy nagyon jó polgármesternek tartják a helyiek. Tehát a
4: másik, újra választ.
5: Igen, tehát 2019-ben, amikor volt egy nagy boom, és Karácsony Gergely főpolgármester lett, és a többi kerületet is megszerezte az ellenzék, az akkori ellenzék, akkor ugye elkezdődött egyfajta munka, és az 24-ig olyan jól sikerült Őrsi Gergely részéről is a második kerületben, hogy gyakorlatilag az egyik legsikeresebb kerületi polgármesterről beszélünk, amikor az ő személyéről beszélünk. Ez egyik dolog, ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a társadalomnak az érzete, hogy milyen szóba lehet-e vele állni, elviszik-e a, nem tudom, a feladatokat, ellátja az önkormányzat, odafigyel az emberekre, stb. Meg annyi példa, hogy ezt jól csinálja. A másik az egy igen nehéz dolog a tekintetben, hogy mégiscsak van egy konkrét számszerű állítás.
1: 290.
5: Igen, jó. És mondhatnánk azt, hogy mi ez a, nem tudom, 17 milliárdhoz képest. Én ugye elmondom vagyok, hogy egy forintot se lopjunk el, sőt egy eurót, picit, semmit, egy coint ne lopjunk el, mert az ugye nem szabad. Tehát ez egy nagyon súlyos állítás, amit nyilván el lehet menni a HVG-ben, meg lehet interjút adni, és el lehet mondani, hogy egyébként ez a dolga a politikusnak ilyenkor, hogy mondja el a saját álláspontját. Nyilván a szempontjából azért is, mert azt mondja, hogy igaza van, ezt nem tudjuk, hogy ez hogy csapódik le egyébként, mert valaki azt mondja, hogy igen, igazad van, valaki azt mondja, hogy nem, nincs igazad, politikai beállítódástól alig a függetlenül, de hát ezt nyilván a nyomozati és az ítési szakasz mondja majd meg, hogy akkor ebből az állítás mi az, ami bizonyítható, mi az, ami nem. Még egy fontos dolgot hadd mondjak, hogy a Gyuri az okozati láncról beszélt. Ugye láttunk már olyat, hogy úgynevezett közvetett bizonyítékok logikai láncolata alapján ismert ítéltek el embert.
4: Persze.
5: Úgyhogy nem volt közvetlen bizonyíték.
1: Például Gyárfás Tamás.
5: Gyárfás Tamás.
4: Ez egy rendszer.
5: Felbújtóként 7 évet kapott jogerősen úgy, hogy már másfél évet letöltött Kecskeméten. Ellene az az egyik legnagyobb vád, hogy nem tudom, hangfelvétel szerint széttárta a karját, és nincs egyetlen közvetlen bizonyíték, hogy ő ezt elkövette.
4: Amit mi tudunk, de a bíróság mást tud.
5: Igen.
4: Nem szabad a kettőt keverni.
5: Igen.
4: Csak a bíró van abban a helyzetben, hogy az eset összes körülményeit értékelje. Mi nem.
5: És ezért akartam arra kiukadni, hogy fogalmam sincs, mi lesz ennek a végeredménye, hiszen valamit állítanak Őrsi Gergelyről, ő is állít valamit, aminek majd lesz egy valami fajta konklúziója, de ha nincs közvetlen bizonyíték, hanem csak közvetett bizonyítékok láncolata, akkor is el lehet ítélni egy embert, ami nekem azért egy némi meglepetés.
4: Igenis, bíró úr.
1: Ez egy külön műsort is megjelent, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézők, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Olimpia vagy nolimpia? Ez itt a kérdés. Viszont Hamlet helyett most ezt mi kérdeztük önöktől, és meglepő válaszokat, meglepő arányokat kaptunk. Ezt be is mutatjuk majd az Aktuálban. Illetve ma Magyar Pétert az este során kihallgatták az ügyészségen, és hogy mit mondott az 5-2-es incidenssel kapcsolatban, ezt is eláruljuk, hamarosan kezdünk.
2: Magyar Péter kedden jelentette be, hogy visszahozzák a katát. Mostantól évente 22 millió forintig lehet használni az adózási formát, havi 100 ezer forintos tételes adóval. A vagyonadó részleteit is bejelentette, 1 milliárd forint felett 1%-ot, 100 milliárdos vagyon esetében 1,5%-ot kell fizetniük a leggazdagabbaknak. Magyarország is pályázhat a 2036-os olimpiai játékok megrendezésére. A MOB elnöke szerint 2027 második felében akár népszavazás is lehet a kérdésről. Mészáros Lőrinc és Szíj László kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya koncessziót, jelentette be a Facebookon a miniszterelnök. Ma esti vendégeink Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke, Lánci Rihárd, a Magyar Hang újságírója, és Víg Zoltán, külpolitikai szakértő.
0: Ez az Aktuál. A

0: antinyomozó főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rót bűncselekményt, minden további fejleményről tájékoztatást adok, és kommentben még hozzáfűzte, hogy akkor irány vissza a munkához. Szervusztok, üdvözöllek titeket! Kataadózással, olimpiával is foglalkozunk, és egyéb adókkal még ezen túl, és lesz majd egy nagyon izgalmas közvéleménykutatásunk. Most viszont akkor ezzel kapcsolatban kérdezlek titeket, hogy papírforma eredmény született, hogy nem ismerte el Magyar Péter egyáltalán ez esemény?
1: Hát korábban se ismerte el tulajdonképpen, úgyhogy semmi nem történt.
0: Csak most már élesben?
1: Egy kicsit élesebben.
0: Élesebben.
1: Mondjuk ezt így, hogy élesebben történt a dolog. Engem számomra semmi meglepő nem történt. Ezt vártuk, és ahogy mondta, irány tovább, tehát gondolom én, van épp elég tennivalója, úgyhogy ez kiválta, hogy akkor ez megvolt.
0: Oké.
2: Az igazságszolgáltatás teszi a dolgát, meghallgatták, kihallgatták a miniszterelnököt. Azt ugye nem tudjuk, hogy mi a terhére, milyen bűncselekmény szerepel az
0: ügyiratban. Lopás vagy garázdaság.
2: Lopás vagy garázdaság, kettő között van némi különbség, de valószínűleg szerintem a politikai kommunikációs zaj és csatatér közepette, ez most a miniszterelnöknek arra volt alkalom, hogy megmutassa, ő állampolgárként áll a igazságszolgáltatás elé, és utána azonnal megy vissza dolgozni.
3: Ha kikérték a mentelmi jogát, akkor ugye volt egy kis asszója az ügyészséggel, volt egy kommentháború, de látható egyébként, hogy a Hankós Eszták ügy azért bőven elfedi ezt a mostani meghallgatást, tehát hogy ott azért egy erőteljesebb történetek vannak, meg egyébként ami naponta jön ki különböző közpénzfelhasználásokról. Természetesen a Fidesz közel is sajtó foglalkozni fog természetesen a dolgokkal, de ez még a jövő egyébként, hogy okay. Lesz a kifutása.
0: Várjuk a további fejleményeket. Nézzük meg a nap kérdését, mivel kapcsolatban kértük ki az önök véleményét, és mivel kapcsolatban érkeztek nagyon izgalmas kommentek is, de most nézzük az arányokat. Ön szerint Budapest képes lenne felkészülni a 2036-os olimpia megrendezésére? Érdekes módon 73%-a nem, és csupán 27% az igen, ez a medián felméréssel azért nincs barátságban. Ezt is mindenképpen kitárgyaljuk, hogy ez hogy lehet, de kezdünk akkor a kata adózással.
4: Felemeljük azt az összeget, amely alapján a katások távpénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják.
5: A módosítások közé tartozik még az is, hogy újra választhatják a katát a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is. Jelentette be Magyar Péter kedden. A befizetendő adó ugyanakkor havi 50 000-ről 100 000-re nő.
6: Ez nem egy adóemelés, hanem egy olyan csomag, egy olyan lehetőség, hogy ezek az emberek is kapjanak nyugdíjat, kapjanak táppénzt és kapjanak anyasági támogatást.
5: Az új kata részleteiről társadalmi egyeztetés indult a kormány.hu oldalon. Véleményüket október 14-éig küldhetik el a kormány részére.
0: Mit gondoltok, adóemelés, vagy pedig inkább a pozitív oldalát nézzük? Ahogy az egyenes beszéd végén is elmondtam, de akkor megismétlem magam. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy böngésztem a Facebookot és a különböző mértékadó híroldalakat, és érdekes módon az ellenzéki influencerek körében többen is elmondták, hogy egyébként Magyar Péternek ez a döntése rendben van, sőt, ez támogatandó az ő részükről, sőt, ezt a Fidesznek kellett volna már meghúzni, és kormányhoz közeli vagy kormány oldali influencerek, véleményvezérek fogalmaztak úgy, hogy na azért álljon meg a menet, mert ezzel a taxisnak, a fodrásznak fognak majd a költségei megnőni, ő pedig áthárítja ezt szépen azokra a felhasználókra, azokra a vendégekre, akik tulajdonképpen mi vagyunk. Tehát nekünk kell a végén majd többet fizetnünk. Honnan nézzük akkor ezt a történetet?
3: Hát legelőször általában honnan nézzük azt, hogy bizonyos munkakörökben megtartották a katát, és nagyon sok embertől pedig elvették, ami miatt emlékszünk ugye a nagyszabású katatüntetésekre, és még a Fidesz is azt mondta, hogy előbb-utóbb vissza fogja vezetni ezt az adóformát, mert hogy tudja, hogy megfelelő forma és kedvező adózási forma, nem tette meg. És az, hogy adóemelése, hogyha azt nézzük, hogy 50 000-ről 100 000-re emelkedik a befizetendő adóösszege a katás adósoknak, akkor mondhatnánk azt, hogy emelés, de hogyha meg azt nézzük, hogy egyébként a különböző utóhatásai, lásd nyugdíj és egyéb

0: egyéb járulékokhoz való hozzájárulása, akkor meg a későbbiekben ez a fajta összeg, ez pozitívan is csenket, ami hülyén hangzik egyébként, hogy 50 ezerről 100 ezerre emelnek valamit, és az pozitív kicsengéssel hat valakire, de hogy hosszú távon egyébként, hogyha megnézzük azt az 50 ezer forintot, amit fizettek a vállalkozók, azt mindenki elmondta, hogy ez irreális egyébként. Tehát, hogy, hogy az a fajta dolog, hogy igaziból egy igen komoly keresetnél is, meg egy alacsonyabb keresetnél is, ha Katárt választottad, 50 ezer forintot fizettél, mindenki azt mondta, hogy ez nem az, ami reálisan tartható, tehát hogy valahol érthető volt egyébként a Fidesz lépése is, az a drasztikus, hogy egyik napról a másikra, az nem természetesen, de hát Orbán Viktoréktől ezt megszoktuk. De jelen esetben szerintem örömmel fogja eltölteni az embereket, mert Magyarországon ez az adónemek még mindig nagyon magasak. És amikor van egy ilyen kalkulálható, nagyjából, hát most 100 ezer forint sok vagy kevés, ha megnézzük, hogy most valaki parkol és nem fizet parkolást, akkor azt hiszem 32 ezer forint a parkolási bírság, hogyha 15 napon belül, akkor 13 ezer valahány száz forint. A legalacsonyabb szabálysértési bírság még 49 ezer forint. Tehát, hogyha...
1: Ez gyanúsan pontosan tudod.
0: Ez ugye, az ember, hogyha autóval közlekedik, történnek ilyen dolgok, de azért mondom, hogyha ehhez nézzük, a 100 ezer forint az nem egy olyan iszonyatosan kiugró összeg.
2: Ráadásul ugye be kell kalkulálni azt is, hogy a katonák az 50 ezer forintos adótétel az nem tudom mikori keltezésű, de közben azért történt egymás a magyar gazdaságban, a hiperinflációs időszak, a Covid utáni, hát nehéz időszak, a munka erőfronton bekövetkezett nem túl pozitív változások, ugye azt mutatják, hogy a bér tömegek megnőttek, és ez büszkén mindegyik kormány elmondja, hogy nőttek a jövedelmek. Nyilvánvalóan az adóterhelésnek ezt valamilyen formában követnie kell. De egyébként, hát pendítsek még néhány olyan gondolatot, ami nem nagyon szerepelt itt a szakértő és egyéb megszólalásokban, itt az agresszív adóoptimalizálástól kezdve. A Katának nekem egyébként az egyik jelentősége az, amiről te is említettél, Vicsi, hogy a kampány idején a vidéki Tisza-szigetek egyik első számú sérelme az volt, hogy megszűnt a Kata. Ja. De az is azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon nagy az a tömeg, amely normál piaci körülmények között nem tud jövedelmet biztosítani magának, különösen mondjuk a leszakadóbb ország részekben, és ez tulajdonképpen nem tudom, a Kata ez egy piacbarát, vagy inkább egy szociális intézkedés. Figyelembe véve azt is egyébként, hogy a hosszú távon pedig az ellátás a nyugdíj tekintetében, hát ugye nagyon óvatosnak kell lenni, tehát idősebb ember ne kezdjen el a katázni, vagy csak másodállásban. A kockázatai és az eredményei egyébként tehát nyilvánvalóan ott vannak, és azokat is figyelembe kell venni. Tehát nekem ez egy furcsa magyar dolog, nyilván üdvözlik sokan, egyszerű, kiszámítható, ha nincs költséged, nem kell vele foglalkozni, de mint az EVA is annak idején még régen volt, megkönnyíti az adminisztrációt, de a másik oldalon ott van, hogy ilyen munkaerőpiaci, gazdasági környezetben meddig fenntartható. És ki fogja kifizetni a különbözetet egyszer a végén?
3: Hát ugye az nagyon fontos hangsúlyozni. Én nekem rendben van. Tehát én nem nagyon vagyok ebben a szektorban, de kívülről nézve az egész Kata történetét és folyamatát. Ez szerintem egy nagyon mérsékelt, konszolidált döntés. Szerintem jó döntés. Lehetőséget biztosít, nem kötelező igénybe venni. Lehetőséget biztosít egy bizonyos keretrendszeren belül. Egyszerűsíteni az adófizetést. És a kormánynak nyilván az az érdeke, hogy minél tisztességesebb és tisztább legyen az adófizetés a költségvetés bevételeinek, ez fontos tétele. Tehát én szerintem ez rendben emelkedett a maximális díj, ha jótam 22 millió forintra, ez is jó, mert azért az árak emelkednek, tehát ugye nem nagyon lehet jóval alacsonyabbból kihozni sok mindent. Meg kell látni, hogy működik. Ez még mindig módosítható, hogyha valamilyen szinten ez negatív hatással van a költségvetésre. Összességében ez a dolog szerintem rendben van minden további nélkül, és még egy ilyen nem kötelező választani.
1: Ugye a törvénytervezet kimondja azt, hogy ha a bevétel fele ugyanattól a megrendelőtől érkezik, akkor az illető automatikusan kiesik a Katából. Ez mondjuk lehet elriasztó mértékű is adott esetben. Ugye mondjuk egy 50 ezer forintos emelésről beszélünk, amit Ricsit érzékletesen bemutatott, hogy lehet, hogy mégsem egy akkora összeg. Ugyanakkor lehet mégis akkora összeg, különösen ezekkel az 50%-os fékekkel, hogy a végén, a folyamat végén mégis olyan mértékben emelkedni fognak majd a felhasználóknak a költségei azáltal, hogy elmegyünk a fodrászhoz, és ő áthárítja ránk, hogy ilyen mikroszintű kis ár emelkedést is okozhat, több más szektorban is. Tehát, hogy egyes gazdasági elemzők azt mondják, hogy ez végül odáig begyűrűzhet, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, akkor mégiscsak elegünk van ebből a katából, mert előre még ezt nem lehet látni, hogy ezek az apró kis hullámok a végén mekkorává fognak összeállni. Van-e ennek olyan lehetősége szerintetek, hogy ez egy ilyen mikroszintű inflációs robbanáshoz, pukkanáshoz vezethet?
2: Kizárt. Kizárt. Annyi minden szabja meg ugye a most egy hivatalosan ugye nem jelentős inflációt, de hát éppen akinek van egy kis tapasztalata vagy kapcsolata építőiparral, más területekkel, ott láthatja, hogy a bérek azok döbbenetes módon, pontosabban a bérjellegű kiadások megnőttek. És a Kata, ahol egyébként ottól ilyen piaci szerepek vannak, vagy viszonyok, ott a magának a Katának az érvényesítése nehéz, mert az ember vagy elmegy fodrászhoz, vagy nem. És szerintem nagyon sokan takarékoskodnak a fodrászon. De ott, ahol mondjuk energiaköltségek merülnek föl, az sokkal nagyobb mértékben kihat az árakra, vagy a szolgáltatások költségére, mint a még életbe se lépett Kata, de egyébként meg fogjuk látni. Szerintem a Katának van inkább egy olyan szelepe is, hogy mivel alapvetően a kevéssé költségintenzív tevékenységekhez tartozik, tehát ahol nincs a egyéni vállalkozónak nagy költséghányada, neki is több lehetősége van arra, hogy akkor nem kell olyan mértékben, és nem is kötelező, hogy te is mondtad, de nem kell olyan mértékben az árakat, hogy is mondjam, árakba beépíteni, hiszen egyébként a maga a tevékenység, amit csinál, alapvetően egy piaci kereslet kínálat mezőn mozog. Tehát én szerintem ez a része az infláció tekintetében elhanyagolható.
1: Na nézzük meg egy olyan adóformát, ami sokkal inkább érthető, sokkal kevesebb embert érint, lehet, hogy minket nem is. Ez pedig a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Ezt is kitárgyaljuk, de előtte nézzünk meg egy rövid kis filmet.
4: 2027. január 1-től a vállalásoknak megfelelően bevezetjük a milliárdosok vagyonadóját. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk.
5: A tervek szerint 1 milliárd forint felett 1% lenne a vagyonadó, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%, vagyis a korábban említett 500 milliárdos határ helyett már 100 milliárdnál életbe lépne a magasabb adókulcs.
4: Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig.
5: A kormány hatásvizsgálata szerint a bevezetés követő 4 évben összesen 800 milliárd forint többletbevétellel számolnak. Ez a teljes vizsgált időszakra vonatkozó becslés. Az intézkedés összesen mintegy 15 ezer vagyonos magánszemélyt érinthet.
1: Nyugat-Európában, Franciaországtól Norvégiáig a klasszikus vagyonadók azok sorra buktak meg, vagy legalábbis visszaszorultak, és módosítania kellett az államnak, mert elképesztő mértékű tőkemenekítésbe kezdtek a gazdagok, és a cégeik székhelyeit, meg a vagyonukat elkezdték átmenteni, például Svájcba. Várható-e itt valami hasonló szerintetek? Tőke kiáramlás az országból?
0: Nem tudom, én először a politikai részét vizsgálom ennek.
1: Kezdjük azzal.
0: Nálam ez hatalomtechnikai eszköznek számít, ez simán populizmus. Tehát ez ugyanaz, mint a polgármesterek fizetésének befagyasztása, vagy a költségtérítéseknek a elvonása jelen esetben.
1: Tehát ez neked akkor ez nem tetszik? Jól
0: nem. Nem, egy dolog miatt nem tetszik, mert nem azért nem tetszik, mert hogy nem lenne hatása, most akkora óriási bevétel ebből nem fog megérkezni egyébként a büdzsébe. Ugyanúgy egyébként, ahogy a különböző közférákban lecsökkentett fizetésekből a polgármesterek befizetett büdzsé, sem volt olyan fajta büdzsé többlet, amintől az lett volna, hogy innentől kezdve gyerekek megveszik a Burj Khalifát Dubajban most azonnal. Tehát, hogy nem. Ez arra szolgál, azért mondom, hogy hatalomtechnikai eszköz, mert ez a közmegelégedés szolgálja, mert azt mondja, hogy ez az ember jaktonál, hát akkor fizessen. Hanak az emberek Ferrari-ja van, fizessen. Az
1: de
0: az
1: viszont
0: ember...
1: félted Mészáros Lőrinc vagyonát.
0: Én nagyon féltem Mészáros Lőrinc, magát Mészáros Lőrincet féltem egyébként, puszilok mindenkit innen is. Ez egy ilyen oligarcha köszöntés egyébként, mert láthattuk, hogy ezt így kell használni egyébként, és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, bármik csak ugye szerda van. De visszatérve a komoly mesdjére, látom ennek a hatalomtechnikai eszközét, meg a politikai hasznát. Ugye azt fogja mondani, a nagy része az átlag szavazók azt fogja mondani, hogy nagyon helyes. De magát a tényleges hatását azon ki, hogy lehet kommunikálni, hogy mi bizony elkapjuk a gazdagokat, azt úgy nem látom. Pont amiről te beszéltél. Mert ezeknek az embereknek egy jó adag vagyonrésze, pont a Direkt 36 hoztam most ki, hogy a Mészáros Lőrincék hogy vásároltak magánrepülőgépeket, hogy a magántőke alapokon keresztül például. Tehát rengeteg vagyonrész magántőke alapban van berakva. Na most az a magántőke alapban behelyezett pénzt, azt nem tudjuk kötni az adott személyhez.
1: Tehát ahhoz hát, megint újabb... nem módosítanak, és
0: igen,
1: nem
0: csak ahhoz megint újabb törvénymódosítás kell, megint be kell menni a legmélyére, megint hosszabb és folyamat, és visszamenőlegesen, és akkor úgy keresjük meg, hogy igaziból valójában az a vagyon, amit kezel a vagyonkezelő alap, az kinek a vagyona pontosan. Vagy hát tudjuk, de hogy annak a vagyonnak a része pontosan hova és kihez tartozik, milyen céghez, milyen tulajdonoshoz, ez azért nagyon nehéz, tehát hogy most nem arról beszélünk, hogy Mészáros Lőrinc teljes vagyonát fogják megadóztatni, mert nem erről van szó, és a különböző mechanikai, meg technikai lépésekkel azért valóban el lehet tüntetni vagyonok részeit, és még amiről nem szoktunk beszélni, az a kriptovalutákban eltüntetett vagyonok, mert arra viszont nem lát rá a nagy része egyébként, mert ez egy olyan fajta lebegő terület, ami a bankfelügyelet alá nem tartozik, nem tartozik a úgynevezett megszokott bankolási folyamatok közé. A kriptóba fektetett pénz az nagyjából olyan, hogy te hozzáférsz, lásd bitcoin meg különböző formulák, te látod az árfolyamait, de úgy nem lehet rálátni pontosan, hogy neked abban mennyi pénzed van. Sokkal nehezebb egyébként ezt a fajta digitális pénzmozgást, meg az abba belerakott, elrejtett vagyonokat. Ezzel már egyébként foglalkoznak szakértők, tehát pénzügyi szakértők, akik segítenek ilyen helyekre elrakni nem kívánatosan látókörbe kerülő vagyonokat. Tehát, hogy ez nem egy újdonság, hogy ilyen helyekre is el vannak pakolva, és azok felderítése, az ahhoz még szerintem kicsit korán van.
3: Ennek szerintem a gazdasági vagy pénzügyi haszna nem olyan hatalmas a költségvetés kapcsán. Most nem tudok konkrét számokat, de hogy nagyjából az ember rosszorhoz olyan nagyon sok bevétel nem származik belőle. Okoz konfliktust. Nyilván egy bizonyos réteg az esetleg döntéshozó helyzetben van az ő vagyonának áthelyezése tekintetében, riposztként vagy válaszként. És gyakorlatilag a másik, amit mondtál, az egyértelmű, ennek politikai haszna lehet, fizessenek a gazdagok, ez már többször fölmerült, eddig még nem történt a bevezetése. Két kérdés van. Az egyik kérdés az, hogy a értékhatár mikor fog csökkenni, vagy csökkene. Tehát a 100 milliárd alatti pénzek, aztán esetleg eljut-e oda, hogy akinek két lakása van, vagy három lakása, akkor kettő után fizet, mert annak lenne bevételi oldala elég szépen, viszont nem lenne politikai haszna, és nagyon komoly társadalmi ellenállást váltana ki.
1: Ez egy milliárd után is fizetni kell, ugye ott 1%
3: és
1: másfél százalék.
3: És van még egy nagy kérdés, amit senki nem említ, ugye ez az önkormányzati megközelítés, hogy ezek a vagyontárgyak, ezek adóznak, épületek, mit tudom, hangárok, meg raktárhelyiségek, meg földek az önkormányzatoknak. Na most a kettős az adóztatás az pedig azt jelenti, hogy ők ezt akkor be kell fizessék a központi költségvetésbe, az önkormányzatoknak meg ez a forrás hiányozni fog. Nem kevés, ez viszont nem kevés, mert építményadó van, telekadó van, és mind a kettő olyan, ami egy eléggé erősen bevezetett önkormányzati adó azért, hogy működni tudjunk rendesen. Tehát ezt senki nem számolta ki, és ebből akár több milliárdos, de lehet, hogy még nagyobb szám, esély sem tudom, de bevétel kiesés lehet, ami azért érinti a mindennapi, hétköznapi működését a településeknek.
1: Gyors kérdés. Ha elfogadjuk, hogy ez egy politikai kommunikációs adóforma, amit most vezettek be, lehetséges, hogy azért egy csomagban a futballisták bérének adózásával vezették be, és mondjuk a katával, mondjuk féltek a kata fogadtatásától, hogy túl nagy lesz a társadalmi ellenállás, és akkor mellé csapták ezt a vagyonadót, hogy akkor mindenki megnyugodjon?
2: Hát én nem látok be a pénzügyi kormányzat, vagy a kormány ilyen típusú gondolkodás módjába. Szerintem amit viszonylag konszenzus alapján jól látunk viszont az, hogy a társadalmi igazságosság és az igazságtétel ugye megjelent ebben a összefüggésben is. És egyébként még szeretném kiegészíteni azt, amit itt belekezdtünk, hogy a magántőke alapok azok fájdalmas mondani hiányoznak ebből a képből. De. Amit egyébként én furcsa és politikai szempontból is hát én érzékeny területnek nevezek, mert hónapok, évek óta ugye a sajtóban az egyik fő motívum az volt, hogy a magántőke alapokon keresztül ellenőrizetlen módon 1000 milliárdok kerültek ki az országból, és ezeknek a visszaszerzésére nincs lehetőség. El kell ilyenkor gondolkozni azon, hogy talán, hogyha kevésbé huszáros tempóval és nem a politikai kommunikációnak alárendelt módon gondolkozik a kormány, hanem mondjuk próbál illeszkedni a mostani Európai Uniós pénzügyi transzparencia törekvésekhez, akkor talán a hosszabb távú cél is meg lett volna, mert csak jelzem azt, hogy Európában, hogy is említettétek, a vagyonadó helyett a jövedelmek adóztatása folyik, de úgy, hogy ne lehessen azon, mondjuk Európán belül vagy a nagyjából globálisan se kitérni. Tehát ezért vannak az országelhagyási adók, ezért vannak a 10 éves vagy trailing taxek, tehát hogy ki is visszad az eszközeidet, vagyonelemeidet, 10 évig még utána kell adózni abban a tagállamban, ahol te ezt megszerezted. Tehát adótechnikai szempontból ezen lehetne még finomítani úgy, hogy mind a társadalmi üzenete, mind a gazdasági haszna az valahogy egyértelműbb legyen.
1: Olimpia fogadtatásával foglalkozunk majd a szünet után, ezen kívül a Mészáros Szí cégcsoport elfogadja a kormány döntését és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya koncessziót. Ez is egy nagyon fontos hír volt a mai nap során, illetve egy kutatást is megnézünk, amely Magyar Péter parlamenti viselkedésével foglalkozik. Nagyon izgalmas számok jöttek ki, várom vissza önöket, fújjunk egyet és jövünk.

ook werk. Osztrák öngyújtóm lángja fellobban, Krakó felé megyünk. Szemedben tükröződik az étkező kocsi, sörfoltos abroszunkon 65 zloty. Ablak

0: élmény. Spirit FM 92.9, a magyar zenék specialistája.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók, a szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó, az egész sztorit kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar, a klubzakók, a sufni lét, az utcasara, a grundharcok, a sorompók, a szív előtt, a Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz, a busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek, a konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg, a puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok, a cinkelők, a cimbarák, a késdobálók, a szép remény, a félszobák, a célronáldók, a szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos, nem az iskolád, az életvitel volt rossz, a nincs tovább a kispolgár, a

értékesebb ékszered? Nincs gond. Hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered? Nincs.

veled. A stressz szezon, a megszökők, a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kóc

testvérvétel. Az árnyék lény, a ráérzés, a Máté Péter. Egy mondat, ami belül mindent átértékel. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. A Maldív helyett Margit sziget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Komoly csapást szenvedhetett el a Mészáros cég csoport, legalábbis elsőre úgy tűnik, ugyanis minden visszaszáll az államra. Így viszont, hogy mi lesz az autópályával, amely nagyon-nagyon sokakat érint, azt egyelőre nem tudjuk. Nagyon furcsa számunkra ez az egész ügy, ezt mindjárt megbeszéljük, de előtte megnézzük, hogy miről van szó.
2: Ennek a szerződésnek ebben a formájában vége van.
3: Ezt még szeptemberben mondta Magyar Péter a 23 ezer milliárdos autópálya koncesszióról, amit Mészáros Lőrinc és Szíj László közös cége az MKIP ZRT nyert el 35 évre 2022-ben.
2: Felhívom Mészáros Lőrinc és a körülötte lévő bűnözőknek a köreit, hogy ne merészeljék megakadályozni az autópálya hálózat üzemeltetés gyors átvételét.
3: A kormány tehát úgy döntött, hogy kiszáll az állam számára rendkívül kedvezőtlen üzletből. Ha az MKIF nem együttműködő, ez csak évekig tartó pereskedéssel valósulhat meg. A miniszterelnök szerda reggeli bejegyzése szerint erre nem lesz szükség. A Mészáros Szíj tandem elfogadja a kormány döntését és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya koncessziót, írta Magyar Péter a bejegyzésében. Kerestük a koncessziós társaságot, hogy erősítsék meg a kormány főállítását, mire azt írták, folynak az egyeztetések az MKIF ZRT és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között. Amíg a folyamat le nem zárul, a részletekről nem kívánnak nyilatkozni.
1: Egy ilyen gigantikus évtizedekre lekötött koncesziós szerződés felbontása valószínűleg nem történhet meg jogi és pénzügyi következmények nélkül. Kérdés az, hogy ez az adófizetőknek mennyibe fog kerülni? Lesznek-e plusz költségek szerintetek? Mert azért itt van kártalanítás, elszámolás, kötbérfizetési kötelezettség, amelyeket lehet, hogy az állam fog átvállalni. Vagy pedig úgy kell néznünk, úgy kell kereteznünk ezt az egész történetet, hogy a NER oligarchái kaptak egy hatalmas ütést, rúgást, és minden rendben van.
4: Hát egy ilyen koncesziós szerződés megszüntetése, az szerintem amögött ilyen gyorsan bedobva a törők között, amögött azért az embernek elindul a fantáziája. Nem ismerem a számokat nyilván, itt a 23 ezer milliárd tudatosodott mindenkiben, nyilván így van, hogy mi van benne, mi nincs benne, azért azt nem tudjuk. De az, hogy ilyen gyorsan átadták, akkor az azt jelenti, hogy ennek azért talán van olyan része, ami kettős gondolkodást irányíthat a fejünkbe, vagy indíthat el bennünk. Az egyik az, hogy valami háttérdíl van abban, hogyha ezt ők gyorsan így rendezik, akkor mást nem kell így rendezni. Ez az egyik lehetőség, a másik meg az, hogy nem akkora üzlet, mint amekkora a szám. És ugye volt már állami kézbe autópálya üzemeltetés. Elképesztő sok tétele van, hogyha nem csak a lamortizáció, a karbantartás, a fejlesztés, az új építés, tehát azt kell látni, hogy ebben mi van benne. Biztos benne, hogy a minden szentnek maga felé hajlik a kezet, tehát akkor a politikai hátszéllel megkötött koncesziós szerződésben nyúltak komoly előnyök. De hogy ezt ilyen gyorsan beadták, az azt jelenti, hogy ha ezt az állam átveszi, neki ugye fel kell építeni ezeket a rendszereket, mert nyilván nem fogják átadni. Itt van most mondjuk az egyes autópálya, amit építenek, hogy a korona le kell vonulni, akkor valakinek föl kell vonulni. Tehát nagyon sok olyan része van ennek, ami az állampolgárok szempontjából nem biztos, hogy pozitív eredménnyel jár. Most mindenki örül, de amikor majd nem lesz kész az M1-es időre, vagy nem úgy lesz kész, amikor nincsenek meg azok az építőipari cégek, akik ezt meg tudják csinálni, amikor nincsenek meg azok az üzemeltetési feltételek, amikkel egyébként már a koncesziós társaság az rendelkezett, akkor abból hátrányok keletkeznek, akár technikai, tehát hogy nem tudok mindent úgy igénybe venni, vagy akár pénzügyi. Nem akarok prejudikálni, de azt gondolom, nekem az ennyi idő után megengedhetem magamnak, hogy régen itt vagyok a politika környékén, hogy ilyen gyorsan bedobni a törőközőt, a mögött nem teljes mértékben látom azt, hogy hát akkor...
1: Gyanús.
4: Igen, tehát abban van némi nemű gyanú a számomra.
5: Nekem azt tűnt fel, hogy a korábbiakból is, hogy ebben a koncesziós konstrukcióban a megrendelő állam folyamatosan dotálta a koncessziót vállaló cégeket, ami azt mutatta, hogy önmagában ez nem akkora üzlet, vagy pedig azt is mutathat egyeseknek, hogy itt a gazdálkodás hát, hatékonyságával valami nincs rendben. Amiket elmondtál, például az egyes autópályának a kriminális hát, átépítés, ami hónapok óta tartik, és permanens életveszélyt jelent a közlekedőkre. Voltak találgatások, hogy mennyire szándékos, mennyire nem szándékos.
1: Csak hogy értsék a kedves nézők, van olyan szakasz, hogy 40 kilométeren keresztül.
6: 49.
1: Tehát, igen. 49.
6: Ki van írva, hogy még.
1: Igen. És igen. Akkor a lefelé.
6: Igen, és egy ilyen szomorú arc. Hát nem csak a táblán szomorú az arc.
1: Igen, az utolsó 5-10 kilométernél már mosolyog.
6: Egy picit mosolyog, igen.
1: Most már
6: igen.
1: Az lehet boldogunk
6: lenni. Az autósok akkor se, de az arc legalább mosolyog.
1: Szívesebben elterelik az autókat, és ha az a szembesebb, csak bocsánat, még ennyi, hogy ott egyetlen autó is lerobban. Kott vége. Készen. Sőt, a másik sávban pedig ugye a kamionosoknak időnként ki kell venni a kötelező pihenőidőt, mert ha nem teszik meg, akkor a büntetést kapnak, a cég is, meg ő is, meg a rendőr kiszáll. Úgyhogy van olyan, hogy megáll ott a sor elején a kamion, és akkor 20 kilométeren áll mindenki.
5: Azt már látom, hogy 2025-2026 időszakának kollektív közúti traumája az egyes autópályán közlekedőknek, ez egy nagyon jó beszélgetési alapot adna hosszú időre. Tehát térjünk vissza ahhoz a lényeghez, hogy kiderülhetett, hogy ez a konstrukció több szempontból tarthatatlan. Nyilvánvalóan senkinek nem jó az a megoldás, amit te is ismertettél, hogy évekig tartó pereskedés, kötbér, stb. Valószínűleg a politikának pedig egy rapid megoldás kellene, amit siker tud felmutatni, de hát a fránya részletek hiányoznak, és anélkül egy Facebook bejegyzés alapján szerintem túlságosan kockázatos erről most találgatni.
6: Ha az, hogy a drága magyar választópolgár, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László rosszul jár, akkor a kicsi magyar szíve rögtön összeszorul, mert hát ez a két ember rosszul jár, hát ez nem is magyar ember, hogyha nem szomorodik el, de visszatérve erre az egész dologra, ez valóban az elején, ami történt, hogy még nem termeltek annyit, mint amennyi osztalékot már kivett a két úr egyébként ebből a koncesziós szerződésből, hiszen 40 milliárdot, vagy valami ilyesmi összegről volt szó, és hogyha az autópályákon járunk, például az M1-esen, akkor így eszünkbe jut az osztalék kivétel, és akkor sok minden eszünkbe jut, még amit most nem fogok elmondani adásban, mert mégiscsak adásban vagyunk, de kb. Olyan gondolatok vannak, mint a szomorú embernek a 49 kilométeres terelésnél a fejében, és visszatérve erre az egész dologra, én azt gondolom, hogy jelen esetben biztos, hogy van valami, tényleg valami háttér alkó ebbe a dologba, mert ez nem úgy volt, hogy oda ment a két úr, és azt mondták, hogy akkor mi ezt megkaphatjuk meg, de ügyvéd a környéken nem volt, hanem akkor így kezet fogtunk, és akkor Jóska, akkor üssed szét már, akkor most már itt ugye csak megegyeztünk, akkor itt a pertot megittuk, és nem, hát itt iszonyabb mennyiségű ügyvéd, meg jogi szakember ilyen hosszú paksamétákat tolt oda, hogy akkor ezt kell aláírni, és azt elolvasni eleve olyan, mint hogyha a háború és békét visszafelé kétszer olvasnád el, és ezek tényleg olyan fajta kötelezvények, amik ha azt mondják, hogy jó, megoldjuk, és az még mindig azt jelenti, hogy az üzemeltetésbe, a fejlesztéseknek, meg itt az útfelújításoknak a kivételezése és végrehajtásába, ez mindig kérdéses, hogy ez hogyan fog jelentkezni. Tehát meddig fogunk még lehervasztott ajakkal vezetni az M1-en. Az M1-en van egy olyan terelési rész, amit nem értek, ott egyszer csak van egy ilyen sorolósáv egyébként a szemközti részbe.
1: Igen.
6: És ha ott valaki azt nem veszi észre, hogy egyébként ott meg kell adni a balról jövőnek az elsőbséget.
5: Így van.
6: Egy besorolósávba, és mögötted azt gondolja valaki, hogy ez egy sima besorolósáv elsőbségadás nélkül, ott ilyen szépen szoktak egymásra csúszni az autók. Látom, és hogyha ott úgy megáll, akkor ott azt mondták, hogy rotty. Tehát hogy ott konkrétan hidegélelem, eszkimó ruházat, bármi, tehát a telet lehet, hogy ott fogod elkapni.
1: Átkerülnél másik autóba.
6: Igen, tehát hogy így átkerülnél másik autóba. De hát ugye, aki ezt írta, annak már csak egy biztosítás nélküli Warburgja van, Pintér Sándorról beszélünk, ugye. Az a rendőr, aki megmeri állítani Pintér Sándort, hogy nincs biztosítás a Warburgon. Azon gondolkoztam még egyébként, hogy ki az, aki mondja, de hát ezen nincs biztosítás.
1: Hát azóta azt hiszem kiderült, hogy mégis van.
6: Tehát mégis van. Jól van, akkor megnyugodtam.
5: Online megkötötték.
6: Jól van akkor. De lehet, hogy a rendőr adta volna az iratait.
1: Legendással jó a fantáziád. Na, mindenki erről beszél a városban. Szerinted mi lehetett? Mi lehetett az a perdőn? Mi lehetett az a deal, ami alapján úgy döntöttek, hogy? Vagy akkor ezt átadják?
6: Nem tudom.
1: Ugye, más ügyben tudnak róluk valamit?
6: Nem lehet tudni, ugye azért vannak intőjelek. Tehát Sesták úr is bement és bennmaradt. Hank úr is ártatlan és végül is bennmaradt. Tehát, hogy vannak itt olyan ügy, meg hát ugye, amit szoktunk mondani, hogy országos kórus találkozó van, tehát, hogy mindenki énekel az ügyészségen, meg a rendőrségen, csak nem készül róla felvétel. Tehát ez ilyen Kodály év most. De a kérdés az egyébként, hogy kire mit énekeltek. És hogy nem tudjuk, hogy ez egyébként kommunikációban megjelenik-e, vagy csak azt a fajta erőt érzékelik mondjuk az urak, ami jelenleg most a kétharmados Tisza mögött látható társadalmi támogatottság, és azt mondják, hogy jó, értjük, látjuk, van erő, stb., egyezzünk meg. De még mindig nem tudjuk egyébként, hogy milyen megegyezés lesz. Azt tudjuk, hogy a két úr hajlamos a megegyezésre, vagy hajlandó a megegyezésre.
1: Hulladék gazdálkodásnál, kaszinóknál, dohánykereskedelemben is várhatók majd ilyen koncesziós kvázi átvételek?
4: Majdnem biztos.
6: Biztos.
4: Majdnem biztos. A MOHU-nak a megszüntetéséről már beszélt a miniszterelnök is, meg a kormányzat is, amivel én tulajdonképpen egyetértek, csak mindig attól félek, hogy az az átmenet, amikor ugye visszaveszik, és amikor újra is száll egy szolgáltatás, az kicsit hosszú lesz és kínlódós. És aztán a költségek is a nagy rendszerek tehetetlensége miatt nem biztos, hogy olyanok lesznek, mint amit remélnek. Tehát a hulladékgazdálkodás területén rengeteg sebből vérzik az egész, hogy elkerült a hulladékgazdálkodás. Nem önkormányzati feladat, állami feladat lett, a MOHU rendszere az bevételorientált, de nem csorgat vissza annyit a fejlesztésre, alvállalkozókkal dolgozik, akiket nem azt mondom, hogy égbérért, de nagyon alacsony pénzért működtet, akik nyilván kiveszik a rendszerből a pénzt.
1: Rengeteg
4: sebből vérzik. Na most ez magára húzza a kormány, azzal, hogy én akkor ezt most visszavettem. Hát nagyon sok erőt kívánok, ahogy ezt meg tudják oldani. És ez nem azt jelenti, hogy nem értek egyet azzal, hogy visszavegyük. Csak ez egy olyan dolog, hogy ehhez idő kell. Tehát szép lassan. Nem lehet, a közoktatást sem lehet visszaadni az önkormányzatoknak két hónap alatt. Két év, míg végig tárgyaljuk azokat, hogy hogyan és melyik részét a közoktatásnak vesszük vissza. És ezek a nagy bejelentések, egyre többet húz magára az állam, a kormány, és ebbe bele fog roppanni. Ezt csinálni kell, ezt működtetni kell. Nincs, hogy holnap nem viszem el a szemetet, vagy adott esetben más ilyen jellegű úgynevezett privatizált tevékenység tekintetében nem tudom működtetni. Nem látom azt az állam struktúrát ma még, lehet, hogy lesz majd, ahol tele van jó szakértőkkel, versenykével, ügyvédekkel, szakemberekkel, és ezeket a kérdéseket átveszi, és már tudja szépen csinálni és működtetni. És hogyha nem fog működni, na akkor lesznek kritikai észrevételei a mindennapi problémákkal küzdő állampolgárnak.
1: Olimpiázás előtt, Zoli, egy gondolat, beléd folytottam a szót.
5: Ugyanaz merült fel bennem is, hogy bármennyi kritika éri most a MOHU rendszerét, és ugye azon keresztül áttételesen van egy ilyen rejtélyes viszony Hernádi Zsolt és Magyar Péter között, éjszakai SMS-kezelés, öltözés és egyebek is fenyegetőzés is hozzátartozik, tehát ilyen kicsit ilyen szappanoperai elemeket is tartalmaz, de mindenképpen azt látni, hogy a MOHU által felépített körkörös gazdaság és hulladékgazdálkodási rendszernek van számosan eleme, ami óriási beruházásokat igényelt. Azoknak az elszámolása nyilván akkor is korrektel meg kell, hogy történjen, ha bizonyos elemeket máshol rendel egy következő döntésével a kormány. Tehát mindenképpen ez az összes, hogy meg érintett bevonásával hosszas egyeztetés, ami nem egy szexi dolog, nem egy népszerű dolog, de talán valami esélyt kínál arra, hogy konszolidált rendezés legyen belőle, és az a morgó állampolgár az pedig ne küldjön el mindenkit aznap reggel, amikor nem viszik el a kukáját.
1: Oké. Következő kérdés az, hogy 2036-ban lesz-e Magyarországon olimpia. Vannak olyan akaratok, amelyek e felé tolják az országot. Megnézzük, hogy hogyan állunk ebben. A társadalom támogatja-e?
7: Látványos show műsorral indult a 2026-os téli olimpia Olaszországban. Hogy hasonló eseményre Budapesten is sor kerülhet-e, az egyelőre kérdéses. Az viszont biztos, hogy Magyarország is szerepel azon a szűkített listán, ahonnan kiválasztják a 2036-os nyári olimpiát rendező várost.
8: Ez a 2024. októberétől zajló folyamatnak a részeredménye.
7: A HVG által kiszivárogtatott dokumentum kapcsán mondta ezt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A választás előtt készült dokumentum 39 versenyhelyszínt vázol fel a 36-os olimpia kapcsán. Ezek közül 11 nem a Magyarországon lenne, hanem más európai országban is tartanának versenyszámokat. A tervek szerint a szervezési és lebonyolítási költség 5,5 milliárd euró, a nettó gazdasági nyereség 4,7 milliárd euró. Az érdeklődő országoknak 2028-ban kell eldönteniük, hogy van-e szándék a megrendezésre. A rendezésről végleges nemzetközi döntés várhatóan 2029-ben születik.
1: Azon gondolkodtunk itt a stúdióban, hogy téli olimpiát vagy nyárit szeretnénk majd rendezni. Lehet, hogy a télit is megoldanánk a kékestetőn. No de, fordítsuk komolyra a szót. 2017-ben még a olimpia idején azért volt egy, talán mondhatom, össztársadalmi konszenzus arról, hogy inkább nem akartuk ezt az olimpiát, és talán ezért is táncolt ki a népszavazás mögül akkor a kormányzó hatalom, a Fidesz. És most hirtelen, mintha ez megváltozott volna, megfordult volna, a Medián friss mérése szerint már kétharmados arányban inkább támogatná a kedves nép azt, hogy itt legyen olimpiai játék.
4: Hát én talán, aki voltam a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is, és 16 évig elnökségi tagja, és egy picit belelátok ezekbe a történetekbe, azt mondom, én nagyon szeretném, hogy legyen. Tehát ez az első vélemény. Nem is mondhatnék mást, mert voltam egy olimpián, nem versenyzőként, sportvezetőként, és tényleg hatalmas élmény, magyar sikerek, ott állni, látni egy magyar versenyzőt a dobogó tetején, himnusztének, ezek fantasztikus.
1: Minden sportágban indíthatnánk
4: magyar versenyt. Fantasztikus dolog, és még talán, hogyha a sportkormányzat jó irányban fogja a magyar sportot tolni, akkor is lesznek jó világversenyzőink, világban eredményes versenyzőink. Ennek van egy gazdaságpolitikai része, nyilván azt közgazdászatnak kell végignézni, meg kell nézni, milyen került, hogyan került meg, miként lehet megrendezni. Másik van egy létesítmény feltétel része, nyilván, és ebben az, hogy Magyarország önállóan olimpiát rendezzen, szerintem 2030-ban, 36-ban, szerintem ez képtelenség. De van szerintem kimenekülő út ebből, illetve erőrelépési lehetőség, nevezzük ezt így, hogyha összefogna mondjuk három főváros, az egyiket úgy hívják, hogy Bécs, a másikat Pozsony, majd a harmadikat Budapest. Ugye tudni kell, hogy itt nem a kormány pályázik, azt csak adja a garanciát, hanem a városok pályáznak. Ebben látok fantáziát. Most is ugye nagy világverseny, focibilit is nézzük meg, hogy több ország rendezi. Nem vagyunk olyan távol egymástól, ez logisztikailag összehozható, létesítmény szempontjából összehozható, látogatók szempontjából, nézők szempontjából összehozható.
1: A mostani tervek egyébként ez szerepel, tehát hogy például a hotelek esetében, igen, a szállásaik esetében Bécs és Pozsony is beszáll.
4: Hát simán, hát most utazni 150 kilométert, 200-at, az nem olyan nagy dolog, mikor Kínában, amikor olimpiai volt, hát kicsit többet kellett utazgatni, tehát azt hiszem, hogy ez így működne. A kérdés csak az, és ezt én nem tudom megmondani, hogy ennek a gazdaságpolitikai hátterét hogy lehet összerakni, akkor, amikor most azért még nem dübörög a gazdaság, és hogy mikor fog majd idézőbb dübörögni, azt még nagyon nem tudjuk.
5: Azt hiszem emlékeztek arra, hogy mi volt a következménye az aténi olimpiának, amelyet ugye a görög kormány, amikor szembesült azzal, hogy egyszerűen nem bírja a költségeket, akkor rátuk már kicsit az Európai Unióra, ez az Európai Unió olimpiája, és a többi, és a többi, megágyazott a görög pénzügyi válságnak. És ugye
1: azért az régen volt már.
5: A tanulságok a mai napig érvényesek, hiszen egyetlen olimpia sem hozott pozitív szaldót a rendező város számára, tekintet nélkül arra is, azt is látjuk, hogy minden helyszínen a lehető leggazdaságosabb, Tesco gazdaságos létesítményeket csinálják már. Budapest ugye ezzel szemben ilyen lopakodó módon felkészült az előző kormány intézkedési nyomán, külön-külön apránként számos infrastruktúrális ugye, hát beruházás révén megteremtettek csomó helyszínt, ami nem biztos, hogy mindig megüt az olimpiai mértéket. De továbbra is úgy gondolom, hogy egy hármas összefogással egy Dunamenti olimpiának van valamennyire létjogosultsága, egy csak magyar budapesti rendezés olimpiának, hát egyrészt szerintem nem látom a költségvetési anyagi hátterét, és amit egyébként hozzá kéne tenni, hogy ez olyan szervezési szakértői munkát igényel, ami nemzetközi összefogás nélkül már most nem megvalósítható. A biztonság, az idegenforgalom, a projektmenedzsment, a finanszírozás, stb. Erre Budapest nem lesz képes 10 év múlva. Sem.
6: Nem, én azon gondolkoztam, hogy mondtad, hogy voltak ezek a lopakodó fejlesztések, hogy kisvárdas eszták fejlesztése nyomán egyébként külön nominál az olimpia rendezésére, mert ott olyan dolgok vannak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen városokban vannak, milyen méretű stadionok és sport technikai fejlesztések, akkor úgy láthatjuk, hogy azért az Orbán kormány idején nem teljesen reális fejlesztések is voltak ezekben a dolgokban. Viszont visszatérve erre a dologra, persze a szívem azt mondaná nekem is, hogy rendezünk olimpiát. Gazdasági szakember nem vagyok, lehet, hogy a gazdasági szakemberek azt mondanák, hogy azért óvatosan ezekkel a dolgokkal. Én viszont komolyabban gondolkodtam ezen, mert ugye, hogy minden ország próbál belevinni valami sajátságos dolgot az olimpiába, és én egyéni sportágokba indítanám egyébként itt a Magyar Olimpián a sportolókat. Ugye 400 vagy 500 sportolónk indulhatna, tehát mindenki indulhatna különböző számokba. Ugye Finnországban van ez a feleségcipelő verseny például, van az, hogy régi mobiltelefonokat kell mobiltelefonokat kell pattogtatni tóvizén, hogy hányat pattan a Nokia. És nálunk lehetne például ajánlásszerzés busójelmezbe, vagy kopogtatás, kopogtató cédula, ugye, hogyha a régi dolog. Lehetne 100 méteres tenderverseny, Mészáros Lőrinc kizárva, nem indulhatna egyébként, és az lenne az igazi győztes, aki nem is indul el, és mégis nyer. Mert én találkoztam ilyen céggel is, Erios nyomozásnál, amikor fölhívtam őket, és mondtam, hogy maguk nyerték az alvállalkozói a pályázatot. Azt mondta, tényleg? Azt mondta, de igen, hát mondom, ki van hírel, itt van a pályázati ismertetőbe. Azt mondja, jó, hogy szólt. És tehát, hogy milyen tudatos volt egyébként, mert azt mondja, mi nem adtunk be pályázatot. Hát mondom, az érdekes, mert megnyerték. Tehát azért mondom, hogy én tudnék ilyen sajátságos magyar versenyszámokat elképzelni a Magyar Olimpián. Lehet, hogy egyébként még ehhez nem is kéne akkora fejlesztés ebbe a dologba. Visszatérve erre a történetre, más időket élünk, mint amiből a Momentum kifejlődött olimpiai mozgalomból. Nem mindenki arra gondol, hogy egy tervezett olimpiából csak Szíl László és Mészáros Lőrinc vagyona gyarapodna, vagy Tiborcz Istváné, mert hogy minden létesítményt ők hoznának létre, és minden cég kiszolgálásában valahogy az ő cégeik nyernék a különböző tendereket. De ezt nem nekünk kell eldönteni egyébként. Szívünk szerint én is azt mondanám, hogy hajrá, csináljunk olimpiát, mert azt is jól látni, hogyha a magyar válogatott focizik a Puskásba. Lehet, hogy sokaknak nem, nekem igen egyébként.
1: Annyira tudtam, hogy el fogod viccelni egyébként. Ezt de örülök, hogy volt egyébként komoly véleményed is. De mind a kettőt szeretjük, mind a kettőt szeretjük. Nézzük meg a napkérdését és az arányokat is. Ez tényleg mintha ellenkezője lenne annak, amit a medián mért. Mert van ilyen. Ön szerint Budapest képes lenne felkészülni a 2036-os olimpia megrendezésére? És 28% gondolja azt, hogy igen, 72% hogy nem. Nézzünk gyorsan kommentelőket, komment véleményeket. Köszönjük szépen ezeket. Anna azt írta, hogy ezt még nem kéne erőltetni ezzel a gyenge gazdasággal. Vannak itt sokkal fontosabb dolgok. Arnold szerint érdekes, hogy például a nagyobb, stabilabb gazdasági lábakon álló lengyelek nem gondolkodnak olimpiában. Vajon miért? Hajnalka, hiába van rá 10 év, a gazdaság a büdzsé annyira leamortizálódott az elmúlt 16 év alatt, hogy szerintem nem lehetséges akkora fejlődés, amennyi szükséges lenne. Szabolcs, csórók vagyunk még mi magyarok az olimpia megrendezéséhez, inkább pia, mint olimpia. Aha, kicsit is mondhattad volna. Máté, igen, van minden. Uszoda, atlétikai stadion, Puskás, MVM dom, stb. Ferenc pedig, kérdezzék meg Fekete Győr Andrást, ő nagy szakértője a témának, ő viszont most nincs itt. Van még egy témánk, ezt megmutatjuk egy rövid bejátszóval, aztán kisorsoljuk, hogy ki mondhat vélemény, mert nagyon kevés időnk maradt az adásból. Akkor nézzük gyorsan, miről van szó.
9: A magyarok majdnem fele arrogánsnak gondolja Magyar Péter felszólalásait egy friss felmérés szerint. Az ATV megbízásából készített felmérést az Európion, amiből kiderül, hogy inkább a fiatalok és az iskolázottak megbocsátók a miniszterelnök modorával, míg a 60 év felettiek és az érettségivel nem rendelkezők ellenszenvesnek gondolják. Bojár Ábel, az Európeon kutatási igazgatója a Spirit FM Provokatőr című műsorában elemezte a mérés eredményeit.
10: Történik valami, amiről a miniszterelnök úgy gondolja, hogy fontos, úgy gondolja, hogy erre van egy társadalmi igény, és ezekből a számokból úgy tűnik, mintha nem lenne.
1: Provokatőr című műsorban láthattunk részletet, mindenki kedvenc műsor egyébként a TV Extrém. Megegyeztünk abban, hogy mindenki mond egy nagyon rövid véleményt, aminek már a felét én el is dumáltam, át is dumáltam, akkor tessék, parancsoljatok, urak!
4: Nekem nem tetszik. Tehát én egészen más stílusban szocializálódtam a politikában, és én sokkal, de sokkal elegánsabb stílusnak vagyok a híve.
5: A stílus maga az ember, mondhatni, és maga a politikai brand is, és a Opinion kutatása, European kutatásaiként pontosan azt támasztja alá, hogy a kormánypárti, a Tisza szimpatizán szavazók nagy része megbocsátó, vagy így szereti a miniszterelnököt. Kérdés, hogy ezek a tulajdonságok a későbbi kormányzás idő mennyire maradhatnak meg az ön számára elfogadhatónak?
6: Kampányban elsőbbre is nagyon hatásos volt. Egy idő után szerintem a nyugalom és a visszafogottság kell majd, hogy beköltözzen a parlamentbe, meg a miniszterelnök kommunikációba, de ezt nem én fogom eldönteni, hanem ő.
1: Nagyon szépen köszönöm a véleményeteket. Ez volt az Aktuál. Szép estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!

De tényleg, nincs bennünk olyan, hogy lélek. Majd meghalok, de még egy kicsit élek. Az eszem tudja, merre lépek, de csak a szívemben érzek. Az agyamnak elege lett, és üzent a szívemnek egy levélben. Szívem, szedd már össze magad, fontos az, hogy egyben maradj. Ha mostanság rád nézek, nem vagy te más, csak szilángol több ezer darab. Nyáron miért van benned fagy? Csak önmagad árnyéka vagy. Mikor

Most komolyan, jobbra-balra dőlünk két macs között, mint egy macskánál a gombolyag. Ami egyik fülemen bemegy, azt a másik meg se hallja. Ezért a jobb kezem, mint egy levelet a balnak. Most miért rohansz fejjel a falnak? A népek nem téged akarnak. Egyszer már elnéztünk balra, ne sodor már megint bajba, jó?

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Színházi bemutató előtt áll a Belvárosi. Az Orlai produkció mutatja be az egyik klasszikus műzikelt, az Irma, te édes címűt, amire sokan emlékezhetnek filmformájában. Ugye Shirley MacLaine és Jack Lemmon volt a két főszereplő, és ezt Magyarországon sem először láthatjuk már színpadon, de most valószínűleg egy nagy szériára készülnek az alkotók. Személyesen Shirley bíró Panna Dominika, és itt van a rendező is, Szabó Máté, örülök, hogy itt vagytok.
2: Jó reggel. Reggel.
1: Van színésznek, rendezőnek főpróba héten jó reggel?
3: Kicsit később, de van.
1: De hát akkor még már próba van.
2: Igen. Én még ezt nem tapasztaltam.
1: Melyik részét, a reggeli kerést?
2: A reggeli kerést, igen. Mármint, hogy a jó reggeli kerést.
1: Hát igen. De azért jó a kedvetek, és ez egy jó jel így az előadás bemutatója előtt egy-két nappal.
3: Igen, nagyon jó hangulat. Tehát nagyon sokat nevettünk, és nagyon jófajta, jó társaság jött össze. Tehát rendkívül jók az alkotók és a szereplők. Ezt őszintén mondom, ezekkel
1: ez
3: egyszerű szavakkal.
1: 60 évvel később?
3: Ez egy elég izgalmas alaptéma is. Tehát nem véletlenül nyúlt hozzá Peter Brook, meg Billy Wilder. Ez egy rendkívül komplex és nagyon szórakoztató, nagyon, nagyon tanulságos történet, és nagyon sok lehetőséget ad az alkotóknak, de legfőképpen a színészeknek. És szerintem az a ritka dramaturgia, ami valóban tartalmazza mindazokat, amik elgondolkodtatóak, groteszkek, abszurdak és szórakoztatóak. És mindez zenével van, remek zenével, legalábbis remekül átdolgozott zenével.
1: Belenyúltatok?
3: Belenyúltunk nagyon sok módon, mert izgat minket a téma. Tehát, hogy ez az alaptéma, és belenyúltunk zeneileg is. Tehát ebben van egy jazz trió, Olá Dezső, Olá Péter és Szász Szabolcs, szóval harmonika, bőgő élőzenével, és belenyúltunk a szövegbe is, és folyamatosan a próbák alatt is belekerülnek új mondatok és pillanatok.
1: Izgalmas karakter ez az utcalány?
2: Hát számomra mindenképpen, bár nagyon hasonlít a Sweet Charity-re, amit én a tavalyi évadban játszottam Szolnokon, Béres Attila rendezésében, úgyhogy nem mentünk túl messzire. Úgyhogy próbáltam nagyon elkülöníteni a két karaktert, bár nem igazán sikerül, mert azért eléggé hasonló. Tehát a nagyon életigenlő...
1: És az egykorban is született nagyjából.
2: Igen,
1: tehát, hogy
2: igen.
1: Ott valamit ezzel akartak mondani az
2: igen.
1: alkotók.
2: Sőt, az a vicces, hogy a főszereplő fiút is ugyanúgy hívják, tehát Oscar egyébként. Igen, de egy nagyon-nagyon életigenlő nő, közben iszonyatosan naív, de nem buta. Szóval számomra ez egy kihívás.
1: És neked ez felénk 2026-ban mit jelent? Mit mond?
2: Hát
1: mit akarsz te elmondani nekünk?
2: Hát mindenképpen a szerelemről szól, és a szerelemben lévő csatákról, féltékenységről, határokról, szóval mindig aktuális lesz ez a téma.
1: Ez ebből a szempontból igaz, hogy pont egy utcalány, hát igen, az egy érdekes igen. dolog, hogy akkoriban mit akartak ezzel. Ezen gondolkodtál te is?
3: Persze, hát olyan jó pofa az, hogy van valaki, aki egyáltalán nem naív első ránézésre, hiszen egy olyan világból jön, egy ilyen férfi központú világból, aki számára tulajdonképpen belefér az, hogy a lelki és a testi szerelem egyszerre meg, látszólag egyszerre tud megvalósulni. De valójában ebben a történetben a szerelemben naív, és ez a történet arra jó, hogy hogyan tanulja meg valaki, vagy hogyan szembesül valaki a szerelemmel, és azzal, amikor valaki birtokolni akarja. És annak érdekében, hogy birtokolni akarja, ezért egy másik személyiséget vesz fel, ami aztán önálló életre kell, és tulajdonképpen riválisává válik annak az embernek. És én szerintem szerelmessé tanítja lenni a lányt. És ez a folyamat, ahogyan valaki ezt megéli, hogy ebből, mert ugye miért is ne lehetne bárki mással lenni, mondta, gondolja ő. És ez a folyamat, hogy erre az ember hogyan jön rá, az egy nagyon-nagyon klassz út.
1: Van, aki ilyenkor elzárja magától a klasszikus ismert filmet például. Van, aki meg azzal kezdő, hogy na lássuk, hogy mit csináltak belőle, te melyik utat jártad?
2: Én az első vagyok, én abszolút elzártam magamtól, de én amúgy is ezt csinálom, szóval semmiképpen nem szeretem, hogyha befolyásolva vagyok. Nem szoktam megnézni.
1: Mert hogy ugye előre. Shirley MacLaine akkor, amikor ezt játszotta, már óriási sztár volt.
2: Igen.
1: Az a filmnek egy óriási erénye volt, hogy egy olyan lány tudott odarakni, akit egyébként ismertek a nézők. Téged is ismernek már a nézők, ebből a szempontból ez egy jó analógia, de ugyanakkor nehéz feladat is gondolnám, ha láttad. De hát így meg egyszerűbb. Te láttad?
3: Én láttam, de ez egy másik feldolgozás. Ez az a feldolgozás, tehát tulajdonképpen hasonló az alaptörténet, de ebben nagyon abszurd dolgok történnek. Tehát egy idő után ez elborul ez a darab, és olyan események történnek benne, amiket az ember nem is gondolt az elején. Nyilván a történet...
1: Szóval mi se nézzük meg előtte a filmet.
3: Én szerintem az előadást kell megnézni, de tényleg más a kettő, nyilván nem véletlenül a téma hasonló, de hát ebben nagyon, itt rendkívül izgalmasak a koreográfiák, muszáj mondanom, a Kovács Gergely Csanád rendkívüli koreográfiát, nagyon klassz a díszlet, Darvai Botond, a Benedek Maria jelmez, tehát egy nagyon klassz kerete van a történetnek, és hát a szereplők meg nem baj, hogy így átvettem, hogy ilyeneket mondok.
1: Ezért vagy itt.
3: Mert nekem ez nagyon fontos, hogy ezek a dolgok, tehát a Rohonyi jó. Barnabás játszott.
1: Ezt akartam kérdezni, kinek kell szerelmesnek lenned?
3: És duplán áldásul, és több szerepet, mindenki rengeteg szerepet játszik, Hernádi Judit rengeteg szerepet játszik.
2: 7 darab szerepet játszik.
3: 7. Annyi átöltözés van benne, amit én nem tudom, mert valami
1: az
3: által, ami zajlik.
1: Utálja, de önmagában ez a helyzet, ez isteni egy színésznek, nem?
2: Egyébként nem utálja.
1: Öltözni?
2: Számomra csodálatos nézni a Hernádi Juditot.
3: Csodálatos.
1: Nem ahogy... a szerepet, nem, hanem hogy ez a rengeteg öltözés. Hát azt hát az ki szeret.
3: Én csak azt látom, hogy már bejönnek.
2: Én ezzel álmodtam, hogy mikor mit kell fölvennem, milyen zenék mennek a fejemben, szóval kicsit ilyen kusza állapotokban.
1: Hát amikor majd ez elkezdődik igazán, ez akkor
2: nagyon...
1: ez rendeződik nyilván.
2: Igen, ez most nagyon kaland. Intenzív főpróba hét, igen.
1: Hernádival milyen dolgozni 7 szerepben?
3: Mind a 7-ben remek, és hát nagyon sokat ad hozzá gondolatban is, rendkívül szellemes értelmezései, gondolatai vannak hozzáadás, és nagyon-nagyon sokat azzal, ahogyan támogatta, ahogyan támogatja a többieket, és ahogyan egy-egy megszólalásával segíti a próbát, és hát nagyon, nagyon jó egységet alkotnak még a többiekkel, a Mészáros Martina, a Sipos
2: László Márk,
3: igen, és a német Áron Valentine.
1: Kit nem soroltál fel? Mindenki megvan.
3: Magunkat nem, de igen.
1: De hát benneteket meg én. És köszönöm szépen, nagyon hogy itt voltatok. Hát ebben most ennyi fért, az összes többit tessék a Belvárosi Színházon megnézni. Pénteken premier, ugye? Irma, te édes. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük szépen.
4: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Ez úgy van, hogy vannak olyan szervezetek, amikről mindig csak akkor beszélünk, amikor baj van, de akkor meg mindig beszélünk róluk. A Baptista Szeretetszolgálat is ilyen jó reggelt kíván.
5: Jó reggelt kívánok!
1: Szilágyi Bélának, mert hogy amikor valami tragédia történik, akkor egy-két órán belül előkerül a Baptista Szeretetszolgálat, hogy majd ő segít. És most is így volt például a nepáli árvíz esetében, amikor szinte azonnal megnyilvánultak, gyűjtöttek, csomagot küldtek, jelen voltak. Hogyan zajlik ez a folyamat? Tehát történik valami a világban, önöknél egy piros lámpa valamelyik asztalon felgyullad?
5: A Baptista Szeretetszolgálat a munkájának a 90%-át Magyarországon végzi, ennek ellenére valóban a nemzetközi munkánk az, ami leginkább látható, és minden egyes katasztrófánál mi az ENSZ szervezetéhez be vagyunk kapcsolva, akiktől jelentés érkezik arról, hogy valamiféle katasztrófa érkezik, vagy valamiféle katasztrófa történt. Itt a nemzeti kormánynak kell segítséget kérnie ahhoz, hogy a külföldi segélycsapatok el tudjanak indulni, vagy pedig a helyi partnerszervezetén kérnek tőlünk segítséget. Tehát ez a két csatorna, hogy jelentést kapunk ezekről az eseményekről, és valóban attól függően, hogy milyen jellegű, milyen erősségű, hány életet követelt a katasztrófa, hány ember az, aki segítségnyújtásra szorul, milyen partnerszervezetekkel rendelkezünk a környéken vagy a helyszínen, mindezek határozzák meg azután, hogy hogyan és milyen módon tudunk segíteni.
1: Ilyenkor van egy részlegük, vagy van együttműködésük különböző. Ilyeneket soha nem kérdeztem, ez tényleg az érdekes. Nem tudom, önök tudják-e, kedves nézők. Szóval, hogy az ilyenkor úgy van, hogy egymásnak telefonálnak, megy a körüzenet, hogy kinek milyen van, ki mikor tud indulni, kinek van repülőgépe, hova lehet szállítani, hogyan szervezik ezt?
5: Nálunk van egy már 70 bevetésen részt vett veszélyhelyzetkezelési igazgató, aki egyrészt nagyon tapasztalt, másrészt pedig egy olyan önkéntesi hálózatot épített ki orvosokból, ápolókból, katasztrófavédőkből, tűzoltókból, alpinistákból, akiket azonnal tudunk hívni, amikor egy ilyen katasztrófa megtörténik, és azt mondjuk, hogy nézzük azt, hogy tudunk-e indulni, de álljatok készen, és adott esetben 12-24 órán belül egy 8-10 fős csoportot ki tudunk küldeni. Nepálban egy olyan típusú katasztrófa volt, amikor sajnos a túlélők mentésére nem nagyon volt mód. Míg néhány évvel ezelőtt Törökországban a földrengés után várható volt, hogy lesznek túlélők, és oda is azonnal el tudtunk indítani a csapatunkat. Oda kutatómentő csapatot küldtünk kutyákkal. Tehát valóban egyrészt a nemzetközi partnereinkkel, az ENSZ partnerekkel tárgyalunk, Másrészt más kutatómentőcsoportokkal volt már olyan, hogy valóban közös repülőgépen utaztunk, mert lehetőséget biztosítottak nekünk, hogy felszálljunk a gépre, de sajnos volt olyan katasztrófa, mondjuk a venezuelai, ahol nem volt erre lehetőség, a kereskedelmi járatok pedig 3-4 napon keresztül nem adtak lehetőséget arra, ráadásul a kutyáinkat sem akarták elszállítani, így Venezuelában sajnos kutatásmentéssel nem tudtunk részt venni, ott klasszikus humanitárius segélyezéssel tudtunk segíteni.
1: Most viszont elkezdtek egy menedzserképzést, ez kifejezetten érdekes, humanitárius katasztrófához képeznek segítő menedzsereket, méghozzá Indonéziában, elég távol Magyarországtól.
5: Az indonézek azt mondják, hogy a kis túlzással a 3000 szigetükön majdnem minden héten van valamilyen katasztrófa.
1: Hát földrengés,
5: igen. Földrengés, Fülöp-szigeteken ciklonok, most Bangkokban volt villámárvíz, Myanmarban ugye a katonai fegyveres konfliktusok, Indiának a különböző részein szintén különböző helyzetek, Pápua Új-Guineában földcsuszamlás. Egész Ázsia gyakorlatilag forrong ezekben a katasztrófákban, és örültünk annak, hogy 64 szakembert, vagy leendő szakember 18 országból tudtunk képezni. Részben itt az Óbudai Egyetemmel van egy olyan kurzusunk, ami egy egyéves posztgraduális kurzus, részben ezeket a nemzetközi képzéseket pedig a Baptista Világszövetséggel együtt tudjuk végezni, azért, hogy amikor megtörténik a baj, akkor felkészül, gyors, hatékony, és a méltóságot figyelembe vevő segítséget tudjanak adni.
1: Az utolsó mondat, ez egy szokatlan, vagy tagmondat, egy szokatlan mondat volt, a méltóság. Erről nem szoktunk ilyenkor beszélni, amikor egy katasztrófa van. Mindig a halottak számára, a sebesültekről, meg a gyors mentésről beszélünk.
5: Nem mindegy az, hogy mondjuk egy adag élelmiszert, vagy egy sátrat, vagy éppen ahogy Nepálban tettünk vízszűrő berendezéseket, higiéniai felszereléseket, hogyan adunk át azoknak, akik egyébként is traumát szenvedtek, esetleg elveszítették a szerettüket. Például Nepálban az történt, hogy magaslatokon laknak a családok, a férjek, édesapák pedig a völgyben dolgoztak, és sajnos ők az életüket vesztették ebben. Nem mindegy az, hogy mi segítőnként hogyan viszonyulunk ezekhez a családokhoz, kipipáljuk, hogy átadtuk a segélyt, vagy valamilyen módon kifejezzük azt, hogy mi azért vagyunk itt sok ezer kilométerről, nem csak azért, hogy valamit kapjanak, hanem azért, hogy együtt érezzünk velük, és segítsünk valamilyen módon a tovább.
1: Érezzük, hogy velük van a világ, nem felejtik el őket. Mi se felejtsük el, hogyan tudunk segíteni?
5: A 1355-ös adományvonalunk felhívásával, illetve a baptistasegély.hu lapon online adakozásra is tudnak segíteni. Megyünk még Nepálba, és szervezünk még ilyen képzéseket.
1: Én meg köszönöm, hogy beszélt róla. Köszönöm, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke Szilágyi Béla volt a vendégünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao Lágersör, a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Hát mi Lévai Richárddal, aki közösségi média szakértő, ilyen csodákat nem tudunk ígérni. A valóságot azt adnál inkább. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Készült egy kutatás, azt célozta, hogy mit gondolunk a közösségi médiában megnyilvánuló politika hitelességéről, és általában véve is magáról a közösségi média hitelességéről. Ezt hangzatos címekkel úgy közölte a sajtó, hogy megduplázódott Magyarországon azoknak a száma, akik nem hisznek a közösségi médiában, és annak az állításaiban, de azért ez nem ilyen egyszerű, ugye?
2: Messze nem, hiszen a kutatásból azért több minden kiderül. Egyrészt, hogy valóban megduplázódott, és van egy ilyen tendencia, de ez nem csak Magyarországon történt meg, hanem számos, szinte az összes országban gyakorlatilag ez a kutatás készült, 37 országról van itt szó, hogy jól emlékszem, de még így is több az elmúlt éveknek a fennforgásai után, még így is több azoknak a száma, akik azt gondolják, hogy egyébként meg jót tesz a demokráciának a közösségi média, bár ez zárul össze ez az olló. Talán nem is feltétlenül az, az érdekes, hogy ezek a számok önmagukban nem változásnak a sebessége, mert hogy 22-ről 42 köré nőtt az a szám, akik szerint káros a demokráciára, és körülbelül 49% mondja azt, hogy egyébként hasznos neki.
1: Káros hogyan lehet? Mitől lehet?
2: Ez is egyébként ebből a kutatásból is kiderül, sok másik kutatás is ezt vizsgálja, hiszen itt a manipulatív jellege az internet és a közösségi médiának az is egy olyan, ami elő szokott ebből jönni. A polarizációnak a növelése, a vízhangkamra, és ezek mindig ilyen jól hangzó állítások, hogy úgy vízhangkamrába zár minket a közösségi
1: média. A buborékunk.
2: A buborékokban így van, de azért ezek is kiderülnek különböző kutatásokból, hogy ez messze nincs így, messze nem ilyen súlyos, vagy ez nem a közösségi média következménye, hanem inkább egy általános átmenetnek, egy általános változásnak egy megjelenése a közösségi médiában. Úgyhogy lehet ezt írni nagyon egyszerűen, de ez egy sokkal összetettebb kérdés.
1: Ha nagyon egyszerűsítünk, ha már itt tartunk, akkor szokták mondani, hogy Magyar Péter sikerének titka a közösségi média. Tehát az, hogy rájött arra, hogy hogyan kell ott kommunikálni, tudja, hogy mit kell csinálni, és elérte azokat az embereket, akik a változást akarták ott a közösségi médiában. De ez sem ilyen egyszerű, hát azért ő oda-vissza keresztbe kasul, 2-3-szor bejárta ezt az országot. Tehát azt sem lehet mondani, hogy csak egy Facebook poszttal lehetett vele találkozni.
2: Pontosan így van, hogyha most egy másik aspektusát néznénk, akkor azt mondanánk, hogy az a siker, hogy bejárta az országot, de szerintem ezek kettő, illetve több tényező együtt hat. A siker alapja szerintem az, hogy a valóságról beszélt, arról, amit éreznek az emberek, erről beszélt a nyilvános fórumokon, erről beszélt a közösségi médiában. Azokat a videókat osztotta meg hatalmas számba, hosszú egy-másfél-két órás élő videókat gyakran a különböző fórum beszélgetéséről, ahol arról a valóságról beszélt, amit az emberek éreznek, és ezek így együtt tudták átadni azt, hogy valóban sikeres lett.
1: Egy közösségi média szakértő nyilván elemezte, hogy mi történt a választási kampányban, hogy az egyiknek miért sikerült, a másiknak miért nem, hiszen Orbán Viktor és csapata is megpróbált ott felépíteni valamit ugyanabban a térben. Itt jön be a hitelesség kérdése, tehát lehet, hogy én azt gondolom, hogy mindenki csak mondja a magáét, de az egyiknek elhiszem, a másiknak meg nem.
2: Így van, hitelesség és a valósággal való közös találkozási pontok. Itt szerintem egy rettenetesen fontos kérdés, mert hogyha én rengeteg pénzt, kommunikációt, sok platformon ráköltök arra, hogy eladjak egy üzenetet, átadjak üzeneteket, de nem ugyanezt érzi a célcsoportom egy része, akkor könnyen lehet az, hogy lesznek olyanok, akiben ez változik, de a többségben valószínűleg ez nem fog. Viszont ha arról beszélek, amit ők éreznek, és tudok hozzájuk kapcsolódni, és ők is tudnak hozzám kapcsolódni, és ehhez még mellé rakom a jó kommunikációt, akkor egy kicsit könnyebb dolgom van.
1: Hadd hozzak egy másik szempontot be, mert én abban nem hiszek, hogy a közösségi média a demokráciát csökkentette, sőt, olyan széles hozzáférést adott, mint még soha semmi. Ugyanakkor ezeknek a vitáknak és magának a politikai diskurzusnak a minősége lett egészen elképesztően alacsony színvonalú. Ami nyilván ugyanennek a következménye.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy a minőség, inkább talán az, hogy a minőség láthatósága változott, hiszen hasonló színvonalú vitákat le lehetett folytatni korábban szűk, zárt körbe, a szórakozó helyeken, kocsmában.
1: Jó, de a kocsmában beszéltünk úgy egymással, mint amit megenged magának rengeteg kommentelő ma a Facebookon.
2: Ezért mondom, hogy
1: akkor abból verekedés lett. Itt meg mindenki szépen kikapcsolja a számítógépet, és befejeztük.
2: És forrong utána magába otthon tovább, tehát nyilván...
1: Hát vagy forronganak helyette mások, folytatva ugyanazt.
2: Így van, de ezért mondom, hogy a láthatóság változott meg, hogy ez a stílus ez eddig is megvolt. Sajnos ez a stílus ez egy kicsit nagyobb teret kapott, de legyünk őszinték, hogy mint mindenek ennek is két oldala van, mert nem csak ez a stílus kapott nagyobb helyet, hanem sokkal könnyebb eljutni az emberekhez, és sokkal olcsóbb ezt megtenni. Régen hogy működött ez, ha egy politikus el akart mondani, valamit be kellett jönni egy ilyen stúdióba, vagy újságírók megkérdezték, és akkor volt lehetőség. De hogyha nem mentek oda hozzá az újságírók, nem tudott bejönni egy stúdióba, akkor nem volt lehetősége tömegekhez eljutni. Ma ezt, mint hogy látjuk, ezt meg tudja bárki tenni. Úgyhogy azért az információhoz jutás, a befolyási lehetőség, az információk átadása, ez igenis demokratizálódott az internetnek.
1: Meg tudja bárki tenni, ezt vitatják a vesztes oldalon. Hát a politika az ilyen, mindig vitatnak valamit a vesztes oldalon. Tehát, hogy nyilván hatalmas pénzek, óriási csapat, ukrán szál, emlékszünk még erre a blöfre, és ezzel minden volt itt, amit lehetett hallani. Mekkora csapat kell ahhoz ma egy közösségi médiás platformon, hogy valaki legyen az mindegy TikTok, vagy Insta, vagy Facebook, hogy valaki jelentősen tudjon egy támogatást szerezni magának, látható, mérhető mértékben.
2: Sok ember kell hozzá, ez nem egy emberes játék. Ugye sokszor Magyar Péter kapcsán mondják azt, hogy mindenhol ő posztol és kommentel hozzá, és posztokat rak ki, és videókat, és stb. És egy részét ennek nyilván ő tudja csinálni. A kommentjeit elvileg ő írja meg egy-egy posztot, valószínűleg ő rak föl. De amikor élő közvetítésekről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy naponta 6-7 posztot rak ki, abból 2-3 gyakran videó, különböző élő megjelenései vannak. Ez nem egy emberes feladat, itt egy több ember kell ehhez. Ugye megjelent egy hír arról, hogy 21 ember felel azért, hogy a miniszterelnökségnek, a közösségi média kommunikációnak különböző szerepeibe ők benne vannak. Ez nem csak a Magyar Péternek a posztjait jelenti valószínűleg, hanem más miniszterelnökséghez kapcsolódó közösségi kommunikációs elemeket. Úgyhogy ez sok emberes feladatot jelent mindenképpen.
1: Ne gondoljuk, hogy minden egy emberre múlik. Egy biztos ember csak vezérli adott esetben.
2: De az első követő, illetve a többi követő is fontos.
1: Évai Rihárd, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Este is találkozhatunk, az Egyenes Beszélben is én leszek ma este, de hogyha az nem jó időpont, akkor holnap reggel várom Önöket újra a Startban. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Jó estét kívánok! Önök az ATV híradóját látják, Tóth Géza vagyok, kezdjük kiemelt híreinkkel. Visszaszólt Magyar Péternek az ÁSZ elnöke, szerinte a miniszterelnök saját kormánya mulasztását kéri számon rajta. Kerületvezetők írtak nyílt levelet Karácsony Gergelynek a parkolási bevételek miatt rendkívüli közgyűlés sürgetnek, és orosz dízel szállítással állapodott meg Donald Trump és Vladimir Putyin, az ukrán elnök bírálta a lépést. A kormány kezdeményezheti az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökének felmentését is a híradónknak nyilatkozó alkotmányjogász szerint. A két vezetőt tegnap szólította fel ismét távozásra a miniszterelnök. A szakértők úgy vélik, a menesztés előtt fontos lenne, hogy a kormány tisztázza azokat a szakmai érveket és hiányosságokat, amelyek indokolnák a vezetők elmozdítását.
2: Távozzanak, ne várják meg! Amíg elküldjük őket, mert el fogjuk küldeni őket, mert ennek a rendszernek, amely elfoglalta a hazánkat, az intézményeinket, független hivatalainkat, vége van.
3: A választások utáni győzelmi beszédében Súlyog Tamás mellett több közjogi tisztségviselőt, köztük a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság elnökét, az állami számvevőszék elnökét és a gazdasági versenyhivatal elnökét is távozásra szólította fel Magyar Péter. Többen a politikai nyomásgyakorlás és az alaptörvény 17. módosítása után távoztak, de vannak vezetők, akik még azóta is hivatalban maradtak. Az ő lemondásukat kéri most ismételten a miniszterelnök.
4: Szerintem ideje távozni, elnök úr, az állami számvevőszék éléről. Nem csak emiatt, mások miatt is, de emiatt is.
3: A kormányfő szerint a közpénzek nem megfelelő ellenőrzése, a korábbi hatalom visszaéléseinek és tiltott kampányfinanszírozásának elfedése miatt szükséges az elnök Vindis László lemondása.
5: Neki visszaemlékezhet arra, hogy Vindis László elnöklése alatt hogyan működött az állami számvevőszék, az akkori ellenzéki pártokat folyamatosan vegzálva, agyonbírságolva, a Fidesz kapcsán pedig soha semmilyen szabálytalanságot nem találva. Még azt is kimondta, hogy a Megafonnak semmi köze nem volt a Fidesz kampányához.
3: Az ÁSZ és a kormány között a konfliktus már hónapok óta tart. Magyar Péter júliusban az intézmény teljes átvilágítását rendelte el. Akkor az elnök a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, nem fog lemondani.
6: Nem gondolom, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolom, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni. Hiba lenne a mindenkori ÁSZ elnöknek amiatt lemondania, hogy a mindenkori miniszterelnök éppen felszólítja lemondásra.
3: Most a déli körvasút szabálytalanságai kapcsán merült fel a távozás. Az ÁSZ közleményben úgy reagált, a miniszterelnök most a kormány mulasztását kéri számon az állami számvevőszéken. A pénteki sajtótájékoztatón az RTL kérdésére a miniszterelnök kijelentette. ha a hivatalvezetők nem távoznak önként. A jogszabályok meghatározzák, hogy ki és milyen indokkal kezdeményezheti a felmentésüket.
4: Nyilván az ember, akár politikus, akár nem, az utolsó eszközként használja ezt. Még tudnak ennélkül távozni. Én azt gondolom, hogy teljesen méltatlan, amit művelnek, minden nappal egyre méltatlanabb lesz.
3: A gazdasági versenyhivatal vezetőjének, Rigó Csabának jogi leváltása kapcsán Stánic Péter alkotmányjogász az ATV-ben arról beszélt, hogy maga a miniszterelnök kezdeményezheti az eljárást a köztársasági elnöknél.
7: A gazdasági versenyhivatal vezetőjét itt pont a miniszterelnök maga kezdeményezheti az ő elmozdítását, és a köztársasági elnök ebben az esetben felmenti őt. Tehát, hogy ez pont egy olyan kérdés, ahol a miniszterelnöknek konkrét eljárási lehetősége van arra, hogy kezdeményezze ezt a felmentést. Nagyon érdekes, hogy nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e vagy sem, de itt az ő kezében van az irányítás.
3: Nem ilyen egyszerű a helyzet az ASZ elnök leváltásánál, mivel a hivatal az országgyűlés alá tartozik. A kizárás pedig csak egy kormánypárti és ellenzéki politikusokból álló mentelmi bizottság kezdeményezheti. A megkérdezett alkotmányjogász szerint fontos lenne tudni, hogy mik azok a szakmai érvek és hiányosságok, amik miatt indokolt lenne az elmozdítás.
8: Végig kell nézni, hogy a számvevőszék elnöke az elmúlt időszakban milyen olyan esetekben merült fel, hogy ő nem látta el azt a funkciót, amit a törvény rá ruház, és azt el kellene lássa, vagy el kellett volna lássa, és ugyanez érvényes a gazdasági versenyhivatal elnökének az esetére is, hogy igen, csak hogy azt be kell bizonyítani, hogy milyen hivatal, tehát ez ki kell gyűjteni azokat az eseteket, amikre úgy gondolja például a miniszterelnök vagy az apparátusra, hogy mik azok a mulasztások, amelyek túlmentek azon, hogy egy tisztességes módon megítélje a helyzetet.
3: A témával kapcsolatban kerestük az állami számvevőszéket és a gazdasági versenyhivatalt is, de adásunkig nem kaptunk választ.
1: Nyílt levélben szólította fel Budapest több kerületének polgármestere Karácsony Gergelyt arra, hogy vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást, és álljon el a kerületi önkormányzatok parkolási bevételeinek elvonásától. A polgármesterek szerint a budapestiek életét alapvetően érintő pénzügyi döntések előkészítésében nem vonták be az érintett önkormányzatokat. Azt szeretnék, ha a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlést tartana.
9: Nyílt levélben szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, 8 budapesti kerület vezetője, hogy hívja össze a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését. A vita a parkolási bevételek tervezett átcsoportosítása miatt éleződött ki. A kerületi vezetők szerint a főváros a bevételek tervezett elvonásáról nélkülük állapodott meg a kormánnyal. Ezek a jövőben a fővároshoz kerülnének, és ez hátrányosan érinti a kerületi önkormányzatokat. Erzsébet város polgármestere szerint a kerületeket is be kell vonni az egyeztetésbe.
10: Hiszen mégiscsak arról a pénzről van szó, amire a kerületeknek szüksége van, és nagyon világosan szeretném leszögezni, hogyha ezeket a parkolási bevételeket elviszi a főváros, akkor azt az egyes kerületekben élő emberektől veszi el azt a pénzt, mert hogy abból a pénzből egy sor olyan szolgáltatást nyújtunk, ami egyébként másként nem megvalósítható.
9: Véleményük szerint az önkormányzatok kivéreztetése immár a főpolgármester részvételével folytatódik.
11: Az a paktum, amit aláírt a főpolgármester úr, az nem nekünk nem jó, az a fővárosnak nem jó. És éppen ezért igen, a vita az mélyebbre nyúlik, mint a parkolási bevételek, de a parkolási bevételek az egy annyira felháborítóan alkotmány ellenes javaslat, hogy ez az, amit természetesen mindenki kiemel, és amit a bíróságon is meg fogunk támadni.
9: A levél aláírói a megállapodás felülvizsgálatát és a parkolási bevételek elvonásának elengedését követelik. Úgy vélik, a változtatások árát a kerületekben élők fizethetik meg, mert ezek a szolgáltatások finanszírozását is veszélyeztethetik. Józsefváros polgármestere közösségi oldalán arról beszélt, a központosított parkolás gondolatát önmagában nem tartja problémának, a döntés módját viszont kifogásolja. Pikó András szerint a parkolási bevételek elvonásával a kerület 1,5 milliárd forinttól esne el, miközben költségvetésének csak nem 90%-át kötelező feladatokra kell fordítani.
12: A maradék 15-10% az, amiről a politikusok a képviselőtestületben tudnak dönteni. Ezekből fogjuk finanszírozni előremutatóan, tehát mindig évekre előre megtervezve az úgynevezett önként vállalt feladatainkat. Ez az összeg Józsefváros esetében körülbelül 6 milliárd forint. Ennek az összegnek a negyede a 1,5 milliárd forint.
9: Karácsony Gergely szerint a főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét ma olyan szabályok határozzák meg, amelyeket Rogán Antal dolgozott ki. A főpolgármester Facebook bejegyzésében azt írta, ezek a szabályok a Fidesz politikai és gazdasági érdekeit szolgálták. Hozzátette, a fővárosi közfejlesztések tanácsának határozata szerint a parkolási bevételekből útfelújítási programot indítanak, amely a kerületi, a belvárosi, illetve a külkerületi utakat is érinteni.
13: Én azt javaslom polgármester társaimnak, hogy akiknek vannak útfelújítási terveik, azonnal vegyék őket elő, porolják le, és mondják azt, hogy na jó, akkor oké, értjük, vagy hát nem értjük, mindegy, de elfogadjuk, hogy ez van, hogyha a parlament így dönt, akkor ezért ehhez azt gondolom, hogy érdemes utána alkalmazkodni, de akkor ezt meg ezt az utcát újítsuk meg, ezt a járát építsük meg.
9: Karácsony Gergely szerint a főváros és a kerületek, valamint a kerületek közötti viszonyt is finom hangolni kell. Azt ígérte, összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, és azokat a kerületi vezetőket is bevonja az egyeztetésbe, akik felfüggesztették tagságukat.
1: Nem az euró bevezetése jelenti a megoldást a gazdaság problémáira, a jegybank elnöke szerint. Varga Mihály egy konferencián azt mondta, a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Szerinte bár számos előnnyel járna Magyarországnak a közös fizetőeszköz bevezetése, a kockázatokat is mérlegelni kell. Varga Mihály úgy véli, hogy az euró bevezetésével Magyarország elveszítené önálló monetáris politikáját. Azt is leszögezte, hogy a jegybank részéről az árstabilitás megteremtése és fenntartása a legfontosabb cél a közös valuta és a fenntartható növekedés eléréséhez. Washington megállapodott Donald Trump Vladimir Putyinnal a dízel szállításról. Ennek értelmében Oroszország dízel üzemanyagot adhat el az Egyesült Államoknak, sőt a világpiacra is exportálhat. Az engedmény az emelkedő üzemanyagárak miatti terheken enyhítene. Szakértők szerint azonban a megállapodásnak jelenlegi formájában nem lesz hosszú távú hatása az energiapiacra.
14: Alig egy hónappal korábban írta alá Donald Trump amerikai elnök az Oroszország elleni szankciókat. Ezzel szemben az elnök közösségi média bejegyzésében most egy új amerikai-orosz kereskedelmi egyességet jelentett be. A megállapodások értelmében Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelüzemanyagot szállíthat az amerikai és globális piacokra, november folyamán pedig újabb 500 ezer tonnás szállítmány várható. Donald Trump az amerikai gazdák és termelők érdekeivel magyarázta a döntést, melynek nyomán a mezőgazdasági ágazatban használt dízelolaj árának csökkenésére számít. A szektorban érintett államoknak kulcs szerepe lehet a november 3-ai amerikai félidős választások során.
15: Abban az esetben, hogyha a demokraták egyik vagy másik házat megszerzik, és úgy tűnik, hogy az alsóházat, tehát a képviselőházat, hát nem azt mondom, hogy szinte biztosan, de nagyon nagy eséllyel meg fogják szerezni, és hogyha mindez a szenátus is megszerzik, akkor Donald Trump óriási ellenszébe fog dolgozni a következő két évben. Nem is szóval arról, hogy már most többek között néhány potenciális képviselő bejelentette, hogy impeachment eljárást indítanak Trump ellen, tehát akkor jogilag és politikailag is nagyon nagy szerzetbe kerülnek.
14: Az Oroszországtól igényelt dízelmennyiség azonban a szakértők szerint az amerikai szükségleteknek csak töredékét fedezi. Ráadásul Oroszországban korábban október végéig exporttilalmat vezettek be. Az ukrán légitámadások ugyanis komoly károkat okoztak az energiaellátásban.
16: Oroszország esetében ez most különösen kérdéses, hiszen az orosz finomítói infrastruktúrának a 30%-a nem működik. Tehát jelenleg arról hallunk, hogy Oroszországban ellátási zavarok vannak, így hát nehéz elképzelni, hogy valójában Oroszország tényleg képes lenne arra, hogy dízelt exportáljon.
14: Az energetikai szakértő úgy gondolja, a bejelentésnek elsősorban rövid távú hatása van, hiszen azonnal 4%-os árcsökkenést eredményezett. Mivel Vlagyimir Putyin szintén szorult helyzetben van, ezért szerinte most a két fél pillanatnyi érdekszövetségéről lehet szó. Eközben az ukrán delegáció jelenleg is Miami-ban tárgyal az amerikai féllel az orosz-ukrán háború lezárásáról. Volodymyr Zelenszkij a BBC-nek úgy jellemezte az időközben bejelentett orosz-amerikai megállapodást, hogy az beruházás a háborúba. Az ukrán elnök szerint Oroszország további terrort fog finanszírozni a gázolaj árából. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, az orosz-amerikai közeledés az ukrajnai háború elhúzódásához vezethet.
17: Nem fogják az ukránokat megtörni, ez a patthelyzet, ami kialakul, az továbbra is fenn fog állni. Kérdés, hogy az ukránok mennyire tudják majd válaszcsapásokkal ellensúlyozni azt, amit az oroszok tesznek. Ugye ma már azért Moszkvában sem biztos, hogy teljes biztonságban vannak. Sajnos jelenleg a fokozódásra számíthatunk.
14: A Reuters értesülése szerint az amerikai pénzügyminisztérium az egyesség értelmében jövő év április 7-éig felfüggesztette az orosz dízelolaj exportra vonatkozó szankciókat. Az Egyesült Államok 2022 óta sem olajat, sem gázt nem importált Oroszországtól. A korlátozást még a Biden adminisztráció vezette be az ukrajnai orosz invázió miatt.
1: Térfigyelő kamera rögzítette azt a pillanatot, amikor egy férfi éppen hogy megúszta, hogy a közelében csapódott be egy orosz drón a kijevi térségben. A támadás megrongált egy óvodát és a mellette fekvő játszóteret. Harkivban egy klinikát talált el egy orosz drón. Itt odát és a mellette fekvő játszóteret. Harkivban egy klinikát talált.

0: kimenekítették, a légi forgalmat pedig leállították. A repülőteret ezen a héten már kétszer támadták meg, ami 4 ember halálát okozta. A korábbi támadásokért az Irán által támogatott jemeni huszi lázadók vállalták a felelősséget. Riádban a következő napokban energetikai és befektetési konferenciákat rendeznek. A szervezők nem napolták el a tanácskozásokat a támadások ellenére sem. Szabadlábra került Jeszenszky Géza támadója, tudta meg a Magyar Hang a volt külügyminisztertől. A férfi nyomkövetőt kapott, és távol kell tartania magát a Jeszenszky családtól. A volt külügyminiszter a lapnak azt írta, aggodalommal olvasta a bíróság döntését, és tart attól, hogy támadója újabb merényletet kísérel meg ellenük. Jeszenszky Gézát és feleségét tavaly június 1-én támadta meg egy 70 éves férfi. Az ügyészség szerint G. Ferenc előre elhatározta, hogy megöli a volt külügyminisztert. A történtek után Jeszenszky Gézán életmentő műtétet kellett végrehajtani. Közel 30 ezeren élnek jelenleg is fedél nélkül Magyarországon, közülük minden negyedik 60 év feletti. Szakértők szerint a hajléktalanság problémáját enyhíthetni egy átfogó bérlakás program. Jelenleg ugyanis mindössze 98 ezer önkormányzati tulajdonú bérlakás van az országban, ami a teljes hazai ingatlan piac mindössze 1,5%-át teszi ki.
1: Friss festékillat és szorgos kezek munkája tölti be a teret. Heteken belül új lakók költözhetnek ebbe az ingatlanba. Az utcáról lakásba egyesület önkéntesei szabadidejükben újítják fel a helyiségeket, hogy méltó otthon teremtsenek azoknak, akik eddig utcán vagy szállón éltek.
2: Mi abban hiszünk, hogy a szociális ellátórendszerbe be kell építeni a lakhatási fókuszt, azaz minden embernek egy biztos lakhatásra van szükséges, csak ezután kezdődhetnek meg a különböző szociális intézkedések, legyen szó fizikai vagy mentálhigiéniás egészségügyi programokról, akár munkakeresésről, akár családegyesítésről.
1: Gegő Virágot arról kérdesszük, milyen sztereotípiák élnek a társadalomban a hajléktalanokkal kapcsolatban. A szociális munkásként dolgozó nő elmondta, hogy bár találkozik szolidaritással, de a többség inkább elítéli a jelenséget.
3: Akkor ők biztos nem dolgoznak, kéregetnek, koldulásból tartják fenn magukat, függőségeik vannak, az nagyon gyakori, biztos azért kerültek a utcára, mert függőségük volt, és általában ez az áldozathibáztató attitűd.
4: Leköpnek itt az utcán. Leköpnek. Érti, hogy mit mondok?
1: Stábunk első kézből szembesült azzal, milyen könyörtelen és küzdelmes a mindennapi túlélés az utcán.
4: Hogyha bemegyek egy szállóra, ott meglopnak, kirabolnak.
5: Tiszta bogár minden. Meg,
4: így van. És a másik, hogy semmi, segélyt, semmit nem nyújtanak, semmit.
6: Senki nincsen. Senki, itt alszok, itt az utcán. Ott utcán alszok, tudja miért? Nagyon rossz.
7: És így, hogy jön a tél, jön a hideg, ilyenkor
6: akkor mit? Akkor is kint alszok, mert nincs hová mennem.
8: Borzasztó körülmények vannak, valóban. Tehát ebben szociális munkásként szakmai munkát végezni sem lehet, és ebben felépülni, vagy legalábbis megpróbálni felépülni is nagyon-nagyon nehezen lehet.
1: A Híradónknak nyilatkozó szociológus kiemelte az ágazat drasztikus forráshiányát, és jelezte, hogy hamarosan a téli hideg miatt a hajléktalanok életveszélyes körülmények között éjszakáznak a kinti minuszokban.
8: A téli krízis időszak az november 1-ről szokott kezdődni, és ilyenkor a szállásnyújtó intézményekben plusz kapacitásokat nyitnak meg. Ez nem azt jelenti, hogy akkor egyszer csak ott pompás szobák ajtajai nyílnak meg, amelyekben kényelmes ágyak és jó komfort várja az embereket, hanem ilyenkor adott esetben azokban a terekben, ahol mondjuk egy nappali melegedő funkció van, azokban a terekben estére letesznek matracokat.
1: Ma már minden negyedik hajléktalan ember 60 év feletti, és 40%-uk már több mint 10 éve él az utcán vagy szállókon. A helyzet megoldására kézenfekvőnek tűnik bérlakások építése, illetve önkormányzatú ingatlanok biztosítása.
9: A hajléktalanságok a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés hiánya, és emiatt a hajléktalanság csökkentéséhez is a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférést kell bővíteni. Ugye, alapvető probléma, hogy Magyarországon és ezen belül Budapesten is egyébként nagyon kicsi az önkormányzat.

0: kormányzati bérlakásállomány, de legalább ilyen nagy probléma az is, hogy egyébként a meglévő lakásállományhoz is csak nagyon-nagyon-nagyon kismértékben férnek hozzá a hajléktalan élethelyzetű emberek.
1: Bár a pontos számok szinte megbecsülhetetlenek, statisztikák szerint ma közel 30 ezerre tehető a hajléktalanok száma Magyarországon. Ezzel szemben a Központi Statisztikai Hivatal szerint jelenleg az országban 98 ezer önkormányzati tulajdonú bérlakás található, amely a teljes hazai ingatlanpiac mindössze 1,5%-át teszi ki.
2: Tőből kivágták ismeretlenek az önkormányzat két nyírfáját a siófoki ezüstparton. Korábban gázolajjal pusztították a fákat, most fűrészt használtak. A város polgármestere azt mondta, tehetetlenek az ilyen esetekkel kapcsolatban, mert mindenhova nem lehet kamerákat kihelyezni. A történtek miatt sokan a közeli lakóparkban élőket okolják, mondván, hogy biztos az ő kilátásukat zavarták a fák.
3: Ezek az emberek az éjleple alatt kellően beöltözve, a fejüket is kellően elfedve mennek a szerszámaikkal is, és teszik tönkre fáinkat.
4: Nem ez az első alkalom sem Siófokon, sem más balatonparti településen, hogy fákat tesznek tönkre ismeretlenek. Van, amikor ketté törik a kis fákat, máshol a nagyobbakat gázolajjal locsolják, hogy elpusztuljanak. Siófokon most két fát fűrészeltek ki a part közelében.
3: Eléggé eszköztelenek vagyunk, hogy őszinte legyek, hiszen minden négyzetmétert nem lehet bekamerázni. Siófok arról híres, hogy rengeteg a köztéri térfigyelő kameránk, de úgy látszik, hogy ez sem elég. A rendőrségi feljelentéseket rongálás miatt rendszeresen megtesszük, gyakorlatilag nulla a felderítési eredményesség ezekben az ügyekben, ami egyébként érthető.
4: A látvány sokakat borzasztott el, mert magyarázatot nehéz találni arra, hogy ennek a két fának miért kellett elpusztulnia.
5: Barbár, kimondott rossz indulat kell ehhez, hogy valaki ilyenként, még magasak se voltak ezek a fák.
4: Harsányi Betty azt is elmondta, hogy ő abban a lakóparkban él, amelyik a kivágott fákhoz a legközelebb van, és abszolút nem értik, kinek lehetett útjában a két fa.
5: Ezek senkinek nem ártottak, nem magasak, nem fogják a kilátást, és különösen bánt, hogy azt gondolják, hogy a mi lakóparkunk tette ezt. Noha nagyon sok pénzt költünk a kertünkre arra, hogy zöld legyen, árnyék legyen, és bántó, hogy csak gonoszkodni tudnak néha az emberek.
4: Siófok polgármestere, aki korábban a város rendőrkapitánya volt, azt is elmondta, hogy szerinte a nagy számok törvénye alapján előbb vagy utóbb kiderül, hogy kik azok, akik tönkre teszik a parkokat, sétányokat.
2: És eddig a híradó hírei, most következik a Somos a pályán, ezúttal Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz Feri, kik lesznek veled a pályán, és milyen témák felé haladtok?
6: Szervusz Géza, köszöntöm a kedves nézőket, jön Bán Forgás Nóra alkotmányjogász, egyetemi oktató, ő először lesz műsorunk vendége, aztán Latman Tamás, Németh András és Üveges Gábor, őket már jól ismerhetik a kedves nézők, és tudom, hogy kedvelik is őket. A témák pedig a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottságban történtek, aztán a bicskei gyermekotthon elmúlt 35 évét vizsgáló jelentés. Beszélünk az NK botrányról, a hét legfontosabb eseményei, Fási Ádámné szabadult. A közösségi médiában az indulatok szabadultak el, mert azt gondolták, hogy azzal, hogy Fásiék visszafizették a 82 millió forintos NK támogatást, a felelősségre vonás is elmarad, csak hogy ez nem így van, hogy miért, azt majd megbeszéljük. Ugyanakkor kiderült, hogy Tóth Gabi és párja kaptak 52 millió forintot az NK-tól 18 darab koncertre. Ez egészen jó gázsi, úgyhogy magam is zenekar alapításon gondolkodom, de viccet félretéve beszélünk majd még az aranykonvoj ügyről. Orbán Viktor megszólalt, pontosabban azt üzente a Facebook felületén, hogy nem volt kormányzati döntés ebben az ügyben. És ha mindezek után marad időnk, akkor beszélünk a Budapestre tervezett 2036-os olimpiáról is.
2: Köszönjük Feri az ízelítőt, most tehát Somos a pályán Szlazsánszky Ferenccel, előtte azonban még időjárás jelentéseit invitáljuk Önöket, én pedig kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, további szép hétvégét kívánok, nézzék az ATV-t, a tehetik, viszontlátásra.

0: kérlek, Uram, áld meg ezt az elveszett, traumatizált generációt, hogy visszataláljunk hozzád, a Teremtőhöz, a Mindenhatóhoz. Köszönjük a te szeretetedet!
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A borműsort hallják, tehát itt a Spirit FM-en a Veszik vagy Isszák című adás. Somodi Sormos ezt a szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. A Veszprémi Érseki Pincészet 2024-es Mandorla Rajnai Rieslingje első helyezést ért el a középkategória fehérborai között, és elnyerte az MTA Bora 2026 címet a Magyar Tudományos Akadémia borversenyén, úgyhogy jár a dicséret és a gratuláció Benes Antalnak, az pincészet borászának. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Ezek a nyertes borok, ezek mindig egy kicsikét zavarba ejtők, mert hogy az ember azt gondolna, hogy mint egy ilyen csúcs kiemelkednek a pincészet különféle borai közül, de hát hogyha egy borászt megkérdez az ember, és lehet, hogy ön is így van vele, akkor azt mondja, hogy hát ne jó, de hát azért a többi is jó. Ugye?
3: Abszolút, így van. Mindegyik finom, ez a legfontosabb, hogy finom legyen. És az, hogyha esetleg díjat kapunk, vagy elismeri a szakma, annak meg kifejezetten örülünk, de mindig a cél, hogy finom legyen és elfogjon.
2: Az, hogy ez a Rajnai Riesling, ez a bizonyos 2024-es mandorla ennyire jó, azt önök is egy ilyen fejbólintással ráhagyólag veszik tudomásra? Igen, persze, hát tudjuk, ez ennyire jó.
3: Alapvetően nem mondanám azt, hogy tudjuk, bízunk benne, hogy finom, és nyilván az a fontos, hogy a vásárló mondja ki ezt, nem mi mondjuk ki, mert ugye ami mondjuk az olyan, mintha pincebetegségnek hallatszana, de fontos az, hogy ezt a számunkra a fogyasztó mondja. Nyilván azt gondoljuk, hogy ez egy tényleg jó bor, mert beleadtunk apait, anyait, és nyilván itt a fő cél az volt a középkategóriás Rajnai Rieslingünknél, ugye ez a Mandorla család, hogy egy egyszerű, de alapvetően tankönyvi Rajnai Rieslinget tudjunk készíteni, ami arról szól, hogy kicsi baracka, kicsi citrussal, egy jó hívású alap Rajnai Riesling legyen belőle.
2: Itt óriási hagyományok, gyakorlatilag 900 évnyi borkultúra áll szembe a jelen technológiájával. A régiből mit lehet átemelni a mostaniba?
3: Én inkább azt gondolom, hogy a régi technológiából nagyon már semmit se. Inkább azt gondolom, hogy azokat a gondolatokat és azt a fontosságot próbáljuk tartani és folytatni, azt az örökséget, amit elkezdett nyilván anno a Veszprémi püspökség, ugye 1009 óta, amióta Szent István király megalapította a püspökséget, és nyilván azt is próbáljuk továbbvinni, amit most dr. Udvardi György éjszakatyának a jelmondata, vagy jobban mondom, a mostani éjszakségnek a jelmondata, hogy ősénk itt a jövő reménye, és mi azon folytatjuk azt a munkát, amit már elkezdett a püspökség, akár több mint 750 éve itt a szőlő és borkultúráját, hogy ugyanezt tovább tudjuk vinni, hogy a következő generációnak építsük, hogy nekik könnyebb legyen, és hát nyilván egy biztos alapokon lévő borászatot és szőlészetet kapjanak meg.
2: Itt van egy nagyon erős tradíció, de utánolvasva az ön pályafutásának azért látom, hogy járta a világot, és megnézte, hogy Új-Zélandon, Ausztriában például a különféle borászatok hogyan működnek. Melyikhez hasonlítunk mi jobban, és melyikhez tudná hasonlítani leginkább azt, ami ott önöknél a veszprémi érseki pincészetben zajlik?
3: Tehát mind a kettő, azt mondom, hogy semmelyikhez se hasonlítanánk, hanem mi megpróbálunk egy finom magyar bort készíteni a mi két területünkről, mert ugye mi két borvidéken dolgozunk itt a Balaton északi partján. Amit én láttam, nyilván az, hogy nagyon maximalizmus történik a borkészítésben és mind a szőlőtermesztésben. Én azt gondolom, hogy a magyar pincészeteknek a többsége ugyanezen a magas színvonalon készíti a borait és próbál szőlőt termeszteni, attól függetlenül, hogy milyen bajos árnyak közelednek itt sajnos az amerikai szőlőkabóca miatt, de azt gondolom, hogy ami közös, az, hogy finom és jó és tiszta borokat készítünk. Ami azt gondolom, hogy különleges itt nálunk, az, hogy egy olyan terroáron élünk, egy olyan terroáron dolgozunk, ahol mi egy vulkanikus terület, amiből még extrább és még komplexebb borokat tudunk készíteni, de én inkább azt gondolom, hogy azt, amit tudtam tapasztalni mind Ausztriában, mind Új-Zélandon, hogy azt a munkaszervezést, azt a hozzáadott értéket, azt a, hogy is mondjam, az az odaadást értékét, hogy mi az a borkészítés, és ezt mekkora szenvedélyel kell készíteni, és ez nincsen kompromisszum gyakorlatilag a borkészítésben. Én azt gondolom, azt láttam, és azt próbáljuk mi is itt megcsinálni a Veszprémi érseki pincészetnél, meg hát a borainknál.
2: Van egy tételsoruk, 1277 a fantázia neve, és akkor utána következik, hogy maga a bor miféle. Ez nyilván ismét a régmúltra mutat vissza, a hagyományokra. Ennek mennyi piaci értéke van most?
3: Én azt gondolom, hogy nagy piaci értéke van, mert ugye azért lett ez a fantázia 1277, mert ugye ez a Mindenkálai birtokunkról jön, ami 1277 óta a mai napig a mi tulajdonunkban áll ez a terület. Ugye ez páratlan Magyarországon, mert nincs, a tudomásom szerint nincs még egy olyan terület, ami ilyen jogfolytonos tulajdonban lenne egy adott szőlőterület. Mi az, ami plusz érték van ebben? Hát nyilván az, hogy itt megpróbáljuk bemutatni 100%-ban a Mindenkálai terület, amire mi nagyon büszkék vagyunk.
2: Itt a Sauvignon Blanc például kifejezetten kiemelkedően sikerült a világbajnokságon, nagy arany elismerést is kapott. Ez például a magyar pincészetek közül egyedül önöknek sikerült eddig. Ilyenkor a környező borászatokból a kollégák felhívják az embert, hogy gratuláljanak, vagy mindenki behúzott nyakkal ül, hogy na jó, neki sikerült, akkor most hajrá.
3: Abszolút, nagyon sok barátom felhívott. Első körben egyébként én nem is az e-mailből tudtam meg, hogy nyertünk, hanem a kis bújdosó Ferko hívott át a túloldalról, hogy na, elérted azt, amit mi még sose tudtunk elérni, mert ő is nagyon, nagyon kedveli magát a fajtát, és próbálja vinni erre a versenyre, megmérettetni, hogy hogyan is mit gondol róla a világ. De tőle tudtam meg első körben. Hát nyilván óriási büszkeség volt számunkra, hogy mi a Sauvignon Blanc mint harmadik főfajtaként eltelepítettünk, és hittünk benne 2021-ben, hogy ez egy jó szőlőfajta lesz itt Magyarországon. Nyilván mi nem magyar fajtával dolgozunk, mint Sauvignon Blanc-nal, de azt gondoljuk, hogy nyilván próbáljuk továbbvinni a magyar bornak a kultúráját, és azt, hogy jó borokat készítünk akár nemzetközi fajtából. És az, hogy 5 év munkája elérte a gyümölcsét, és hogy nemzetközi szinten ezt nagy arannyal tudják minősíteni, ez egy jó dolog, de azt gondolom, hogy még nem vagyunk az út végén, ennél még tudunk jobbat is csinálni, és akarunk is jobbat csinálni. de óriási öröm volt, hogy idén a 2024-es Sauvignon Blanc győzött, tavaly meg ugye az 1277 rajnerizmény, ugye a Decanter World eseményen, ugye a óriási nemzetközi versenyen. Szóval örülök, hogy mind a két fajta elért egy ilyen komoly eredményt.
2: Most meg ugye azért hívtuk, mert hát itt volt ez a Magyar Tudományos Akadémia borversenyén díjazott, szintén ugyanaz a bor, a 24-es Mandola Rajnai Riesling. Valamit nagyon jól csinálnak, úgyhogy gratulálok. Önnek személyesen is nyilván súlyosan benne van a keze munkája, és hát hasonló sikereket a továbbiakban.
3: Nagyon köszönöm szépen.
2: Benes Antalt hallották, a veszprémi érseki borászat, pincészet borászát, vagy hát ugye borászat, csak ez így csúnyán hangzott volna. Szóval, hogy azért gratuláltunk, mert hogy sorra nyerik a díjakat, legutóbb az MTA borversenyén kasszíroztak be egyet egy Rajnai Riesling alapján. És mindjárt jövünk tovább, megyünk önökkel együtt egy bortúrára, sőt, lehet, hogy többet is ajánlunk, úgyhogy tartsanak velünk.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Úgy szól az ajánlat, hogy fedezze fel Magyarország legszebb borvidékeit. Erre az ember könnyedén rávágja, hogy jó, de hogyan? A hogyanra is megvan a megoldás, úgy hívják, hogy magyar bortúrák. Csáki Péter találta ki, és egyúttal ő a túravezető. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, Egon, és nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót.
2: Megvannak a célpontok, Villány, Badacsony, Szekszárd, és hát gondolom ez azért elég bőségesen bővíthető, Tokaj, Somló, és akkor még Sopronról és hasonlókról nem is beszéltünk, és egyelőre úgy látom nem is beszélünk, mert hogy ezt az ötöt ajánlja, de hát ez az öt sem kevés. Egy ilyen bortúrán mennyire lehet mélyen megismerni a tájat és a helyi borkultúrát?
3: Hát amennyire szeretné az ember, illetve amennyire ideje van, mi próbáltuk úgy összefogni a túrákat, hogy itt tényleg átott szettig végig lehessen menni, feltéve ezt meg kell nézni, hogy ki mennyire bír inni. Azért itt az két napokban, vagy a három napokban napi két-három pincelátogatás van, ami tud fárasztó is lenni. Ha azt veszük, hogy ez pincénként 5-6 tétel, és mondjuk egy nap van 3 pincelátogatás, akkor itt néhányan felköthetik a gatyát.
2: De nem úgy kéne kezdeni, hogy kedves vendégeink, nem vedelni indulunk, hanem borkóstolásra.
3: Igen, próbáljuk az elején ezt így elmondani. Nekem most is volt pont Badacsonyban egy ilyen túrám, ahol az egyik vendég rögtön az első nap reggel elővette egy üveg pálinkát, hogy ezt mindenkivel megkóstoltatná. Akkor természetesen friss kapcsolat van. Én ajánlhatom, hogy lehet, hogy ezt tegyük el hátrébb, de ezt mindig az adott helyzet hozza. Hogy hogy érzik jól magukat a vendég. Mindenki más.
2: Amire odaértek az első pincészetben, már jól érezték magukat ezek szerint.
3: Igen, és ha nekik ez volt a cél, akkor nagyon jó. De nem ez a cél a mi számunkra, hanem az, hogy tényleg kapjanak egy átfogó élményt, hogy a végére azt tudják mondani, hogy úristen, én nem gondoltam volna, hogy Somlónak ennyi arca van. Uh-huh. Ha a felénél elfáradnak, mert sokat ittak, akkor ez nem valósul meg, de már visszajáró vendégek, akik az első alkalommal így indultak, azok, ha eljöttek velünk mondjuk Tokajba, és ott kezdtek, és legközelebb mennek Szekszárdra, akkor már pontosan tudják, hogy hogy kell csinálni.
2: Világos. Ez akkor nehéz, amikor ugye nem egy társaság indul neki egy túrának, hanem mindenki jön van ahonnan a maga kultúrájával. És hát az egyik a pálinkát venni elő, a másik pedig pontosan tudja, hogy hogyan kell bort kóstolni.
3: Nagyon szerencsések vagyunk. Most már 10 éve foglalkozunk ezzel a fajta bor kultúra bemutatással, vagy inkább ez nekünk egy hobbiként indult bor szeretetből, és erre azért már van egy olyan tapasztalat, hogy az elmúlt pár évben nagyon ritkán fordul az elő, hogy ne csiszolódjon össze a csapat. Akik hozzánk jönnek, mondhatni már tudják, mit keresnek, illetve ha nem, akkor ezért vannak a jó vezetőink, a turista guide-ok, mint például én is, hogy próbáljuk a csapatot úgy összerakni, hogy ott az is jól érezze magát, aki úgy van elkönyvelve baráti körbe, hogy ő egy borszakértő, és az is jól érezze magát, aki kicsit félve jön, hogy ő még sose foglalkozott ezzel.
2: Úgy van ez kialakítva, hogy megnézünk borászatot, sétálunk a tájban, tehát megismerjük a helyet is, ahol a szőlőterem, és közben valamiféle gasztronómiai élmény is jut mondjuk estére?
3: Csak így lehet. Próbáltuk úgy az elején, hogy már jól kiépített pincészetekhez elmenni, ahol saját program van, de ott nincs ránk szükség. Illetve egy-egy ilyen pincénél, ha leragad az ember, akkor magát, a táját nem tudja megismerni. Itt van egy érdekes gondolat, hogy annak idején, amikor elkezdtünk borokkal foglalkozni, belefutottunk abba, hogy valaki azt mondta, hogy én nem szeretem a tokai borokat. Nekem van némi kötődésem Tokajhoz, és tudom, hogy annyiféle bor van ott, hogy biztos, hogy tudunk olyat mutatni, ami az embernek ízlik. Tehát így kimondani egy ilyen mondatot nem szerencsés, persze ki lehet, de akit velünk eltölt 2-3 napot, azonnal úgy jön el, hogy úristen, ezt nem gondoltam volna.
2: Vannak törzs vendégek? Tehát olyanok, akik szépen végigjárják a különböző tájakat?
3: Igen, és ez a cél. Így gondoltunk el, hogy egyszer egy csapatot elhozni, az nagyon szerencsés, de ha már eljöttek velünk egyszer, akkor nagy szeretettel jönnek velünk máshová is. Most már indul a külföldi út is, most már ott is voltak túráink, de azért igyekszünk belföldön maradni. Illetve lehet, hogy kiegészíteném azzal, hogy sokszor van az, hogy egy cégvezető tulajdonos jön hozzánk a párjával, a kedvesével, velünk van 3 napot, és utána azt mondja, hogy neki ez az egész nagyon tetszett, és idehozná a cégét következő alkalommal, de őket azért nem csak 6 pincészet érdekel, hanem csináljunk nekik valami programot.
2: Hát azért ebben van kockázat, ismerve a céges bulik hangulatát, ez sokszor bortúrák nélkül is, hát hogy mondjam, elég elhajlik.
3: Igen, és ezért jó, hogy egyszer ez a cégvezető ott volt a párjával. Pontosan tudja, mire számíthat, és azok a programok, amik elmehetnek ebbe az irányba, azokat ki tudjuk szedni, de neki van egy saját tapasztalata. Ha mondhatok egy nagyon jó példát, Tokajban van egy lőtér, éles lövészet, amit reggel időpontra kell berakni, és ott 6 fajta gyilt karabélyen lehet lőni, de nyilván úgy, hogy józanul szabad csak oda menni. De nagyon jól kiegészíti úgy a programot, hogy egy picit csapatépítő, de mégis a borhoz kötődik, de van egy plusz zönge, és nem csak a borról szól. Ez már picit tovább a bortúrákon túl, de hogy sok esetben erre fut ki egy ilyen esemény.
2: 3 napos vagy 2 napos programok ezek? Tehát péntek, szombat, vagy szombat, vasárnap, vagy hogyan képzeljük?
3: Azt vettük észre, hogy pénteken, mikor érkezés van, a délutáni órákban, ott van egy órás időintervallum, ami meg kell érkezni, úgymond mindenkinek. Ez szokott kihívást okozni, mert az ország különböző tájairól jönnek, és hogy ilyenkor az 1 órás időintervallumig elfoglalják a szobákat. Igyekszünk úgy csinálni, hogyha valaki késik, akkor is legyen arra megoldás, hogy ne maradjon le a csoporttól. Ez a pénteki nap, akkor 2 program van. Az első egy ilyen könnyedebb kóstoló, ahol inkább arról szól, hogy mi megismerjük a partnereket, felkészülünk arra, hogy a következő 1-2 napon mi történjen. Legtöbb esetben ugye a második nap az, ami teljes, amikor végig velük vagyunk, akkor 3 pince van általában a programban, és a vasárnap az ilyen szabadidős, amikor felkelnek, megkapják a reggelit, de akkor mi már ajánlani szoktuk azt a programot, ahol már mi ránk nincs szükség. És az a tapasztalat, hogy sok ilyen esetben a csapat, aki külön-külön érkezett, nem ismerték egymást, vasárnap mennek el mondjuk vitorlázni közösen, mert ezt előző este megbeszéltük velük, hogy van egy ilyen lehetőség, illetve a programba is fel van tüntetve.
2: Összerázódnak vasárnapra. Világos. A szállásról még egy mondatot, mert hát ahány táj, annyiféle lehetőség, meg hát, hogyha már ott vagyunk a pincék környékén, nagyon sok pincészet maga is üzemeltet szállást. Hogy oldják ezt meg?
3: A pincészeteknél jól látják, van úgy, hogy tényleg kimondottan erre is próbálnak hangsúlyt fektetni, hogy szállás legyen. Nekünk, inkább mondok megint ide is egy jó példát, az elején belefutottunk abba, hogy mondjuk 12 fős szállás, és akkor arra gondoltunk, hogy párok jönnek az eseményekre. Majd ezzel a szálláson francia ágyak voltak, és megjelent 12 férfi.
2: Oh.
3: Tehát, de mivel 10 éve foglalkozunk ezzel, ezek most már kivannak úgymond.
2: És mi lett, elfűrészelték az ágyat?
3: Hát ebből tanultunk, úgymond az nem volt annyira szerencsés, de ez 10 éve indult. Most már ez nem fordulhat elő, de jól látja, hogy igen, különböző szálláshelyek vannak, ha valaki felmegy a Magyar Bortúra oldalára, ott látja a képeken is, hogy Villányban egy nagyon szép, úgymond ilyen, mondjuk azt, hogy egyszerű vidékies hangulatú szállás van. Badacsonyban egy picit más kategóriájú szállás van, tehát mindenki megtalálhatja az oldalunkat, azt, ami számára kedvező. Ami még feladat, hogyha a létszám olyan magas, mint amivel szoktunk találkozni, akkor hogyan osszuk el a vendégeket úgy, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
2: Minden hétvégén indul valamerre bortúra?
3: Ez a terv, inkább azt mondom, hogy vannak olyan kiemelt időszakok, amikor egy-egy hétvégén több helyen is ott vagyunk. Tehát akár egy időben Badacsony és Szekszárd, vagy Somló, és aztán vannak azok a hétvégék, amikor nincsen. Próbáljuk úgy csinálni az idei évre is, ha valaki megnézi a naptárt, hogy vannak tervezett időprogramok, ezekre rá lehet jelentkezni, és szép lassan a 10 év alatt mi ezt úgy töltöttük föl, hogy apránként építkezve lehessen ezt megoldani. Volt arra gondolat, hogy nagyobb beruházással több helyet befoglalni, de sem infrastruktúra, sem a személyzet az, aki erre nem alkalmas. Így viszont mindig, ha jön hozzánk valaki, mindig azok az emberek vannak ott, akik megfelelőek erre a helyre, és olyan infrastruktúra van, ami tökéletesen karban van tartva.
2: Na, a végére egy személyes kérdés. Nem unja még? Ugye mondja 10 éve tart. Tehát 10 év alatt újra és újra ugyanazokra az utakra nekirugaszkodni, azért ez nem felelőtlen.
3: Iszonyatosan nagy fejlődés van, illetve mi is cseréljük a borászatokat. Tehát van egy egészséges verseny, és a borászok azért szeretnek minket, mert ők azért elsősorban nem a vendéglátásra vannak berendezkedve. Azt találták ki maguknak, hogy bort akarnak eladni. Ha beesik hozzájuk az utcáról valaki, akkor sokszor nem is tudják azt a minőségi kóstolót adni, mint amit a vendég megérdemel, meg amit ők is szeretnének. Ha ezt mi előre leszervezzük nekik, akkor tudnak rá tervezni. És mondhatni, hogy most már a borászatok is keresnek minket, pontosan azért, mert levesztük róluk ezt a terhet, nem az van, hogy az utcáról esnek be hozzájuk, és ha mégis van valami olyan vendég, különleges kérés, akkor az, ami fel tudunk készülni már előre, főleg úgy, hogy már volt velünk villányban egy partner, és mondjuk glutén, vagy laktóz, vagy bármilyen érzékeny, az nem ott fog kiderülni, annál a borászatnál, ahol egyébként tökéletes borkóstolók vannak, de azért erre még nem mindig vannak felkészülve, kivéve a nagyok, de azokra nincs, ott nincs szükség mi ránk.
2: Világos a helyzet. Magyar Bortúrák, a tulajdonos túravezető Csáki Péter, köszönöm szépen a kalauzolást.
3: Hadd javítsak csak egy gondolatot. No. Horváth Anita tulajdonos, kollégám, és szerintem az ő nevét is érdemes itt megemlíteni.
2: Így korrekt.
3: Most azért beszéltek velem, mert ő most éppen a gyerekekkel van beiratkozásom, vagy szülőin, és engem kért meg, de gondoltam, ezt érdemes megemlíteni, mert ő a tulajdonos, ő az egésznek az atya.
2: Vagy az anyja, egészen pontosan.
3: Vagy az anyja.
2: Éljen a család. Köszönöm, Péter. Csáki Pétert hallották tehát. És egyúttal a borbűsorban még folytatás is következik, elmondom azt is rögtön, mert hogy újabb lehetőségek, újabb díjak kacsingatnak a borászokra, egész pontosan a borászok borásza díj, erről is hallhatnak még a mai műsorban.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: érdekel.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért versenyző 7 ország között. Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. Szabados Gábort kapcsoljuk.
3: Így van, kapcsoljuk Szabados Gábor sportközgazdászt. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
3: Ugye ez egy mai bejelentés, friss hír a NOB közleménye. Mikor kellett ezt a szándékot jelezni, vagy hogy kerültünk bele ebbe a körbe? Azt lehet tudni ebbe a hét ország körébe?
4: Amennyit a hivatalos információkból tudni lehet, már nagyjából 2 éve zajlanak ezek a megbeszélések. Itt hozzá kell tenni, hogy egészen más most az olimpiai rendező kijelölése, ennek a folyamata, mint ami volt korábban. Korábban ugye volt nyílt pályázat, aztán volt ilyen teljesen titkos beszélgetések alapján hozott döntés is. Ez most valahol a kettőnek a keveréke, tehát eddig annyi történt, hogy lehetséges pályázókkal mondjuk így elbeszélgetett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és ebbe a körbe beletartozik Magyarország is az említett országokkal együtt, de igazából ezután jön majd csak az a szakasz, ahol komolyra fordulnak ezek a beszélgetések, és előbb-utóbb egy olyan shortlistet, egy olyan rövid listát is kiválaszt a NOB ezekből az országokból, amely országokkal viszont már tényleg komoly pályázati folyamatot is le fog bonyolítani.
3: Ugye, amit még lehet tudni, hogy október 31-én kell a végső jelentkezést leadni. Az micsoda? Mit kell leadni 31-én?
4: Igazából ezért is mondtam, hogy ez nem olyan, mint a régi pályázatok, hanem egy egészen más folyamat. Tehát ezt ne úgy képzelje el senki, hogy valami nagyon részletes pályázatot kellene leadni október 31-én. Kis túlzással szólni kell, hogy gondolkodom azon, hogy olimpiát rendezek. Tehát nagyjából ennyi. Természetesen úgy, hogy azért a NOB valamiféle kommunikációt folytat ezekkel az országokkal, és kell, hogy legyen azért valamilyen komoly háttere az országnak. De ez a folyamat még nem az, ahol komoly, kidolgozott, részletes olimpiai terveket kellene benyújtani.
3: A társadalmi egyeztetést, amit ígértek kormányzati szereplők vagy a főváros, azt 31-ig kell lefolytatni, hogy van-e egy társadalmi támogatás? Rázza a fejét, tehát 31-e után kell, ezt meddig kell megtenni?
4: Természetesen ezt jóval később. Ahogy mondtam, most még csak a beszélgetések zajlanak, tehát minden olyan ami azért sokkal részletesebb kidolgozást igényel, és ide tartozik természetesen a társadalmi támogatottságnak a felmérése is, amit egyébként a NOB nagyon komolyan vesz, tehát hogy legyen komoly társadalmi támogatottság az olimpiai pályázat mögött. Erre is még bőven utána lesz idő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, most 2026 második fele van, nagyjából még 2 év, mire oda eljut a dolog, hogy minden ilyen pontos információt már nyilvánosságra kell hozni és rendelkezésre kell bocsátani.
3: Jó, akkor a legfontosabb kérdés, kell-e olimpia Magyarországnak 2036-ban? Itt az előbb az urakkal már beszélgettem erről, kérdeztem őket, és ugye 2 érv szokott az egyik mellette. Itt Karácsony Gergely is elmondott már itt is ebben a stúdióban, hogy tulajdonképpen majdnem minden megvan, nem kell már annyit erre költeni. A másik meg ezt szintén politikusok szokták mondani, hogy hát előbb egy normális hétfőt kellene itt megrendezni Magyarországon vagy Budapesten, aztán majd beszéljünk az olimpiáról, nem tartunk mi még itt. Mit mond a sportközgazdász?
4: Az, hogy minden megvan, ez nem igaz.
3: Tehát valóban picit egyszerűsítettem, tehát azért nem teljesen így mondta Karácsony Gergely, de hogy nagy részt megvan, tehát ez már nem egy akkora beruházások közön, nem mint régen.
4: Valóban sok olyan sportlétesítményünk van, amit nagyon jól fel tudunk használni. Az igazán nagyobb pont nincsenek, tehát például atlétikai stadionunk nincs, és úszó központunk nincs, ugyanis az, ami van, az olimpiához jelen pillanatban nem megfelelő. Olyan mértékű átalakításokat kellene rajtuk végrehajtani, amiből gyakorlatilag majdnem egy teljesen új létesítményt is fel lehetne húzni. Tehát azért elég komoly befektetések kellenének a sportinfrastruktúrába is, arról nem beszélve, hogy még 10 év van ugye 2036-ig, tehát azért a mostani infrastruktúrát is kellene addig fejleszteni, fenntartani. De nem is ez az igazán nagy probléma, mert ez egyébként még viszonylag jól megoldható, hanem amire ő is utalta az egyszerű hétfővel, azok a közlekedési és egyéb infrastruktúrális fejlesztések, amelyek viszont elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy ilyen mértékű rendezvényt Budapest és Magyarország, mert itt hangsúlyozni kell, hogy ez majdnem egész Magyarországot lefedné, tehát ez egyáltalán nem csak egy budapesti esemény lenne. Tehát amire Budapestnek és Magyarországnak szüksége van, azok a közlekedési és egyéb fejlesztések, azok jóval nagyobb munkát, jóval több időt és pénzt igényelnek, mint egyébként a sportlétesítményeknek a fejlesztése. Viszont ezeket nagyon jó hozzá lehet igazítani ahhoz, hogy ténylegesen mire van szükségünk, mik azok a fejlesztések, legyen az autópálya fejlesztés, budapesti tömegközlekedés fejlesztése, a Liszt-Ferenc repülőtér összekötése a belvárossal, és így tovább, és így tovább. Tehát mik azok a fejlesztések, amire szükségünk van, amelyeket régóta tervezünk, de eddig soha nem valósulhattak meg, és amelyeket az olimpia katalizálni tud. És azt gondolom, hogy egyébként Karácsony Gergely ezért támogatja az olimpiát, mert pont azok a fejlesztések tudnának megvalósulni, amelyeket nyilván a budapesti városvezetés már régóta szeretne látni.
3: Egy picit számszerűen is nézzük meg ezt, és ne csak úgy beszéljünk a milliárdokról, vagy a stadionokról, vagy úszóközpontról, hogy mit kellene itt építeni. Én megnéztem az utolsó olimpia, ugye a párizsi volt, ott végül majdnem 3000 milliárd forintba került, majdnem a duplája lett, mint amit eredetileg terveztek. Hát azért erre van tapasztalat Magyarországon is, hogy valami több, mint a duplája lesz a végén, ugye, hogyha itt gondolunk egy-két sporteseményre. De csak azért lett ennyi, mert Párizsban a sportlétesítmény 95%-a rendelkezésre áll, tehát arra valóban nem kellett túl sokat költeni, és már akkor a párizsi példán levezették, hogyha akkor mi rendezzük, akkor 5000 milliárdba került volna. Meg lehet-e azt most mondani, hogy ez mennyibe kerülne az adófizetőknek?
4: Nyilván egy pontos összeget mondani az felelőtlenség lenne, hiszen ehhez sokkal pontosabb tervek kellenek. Azt nyugodtan kimerem jelenteni mindenféle kockázatvállalás nélkül, sem a 3000, sem az 5000 milliárd forint nem lenne elég ehhez a budapesti és magyarországi olimpiához. Most csak egy összehasonlítást hadd mondjak, a 2024-es olimpiára, amit ugye végül Párizs nyert meg, de Budapest is pályázott, az abban benyújtott magyar pályázatban az szerepelt, hogy 2000 milliárd forintba kerülnének azok a közlekedési fejlesztések, amelyek egyébként az olimpiához szükségesek, de az olimpia nélkül amúgy is elvégeznénk őket 2024-ig. Ebből gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Ebben benne volt a Liszt-Ferenc repülőtér fejlesztése, egy új híd a Dunán, és rengeteg egyéb fejlesztés. Gyakorlatilag 2024-ig semmi nem valósult meg belőle, és ez a 2000 milliárd forint már akkor nagyon alulárazott volt, és ez volt nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor ugye ezeket a terveket csinálták, Covid előtt, orosz-ukrán háború előtt, és így tovább, és így tovább. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy csak az infrastruktúrális fejlesztések több mint 5000 milliárd forintba kerülnének, és akkor ehhez jönnének még sportlétesítményfejlesztések, és természetesen a szervezési lebonyolítási költsége.
3: Na de akkor, ha ilyen óriási nagy számokat mond, akkor most bárki, aki nézi az adást, tényleg mondhatja, hogy hát a gazdaságunk olyan állapotban van, én most nem kezdem el sorolni a problémákat, meg hogy milyen költségvetési hiány van. Miért erre kell költeni a pénzt a következő években? Megéri-e, nekünk kell, vagy nem?
4: Még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt a fejlesztések jelentős része olyan, hogy az nem az olimpiára szól, és olimpiát alapvetően úgy kell rendezni, úgy kell tervezni, hogy ne azt nézzük, hogy mi kell a NOB-nak, mi kell a sportolóknak, hanem azt nézzük, hogy mi kell nekünk, magyaroknak. Ha van egy konkrét fejlesztési terv, milyen közlekedési és egyéb fejlesztéseket akarunk az országban és a fővárosban, akkor azt kell megnézni, hogy ehhez hogyan lehet hozzáigazítani az olimpiát. Tehát az olimpiát tulajdonképpen csak egy ürügynek, egy katalizátornak használni arra, hogy az egyébként valóban szükséges fejlesztéseket megvalósítsuk. Tehát ne az olimpiáért, hanem saját magunkért valósítsuk ezt meg. Még egyszer mondom, az olimpia tulajdonképpen ehhez csak egy ürügy kell, hogy legyen.
3: Szabados Gábornak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm én is.
3: Köszönöm önöknek is egyelőre a figyelmet, mert hogy most jön a híradó, de maradjanak velünk, mert jön Bot Péter Ákos, és a bejelentett adóintézkedésekről is kérdezem majd, maradjanak.
0: Női műhely alakult a Tisza frakcióban. A szakmai közösség célja, hogy olyan kérdéseken dolgozzon, amelyek nők millióinak mindennapjait határozzák meg. Első közös üzenetükben a képviselők a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Pásztor Anettet kérdezzük.
5: Akit Andorrában kapcsolunk, ahol egy hivatalos delegációval tartózkodik, majd erről is beszélünk egy kicsikét. Hát én reméltem, hogy a háttérben hatalmas hegyláncok Andorrának jellemzői ez. Hát nem, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
6: Jó estét kívánok, szerkesztő úr.
5: Ez egy EBSZ delegáció, ugye, aminek a részeként ott van Andorrában. Na, akkor majd megbeszéljük, hogy mit csinál az EBSZ, és mi dolgunk van nekünk abban. Most viszont szóljunk arról, amiért igazából kerestük, ez az a bizonyos női műhely, ami csak a tiszás képviselőket egyesíti egy ilyen táborban és csoportban, vagy nyitva van valamennyi parlamenti képviselőnő előtt?
6: Ez a kezdeményezés igazából a Tiszán belül alakult, és ennek nem is gondoltuk igazából túl a célját. Elsődleges célja az az volt, hogy a politikai munkába, a politikai közéletbe belehozzuk egy kicsit jobban, erősebben, hangsúlyosabban a női hangokat. És az volt a tapasztalatom az elmúlt néhány hónapban, ugye ezek a hölgyek, 44-en vagyunk, ezt szeretném megjegyezni, ami egy szerintem egy nagyon szép szám ahhoz képest, hogy eddig a parlamentben mennyi nő képviselő volt. Tehát 44-en vagyunk a Tisza frakcióban, ami egy nagyon szép szám, és egy nagyon hatékonyan lehet szerintem együttműködni. És nem ismertük egymást korábban, viszont az elmúlt néhány hónap, szerintem azért ezt nagyjából tudják az elmúlt, hogy elég sokat dolgoztunk együtt, a plenárisokon, a bizottságokban, vizsgálóbizottságokban, és megismertük nagyon sokan egymást, és egy nagyon-nagyon színes közösség. És én ebben láttam egy hatalmas nagy potenciált, hogy ennek a sok nőnek, aki tényleg minden területről jön, a szakmaiságát, a vezetői tapasztalatát, az anyasághoz kötődő véleményét, tehát ezt be tudjuk csatornázni igazából a politikába.
5: Ami a céljuk, az a nőpolitika vagy a női politika? Ez nagyon nem ugyanaz. A nőpolitikáról gondolunk, amit gondolunk, abból láttunk bőségesen az elmúlt időkben. De a női politika az más, mint amit a férfiak képviselnek?
6: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ha már együtt élünk ebben a társadalomban, akkor hasonlóan érvényesüljenek a hangok. Tehát a nőknek is érvényesüljenek a véleményei, a férfiaknak is. És én nagyon szeretném, hogyha ez kiegyenlített lenne. Én nem hiszek általában az ilyen nagyon extrém dolgokban, és szeretem, hogyha tényleg egyensúlyban vannak ezek a hangok, és szerintem ennek egy nagyon nagy szerepe van most a mai közéletben, hogy egy ilyen szemléletváltást szeretnénk elérni, hogyha egy újabb bizalom legyen ismét a politikában, ami nem igazán van. És szerintem a nők azért egy picit más stílusban kommunikálnak, kicsit érzelmesebbek is vagyunk egyértelműen, de szerintem ez belefér. És igazából ez a víziónk.
5: Sőt, nem, hogy belefér. Nézünk, hát
6: hogy egy bizalom visszaépítés, igen.
5: Ez ránk fér, köszönöm. Ez az érzelmesség, nem, hogy belefér.
6: Tehát
5: az ember, ahogy nézi a parlamenti vitákat, a parlamenti hangnemet, tehát néha igen, kellene, hogy egy megnyugtató női hang azt mondja, hogy egy kicsikét higgadjunk már le. Ugyanakkor persze mondott valamit, azt hiszem a HVG-nek adott egy interjút, ahol a felelősségvállalást említette, és ez nagyon fontos, mert a nők az egész életüket felelősségvállalással töltik. Csak gondoljunk a gyermeknevelés, a gyermekszülés, a gyermekvállalás pillanatától kezdve arra a felelősségre, ami az ő vállukon van. Ha ez a politikában megjelenik, az egy másik minőség lehetne.
6: Egyértelműen, és szerintem azzal, hogy mi képviselőként itt vagyunk, meg bizottsági tagokként, szerintem itt effektív hozzájárulhatunk ahhoz, hogy tényleg egy másfajta politika legyen. És igen, teljesen egyetértek, és köszönöm szépen ezt a megerősítést, hogy erre szükség van. Én ezt nagyon pozitívan látom, hogy el tudjuk tolni ezt az irányt egy szakmai, egy nem feltétlenül egy szubjektív, nem egy vagdalkozó, tehát ahol tényleg az emberek bíznak egymásban, hogy jó a szándék, és tényleg egy konstruktív vita, tehát hogy nem ellenségek leszünk egymásnak, nem egymással szembe megyünk, mert nekem az a véleményem, hogy nagyon sokszínűek vagyunk, nagyon sok háttérrel rendelkezünk, különböző prioritásokkal az életben, tehát teljesen normális, hogy nem értünk mindenben egyet. És szerintem azzal nincsen semmi probléma. A probléma azzal van, amikor ezeket nem tudjuk úgy megbeszélni, hogy ennek eredménye is legyen. Mert olyan nem lesz soha, hogy tökéletesen működik valami, egy jogszabály soha nem lesz tökéletes, de szerintem minél több irányból csatornázunk be a véleményeket, és ide egyébként beleértem a szakmai, a civil szervezeteknek is a részvételét, a társadalmi részvételét, akkor egy teljesen más politika lehet, egy teljesen más jogalkotás lehet, és egyébként a felelősségvállalás, igen, visszatérve ide, sajnos én azt látom, hogy a társadalomban nagyon kevesen vállalnak felelősséget valójában a tetteikért, pedig szerintem mindegy, ez egy szemléletváltás, nagyon sok mindenen dolgozunk, nagyon sok ötletünk van, de hogy ez egy igazi szemléletváltás lenne igazából, amit mi szeretnénk elérni.
5: Hát azt nem mondom, hogy nem vágtak bele nagy fejszével abba a bizonyos fába, de ha már a nagy fejsze, itt van ez az isztambuli egyezmény, amit 2011-ben elfogadtak, 2014-ben a magyar parlament elé is oda került, és aztán a végén mégsem lett ebből semmi, a ratifikáció már nem történt meg. Amikor Varga Juditot korábban kérdezték, aki nőügyekkel, a nőket érintő ügyekkel oly gyakran foglalkozott, hogy helyesebben fogalmazzak, akkor ő mindig azt mondta, hogy ez most nem aktuális. Most végre aktuális lehet? Ugye ez a nők elleni erőszakkal kapcsolatos isztambuli.
6: Nők elleni erőszak, így van, pontosan is családon belüli erőszakkal igazából. Ennek egy keretrendszert szeretne adni, ugye ezt az Európa Tanácsnak egy 2011-es egyezménye, ami kifejezetten erre szolgálna, hogy egy keretrendszert adni a megelőzésre, a nyomon követésre, a családon belüli erőszak és a női erőszakkal szemben. Hát nagyon aktuális, és igazából, ha nem hozta volna ön föl, most ezt én felhoztam volna, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amikor elkezdtük létrehozni ezt a csoportot, és ahogy folyamatosan léptek vele, nagyon hamar egyébként iszonyatosan pozitív volt a fogadtatás, és én ennek borzasztóan örültem, folyamatosan lépett be az összes képviselő, és egyből, tehát szerintem az ötödik üzenet az nagyjából erről szólt, hogy az isztambuli egyezménynek a ratifikálás. És egyből, tehát szerintem az

0: feltétlenül, én az EVSZ-ben csak tag vagyok. Egy 4 fős delegációval jöttünk ki, a Sopov Ildik koordinációvezetőnk, és az EVSZ egy érdekes szervezet, mert igazából ez az utolsó olyan, vagy igazából az egyetlen olyan szervezet, amiben a résztvevő államok között benne van Oroszország is, Ukrajna is, az Egyesült Államok is, és az összes európai ország, és ez egy biztonsági és egy együttműködési szervezet. A jelenlegi fő topik egyébként 3 fő része van most ennek, amiről beszélgetünk. Egyrészt a bizalomnak a visszaállítása, ilyen parlamentális kereteken belül, a energia szuverenitás, illetve a digitális világnak a kockázatai. Én abban fogok, az a 3. szekció lesz, majd az holnap lesz, én abban fogok egyébként felszólalni, hogy a fiatalokat milyen digitális veszélyek érik most jelenleg a mai világban.
1: Hát voltak éppen szinte más sem, miközben persze rengeteg haszna is van a digitális világnak. Egy kérdést igen. Ukrajnáról és Oroszországról ott szóba állnak egymással?
0: Oroszország nincs jelen.
1: Aha.
0: Ukrajna itt van, de Oroszország
1: tagként nem jött el. Értem, világos. Hát ez is egy üzenet tulajdonképpen. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Örülök, hogy találkoztunk ilyen módon, és várjuk itt a stúdióban is, hogyha hazatért Andorrából. Jó munkát kívánok
0: az EVSZ
1: delegációval,
0: meg
1: ezzel a női csoporttal is. Viszontlátásra.
0: Mindenképpen. Köszönöm.
1: Csongár Gáborral folytatjuk nem sokára, de előbb még híradó. Csongár Gábor pedig elmondja nekünk majd azt, hogy a katások mire számíthatnak. Hát meg a milliárdosok is, de attól tartok, hogy közülük kevesebben néznek most éppen minket, mert hogy kevesebben vannak.
2: Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon ügyében készült teljes jelentést. A kormány 1 milliárdos jóvátételi alapot és új panaszrendszert jelentett be. Szilvás Irénával beszélgetünk.
3: Az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójával jó estét kívánok. Köszöntöm.
4: Jó estét.
3: Kezdjük a konkrét bejelentésekkel. Ugye Magyar Péter bejelentése szerint lehetővé teszik az anonim jelzéseket, a súlyos ügyekben kötelezővé teszik a független külső vizsgálatot, és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. Összességében mit szól a bejelentésekhez? Aztán majd egy jó párat azért megnézünk külön is.
4: Jó. Összességében én azt gondolom, hogy végre valami történik, és végre van egy valódi odafigyelés arra, hogy van a gyerekeknek egy olyan csoportja, akik nagyon nehéz helyzet, vagy élethelyzetben vannak, voltak, és odafigyelünk rájuk, és hogy felelősséget vállal a kormány azért, ami a gyerekvédelemben történt, vagy nem történt az elmúlt években.
3: Jelzőrendszer. Azt is mondja, de az csak nagyon röviden, hogy hogy volt eddig. Most közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak. Ez megkerüli majd az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézmény vezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Ez nagy probléma volt, hogy a gyerekek nem mertek szólni a tapasztalatok miatt, vagy mi volt itt a gond, és mit szól a bejelentéshez?
4: Óriási probléma, hogy a gyerekek mernek-e szólni, hisz a gyerekek többsége, akik állami gondozásban vannak, azok olyan lojalitás feszültségben élnek, hogy ők egy nevelőszéli családban, vagy egy lakásotthonban vannak, és ha ők jeleznek, és bármi történik, akkor lehet, hogy az ő életük fog megváltozni. Ami egy rettenetes dolog számukra, hisz lehet, hogy megtalálták a biztonságot végre. Mondjam, tehát nekik már számtalan változás volt az életükben, vagy volt legalább egy nagyon durva változás, és minden további változás egy újabb megrázkódtatás az életükben.
3: De akkor ez alapvetően nem a jelzőrendszer problémája, hanem
4: ez egy pszichés probléma. Én nagyon átfordítanám a jelzőrendszert, és most radikális leszek, mert a jelzőrendszernek az igazi funkciója akkor lenne jó, hogyha a jelzés arra vonatkozna, hogy oké, hol van szükség segítségre. Nem pedig arra, hogy följelentsünk valakit. Tehát az az ország, ahol a jelzőrendszer jól működik, ott például minden csecsemő, kisgyerek megkapja, és szülő megkapja a megfelelő segítséget a jelzőrendszer jó működésén keresztül. Mi egy hátrányban vagyunk, mert a jelzőrendszert ilyen végszükség esetén használjuk,

0: Arra, hogyha nagy baj van, holott a jelzőrendszernek a megelőzés érdekében kellene működnie, hogy akkor jelezzünk, amikor még kis probléma van, és minimális segítséggel, vagy komoly segítséggel megelőzhető lesz az, hogy majd nagyon komoly jelzéseket kelljen tenni.
1: Igen, de akkor az elsősorban nem is a gyerek feladata az, amiről ön beszél.
0: Nem, nem a gyerek. Hát
1: mert
0: nem
1: itt viszont ami változás lesz, ez a gyerekeket érinti. Tehát, hogy ők merjenek szólni, és ne féljenek esetleg retorziótól, igen, vagy attól, hogy nem történik
0: igen,
1: semmi.
0: Igen, azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy a gyerekeket megvédjük attól, hogy őket retorzió érje. Tehát fontos, hogy gyerekek merjenek és tudjanak jelezni. Ehhez nagyon sok minden szükséges, de ennél szerintem nem az, hogy fontosabb, de ugyanannyira fontos az, hogy a felnőttek egymás között jelezzenek, és a kisebb problémákat jelezzék, még mielőtt a gyereknek kell jeleznie, hogy mekkora probléma van.
1: Itt van az 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alap, amit most létrehoz a kormány. Azoknak, akiket állami gondoskodásban bántalmazás, elhanyagolás vagy más súlyos sérelem ért, mit szól ehhez az alaphoz?
0: Azt gondolom, hogy ez egy kísérlet, egy nagyon fontos kísérlet, hogy megfordítsuk azt a folyamatot, ami eddig zajlott, és valamilyen módon teret adjunk azoknak a sérelmeknek, igazságtalanságoknak, bántalmazásoknak, amik a gyerekvédelemben előfordultak a gyerekekkel. Számtalan ilyen történet volt. Rengeteg gyerek van, aki sérelemmel él, mert hogy őt vagy bántották, vagy igazságtalanság érte a gyerekvédelemben. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ezt a teret megnyitni. Szerintem jelenleg nem látjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, tehát hogy kik fognak jelentkezni, mit fognak jelezni, mi történik ezzel. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy megnyitjuk ezt a teret, és tanulunk belőle. És lemondjuk a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mi történik, és utána ennek alapján tudjuk tovább fejleszteni, tovább finomítani ezt a jelző rendszert, és jóvátételi rendszert, ami már a tapasztalatok alapján egyre finomabban tudja kezelni a jelzéseket.
1: Ilyenkor nagyságrendileg hány gyerekről, vagy akár most már felnőttről beszélhetünk? Én egyetlen egy adatot találtam akkor, amikor szeptember közepe környékén a gyermekvédelmi jelentést nyilvánosságra hozták, akkor abból kiderül, hogy mik voltak a belügyminisztérium számai. 24-ben 1959, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazást rögzítettek, ez rögtön majdnem 4000 bántalmazott, ugye döbbenetesen nagy szám, vagy annak tűnik, szóval az összeg nagysága az 1 milliárd, és ez a szám, szóval ez hogy vethető össze, ugye laikusként mi ezt nem látjuk, ezek nekünk csak számok.
0: Igen, hogyan, tehát ezt nem könnyű megbecsülni, megmondom őszintén. Mi az SOS-ben már évekkel ezelőtt bevezettük azt, hogy lehetővé tettük a korábban esetleg bántalmazott fiatalok számára, hogy jelezzék, hogyha őket bántalmazás érte, és akkor egy kárpótlási eljárásban részesülnek. Most ez az SOS-ről belül beszélek.
1: Tehát önök tulajdonképpen ez működött?
0: Igen, ez egy működő rendszer volt, ugyanúgy, ahogy más nemzetű, tehát más SOS-es szervezetnél is működött. És nem sokan jelentkeztek ilyen problémával. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagyon érdekes jelenség, hogy a fiatalok, a volt állami gondozottak
1: szeretnék elfelejteni, tehát, ezt már inkább?
0: Nem elfelejtik, de hogy nem könnyű ezzel a problémával jelentkezni, és nem könnyű felvállalni ezeket a bántalmazásokat nekik sem. Tehát tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz az a mérték, amiben jelentkeznek a fiatalok erre a jóvátételi eljárásra. Úgyhogy én itt nagyon nagy türelmet javasolnék mindenki részéről, hogy nézzük meg, hogy mi történik ezzel kapcsolatban, és azt kívánom, hogy akik találkoznak a fiatalokkal, azok tudjanak velük nyitottan és megértően beszélgetni. Nagyon fontos. Tehát nálunk is az volt a tapasztalat, hogy a legfontosabb a beszélgetés volt. A beszélgetés volt, és az esetleges korábbi igazságtalanság vagy sérelem meghallása. Tehát Ez a legfontosabb. És utána lehet majd tovább lépni abban, hogy oké, és akkor milyen további lépések szükségesek ebben az ügyben.
1: Ugye Gyurko Szilvia államtitkár elmondta, hogy a területen óriási a fluktuáció, 24-25-ben 4000 ember távozott az ágazatból. Szépen a tegnapi napon mondta el Meleg Sándor, ő a Szociális Munkások Egyesületének elnöke, és tegnap volt egy vizsgálóbizottsági ülés, ugye ez, nem tudom, hogy ott volt-e esetleg.
0: Nem, de figyelj, megnéztem.
1: De megnézte. Szóval 4000 ember egy év alatt az rengeteg, ő követelik az azonnali 25%-os béremelést. Most mi történik ezzel a béremeléssel? Két lépcső, az egyiket október közepén ígérték, most ez hol tart?
0: Hát én erről nem tudok, megmondom őszintén, nyilatkozni. Igazából azt tartom fontosnak, hogy van egy ilyen megérzésem, egy optimista vagy bizakodó megérzésem, ami szerintem azért mégiscsak fontos, hogy a jelenlegi kormányzat komolyan veszi a gyerekek helyzetét és a gyerekekkel dolgozók helyzetét. És itt egy nagyon fontos különbség van az előző kormányzattal kapcsolatban, hogy ott mindig az volt az érzésem, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent gyereknek lenni, mit jelent sérült gyereknek lenni, mit jelent traumatizált gyereknek lenni, és olyan, mintha a jelenlegi kormány tehát átlépte volna ezt a mérföldet, és most ők értik azt, hogy mit jelent gyereknek lenni, mi a gyerekfejlődés, milyen szükségletei vannak a gyerekeknek, és hogy ez egy óriási különbség a döntéshozatalban, hogy a döntéshozók maguk értenek-e a gyerekek fejlődéséhez, hisz az egész gyerekvédelem csak erre tud épülni, és ilyen értelemben bízom abban, hogy a gyerekekkel foglalkozó szakemberek bérezése is ebben a szemléletben lesz kezelve, hisz a gyerekek nem lesznek jobban, ha az ő velük foglalkozó szakemberek nem lesznek megbecsülve. A megbecsülés az jelenti azt, hogy többet beszéljünk róluk pozitívan a médiában, de jelenti azt is, hogy legyen a bérük bérükön keresztül is legyenek elismerve.
1: Köszönöm, hogy itt volt, meg fogjuk majd kérdezni, mert hétfőn érkezik hozzánk itt az Egyenes Beszédbe Gyurko Szilvia, ezt a nézőknek is mondom, és akkor majd rákérdezünk erre, és köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindent.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Egyre feszültebb a helyzet Franciaországban, országszerte folytatódnak a diáktüntetések. A demonstrálók az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és a rossz körülmények miatt tiltakoznak. Több helyen összecsapások is voltak a rendőrök és a tüntetők között, miközben már több mint 5000 embert őrizetbe vettek. Vendégünk Robák Ferenc.
2: Volt nagykövet külpolitikai szakértő, jó estét kívánunk!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát az imént ön előtt Bot Péter Ákos úgy fejezte be valahogy, hát nagy gond van Franciaországban is, hát ő a gazdasági gondra gondolt, arról is beszélünk mindjárt, mert valószínűleg van összefüggés. Mi történik Franciaországban? Mi volt itt most a gyújtópont?
3: Hát a diáktüntetésekkel sokféle szempontból meg lehet közelíteni. Van egy az, hogy milyen tüntetés, mekkora, milyen a kiterjedése. Franciaországban ez szokásos vagy nem. Franciaországban ez egy olyan közepes méretű tüntetés sorozatnak számít. Vannak ennél sokkal erőszakosabb, vagy véresebb tüntetések is, vagy vannak olyanok, mint a például a kamionosoké, vagy szállítási dolgozóké, ami jobban megbénítja az országot. Hát ez a fiatalságot mozgósítja, sőt, a fiatalságból sem az egyetemista fiatalságot általában, hanem a gimnazista.
2: Talán ezért meglepő, mert ugye azt lehet hallani, hogy 5000 embert előállítottak, jó részt kamaszok, nagy részt, és a rendőrség tulajdonképpen ugye nem tudott ennek véget vetni, még most sem, harmadik hete.
3: Igen, a gimnáziumoknak, és különösen a külvárosi gimnáziumoknak elég nehéz a helyzete. Franciaországnak a gazdasági helyzetével összefüggően nem feltétlenül van pénze elég tanárra, elég felügyelőre, elég iskolák felújítására, a nyári hőség enyhítésére, és éppen ezért van egy jogos felháborodás. Ráadásul most ugye az elnökválasztás előtti utolsó kormány arra készül, hogy költségvetési megszorításokat hozzon, és ez érinti a diákokat is, tehát például befagyasztják a szociális jutott ásokat, amiket a diákoknak adnának, és az egy általános elégedetlenséget szült.
2: Egy pillanatra hagyakasszam meg, mert hogyha oktatásról van szó, mert pedig arról van szó meg, hogy elégedetlenek a diákok, hogy képzeljük el ezt itthon? Mert mindaz, amit elmondott, az a hazai oktatás is majd, hogy nem igaz, nem túl zsúfoltak a tantermek.
3: Hát
2: az igaz, mert ugye kevés a gyerek, de az összes többi.
3: A túl zsúfolt. Tehát az én időszakomban, amikor ugye a Ratko korszak, vagy a népesedési hullámoknál nálam, és 35 volt az osztálylétszám a gyerekeimnél is, de hát most megint van egy hullámvölgy, és ezért Magyarországon kisebbek az osztályok, mint Franciaországban.
2: Viszont van.
3: 30-35 fő. Ráadásul nem ugyanaz az oktatási szisztéma, mert a franciáknál a tanár az csak tanít. És minden mással különböző személyzet foglalkozik. Tehát a napközis órákkal, a folyosón való rendfertartás, arra mind külön személyzet van. Tehát a tanárokat arra nem vonják be, vagy kirándulni, nem a tanárok viszik el. Tehát egy kicsit más a struktúrája is a francia oktatásnak, de az biztos, hogy van egy nagy elégedetlenség a külvárosokban elsősorban, az úgynevezett népi negyedekben, populációs negyedekben, és ez a felháborodás, ez most éppen ennek a költségvetési megszorításoknak az ürügyén hirtelen kipattant.
2: Itt mi a követelésük, vagy van-e követelésük, vagy ez most már átment egy általános tiltakozási hullámba, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok kritika éri a rendőri brutalitást, tehát a fellépés.
3: Ezt nagyon jól látja, mert az elején, a szeptember közepén 18-19-én kezdődött, még csak az volt a követelés, hogy több tanárt és több pénzt az iskoláknak azzal, hogy jobb körülmények között lehessen oktatni. Azóta ez kiterjedt sok minden másra, lezárták az iskolákat, radikalizálódott az egész, tehát blokkolták az iskolákat, barikádokat építettek. A barikádokon feltűntek a palesztin zászlók, tehát már gyakorlatilag radikális szélsőbaloldali erők rá telepettek erre az egész diákmozgalomra, és így mindjárt máshogy néz ki. A rendőrség fellépett, különösen az utcai akciók ellen, tehát amikor kivonultak az utcára, de hát a szokás szerint majdnem 1000 rendőr megsérült, miközben a diákok közül ennek a mondjuk a harmada, negyede, Voltak azért súlyos sérülések is, de szerencsére haláleset nem, de például az egyik diák vissza akarta dobni a rendőrségi könyvház gránátot, és a kezébe felrobbant. Tehát ez volt talán a legsúlyosabb. De eléggé radikális dolgok történtek, mert megtámadták az iskolaigazgatókat helyenként. Volt olyan hely, ahol leöntötték benzinnel, szerencsére nem gyújtották meg. Na most ezeket letartóztatták. A letartóztatás az általában csak 24 órás, tehát amikor azt mondják, hogy több ezeren vannak, az nem azt jelenti, hogy több ezeren vannak fogságban, hanem most már szeptember 19-e óta mindig letartóztatnak, pár százat másnap elengedik, és így tovább. Tehát csak azokat tartják fogságban, akikre rábizonyítható a súlyos bűncselekmény.
2: Beszéljünk arról a nem mellékes tényről is, hogy április 18-án és május 2-án választások lesznek Franciaországban. Nyilvánvaló, hogy a politika erre, vagy ezekre az eseményekre is rárepül, megszólal és reagál. A jobboldaliak szerint a baloldal az oka mindennek, és fordítva, hogy a Le Cornu miniszterelnök azzal vádolja itt Mélenchon pártját, bal pártját, hogy a saját céljaira használja ki tulajdonképpen ezt a tüntetést. Mi lehet az igazság?
3: Franciaország egy elnöki köztársaság De Gaulle óta. Az elnöknek hatalmas jogköre van, tehát minden, ami a külföldet érinti, vagyis biztonságpolitika, külpolitika, hadsereg, minden az elnök kezében van. Ezért most már évek óta, de leginkább az Európai Uniós választások óta minden az elnök választásról szól. Minden előrehozott választás, minden tüntetés, minden kormánybuktatás, vagy kormány életbehagyás arról szól, hogy mi lesz az eredménye az elnök választásnak. Van Franciaországban egy nagyon erős polarizáltság, tehát nagyon felerősödött a szélső bal, ez a Mélenchon féle engedetlen, sokan így nevezik, én inkább elnyomhatatlan szó szerint Franciaország párt. Van egy közép bal, ami a hagyományos szocialista párt, hozzájuk inkább a zöldek állnak még közek, ők már egy mérsékeltebb álláspontot. Van a szélső jobb, és ott is, hát most már egy kicsit a középre húzó nemzeti tömörülés a Marine Le Pen pártja, aki ezeket a rendőrséget támogató és a diákságot elítélő szlogánokat hangoztatja. És van a kormánypárt, amelyik leginkább Macron centrista, de inkább közép-jobb centrista kormányához kötődik, aki megpróbálja az egészet normális, logikus keretekbe vinni. Most például erre a hétre felfüggesztették az oktatást azért, hogy a diákok ne az utcára menjenek kitüntetni, hanem az iskolákon belül a tanárokkal és a hivatalos személyekkel együtt beszéljék meg, hogy mit akarnak, és mi lesz a követelés, és ne adják át magukat azoknak a szélsőséges az utcákon általában csak törőzúzó erőknek, akik kihasználják még a naív diákoknak is a felháborodását. A szélső bal tehát megpróbál populista módon erre rácsatlakozni, támogatja, és azt mondja, hogy a kormány elszúrt mindent. A szélső jobb és a Marine Le Pen féle radikális jobb az azt mondja, hogy még erősebben fel kellene lépni, és a közép jobb egy kicsit inkább erre az oldal felé billant, például nem sokára elfogadják azt a törvényt, ami a szülőket fogja felelősségre vonni anyagilag is azért, amit a gyerekeik csinálnak az utcán. Tehát, hogyha valahol vagy az iskolába felgyújtják az iskolát, akkor akikre rábizonyítható, hogy tevőleges részt vettek, azok. Na most ebből aztán természetesen a középpártok azok megpróbálják leszalámizni például a szélső balt, ezt a Mélenchon féle pártot, a hagyományos szocialista pártról, a szélső jobbot, a középjobból, hogy a közepet erősítsék. És hogyha jön az elnökválasztás, akkor például már Mélenchon ne indulhasson, ne jusson be a második fordulóba, és hogyha Marine Le Pen bejut a második fordulóba, akkor egy nagyon erős centrum jelölttel találja magát szembe, aki aztán esetleg meg is tudja verni ezeken az elnökválasztásokat.
2: Macron már nem indulhat újra, a költségvetés megborzalma, extrémnek mondható állítólag a francia gazdasági helyzet, de erre most már nem lesz időnk, de szerintem áprilisig beszélünk még erről. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.
4: A budapesti olimpia mozgalom működését biztosító BOM alapítvány is csatlakozik a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezéséhez, hogy a kormány és a főváros mihamarabb tűzze napirendre a 2036-os olimpiai játékok megrendezésének lehetőségét. Az ugyanis a szervezet szerint az ország fejlődésének legfontosabb katalizátora lehetne a következő 10 évben. Vendégünk Szalai Berzebici Attila.
2: a Budapesti Olimpiai Mozgalom Alapítvány elnöke. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
2: Akit most nem a Bét elnökeként hívtunk, bár az olimpiát is meg lehet gazdasági oldalról közelíteni, és ezt meg is tesszük ma is, de még előtte a jelentkezés. Ugye a NOB jelentette be egy közleményben tegnap előtt, hogy 7 ország jelezte a rendezési szándékot. Ezt kinek kellett jelezni, mikor, hogy történik a jelentkezés erre? Van egy kis kommunikációs zavar szerintem ezzel kapcsolatban.
5: Az érdeklődését a rendezés irányába. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy amikor 24 végén, októberében azt hiszem Budapest döntött arról, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt belép ebbe a continuous dialogue fázisba, ami az egész kiválasztási procedúrának az első fejezete, ami igazából arról szól, hogy meg el tudja egy potenciális városország dönteni azt, hogy tud-e olyan feltételeket teremteni, amely beleillik a saját gazdaság politikájába, fejlesztés politikájába, és megfelelő a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásainak. Ennek a végállomása jön el jövő márciusba, amikor az érdeklődést kifejező városok, országok közül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szűkíti a listát azokra, akikre úgy néz, akikkel onnantól kezdve komolyan részletekben menően kezd el tárgyalni.
2: Akkor mi az október 31, mert a közleményben az is benne volt, hogy az a végső határidő a jelentkezésre.
5: Hát, akik eddig nem jelentkeztek még, azok még csatlakozhatnak ehhez a listához, de mi már ott vagyunk, és hát 2 éve dolgozik a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. És ugye arról is volt szó 24 végén, hogy ezt valahol ennek az év végén bemutatja azt a koncepciót, amivel Budapest meg tud jelenni ebbe a nemzetközi versenybe majd 27-től megfelelő kiállással, tehát hogy esélyesként. Ez még nem kötelez minket semmire. Tehát most abban a fázisban vagyunk, ahol előállítjuk azt, amiről társadalmi vitát lehet majd kezdeményezni.
2: Ugye azt mondja, hogy 2 éve dolgozik ezen a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros. A kormánynak mi az álláspontja, az új kormánynak az olimpiai ügyben? Erről tud-e bármit a Magyar Olimpiai Bizottság? A fővárosét ismerjük, a kormányét meg nem nagyon.
5: Hát ezt majd tőlük kell megkérdezni.
2: Tehát akkor nem tudják.
5: Tehát nekünk a hozzáállásunk az, hogy ez kormányoktól függetlenül politikai vagy parlamenti ciklusokon átívelő projekt, ami egy olyan állapotba kell hozni, hogy az elfogadható legyen az épp regnáló kormánynak is. Tehát ez egy alulra építkező projekt már az elejétől kezdve.
2: De a kormány nélkül ezt nyilván nem lehet megcsinálni.
5: Nem lehet.
2: A jelentkezést,
5: nyilván.
2: És október 1-én Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy egyelőre nincs a kormány asztalán az olimpia kérdése.
5: Mert ebbe a fázisba fejlesztésekről dönt a kormány, de az, hogy az olimpiáról, olimpiával kapcsolatos olyan döntéseket hozunk, aminek kötőereje van, az majd 2028.
2: Tehát tulajdonképpen nem is kell most semmiről dönteni a kormánynak, azt mondja. Az olimpiai
5: azokról a tételekről kell, amik nevezetesen Vitézy Dávid portfóliójába tartoznak, azok a hosszú távú fejlesztésekről, amit olimpia nélkül is a kormány a saját prioritásai közé helyez be. Nyilván egy Budapestre szabott olimpiai pályázat az akkor jó, ha az teljes mértékben illeszkedik abba az országos fejlesztési programba, amit a kormány egyébként magáévá tesz.
2: Világos, tehát így most így fog össze jelen pillanatban. Ugye 2027-ig kell kidolgozni a részletes pályázatot, és Gyulai Zsolt a MOB elnöke azt mondta, hogy olyan olimpiát szeretnének, vagy terveznek, amire 2030-ig egy fillért sem kell költeni, nem kell stadiont építeni, fenntartható olimpiát szeretnének, a meglévő infrastruktúrára épít és felgyorsíthatja a főváros fejlődését. Én mondom az ellenérveket, amiket ugye hallhatunk nap, mint nap. Ha 30-ig nem is kell költeni rá, de utána kellene nyilván mennyit. Mert a kérdés ez, és az egyik legfontosabb, hogy miért kellene nekünk akármennyit is költeni, amikor annyi minden más van, amire lehetne költeni.
5: Igen, általában az így megjelenő igények, azok mind azok a non-profit igények, amelyek egészségügy, oktatás, amire költségvetési pénzeket kell fordítani. Milyen költségvetési pénzt tudunk ezokra fordítani? Amit megtermel a magyar gazdaság. A magyar gazdaságnak növekednie kell ahhoz, hogy finanszírozni tudjon egyre nagyobb mértékben olyan jóléti állami intézkedéseket, családtámogatástól kezdve az egészségügyig, az oktatás fejlesztéséig, ami önmagában nem termeli ki saját magának a szükséges financiális hátteret. Ezért kell a gazdaság versenyszektorának, és persze az állami szektor bizonyos részének is növekedést produkálni, amiből van adóbevétele a költségvetésnek. Az elmúlt évek nagy problémája, hogy nincsen növekedésünk. És egyébként az elmúlt évtizedek problémája, hogy nincs elégséges növekedésünk. Tehát mi a feladatunk? Hogy megtaláljuk azokat a növekedési motorokat, amelyek tudják a magyar gazdaságot még akár a potenciális szintje fölé is lökni adott esetben a növekedést illetően, hogy abból legyen elég bevétele a költségvetésnek.
2: Igen, de ha már itt tartunk, és ez már tényleg szintiszta gazdaság, hogyha növekedésről beszélünk, akkor mindig az az egyik kritikája sok közgazdásznak, a legtöbbnek a magyar gazdaság szerkezetével kapcsolatban, hogy az államra épített. Tehát azért volt növekedés, mert vagy az uniós pénzek miatt növekedtünk, vagy pedig az állami beruházások miatt, és hogy ezt kellene megváltoztatni. De akkor ez a modell, nem?
5: Nem, mert az infrastruktúrát azt lehet, hogy magán cégek tudják vinni és építeni, de infrastruktúrát az állam épít. És az infrastruktúra fejlesztése az egyik, hanem a legfontosabb eleme a gazdasági növekedésnek. Az, hogy logisztikai háttere meglegyen a gazdaság különböző szereplőinek, az elementáris alapja. Ott, ahol nincs autópálya, ott, ahol nincs vasút, ott nincs gazdasági növekedés, nincs gazdasági aktivitás. És ugye ugyanazok a kritikát megfogalmazó emberek gyakran mondják azt, hogy de milyen állapotban vannak az útjaink. Hogy néz ki az M1-es? Nem lehet kijutni a reptérre. Ezek az elmúlt 36 évben megoldódtak? Nem oldódtak meg. De én mindig szeretem előhozni a reptér példáját, amit 2005-ben az alakulásunkkor mondtam, hogy olimpia nélkül nem lesz megoldva a reptér. Eltelt 21 év, és még mindig nincs megoldva. Egyik kormány se, egyik főpolgármester se nyúlt egyenlőre, vagy nem kezdett olyan munkába, aminek az eredményeképpen azt látnánk, hogy valamikor európai civilizált módon lehet a főváros központjából kijutni a reptérre. Nem ez a legfontosabb, muszáj, nyilvános az ország, muszáj. De ez egy jó példa arra, hogy a politikai döntéshozás az egy dolog, és másik az, hogy milyen projektek vagy vízió létezik arra, hogy ezeket a nagy infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyek hosszú távon jönnek létre, mi tudja előállítani, segíteni.
2: Ugye azt mondja, hogy ahhoz, hogy egészségügyre, oktatásra vagy a többi ágazatra pénzt tudjon költeni költségvetésből a kormány, ezt most ugye a nincsből elég nehéz megtenni, jön majd uniós pénz, de GDP növekedés meg nem nagyon van. Tehát azt mondja, hogy az olimpiai fejlesztések pörgetnék a GDP-t. Van-e arra bármiféle számítás?
5: Nyilván azért mennyi? Nem holnap.
2: Hát az világos, de hogy nagyságrendileg mennyivel, mert számok röpködik egy 5000 milliárd, amit még a párizsi olimpiából számoltak ki, aztán ugye itt most a PVC tanácsadó cég által a HVG birtokába jutott egy, vagy hát nem általuk, hanem ők készítették azt a tanulmányt, és a HVG most lehozta. Ott 2-3 ezer milliárdról van szó, szóval sok szám keveredik, nagyságrendileg mennyi lenne, vagy hogy kell elképzelni?
5: Hát az a periódus a játékok elnyerése és rendezése, majd lezárásának a 7-8 évében az körülbelül megállja a helyét, az a 3000 milliárd forintos többlet GDP termelés abban az időszakban. Ez az előző olimpiák hatásait figyelembe véve egy reális szám.
2: Tehát azt a 3000-et kitermelni. Elhangzott itt Szabados Gábor sportközgazdász volt a vendégünk, és azt mondta, hogy nem teljesen igaz az az érv, amit Gyula Kozmai Zsolttól is idéztem az előbb, hogy itt nem kell stadionokat építeni, mert már megvannak ezek építve. Ő azt mondja, hogy ez nem így van, mert nincsen úszóközpont, ami megfelelne egy olimpiai rendezésére, mert nem felel meg.
5: Ebben nincs igaza. Gábor ebben nem, nem mondott igazat.
2: Tehát ott meg van a Duna, ott az oli- ott de ott meg lehet az olimpiát.
5: Persze, hogy meg lehet. Ki mondta, hogy nem lehet.
2: Azt ő mondta, én őt idézem.
5: Igen,
2: tudom,
5: de ez nem
2: mondta.
5: Igaz. Tehát az úszó aréna az teljes mértékben megfelel az olimpiai elvárásoknak, amit az egy más kérdés, hogy a nézőteret ki kell egészíteni ugyanúgy egy 15 ezeres kapacitásra, ahogy volt a 2017-es úszóvilágbajnokság esetén, amikor kivett. Na, de hát az hogy ideiglenes acélrendszeren fölhúzzunk még nézőteret, az nem ugyanaz, mint hogy nincs, hogy nem alkalmaz. Ugyanez az atlétika központ.
2: Hát
5: most
2: volt
5: itt a nemzetközi verseny. A 40 ezeres lett bővítve a 23-as atlétika világbajnokság idején, ami utána el lett bontva. Tehát az ideiglenes megoldások, az egy teljesen más történet ahhoz képest a fix létesítmények építéséhez.
2: Egyedül vagy más országokkal közösen mit tud most a Magyar Olimpiai Bizottság terveiről?
5: Hát egy multinacionális olimpiát rendezünk Budapest központtal, rendezünk, ez a terv, mert nyilvánvalóan vannak határaink, vagy limitje Budapestnek, és leginkább a 5 csillagos szállodaszobák száma az, ami egy olyan nehéz akadály, amit nehéz megugrani.
2: Mennyi kellene 36-ig nagyságrendileg?
5: Ezt most nem tudom fejből a számát, de egy 40 ezeres szálloda szoba kapacitás azt hiszem, ami kell, de itt ugye az 5 csillagos az a kemény kritérium, mert az olimpiai játékok idején hát a világ összes államfője, kormányfője, királyi családok és a többi itt lesznek, meg rockstar sportolók, szóval abba föl, tehát ott Van egy ilyen igény, mikor ránézünk a térképre, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Másrészt viszont vannak olyan gazdasági érdekek, ha megnézzük a magyar gazdaságvállalati szerkezetét, jelentős mennyiségben osztrák vállalatok vannak jelen az életünkben. A határaink közelsége miatt nem csak a mi gazdasági növekedésünk hatása tud tovább terjedni, de például a beszállítói láncban fontos szerepet játszhatnak olyan kapacitások rendelkezésünkre bocsátásában, ami nálunk nincs meg. Tehát ezzel a 300 kilométer sugarú körrel, ami itt a napvilágra került tervekben van, ezzel még mindig közelebbi távolságokról beszélünk, mint akár a Milánó-Cortinai esemény, ahol mondjuk Milánó és Cortina között 6 órát kellett utazni. Ugye számomra talán az egyik legkedvesebb hozománya lehetne ennek a közép-kelet-európai vállalkozásnak, ha a Bécs-Budapest közlekedést mind az autópálya, mind pedig a vasúti közlekedésbe olyan szintre hozzuk, amiről álmodunk ma.
2: Társadalmi támogatottság, a végén még erről beszéljünk. Ugye a társadalmat meg kell erről győzni, ha meg kell, mondjuk a Medián mért egyet tegnap, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is fog mérni. Ugye tegnap itt Han Endre itt volt és ismertette ezeket az adatokat, meglepték, sokakat meglepett, hogy ő azt mérte, hogy 60% fölött inkább támogatják az olimpiát a magyarok.
5: Igen, meglepett engem is kellemesen, és megmondom őszintén, most könnyebb szívvel ülök itt és érvelek az olimpia mellett, mint 2 évvel ezelőtt, amikor fordítva volt ez a felmérés eredmény. Könnyebb egy 2/3-os támogatással a hátam mögött erről a témáról beszélni, és hát idén áprilisban az bebizonyította, hogyha a Hán Endre azt mondja, hogy 2/3, akkor azt érdemes komolyan venni, de ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy nem kéne arra törekednünk, hogy ez a 2/3 100% legyen. Tehát minél magasabb az elfogadottsága az ügynek, annál jobb munkát végeztünk abba, hogy egy olyan terv legyen összerakva, ami hihető, ami releváns, végrehajtható, és minél nagyobb társadalmi támogatottsága van, annál egyszerűbb ezt az ügyet a következő 10 évben előre görgetni, független attól, hogy a politika hogy változik, vagy a következő választásokban mi történik.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Itt van ez a Hankó féle NK a történet, ahol ő arra hivatkozott, hogy hát ez egy kormánydöntés volt, amit ő végrehajtott, amivel széteríti nyilván a felelősséget, de egyúttal a korábbi kormánytagokat is berántja.
3: Így van, és önmagát nem menti. Ha tudja a parancsot kapó, és itt is ez a helyzet, hogy bűncselekményre kapta, bűncselekmény végrehajtására kapta a parancsot, akkor bizony felel érte. Ez egy olyan szerződés, ami színlelt, és mögötte van egy bűncselekmény. Akkor senkit nem fog érdekelni a büntetőbíróságon, hogy le van papírozva.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egon a műsorában. A mai program egy beszélgetés Bárándi Péterrel, a korábbi igazságügyi miniszterrel, az aktív ügyvéddel. Örülök, hogy itt van.
3: Jó napot kívánok!
2: És hát a témánk akart bősége, kérdezte, hogy miről beszéljünk. És én mondtam, hogy hát leginkább arról, hogy arra van a legnagyobb igény, hogy minél több politikust és minél több nagyon gazdag embert minél gyorsabban gyűjtsenek be a hatóságok különböző ügyekben, különböző okoknál fogva. De ez egy nyomás a hatóságokon arra, hogy gyorsabban dolgozzanak, és hogy látványos eredményeket érjenek el. A látványos és a jogszerű az együtt tud járni?
3: Muszáj, hogy együtt járjon. És én talán vagy próbálok nem úgy fogalmazni, hogy minél több politikust és minél több gazdag embert, hanem minél több bűnelkövetőt kell felelősségre vonni. Most az egy bűnszervezetként működött állam esetén valóban a két csoport átfedi egymást. Mert a politikusoknak a nagy része az illegális cselekményeket követett el, pont ezért nem szerettük őket. Az illegális cselekmények egy része az olyan volt, mint Hankó miniszteré, hogy egy eszmeiséget szolgált ezzel főként, vagy alapvetően, illegálisan, tehát a pénzt nem saját zsebre szerezte, hanem a párt céljaira. A másik miniszternél, akit most foggyul ejtettek, ott inkább az a jellemző az eddigi értesülések szerint, hogy a magángazdagodás volt az egyik, vagy a legfőbb cél. Na most, hogy ez kivitelezhető-e, hogy lesz-e kapacitás ennyi felelősségre vonásra, hát vannak kétségeim. Az ügyészség elbizonytalanodása miatt, a rendőrség létszámhiánya miatt, és amiatt is, hogy ez az új szervezet, ez úgy látszik, hogy nehezen találja azért meg azt a vágányt, amire rá kell állnia.
2: Bár erről, mert hogy volt szerencsém Ungerannával beszélni, majd szólhatunk pár mondatot, mert ő ugye mondott ez ügyben néhány iránymutatót, de visszakanyarodva arra, hogy az a két miniszter, Sesztrák és Hankó miniszterek, most mi csütörtök reggel beszélünk, tehát megelőlegezzük azt, hogy majd Hankó Balást is letartóztatásba helyezi a bíróság. Az ő letartóztatásuk, az ő bentartásuk, az egy megkérdőjelezhető tétel nagyon sok mindenki számára. Elsősorban persze a Fidesz oldaláról megszólalók tekintetében, de vannak jogászok is, akik azt firtatják, hogy kell-e mindenkit letartóztatásba helyezni, főleg egy olyan embert, aki magától sétál be az ügyészségre.
3: Ez nem csak ennél a két volt miniszternél vetődik föl, hanem fölvetődik egyáltalán a kényszerintézkedések alkalmazásának rendjét tekintve nap mint nap, és már elég régen az igazságszolgáltatás keretében, hogy jó-e az, hogy ennyire sokszor alkalmazza a bíróság ezeket a kényszerintézkedéseket, és mindig, és nagyon sokszor a legsúlyosabbat, a letartóztatást. Ugye ezeknek meg előzetes letartóztatás, most letartóztatásnak hívjuk, megvan három csoportba rendezhetően az oka. A szökés, elrejtőzés, szökött, elrejtőzött, szökni próbált, ez rendben van. Ha azt tette, ez egy bizonyított dolog, akkor indokolt. Ha feltételezhető, hogy ilyet tesz majd, ez már kérdéses, mert itt egy következtetést tesz a bíróság, hogy vannak olyan tények, amik erre utalnak, és ez nem elegendő, hogyha nagyon súlyos a büntetési tétel, tehát nagyon magas a tétel, hanem ehhez még kell valami. Itt szokott baj lenni, itt szokott olyan érzése lenni az embernek védőként, hogy hát nem biztos, hogy egyetért a bírói döntéssel. A másik csoport az, amikor a bizonyítékok eltüntetése, a bizonyítási eljárás megnehezítése a letartóztatás oka. Ennek itt biztos, hogy van racionalitása.
2: Mert hogy annyi szereplője van mind a két.
3: Hiszen nagyon sok szereplő van, a szereplőkkel összebeszélhet, az, akinél egyáltalán szóba jött, hogy kényszerintézkedést kell ellene alkalmazni. A harmadik okcsoport az, hogy további bűncselekmények elkövetésére lenne kilátás. Hát ez itt nem jön szóba, ugye, mert nincsenek már abban a státuszban, ahol ilyen típusú bűncselekményeket megvalósíthatnának. Tehát röviden azt gondolom, hogy a büntetési tétel nagyságából vont következtetés, hogy esetleg megszökne, erre rakódik az, hogy mindkettőjüknek feltételezhetően jó anyagi lehetőségei vannak ahhoz, hogy eltávozzanak akár az országból is, és a másik pedig a bizonyítékoknak az eltüntetése.
2: Somos András kollégám fejében merült fel a gondolat, és Hát ez egyáltalán nem tűnik ördögtől valónak. Ugye a korábbi időszakokban, az Orbán kormányok idején Magyarországon különféle politikusok kaptak menedékjogot. Az Észak-Macedontól a lengyelekig sokféle.
3: Sőt, baltásgyilkost kiadtunk.
2: Baltásgyilkost kiadtunk, Bolsonaro a magyar nagykövetségre rohant, amikor leváltották. Tehát van egyfajta kapcsolat különféle irányokba, ahol érezhetnek hálát a volt garnitúrával szemben. Használhatja ezt egy politikus most arra, hogy viszonosságot kérjen, és mondjuk nem Lengyelországban, mert ott most kevéssé valószínű, de máshol, Oroszországban, Brazíliában, Macedóniában lehetősége nyíljon erre.
3: Hát biztos, ha megvannak a személyes kapcsolatai, akkor hivatkozhat arra, hogy hát én is tettem értetek valamit, ti is tegyetek. Ettől még mind a kettő illegális lesz. Hát borzalmas volt a baltásgyilkos kiadása, borzalmas volt az igazságügyminiszter és helyettesének, a lengyelnek a befogadása. Ezek a nemzetközi együttműködésnek a tagadásai voltak. Ezek, hogy azt mondjuk, hogy Magyarország is tagja az államok nemzetköziségének, ezt tagadta a ki és a befele működő illegális cselekvés is. Na pláne az, hogy a befogadás az az unión belül történt, ahol nem is kiadatásról van szó, hanem átadásról. Tehát elvileg ugyanaz a helyzet, ha valaki Budapestről Nagykanizsára megy, mint ha Budapestről Párizsba megy, ugyanúgy pillanatok alatt vissza kell, hogy kerüljön oda, ahol őt keresik. Mindazonáltal egy-egy olyan ország, amelyik nem tartja kötelezőnek magára nézve azt, hogy a nemzetek közösségének tagja, hanem akár latorállam, akár hát valamilyen kívülállásra törekvő állam, ott a befogadásra biztos, hogy van lehetőség. Kérdés az, hogy érdemes-e, mert ezekben a latorállamokban, vagy akár Oroszországban elég rövid életet szoktak biztosítani az oda bekéreckedőnek, már Kumbélától is.
2: Hát Kumbéláiknál igen, ez nem vált be, de hát például az egykori jobbikos politikus KG Béla hosszú évek óta
3: az úgy tűnik, hogy jól érzi ott magát, igen. Lehet, hogy ennyit kulturálódott az ország.
2: Hát meg ugye nem tényező onnantól kezdve, hogy menedékjogot kap legfeljebb, hogy hozza a vagyonát is, mert akkor legalább megél.
3: Ha sok pénze van, akkor azért tényező, és azt megkívánhatja valaki, azt az anyagi lehetőséget. A kultúrállamokba pedig nem lehet menni, mert onnan a kiadatás vagy az átadás, ugye az unión belül egy átadás.
2: Tudom, hogy nehéz ezt megsatszolni, de reális ez a felvetés?
3: Reális.
2: Mert hogyha reális. Ha innen nézzük, akkor valamennyi letartóztatás jogos, ami vagyonos vagy politikailag érintett személyeket
3: igen,
2: ér.
3: Azt gondolom, hogy most azok az elkövetők, akik ebben az állami bűnszervezetben tényezők voltak, azokkal szembeni valamilyen súlyos kényszerintézkedés, ha megindul az eljárás, az indokolt. Hogy ez meddig indokolt, ennek a fenntartása, az a következő kérdés, mert ugye a bizonyítékok eltüntetése, vagy az összebeszélés lehetősége, az fenntartható, mint ok egy-két-három hónapon keresztül, mert aki letartóztatásban van, ott kívánalom, az törvényi kívánalom, hogy soron kívül nagyon gyorsan vegyék fel a bizonyítást. Ha a bizonyítás föl van véve, akkor már ez a elrendelési lehetőség nem áll fenn. A másik, a szökés elrejtőzés, ott megint azért alakul a helyzet, mert ha az anyagi javakat valahogy már visszafogják, tehát a szabad rendelkezést valamilyen büntetőjogi eszközzel korlátozzák, akkor már a szökés elrejtőzés veszélye is csökken, mert nincs miből elmenni. Tehát kérdés, hogy meddig tartandó ez föl. Néhány hónapon keresztül azt gondolom, hogy ez indokolt lehet, de hát semmi esetre sem szabad odáig eljutni, hogy mondjuk a társadalom igényeit is kielégítve egy előzetes büntetéssé váljon ez a letartóztatás.
2: Viszont ön is használja a maffia kifejezést.
3: Én a bűnszervezetet használom.
2: Igen. És erről az jutott eszembe, hogy itt van ez a Hankó-féle NKA történet, ahol ő arra hivatkozott, hogy hát ez egy kormánydöntés volt, amit ő végrehajtott, amivel széteríti nyilván a felelősséget, de egyúttal a korábbi kormánytagokat is berántja.
3: Így van, és önmagát nem menti. Hiszen nem, hogy egy civil kormánynál, de ugye ismerjük a katonai életviszonyok között a parancsra tettem szerű védekezést. Hát ott is, ha tudja a parancsot kapó, és itt is ez a helyzet, hogy bűncselekményre kapta, bűncselekmény végrehajtására kapta a parancsot, akkor bizony felel érte. Az egy másik kérdés, hogy valami furcsa konstrukcióban a parancsnok, mint társtettes felel érte a katonai életviszonyok között, a civil életviszonyok között is ugyanez ez a szellemiség kell, hogy érvényesüljön a cselekmények megítélésénél. Tehát ha van kormánydöntés, ami bűncselekmény végrehajtására utasítja, készteti valamelyik minisztert, akkor a miniszter is felel meg mindazok, akik egy ilyen döntésben, mint kormánydöntés meghozatalában
2: azért
3: részt vettek.
2: Kérdeztem, mert nagyon sokan legyintenek rá, hogy ez egy csipcsup ügy. Hát az összege is olyan a többihez képest, lásd, volánbusz, meg MÁV történetek, MÁV autójavító. Hogy hát jó, hát ez nem egy nagy dolog, de közben például én hallottam olyan véleményt ügyésztől, hogy hát ez itt több száz ember meghallgatása lesz. Tehát akik kapták, akik adták, akik kiadhatták az utasításokat, akik felhasználták ezeket a pénzeket, hogy milyen célra tették, ők ebbe mind bele is keverednek ebbe az ügybe nagy valószínűséggel? Tehát akik adták, kapták, felhasználták?
3: Hát azt gondolom, hogy bizony sok embert meg kell hallgatni. Mert akik kapták, azok között van olyan, aki teljesített. Van olyan, aki teljesítésre ab óvó képtelen is volt, tehát olyat vállalt, amit nem lehet teljesíteni. Ebben nagyon nagy különbségek lehetnek. Nagyon nagy különbség lehet abban, hogy milyen hálát várt el Hankó miniszter, illetőleg a kormány attól, aki kapott valami pénzt. Konkrétan elvárta-e, hogy a választás a kampányban az akkori kormányt szolgálja, és lehetőségeket biztosítson különböző kormánytényezőknek, vagy önkormányzati kormánypárti tényezőknek, hogy ezekben a műsorokban megjelenjenek.
2: Hát vicces módon szóval, Márka Zoltán pályázatában ez tételesen le van írva.
3: Le van írva, bár ő abba a kategóriába tartozik így ránézésre, aki a teljesítésre képes volt és teljesített.
2: Teljesített is, de hát egy kampányrendezvényre kapott kulturális célból pénzt.
3: De megtartott egy koncertet.
2: Ez őt felmenti? Azt nem menti fel, aki kampány célra adta a kulturális alapból a pénzt?
3: Ezt kell megvizsgálni akkor, amikor meghallgatják ezeket az embereket. Ugye a zöme az azt gondolom, hogy abba a csoportba tartozik, aki tényleges teljesítésre nem volt képes, vagy ha valamennyire, akkor nem abban az arányban, amit a juttatott pénz alapján feltételezne az ember.
2: Hát minden esetre ez egy terjedelmes ügy lesz.
3: Szóval van, aki ebben tanú lesz, van, aki terhelt társ lesz, ez attól függ, hogy mennyiben használta föl azt a pénzt legálisan, vagy nem használta föl legálisan.
2: A korábbi kormány tagjainak van félnivalója nem ettől az ügytől, hanem hogy alapvetően attól a jogi helyzettől, amiben most vagyunk. Tehát, hogy sorra vizsgálnak, titkos kormánydokumentumokat fogunk nem sokára, hanem hogy alapvetően attól a jogi helyzettől, amiben most vagyunk. Tehát, hogy

0: egy politikai megközelítés. Természetesen a volt kormány, mint olyan, mint politikai tényező, ezekért a döntésekért felel. Ezért bukott meg, vagy ezért is.
1: Politikai értelemben.
0: Így van. Igen. A büntetőjogi értelemben személyek felelnek, jogi személyek, de azt hagyjuk, az egy elég különleges vonulat, de alapvetően természetes személyek felelnek, tehát a kormánynak a tagjai, akik egy-egy ilyen döntésben részt vettek, és akik a döntést, mint miniszterek, államtitkárok, stb. Végrehajtották. Ezek egyénekre lebontott felelősségvizsgálatot feltételeznek, és kötelezettséget a hatóságok számára.
1: Az, hogy valami nincs írásban, ezt most elég gyakran halljuk, hogy úgy születtek döntések, hogy hát leírva nem volt, de mindenki tudta, hogy mire gondol a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár. Azt nagyon nehéz lesz bizonyítani utóbb.
0: Ugye a büntetőjog az nem az írás alapján, vagy csak az írás alapján állapítja meg a felelősséget, mármint a büntetőjogi joggyakorlat, hanem bármilyen, ugye szabad bizonyítási eljárás keretei között dolgozunk, tehát bármilyen bizonyíték felhasználható, akár a bűnösség megállapításához is. Ehhez képest lehet, hogy megkívánható, hogy bizonyos döntések legyen írás, de ha nincs, akkor a cselekvés sor miensége, esetlegesen tanúk előadása, esetlegesen terhelt társak előadása, ezek, hogyha a bizonyításnak egy láncát alkotják, akkor a felelősségre vonáshoz elegendőek lehetnek. Tehát, sőt, ha van írás, ami legálisnak tűnő ügyletet tartalmaz, de az egyéb bizonyítékokból az bontakozik ki, hogy ez egy leplező dolog csak. Ez egy olyan szerződés, ami színlelt, és mögötte van egy bűncselekmény. Akkor senkit nem fog érdekelni a büntetőbíróságon, hogy le van papírozva az ügylet.
1: Hát ugye az autópálya koncesziónál már az Európai Bizottság is valami hasonlót kapirgált.
0: Pedig le van papírozva.
1: És hát most látjuk, hogy a magyar kormány rájött arra, hogy mi dolga van ezzel. Ott elindulnak az eljárások. Ilyenkor mi a tapasztalat? Gyorsan szoktak énekelni, tehát másokra vallani azok, akik hetek, hónapok óta bent ülnek? Mert hogy,
0: hát, hogy
1: ebben az ügyben ez lesz nyilván a kulcs.
0: Gyorsan vagy lassan, ügyben. Meg hogy mi a gyors, mi a lassú, de az biztos, hogy a büntető eljárásjog ismeri ezt, amit az utca népe vádalkunak hív, mi nem úgy hívjuk, de hát egy olyan alkú, ami az adott ügyön belül más szereplőket terhel, egy vallomás úgy, hogy a saját bűnösséget elismeri.
1: Ez egy kulcsa a dolognak, ugye? Tehát a saját bűnösséget, onnan indulunk,
0: ez a kulcsa,
1: hogy mit követtem
0: onnan indulunk,
1: én.
0: Hogy beismerő vallomás, ami másokat terhel. Ha ez kellő időben történik, amikor még mondjuk az egyéb bizonyítékok nem álltak össze a hatóság számára, hanem ez a másokat terhelő beismerő vallomás érdemben előre lendítheti a bizonyítást, akkor ez egy alkupozíció, és valóban határátlépéseket jelenthet lefele a büntetés tekintetében.
1: Akár büntetlenségig is?
0: Akár oda is néha, de általában nem, hanem általában egy sokkal elviselhetőbb joghátrányt alkalmaznak ilyenkor az alkut kötő.
1: Azt szokta tanácsolni, hogy próbáljon az ügyfele ilyenkor megszólalni?
0: Hát ez ügye és ügyfele válogatja természetesen. Azt egy ügyvéd nem teheti, hogy rábeszél egy vallomásra valakit, akit ő véd, bolgári ügyben, akit képvisel. De
1: kérdésre válaszol.
0: De kérdésre válaszol, és természetesen az meg kötelezettsége, hogy elmondja ilyenkor, hogy hát az ügy most úgy áll, hogy még nincs bizonyítva X-nek, Y-nak és Z-nek a bűnössége, ha maga

0: most tesz egy ilyen vallomást, és vállalja ezt a felelősséget, akkor természetesen lehet ennek egy pozitív eredménye önre nézve. Vagy ellenkezőleg azt mondja az ember, hogy hát most már fölösleges, mert minden föl van tárva az ügyben, tehát az ön előadása
1: most
0: az...
1: már csak a bíróságon.
0: Így van, így van.
1: Amikor valakit, ugye láttuk ezt a kertgondozás ügyben az önkormányzatok sorozatos letartóztatása kapcsán, hogy van, aki 30 napot benn volt, van, aki többet is benn volt, van, aki 14-4 nap után szabadlábra helyeztek. Ilyenkor két dolog lehet, vagy rájöttek, hogy hiába vitték be, mert semmi nincs a füle mögött, vagy rájöttek arra, hogy olyanokat mondott, amivel ezt megérdemli, ugye?
0: Igen, és ez
1: ilyenkor,
0: egy jelzés.
1: Ilyenkor találgatunk.
0: Ez egy jelzés szokott lenni az ügyben szereplők számára, beleértve a terhelteket is, és a védőket is, hogy hát az, akit kiengedtek egy ugyanolyan bűncselekmény gyanújával terhelten, de a másik 10 az még bent ül, akkor annak valószínűleg az az oka, hogy ő kötött egy megállapodást a nyomozóhatósággal, az ügyészséggel.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Előbb említette, hogy hát az ügyben vannak kétségek, hogy elbírálni ügye az ügyészség, bíróság, egyáltalán a jogalkalmazás. Ezen mennyit változtat a vagyonvisszaszerzési hivatal, hogy ilyen egyszerűsítve mondjam a nevét?
2: Hát nem tudom, nekem tapasztalat alapján van egy kételjem, hogy ezek a utóbb beépített bűnüldöző, itt jelen esetben még vádképviseletre is feljogosított szervezetek, ezek mennyire hoznak hasznot, vagy hasznosabb az, hogyha klasszikus szervezeteket erősítem meg, és a klasszikus szervezeteken belül különítek el olyan egységeket, amik az adott történelmi időszakban tömegessé váló ügyeket kezelik. Én az utóbbi megoldást tartom racionálisabbnak. Nem jött ez be az ilyen intézmények létrehozatala, sem a szocialista kormányok alatt, sem a Fidesz kormány alatt.
1: Az, hogy összpontosulnak ügyek, hogy összpontosulnak például nagy vagyonértékre elkövetett bűncselekmények nyomozati anyagai egy helyen?
2: Lehet. Ez a szervezet már létrejött. Ennek a szervezetnek a fejét megválasztotta a parlament, tehát ez már létezik. Ehhez képest én csak, ha nem is áldásomat adom, mert arra nem én vagyok alkalmas, de sikert kívánok az összes kételjemmel együtt.
1: Büntető jogi szempontból nem aggályos, hogy megjelent egy új szervezet, amelyik elkezd csemegézni az ügyekből? Tehát ezt kérem, meg azt kérem, meg ezt a lezárt ügyet is elvinném, nyitnám újra.
2: Ez nem a anyagi büntetőjog szempontjából kétes, hanem kollíziókat, ütközéseket fog okozni feltehetőleg a klasszikus szervezet és e szervezet között. Most például olyan ügyeket vettek át nagy részt ebből a négyből, amelyek már föl vannak derítve nagyjából.
1: Igen, a szuverenitás védelmi hivatal pénzügyei, ez egyetlen újdonság.
2: Így van. A többinél a nyomozás már köszöni jól áll, és jól érezte
1: pont
2: magát.
1: Pont ezt mondta Unger Anna, hogy azért vették ezeket át, mert az ő helyettese ezekkel az ügyekkel foglalkozott, tehát jó rálátása van.
2: Oké. Csak egy ilyen átköltöztetése az ügynek mindig szünetet, leállást jelent, és újból történő nekilendülést. Ezek az ügyek már itt valószínűleg gyorsabban zajlottak volna tovább. Tehát pont ez, vagy ez is a kételyem megalapozója, hogy nagyon sok ilyen ütközés lesz. Ez a személyi kapcsolatokon múlik majd, hogy a leendő legfőbb ügyész és ennek a hivatalnak a vezetője hogy tudja rendezni ezeket a okszerűen felmerülő ütközéseket.
1: Ráadásul hát ők együttműködésre lesznek kényszerítve, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki lesz a legfőbb ügyész. Egyébként sem. Azt olvasom magától a legfőbb ügyész helyettesítő, mostani helyettestől, hogy borzalmas állapotban van az ügyészség. Amikor ezt ő mondja, az egy súlyos segélykiáltás. De ez az ügyészség, ez valószínűleg nem mostantól van borzalmas állapotban, hanem az elmúlt években is úgy kellett, hogy legyen, ha ezt a tünetet most produkálja.
2: Más az oka a borzalmas állapotnak, és másként borzalmas most, és másképp volt borzalmas az elmúlt másfél évtizedben. Az elmúlt másfél évtizedben volt vezetője az ügyészségnek.
1: Volt Péter javarészt.
2: Így van. Hosszú ideig volt vezetője, és megbízható szemlélet alapján vezette az ügyészséget. Megengedhetetlen volt ez a szemlélet, mert politikai beállítódás volt. De ezt az ügy, ez a nagyon szigorú hierarchiába beleépített szervezetben mindenki tudta, hogy ez az irány. Ez egy nagyon rossz irány volt, nagyon becstelen irány volt, de irány volt. Tehát a becstelen iránynak volt kénytelen parírozni az egész szervezet. Ez rossz volt, de irány volt. Most viszont nincs legfőbb ügyész, nincs irányítás, várakozik az egész ügyészi garnitúra, hogy mi lesz. Egy ilyen hierarchiában, amilyen az ügyés. Most az egy másik kérdés, hogy helyese, hogy ilyen a hierarchia. Valószínűleg nem, de most ez van. Itt borzasztó sokat számít az, hogy legyen parancsnok. A parancsnoknak legyen kiszámítható szemlélete, irányultsága, akarata és elvárása az ügyészséggel szemben. Ha ez nincs, akkor szétesik az egész.
1: Az nem elég, hogy üldözzétek a bűntet.
2: Nem, ilyen patetikus, mert hogy rossz és mondat. Milyen bűnt, és de, mikor is.
1: Hát, de hát ami elétek kerül, hát nézzétek nem, meg, ez hát az nem. Vagy nem az?
2: Nem, mert sorrendbe kell állítani az ügyeket. Vagy megengedett az, hogy a politikai érintettség mentén kihallgathassak tanukat, ugye? Egy kibeszélő ügyész arról adott információt, hogy azt is megszabták, hogy kit hallgathat ki tanúként, nem hogy terhelként.
1: Kinek a neve nem kerül a dokumentumba.
2: Igen. Tehát ki az érinthetetlen, mondjuk, egy aranykomba
1: ügyben. Na de ezek ugyanazok az ügyészek, akik ezt elfogadták, és akik ezzel együttműködve végezték a munkájukat az elmúlt másfél évtizedben. Elvárható tőlük, és képesek arra, hogy másképp gondolkozzanak.
2: Persze.
1: Ugyanarról a jogról, hogyne. Amit eddig hogyne. Így alkalmaztak?
2: Hogyne. Aki fertőzött, aki az elmúlt másfél évtizedben alparancsnokként vagy parancsnokként részt vett a politikai vágyak közvetítésében, attól valószínű meg kell válni. Ez egy kis hányada az ügyészségnek. A többiek azok rendesen végezték a dolgukat. Nem náluk jelentkeztek ezek az igények, hogy kit hallgathatnak ki, és kit nem. Az már oda sem került esetleg hozzájuk. De ebben a hierarchiában muszáj, hogy legyen meghatározó első ember. Ha nincs, akkor szét fog szállni az egész szervezet.
1: Ne
2: fognak morzsolódni az ügyészek. Hát, még kevesebben lesznek.
1: Igen, csak azon gondolkozom, hogyha ez a szervezet az ilyen, és hogyha a fő és alvezérek ennyire, bocsánat, nem ők személyükben fertőzöttek a politika által, és az elmúlt időszak politikája által, akkor közülük hogy lesz főügyész valaki? Ha pedig legfőbb ügyész. Hát ha pedig nem onnan hozunk, hát honnan?
2: Ez ugye a köztársasági elnök úr elhatározásától függ, hogy az ajánlott személyt honnan, vagy személyek csoportját honnan meríti a maga
1: hát
2: számára.
1: Legfő, hogy ezt nem lehet más, csak jogász ember. Hát ez,
2: az biztos, ez hogy jogásznak kell lennie, az biztos, hogy büntető jogásznak kell lennie, hogy értse az, hogy mi a feladatrendszer. Amellett nagyon jó, ha van szervezetépítési, szervezetkezelési gyakorlata is. De nem feltétlenül kell, hogy ügyész legyen. Ez többször változott a jogi szabályozás. Most nem kell, hogy ügyész legyen, és szociológiailag sem kell, hogy ügyész legyen, sőt az én ízlésem szerint jobb, ha kívülről jön. Ugye ugyanaz példánk van, ugyanaz a helyzet van, mint ami 90 körül kialakult, ugye, hogy a pártállamból kellett demokráciát csinálni. Most a pártállamból kell demokráciát csinálni. Akkor egy Györgyi Kálmánt lehetett megtalálni, aki a legkiválóbb, legfőbb ügyész volt a rendszerváltozás, tehát 90 óta számított.
1: Ügyészi gyakorlat nélkül.
2: Minden ügyészi gyakorlat nélkül. Nagyon jó, agyi kapacitás kell hozzá, hogy megtanulja, megtanulta nagyon gyorsan, és emberi tartás kell ahhoz, hogy érvényre is juttassa azt, hogy az ügyészségnek az állam büntető igénye, végrehajtása, feladata. Györgyi Kálmán ezt nagyon rövid idő alatt megtanulta, és nagyon hosszú időn át, amíg hagyták, addig gyakorolta. Valószínű most is van egy-egy alkalmas ember erre. Nevet nem szabad említeni, de ha túl vagyunk már egy szituáción, akkor talán igen. Mondjuk egy Ligeti Miklós, ha nem alkotmánybíróvá avanzsált volna már, akkor kiválóan alkalmas lenne legfőbb ügyésznek.
1: Még lehet, lemondhatott, és elvállalhatja ezt a papírra felkérést, de ez nem életszerű.
2: De csak példát akartam, olyan példát hozni, amely példa használható, mert másút van. Mert alkotmánybíró, tehát nem valószínű, hogy szóba igen. jön ebben a státuszban. De hát egy olyan embert, akinek...
1: Ügyvédet?
2: Miért ne?
1: A másik miért oldalon ne? Ül.
2: És? Csak Angliában felvetem. A legutóbbi időkig a tárgyaló ügyvédek, a beriszterek, hol védelmet láttak el, hol állami megbízás alapján ügyészi feladatot. Nem jön az ember attól zavarba. Ezek szerepek, nagyon komoly szerepek, egy nagyon komoly játékon belül, de minden további nélkül át lehet ülni a másik oldalra.
1: Ugyanaz a törvénykönyv az alapja.
2: Ugyanaz a törvénykönyv,
1: világos.
2: És végső soron valahol, ha elvi megközelítést alkalmazunk, ugyanazt csináljuk. Az igazság kiderítése és az igazságos joghátrány alkalmazása mindkét félnek a dolga alapvetően.
1: Azt mondja Orbán Viktor, hogy ez az AVH. És hát ezt ugye mondják a Fidesz felől nagyon sokan, és hát igen. láthatóan a fideszes szavazók megmaradt tömege ezt átvette. De ebből felmerül az a kérdés is, hogy a politika és a büntető jog, amikor összefonódik, amikor egymásnak üzenget a miniszterelnök és az ügyészség oda-vissza, és az ügyészség is, meg az ÁSZ is belemegy ebbe az adókapokba, majd elindulnak különböző vizsgálatok, amelyek politikusokat és politikai működéseket érintenek, óhatatlan az emberben persze ott van, hogy biztos-e az, hogy minden úgy megy, ahogy annak mennie kell, hogy nincs megrendelés, hogy nem mondja el eleget a miniszterelnök, de ha eleget elmondja, akkor csak elindítunk egy vizsgálatot.
2: Önkényesen kétfele mondtam a választ.
1: Igenis.
2: Az egyik az AVH-zás. Ez túl a marhaság kategóriáján, becstelen is. Hát tulajdonképpen gyalázza azokat, akik az AVH-nak, mint egy szörnyetek szervezetnek az áldozataivá váltak annak idején.
1: És hát ők több tízezren, hanem százezren vannak.
2: Ez így van.
1: És a családok.
2: Tehát ez erkölcsileg is megengedhetetlen, erkölcsileg is visszataszító. És azért az erkölcsöt helyezzük valahova az első pozícióba, tehát már ezért is el nem fogadható, gyalázatos. A másik fele a kérdésnek, hogyha válaszolok rá, valóban egy ilyen presszió az torzíthatja az eljárásokat. Pláne torzítja akkor, hogyha a másik oldalon lévő szervezet, nevezetesen az ügyészség, az rendetlen állapotban van. Ha van egy Györgyi Kálmán-szerű legfőbb ügyész, akkor az meg fogja beszélni a miniszterelnökkel, hogy nézd, miniszterelnök úr, ez így nem megy. Én végzem a dolgomat, az én dolgom a te kompetenciádon kívül esik, békében, barátságban éljünk egymás mellett, és végezzük a magunk dolgát. De ehhez egy karakteres legfőbb.
1: Hát ráadásul most az ügyészségi közlemények általában olajat öntenek a tűzre.
2: Ez így van.
1: Mert olyan mondatokat írnak rá, ami az elmúlt 16 évben.
2: Na de ez önmagában a szétesettséget jelzi, mint lakmuszpapír.
1: Meddig szólhat bele egy miniszterelnök abba, hogy milyen ügyeket vizsgáljanak? Ugye neki azért van egy rendelés listája, az látszik.
2: Nem szólhat bele egyáltalán. Én ezt mondom. Természetesen ő meghatározó tényezőként létezik az országon belül. Tehát azért az, hogy mit mond, ez egy figyelemfelhívás kell, hogy legyen. De nem több. Ha a figyelemfelhívás határán túli az értékelése az ő véleményének, akkor az már nagy baj. Mert akkor ezeknek a szervezeteknek a kormányzattól való függetlensége az bajba kerül, mondjuk az ügyészségé, vagy a bíróságé. Tehát ha a jogállamiság visszaépítése a miniszterelnök úr feladata és igénye, és remélem, hogy az igénye is megvan erre, akkor itt kellő önmérsékletet kell tanúsítania.
1: Nyilván ez meg persze az is kell, hogy ezek a vizsgálatok, amik egyébként nem csak benne, hanem a társadalom nagy részében egy elvárást fogalmaznak meg, ezek el is induljanak valóban. Tehát, hogy lássuk azt, hogy történik valami.
2: Persze, de hát most látjuk, hogy történik.
1: Igen, valami hát van. Azért, de azért történik vele is. Az, hogy az ő mentelmi jogát kiadta a parlament, az ő kérésére is egyébként. De hát ebben neki igazából nincs is beleszólása, legfeljebb nyilatkozott a bizottság előtt, hogy egyetért kéri, és ez történt. Nagyon nagy elvárásokat támasztott az ellenzéki oldalon. Na most akkor majd elítélik, és nem lehet miniszterelnök, mert olyan súlyú az ügy, ez rablás lesz a végén, hogy hát ha legjobb esetben is felfüggesztett börtön a vége. Hogyan van itt egyébként a jog alapállásai miniszterelnöki pozícióval szemben? Egy ítélet megrendítheti?
2: Igen, természetesen az jogi, büntetőjogi írástudatlanságot feltételez, hogy valaki ezt rablásnak minősítse. Hát
1: mindent le lehet ma írni, hát ezt tudjuk.
2: Ez egy butaság. Ez leginkább egy rongálás, ugye, hiszen nincs eltulajdonítási szándék, és nincs akaratot megtörő vagy megtörni akaró erőszak. Kikapta kezéből, és
1: zsebre vágta, bedobta.
2: Majd elpusztította, illetőleg el akarta pusztítani, ha nem küldik utána a búvárokat. Én persze kíváncsi vagyok, ha én beejtenék egy telefont a Dunába, akkor jönnének-e a búvárok.
1: Úgy látom, hogy erre Magyar Péter is kíváncsi, mert ez ügyben több feljelentést.
2: Azt hiszem, hogy helyesen vitte el erre fel a gondolkodást. Ez egy vétség. Tehát ez ha a felelősséget megállapítják a vétségben, akkor is valahol a büntetés, a joghátrányok
1: alsó kategória?
2: Nem feltétlenül. Lehet egy megrovás, vagy ha a felelősséget megállapítják, vagy egy pénzbüntetés, vagy ilyesmi. Ez nem befolyásolja azt, hogy ő miniszterelnöki pozíciót a továbbiakban is ellásson. Ha vége az ügynek, és amíg nincs vége, amíg folyik is, addig a képviselői státusza is megvan. Én őt megértem, hogy azt mondta, hogy adják ki. mert hogy ide lőjetek, hát én bátor fiú vagyok, nem bújok
1: meg
2: el.
1: Meg ha azt mondom, hogy adják ki a többiekét, hát adják ki az enyémet
2: hát
1: is.
2: Azért,
1: az mondjuk
2: hát
1: csúnya volt, hogy egyszerre jött a kérés.
2: Hát azért ez egy erkölcstelen dolog volt az ügyészségtől. Merem mondani, hogy erkölcstelen. Két főben járó, valószínűleg bűnszervezetben elkövetett, súlyos társadalmi károkat okozó cselekménnyel összemosni egy vétséget, és ezt egyszerre
1: tekintsük előadni. Tekintsük ezt is üzenetnek az ügyészségtől?
2: Ez egy erkölcstelen üzenet. Megengedhetetlenül erkölcstelen üzenet. Az megint egy másik kérdés, hogy ennek kapcsán helyes-e azt fölvetni, hogy egyáltalán ezt a mentességi jelenséget szüntessük meg, helyezzük hatályon kívül a parlamenti törvényből ezt a passzust. Szerintem nem helyes.
1: Döntsük el mindig egyenként, alkalmanként.
2: Igen, hiszen ha azt nézzük, hogy ez miért alakult ki történelmileg, a mentességnek két típusa van, az elsőről most ne beszéljünk, ez a bizonyos sérthetetlenségi típus. Ez azért alakult ki, hogy ne lehessen mondva csinált gyanukkal, vádaskodásokkal meggátolni a megválasztandó vagy megválasztott képviselőnek a munkáját. Tehát ne lehessen a választót olyan helyzetbe hozni, a választót, mert ez az ő jogosítványa, nem a képviselő joga, hogy hiába választott, nem fog érvényesülni az ő akarata. Ezt csak akkor szabad megszüntetni, ha az állam már nagyon megbízható, magas demokrácia szinten működik, rendezetten. Mert akkor azt mondjuk, hogy nem feltételezzük más állami szervről, vagy a más állami szervnél hatalmi pozícióban lévő emberrel, hogy ilyen visszaélést tesz.
1: Hát ez az ideális.
2: Nem tartunk
1: világ.
2: Itt.
1: Hát nem.
2: Tehát,
1: de nem is tartottunk itt soha.
2: De most biztos nem. Tehát én nagyon időszerűtlennek tartom, és a bizottsági elnök asszonnyal értek egyet, hogy lehet, hogy a miniszterelnök úr ezt mondja, de én nem értek vele egyet. Azzal, hogy saját magára vonatkoztatva így döntött, azzal egyetértek.
1: Végére jogállami kilátások, ehhez nyilván kellene vonni valami mérleget az elmúlt pár hónapból, hogy merre felé indultunk, hogy mi látszik, merre felé haladunk, milyen változások születnek törvényszinten, közgondolkodás szinten, akár a politika gondolkodása szintjén az igazságszolgáltatásról. Hogy érzi?
2: Elfogult vagyok, mert nem tudom elfelejteni a jelenlegi miniszterelnöknek, hogy feltétlenül szükség volt rá ahhoz, hogy az előző borzalmas rezsimet meg lehessen szüntetni. Itt ő fantasztikus teljesítményt adott. Tehát azt akarom mondani, hogyha nagyon sok dologgal nem értek egyet, és nagyon sok lesz, amivel jövőben nem értek egyet, ez mindig egy előtagja lesz a véleményemnek. Az állapítható meg, hogy megint bóklászunk egy kicsit, tehát nem teljesen egyértelmű, hogy merre megyünk. Nem teljesen egyértelmű az, hogy milyen alkotmányozási folyamatot akarunk például megindítani. Kik vesznek majd abban részt? Hogy oldjuk meg a népnek, mint alkotmányozó hatalomnak a részvételét. Nekem néhány intézkedés kétséges helyességét tekintve, de az biztos, hogy rendszerűen a demokrácia újjáépítése felé megy a kormányzati mozgás. A kifele is, tehát a külpolitikában is, a rendőri munkát tekintve is, az ügyészség kivétel, ott erről beszéltünk eleget.
1: Ott van baj elég.
2: Ott igen. Van baj elég, de tulajdonképpen a pénzügyeket tekintve is azt látom, hogy a demokrácia újraépítése felé megy a mozgás. És ez azért alapvetően engem megnyugtat. Minden közben fölvetődő kételjem ellenére.
1: Lenne kedve mélyebben részt venni ebben az újjáépítésben? Most nem is pozícióra kérdezek, hanem egy szerepvállalásra.
2: Hát ez egy fertőzöttség, amit én már régen megkaptam. Tehát persze, természetesen felkérés nélkül is ugye olyan tevékenységeket vállalnak az ilyen fertőzött emberek, mint magam is vagyok, amik általuk feltételezetten a közérdekében történnek. Mit tudom én, az alkotmányozással foglalkozunk egy elég markáns társaság keretén belül már 6-8 éve. Miért maradna ez abba?
1: Ne maradjon. Szerintem szükségünk van néhány jó tanácsra. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Kérem szépen.
1: Bárándi Péterrel beszélgettünk, a korábbi igazságügyi miniszter mai gondolatait hallatták az igazságról, meg annak a szervezeti hátteréről. Hát az igazság meg sosem abszolút tudják. Úgyhogy ennek jegyében hallgassanak minden hírt, amit mondjuk egy letartóztatás kapcsán hallanak. Sokféle szempont van ott is, majd megismerjük ezeket szépen sorba egyenként. Ebben a műsorban is, mert folytatjuk. Egy hét múlva jön újra, na konkrétan. Köszönöm a figyelmet, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport, nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek, Moli, Grasa, Svori és a Bokcsarnokban november 28-29, jegyek a Vántigeten.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban, itt a Spirit FM-en. Én Tóth Peti Lili vagyok, a műsorvezető és egyben a szerkesztő asszonyság is, ha lehet így fogalmazni. Nagyon provokatív és nagyon érdekes témával készültem ismételten is. A kutya és a farkas bizonyos dolgokban, sőt, ha lehet így fogalmazni, talán lehetek ennyire bátor, egészen sok mindenben hasonlít, ugyanakkor hozzánk, valamint egymáshoz is nagyon sokféleképpen tudnak viszonyulni. A következő percekben a kutyák és a farkasok hasonlóságát, valamint eltéréseit fogjuk kutatni, és kettő nagyon jártas, szakmában jártas vendégem áll ma rendelkezésre ebben a beszélgetésben, Horkai Zoltán, koordinátor és filmes szakember, valamint Angyal Zsolt kiképző, az Akella Kutyasport Egyesület alapítója és vezetője. Visszatérő vendégek vagytok, de ismételten köszöntelek nálunk.
4: Köszönjük szépen, itt lehetünk.
5: Köszönjük.
3: És hát a hallgatóság, valamint a nézők nem tudják, de hogy a fiúk együtt érkeztek, két farkas kíséretében. Egy picit megijedtem, amikor be akartátok hozni őket, bevallom, mert nekem mindig itt van a felvétel közben a kis tacskóm. Kezdjük azzal, hogy önmagában, hogyha összefutnának a te nevelt farkasaid az én kutyámmal, hogyan tekintenének rá? Valami apró, alárendelt törpeszerzet, vagy ingyen, könnyű, egyszerű vacsora? Vagy akár érzékelnék azt, hogy ő is mondjuk egy kutyaszerű teremtmény. Hogyan tekintenének rá?
5: Hát először is egyszer volt már bent a kezedben az egyik kölyök, az Elza. Igen. És az ő testvérei vannak most bent, ők 6 hónaposak, és ők szintén kutyával nőtek föl, mondjuk egy nagy új fulandival, és per pillanat még nem bántanák a te tacskódat.
3: Per pillanat.
5: Per pillanat. De aztán, amikor már kezdenek nagyobb bacskák lenni, és már egymást is ütik verik, akkor előbb-utóbb már nem örülnének, hogyha beengednénk őket, mert akkor már nekik ő préda. És meg is ennék.
3: Visszatérünk majd erre a kérdésre, de a külső tulajdonságokat leszámítva nyilván a farkas egy kicsit vadabb. A kutya azért eléggé sok rétűen tud kinézni a mai világban, eléggé emberhez szoktatott, de ha alapvetően, ha mondjuk titeket kérdeznélek, hogy a legeslegszembetűnőbb, akár viselkedésben, akár a gyakorlatban is, mi a legeslegelső, ami szemet üt nektek ezzel kapcsolatban, hogy mi a legeslegnagyobb eltérés szerintetek?
4: Hát elég sok eltérés van, ugye azt gondolom azért az átlag emberek fejében az van benne, hogy a kutya és a farkas ugyanaz. De azt tisztázzuk, hogy teljesen két különböző fajról beszélgetünk.
3: Egyik adódik a másikból.
4: Igen, de más kommunikációval rendelkeznek, mások a szabályok. Nyilván a kutya az függ az embertől. A farkas azért kevésbé, tehát nagyon sok mindenben eltér azért. Hát például egy házi kutyával, ha találkozik a domestikált házi kutyával a farkas, akkor a farkas élelemnek fogja tekinteni. Uh-huh. A kutya viszont egy vele azonos fajtásnak nézi, tehát max játékra hívja. Tehát más a kommunikáció és a farkasnak, mi a kutyának, tehát nagyon eltérnek egymástól, de még mindig az van benne, azt gondolom a mindennapokban, hogy ugyanazok hasonló tulajdonságok vannak, de alapvetően eltér a két faj teljesen egymástól.
3: Mondhatjuk azt, hogy a kutya, amivel természetes, nem természetes szelekción alakult ki, igazából a mi szükségleteinket is egyébként tükrözi, hogy mitől lett egy kutya ölebb, és egy farkasból hogyan lett kutya? Tulajdonképpen azért a mi igényeinket azért kellőképpen rászabtuk a kutyákra is.
4: Mondhatjuk alapvetően, hogy más ösztönökkel rendelkezik egy kutya. Tehát nyilván a kutyák, a típusokat vizsgálunk, vannak pásztorkutyák, terelőtípusú kutyák, keftelésből tartott fajták, őrzővédő fajták. Ezek a kutya típusoknak, fajtáknak más ösztönökkel, ösztönkészlettel rendelkezik, mint egy farkas például. Ez a legnagyobb. A másik, hogy a domestikált házi kutya ember mellett nő fel. Alapvetően a célja ugye az, hogy az embert minden körülmények között szeresse, együtt éljen vele. Tehát ő függ az embertől. Nyilván pont ezért van az, hogyha van egy szituáció, a kutya bizonytalan vagy elakad, segítséget kér az embertől. Pont azért, mert rá van szorulva az emberre. Kevésbé kell neki önálló döntéseket hoznia, mint mondjuk egy farkasnak, aki csak gyakorlatilag saját magára van utalva, vagy a falkájával együtt él. Tehát a domestikált házi kutyánál az ember az beleszól gyakorlatilag a dolgokba, nyilván képezzük, neveljük, tanítjuk, ösztönöket elégítünk ki, funkciókat lát el a kutya, ez, és itt válik el a két faj egymástól teljesen.
3: Amint az imént mondtál, az nagyon érdekes, mert több kutatás is alátámasztja. Kutyákat és farkasokat is megvizsgáltak ebből a szempontból, hogy mind a kettőjük mellett ott állt az ember. Kaptak egy feladatot, amit meg kellett oldaniuk. A kutya egy idő után, hogyha elakadást észlelt, nézett az ember és kereste a szemkontaktust. Effektíven mondhatni, hogy segítséget kért. A farkasnál ez nem jött létre. Ez a közös munkában is felüti a fejét, ugye Zoli?
5: Hát hogyne. De ez a, amit lehet, hogy említettél itt még előtte ezt a kutatást, tényleg mit csináltuk meg farkassal és kutyával még régen, még a Sányi Vilibi bácsi kezdte ezt az eltéről. Ugye ott az volt a sztori, hogy egy kerítésen keresztül egy kötére teszünk egy húst, húsdarabot, amit átrakunk a kerítés túloldalára. És akkor odaengedtük a kutyákat, hogy áthúzza a madzagot, és megkapja a húst, de nem húzta át, hogy vagy ásott, vagy megpróbálta megkerülni, vagy ilyenkor ránézett az emberre. Na most a kutyán varkasnál ez nem volt probléma, az egy másodperc alatt áthúzta a zsinort, és megette a húst. Néha zsinorral együtt. De nem nézett az ember szemébe. És amit a Zsolt is mondott az előbb, azért nem néz a szemébe, nem azért, mert sunyi, hanem azért, mert tényleg nem kér segítséget az embertől. Pontosabban egy esetre tudok, amikor segítséget kér, amikor a falkában megtámadják, és én bemegyek közéjük. És akkor ő beáll mögém. Na, ilyenkor van az, hogy néha ugat is. Ez érdekes, és tényleg van ilyen. És akkor kér segítséget. De nem néz a szemembe, nem ez a lényeg neki.
3: Említetted az imént, hogy ugatás farkasoknál eredetileg nincsen ugatás, ha jól tudom. Ez a háziasítás során társult a kutyák viselkedés módjához, ugye?
5: Hát vannak olyan kutyák, például a husky, aki ritkán ugat, meg lehet rá tanítani, de az is vonyít. A farkas az magától ugat, hogyha szükséges. Egész más az ugatása, mint a kutyának. Tehát a kutyát meg lehet tanítani, hogy ugasson. Tehát például a filmben is van nekünk ilyen, hogy csak így erre mutatom a kezem, hogy hangot, és ugat. És ugat. De a farkas magától ezt nem csinál, viszont ezt meg lehet tanítani, hogy vonyítson, főleg ha vonyítok.
4: Embernél amúgy bizonyos funkcióhoz kötötték. Tehát, hogy vannak azért jelző típusú kutyák, olyan terelő típusú kutyák, akik ugatnak, csaholnak, tehát, hogy elvárt volt ez a viselkedés. Ez nyilván a szelekcióban is benne volt, a tenyésztési protokollban, milyen típusú kutyáknak kellett lenniük ahhoz, hogy ellássanak feladatokat.
5: Uh-huh. Például egy jó dolog, amikor a pásztorkutyák elkezdenek ugatni, és azt mondják, hogy megvédik a farkastól a birkát, meg a nyájat, sőt, még meg is támadják, de ez egy butaság. Az, hogy ugat, azért megy el a farkas, mert pontosan tudja, az ember elő fog jönni a kutya ugatására. És akkor olyankor megtartózkodik, és elhagyja a területet.
3: Továbbíték ezt a tesztet, amitől az imént beszéltünk, tehát ezt megduplázták úgy is, hogy egyszerre több állatot teszteltek. Tehát volt több kutya és több farkas. A kutyák kevésbé gondolkodtak csapatban, a farkasok pedig az első lehetőségnél közreműködőleg együtt oldották meg ezt a feladatot. A farkasoknál ennyire működik még ez az effektíve családcentrikusság, a farkában való együttműködés?
5: Én a tesztre csak abban emlékszem, hogy egyesével húztuk ki, lehet, hogy nem voltam ott a többinél, lehet, hogy lekoppintják egymás viselkedését, és látja az egyik a másikról. Lehet, hogy a kutya is megtanulja, de ezt a Zsolt ezt talán jobban tudja, mint én.
4: Ugye itt nagyon számít, hogy milyen fajtáról beszélünk. Mert például most mondok egy példát, ha mondjuk olyan kutyatípusról beszélgetünk, ha a falkáról párosítjuk hozzá, aki mondjuk csapatban dolgozik, az nyilván egy sokkal másabb típusú kommunikációt képes majd folytatni egy falka életében, mint mondjuk egy olyan típusú kutya, aki mondjuk arra van szelektálva, hogy mondjuk egy viador célokra egyedül az a feladata, hogy kvázi különböző állatokkal harcoljon. Az kevésbé lesz a falkával együttműködőbb. Ez egy ösztönkészlet kérdése, és nyilván például, amikor most beszéltünk a pásztorkutyákról, akik mondjuk csapatban erősek, csapatban dolgoznak, ott benne volt a szelekcióba az is, hogy csapatban jól kell tudni dolgozni, tehát a falka erejébe van az erő. De ez nem minden házi kutyánál van így gyakorlatilag, hogy arra van szelektálva, hogy dolgozzon csapatban. És itt ez is egy kulcsfontosságú, a másik, hogy itt azért a farkas nem ment át egy mondhatjuk, hogy a tenyésztés vs. vadgenetika. Uh-huh. Tehát ebbe a részébe az ember a tenyésztési protokollba beleszólt gyakorlatilag, amiben nincs alapvető probléma, csak minden kutyatípus valamilyen funkciója jön létre. És ez nem intelligencia, hogy ki az intelligensebb, mind a kettő másban erős, hanem alapvetően az a célirányzat, hogy igazából az adott fajták mire jönnek létre valójában, és ott hatalmas eltérés van, hogy munkafeladatot lát el, keftelésből lévő feladatot lát el, az ember társa. A másik résznél, a vad részen, ott az ember nem feltétlen szól bele. Az egy önállóbb gondolkodást eredményez, tehát teljesen más, amikor, de majd szívesen beszélünk erről, amikor vannak ezek a külön tesztek, nagyon sok ilyen videót csinálunk az Olival közösen, hogy különbségek, hasonlóságok a kutya és a farkasok között, és rengeteg van.
3: Kommunikációban például mi a legesleg alapvetőbb, ha lehet így fogalmazni? Említetted a beszélgetésünk elő, hogy teljesen máshogyan kommunikálnak egymással.
4: Hát a kutya részéről nyilván ugye vannak különböző olyan, mondjuk így nem kívánt magatartás, amikor a kutyák mondjuk megeszik az ürüléket, amíg a farkas ezt nem csinálja. A növényével átért megeszi, de alapvetően nem feltétlen eszi meg. Ilyen például a fenékszagolgatás, tehát egy elég tiszta állat igazából a farkas. A kutya az kicsit másabbul gondolkodik ebbe a dologba. A vicsorgás is teljesen más gyakorlatilag. Alapvetően a falka összetartása, ereje, a szabályrendszer, ami benne működik. Egy farkasoknál sokkal erősebb a szabályrendszer. A kutyánál kicsit lazább azért az a szabályrendszer. Ott az ember mindig ott van, beleszól, és ugye itt jön a lényeg, hogy amikor az ember kondicionálja gyakorlatilag a tanít nyilván a kutyának, onnantól ő beleszól a képzésbe, tehát formálja gyakorlatilag a kutyát olyan énre, amilyen maga a gazda. Ez a farkasnál, ez viszont nem feltétlenül, most nem a kézbarát farkasról beszélünk, arról Zoli majd beszélt, tehát azt mondom, hogy ahol az ember beleszól, vagy nyilván háziasítva is van ugye a kutya, ott már más magatartásformákkal találkozunk, hiszen ezért van mondjuk kutyáknál rengeteg viselkedési probléma. Hiszen másolnak nem kívánt viselkedéseket. Jutalmazunk nem kívánt viselkedéseket. És pont ezért a kutya általános énje az teljesen más, és ezért beszéltünk arról, hogy ez egy sterilebb a farkas. A kutyában viszont valamilyen szinten beleszólunk, ami nyilván összetettebb, tényezősebb, így van. A kommunikáció, a viselkedés, a tanítás elmet, ami nyilván nekünk egy város kompatibilissá teszi ugye a kutyát, ez egy nagyon fontos, ami társunk, de a háziastás miatt a kutya függ tőlünk, a farkas viszont nem.
3: Ebből felmerül bennem egy kérdés, hogy mondtad is, hogy a farkasok talán picit sterilebb a kommunikációjuk. Bennem meg ez egy kicsit olyan érzetet kelt, hogy nyilván ösztöntől függően egy teljesen más szinten, egy magasabb szinten egy sokkal ösztönibb fajta működési kommunikáció zajlik le köztük. Te ezt hogy látod, Zoli?
5: Egymás között?
3: Igen. Mint család, egy farkas család.
5: Aha, hát egy farkas család. Egy érdekes dolog egyébként, sokan azt mondják, hogy hú, mennyi mindent tanulhatnánk a farkasok szeretett viselkedéséről, és az ember milyen gonosz. Hát én azt mondom, ne tanulj meg tőle mindent, mert a farkas néha gonosz tud lenni.
3: Gonosz? Hogyan érted ezt?
5: Úgy tud gonosz lenni. Itt van például, főleg a szúkáknál, ezek mindig valahogy szeretnének a falka élére kerülni, ez pont a szaporodás miatt van. Tehát ők szeretnék tovább vinni a kölykeiket, és volt olyan helyzet nálunk is, jó nagy kenelbe voltak, hát nem is kenel volt, kifutó egy hektáros terület, ahol volt körül 20-22 farkas. És a vezérszuka mindig oda jött előre. És mindig ő volt a főnök, fönt volt a farka minden. És az egyiknek nem láttam, vetetésnél nem láttam, mindegy. Másnap megint nem volt ott, akkor körbejártam, az kiszökött. És akkor körbejártam az egész utat, mindent, a környéket, és 4 nap múlva megtaláltam a fejét. Tehát megették gyakorlatilag, megették, elvesztette a pozícióját. Tehát van ilyen, viszont például, ha most szóba hozom a David Meech-et, aki egy nagyon nagy professzor Amerikába jött, és ő csinált egy 10 évig volt kint Ellesmere-szigeten, az fönt van az északi sarknál, és 10 éven keresztül ő azt állította, hogy a farkasok között nincsen hierarchia. Tehát ott nincs vezérfarkas, meg vezérszuka, de én nekem ebbe más a véleményem, mert a bármennyire is csodálom ezt az embert, 10 éven keresztül az északi sarkon mindig a fénybe látta az állatokat, tehát 6 hónapot volt kint, 6 hónapot viszont sötétbe. Viszont az látható volt, megvan könyve is ez, hogy időnként, amikor visszatért, akkor hoppá, valaki hiányzott a falkából, és lettek kölykök. De azt ő nem látta. Ő nem látta, nem figyelhette meg, hogy vajon kifedezte be a szukát, és hova lettek a többiek. De látott rajtuk sérülést, ezt, azt, egyebeket. Az volt az érdekesebben, hogy az Ellesmere szigeten ők azt észrevették, hogy nekik nem kotorékük volt, hanem barlang, és találtak 500 éves csontokat is, ami volt vadból, meg farkasból is. Tehát mindig oda vitték. Ott maradt a falka.
3: Provokatív kérdéssel folytatom. Megismertük most a farkasoknak az alapvető működési formát, kommunikációt és a kutyájét is. Mégis mit gondoltok, hogy mégis melyik fél, amelyik jobban igényli azt, hogy legyen egy vezér a falkában, egy, akire lehet támaszkodni? Nyilván evolúciós szempontból a farkasoknál a fennmaradás a tét, tehát ott is rá vannak szorulva egy vezér egyéniségre, egy vezér falkatagra. A kutyánál viszont meg általában ez az ember szokott lenni. Mégis kommunikáció és létezés van a hétköznapok szempontjából. Melyik az, amelyik jobban igényli szerintetek? Ebből a szempontból melyik önállóbb?
4: Szerintem más a kettő. Nem is egy kalap alá szabadna venni ezt a két dolgot, mert ha most a kutyatípusokat vizsgáljuk, akkor ugye pont beszélgettünk a kommunikációról. Rengeteg fajta típusú kutya van, brahicefál típusú fajták, tehát a nyomótóróak, kistermetű, nagytermetű, rengeteg fajta kommunikáció típusú kutya van, brahicefál típusú fajták, tehát a nyomótóróak, kistermetű,

0: gazdi, aki irányítja. De hát alapvetően a domestikát házi kutyánál ugye erre is van szelektálva, hogy együttműködjön az emberrel. Itt jön be az együttműködésnek a fogalma, tanítás elmélet szerint, hogyan tanítjuk meg arra a kutyát, hogy működjön együtt az emberrel. Én nem így nevezném, hogy vezető falkavezér, nem így mondanám, az, hogy együttműködik a kutya az emberrel, egy teljesen normális dolog. Vannak olyanok, akik könnyebben működnek együtt, mert habitusba, fajtába olyan típus képviselnek, de vannak alapvetően nehezebben működő fajták, mert dominánsabbak, vagy éppen mondjuk vegyünk egy olyan pásztorkutya típust, aki önálló döntést hoz. Nem igényli az ember társaságát annyira például, mert ő mi a feladata, hogy önállóan tudjon döntéseket hozni. Ellenben egy őrzővédő fajtával, aki az ember mellett, mint személyvédő funkciót lát el, ő megint a gazda irányítását kéri. Tehát szerintem ez kutyán fajtákon belül vannak eltérő egyedek, de minden fajta másra jön létre, és másik az igényei például. Van olyan kutyafajta, aki ha nincsen olyan vezető egyéniség, aki irányítja, akkor könnyen a család fejére tud nőni. Tehát ez kutyatípus függvénye.
1: Nem hasonlodok össze egy magyar vizslát mondjuk egy huskyval. Nem? Tehát egy huskyt azt megnevelni, és
0: makacsak.
1: Igen, sokkal makacsak. A vizsla az meg elképesztő okos. Nem is okos, hanem jól tanítható és kedves állat. A huszki az meg egy önfejű, nagy szökős állat egyébként.
0: De vannak ilyen önfejű fajták, a shiba inuk például, de például, hogyha itt beszélünk ugye a farkas kommunikációról, hogy azok ugyanaz az a fajból tartozó, tehát csak farkassal kommunikál. Azért a kutyák, ahány fajta kutya típus, energiaszint, fajta specifikus ösztön találkozik, testjel kommunikáció, számtalan szó van, hogy mi emberek meg tudunk erősíteni olyan testjeleket kutyáknál, amik nem biztos, hogy jók. A farkas azért egy steril helyen él, az erdőben. A kutya az teljesen más. Tehát én azt mondom, nehéz összehasonlítani a kettőt. Lehet, hasonlíthatjuk, de nem biztos, hogy mindenben tudjuk, mert más a kommunikáció teljesen. Uh-huh. Mondjuk mi a kommunikáció visszatérve még, hogy például tök érdekes látni, hogy azonos fajtába tartozó kutyák máshogy kommunikálnak együtt, mint mondjuk egy ellentétes fajtával. Mondjuk egy példát, egy német juhász, még Zoli mondta, magyar vizsla, kommunikál valahogy, német juhász német juhásszal jobban kommunikál. Tehát valahogy érzik azért a hasonlóságot a kutyák, viszont a farkasnál csak azonosakkal tud kommunikálni.
2: Zoli, a munkád során elképesztő mennyiségű állatfajtával dolgoztál együtt nagyon sokféle szituációban. Medve, szarvas, és hát természetesen farkasokkal is. Hogyan látod önmagában a farkast, mint faj? Mennyire hajlandó közreműködni, mennyire önálló? Hogyan képezzük le a fejünkben a farkasnak a mi voltát?
1: Meg lehet tanítani úgy, hogy sok mindenre, mint a kutyát is. Csak.
2: De mégsem lesz kutya.
1: Nem lesz kutya, nem lehet összehasonlítani kettőt, ez tényes aló, de amikor én elkezdtem a farkassal 30 évvel ezelőtt, volt egy nagy német dugunk előtte, a Javert, azt még nem használtam jutalomfalatot, hogy itt ül, fekszik, áll, az tényleg csináltam, amit kellett, és most akkor a farkassal elkezdtem, ráadásul az 6-7-esen vettem, tehát az már eleve nem volt százas, és akkor letoltam a fenekét, hogy leüljön, kurvázom fogtam, a harmadik alkalommal oda kapott a kezemre. Tehát ez így nem működik nála. De viszont jutalomfalattal elkezdtem, és ami sokkal jobb volt, a kanadai farkas. Tehát óriási különbség van egyébként az európai és a kanadai között. Azt is megnézték a kutatók, hogy a kanadai vagy az amerikai farkas, azok közelebb állnak a kutyához, mint az európai. Ráadásul az európai, az mondjuk százszorta jobban fél az embertől, és hogyha megszelíti, akkor viszont ő lesz agresszívebb, mint a kanadai, de tényleg. Ugyanis az európai farkasok, mondjuk vegyük itt mondjuk az erdélyi farkasokat, amik itt vannak Európában, azokat már több száz évvel ezelőtt is üldözték, kínozták, ölték, lőtték, csapdázták, mérgezték. Ezért kialakult benne egy olyan védekezés, hogy nem jön ki napközben az ember elé. Viszont például, amit említettem a David Mitchnél, ugye a sarki farkasok, azok messziről látták az embert, de nekik nem volt negatív példa az ember. Tehát ők nem mérgezték az eszkimók, meg nem lövöldözték őket, és távolról egész közel tudtak kerülni hozzájuk, majd később egyre közelebb mentek, és volt ilyen sztori, hogy vadonnév farkast a David Mitch kézből tudott

0: etetni. Tehát egy idő, csak idő kellett hozzá, de az európainál ez nem működik.
1: Tehát akkor az nem is kíváncsi, nem is akar kifejezetten közreműködni, az egy olyan távot.
0: Retteg.
1: Retteg.
0: Retteg az embertől. Persze, hát negatív élményei voltak. Viszont pont ez a lényeg, hogy amikor kanadai farkasokat vagy amerikai farkasokat tartunk mi otthon, azok nem lesznek olyan agresszívek később az emberrel, 2-3 éves korukban sem, mint az európai. Főleg az európainál a szuka, mondjuk néha kan is, de rendszerint a vezér szuka, vagy a vezér kan fordul az emberre 2 éves korában. Időnként, nem mindig, de előfordult. Hát nekem is van egy-két öltés tőlük.
1: Szakértő, és őszinte szemmel kérdezem, őszintén kérdezem, hogy ki hordja a falkán belül a nadrágot? Szerintem ez egy fontos kérdés.
0: Ez egy jó kérdés. Mindig azt kérdezik, hogy akkor én vagyok a főnök falka vezér. Nem én vagyok a falka vezér. Én csak egy olyan személy vagyok, akit a falka megtűr. Tehát például, hogyha van egy falka vezérünk, mondjuk legyen egy kan, régen még a Rufus, annak a kölykei, azok csak egy éve voltak fiatalabbak, mint ő. Na most, ha én bemegyek oda hozzájuk, vagy bementem hozzájuk, akkor rögtön Rufus jött oda hozzám. És őt meg lehetett dédelgetni. De a többiek nem jöttek oda, addig, ameddig ő nem hagyta abba. Viszont ő viszont félt az embertől, tehát ha idegen emberrel mentem be, főleg férfival, akkor Rufus nem jött oda, de az összes többi oda jöhetett. És akkor azt meg lehetett simogatni. Tehát ez a különbség. Tehát nem én vagyok a falka vezér, hanem én vagyok az a valaki, tudják, hogy én ember vagyok, akit tulajdonképpen ők maguk fölött tartanak, de ha például kim vagyok az erdőbe, és én pórázra veszem a vezérkant, vagy a vezérszugát, azért mindenki jön utánunk. Tehát őt követik, nem engem.
1: Nagyon érdekes. Külsőségekben még egy nagyon fontos kérdés szerintem, ez is, ami az emberek fejében nem igazán szokott körvonalazódni. Ha mondjuk hajaz külső jelekben, jegyekben a farkasra egy kutya, akár lehet husky, malamut, szibériai lajka akár, közelebb van-e mondjuk a farkashoz, vagy inkább a kutyához? Melyik felé húz talán? Kutyának minősül, vagy inkább farkasnak, vagy egy köztes hibridnek apostrofáljuk?
0: Egy malamut annyira minősül farkasnak, mint a te tacskód itt.
1: Akkor nagyon messze van tőle.
2: Hivatalosan az összes messze van tőle. Tehát aki a legközelebb van küllemre, ugye az a csehszlovák farkaskutya, ami FCI által elismert kutya.
1: De ott a kialakítás, amikor létrejött a fajta, Kárpáti, ott kevertek.
2: Igen, kárpáti farkas és német juhász keresztezéséből jött létre. Nyilván ugye katonai célokra, mert szükség volt egy olyan kutyára, aki alapvetően a fronton jobban bírja a terhelést, jobb a látása, jobb a szaglása, hosszabb kilométereket tud megtenni, ellenállóbb a hideggel szemben, tehát egy nagyon jó keresztelés volt. Nyilván ugye az együttműködés fontos tényező volt, mert az emberrel szemben együtt kellett működni. Tehát a szelekció az pontosan arra ment, hogy egy együttműködő, de mondom, kutyáról beszélünk, ez mindenképpen nagyon fontos, ezt említsük, hogy FCI által elismert kutyáról beszélgetünk. Nyilván most már főleg családi kutyák, alapvetően azért kezdő gazdák számára nem szokták javasolni, mert van egy olyan általános kommunikációja, amiben megfigyelhetők ilyen farkasosabb kommunikáció, de mégse azt, tehát kutyáról beszélünk, küllemileg hozott át jegyeket, tehát nagyon látható, hogy nagy a hasonlóság, de hivatalosan kutyának minősül.
0: Szerintem 1% van a cseh farkas kutyába, farkasból, de itt van például, amit a németek csináltak, a Sauerlose, az még egy kicsit jobban is hasonlít a farkasra.
1: Nem is ismerem.
0: Igen, kevesen ismerik a Sauerlose, de nem csak ők csinálták meg, hanem az oroszok is, meg amerikaiak is, viszont az amerikaiaknak úgy hívják, hogy wolfdog, és abban már egy kicsit több a farkasvér, és hoztak be Magyarországra is ilyet, de nem is működik olyan jól. Tehát egy cseh farkas kutyát például, én lehet, hogy a Zsoltán nem értek egyet, de ha valaki jól tartsa fel egy cseh farkas kutyát, és a városban nő föl, azt ugyanolyan, majdnem olyan jó módon ki lehet képezni, mint egy német juhászt. Majdnem.
1: Filmekben te dolgoznál egyébként ilyen fajtával?
0: Cseh farkas kutyával? Nem kellett.
1: Nem. Te nem ragaszkodsz kellett a farkasaidhoz.
0: Nem is az, hogy ragaszkodok hozzá, hanem olyan jeleneteket, például amikor a farkasnak vicsorítania kell, azt a cseh farkas kutya nem fogja úgy megcsinálni, mint a farkas. Azt nem fogja úgy megcsinálni. Ahhoz úgy fel kell húzni, hogy tényleg vicsorítson, hogy az, nekünk a farkasa sokkal egyszerűbb, mert leteszünk elé egy fagyasztott 50 kilós húst, amit le is kötünk a földre, azt elkezdeni rágni, én meg elkezdem babrálni, ami teljesen normális, mert a falkában is ez van, és akkor elkezd vicsorítani. Ami viszont a behódolást is jelenti. Tehát nem morog, az ugyan, nem ugyanaz a kettő. A morgásnál nem vicsorít, akkor csak dominálja a másikat. A vicsorításnál meg alárende, de szereti megvédeni a kajáját. Hát ez a vélemény. Nem tudom, hogy Zsolti mit mond, ha ez, de...
2: Hasonló álláspont növök. Nyilván, ha a taníthatóságot nézzük, és ha százalékba hasonlítjuk össze, akkor nyilván a német juhász képezhetőbb fajta, de nyilván egy elterjedtebb, tehát hogyha nizsgálunk egy létszámot, akkor elterjedtebb a német juhász jóval. Alapvetően a csehszlovák inkább picit makacsap. A német juhász az nagyon látszik, hogy embercentrikus, minden téren akar, dolgozni akar, a csehszlovák is, de ugye itt meg bejön, hogy van egy tematikus képzésünk, olyan szakemberünk, tehát hogy nyilván ugye, tehát alapvetően tök egyetértek a Zolival, de tényleg az is számít szerintem, hogy milyen képző helyre kerül a kutya. Látott-e már valaki csehszlovákot konkrétan közelről, képezte már német juhászt is. Nyilván abból vannak különbség, hasonlóság, de alapvetően a képzésnek a minősége, metodikája is számít. Meg azért itt emeljük még ki szerintem, ami egy nagyon jó téma, kevesen szeretik boncolgatni, ugye a hibrideket, akik mondjuk sajnos nagyobb százalékban van bennük farkasvér, és hát ők kimondtam veszélyesek a háztáji állatokra. Emberekkel szemben nagyon rendesek, de a háztáji állatok nagyon veszélyesek. De ez nem csehszlovák farkaskutya, nem arról beszélünk, hanem a farkaskutya keresztezése, az se kutya, se farkas. Uh-huh. Én arra óvaintenék mindenkit, mert azért nem egyszerűek.
0: Hát ha van otthon házi állata.
2: Ha van otthon, ha megmaradt még.
0: Hát erre tudok neked mondott példát, tehát a farkas és a hibrid között óriási különbség van. Tehát nekünk például marhasok, szarvasunk volt, gímszarvasok farkasok között, vagy mellett. Egy kerítésen mentek. És az elején, mikor hoztam nagy szarvasokat, akkor hoztam 6 bikát, meg hoztam 6 tehenet, illetőleg akkor már volt már 2 szelíd szarvas tehenem, és született nekik borjuk. 6 darab. Eltelt az idő, volt kint egy másik bikám, aki egyszer jól megverte a páromat, az egy 6 éves bika volt akkor, a Rudika, és annak viszont, hogy ne legyen összetéve a többiekkel párzásnál, valamikor augusztus végén levágtuk az agancsát, nem vágtuk le az agancsát, elaltattuk, és hátra bevittük ott, ahol a szarvasoknak volt a kifutója, egy boxba, ami közvetlenül a farkasok mellett volt. Viszont, hogy ott ne tudjanak bejutni hozzá, leástunk a földbe 1 métert, és letettünk beton deszkákat. Viszont reggel, amikor kimentem, ez este valamikor 7 órakor altattuk, és tettük be, mondom, majd fölébred magától, tehát hogy ne bántsák a többiek, mert leszúrják. Reggel viszont, amikor kinéztem, akkor láttam, hogy 6 farkas fekszik bent a szarvasoknál. Tiszta vér volt a fejük. Hát mondom, ez nem létezik. Bemegyek, mondom, mit öltetek meg? Egyetlen egy borjúnak nem volt bántodása. Egyetlen egynek se. De a teheneknek se, meg a bikáknak se. Mondom, mit voltak ilyen véresek? És az volt a durva, hogy beástak alul ott, ahol a szarvasok voltak, majd bementek az altatott bikához, oda beástak, és azt kicsinálták. Majd visszajöttek, és senkit nem bántottak. Senkit nem bántottak. Viszont a hibridnél az nem az az érdekes, hogy kajáljak, hanem az az érdekes, hogy mindenkit kinyírjak. Tehát ez a
2: igen, ugye, amit az Oli is mond, hogy a farkas az megeszi, ugye, de a hibrid az csak sajnos elpusztítja, de ott hagyja.
1: Tehát ez ösztön jobban dolgozik benne, te elevisztén fogalmazni?
0: Igen, van egyébként az egyetemen is, az ELTE-n is azt mondják, hogy ez a surplus a farkasnál. Tehát azt mondják rá, hogy bejut egy akolba, ahol sok a birka, és nem eszi meg, egyet megöl, aztán megöl még egyet, meg még egyet, és azt mondják rá, hogy ez tulajdonképpen olyan stresszben van a vadászat során, hogy nem meg akarja enni, hanem kinyírja. Ez egy butaság. ezt el ne higgyék. Ez van ilyen tévében, még fekete-fehérben lehet látni, egy farkas hopp átugrik a kerítésen, megcibál egy birkát, vágás, utána jön egy másik birka, amit megint megcibál, meg egy harmadik, és megint vágásba. Ilyen nincs. Ilyeneket mi is csinálunk forgatásokon, de ez egy mese, és erre ezt hiszik, pedig ilyen nincs.
2: Tehát a farkas az elviszi, az egyet kiválaszt. Ami már hibrid, ott már más a probléma. Ott, és ugye ez egyenlőző, hogy nagyon hasonlítanak. Tehát egy különbre egy laikus igazából nem mondja meg a különbséget. Nem. Ránéz, hát ez úgy, ez farkas, pedig nem. Mert igazából a kommunikációba, a vadászati, most mondjuk stratégiába, vagy hogy mi történik, abban viszont hatalmas eltérés van. Pont amit az Oli is mondott, háztájátokra veszélyes, de nem eszi meg őket.
0: Van ilyen, hogy vannak olyan riportok, hogy megtaláltuk az őzet, ami mondjuk egy 25 kilós, vagy maximum 30 kilós bak, megtaláltuk, amit kivégzett a farkas. Azt nem tudom, hogy találták meg. Hogy találták meg az őzet, amit a farkas belezabált? Mert ilyen nincs.
1: Ez ugyanis, egy kóborkutya lesz nagy valószínűséggel, hát, vagy hibrid.
0: Elmondom, nekem Gödöllőn van egy cég, aki az összes vadat szállítja, elgázolt vadakat az autópályákról. Na, ők behoznak hozzánk egy őzet. Na most azok a farkasok, amik aznap ettek, megkapják, négyen megkapnak egy 18 kilós bakot. Beteszem hozzá, kirángatják a kezemből, 15 másodperc alatt darabokra szedik, tehát már ketté van szakítva, az egész dereka, a lábait eltűnnek mindnek, és 15 perc alatt nincs belőle semmi. Hát akkor hogy találja meg a vadász? Ráadásul úgy, hogy a testtömegének, ha csak egyedül van, az 50%-át elfogyaszthatja. Tehát egy 50 kilós farkas az betolhat 25 kilót is.
2: És itt jön egy érdekes kérdés, hogy mikor mondjuk megeszik ekkor mennyiségű húst, és hazaszalad a falkához, nem kap gyomorcsavart. Ugye házi kutyáknál nagyon sokszor előfordulnak, hogy ugye gyomorcsavarodást kapnak, ez farkasnál nincs gyomorcsavar, nincs fogkövesedés. Annyi, tehát nagyon sok mindenben, nyilván benne van a természet szelekció is, de alapvetően nagyon sok minden nincsen. Ugyanaz, mint amikor az Olival szoktunk beszélgetni, mondjuk egy anyakutya mellé oda teszünk egy kölyökfarkast, akkor az anyakutya mondjuk fölneveli, foglalkozik vele. Hogy farkashoz teszünk oda egy kölyökkutyát, az megeszi.
1: Tehát akkor ez oda-vissza nem működhet, hogy kutyából csinálhatunk farkast, és farkasból kutyát. Ez teljes mértékig kizárható.
0: Kizárható. Viszont még a kommunikáció, ez van egy érdekes dolog, amiben nem vagyok biztos, de ez az én feltételezésem. Szokták mondani, hogy miért fekszik bele a dögbe a farkas. És én azt gondolom, vagy azt hiszem, hogy amikor egy, mondjuk a randevú helytől, ahol él a falka, egy farkas, mindegy, hogy milyen pozícióban van, rátalál egy dögre, vagy elejt egy olyan állatot, ami legalább 150 kiló, és abba belekajál, majd belefekszik, akár 30-40 kilométerre az otthontól, az szépen visszasétál, és a többiek már tudják, hogy nekik oda kell menni, hogy merre, hol találják meg a dögöt. Tehát ez egyfajta kommunikáció náluk. És ezt nehéz elhinni. Ez ugyanolyan kérdés, hogy megkérdezik tőlem, miért vonyít a farkas. Sokan azt mondják, hogy azért vonyítanak, hogy összehívják a csapatot a vadászat előtt, vagy a teli holdat vonyítják. Hát most gondolj bele, hogy a farkasok elkezdenek vonyítani, mielőtt elindul a vadászat. Hát akkor minden vad elmenekül, nem? Hát semmi köze nincs hozzá.
1: Nem észszerű, igen.
0: Nem észszerű, de az sem, hogy a teli holdat vonyítják. Akkor vonyítanak, amikor vagy én vonyítok, vagy jön egy mentőautó, vagy egy rendőr, vagy valami, vagy amikor kedvük van, de a legdurvább, amikor csak két farkas van együtt, és az egyik elbúcsúzik, akkor egy hónapig vonyít a farkas folyamatosan, aki ott maradt egyedül. Gyászolja talán gyakorlatilag.
1: Kommunikációban a farkashoz képest tud-e többet, fejlődött-e többet a kutya? A mi megértésünkben.
2: Hát ugye itt visszacsatornék az előző beszélt, és azért itt össze lehet hasonlítani a kettőt, de szerintem nem célszerű hasonlítani, mert nyilván mondom, vannak hasonlóságok, ez tény, de alapvetően a farkas a kutya kommunikációja. teljesen más. Csak úgy itt jön meg, hogy ki miből indul ki. Ha egy hibridből indulunk ki, vagy egy csehszlovák farkaskutyából, akkor nyilván közelebb érzik őket a kutyához kommunikációban, de hogyha valóban valaki már látott farkast, és látja a kommunikációt, és látja a kutya kommunikációt, akkor nem fel se kéne merülnie az emberbe, hogy hoppá, itt vannak azért hasonlóságok. Tehát, hogy minimál persze van, de alapvetően teljesen más a hangadás, a vicsorgás, a kommunikáció, a testtartás.
1: Jól tudom, akkor jobban keresik például a szemkontaktust is velünk, például a kutyák.
2: A kutya igen, ugye a háziesítés miatt igen függ az embertől, keresi a farkas, hogy a Zoli is mondta, nem.
1: Egyáltalán nem.
2: Kivétel a kézbarát,
0: ugye? Igen, a kézbarát az keresheti, de az olyankor keresi, amikor van kaja. Vagy mondtam, hogy összeverekszenek. De még az is érdekes egyébként, hogy tényleg sok mindenre megtanítjuk a kutyákat, és tulajdonképpen nem feltétlenül csinálnak meg mindent maguktól, hanem az ember beszédjére, vagy a hangjára, vagy a hívására, vagy a... Mondok egy példát. Én Ausztriában láttam egyszer ezeket a terelő kutyákat, mondd a nevét, Border Collie, igen. Egy nő két Border Collie-t kellett, hogy elterelje a birkát egy bizonyos helyre. Na most két nyelven beszélt. Az egyikkel angolul, a másikkal németül. De mind a kettő csak egy nyelvet ismert. Tehát az egyik azt tudta, hogy akkor neki jobbra kell menni, tehát a tő mondta, hogy right, viszont a másik az nem értette, neki viszont balra kellett menni, úgyhogy németül mondták neki, hogy links. És ezt figyelt rá. Tehát mind a kettő figyelt. Tehát visszanéz a gazdira, és hallja, hogy mit mond. Meg is nyertek mindent egyébként. Tehát nagyon szépen tereltek. Ezt a farkasnál nem tudod megtanítani. Én legalábbis nekem nem sikerült mi megtanítanom. Ráadásul azt, hogy terelje. Tehát ő nagyon jól tereli a birkát, hogyha kell, még hogy gyorsan megfogta, de utána már nem tereli. Tehát kettőt nem lehet összehasonlítani. Tehát van közöttük, nem is tudják megmondani, 10 év, vagy 100 év, vagy mi van. Egyáltalán a farkas áll hozzá közelebb, vagy pedig a sakál?
1: Sakál.
0: Ez is egy érdekes kérdés. Sok vita van ezen.
1: Szerintem meg lesz a következő beszélgetésünknek az egyik témája. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok hozzánk ismételten. Folytatjuk.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban útszükleten kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton. Befelé a Garai utcánál és a Bártfai utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták mára a félútpályát a 2. kerületben a Tölgyfa utcában a Fekete-Sas utcánál közműépítés miatt. Ma estétől ismét lehet a 4. kerületben a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni. Ma és vasárnap 14 órától 19 óra 30 percig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. A villamos pályakarbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak, Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Mai adásunk végén az Egyeki Állatvédő Egyesület két védencét szeretném bemutatni a nagy közönségnek, akik már nagyon várják, hogy végre rájuk találjon az igazi gazdi. Judy egy körülbelül 7 éves világos barna keverékkutya, akinek a bizalmáért egy kicsit meg kell dolgozni. De ha valakit megszeret, igazi társá válik. Epilepsziája rendszeres, gyógyszeres kezelést igényel, félénksége miatt pedig türelmes, nyugodt gazdit keres, aki időt ad neki a feloldódásra. Judy jelenleg idéglenes gazdinál él, de az igazi otthonára még mindig vár. Valakire, aki nem azt nézi, miért nehéz őt választani, hanem azt, mennyit kaphat tőle, ha egyszer elnyeri a bizalmát. Második gazdikeresünk pedig Morris, egy 6 éves, barna-fehér amerikai Staffordshire terrier, aki már több mint 2 éve várja az álomgazdit. Bár teljesen vak, aktív, nyitott kutya, imád sétálni, kirándulni, és mindennél jobban szereti az emberek közelségét, és természetesen a simogatást. Elsősorban egyedüli kutyaként keresnek számára biztonságos otthont és türelmes gazdit, aki mellett igazán felszabadulhat. Jó lenne, ha Morris vére nem csak hallaná, hogy valaki közeledik hozzá, hanem tudná is, most érte jöttek. Judy és Morris történetét, valamint az örökbefogadás részleteit az Egyeki Állatvédő Egyesületnél találják. Mi pedig már a búcsúzunk, köszönjük, hogy velünk tartottak. Vigyázzanak magukra, jövő héten, hétfőn délután 2-től ismételten adj esélyt. Viszont hallásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Spirit FM-et hallgatják, ott pedig a borműsort, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok, a mai adás szerkesztője Somodi Solymos Eszter, és bemutatjuk önöknek a Gajdócsi borászatot, amely személyesen Gajdócsi Szabolcshoz kötődik, akit köszöntök így telefonon keresztül, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
2: Családi borászatról beszélünk, de nem egy tradicionális, mondjuk 50-100 éves borászatról, ezt ön indította, igaz?
3: Igen, a mi történetünk annyiban érdekes, hogy én Pécset születtem, igaz, dédnagyapám szőlőjében töltöttük a hétvégéket, tehát nem teljesen előzmény nélküli, de egyetem után kerültem én tájára, akkor vettük meg az első szőlőnket, ilyen módon nem vagyunk tőzsgyökeres hegyaljai család, és ez egy csomó nehézséggel, de bizonyos szempontból könnyebbséggel is járt. Nem hoztunk magunkkal semmi olyan tudást, amire nagyon szükségünk lett volna, de esetleges beidegződéseket sem.
2: Mennyire fogadták el a helyiek, hogy jött valaki az ország másik részéről? Hát mit keres itt? Mit akar itt? Hát mi tudjuk? Ő honnan tudná?
3: Egyébként befogadó volt a közösség abszolút. Tehát itt akkor olyan mély válság volt, hogy mindenkinek borzasztóan örültek, aki egyáltalán arra vetni a fejét, hogy szőlőt vásárol, szőlőt műveljen. Itt mindig is nagyon nagy tisztelete volt a kétkezi munkának. És még szakmai tanácsokat is kaptam, segítettek egy valóban jó pincét megvenni táján, ahol el tudtunk kezdeni borászkodni, így aztán én mégis köszönettel tartozom, bár kétségtelen tény, hogy a táj egy büszke mezőváros. Mindig is fenntartotta magának a jogot, hogy időt adjon az idegeneknek a beilleszkedésre, de el is várta a beilleszkedést, és úgy gondolom, ez sikerült nekünk az elmúlt 30 évben.
2: Itt a 90-es évekről beszélünk, azóta borászkodik. Egyébként ezt gyakorlatilag ott, mondhatni, a napi gyakorlattal tanulta meg?
3: Igen, ez annyiban érdekes a családunk múltja, hogy én ott voltam dédnagyapám szőlőjében, édesapám készítette a borokat, és én mindent láttam, de valójában annyira nem vettem részt gyerekként, pontosan nem gondoltam, hogy valaha borászkodni fogok. Viszont a Műszaki Egyetemre kerültem Miskolcra, onnan jártunk ki tájára kirándulni, néha bort is kóstolni, és annyira szép vidék. A legendás szőlőhegyeket mindig megmutatták nekünk, hogy látjátok, termeljük a sok finom bort, de a legendás borok ott voltak fönn a hegytetőn, ahol most Bozót van. És ez úgy felkeltette az érdeklődésemet, és volt egy pont, hogy indult a rendszerváltás, volt egy válsághelyzet is, lehetett viszonylag nem túl drágán szőlőket is venni, és belevágtunk.
2: Nem bánta meg soha?
3: Szakmailag nem, de azt én az elején is sejtettem, hogy ez nem lesz egy egyenes út. És ha ezt én vállalkozásnak tekintettem volna a legelejétől fogva, akkor valószínűleg hamarabba hagytam volna, mert azért itt ez üzletileg nem egy annyira kézenfekvő történet, hogy az ember sokat dolgozik, és abból majd egy családot is fog eltartani. Ennek megjártuk a nehézségeit, és tulajdonképpen most sem főállásban csináljuk. Ennek viszont van egy nagy előnye, hogy nem vagyunk rákényszerítve olyan gazdasági kompromisszumokra, amik esetleg a boroknak minőségének a rovására mehetne.
2: Világos. Hárslevelű? Az a legfontosabb?
3: Igen, ez nálunk nagyon érdekes, hogy a hegyalján 70% furmint a jellemző, viszont mi, amit megörököltünk ültetvényt, az 50%-ban hárslevelőből áll. Ráadásul egy öregtőkés hárslevelű. Ezért nekünk az átlagtól eltően nagyon nagy hangsúlya van a hárslevelőnek, ráadásul a szőlőink fekvése az egy délnyugati, a lemenő nap felé néző teraszos szőlő, ahol a késői szüretek és az egész mézédesre érő szürtöknek a termelésre van jó lehetőség. Bár ezt az elején még nem tapasztaltam meg, ez a másik érdekesség.
2: Hát ugye ez azért is érdekes, mert Tokajt nem a hárslevelőről, a tokai tájat magát nem a hárslevelővel azonosítják a legtöbben. Most nyilván, hogyha édesborról beszélünk, akkor a hárslevelő képviseli azt, amit Tokajtól várunk, de mégiscsak egy más íz.
3: Igen, tehát a furmintot nem gondolnánk bármennyire is háttérbe szorítani nálunk, de az adottságainkból az első időben gyakorlatilag az volt a célunk, hogy megnézzük, hogy a területek mit tudnak. Így aztán ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 2 hektáros öregtőkés ültetvény, ahol teljesen vegyesen találhatóak furmink és házlevelű tőkék, ahogy az öregek éppen betelepítették. Ez majdnem 80 éves ültetvény. Kordonos terület, tehát szépen be lehet látni, hogy mit is adnak a szőlők. Ráadásul a fajta változatok is nagyon nagy sokfélesége van, tehát a furminton belül is, házlevelőn belül is sokféle van. és azt tapasztaltuk, hogy a házvezetőnek egy olyan szép kedvessége van, amit, hogyha megfelelő mértékben a furminttel együtt szüretelve, ami megadja a gerincét a háttérben, csodálatosan szép borokat lehet létrehozni, hogyha hagyjuk a természetet dolgozni.
2: Ebből nekem most, amit mondott, az következik, hogy a hagyományos borkészítés híve. Nyilván a technológiai fejlődéssel haladni kell, de közben fahordó is, ahogy az őseink csinálták?
3: Igen, erről szeretném azért elmondani. Első időben mi mindent megadtunk a szőlőnek, amit kívánt. És nagyon gyönyörű, szép, nagyjából érett szőlőt születeltünk, ami nem adta meg azt az élményt nekünk, amit szerettünk volna. És történt egy olyan váltás, több könyvet és nagyon régi kiadványt is elolvasva, önképpen a terméskorlátozás és a szőlőnek a visszafogása irányában próbáltunk elmozdulni, mi 20 éve nem szántottuk meg a szőlőket. Viszonylag laza talaj van, tehát egy mulcsozás történik, így a szőlő sokkal kevesebbet, de sokkal édesebbet terem, és a feldolgozásnál viszont alaptechnológiánk van, tehát nem a kézzel hajtott darálóval és a kézzel hajtott préssel dolgozunk, de egy egyszerű fakosaras préssel és fahordóban erjesztjük valamennyi borunkat. És ez nagyon fontos felismerés volt, hogy amennyiben egy jó minőségű alapanyagunk van, akkor a fahordós erjesztés, és itt nem új fahordókról beszélünk, hanem jól beállt 10-15 éves fahordókról. A fahordós erjesztés során alakulnak ki olyan plusz ízegzamatok, amit egy sajátos ízvilágot ad a mi borainknak. Pont a fekvésből adódóan nagyon jellemző az, hogy furcsán hangzik ez így, de idézőjelben mondva, hogyha kicsit nem figyelünk oda, akkor mindig édes boraink születik. Tehát ez tényleg teljesen már augusztus közepe után, idén augusztus 20-a után gyakorlatilag nem tudtunk szárazbornak való szőlőt születelni. És ez régebben is így volt, itt az a klímaváltozás felerősödése előtt is, hogy ha hagyjuk, hogy a szőlő azt adja, amit szeretne, akkor a házvelő egyrészt elkezd mazsolásodni, a furmintok inkább aszúsodni, és egy édes alapanyag lesz belőle. És utána mindenképpen fahordóban erjesztjük a borainkat. Ez nagyon fontos, és úgy érjük el azt, hogy igazán kedves és szétkerek borok legyenek belőle.
2: Azzal kezdtük, hogy ez egy családi borászat, de hát akkor a kérdés is adott, hogy van-e kire hagyni majd egyszer? Tehát jön-e egy másik generáció, aki ugyanúgy beleszeret ebbe az életformába?
3: Ezt köszönöm a kérdést, mert annyiban aktuális teljesen, hogy kisebb fiam úgy döntött, hogy ő szőlészborász mérnök lesz, és a Tokajhegyi Egyetemen tavaly végzett. Gyakorlatilag szakmailag is ez nagyon fontos lépés volt az életünkben, ugye mi még most nem tartunk a generációváltásnál, de már azért közeledik, és hát a fiatal generáció egyrészt a megszerzett tudása, másrészt pedig a valóban nagyon-nagyon jó mesterektől tanult szakmai tudása alapján rögtön megkritizálta azt, amit végzünk, és nagyon is jót tett a gazdaságnak, hogy a száraz borokat behozta a termékpalettánkba. Tehát eddig alapvetően késői születelésű házlevelünk, szép szamaradniaink voltak, ha adódott, akkor az új is. Viszont 3 éve már száraz, kimondottan, előre megfontolt szándékkal szép száraz borokat készítünk. Ez viszont teljesen András fiamnak a feladata, reszortja, és teljes körülön ő is végzi ezt el.
2: Milyen érdekes, amit mondott itt az elején, hogy az új tudásával felvértezve rögtön meg is kritizálta azt, amit talált. De hát a fiataloknak ez a dolguk, mert hát hiszen ebből épül egy új generáció új tudása.
3: Igen, és egyébként támogatjuk is, tehát nyilván ez az ott esetben szakmai vitákkal is együtt jár, de el kell fogadni, sőt, tényszerűen igaz, hogy olyan más szemlélet tudnak belehozni a fiatalok, akiket viszont már az én tapasztalataim nem kötnek egyáltalán, plusz az a beidegződés, hogy úgyis nagyon szép édesborok lesznek belőle, ne szedjük azt le hamarabb, de igen, szedjük le hamarabb. És leszedtük hamarabb, és tényleg csodálatos, szép, szerintem a nagy tokai szárazborok vonalába büszkén helytálló bor sikerült készíteni már 2024-ben, a 25-ös palackozás az most van folyamatban.
2: Hát jó borokat kívánok, És hát jó nyarakat, amikből aztán jó borok születnek, és jó munkát önnek is, meg a fiának is ezeken a borokon. Köszönöm szépen, hogy mesélt nekünk a gajdócsi borászat történetéről, meg a borairól.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és tisztelettel várok mindenkit, aki erre kíváncsi.
2: Gajdócsi Szabolcsot hallották az előzőekben, a gajdócsi birtokról mesélt nekünk, tájáról, Tokaj hegyaljáról, ott találják a gajdócsi borászatot.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Nem elég szőlőt termeszteni, nem elég bort készíteni, az sem mindegy, hogy hogy néz ki az a birtok. Megint megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, és a nagy birtok kategóriában a pannonhalmi borvidéket képviselő Babarci szőlőbirtok is kiválóan szerepelt, annyira, hogy dobogós helyezést ért el. Babarci Zsuzsanna borász képviseli a szőlőbirtokot most itt az adásban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez egy családi borászat, gondolom a nevekből ez adott, de igazából nem is pont pannonhalmán található a mellett, igaz?
2: Így van, Győrúj barátom van a központunk.
1: Mit lehet tudni ennek a történetéről, ennek a birtoknak? Ezek mindig érdekesek, mert hát egy ilyen birtok, amit már legszebbnek mondhatunk, nem a semmiből terem.
2: Hát igen, a szüleim kezdtek el szőlővel és borral foglalkozni, egészen pontosan 1980-ban, és hát ezt a telepet, ahol mi most dolgozunk, ezt a birtok központot, ezt 1997-ben vásárolták meg. Úgyhogy ők mindketten agrármérnökök voltak, és mindkettőknek volt főállása, és akkor gondolták, hogy ezzel szőlészetborászattal kezdenek el foglalkozni, és utána már főállásban foglalkoztak ezzel.
1: Ez egy családi életformává vált? Tehát azt lehet mondani, hogy e körül forog a család élete?
2: Igen, igen. Hát 2010 óta a második generáció viszi ezt a borászatot. Sajnos édesanyánkat elveszítettük, de édesapánk még beleszól a dolgokba szerencsére. Úgyhogy igen, tehát nálunk gyakran volt a vasárnapi ebédnél téma, hogy akkor most mit telepítünk, hogy telepítünk, merre tovább. Ez egy, ahogy édesapám szokta mondani, igen, ez egy életforma, ez nem egy munka, ez egy életforma.
1: Az, hogy ilyen díjat kap egy szőlőbirtok, az nyilván arra is jó, hogy felhívja a figyelmet magára a borra, amit ezen a birtokon létrehoznak. Igazából a pannonhalmi borok mostanában ráadásul mintha divatosabbak is lennének, mint évekkel ezelőtt. Ezt mennyire érzékelik?
2: Szerencsére érzékeljük, úgyhogy én nagyon sokat járok az országban, és szomorúan hallom sok kollégától, hogy most épp visszaesés van itt a pannonhalmi borvidéken, azt tapasztaltam, és a saját pincészetünknél is, hogy igen, egyre több az érdeklődő. Ez több mindennek is köszönhető, egyrészt szerintem rengeteget fejlődtek a birtokok, illetve azért ez a borvidék különösen erős a reduktív fehér borokban, és most ennek van a, mondhatom úgy, hogy divatja.
1: Így van, de meg hát a habzó, a gyöngyöző boroknak is itt én látom a szójátékot, a Babarci Buborcit. Ez ugye a buborékos boruk.
2: Igen, igen, hát a bátyám, a kreatív igazgató, szoktuk ezt viccesen mondani, ő, aki ezeket a neveket kitalálja, úgyhogy ő találta ki ezt a Buborci nevet, és volt már egyébként olyan, aki úgy hívott fel engem, hogy Buborci Zsuzsannával szeretne beszélni.
1: Hát látta a címkét, ennyi.
2: Igen, igen, igen.
1: Így jártak. Így lehet egy nevet megváltoztatni. Viszont mi az út előre? Hogyan lehet egy szőlőbirtokot fejleszteni, amikor az ember úgy körülnéz, és nagyjából azt érzi, hogy hát megvagyunk?
2: Nem, ilyen soha nincs, ilyet soha nem érzünk. Egy szőlészetborászatban az a szépség és egyben kihívás is, hogy nagyon, nagyon összetett, nagyon komplex, hogy ott van a szőlészet maga, ott van a borászat, az értékesítés, és hát a vendéglátással is kell foglalkoznunk, úgyhogy mindig van hol és mit fejleszteni. Ugye most a szőlő esetében itt a kabóca, egy kabóca, kettő mondhatom így, fenyeget minket, tehát azért a klímaváltozás, éghajlatváltozás, erre fel kell készülnünk. A boroknál minden évben minimum azt a minőséget hoznunk kell, amit az előző évben, de inkább mindig fejlődnünk kell. A piac pedig állandóan változik, tehát rugalmasnak kell lennünk, és hát folyamatosan jelen kell lennünk.
1: Hát csak amit most elsorolt, az egy életre való program. Ebből egyébként különösen az érdekel, hogy lehet a klímaváltozással szemben védekezni. Mert hát hiszen a meleg tulajdonképpen nem tesz rosszat a szőlőnek, hogy nem esik mindig az sem, de közben meg mégiscsak tönkretesz mindent.
2: Igen, tehát az idei év az különösen megmutatta, hogy a szárazság az mennyire meg tudja viselni a szőlőt, és ugye mélyen van a gyökere ugyan, de hát ezt a szárazságot, ezt már a szőlők is nagyon megérezték, ezt sajnos az idei termésben is lehetett érezni. Hát folyamatosan nyomon kell követni különböző tanulmányokat, művelésmódon lehet változtatni, fajtákkal lehet megválasztani, hogy milyen fajtákkal, milyen alanyokkal dolgozunk tovább, úgyhogy nagyon sok lehetőség van. Hát alkalmazkodnunk kell hozzá, csak a szőlő esetében ez nem olyan könnyű, hisz 30-35 évre telepítünk egy ültetvényt, tehát azért itt 2-3 évente nem olyan tudjuk megváltoztatni, hogy akkor mi legyen és hogy legyen. Úgyhogy hát folyamatosan nyomon követjük a különböző tanulmányokat, előadásokra járunk, egyetemeknek a publikációit nézzük, úgyhogy keresünk.
1: Hát, ha jön egy jó ötlet, igaz? Melyik az a bor, amire a legbüszkébb a sajátjaik közül?
2: Hát mondhatnám, hogy mindegyikre nagyon büszkék vagyunk, de van a Marianum nevű Cabernet Franc borunk, ezt édesanyánkról neveztük el, és hát eznek az 5 évjárata is a Berliner Weintrophin aranyérmet nyert, úgyhogy ez különösen nem csak az aranyérmek miatt, hanem édesanyánk emléke miatt különösen közel áll hozzánk.
1: Megértem. És ha valaki megkóstolna ezt ott a helyszínen, megteheti?
2: Természetesen. Fogadunk csoportokat, szerencsére nagyon sokan választanak minket, úgyhogy ott meg tudják tenni, hogy megkóstolják ezt a bort, illetve a többi borunkat is.
1: Magyarország legszebb szőlőbirtokainak egyiként tehetik ezt meg a bavarci szőlőbirtokon. Zsuzsanna, köszönöm szépen, gratulálok a díjhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Még egy díjazott birtok következik itt a sorban. A legszebb szőlőbirtok ismét nagy birtok kategóriában. A Szentpéteri Borpince a második helyezett lett ebben a kategóriában, ami hát büszkeségre bőven ad okot, úgyhogy Szentpéteri Attilát, a büszke tulajdonost hívtuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gratulálok önnek és önöknek, mert hát ez egy családi pincészet, nyilván nem egy emberre múlik az, hogy néz ki egy birtok. Az, hogy családi pincészet, ezt hogy értsük? Hány generáció dolgozik ott együtt?
3: Igen, valóban ez egy összetett, hosszú generációkon átívelő munkának az eredménye, hogy idáig tudtunk eljutni. És még nagyon sok tervünk van a jövőben. Én jelenleg a harmadik generációt képviselem a családunk szőlészkedése, borászkodása terén, de már a régebbre visszanyúló felmenőink is foglalkoztak szőlőtermesztéssel, viszont nekem nagyapám, nagypapám volt, aki 89-ben édesapámmal együtt vásároltak egy pincét Kiskörösön, a kunsági borvidék szívében, öregszőlő düllőben, Kiskörös legmagasabb pontján. Így egy szép föld alatti pincét is tudtak építeni. Nagypapám néhány tőke kadarkával kezdte a történetet, a pincén klapjait írni. Teljesen hobbi szinten készített néhány hektóbort, illetve édesapám követte őt, aki elsősorban növényvédelmi agrármérnök lett Gödöllőn, viszont annyira megtetszett a papának a kis szőlője, kadarkája, segített neki mind a művelésben, nyilván a borát is együtt kóstolták a pincében, így szőlészborász alkalmérnök lett papának a második diplomája. És nagyon hálás vagyok neki, mert ő volt, aki a legtöbb szőlőt telepített el itt Kiskörös és Vonzás körzetében, 10 kilométeres sugarókörön belül, és a legjobb termőtalajokon, mint a Csábori két sor dűlő érdemes kiemelni. A kunsági borvidék egyik legjobb, hanem a legjobb dűlőjéről van szó, de ugyanilyen jó a remerenció. Így apa addig telepített, amire már 50 hektár fölé úszott a szőlőterületeink száma.
1: Így lett ez nagy birtok, igaz? Önmagában az nagy dolog, hogy föld alatti pincével rendelkeznek ott az Alföld kellős közepén.
3: Igen, ez valóban egy nagyon jó adottságú pince. Nagyon sok értékes talaj van, de valóban ami a köztudatban, ez az értékes homok megjelenik. Ez a pincénk öregszőlő dűlőben is ez a nagyon homokos, futóhomokos talaj a jellemző, és nehéz is így pincét építeni, viszont valóban egy magaslaton található a pincénk, az egész tanyának a területe. Ezért meg tudtuk azt tenni, hogy kimarkoltuk a földet, a homokot, megépítettük a pincét, visszaraktuk rá, és egy olyan adottságú környezetet tudott így kapni az érlelő pince, hogy nem kell mesterséges klíma, párologtató rendszer, tél és nyár között szinte állandó a hőmérséklet, ez kicsi a hőingadozás, a páratartalom is állandó, úgyhogy a borok és most már a tradicionális pezsgőnek az érlelésére is abszolút alkalmas ez a pince.
1: Tudja, mit nézek, ha onnan tudna, elmondom, hogy mindenféle boruk van, fehérbor, rozébor, vörösbor, pezsgő, sőt, sillerük is van, ami ritkaság. Tehát, hogy tulajdonképpen bárki bármit itt megvan.
3: Valóban ez egy jó észrevétel, és úgy gondolom, hogy a kunsági borvidék egy nagyon perspektívikus borvidék ilyen szempontból, mert egyrészt mennyiségi szinten is tudunk minőséget készíteni, és a terroir, a klíma, a talajviszonyok lehetővé teszik, hogy azon felül, hogy a kunsági borvidék a könnyű, friss, reduktív fehér és rozéboroknak a hazája, és mi is ezt hangsúlyozzuk, de ezen felül lehetőség nyílik egy korai szürettel, akár nagyon komoly, tradicionális, légies, komplex, de harmonikus pezsgők készítésére, ugyanakkor akár érlelt, fahordóban érlelt fehérek, vörösek is tudnak születni, és nem utolsó sorban a késői szüretelésű desszertboroknak is desszertborok is kapnak helyet a pincénkben.
1: Tudnak a divattal menni? Hogyha ennyiféle bort készítenek, akkor talán egy kicsit könnyebb, de egyúttal nyilván meghatározó az is, hogy milyen szőlő van.
3: Valóban, ez nagyon jó kérdés, mert pont édesapámmal ennél az asztalnál ültünk, ahol én most éppen ülök a borházunkban, és volt egy beszélgetésünk, ez egy olyan 5-6 évvel ezelőtt történt, hogy nagyon sok a fajta, akkor 18 fajtánk volt, és elhatároztuk, hogy kicsit szűkítünk, mert a fogyasztóink is elvesznek a sok bor között, illetve nekünk is nehézségeket okoz minden évben ilyen minőségi színvonalon elkészíteni az adott borokat, nem beszélve róla, hogy van olyan fajta, amiből 5-6 féle bor is készül. És ennek a beszélgetésnek a vége az lett, hogy még kettőt telepítettünk.
1: Úgyhogy, ez jól sikerült megállapodás.
3: Igen, és ők lettek a Merlot és a Sauvignon Blanc, itt reagálva a divatra, hogy nagyon fontos az, hogy tisztelve a hagyományokat, a tradíciókat, mellette az innováció nem hiányozhat, és mi is követjük a világdivatot. De a viccet félretéve nálunk is elkezdődött egy koncentráció, hiszen a 20 fajta 50% hagyományos helyi fajták, a másik fele a fajta szerkezetnek világfajta. Itt azért mutatja, hogy fontosak a hagyományok. de a divatnak is helyet kell adni. Viszont három fajta alkotja a gerincét jelenleg a szortimentnek, ami ugye tudatosan lett alakítva a fogyasztói szokásokat figyelembe véve. Így az írsai olivér, ami 10 hektár az 50-ből, a kék frankos, ami egy nagyon jó rozé alapanyag, de küvének is megállja a helyét, szintén 10 hektár termőterületen termesztjük, és ami a zászlós hajonká nőtte ki magát, a Néró, édesapám hozta be a kunsági borvidékre, és mondhatjuk, hogy a családunk emelte fel a fajtát, a zászlós borunk a Néró rozé lett belőle, és ezt a rezisztens magyar nemesítésű, kettős hasznosítású fajtát, ezt már 13,5 hektáron termesztjük, és valóban a rozén túl készítünk belőle Schillert, könnyű bozsolé típusú gyümölcsös vörösbort, érlelt fahordósat, és még kicsit titok, az utóbbi időben nagy szerelem lett nálunk a buborékok világa, és egy 24-es tradicionális rozépesgő is lesz a Néróból hamarosan.
1: Ha még nem volt elég fajta, igaz?
3: Így van.
1: Még egy dologra hadd kérdezzek rá, tényleg erről nem is szoktunk beszélgetni, az árazás titkára. Mert hogy egy bor sorsát nem csak a minősége határozza meg, hanem azt is, hogy az is, hogy melyik polcra helyezik. És hogy maga a borász, amikor elkészíti, mit gondol róla, ugye úgy lesz belőle egy ár.
3: Így van. Az árazás az egy nagyon fontos és egy kényes terület. Mi igyekszünk minél magasabb minőségű palackos borokat készíteni, viszont elérhető áron. Úgy gondolom, hogy a kunsági borok, amik elsősorban a frissességről, a gyümölcsösségről szokták mondani, hogy a mindennapok borai lehetnek, akár egy nehéz nap után hétköznap is lehet kóstolni őket. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy jó árral párosuljanak. Mi is ezt helyezzük előtérben. Így, ha valaki meglátogat minket, vagy megnézi a webshopunkat, akkor úgy gondolom, hogy elérhető áron kaphatók meg a boraink. De nagyon fontos az, hogy kialakítsunk egy termékpiramist, és mi is ezt szerint próbálunk dolgozni, hogy az alap friss, gyümölcsös, könnyű, lendületes borok mellett legyenek válogatástételek, akár fehér vörösből, és a csúcsát pedig azért a prémium szegmensben kisebb tételszámba, de az értékes borok, vagy akár a tradicionális pezsgők alkossák.
1: Van egy speciális logójuk, az minden címkén rajta van, ezt most a kedves hallgatók nem látják nyilván, de azért csak megkérdezem, hogy ezt kitervezte, vagy hogy alakul egy ilyen ki?
3: Hát igen, ez egy jó kérdés, mert családi mince vagyunk, mindent magunk csinálunk, nem vagyunk felvásárlók, csak saját szőlővel dolgozunk, a pezsgősítés is házon belül készül abszolút mértékben, és hát ugye a címke tervezést is mi magunk alkottuk meg, ezt a mondhatjuk, hogy kicsit non-figuratív, hogyha most erre a kör alakú címkére gondolunk, csillaggal a közepén, ami a legtöbb borunknak a címkéjét mutatja. Igazából itt egy asztalhoz leültünk 2010-ben a családdal, és gondolkodtunk, egy olyan címkét szerettünk volna megtervezni, ami mindenképp fiatalos, lendületes, kicsit minimális stílusú. Fontos volt, hogy messziről, ha valaki meglátja a sok termék között, vagy bor között, akkor az leugorjon szinte a polcról. És az az igazság, hogy egy félbevágott szőlőszemből indult a történet, ez nem titok, viszont úgy szoktuk viccesen mondani, amire megittuk a bor tartalmát, itt az asztal mellett addigra ez lett a végeredmény, és hát egy kicsit non-figuratív, viszont tükrözi a családunk stílusát.
1: Ha látják a szentpéteri borpince kínálatát a polcokon, akkor majd meg fogják ismerni, és onnantól kezdve könnyű lesz azonosítani, mert igen, ez egy eléggé jellegzetes logó lett minden címkén. Köszönöm, hogy beszélt róla, mármint magáról a birtokról, meg a történetéről, ez a szőlőbirtok,
3: a
1: nagy birtok kategóriában országosan a második helyezett ebben az évben. Ehhez is gratulálok Szentpéteri Attilának, a tulajdonos főborásznak.
3: Köszönöm szépen, köszönjük.
1: Minden jót.

0: veszik vagy isszák. Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Hát ez egészen különlegesnek ígérkezik. Az a címe a rendezvénynek, amit ajánlunk figyelmükbe, hogy Szexárdi Spot, vagy csak Spot. És hát ilyen szavak szerepelnek az este ajánlásában, 6 különböző világként, hogy szárnyalás, ébredés, sejem, parázs, mélység és mindenség. Hát a mindenséggel mérd magad, hogy a költő mondja, nem tudom, hogy egy borkostól ez mennyire tudja hozni, de Káldi Gergő szervezi az egészet, úgyhogy majd elmondja nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval, hogy ez micsoda? Kezdjük ezzel.
2: Kezdjük azzal, hogy október 17-én szombaton lesz egy sétáló kóstoló Szexárdon, ahol 24 borászat, velem együtt 24 borászat, 71 válogatott étele kerül kiállításra ezen sétáló kóstoló keretében, és szakítani szerettünk volna azzal a hagyománnyal, ami egy sétáló kóstolón sűrűn előfordul, hogy egy fehér abrosszal leterített asztal mögül egy, most hadd legyek egy kicsit pikír, de egy kicsit unott, kicsit fáradt, és kicsit talán hozzá nem értő ember kínálgatja a bort, persze tisztelet a kivételnek, ez sokszor sokkal jobban valósul meg. Tehát, hogy egy teljesen új köntösbe szerettük volna bújtatni a borkóstolásnak az élményét, és tekintettel arra, hogy ez egy válogatott ételsor, ezt kértem a borászoktól, hogy az este színvonalához mérten engedjék meg, hogy egy független grémiumban lekóstoltassam ezeket a tételeket. Tehát tekintettel arra, hogy ez egy válogatott ételsor, nekünk rendelkezésünkre álltak az illattal, ízzel és egyéb paraméterekkel kapcsolatos adatok, és innen már egyszerű volt a lépés, hogy ezeket a borokat besoroljuk 6 különböző élményvilágba, vagy élményszigetbe, vagy szigetre, amelyek különböző gondolatokat, érzéseket, érzelmeket közvetítenek.
1: Ezeket soroltam én itt az előbb ezek szerint.
2: És pontosan ezeket sorolta fel Egon, így van. Úgy kell elképzelni ezt a sétáló kóstolót, csak még egy gondolat, mielőtt mondjuk egy világot elmesélnék, hogy hogy néz ki, mert talán, mert nyilván egy nehéz dolog valami látványt a rádión keresztül elmondani, de megpróbálom. Ugye,
1: meg az ízeket, meg a bort magát, hát ez az. Na essünk neki, igen.
2: Szóval úgy kell elképzelni ezt a rendezvényt, hogy mint egy színházi előadást, ahol a látogatók, maguk a színészek, egyébként szöveg is mindenféle kötelezettség nélkül, tehát ettől senki ne ijedjen meg, de ők adják az életet a díszletek közé, ugyanis ezek a világok, ezeket a világokat úgy kell elképzelni, mintha a díszletek kis színpadok lennének. Tehát az elhelyezett tárgyakkal, a fényekkel, a textúrákkal, ad abszurdum az illatokkal és az egész látvánnyal gondolatokat és érzelmeket közvetítünk, és ebbe rakjuk, tesszük el, vagy helyezzük el, rakjuk bele azokat a borokat, amelyek az adott világhoz illenek, hogy aztán együtt a bor és maga ez a színpad, vagy ez az installáció közvetítsen egy érzést. Például a parázs világ, kiemeltem ezt éppen a 6 világ közül. Ugye a parázs világnak az alcíme az úgy néz ki, vagy úgy hangzik egész pontosan, hogy tovább ízzik, lüktet, él benned. Ugye itt olyan fogalmakat próbálunk megragadni, mint az izzás, az energia, a fűszer, a lüktetés, az intenzitás. Ha borjellemzőket kell ide mondanom, akkor azt mondom, hogy ide azokat a borokat helyezzük el, amelyek fűszeresek, intenzívek, energikusak, vibráló borok, úgy is mondhatnám. Jellemző esetleg benne a bors, a gyógynövény, a fűszerek, az intenzív gyümölcs vagy a karakteres hordó jelleg. Markánsabb tanninok is beleférnek, mindenképpen olyan borról beszélünk, amelyben történik valami. Itt talán
1: izgalmas.
2: Érthető, ugye?
1: Igen, hogy... abszolút, igen. És ez egészen izgalmas. Ráadásul ilyen módon csoportosítva, ha jól gondolom a célt, akkor meg is ismerik a Szexárdi borvidék kínálatát.
2: Hát ez a világfajtákról szól ez a rendezvény, vagy nemzetközi fajtákról. Sokat beszélünk a kadarka, kékfrankos és bikavérről, mint a Szexárdnak azon fajtáiról, amelyek jellemzik és markánsan meghatározzák a borvidéket. De ha a magyar fogyasztókról beszélünk, vagy azokról gondolkodunk, vagy azokkal beszélünk egész pontosan, nagyon-nagyon sokszor előkerülnek a Szexárdról származó világfajták, Fran, Merlot, Sauvignon, Shiraz, Malbec, vagy ad abszurdum, ha fehérekről beszélünk, akkor a Chardonnay, Rajnai Riesling, vagy akár másfajta. Tehát, hogy ezeknek a világát mutatjuk mi be, és volt egy kérésem még a borászok felé, ugye mivel, hogy ezekben az érzelmi világokban helyezzük el a borokat, és és segédeket kérünk meg arra, hogy kínálják, töltsék ezeket a borokat. Ezért azt kértem a borászoktól, hogy most van az az este, amikor jöjjenek el, vegyüljenek el a közönségben, vagy a közönség között, az emberek között, és kapcsolódjanak, beszélgessenek. A lelki szemeim előtt látom, hogy megáll egy kis csapat, mondjuk fiatal egy világ előtt, és azt mondja, hogy wow, ez jó, ez az ébredés, mit közvetít ez nekünk? Kicsit beszélgetnek róla, odalépnek, kóstolnak egy bort, és akkor elkezdenek beszélni, hogy te, neked ez a világ jobban tetszik, mint az előző? Igen, vagy nem. És ez a bor szerinted ideillik? Hát szerintem igen, de lehet, hogy nem. Ott a Mészáros Pali bácsi, keressük már meg, ott van a tömegben, kérdezzük már meg, hogy a pezsgője miért éppen ebbe a világba került. És akkor elindul egy beszélgetés, elindul egy kapcsolódás, és végre nem arról beszélünk a 21. század társas magájában, hogy az emberek elbújnak, vagy elrejtőznek a saját világukba, hanem egy közösségben csodálatos beszélgetések és tartalmak jöhetnek létre.
1: Miután vannak saját borai is, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy lesz arra ideje, hogy ugyanígy a közönség körében csak beszélgessen, vagy a szervező az utolsó pillanatig szervező marad?
2: Hát azt hiszem mind a kettő, de tudatosan készülök arra, hogy próbáljam az estét úgy szervezni, hogy én is meg tudjam mutatni a magam csodáit. Ugye ezen a sétáló kóstolón belül lesznek úgynevezett spot pillanatok is, amiről még nem beszéltünk, de ha egy-két szót megenged, rátettünk még egy lapáttal, és azt mondtam a borászoknak, hogy ha van egy olyan előadó, nyilván van minden borászatban olyan előadó, ha nem is feltétlenül a tulajdonos, aki nagyon-nagyon jól tud kommunikálni, és van egy zseniális története, és emellé tud hozni egy olyan bort, amire azt szoktam mondani, hogy amit már élő ember nem kóstol, akkor tegyük össze ezt a hármat, üljünk le egy kis szobában a nagy forgatag kellős közepén, de kvázi így elszigetelten és csöndben, és adjunk egy olyan érzést az ide látogatóknak, amely tényleg egy maradandó érzés. Szóval sokszor beszélünk arról, hogy a bor magában nem elég, emellé élményt kell társítani, és én ezt nagyon komolyan veszem, ezt a kvázi küldetést, vagy ezt a szempontot, mert azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy amikor a kóstoló elmegy, akkor azt mondja, hogy te, hát ez baromi jó este volt, ide vissza kell jönni, és nézzük meg, hogy legközelebb mit találnak ki ezek a srácok kreatívan, mert így tényleg érdemes bort kóstolni.
1: Ez most október 17-én lesz, és hát egészen különlegesnek tűnik. Azzal a szenvedéllyel készíti a borait is, mint ahogy erről beszélt, akkor a borait is meg kell kóstolni. Az a helyzet, Gergő. De most minden esetre maradjunk itt a spotnál. Ez lesz tehát egy hétvégi esemény Szekszárdon október 17-én. Van még jegy?
2: Van még jegy. Fogynak a jegyek, de van még jegy, és egyébként limitáltak a jegyek, mert nyilván a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően a tudásközpontbannak is van egy felülő korlátos létszáma. Jegy még van. Nem árulok zsákba macskát. Szekszárdra ide csábítani az embereket más vidéki városokból, vagy adapszudom a fővárosból, én is Sajmáron élek egyébként, nem egy egyszerű történet, ezen dolgozunk, ezt kommunikáljuk, külön buszt indítunk egyébként a Népligettől, ami fordul, jön és megy, csak azért, hogy közelebb hozzuk Szekszárdot egy kicsit például Budapesten.
1: Borbusz. Nem tudom, milyen néven kell keresni, de majd így biztos megtalálják. Na minden esetre az a lényeg, hogy október 16-a és 18-a között zajlik egy sorozat, ez egy úgy látom többnapos program, aminek a szombat a lényege, ugye?
2: Igen, ez a korona ékszer, ez a sétáló kóstoló. Pénteken azt kértem a borászoktól, hogy nyissuk ki a pincéinket, és aki egy bemelegítésre, vagy valami előkóstolásra, vagy valami más élményre vágyik, adjunk neki lehetőséget, hogy kóstoljon. Szombat délelőtt raktunk egy kulturális, gasztronómia, rekreációs csomagot, hogy mi az, amit Szekszárdon lehet csinálni. Nincs annál rosszabb, hogyha valaki elmegy egy borvidékre és tengleng, és nem tudja kitölteni az idejét. És szombat délután 1 órakor pedig lesz egy nagyon különleges program. A szekszárdi állami gazdaságnak a bor kombinációjában teszünk egy urbex jellegű bejárást, ugye ez amikor elhagyatott épületekben jövünk-megyünk, ugyanis ez az épület értékesítés alatt áll, és dr. Fuchs Mártát kértem meg arra, aki a helyi Wosinski Mór Múzeumnak az igazgató helyettes asszonya, aki rendkívül színesen tud beszélni az adott témában, hogy legyen olyan kedves, tartson nekünk egy előadást szekszárdi bor kombinált múltjáról, a világfajták bejöveteléről, Szekszárdra, illetve arról, hogy hogyan lett ez trikelszőrről birtok. Lesz ott kisborkostoló, de csak tényleg nagyon finoman, mert úgyis lesz sok este. Lesz ott selfie pontok kialakítása, bele lehet kiabálni egy 600 hektoliteres tartályba, sokkal jobb, mint a tivanyi vízfang, ez zárójában.
1: Főleg, mert ez működik, szóval az meg nem.
2: Igen, szóval, hogy ilyen programokkal készülünk, és vasárnap egy bráncsal szeretnénk elengedni az ide látogatókat, hogy méltóképpen lezárhassuk ezt a szép hétvégét.
1: Komplex, nagyon komoly program, gratulálok ahhoz, hogy ez a gondolat megfogalmazódott, és hogy ez ilyen formán történt, és hát sikeres eseményt így az első spotra.
2: Nagyon köszönöm, és ez egy gyönyörű összefogás a borászok, a város és a város egyes szereplői között, és nagyon bízunk benne, hogy ezzel hagyományt teremtünk.
1: Úgy legyen. Káldi Gergő, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, Egon. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Elköszönök önöktől is, kedves hallgatók. Egy csomó jó bort ajánlottunk, remek borászatokat és olyan birtokokat, amiket érdemes megnézni. Úgyhogy, ha kedvet kaptak, kedves egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Média.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót. Az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca, Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni ma 14 óráig a 11. kerületben a Szerémi úton. A kitérő út közelében, mert kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt lezárásra kell készülni 15 óra 45 percig a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon. 11 óra 30 percig a Dombovári úton, kifelé a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között. Illetve 13 óra 30 percig az Árpád hídon Pest felé csak egy sáv járható. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, több-kevesebb a műsor címe. Hát most először nem is feltétlenül a gazdaságról így módon fogunk beszélgetni, bár ennek is vannak gazdasági összetevői, mert hogy az alapmondat, a tételmondat az, hogy egyre később házasodunk, miközben öregszik az ország. A mai műsort Rónai Egon vezeti, és ezt gondolom már megszokták, az szokott változni, hogy ki a napi adás szerkesztője, ma Zsófi szerkeszti a műsorunkat. És hát akkor csapjunk is bele Vrazsovics Ritával, a Bank 360 elemzőjével. Jó napot kívánok, Rita!
3: Jó napot kívánok!
2: Az, hogy hogy alakulnak a családalapítási szokásaink, az nyilván egy társadalmi folyamat eredménye, de közben igen, vannak gazdasági tényezők is, amiket ez befolyásolni tud. Nézzük az alaphírt, ugye a KSH hozott ki ezzel kapcsolatos információkat 2025-ös adatok alapján.
3: Így van, a KSH közé tett egy közleményt, amelyben főként a házasságkötési adatokra fókuszáltak, és azt hasonlították össze, hogy milyen eredmények voltak még az 1980-as évek elején, illetve 2025-ben hogyan alakultak ezek a számok, és ők azt a következtetést vonták le az adatokból, hogy átlagosan csak nem 9 évvel későbbre tolódott az első házasságkötésnek az átlagos időpontja.
2: Az ugye azt jelenti, hogy nagyjából a gyermekek átlagos születési életkora, tehát nem az övék, hanem az anyáé, apáé, is ugyanennyivel tolódik.
3: Igen, ezt is el lehet mondani, hogy még visszakanyarodjunk a házasságkötésre, csak hogy konkrét számokat is tudjak mondani. Még 1980-ban a férfiak átlagosan 24,5 évesen kötötték meg az első házasságukat, a nőknél ez kevesebb volt, mint 22 év, és ugye már ez a férfiaknál átlagosan ugye 33 év, a nőknél pedig majdnem 31 évre tolódott ki, és igen, azt lehet elmondani, hogy az első gyermekük születésénél is jóval idősebbek a gyermeket vállaló édesanyák, mint a 80-as években voltak.
2: Mennyire függ ez a házasságkötéstől? Mennyire egészen más karrier vagy gazdasági okoktól? Nem tudom, a KSH erre kitére, de önnek nyilván van erről véleménye.
3: Erre a közlemény nem tett ki, de egyébként ez az adat sor, amit rendszeresen frissítenek, ez az úgynevezett e-mail, vagyis térképes interaktív megjelenítő alkalmazás. Nagyon sok szempontot tud összevetni, megyei és régiós bontásban is. Nyilvánvalóan szerepet játszik az elsősorban a nők, de talán a férfiak esetében is, hogy sokkal nagyobb arányban választják azt a megoldást, hogy elmennek tovább tanulni, és emiatt szerintem ma már a legtöbb olyan fiatal nőnek, aki tanul és szeretne karriert építeni, elképzelhetetlen az, hogy 22 éves kor előtt már férjhez menjen, illetve hogy gyermeket vállaljon, illetve hát valószínűleg az is közrejátszik, hogy nehezebb megteremteni azokat a körülményeket, saját lakást vásárolni, amelyek a gyermekvállaláshoz sokak szerint szükségesek és elengedhetetlenek, így inkább mindenki arra koncentrál, hogy meg tudjon teremteni egy bizonyos anyagi körülményt saját magának, és utána kezd el foglalkozni azzal, hogy ő családot alapítson.
2: Hát nyilván igen. Viszont van itt egy látványos különbség, a házasságon kívüli születések visszaesése és a házasságkötések fellendülése. Ez nyilván összefügg azzal, hogy csokot akkor lehetett igénybe venni, hogyha előbb jött a házasság.
3: Igen, ez egy érdekessége a KSH által kiadott közleménynek. Az adatok szerint 2015-ben volt a legnagyobb azoknak a elveszületéseknek az aránya, amelyek házasságon kívül történtek, ez 47,8% volt, tehát ha azt nézzük, akkor majdnem minden második gyermek házasságon kívül született. Egyébként a legalacsonyabb arány, hogyha megnézzük a megyei bontást, akkor az Pest megye, illetve Budapest volt, a legmagasabb pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt. Viszont ugye ez a trend 2015 után megfordult, ami, ahogy ön is említette, visszavezethető arra, hogy azok a bevezetett lakástámogatások, mint például a CSOK, vagy később a babaváró hitel, vagy a CSOK plusz, ezeknek, ha nem is minden formája, de majdnem minden formája házasságkötéshez volt kötve, tehát nem lehetett úgy igénybe venni ezeket, hogyha két fiatal nem házasodott előtte össze, és ennek az egyik eredménye az lett, hogy jelentősen csökkent a házasságon kívül született gyermekeknek a száma is.
2: És hát csökken önmagában a megszülető gyermekek száma is. Ezt sokféle magyarázattal szokták értelmezni ezt az adatot, például azzal, hogy hát egyre kevesebb a szülőképes korban lévő nő, de hát ugye itt az első mondat, az egyre később házasodunk is irányadó. Hát minél később jön létre az a kapcsolat, amiből gyermek születhet, nyilván annál kevesebb idő marad arra, hogy újabb és újabb testvérek szülessenek. Már csak biológiai okokból is.
3: ez így van, hogyha esetleg korábban még valaki 20-22 évesen kötött házasságot, és mondjuk 25 éves kor előtt ugye már vállalta is a gyermeket, akkor ugye később még sokkal nagyobb tér maradt arra, hogy további gyermekeket tudjanak vállalni, viszont hogyha kitolódik ez az életkor 36-30 vagy 35 éves korig, vagy akár tovább is, akkor nyilvánvalóan kisebb a mozgástér.
2: Egy olyan adatunk is van, ez a társadalom előregedésének mérőszáma, ha úgy tetszik, hogy 211,2%-os az öregedési index, ezt úgy lehet például érteni, hogy Zala megyében 114 év alatti életkorú gyermekre 211 idős ember jutott. Ami mondjuk hosszú távon, és akkor itt jön a gazdasági kérdés, egy gazdaság számára egészen durva következményekkel jár, egyre kevesebb ember dolgozva, egyre több idős embert kénytelen eltartani a szónak a nem klasszikus, hanem a társadalmi értelmében.
3: Ez így van, ez a nyugdíj rendszernek általában a legnagyobb kihívása, különösen itt az Európai Unióban, hogy ha egyre fogynak a fiatalok, akkor nyilvánvalóan egyre nehezebb lesz kifizetni a nyugdíját azoknak, akik viszont egyre többen vannak, hiszen sok országban ugye azt látjuk, hogy még egyre tovább is élnek ugye az idősek szerencsére, minél egyre tovább velünk vannak, és ebből a szempontból ez egy nagy kérdés lesz a következő 5-10-20 évre nézve, hogy fenntarthatóak maradnak a nyugdíjrendszerek.
2: Vrazsovics Ritával, a Bank 360 elemzőjével beszélgettünk a házasságkötés és az öregedés összefüggéseiről. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A Napelemek Szövetség is megszólalt a Tisza kormány által újra gondolt pályázatról, amely 15 000 családot érint visszanem térítendő támogatás formájában az energiatárolók beszerzése kapcsán. Módosították az otthoni energiatároló programot. Itt van a vonalban Szilágyi László, a Napelem Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi a gond vele, ha van egyáltalán, illetve mik a hozzáfűzni valók, hogyha tételesen végigmegyünk ezen?
2: Hadd legyek egy kicsit pozitív, mert rögtön a gondot mondjam. Először is nagyon örülök neki, hogy folytatódik ez a program, és nem törölték egy hónapokig, nem lehetett tudni, hogy mi fog vele történni. Több mint 132 ezer család háztartás adott be pályázatot, és ebből több mint 40 ezeren kaptak korábban értesítést arról, hogy befogadták, és sikeres volt a pályázat, és nagyon aggódtunk, hogy egyáltalán nem is fog bekövetkezni, miközben itt nagyon sok tagvállalatunk, nagyon sok kivitelező elkezdett már felkészülni erre ezekre a telepítésekre, akár akkumulátorokat, invertereket vásároltak, tároltak. Tehát mindenképpen fontos az, hogy mi örülünk neki, hogy folytatódik ez a program. A módosításra tettünk csak néhány javaslatot, mert értesültünk is arról, hogy a pályázatot módosították, és az egyik másik olyan pont szerintünk olyan műszaki feltételeket támaszt, vagy olyan gazdasági feltételeket, aminek kicsit még szerintünk módosítani kellene. Ilyen volt például a keretösszeg, amit 2,5 millió forintról 1,8 millióra csökkentettek abban az esetben, hogyha valakinek már van meglévő napelemes rendszere, és forintról 1,8 millióra csökkentettek abban az esetben, hogy

0: azt írja, hogy ezt az árkülönbséget igazából a kivitelezőknek az árésükből, illetve a piaci áraknak a változásából, vagy akár árfolyam változásból kéne finanszírozni. Szerinte csökkent az ára az energiatárolóknak a piaci ára, és ezért a pályázók ugyanazt a berendezést tudják majd megkapni.
1: Önök szerint nem csökkent?
0: Szerintünk ez kicsit összetettebb, még hogyha maga az energiatárolónak az ára csökkenhetett is, egyébként ez nem teljesen így van, illetve hogyha már valaki ezt megvásárolta, mert készült mondjuk erre a pályázatra, kivitelező neki, ez ugye a korábbi áron vásárolta, biztos vannak olyan tárolók, amiknek csökkent az ára, van, aminek nem. Egyébként tudok konkrétan esteket, ahol egyáltalán nem csökkent az energiatárolónak az ára. Viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy ebben a pályázatban nem elég csak a tárolót cserélni, hanem a napelemes invertert is cserélni kell. A legtöbb esetben szükség van erre is. Tehát hiába csökkent volna esetleg, és még egyszer mondom, a mi piac felmérésünk alapján ez azért nem teljesen igaz, hiába csökkent volna csak a tároló, az invertert is cserélni kell mellette, és ez a csökkentett összeg már nem támogatja azt, hogy valaki egy jó minőségű cserét végezzen el műszakilag megfelelő kivitelezővel. Szerintünk a korábbi 2,5 milliós keret lett volna az az összeg, amivel ezt biztonsággal, tényleg jó minőségben meg lehetett volna csinálni. Ezért a mi módosítási javaslatunk az volt, és ez nagyon érdekesen hangzik, de azt mondtuk, hogy ha valahol csak tárlót kell cserélni, anélkül az inverterhez hozzányúljunk. Sajnos a korábban még 10 évvel ezelőtt telepített a rendszereknek az invertere nem képes lekezelni a tárlót. Tehát ahol nem kell, viszont ahol már kicserélték és nem kell invertert cserélni, ott mi azt mondtuk, hogy adjunk még kevesebbet, legyen csak 1.600.000. Mert abban az esetben tényleg meg lehet csinálni beruházást egy alacsonyabb összegben, ezért mi érdekes módon azt mondtuk, hogy adjanak még kevesebbet, ha tényleg csak tárolót kell cserélni. De abban az esetben, hogy az invertert is ki kell cserélni, akkor a mi javaslatunk az volt, hogy lehet kevesebb ez a keretösszeg azért a célért, hogy többen tudjanak nyerni, és ez legyen 2.100.000. És maradjon a 2,5 millió, hogyha valaki pedig új napelemes rendszert épít. Tehát nem teljesen elzárkóztunk a módosítástól, vagy a keretösszegek átalakításától, hanem kiegészítettük egy nagyon-nagyon fontos résszel, ahol nem csak az energiatárlóról van szó. Felmérésünk szerint, bár nem látom a pontos pályázatokat, de ez akár a 80%-a is lehet a beérkezett pályázatoknak. Ez egy becslés, tehát mindenképpen nagy nagyságrendről van szó, amikor azt mondom, hogy invertert is kell cserélni a tárolóval együtt.
1: Meghallgatták már önöket? Vagy egyelőre mi csak a felvetésnél tartunk?
0: Megmondom őszintén, mivel mi is csak a sajtóból, illetve a pályázati űrlapról értesültünk a módosításokról, és ezt nem előzte meg szakmai konzultáció, bár többször találkoztunk az államtitkár úrral, és voltak beszélgetéseink, egyeztetéseink. Mi korábban arra kértük, hogy mindenképpen folytassa a pályázatot, ez meghallgatásra került, és tényleg folytatták. Viszont mivel műszaki egyeztetésekben és a módosítási egyeztetésekben nem volt a szövetségünk bevonva, ezért mi egy levélben, egy módosítási javaslatcsomaggal aznap kiküldtük, amikor megjelent a módosítás, illetve felajánlottuk minden szakmai támogatásunkat, választ még erre azóta nem kaptunk.
1: Akkor azt még várjuk, és várjuk is meg, hogy mi lesz erre a reakció, és akkor erre visszatérünk. Nekem közben eszembe jutott egy kérdés, ha valaki most dönt amellett, hogy szeretne napelemet a tetőre, és szeretné hozzá a perifériákat, amik nélkül ma már kevéssé értelmes, lásd, amiről most beszéltünk például, akkor erre milyen pályázati lehetőségek vannak? Egyáltalán fut-e most olyan pályázat, ami megkönnyíti a beruházást?
0: Hogyha valaki most szeretne nulláról napelemet telepíteni, akkor jelen pillanatban nincs róla tudomásom, hogy erre lenne pályázati lehetőség. Ígéretek vannak majd különböző módon, de én úgy gondolom, hogy akár pályázat nélkül is érdemes azért ajánlatot kérni és megvizsgálni a saját fogyasztási szokásainkat, a saját ingatlanunkat, hogy lehessen számolni megtérülést, mert biztos, hogy változni fognak az energiaárak, biztos vagyok benne, hogy a felhasználási szokások is változni fognak, tehát nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy egy jó beruházás lehet a napelem, akár pályázat nélkül is, ami jelenleg hát úgy van futóban, hogy aki már beadta a jelentkezését, annak van lehetősége majd a pályázaton részt venni, de most teljesen újonnan, úgy gondolom, hogy piaci alapon kell ezt megvizsgálni, és egyedileg kell meghozni majd a döntéseket.
1: Világos, köszönöm, hogy elmondta. Szilágyi Lászlót hallották, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnökét. Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A mai gazdasági magazin végére az Európai Uniós bővítési tervek, illetve annak állása és hatása, ami témánk. Zalai Csabát hívtuk, az NKA Államtudományi és Nemzetközi Tudományokkal Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanárát. Örülök, hogy itt van, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Most hallunk arról, hogy az Európai Bizottságnak különböző bővítési hullámokban vannak tervei. Ugye itt van 10-11 ország, Ukrajna, Moldova, a nyugat-balkáni országok, amelyeknek a csatlakozásáról van szó. Az egyikről hamarabb, a másikról később, de minden esetre valamiféle folyamatban vagyunk. Nem tudom, hogy mennyire készültek arra kutatások, nyilván kellett, hogy készüljenek, és mennyire nyilvánosak az eredmények, hogy milyen hatással lenne az unió működésére, vagy akár ránk itt Közép-Európában, hogyha a Nyugat-Balkán csatlakozna az Európai Unióhoz.
3: A bizottság tegnap nyilvánosságra hozott felülvizsgálata éppen ezt a célt szolgálta. Ennek egyébként két része van. Van egy általános politikai keretfeltételeket vizsgáló rész, amely általánosságban vizsgálja azt, hogy az unió egyáltalán fel van készülve a következő csatlakozási hullámra, és akkor annak az intézményi, a döntéshozatal, a szakpolitikák és a költségvetésre vonatkozó részeit vizsgálja, és emellé készült egy 135 oldalas részletes elemzés, amely az egyes szakpolitikák terén megvizsgálja azokat a lehetséges kihívásokat, amelyeket hát elsősorban Ukrajna csatlakozása jelentene az adott szakágazatokra. Magyarán ez a munka most indult el, a bizottság tegnapi javaslatcsomagja tulajdonképpen azokra a kihívásokra próbál javaslatokat megfogalmazni, de a végén a tagállamok fogják eldönteni, hogy azok a javaslatok, intézkedéseket, amit a bizottság felvázolt, azok helyesek, megfelelőek-e, és megfelelően orvosolják ezeket a kihívásokat. Tehát, ha úgy tetszik, a startpisztoly most dőrent el, és a jövő heti állam és kormányfői tanácskozáson lesz az első stratégiai vita arról, hogy ezek a intézkedések, javaslatok megfelelőek, vagy kell adott esetben még ezeken szigorítani.
2: Itt van egy politikai konszenzus Magyarországon az ügyben, hogy a nyugat-balkáni bővítés az Magyarország érdekeit. Albánia, Moldova, Montenegro állnak talán a legközelebb a csatlakozáshoz, és hát persze Ukrajna kérdése a nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet egy háborús időszakban zökkenőmentesen lebonyolítani, de hát ez a vita, ez a hallgatók előtt zajlik, hiszen évek óta erről rengeteget beszélünk. De ha ez a megállapodás így társadalmi szinten nálunk, és még szerte Európában megvan, hogy ez jó lenne, ezt mivel támasztjuk alá? Milyen bizonyítékai vannak annak, hogy mondjuk a politikán túl gazdasági értelemben is hozna és nem vinne?
3: Azt kell tudni, hogy ez a csatlakozási vita az most az ukrán csatlakozás fényében, tehát 4 évvel ezelőtt kapott ismét újabb lendületet, ami nem független attól a nemzetközi szinten történő nagy változásoktól, amely egy jóval kiszámíthatatlan geopolitikai helyzetet eredményez, ahol a korábbi szövetségesekre, így az elsősorban az Egyesült Államokra sem tud az Unió támaszkodni, miközben a kihívások, ugye látható Oroszország egyre nagyobb problémát jelentenek az Unió számára. Tehát az Unió megpróbál, és ugye ezt a von der Leyen bizottság azzal a mottóval, hogy egy geopolitikai bizottságot próbál építeni, azzal próbálja erősíteni a pozícióit, hogy a körülöttünk lévő országok azoknak a természeti forrásai, azoknak a gazdasági ereje, és azoknak adott esetben a technológia tudásuk, azokkal felvételezve az Unió megpróbál ebben a globális versenyben nagyobb erőt képviselni, és hát Ukrajna esetében éppenséggel a katonai technológia az, ami például a drón technológiák kapcsán jóval az uniós fejlesztések előtt jár, tehát itt maga az ukrán hadsereg, maga az ukrán katonai fejlesztések is jelentős hozzáadott értéket képviselnek, de adott esetben az Ukrajna területén található erőforrások, nehéz fémek, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nyilván a stratégiai autonómiát erősítik az uniónak, tehát elég sok olyan érvet lehet találni arra vonatkozóan, hogy Ukrajna, de adott esetben a Nyugat-Balkán esetében is ezen országoknak csatlakozása többek között a migráció, az embercsempészet, az illegális bűnözés terén adott esetben jócskán javítani tudja ezeket a kihívásokat az unió számára.
2: Viszont a bizottság most megfogalmazott olyan feltételeket, amelyek újak lehetnek a csatlakozni kívánó országoknak, sőt, akár még azt is mondhatjuk, hogy talán joggal húzzák fel rajta az orrukat, hogyha a többieknek nem kellett. Nekik például miért kötnek ki egy 15 éves próbaidőszakot, egy úgynevezett védelmi intézkedési rendszert, amely azt a célt szolgálna, hogyha nem felelnek meg mégsem ezek a csatlakozó államok az Európai Uniós alapvetéseknek, akkor lehessen őket büntetni a mostaninál könnyebb módon. Egyébként pont velünk sajnos, pont Magyarországgal és éppen Orbán Viktorral példáloznak az Európai Bizottságban ez ügyben.
3: Ebben önnek tökéletesen igaza van. Ugye a csatlakozást a nap végén nem csak a csatlakozandó országba kell adott esetben népszavazással megerősíteni, hanem az unió tagállamaiban is, és hát tudjuk előre, hogy a csatlakozási szerződés ratifikációját egy sor tagállamban népszavazáshoz kötik. Tehát a nap végén ezeket a kérdéseket olyan szinten kell tudni rendezni, hogy a közvélemény ezekben az országokban támogassa a csatlakozást, és azt gondolom, hogy a közvélemények megnyugtatására vonatkoznak ezek az intézkedések, amelyek sajnos részben a magyar, részben a lengyel, de gondoljuk vissza a 2007-es román bolgár csatlakozásra, ahol a schengeni kritériumokat nem tudták ezek az országok teljesíteni. Éppen ezért az ő schengeni csatlakozásuk gyakorlatilag egy 13 évvel később, ugye 2025. január 1-én következett be. Tehát ezeket a rossz tapasztalatokat összegezve egy jóval szigorúbb feltételrendszerhez igazítaná a bizottság a jelenlegi működést, amely a vészfékként tudna működni abban az esetben, hogyha visszacsúszás történne akár a jogállamiságban, akár a egyéb téren. De ilyen szempontból ez a kérdés, amit ön is felvetett, ami egyfajta másodlagos tagságot feltételez, ez nem új keletű az Európai Unióban. Gondoljunk csak vissza, akár az euró bevezetése, akár a schengeni tagság kapcsán, még mindig vannak olyan országok, amelyek vagy az egyikben, vagy a másikban nem vesznek részt. Tehát ez a többsebességes Európai Unió, ez nyilván egyre inkább felmerül, minél több tagja tagja van az uniónak.
2: És hát eltérőek az álláspontok is, ráadásul ott van például a franciák vagy a németek álláspontja, amely arról beszél, hogy előbb egy reform folyamaton kell végigesnie, végigmenni az Európai Bizottságnak, magának az uniónak tulajdonképpen. Mielőtt a bővítésnek nekiállnának, addig a többiek meg azt mondják, hogy minél tovább húzzuk, annál rosszabb lesz a helyzet, mert hogy kell a bővítés az európai stabilitáshoz. Ez kétféle gondolkodás nyilvánvalóan.
3: Így van, és ez a vita, ez tulajdonképpen már évek óta zajlik, és a tegnap nyilvánosságra hozott javaslatcsomagja a bizottságnak tulajdonképpen azt a nagyon fontos üzenetet tartalmazza, hogy nincsen előfeltételre szükség, tehát az a két folyamat, ha úgy tetszik, párhuzamosan mehet egymással együtt. Ezzel kvázi pontot tesz az íre. A nagy kérdés az, hogy az élen járó, élen haladó tagjelöltek országok esetében milyen menetrendet fog a bizottság majd letenni. Ez várhatóan a következő két hétben fog megtörténni, és akkor látjuk majd, és valószínűleg én ezt feltételezem, hogy Montenegro esetében egy gyorsabb csatlakozási menetrendet fog adott esetben egy céldátummal is meghatározni a bizottság, míg Ukrajna esetében valószínűleg ez egy kicsit a távlati homályba fog majd veszni az a céldátum, pontosan azon nagyobb kihívások miatt, amiről az előbb beszéltünk.
2: Tanár úr, köszönöm szépen. Éppen a tájékoztatás. Zalai Csabát hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Köszönöm.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönöm a figyelmüket is. A Gazdasági Magazin ér most véget itt a Spirit FM-en. Holnap ugyanebben az időpontban jövünk, ezt a mait. Somodi Sormos Eszter szerkesztette, én pedig Rónai Egon vagyok. Viszont

Bármerre indulok, egy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz, és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vagyonadó kata, árrés, sapka, meg annak kivezetése, kedvezményes áfa, ilyenekkel foglalkozunk a mai gazdasági műsorban, itt rögtön a katával, és Ángyán Balázs fogja megfogalmazni azt, hogy például a számlász.hu csapata hogyan készül a katás módosításokra. Ugye itt most megint megnyílik sokak számára a lehetőség, nyilván sokan élnek is majd vele, és átállnak a katás számlázásra. Ezt gondolom, hogy sok feladatot hoz majd önöknek is. Jó napot kívánok, Ángyán Balázs, a számlász.hu ügyvezetője a vonalban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is, valóban így van. Amikor a TIPAPÁR bejelentette, hogy szeretné kiterjeszteni, illetve visszahozni a katát, nyilván mi is elkezdtünk spekulálni, hogy mire lehet számítani, tehát ilyen értelemben nem ért bennünket meglepetésként, és be is terveztünk a munkarendünkbe egy komolyabb időszakot, amikor ezzel fogunk foglalkozni. Tervezzük, hogy nagyon sok segítséget nyújtunk a katás vállalkozásoknak, egyébként nem csak nekik, hanem az általányadózó vállalkozók számára is januártól néhány igen kedvező meglepetéssel készülünk, ami nagyban segíteni fogja az ő könyvelési és adózási teendőiket.
1: Nagyjából az ötöde most a katázók száma annak, amelyik a változás előtt 2022-ben volt. Úgy kalkulálnak, hogy talán a fele ennek a csoportnak vissza is lép a katás rendszerbe, és nyilván lesznek új belépők, hát hiszen változik az élet körülöttünk. Mire kell készülniük, vagy hogyan fognak ők számlázni, és hogyan fognak tudni együttműködni az önök rendszerével?
2: Mindenek előtt azt szeretném kiemelni, hogy amit jelenleg tudunk, az ugye még nem egy hivatalos jogszabály, hanem egy bejelentés, amelynek a keretei vélhetően jelentősen már nem fognak változni, de azért a részletszabályokból kiderülhet néhány olyan apróság még, ami befolyásolhatja a vállalkozók döntését. Egyébként a számossággal kapcsolatban az elemzéseink azt mutatják, hogy nem indokolt az összes egyéni vállalkozónak rohanni a könyvelőihez, hogy a lehető leghamarabb jelentkezzenek át a katára. Lesznek, akiknek kifejezetten kedvező lesz a most bejelentett katás adózási mód, ugyanakkor azt látjuk, hogy lehetnek szép számban olyan vállalkozások, különösen kereskedő vállalkozások, termeléssel foglalkozó vállalkozások, illetve akiknek a éves jövedelme nem közelíti a 20 millió forintot, akiknek nagyon-nagyon komolyan érdemes meggondolni, hogy váltanak-e katára, könnyen előfordulhat, hogy az általányadózás nekik továbbra is kedvezőbb marad egyébként. Maguknak a katás vállalkozóknak, csak úgy, mint bármely vállalkozónak nem kell külön készülnie a számlász.hu használatával kapcsolatban, pontosan ugyanúgy kell a számlákat kiállítaniuk, mint eddig. Amiben többet fogunk tudni segíteni a jövőben, az inkább az adózás és a könyvelés kérdései lesznek.
1: Egyéb iránt önöknek ez mekkora terhet jelent? Mennyire kell belenyúlniuk a rendszerbe, hogyha már látják a részletszabályokat? Hogy kalkulálnak?
2: Mindenkinek ilyen hasonlóan kellemes terheket kívánok, mint amit ez nekünk jelent. Kell vele dolgoznunk, nyilván több hónap munkát kell beletennünk, tehát az év végéig azért intenzíven dolgozni fogunk, hogy januártól meg tudjunk felelni az új jogszabályoknak. A kollégáim készültek is erre most már egy ideje, de ilyen értelemben mégis csak egy kellemes teherről beszélünk, hiszen új ügyfelek csatlakozását várjuk, illetve egy csomó ügyfélnek fogunk tudni több segítséget adni, mint akár jelenleg.
1: Mennyire tudják a mesterséges intelligenciát bevonni már, mint egy technológiai cégtől elvárható a napi munkájukba?
2: Nagyon intenzíven használjuk. Nem megváltásként, nem csodaként gondolunk rá, sokkal inkább egy elképesztően hasznos technikai eszközre. Elemzésekben, előkészítésben, tervezésben is nagyon sokat tudjuk használni, de egyébként már a konkrét programozási feladatok egy igen jelentős részét is át tudjuk adni a mesterséges intelligenciának, és így a mi kollégáink inkább a tervezéssel, ellenőrzéssel, validálással és a magasabb típusú értékteremtő feladatokkal tudnak foglalkozni.
1: Még a Katár jutott eszembe, mert említette, hogy nem kell rohanni azonnal a könyvelőhöz, meg kell várni a szabályokat, és végig kell okosan gondolni, hogy kinek mi a legjobb, a legkényelmesebb, a legzsebb gazdaságosabb megoldása. Hogy oké, de például nagyon sokan azért szerették a Katát, mert lényegét tekintve a könyvelőt nem is kellett használniuk. Ez valószínűleg így lesz ezután is.
2: Valószínűleg így lehet, hát a jövő azért az, hogy még inkább az várható, hogy a mesterséges intelligencia elterjedésével egyre többen fogják majd úgy érezni, hogy saját maguk is el tudják készíteni a szükséges könyveléseket, illetve az adóbevallásokat. Maga a szabályozó hatóság is abba az irányba gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt a típusú adminisztrációs terhet minél inkább levenni a vállalkozók válláról. Mindazonáltal mi azt tapasztaljuk, hogy a legegyszerűbb adózási módok mellett is igen nagy számban veszik igénybe a vállalkozások a könyvelői segítséget. Ennek pedig az az oka, hogy nyilván tartanak az esetleges szankcióktól, nem szeretnének hibázni, már pedig akár a mesterséges intelligencia szoftverekben itt látjuk, hogy minden olyan esetben kiírja a szoftver, hogy hibázhat, amikor konkrét jogi vagy adózási vagy egyéb tanácsot kérünk tőle. Sokakat ez ma még visszatart, és továbbra is a könyvelő segítségét fogják igénybe venni.
1: Önök mennyit tudnak azon segíteni, hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, akkor ha a számlász.hu-t használja, akkor ne is kelljen?
2: Januártól készülünk egy-két igazán komoly meglepetéstel. Azt gondoljuk, hogy nagyon nagy részben át tudjuk vállalni ezeket a feladatokat. Tehát aki ránk bízza egyéni vállalkozóként a könyvelését és az adózását, annak szinte teljes egészében el tudjuk látni ezeket a feladatokat.
1: Jó, hát izgalmas időszak lesz ez önöknek is, de akkor a vállalkozóknak is, akik az önök szolgáltatását használják. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Ángyán Balázzsal beszélgettünk, aki a számlász.hu ügyvezetője. Minden jót és hát jó készülést!
2: Köszönjük szépen, üdvözlöm a hallgatókat is, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
3: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót. Az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca, Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni ma 14 óráig a 11. kerületben a Szerémi úton. A kitérő út közelében, mert kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt lezárásra kell készülni 15 óra 45 percig a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon. 11 óra 30 percig a Dombóvári úton, kifelé a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között. Illetve 13 óra 30 percig az Árpád hídon Pest felé csak egy sáv járható. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
5: Gergely, halló, Gergely.
6: Igen, itt vagyok.
5: Üdvözlöm.
6: Andikám, nem a három kérdéshez szeretnék hozzászólni. Személyesen próbáltalak keresni az ATV-n, de hölgyek személyiségi jogra való tekintettel nem adták meg a telefonszámodat. Ismerőse neked a Györök utca?
5: Györök?
6: Györök.
5: Nem.
6: A Bartók Béla út és a Hamzsa Bégi út között merőleges, hogy megyünk a...
5: Úgy nagyjából tudom, merre van, igen.
6: Na, csak azért, mert abban az utcában lakott dr. Somos András, az körülbelül a nagyapád lehetett.
5: Hát, hogyha nem, a kertészmérnök...
6: Nem a Somos Andrásnak vagy a leszármazottja?
5: Ha a kertészmérnökre gondol...
6: Igen, kertész, igen.
5: Akkor nem... Nem, bár tudom,
6: én
5: hogy
6: a... Én nem kertésznök, én gépész vagyok, de édesapám az volt, meg a keresztapám, akik ott laktak, a nagyapáddal két házzal arrébb.
5: De mondom, nem, tehát, hogy nem, nem, tehát, hogy a válaszom nem volt, te még mindig nem. Névrokon ő, de nem a családtagom.
6: Nem a családtag. Azért, mert ilyen korú unokám van, és gondolom, hogy egy idős veled, mert Proboskai Endre doktor, kertészmérnök volt, egyetemen tanár, és Bandi bácsi is, a Somos az is doktor és kertész volt, így voltunk kapcsolatban.
5: Értem. Én olvastam róla, de nem volt szerencsénk találkozni.
6: Akkor nem rokon.
5: Nem.
6: Más Somoság vagy.
5: Más.
6: Nem. Nem baj, mert már meg foglak keresni már a üvegbe, csak
5: mondom, de azt mondja el nekem, hogy ez lett volna az apropó, hogy felhívjon, hogy rokon-e a...
6: Szerettem volna ezt a kapcsolatot elérinket.
5: Értem.
6: Kevesen élünk, azon én vagyok a legidősebb unoka, aki élek a családból.
5: Igen.
6: És édesanyám meg a Poloskai gyerekek, édesanyám testvéreinek a gyerekei voltak.
5: Értem.
6: Azok közül is már haltunk el többen. és azt szerettem volna kérdezni, mert a két ház között, a tietek meg a keresztapám.
5: De mondom, hogy nem, laktunk ott, tehát hogy nem az én családom.
6: Nem a te családom.
5: Nem.
6: Nem baj, akkor
5: tudom, hogy ezt nehéz más. Megemészteni, Gergely, de nem. Tehát, hogy nem.
6: nem. Jó, elnézést, hogy zavarlak, majd foglak hívni más ügyekbe.
5: Rendben, köszönöm szépen.
6: Már próbáltam máskor is, de nem kerültem sorra.
5: Hát remélem, hogy lesz szerencsénk a jövőben is.
6: Ja.
5: Jó? Halló, Gergely?
6: Jó.
5: Rendben van így?
6: István a keresztelem, úgyhogy...
5: Oké, bár én Gergelyként apostrofálva hallottam.
6: Igen. Jó, köszönöm, hogy hallottam a hangodat, majd foglak keresni, amikor...
5: Rendben, rendben.
6: Köszönöm, szervusz, jó egészség.
5: Minden jót, viszlát. Éva, halló. Az ember, hogyha nem tartozik valakinek a családjába, egy kicsit rosszul érzi magát. Éva, halló.
7: Igen, én biztosan nem vagyok rokona. Én vagyok az, az Éva tudja.
5: Tudom.
7: 85, stb.
5: Igen.
7: Nos, hát Magyar Péter azt hozta, amit én vártam, illetve nem vártam, várta a Görcs, de semmivel nem igazolta azoknak a várakozását, akik bíztak benne.
5: Hát ez így egy kicsit sommásra hangzik, hogy nem igazolta a vár. Mert például az, hogy vége van a nemzeti együttműködés rendszerének, azt ő beváltotta.
7: Hát ezt beváltotta, én annyira a bőrömön nem érzem, meg sokan mások, de nem is erre gondoltam. A probléma az, hogy én úgy érzékelem, mintha belekavartak volna az agyába a fakanállal, mert néha úgy tűnik, hogy nem tudja, mit akar, legfeljebb azt tudja, hogy mit nem akar. Tehát ami biztosan nem akar, az, hogy gerinces, nagy tudású emberek, jellemes emberek, akiknek szakképzettségük megvan, olyan pozícióba kerüljenek, hogy esetleg hát érdemi munkát is végezhessenek azoknak felelősségre vonása tárgyában, akiknek az egész mocskos rohadt NER rendszer kialakítása igenis a kezük közt tapad. Nem mondom, hogy vértapad, ezt is mondhatnám, mert hogy különböző okok miatt kórházakban, vagy éppen kórházakban nem volt el, ezért haltak meg. Ez tulajdonképpen ez is nevezhető annak, de szerintem minden további nélkül eljárás lehetett volna kezdeni, legalábbis abban elnézést, de sztrókom óta néha így elmegy a hangom, és akkor köhögések kellene behozni. Tehát azzal, hogy a rábízott hatalommal, hivatali hatalommal visszaért, például Orbán Viktor, minek nevezzük azt, amikor elvette a magányugdíj pénztárok 3000 milliárd, jól mondom a nagyságrendet,
5: mert jó,
7: igen. Vagy minek nevezzük azt, hogy ugyan joga volt a kétharmados többséggel megváltoztatni az alkotmányt, aztán elkereszteni alaptörvényén, mert mégis csúfos dolog lenne, hogyha egy olyan törvényt alkotmánynak nevezünk, amelyben egyszerűen megvonja a nyugdíjasoknak nyugdíjhoz való jogát, tehát ezt vagy adja az állam kegyesen, vagy nem adja.
5: Igen.
7: Ezek olyan mocskos húzások, amelyek miatt legalábbis hivatali visszaéléssel meg lehetett volna vádolni. Ugyancsak Szijjártó Pétert.
5: Na de várjon Éva, mert az, hogy ezek az eljárások vagy ügyek, ezek odáig menjenek, hogy megvádolják őket, az egy nagyon alapos előkészítést igényel, és hogyha megnézi, hogy minden tárcánál vannak feljelentések, tehát egy hét nem telik el úgy, hogy különböző ügyekben feljelentések ne szülessenek. Többek között Orbán Anita is szinte minden héten bejelent egyet Szijjártó Péterrel kapcsolatban.
7: Na jó, akkor például mit tett Magyar Péter annak érdekében, hogy a vagyonokat ne tudják innen kimenteni. Semmiféle zárolásról nem hallottam. vidáman, aki itt maradt, olyan Szijjártó nem maradt itt, félti az írháját.
5: Igen.
7: Aztán
5: na most azt lehet mondani, hogy Magyar Péter személyesen felelős azért, mert nem zároltak vagyonokat, de hogyha azt nézi, hogy milyen feltételek alapján lehet vagyonokat zárolni, akkor minimum az szükséges ahhoz, hogy vagyonokat zároljanak, hogy megalapozott gyanú legyen valakivel szemben, ugye, az meg nem úgy van, hogy feljelentések nélkül van megalapozott gyanú. Mert a rendőrség meg az ügyészség azt mondja elég cinikusan, hogy ők nem olvasnak újságot, nekik nem kötelességük a sajtóból hírek alapján intézkedni vagyonok lefoglalása érdekében.
7: Na így van, erre mondom én azt, hogy nem véletlen, hogy ilyen sokáig tökölődtek azon, hogy, ma bocsánat, hogy ki legyen a legfőbb ügyész, úgy tudom, hogy még mindig nincs komoly jelölt.
5: De ez sem a kormányfő sara, mert hogyha tudjuk, hogy jelöljük legfőbb ügyészünket, akkor azt is tudjuk, hogy ezt a köztársasági elnök jelöli.
7: Igen, és nincsenek beszélő viszonyban a köztársasági elnökkel.
5: Ugye az nem úgy megy, hogy Magyar Péter kezdeményezi a köztársasági elnöknél, hogy találkozzanak, hanem ez úgy megy, hogy üzen esetleg informálisan az elnöknek, hogy szeretne vele találkozni, és az elnökön múlik, hogy meghívja el magához Magyar Pétert.
7: Na, hát például mondok egy példát. Egy évi nyugdíjamban nem mernék fogadni, hogyha Magyar Péter megkeresné a köztársasági elnököt, és teszem azt, Bárándi Pétert jelölni a legfőbb ügyésznek, nem utasítaná vissza a köztársasági elnök. Ugyanúgy, ahogy senki nem utasította vissza, sőt, követelték volna, úgy tudom, Bárándi Péter állt a legjobb helyen, vagy a második a legjobb helyen a köztársasági elnök jelöltek rangsorában is.
5: Igen, igen.
7: Tehát ezeket az embereket olyan, ott van Ligeti Miklós esete, ugye? Ott van. Igen. Itt már cikkeznek a Facebookon, hogy kivonták a forgalomból. Hát mondjuk én nem ismerek személyesen ezek közül a dolgok közül senkit, de abban biztos vagyok, hogy Ligeti Miklós, az Ligeti Miklós maradt a gerincel, gerinc maradt, lehet, hogy nem lesz annyira reflektorfényben, de alkotmánybíróság tagjaként legalábbis elég sok mindent tudna tenni, mármint azokban az ügyekben, amelyek esetleg majd egyszer az alkotmánybíróság elé kerülnek. Most ennek az egész rendszernek a célja az, hogy minél lassabban történje meg az elszámoltatás, hogy lehetőleg minél több pénz ne lehessen kisívulni. Na most egy dolog az, ami engem kiakasztott. Igen. Biztosan maga is nézi a Facebookot, Tibor István tulajdonában lévő ingatlanok.
5: Igen.
7: Jelent meg egy olyan cikk, vagy minek nevezem, poszt a Facebookon, ahol ezeknek az ingatlanoknak a fényképét applikálták, Tibor István arcképe mögé. Eszméletlen. Eszméletlen. Én nem tudom, hogyha feltalálta volna a minden betegség elleni csoraszert, akkor sem érdem. Szóval, hogy mondjam, ez hihetetlen. És már jó előre elmentek Amerikába, és szerintem az egész Orbán vagyok már, ami kivihető. Hát 60 puszta szerencsére nem vihető ki.
5: Itt van velünk Éva, háló.
7: Én vagyok, András. Üdvözlöm. Először is biztosítom, hogy a haja úgy jó, ahogy van. Jó?
5: Köszönöm, bár egy picit azért rendezetlen.
7: Nekem tetszik. Na, akkor továbbiakban nem tudom, mondhatom.
5: Ez a rendezet rendezetlenség. Igen, figyelek.
7: Igen.
5: Mi meló van benne? Nemrégiben
7: akartam rá egy nagyon kellemetlen híre, legalábbis, ami a kormányt illeti.
5: Igen.
7: Van egy Kapernyák Tibor nevű valaki.
5: Kapernyák Tibor?
7: Igen, aki az élő környezetért felelős, mit tudom én, mi a bizottságnak az alelnöke.
5: Igen.
7: Most megjelent róla két fotó, amint Afrikában vadászik. Az egyiken, hát hogyha jól látom, akkor nyársas antilop tetemén térdel vagy ül, büszkén puskával a kezében. A másikon meg egy ilyen nagy macska, sajnos, hogy oroszlán-e vagy éppen tigris, azt nem tudtam megalapítani, mert az elpusztult állatnak a feje van a premier plánba, és nem láttam a csíkokat rendesen. Na most, hogy lehet valaki ekkora disznó, hogy az élő környezetért felelős bizottságnak az alelnöke, és gondolom fel is veszi érte a megfelelő díjat, és akkor elmegy Afrikába vadászni. Hát János Károly király ebbe bukott bele Spanyolországba, hogy elment elefánttal lövöldözni.
5: Gajdos László miniszter reagált erre az ügyre, azt nem tudom, olvasta-e?
7: Nem, még nem.
5: Azt mondta, hogy több ezer megkeresést kapott erről, hogy ez hogy lehetséges, ezért érzi szükségét annak, hogy egyértelműen elmondja az álláspontját. Nem csak személyes ellenérzéseiről beszélt, fogalmaz a miniszter, bár most megpróbál engem megzavarni a reklám, hanem az állatjólét és a vadászat intézményi szinten sem fér össze, fogalmaz a miniszter. Egyébként megpróbálom a nézőkkel is megosztani azt a fotót, amit Éva is látott, és amely nyilvánvalóan borzolja azok kedélyét, akik hisznek a bioszféra, igen, azt csinálom, tükrözöm, a bioszféra mondjuk azt, hogy körforgásában és emberi beavatkozás mentességében, tehát az állatokkal szemben minden erőszakot, ahogy az eddigi életemben, most is elítélem, a vadászat továbbra is a lehető legtávolabb áll a lelkemtől, fogalmaz a miniszter, hozzátéve nem tudna egy állat szemébe nézni, majd elvenni az életét, posztolta egyébként, és itt van az élő környezetért felelős miniszternek a reakciója. Ugye Kapernyák Tibor látható egy állattetem mögött. Azt jelezte, hogy a minisztérium feladatköreinek kialakításakor kifejezetten arra ügyelt, hogy a vadászat ne tartozzon a tárcához, indoklása szerint az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni, a vadászattal a portfólióban nem lehet. A miniszter szerint ugyanezt az elvet követte a tárca felső vezetésének a kiválasztásakor, tehát a miniszter tisztázza Kapernyák helyzetét, hangsúlyozva, hogy a képviselő semmilyen tisztséget nem tölt be a minisztériumban, és leszögezte, hogy ez elvi kérdés a számára. A Parlament Élőkörnyezet Bizottsága az már egy másik történet, fogalmaz Gajdos László. Annak összetételében neki személy szerint beleszólása nem volt. A Tisza frakció Kapernyák Tibor képviselő urat jelölte ebbe a bizottságba elnöknek. Nincs ráhatása a képviselő munkájára, a minisztérium felett ellenőrző szerepet tölt be ez a testület.
7: Igen, hát én ezt elhiszem, elfogadom, és nem is vádolom a miniszter urat semmivel. A Kapernyák úrról mondtam, hogy egy nagy disznó, és ezt továbbra is tartom, hogy egyáltalán ilyen ember, aki az állatokért egyáltalán nem képes semmit megtenni, hogy az állatokat szükségszerűen zsákmánynak tekinti, és szabadon kedvére lövöldözgethet akárhol. Honnan van neki annyi pénze, hogy első kérdésem, hogy Afrikába vadászgasson, ugye ez nem kevés pénz. Úgyhogy, de én nem óhajtok ezen tovább lovagolni, semmivel nem is vádolom, sem okay. A Tisza frakciót, sem a kormány, sem Magyar Pétert, senkit, csak ezt a nem is mondok már róla semmit, mert én annyira szeretem az állatokat, a természetet, stb. Semmilyen módon nem tudom a vadászatot megérteni. Nem azt mondom, hogyha valahol túlszaporulat van, és veszélyeztetik az emberekkel, bár erre a modern környezetvédelem már talált más módokat is, hogy nem lehetséges esetleg kilövés, de hát itt szó nincs ilyesmiről. Úgyhogy én csak ezt így megemlítettem.
5: Okay. Okay,
7: nem tudom, András, hogy vetetnénk egy pillantást a külpolitikára, mert ott is egy...
5: Hát, ha nagyon rövid, akkor igen, figyelek.
7: Rövid, igen. Végre valaki. Van egy Gavin Newsom nevű kaliforniai szenátor, aki okay. Demokrata párti, és a félidős választások előzményeképpen mondott beszédet, és ebből egy mondatot idéznék, ami nekem nagyon tetszik.
5: Igen.
7: Amerika nem engedheti meg mondott beszédet, és ebből egy mondatot idéznék, ami nekem

0: hatása lett Amerika politikájának egészére is, és akkor hát én itt be is fejezném, mondást nem akarom másokkal elvenni el időt.
1: Köszönöm, Éva. Vigyázzon magára, viszlát.
2: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót. Az Őrsvezér tere felé pedig a Miskolci utca, Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni ma 14 óráig a 11. kerületben a Szerémi úton. A kitérő út közelében, mert kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt lezárásra kell készülni 15 óra 45 percig a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon. 11 óra 30 percig a Dombovári úton, kifelé a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között. Illetve 13 óra 30 percig az Árpád hídon Pest felé csak egy sáv járható. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
3: Tibor! Tibor?
4: Halló, igen?
3: Pénztárgépek csörgését hallom.
4: Ja, igen, igen, igen, az éppen vásárolni voltam. Ja, most már a helyen vagyok, hogy beszéltünk.
3: Az ár és, az ár és stop kivezetése az az ön életében gyakorlati, hogy mondjam, valóság. Igen, figyelek?
4: Hát ez... Én leginkább, hogy mi az, hogy köztársaság, vagy mi közünk van mihez, ezzel kapcsolatosan...
3: Jó, nézzük meg.
4: ...szeretnék hozzászólni.
3: Jó.
4: Hát, hogy köztársaság, én úgy látom, hogy akár a választásokkal kapcsolatosan, meg mindennel kapcsolatosan, hogy mindenkinek lenne beleszólása.
3: Igen.
4: Én azt látom, hogy haladunk előre az időben, hát... nem nagyon van közünk hozzá.
3: Aha.
4: Más országokban, mondjuk például Svájcban, sok mindennel kapcsolatosan népszavazást rendeznek, szerveznek, és ott a nép is hozzászól. Ott a nép az mondjuk, mint társaság, azt lehet mondani, mert hogy köze van a dolgokhoz, de itt egyre kevésbé van köze.
3: Uh-huh.
4: Úgyhogy mint például mondjam, különböző befektetések, ott is a népnek nem nagyon van beleszólása. És itt a közvagyonnal kapcsolatosan is mondjuk, ami a mi pénzünk, és van a múlt, meg a jelen, minden összefügg, és a utóbbi 50 vagy 80 évben, ami pénz befolyt, hát azzal kapcsolatosan nem nagyon vannak elszámolásuk, azt látom, hogy nem is nagyon lesz. Csak ígérgetnek. Jó, hogy ilyen látványosan olyan, mintha el lenne számolva a pénz, de mégse.
3: És de mégse.
4: Arra gondolok, hogy hát ez hosszabb távon ez katasztrófához fog vezetni, mert tulajdonképpen fölvesszük a hiteleket, mondjuk mert azt mondják az emberek, hogy hát, megszavazták a képviselőket, és hát ez akkor a közvagyomba beleszólhatnak, hogy mibe fektessenek bele, mit vegyenek, mit ne vegyenek.
3: Igen.
4: És mondjuk, hogy több mindent lehetne mondani, de ebbe a nép nem egyezett bele. Mert egy részük elment szavazni, hol egyikre szavazott, hol a másikra szavazott, de itt tulajdonképpen, hogy melyik párt mennyire lesz nyereséges, itt közrejátszanak a influencerek is, úgy énekesek, együttesek, meg hát a média is, persze, így akkor egyértelmű, hogy azt fog nyerni, amelyiket legtöbbet van megemlítve. Akár pozitív, akár negatív oldalon, itt akkor azt lehet mondani, hogy a köz, meg a köztársaság itt már manipulálva van, és valami irányba tolva van. Uh-huh. Akkor, hogy valamit, ha sokszor ismételnek, akkor az beépül az ember agyába, és a jót összemossa a rosszal. Itt akkor már fölmerül hogy az emberek egyénileg nézik a tévét, egyénileg hallgatják a médiát, a egyéni hipnózis is, vagy például a tömeghipnózis. Most de a tömeghipnózis esetében Hitler is így tudta manipulálni az embereket, hogy addig ismételtek dolgokat, úgyhogy az emberek a jót összetévesztették a rosszal. Uh-huh. Itt jön szó a közvagyon, például a múlt időben fölvettek hitelt, nem kellett volna fölvenni, de fölvettek hitelt, és hát tudták fizetni, nem tudták fizetni, valamennyire biztos fizették, most meg már ott tartunk, hogy hát a kamatokat fizetik leginkább csak, és valamilyen szinten ez is a közvagyon lenyúlása, mert ebből nem volt népszavazás, hogy most beleegyezünk-e, hogy a nevünkben fölvegyenek hitelt, meg hogy mire költsék azt. Úgyhogy most lehetne több mindent sorolni, amit mondjuk a nép nem egyezik bele, hogy például a faluja mellé a szélerőművet telepítsenek, mert ez hát a szélerőm is ez annak hoz hasznot, aki legyártja. Uh-huh. És külföldi befektetőt kerestek, hogy ezt megépítsék. Úgyhogy ez akkor a népnek már nem hoz hasznot, meg itt Magyarországon nem annyi szél van, mondjuk, mint más országban, vagy melyik a tenger mellett van, vagy az óceán mellett. Úgyhogy ez is hát nem jó befektetés. Meg azt veszik, itt van a szélirány, ami fölöttünk van, az is már el van adva. Hát akkor is attól is engedélyt kell kérni, annak is kell fizetni, úgyhogy meg a befektetés is meg kell térüljön. Erre viszont nem látok esélyt, hogy ez a befektetés megtérüljön. És azt látom utóbbi időben, hogy hát mindenre van pénz, csak amire akarják. Van, amire akarják.
3: De hogy úgy unblock nem lát esélyt, hogy a szélerőművek megtérüljenek, vagy csak konkrétan egy most létesülendő szélerőmű?
4: Nem látok esélyt, hogy megtérüljen, mert azt le kell gyártani, föl kell építeni, akkor a területet azt szintén valakinek ki kell fizetni valamennyi pénzt. Úgyhogy hát meg a bérleti díjat is kell fizetni, aki a szélirány.
3: Jó, csak azt mondom, hogy ha megnézi a nyugati országrészt, illetve Ausztriának a Magyarországhoz közeli részét, akkor ott nagyon-nagyon sok szélerőmű van. De az nem véletlen szerintem, hogy az atomenergia mellé megújuló energiákat használnak az országok, meg nyilvánvaló, hogy valamilyen módon ez a fajta több irányúsítása az energia kitermelésnek, ez az országok szuverenitásának az erősítése.
4: Igen, de ezt helyettünk döntik el. Meg általában nem olyan helyre telepítik a szélerőműveket, telepítenek oda, és valamennyi szél, ahol mondjuk van a hegyesebb részeken, de ott se teljes lesz a kihasználtság, mert nem mindig fúj a szél.
3: Hello, Tibor!
4: Jó napot! A szélerőművekről volt szó. Éppen arra gondoltam, hogy hát most nem az országban nem mindenhol egyformán fúj a szél, és meg nem mindig fúj a szél, ez nem arra van ország, hogy ez a szelek országa legyen, és pont ezért mondom, hogy nem biztos, hogy visszahozza az az árát. Most ha ez 100 év alatt hozza vissza az árát, miközben addig már 2-3-4 tönkre megy, akkor újból be kell fektetni, újból ki kell cserélni őket. Ezért nem látok esélyt arra, hogy visszahozza az árát. Mondjuk van a paksi atomerőmű, az inkább annak van értelme, meg hát a bio, mint a háztáji felhasználás kellene, hogy felhasználni, hogy amint egy faluba is például ilyen bioüzemeket létesíteni, hogy biogáz, meg ilyesmi, az hasznosabb lenne az egész országban, meg lehet, hogy olcsóbb is lenne, hogy ebbe, ezen a téren befektetni, vagy más energia lehetőségek, mint ugye a szélerőművekbe, mert erre nem látok megtérülési lehetőséget is, ez a valami szinten én szerintem a közvagyon elherdállása is, meg közjogilag sem felel meg, mert egyre többen vannak azok, akik nem egyeznek ebbe bele. Például a Németországban se akarják ezt a szélerőműveket. Úgyhogy ami uniós pénz bejön, vagy ami hitelpénz bejön, az, hogy a szélerőművekkel kapcsolatos, az ki is áramlik. Ebből én a szempontból...
3: Nem tudom pontosan, hogy a biogáz vagy a biofeldolgozó, az milyen mennyiségben termeli az energiát, tehát hogy ugye, mert hogyha biogáz előállításáról van szó, hogy ön mondja, nyilván ez valamiféle alternatíva lehet, csak nem tudom pontosan, hogy ez a fajta megújuló, ez ki tudja váltani a szélerőműveket, amely egy, hogy mondjam, emberi beavatkozástól teljesen független adottság, hogy ugye van szél, tehát hogy a természetnek ezt a fajta képességét használja ki, még ugye a biofeldolgozó üzem, ami gázzá alakítja, az azért csak igényel valami fajta logisztikát, összegyűjtést, odaszállítást, emberi beavatkozást a gépek tekintetében, még a szélerőmű az egy, hogy is mondjam, évszázados, bár már motorral hajtott rendszer, de akkor is, tehát, hogy értem, amit mond, meg hogy is mondjam, lehet, hogy ez a biofeldolgozó, vagy gáz, biogázüzem, ez hogy mondjam, jobban megtérül, csak azt nem tudom, hogy milyen mennyiségben képes, és milyen áron előállítani azt, amit csinál.
4: Vagy pedig a kisebb atomerőműveket is lehetett volna építeni, ami azt hiszem még, hát a előző kormány idején kötöttek is szerződéseket, mondjuk azt lehetett volna egy rossz befektetés, mondjuk, hogy például a falu mellett egy kisebb atomerőművet építeni,
3: igen,
4: és az is hát olcsóbb befektetés lett volna, már fokozatosan föl lehet építeni, és akkor még mindig jó lehetőség. És hát ezzel kapcsolatosan a általánosságban mondom, hogy utóbbi 80-90 évben rengeteg pénz ment ki külföldre, különböző jogcímeken, különböző okokból kifolyólag, ami rengeteg pénz kifolyt külföldre.
3: Értem.
4: Úgyhogy ez is egy lehetőség, ez a szélerőműves dolog, hogy hát a mi országba pénz bejön, az ki is folyjon.
3: Értem.
4: Erre viszont nem látok lehetőséget, hogy ez a pénzek itt maradjanak. Mert azt hiszik, a fejlődő országokban, például a Svájcban, ott a pénzeknek a...
3: Fejlődő? Hát a Svájc azért nem fejlődő ország, de hanem, hogy is mondjam, egy nagyon fejlett gazdaság.
4: Igen. Hát ott a 80%-a a pénznek az az országban maradt, itt meg a 80%-át a pénznek ellopják, meg kilapátolják külföldre, inkább kilapátolják külföldre. Úgyhogy hát itt szóval nem... Hát ilyen rablókapitalizmusról lehet itt beszélni, meg rablógazdálkodásba ebbe az országban. Abban most reménykedünk, hogy most van ilyen hivatal, meg olyan hivatal, hogy lesz elszámoltatás, de a nagy halakat nem hiszem, hogy érinteni fogják, meg nagyon el fogják számoltatni őket, mert azok olyan körökben mozognak, hogy meg olyan külföldi kapcsolataik vannak, hogy nehéz őket elszámoltatni. Úgyhogy jogilag is, ha meg is próbálják, de elhúzott ez 10 évet, 15 Milányos. Évet, akár még többet is. Úgyhogy azt mondják, hogy ez
3: Tibor,
4: nem
3: önnek mi
4: van.
3: A szakmája?
4: Hát én eladó is van, üzletvezetői, személyis vagyonőr, masszőr. Van néhány, de a jog is érdekelt, többet foglalkoztam vele, mert
3: én nagyon szeretem szeretem az olyan reneszánsz embereket, mint ön, hogy tényleg, tehát, hogy gyakorlatilag pusztán érdeklődésből utána néz dolgoknak, és nagyon kedvemre való, hogy a fórumban néha ilyen dolgokról is beszélgessünk. Úgyhogy én kifejezetten örülök, hogy betelefonált.
4: Én azt mondom, hogy senki se higgye el azt, amit lát, senki se higgye el azt, amit hall, mindig utána kell nézni, meg mindig meg kell nézni a pénz útját, hogy a pénz az merre áramlik, mert hogyha a lakosság nem figyel oda, akkor az olyan, mint a víz. Hát folyik, amerre akar.
3: Igen.
4: Tibor, úgyhogy mindig az események, meg mindig a háttérbe kell nézni.
3: Tibor, nagyon megtisztelt.
4: Nem tesszük, akkor
3: hát így van. Ezért örülök kifejezetten, hogy beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm, viszonthallásra.
3: Viszonthallásra. Mondom önöknek, hogy a Facebook csoportokba közzétettem a témákat, hogyha már ezt nem is tudják közvetlenül a műsor alatt használni, legalább tudják, hogy a mai témák micsodák, és még akár el is mondhatják, akár a délelőtti Marika, Tamás, Sándor vagy László val kapcsolatos hozzászólásaikat, akár Éváról, vagy Gergelyről. Na, István van velünk. Halló, István!
5: Halló, jó napot kívánok!
3: Halló, István!
5: Halló!
3: Üdvözlöm!
5: Hal?
3: Igen.
5: Én csak annyit szeretnék beszélni, röviden, nem akarok ezekhez hozzászólni, amik vannak kérdések. Tennap néztem a Hír TV-t, és fel vannak háborodva ezek a fideszes újságírók, hogy milyen jogon tartóztassák le ezt a két embert, aki most benn van. De hát azt egyik sem mondja, mindent mondtak az ügyre, de az egyik sem mondja, hogy több milliárd forintot eltettek. Magyarán mondva...
3: Ez így nem pontos, hogy eltettek több milliárd.
5: Odaadták, tehát adományok, meg mit tudom
3: én. Az egyik műsorok. Esetében megalapozott a gyanú, hogy ő személy szerint is eltett több milliárdot, nem kimondva egyben azt, hogy ezzel meg lehet vádolni, vagy bizonyosodott.
5: Jó, amíg nincs bírósági ítélet, mindenkinek van joga.
3: A másik esetében a közpénzekkel kapcsolatos hivatali kötelezettségét megszegte, megalapozottan feltételezhető, hogy ez így van.
5: Ráadásul meg vannak még bizonyítás, tehát bizonyítva vannak.
3: De az a nyilvánosság előtt van, és azért a büntetőjogi bizonyítás, vagy eljárásbeli bizonyítás, és a nyilvánosság előtti információk, azokat egymásra kéne vetíteni, hogy is történt valójában, mert lehet az, hogy Hankó Balázs arra hivatkozik, hogy ő írásbeli utasítást kapott erre, És akkor a hivatali kötelezettség egészen másképpen néz ki. Mert,
5: értem.
3: Hogyha felhívta,
5: elnézést, hogy közbevágok,
3: csak egy apróság, ha felhívta a figyelmét a főnökének, hogy ez jogellenes lehet, de ő továbbra is megkapta az utasítást, hogy ítélje ki, utalja ki a pénzt, akkor ugye, hogy mondja, mentesül a részben, mentesül a felelősség alól. Igen, figyelek.
5: Na de hát ha valaki miniszter,
3: igen.
5: Tehát egy miniszter, egy
3: igen.
5: minisztériumnak a feje, hát igen. akkor az jogába, tehát ő viszi a balét, magyarán mondva.
3: Igen, csak hogy ez, hát ez a felvetése...
5: Ez dolgoké, a beosztottoké, meg a többi emberi.
3: Igen, ugye? De ez a felvetése nem számol azzal, hogy hogy működött az Orbán kormány.
5: Hát úgy, ahogy. Hát már közélemény tudja, hogy.
3: Igen, végül csak hogy az, amit a miniszterelnök mond, az erősebb, mint az alaptörvény.
5: Ja, igen, hogy benne van a miniszter.
3: Persze.
5: A dologba.
3: Na persze.
5: Igen. Hát nézd, ez már viszont ez még súlyosabb dolog.
3: Nem tudom, mert ez nem tudom, se. hogy
5: de
3: volt.
5: De minden esetre én csak azért reflektálok erre a dologra, mert fel vannak háborodva újságírók, meg hogy most ki jön a következő, meg ki lesz a következő. Hát emberek, hát 16 év alatt mi történt? Hát amnéziában voltak ezek? Vagy mibe lehettek?
3: Azért nehéz úgy műsort csinálni, hogy szurkolók vagyunk egyben. Mert ha szurkolók vagyunk, akkor ciki helyzetek adódhatnak elő.
5: Igen. De tetszik érteni, hogy én hogy nem mi? Értem. Ez a Fidesz hozzá, a fideszesek, ezek a újságírók, ugye a dolgokok, ezek a Mandiner, meg mit tudom, kik voltak benne, ugye. Most olvastam, hogy több milliárd forintot utaltak
3: Megafon.
5: Több milliárd forintot utaltak nekik, meg mit tudom én azért, hogy a Fideszt protezsálják mindenhol, meg őket a választásra, tehát őket válassza az emberek, meg stb. Tehát a propagandára, hát egyszerűen abszolút, ennyi pénzek, hát ez borzalom. Hát felfoghatatlan ésszel, hogy ilyen milliárdok, hát nem 1000 forint, vagy 2000, vagy 20 000, vagy 300 000, hanem igen. milliárdok.
3: Igen.
5: Egyszerűen abszurdum tényleg. És az bántsa az ember, hogy ezek úgy csinálnak, de mindenki olyanokat mondanak, ugye, hogy mintha ők nem tudnának róla a dologról, mintha nem is lettek volna benne. Tehát nem is lettek volna része a Fidesznek, mintha nem is... Ők lettek volna 16 év alatt hatalma.
3: Igen.
5: Tetszik érteni.
3: Jó, de ez részben egzisztenciális kérdés számukra, tehát nem kicsi a tét.
5: Akkor nem volt egzisztencia, amikor a pénzek ide mentek, meg oda mentek.
3: Dehogy nem, az is az volt, de most meg pláne, ha visszaveszik. Hát most meg pláne, hogyha visszaveszik.
5: Hát igen.
3: Először, amikor megkaptam, akkor egzisztencia, utána meg, amikor el akarják venni.
5: Hát igen. Szóval akkor azért mondom, vicc az egész. Vicc, amit ők csinálnak, meg amit tényleg
3: mondom,
5: abszurdum.
3: Nehéz úgy újságot írni, hogy az ember szurkoló.
5: Hát nehéz, de hát az igazság, amikor az ember benne volt, tehát a rendszerváltás 89 volt az ember itt él, és lássa, hogy mik mennek tényleg a politikába, és akkor van egy párt, aki tényleg rendbe akarja tenni a dolgokat, meg rendbe akarja tenni az országot, mert minden, akár most nem csak a Fidesz, a MSZP volt, vagy a MDF, vagy akármelyik, mindegyik bele nyújt a zsíros bödönbe, érti?
3: Tehát
5: mindegyik azt csinálta, amit nem kellett volna.
3: Értem.
5: Magyarán.
3: Értem én.
5: Érti?
3: Kedves tehát, István!
5: Tehát eddig ez az egy párt, aki itt van, ez a Tisza párt, meg tényleg normálisan akarják csinálni a dolgokat, minden, és akkor még ők őket kritizálják, meg őket mondják el, hogy mi van, meg ez van, meg az van. Szóval
3: kedves István, kérlek. Eddig tartott a fórumbélben.
5: Köszönöm szépen, hogy
3: én is.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót. Az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca, Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni ma 14 óráig a 11. kerületben a Szerémi úton, a kitérő út közelében, mert kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt lezárásra kell készülni 15 óra 45 percig a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon. 11 óra 30 percig a Dombóvári úton, kifelé a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között. Illetve 13 óra 30 percig az Árpád hídon Pest felé csak egy sáv járható. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
3: Háló László.
4: Üdvözlöm, András.
3: Én is.
4: Nagyon örülök, hogy újra szóhoz jutottam, ugyanis tegnap este tudtam beszélni kollégájával.
3: Igen.
4: Andrással.
3: Igen.
4: Azri Andrással, és én az egyház és az állam összefonódásáról próbáltam beszélni vele, ami aztán össze is jött, de kialakult közöttünk egy kis hídvita.
3: Igen.
4: És ezzel kapcsolatban feltennék önnek egy nagyon provokatív kérdést.
3: Igen.
4: Ha megengedi.
3: Persze.
4: ön a Bibliának hisz, inkább vagy az antropológiának?
3: Hát kétlelkű vagyok ez ügyben, de azért inkább a második. Tehát hogyha lehet választani.
4: És ha én ragaszkodnám hozzá, mivel nekem meggyőződésem, hogy a kettő kizárja egymást. És hogy csak egyet választhatnak.
3: Aha. Hát, akkor én szerintem az antropológiára szavaznék.
4: Jó, köszönöm szépen a választ. Én a másikat is elfogadtam volna, mert én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a hit az mindenkinek abszolút a legbelső magánügye. A probléma ott kezdődik, amikor ezt a legbelső magánügyet valaki közügyé teszi, ami még ennél is rosszabb, és erről volt a vita közöttünk, amikor állami szintre emelik.
3: Igen.
4: És én úgy gondolom, hogy ugye ennek a papnak a beszédjével kapcsolatban az alakult ki ez a vita most országos szinten, ugye, aki a mise keretében úgy beszélt, olyan mondatokat használt, ami szerintem tulajdonképpen az én felfogásom szerint börtönt ért volna, mert én úgy gondolom, hogy az uszítás és a lázítás fogalmát tulajdonképpen, amit ő egy mise keretében megengedett magának, az kimeríti. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy ezt az embert, hát hogyha nem is ténylegesen, de legalábbis elítél valamilyen felfüggesztett börtönre ítéljék.
3: Hát azért mondjuk, szerintem azt nem érte el ezt a fokát, az elmondott szó, de az, hogy sokan felháborodtak, azt én értem.
4: Igen, és tulajdonképpen én igazából nem is ezzel a agymosó és agymosott fanatikus pappal szeretnék foglalkozni, mert én szerintem mindenkinek jogában áll ilyen agymosottnak lenni. Én ezzel kapcsolatban az egyházak és az állam vezetésével összefonódásról beszéltem, mozrásról, és szívesen beszélnék erről most önnel is.
3: Jó, csak annyit hagy engedjek meg magamnak kiegészítésképpen, mert ugye végső soron a kérdése alapján leegyszerűsítenem kellett az álláspontomat hit-nem-hit kérdésben, hogy ahogy megyek előre az életkorban, és nem fogok erről hosszan beszélni, egyre több jel mutat arra, hogy azért a természetes fejlődése az emberiségnek emellett létezik valami magasabb értelem, vagy valami fajta rendező a világban, és vannak olyan jelek, ami alapján még az is lehet, hogy az embernek a viszonya ehhez a magasrendű teremtőhöz, vagy igazgatóhoz, az azt tudja eredményezni, hogy az ember saját életében olyan változások jönnek, amelyek abból fakadnak, hogy valamilyen személyes viszonyt alakít ki vele, és én ebben egyébként egyre jobban hiszek, de azért az anyag alapján tételezett világgal kapcsolatos elméletet inkább éreztem az eddigi életem során érvényesebb magyarázatnak. Ez így oké?
4: Oké, bár én azt hiszem, amit most ön mondott, az a zuhanó repülőgép effektus.
3: Igen.
4: Tudja, hogy zuhanó repülőgépen nem igazán találni a testet.
3: Igen, egyébként a világunk azért minden nap hoz olyan fejleményeket, amelyeket besorolhatunk abba, hogy a repülőgépünk zuhan.
4: Igen. Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy természetesen az ember nagyon-nagyon okos, és nagyon-nagyon sokat fejlődött, de ki tudja, hogy ennek a fejlődési korszaknak melyik is stádiumában vagyunk, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy bármennyire okosak vagyunk, tulajdonképpen még nagyon keveset tudunk. Uh-huh. És szerintem pont a vallásnak a kialakulása a tudatlanság volt az alapja. Uh-huh. És azért ismétlen, bármennyire úgy gondoljuk, hogy mi már nagyon okosok vagyunk.
3: Igen.
4: Biztos vagyok benne, hogy több száz év múlva sokkal okosabbak leszünk, és amit nem tudunk megmagyarázni racionálisan, akkor ugyanúgy, mint több ezer évvel ezelőtt, hajlandók vagyunk egy bizonyos misztikum felé elhajolni.
3: Így van. Így van. Örülök, László, hogy erről beszéltünk. Van-e még valami közéleti jellegű meglátása is?
4: Igen. Igen. Arra szeretném felhívni a figyelmet mindenkit, hogy én természetesen nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez az Orbán rendszer megbukott. Annak még sokkal jobban örülnék, hogyha ezek az emberek a megfelelő helyre kerülnének. Ugye olyan helyre gondolok, ahol rácsok vannak az ablakon. De nekem vannak fenntartásaim az új kormánnyal, Magyar Péterrel szemben is, és pont többek között az egyházhoz való viszonyával a kapcsolatban. Én úgy látom, hogy az egyház velünk van, és mi elakaroljuk, és akkor ő segít nekünk.
3: Igen.
4: Ezt a szisztémát Magyar Péter is, mint ha fel akarná egy kicsit ölelni, mint ha tovább akarná vinni, és ez engem iszonyúan bánt. Tudomásul kell venni, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol elvileg a vallásnak az ország vezetéséhez semmi köze. Amennyire én tudom, ugye meg van állapítva, hogy Magyarország egy szekuláris ország. Most ez szerint kellene tulajdonképpen tenni, cselekedni.
3: Hát, ha az alaptörvényt nézi, akkor pont az ellenkezője van megállapítva.
4: Hogy?
3: Hát, hogyha az alaptörvényt nézi, akkor sokkal inkább számítunk egy keresztény államnak.
4: Én szerintem abszolút nem, de haragudjon, nem tudok önnel egyet érteni.
3: Hát nézzük meg az alaptörvényt. Ez ugye lehet értelmezés kérdése is, de Én amit olvasok belőle, az az, hogy Magyarország inkább olyan alapon tételezi önmagát, amely közelebb áll a keresztény hagyományhoz, és mondjuk azt, hogy világnézethez.
4: Én viszont úgy olvastam ki, amennyire én ezt...
3: Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. Tessék.
4: Én nem tudom. Én mást olvastam, de hát ugye ön jogászó, tudom?
3: Én az vagyok, de hogy ezt azért nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy itt a kereszténység primátusa ki van mondva.
4: Én viszont azt olvastam valahol, hogy egyértelműen benn van az alkotmányban, hogy Magyarország szekuláris ország, ami azt jelenti, hogy a vallásoktól, az egyházaktól, a hitélettől teljesen független. Akkor én valahol ezt rossz helyen olvashattam?
3: Nem, hát egy korábbi verzióra ez igaz lehetett. Mert a lelkiismereti szabadságnak a deklarálása az önmagában szerintem ezt az általam felolvasottat ki ütné, de hát mondom, tehát 2012 környékén történt egy konzervatív fordulat, ha tetszik. Egy világnézeti fülkefor.
4: Hát én nekem ez a fülkeforradalom nagyon nem tetszik, mert végtelenül képmutatónak tartom.
3: Ja, az persze, ez nem kérdés.
4: Két okból tartom képmutatónak, az egyik, hogy egyértelmű...
3: Az, amikor én liberálisként konzervatívabb vagyok, mint a keresztény konzervatív kurzus, azért az kemény. Na mindegy, öné a szó.
4: Azt akartam mondani, hogy azért tartom képmutatónak ezt a dolgot, mert tulajdonképpen ezzel az új verzióval, mint a történelemben nagyon sokszor, nagyon régen, tulajdonképpen a regnáló hatalom az egyház segítségét kéri, hogy a hatalmát fönntartsa. Ha valaki, akkor ezt Orbán Viktor tökéletesen megmutatta, és sajnos azt kell mondanom, hogy az egyházak, bár én nem vagyok hívő, úgyhogy részemről tulajdonképpen csak egyértelmű a dolog. Az egyházak ebben a partnerek voltak. Tehát tulajdonképpen, és ugye most akkor visszatérhetünk erre a papra, de hát nem csak rá, hanem bárkire. Gyakorlatilag az egyházak a felajánlott barátságot, ami ugye természetesen iszonyú mennyiségű pénzzel, ingóval, ingatlannal járt, ezt nagyon szívesen elfogadták. De hát egyszer azért tartom képmutatónak a dolgot, hogy tulajdonképpen a hatalom, mint egy karöltő az egyházzal, be akarta betonozni magát. A másik, hogy azért is tartom képmutatónak ezt az egész dolgot, mert szerintem évek óta kimutatják, hogy a kereszténység, mint olyan Magyarországon, hanyatlóban van. De hát most már nagyon kevés keresztény ember van, meg kell csak nézni, hogy hányan járnak templomba. De már csak azért is hanyatlóban van a kereszténység, mert ha megnézzük azokat az embereket, lásd, akár az egyházon belül, akár az egyházon kívül, akik olyan lelkesen meldöngetve kereszténynek vallják magukat, hogy tulajdonképpen próbálok finoman fogalmazni. Nem tisztességes emberek. Még átlag szemmel nézve sem, nem hogy keresztény, vagy ilyen vallási szempontból nézzük. Hát most én nem akarom Orbán Viktor kereszténységét kétségbe vonni, de aki az egész élete arról szólt, hogy a hatalmat megszerezze, megtartsa. Ennek érdekében csaltlop, hazudott, amit el tud képzelni te. Az mennyire mondhatja maga a kereszténynek, de ugyanúgy ott van ugye a keresztény demokrata néppárt.
3: Azt elismerem, hogy Orbán Viktor többször kapták azon, hogy nem mond igazat, vagy nem bontja ki a valóság összes szeletét. Az, hogy csalt volna, vagy lopott volna, azt azért nem állíthatjuk, mert személyesen az ő ténykedéséhez nagyon kevés bizonyított pénzeltűnés tapad. Én megmondom őszintén, hogy a családtagjainak a gazdagodásából lehet erre következtetni, de az, hogy személyesen ő nyúlt volna pénzeket le, azt egyelőre még én nem láttam bizonyítva. Sajnos ugye az ügyészségnek, hogy mondjam, ahogy Komlódi kollega fogalmazott a hétvégén a műsorban, szóval, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének van egy nagy felelőse, aki a főszereplőkön kívül hozzájárult ahhoz, hogy a közpénzekkel így bánjanak, az pedig Polt Péter legfőbb ügyész volt. Nekem ez nagyon nagy fájdalom, mert Polt Pétert én egy rendkívül jó képességű és egyébként egy kitűnő professzornak találom, büntetőjogot is oktatott az ELTE-n, ugyanakkor ombudsman helyettesként bizonyította, hogy még a közigazgatásban is tisztességgel lehet dolgozni. Az, amit viszont legfőbb ügyészként majdnem több mint 21 éven át nyújtott, az arról nagyon-nagyon rossz véleménnyel vagyok, annak ellenére, hogy ő mindig elmondta, hogy az ügyészség csak a törvényeknek meg az alkotmánynak van alárendelve. Mondta ezt úgy, hogy hétről hétre együtt szotyizott a miniszterelnökkel a foci meccsen.
4: Kedves András, tulajdonképpen most ön az én szememben azt mondta, hogyha amennyiben nincsenek olyan papírok, amelyeken Adolf Hitler aláírása szerepel, hogy végezzenek ki 6 millió zsidót, és az országokat pusztítsa, gyilkolják az embereket. Ha nincsenek ilyen dokumentumok, akkor tulajdonképpen Adolf Hitler lehet, hogy nem is volt bűnös.
3: Igen ám, de hogy ott tanúvallomások, visszaemlékezések és dokumentumok támasztják alá azt, hogy Adolf Hitler bűnös. Éppen ez a különbség Adolf Hitler bűnösségének bizonyítottsága, és Orbán Viktor megtévedésének a bizonyítottság hiánya között.
4: Én úgy gondolom, András, hogy ez tulajdonképpen csak hozzáállás kérdése.
3: Hát ez csak így lehet hozzáállni sajnos, mert Ön a Bambi Presszóban bármit mondhat. Lehet, hogy ha a Bambi Presszóban beszélgetünk, akkor nem ezt mondom önnek. Én most egy műsorvezető vagyok, akit kötnek a törvények, így a média törvény is, meg a digitális tartalmaknak a szabályozása is. Az, hogy senkit nem vádolunk bűncselekményen megalapozatlanul, mert ahhoz egy bűnösséget kimondó ítélet kell. Ennél nem tudom lazábra venni a mércét, sajnos ez van.
4: Igen, hát tulajdonképpen, ugye itt Orbán Viktor...
3: Ennél nem tudom lazábra venni a mércét, sajnos...

0: Alicek vele szemben gondolok itt elsősorban a főügyészségre, vagy az ügyészségre. A második tulajdonképpen ennek az akadálya az Orbán Viktor kormánya által 16 év alatt meghozott törvények. Tehát tulajdonképpen, hogy ők, amit csináltak, bűncselekményeket, azt tulajdonképpen a törvényekkel szentesítettek, vagy éppen megágyaztak. Neked legjobb példa például, ugye itt van ez a Nemzeti Banknak az ügye, hogy tulajdonképpen hány törvényt kellett meghozni ahhoz, hogy ezt az alapítványos díjt el tudják játszani, és a 100 milliárdokat ki tudják lopni az ország kasszájából. Aha. És hozzá kell tennem, ugye itt van az új köztársasági elnökünk, Bak András.
1: Igen.
0: Akit én nem ismerem az urat, de ugye amennyire én hallom jogászkörökben, ön meg tud erősíteni vagy cáfolni, egy nagy tudású és független objektív embernek tartanak.
1: Igen.
0: Na most akkor kérdezem én, hogyan tud ez az ember kapásból egy ilyen hatalmas önkort lőni, hogy a fügyésznek egy olyan embert akart kinevezni vagy jelölt, aki tulajdonképpen, hát hogyan mondjam, az esetből érzik. Hát ez körülbelül olyan, mint amikor a Mourinho felkérte a Real Madrid, hogy hozzon új szeleket a csapathoz, és ő legelőször fölküld egy olyan futbolistát a pályára, akinek el van törve a lába.
1: Igen.
0: De igen. Hát én azt látom, hogy igazából bármennyire is az embereknek ez lenne az akarat, az lenne népakarat, hogy Orbán Viktor és a csapata tulajdonképpen börtönbe kerüljön, és ezt hangoztatja is az új kormány, de ehhez tulajdonképpen a szükséges lépéseket igazából nem teszi meg.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Hát én nem tudom, hogy Magyar Péter attól fél, hogy mik lesznek a következmények, mert ugye itt tulajdonképpen azt a nyolcadrangú embert elvitték a börtönbe, segítsen NK a botrány. Hankó Balást.
1: Igen.
0: Nyolcadrangú ember volt az Orbán kormányban, és tulajdonképpen ugye természetesen az az oldal egy hatalmas cirkuszt csinált az ő letartóztatásával, és lehet, hogy Magyar Péter attól fél, hogyha a nagyvezért is elviszik, megalapozott gyanúk alapján természetesen, nem azért, mert ő önként akar alkalmazni már, mint hogy Magyar Péter, hát én szerintem, hogyha valakikre van megalapozott gyanú, mondjuk ön jogász, én csak egy ilyen egyszerű horlakú vagyok, de hát, hogyha valakikre van megalapozott gyanú, akkor ezeknek az embereknek már mind előzetes letartóztatásba kellene lenni. És én most nem akarom előhozni a dolgokat, de hát ott van például ugye a Németh Szilárdnak a birkózó, ugye a csepeli dolog, ott van Szijjártónak a lélegeztetőgépek, ott van Lázárnak a 40-valahány ingatlanja, Isten tudja milyen, mennyi ügye, ott van Rogán Antalnak az ügyei. Tehát én nem hiszem el, hogy ezek a dolgok átnézve, felülvizsgálva nem adnak okot egy alapos gyanú beterjesztésére, és akkor az alapos gyanú, ugye, ha jól tudom, akkor már, ha másért nem például az összejátszás veszélye miatt, a letartóztatás megáll. Tehát nekem az a gyanúm, hogy tulajdonképpen igazából nem mernek hozzányúlni ezekhez az emberekhez, vagy azért, mert az a másod-harmad sorban lévő mostani kormánytagok, élükön ugye természetesen Magyar Péterrel, úgy érzik, hogy ha nagyon-nagyon megpiszkálják a dolgokat, akkor esetleg ők is oda kerülnek a napra, vagy esetleg attól félnek, hogy tulajdonképpen itt a volt fideszesek, a Warner holdudvara, a megmaradt fanatikusokkal együtt olyan ellenállást szerveztek, ami gyakorlatilag egy ilyen, hát majd, hogy nem már egy polgárháborúra fog fajulni.
1: László, megköszönöm a véleményét, és hogy beszéltünk egy kicsit erről az elszámoltatásról is, ezt is lehet így látni, én azért kicsit ezt másképp gondolom, de ez mindegy is. Enikővel folytatjuk, halló!
2: Halló! Jó napot kívánok!

0: Enikő vagyok.
1: Kezdj csokon.
0: Tulajdonképpen magamról annyit szeretnék csak elmondani, hogy pedagógus voltam, és áprilisban a választások előtt eljöttem nyugdíjba. Aha. Lesz, ami lesz a választások után, meglátjuk. Én a magam sorsát irányítom.
1: Aha.
0: Annyit szeretnék mondani még, hogy az ellenzékhez tartozok, viszont meg szoktam mind a két oldalt hallgatni.
1: Az mit jelent, hogy az ellenzékhez tartozik? Milyen ciklusban az ellenzékhez?
0: A Fideszhez tartozom.
1: Értem.
0: Jó, úgyhogy én őket támogattam, most is. Annyit szeretnék elmondani, hogy Szijjártó Pétert nem értettem az elején. Járt itt, járt ott, utazgatott, stb. Aztán, hogy hozott 100 munkahelyet, 50-et, 150-et, igen ám, csak sok kicsi, sokra megy. Tehát voltak munkahelyek, és éltünk. Tehát mi, minket is hagytak élni. Aki dolgozott, ledolgoztam 40 évet, hagytak élni. Ennyit szeretnék Szijjártó Péter mentelmére mondani, tehát az, hogy mennyit utazott, mennyibe került, engem ez nem zavar. Örültem, hogy a honfitársaimnak van munkahelye. Ugyanúgy, mint nekem. Lanner Juditnak azt üzenném, hogy a pedagógusok megítélését kéne emelni. Nem az, hogy lejáratni őket, hogy lusták.
1: Miért? Ezt mondta az új miniszter, hogy lusták a pedagógusok?
0: Igen, hogy nem emelik fel a feneküket, nem akarnak átmenni másik iskolába. 40 évig, tehát én meg láttam a munkatársaimat is, hogy mindent, a lelkünket kitettük. Tehát azt mondták, hogy sokan vannak az ügyeletbe, menjünk be puszira ügyelni. Bementünk. Este sokan vannak az ügyeleten gyerekek, maradjunk út puszira. Tehát nem hiszem, biztos, hogy itt is vannak olyan emberek, akik lógatják a lábukat, de a nagy többség nem. Úgyhogy, ja, és azt szeretném még mondani, hogy így a szülők szemébe is leértékelődtünk. Tehát én azért kimondottan a szülők miatt jöttem el dolgozni. Én még nem vagyok 65 éves, vagy nyugdíjba, bocsánat. Én még nem vagyok 65 éves, a gyerekek miatt dolgoztam volna.
1: Aha.
0: De amit a szülők maguknak megengednek, tehát hogy ők valamit gondolnak, hogy ezt így kéne csinálni, és hangoztatják nagy erővel, és mi meg, akik a konzervatív szállat képviseljük, csak nézünk nagyokat, hogy mit gondolnak ezek a szülők. Úgyhogy én ezért jöttem el nyugdíjba.
1: Uh-huh.
0: Aztán, tehát, hogy ezen azért a megítélésen kellene változtatni a Juditnak is, és nem leértékelni a pedagógusokat.
1: Uh-huh.
0: Amit még szeretnék mondani, hogy először is tehát a tiszásoknak, hogy legyünk békében önmagunkkal. Emberséget kérek, együttérzést, empátiát és együttműködést. Az előttünk álló feladatokat oldjuk meg együtt. Nem kell az, hogy most te fideszes vagy, vagy tiszás vagy, teljesen mindegy. Tehát a feladatok, az akadályokat meg kell oldanunk, és megfelelő kommunikációt. Tehát nézem az országgyűlést is, hát fölháborító, ami hang nem ott megy. Lehet, hogy kellene egy magyar tanár, vagy nem tudom.
1: Uh-huh.
0: És a legfontosabb, sajnos ugye a magyarok elég pesszimisták, hogy ne csak a rosszat lássuk. Tehát lássuk, hogy hogy tudunk előre menni.
1: Igen.
0: Ez nagyon fontos.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
3: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
2: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót. Az Őrsvezér tere felé pedig a Miskolci utca, Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni ma 14 óráig a 11. kerületben a Szerémi úton, a kitérő út közelében, mert kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt lezárásra kell készülni 15 óra 45 percig a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon. 11 óra 30 percig a Dombóvári úton, kifelé a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között. Illetve 13 óra 30 percig az Árpád hídon Pest felé csak egy sáv járható. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
1: Tibor. Tibor itt van.
5: Tibor vagyok.
1: Üdvözlöm.
5: Üdvözlöm. Nagyon jó egészséget minden ATV dolgozónak és nézőnek és hallgatónak.
1: Annak is.
5: Vagyok.
1: Nagyon örülök.
5: Nagy öröm most, hogy Somos úrral, mert még nagyon szeretem majd Szabolcsból, Rékával beszélni.
1: Rékával. Hát Réka még nincsen, de majd lesz. Majd utána nézek a beosztásban, hogy mikor. Jó, mindjárt. Jó. Úgyhogy hallgatom, hogy miért hívott minket. Nyugodtan.
5: Először is majdnem csatlakozik a fentét, akkor csak egy kicsit zártabban. Vagy más megközelítésből. 70 év feletti.
1: Igen.
5: Állampolgár vagyok. Fiatalon. Igen. Mi azt mondtuk, hogy nagyon értünk a sporthoz, így a focihoz. Könnyű volt az, olyan magyar bajnokság, a kettős rangon a négy stadionban, 75 ezer ember, néző. Ami azt jelentette, hogy ugye minden játékos magyar volt, tudtuk az összeállításokat, volt millió vitatkozó. Mert az én korosztályomnak nagyon lényeges az, hogy roma focista, farkas, most a farkas a lényeg, és János.
1: Igen.
5: Aki 1966 vasas játékos.
1: Hát meg 66-ban ki volt az angliai VB-n.
5: Igen, angliai VB-n.
1: Nem is akár hogyan játszott.
5: Braziloknak olyan kapásból rúgott, amelyet az információm szerint még most is a labdarúgó akadémián oktatják. Nem volt az, hogy roma származású. Másik, kiválasztottam Florian, Albert Florian.
1: Igen.
5: Aki viszont egyedül aranylabdásunk a császár.
1: Ez így van.
5: Nem véletlenül a két nevet így hoztam, hogy Farkas és Florian, Farkas és Florian, egy országgyűlési képviselő úr.
1: Volt.
5: Igen, volt.
1: Volt. Közben beszúrom én is a történetében, hogy Réka lesz pénteken délután, és igen, vasárnap, amikor a fórum van, kora délután, jó? Tehát
5: igen,
1: megtalálja pénteken és vasárnap, ma délután Angi lesz, Nagy Angéla, úgyhogy
5: igen,
1: ezekkel tudtam szolgálni most friss hírekkel. Szóval igen, ott tartottunk, hogy Farkas Flóriánnál
5: tartunk.
1: Igen.
5: Volt egy olyan roma felzártó program, azt hiszem a Hida munka világában.
1: Így van.
5: Ahol ott is eltűnt milliárd forinttól több, dolván olyan másfél milliárd forint. Igen, ám most halljuk azt, hogy kiadják, az ott eddig is kiadták mindig, az ilyen és olyan, ugye, hogy nem lehet felelősségre vonni, de valami miatt védték Farkasba. Hogy miért? Hát én a hallgatóknak arra gondolok, hogy mindenki oldja meg, hogy mit gondol erről. Nekem külön megvan a véleményem, hogy miért. Abban az esetben, amikor a roma társadalom felmerül, olyan foglalkozást végzek, ahol az a közel 1 millió roma lakosság, de felnőtt képzésre veszek részt, nem más, mint autós iskola, és ugye elég sok roma, sőt néger, sőt magyar, teljesen mindegy, bőszínétől függetlenül oktatással foglalkozom.
1: Uh-huh.
5: Még másfél év is 50 év. Ezért a közlekedés a másik olyan kulcspozíció az én szívembe,
1: igen,
5: és ezért most nyilvánosan szeretném megdicsérni a mostani Vitézi Dávid urat, mint közlekedési miniszter, uh-huh, illetve beruházási miniszter.
1: Igen.
5: Az a munka, amit elvégzett, az EU pénzek hazahozatára, illetve a közelben fejlesztések, akár közúti, akár vasúti fejlesztések, az megsüvegelendő. Kalapot emelek. Abban esetben, hogy azt mondom, hogy politika, roma kérdés. A romák kétszer már az én életemben, egyszer, amikor kezdődött a privatizáció,
1: igen,
5: fekete vonaton, kapaszkodva utaztak újjáépíteni az ország. Rátolontolták azokra a szegény megyékre, így mondva idézője, hogy szegény, mert nem szegény, már többször említettem, azért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt az ország két űrhajósa. Mindöket, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei.
1: Igen.
5: Abban esetben Vitéz úrnak van, ugye, a közlekedés. Tömegközlekedés, nagyon patentú foglalkozunk vele, de magával a stresszel szerintem egy kicsit kevesen. Mire gondol?
1: Igen.
5: Volt olyan előző kormány ígérete, hogy az adóbevallás ráfér és sővel átégte. 2010-ben volt egy másik, hogy a stressz is ráfér és sővel átégte. Hol van ez a sör aláték? Majd ígéret lett, hogy 2016. szeptember 1-ével a stressz módosítás. Most a stressz módosítás, mikor bele tudott csatlakozni az ATV műsorába, az ott megjelent meghallgatottak legtöbbet arról, hogy ez az átlagsebesség az autópályán. Az átlagsebesség autópályán jó dolog, de nem a kisebb rétegeket fogja szerintem érinteni, hanem azoknak, akik olyan teljesítményű személygépkocsijuk van, hogy átlagsebességbe túlépik majd a 150 kilométer. Mm-hmm. Mert akkor ugye 150 kilométer való a sebességgel mentek a 130 helyet. Így gondolom én. Vitézi úr, ugye a Kresszel kapcsolatban a Kressz módosítás van egy fontos feladat most a rolleresek, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedése, szerintem ez egy tucat. Uh-huh. Mert ez egymás nélkül elképzelhetetlen, hogy ez megoldható lenne.
1: Igen.
5: De amikor a Kressz módosításról gondolkodunk, mondok rá csak egy példát. A mai képzés, a mai vizsgáztatás az tulajdonképpen olyan hosszú válaszok vannak, hogy amikor az a jelölt elolvassa 5-6-szor, ránéz, tudja, hogy mi az a válasz, az én elméletemben nem az lenne a lényeg, hogy van egy teszem fel veszélyes útkanyarulat, hanem azzal kapcsolatos vezetés-elméleti kérdés. Mert a vezetés-elméleti kérdések egyik legfontosabbak, és ez az 55 kérdéses tesztlapon maximum van 5. Hát miért történik a közlekedési baleset? Elvesztjük a jármű feletti uralmat. Hogyan vesztjük el? Hát azért, mert megváltoztak útviszonyok, látás és fegyelet. Én csak annyit tudok mondani, amikor tantermi elméletet oktatok, mert még a mai napig hiába felvitték azt online képzésbe, ha megkérdezem a szakembereket, te vagy a közlekedési miniszter, mi lenne az első kérdésed, vagy az első feladat, hogy végrehajtod, hogy megcsinálod. Körülbelül 80% a jogosítvány, első jogosítvány, mindegy, hogy milyen jogosítvány, hogy tantermi oktatás, mindegy, hogy segélymotor hagyna sorolja. De abban az esetben, mikor megkérdezem magamtól azt, hogy miért is Szabolcszat, Márvereg, Vármegye, most már nem Vármegye, hanem megye, Borsod, Somogy, miért ott legrosszabbak, teszem fel, megyünk egy személygépkocsi kategória vizsgánál, a legrosszabbak a vizsga eredménye. Miért Budapest és Pest Vármegyében a legjobbak?
1: Aha.
5: De
1: és erre mi a válasz? Van erre önnek válasz?
5: Nekem van egy válaszom rá. Megkérdezem először azt, ugye kollégáktól, iskolavezetőktől, akár hatóságtól is, bizonyos dolog az, az utolsók mondják nekem most csak a totomba, a 13 plusz 1-es lehet. Ez nem más, mint a korrupció. De én nem vagyok benne, nem tudom, hogy mi a helyzet. De azt viszont érzem, hogy szerint a Budapest és a megyébe az óvodás kérdés, az általános iskolai kérdés, a középiskolai kérdés, a főiskola kevés van egyetemi képzés, jobb, mert akármilyen kimutatásban nézzük a középiskolások az eredményességét, ugye ott azon a részen jobb ilyen eredmények vannak. Ezáltal, hogyha van az étőolvasás, az étőolvasás az maga egy közlekedés, mert a közlekedési logikához nincsen hasonlítható. Azért nincs hasonlítható, mert egész más logika kell hozzá. Egyetlen egy momentum. Abban esetben, hogy egy agysebész műt, agysebész professzor, több segítsége van, akár professzori, akár kisegítő személyzet. Itt viszont, mikor mindegy, hogy milyen járművet vezet, legyen az trolibusz, legyen az autóbusz, legyen a személygépkocsi, ott egyedül kell dönteni. és pillanatok alatt nem vetjük elő azt, hogy a milyen jogszabály tartozik ide. És ezért a kérdésekre én semmi más nem, csak igen nem választ lenne. Mondok egy példát. Van egy forgalmi helyzet. A forgalmi helyzet legyen négy szereplős. Ez épp olyan, mint van egy kerékpár, elő van három fogas kerék, hátul hat, ez 18 változat, de minden nagyhoz tudom, hozzá tudom hátul kapcsolni a kicsit. Ugyanez van a forgalmi helyzeteknél is. Mert az, hogy egy, a kormánykerekes jármű. Hát az igen, de megvan jelölve, hogy A, B, C, D. Ez 16 kérdés. A 16 kérdés ugyanaz az egy kérdés, ugyanaz a két. Mert itt csinálnak, én végigvittem tantermi elmélet az összes online teszt. Nagyon jó dolgok vannak benne. A videóprogramok, hogy nem engedi tovább lépni tulajdonképpen, addig még háromszor meg nem néz. De csak egyetlen egyet tudok mondani. Gyalog átként megközelítése. Távolról látok egy jelző táblát, esetlegesen egy útbókolati jele. Ezek után a létő olvasás miatt, mikor megkérdezem, mert ötös szabályok közé soroltam, mert most vagyok egy olyan projektben, hogy ötös szabályok alapján a gyakorlati szakoktatóknak segélykönyv a belső használata. Egyedül csak a mi autós iskolán. Elmondanám, hogy a könyvében 89 óta mi tulajdonképpen piacvezetők vagyunk. Elmondanám, hogy a 90-es években 7 országos érdekképviselet volt, 2-be vezető szerepet töltöttem be. Elmondanám azt, hogy pénzügyminisztérium, 3 államtitkár, nem sorolom tovább. De megöregettem, mert 72. éves, de nyugdíjas vagyok, átlag nyugdíjam van, attól valamivel több. Dolgozok, többet dolgozok tulajdonképpen, mint egy fiatal, mert automatasebb váltós autóval oktatok, szombat-vasárnap is csak a megyeszékhelyen vizsgázta készítik fel. A másik a vidékre, ez a vidék ez nem más, mint Máté Szalka. Ott is készítek fel tantermi elméletet, és felügyelem az egész céget, mint iskola vezető. Annyit tudok csak mondani. Nagyon szeretném, hogy az ATV-ben csak egyetlen egy olyan lehetőség lenne, hogy közlekedési szakemberek társasága egy ilyen benti fórum, amivel tudnánk ütköztetni, mert most későn hívtak, lesz egy fórum, hogy elutazok oda. Sajnos én mozgáskorlátozott lettem, mert csipőműtét után, nagy vadisívák volt, egyebek, és mondtam, nem tudok elmenni, és az álláspont, hogy ez része jön, Skype-on be fognak engem oda kapcsolni. Mert egyebben is halála az egy család, egy közlekedési család. A roma család is család. Mert mikor haza nyomták a megyékre, mikor ugye volt a nagy privatizáció, ők szenvedtek legtöbbet, pedig építettek, nem volt Szabadszombat se.
1: Ott világos. Nézze, Lajos, rendkívül érdekes, amikről beszél tényleg, de azt hiszem, hogy a műsorkereteinket túlfeszíti. Nem azért, na,
5: Egyetlen egy másodperc.
1: Letelt.
5: Halló?
1: Letelt az egy másodperc.
5: Ja, az egy másodperc.
1: De mondja.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mondja, Lajos.
6: Ilonával kezdünk, kezicsókolom.
7: Jó napot kívánok, Feri. Hát én ahhoz szeretnék hozzászólni, először is a legelső az, nagyon csodálkozom rajta, hogy a miniszterelnök urat egy telefonél már meghallgatták, és azt a sok nagy halat, azt még mindig nem képesek meghallgatni. Ezt én nagyon-nagyon nem viccesnek, még komédiának se nevezném, és nem tudom megérteni, hogy ezt hogy számolják, vagy hogy állnak így az ország népe elé.
6: Én is ezt mondtam reggel, hogy ez kommunikációs szempontból az ügyészséget nehéz helyzetbe hozza, mert látszik, hogy Magyar Péter ügyében szépen gyorsan haladnak, ehhez képest ennél több nagyságrendel, súlyosabb, és a közvagyont érintő ügyekben meg semmi, vagy látszólag semmi. Hát majd megmagyarázza az ügyészség, ha tudja. Szerintem elég nehéz lesz ezt megmagyarázni.
7: És még ehhez annyit hozzáfűzni, hogy a Fidesz ebbe a pillanatban már reklamál.
6: Igen, érdemes megvárni majd a jogerősítéletet, tehát most megkérdezni a gyanúsítási szakaszban, hogy mit csinál majd Magyar Péter egy jogerős ítélet fényében, egy picit, mintha előre szaladnának az ügyekben, de hát joga van bárkinek bárhogy politizálni.
7: Ez a miniszterelnök úrnak a lejáratására szolgálna, na de ez mellett én még... Hát mivel én 85 éves vagyok, én szeretnék csak annyit mondani, hogy egyik nap Feri mondta valakinek, hogy írásban nem tudja, hogy hogyan volt az a 88-as nyugdíjelszámolás. Én azt szeretném mondani, hogy én 96-ban mentem el, három hónap hiány 40 évvel nyugdíjba, mivel a férjem súlyos beteg lett, és itthon kellett maradnom. Én egy középvezető voltam, és elég jó beosztásom volt, de akkor úgy számolták a mi nyugdíjunkat, itt van előttem egy olyan papír, amit nekem a nyugdíjhivatal küldött el, hogy a 75 évi második törvény 44-es paragrafusának az első bekezdésében az van, hogy az átlag kereset után számítják ki a nyugdíjunkat. De nem az éveket számolják nekem is, hanem csak a 88-tól az átlag keresetet. És ugyanakkor ide írja, hogy úgy számolják ki, hogy például, aki 25 ezer forinton fölül keresett, beosztották, hogy 25-től 30 évig hogy hányad részét számolják be a nyugdíjnak, ami a fölött van. És ez egy borzasztó olyan rossz számot hozott ki. Úgy tessék elképzelni, hogy én nekem, ahol én dolgoztam, nem nevezem meg a vállalatot, mert nem akarom, hogy a kollégáim rám ismerjenek olyan szempontból, hogy reklamálgatok, mert aki egy kicsit később ment el nyugdíjba, sokkal jobban járt ilyen beosztásból, de az, hogy most az én nyugdíjam 258 ezer forint, és akkor a megállapított, ami beszám, úgy írták a reklamációmra, hogy amit figyelembe vehető átlagkeresetet beszámolták, ami nekem 35.993 forintra jött ki akkor. És most én nekem 258 ezer a nyugdíjam. Most tessék azt elképzelni, hogy becsülettel, mert megmerném mondani a vállalatot is, meg az ottani elismerésemet, ahogy el voltam a munkámé ismerve. És most azt hallom az emberektől, hogy reklamálnak olyanok, akik nem is dolgoztak meg azért a pénzért. Elmondom ezeknek a fiataloknak és az öregekre azt mondani, hogy nyuggerek, hogy ezek a nyuggerek, az én előttemi korosztálynak békekölcsönt kellett fizetni, az én korosztályomnak pedig fizetni kellett a segélyezni azokat, akik már nem dolgozhattak, mert kiestek a munkájukból, mert eladták a gyárakat, nekünk ahhoz is hozzájárulást kellett fizetni a fizetésünkből. Szombaton dolgoztunk, mentünk kommunista szombatra, a vállalatnak üdülőket építettünk a dolgozóknak, de el tudtunk menni minden évben nyaralni családostól, a gyerek elmehetett táborba, és most ugye nem hagyom magát szóhoz jutni, de el kell mondjam, hogy nem értem meg azt se, hogy nekünk szolidaritást kellett vállalni azokért az emberekért, akik kiestek a munkából, mert olyan nagyon csúnyán tudták lerendezni azt a korszakot, és mi rólunk meg így beszélnek, hogy a nyuggerek, és most én nekem, ne tessék érteni, még él a párom, hála a jó Istennek, ketten, ő is építésvezető volt, és neki 1000 forinttal több a nyugdíja, mint az enyém. És ő pedig ténylegesen ledolgozta az éveit, mindene meg volt. Hát most én nekem ez kegyetlen rosszul esik, mert most még megélünk, de bármelyikünk egyedül marad. Betegek vagyunk, és azok a fiatalok, mert azt is nem értem én, hogy ez nagyon jó a fiataloknak, hogy kapják ezt, hogy a ilyen hány gyerek után, meg minden után nem fizetnek, átlagkeres után nem fizetnek, de mondja meg nekem valaki, hogy mi fog az állam dolgozni, fizetni az egészségügyért, az oktatásért, a közlekedésért, mindenért. Miből fog fizetni, ha senki nem fizet nyugdíjat? Vagy
6: mármint adót. A helyzet az, hogy
7: adót, ad hozzájárulást nem fizet.
6: Ilona, 62 féle adó nem van, úgyhogy az, hogy a fiataloknak meg nagycsaládosoknak bizonyos adó elengedés történt, vagy adómentességet alakítottak ki, ez még nem hozza bajba a költségvetést, hogyha jól gazdálkodik egy kormány, és nem engedi a közpénzt kiáramlani, akkor tud működni egy állam ezekkel az adókedvezményekkel együtt, de abban teljesen igaza van önnek, hogy nyuggerezni az nagyon csúnya dolog, akik most nyuggereznek, és szerencséjük van, egyszer majd ők is lesznek nyuggerek, tehát idősek, nyugdíjasok, akkor már nyilván nem fog nekik jól esni. Másrészt valóban a mostani nyugdíjasok nagyon sok áldozatot hoztak ezért az országért, és az egy szerencsétlenség, hogy jött egy rendszerváltás, ahol én örülök a rendszerváltásnak, csak az addigi elvek, a szolidaritás meg az egyenlőség elve, az totálisan felborult, és pont azok lettek a legnagyobb vesztesek, akik őszintén hittek abban, hogy ha sokat adnak az államnak, vagy hagyják, hogy elvegyenek tőlük, vagy tudomásul veszik, akkor majd ők is jól fognak élni időskorukra. Na pont ez az utóbbi szakasz, ez már nem valósult meg, mert ránk köszöntött a kapitalizmus, úgyhogy sok mindenben egyetértünk.
7: És még annyit hagyj jegyezzek meg, ha megengedi, hogy az én előttemi korosztály a háború után fölépítette az országot.
6: Igen.
7: Nem akárhogy.
6: Igen, igen.
7: Akkor utána jött a mi korosztályunk, mert én 57 márciusban kezdtem dolgozni, jött a mi korosztályunk, amelyik az 56-os forradalom után tette rendbe Budapestet, meg az országot, ahol a szörnyűségek voltak. Mentünk, és mi szó nélkül nem mondtuk, hogy miért kell ennyit dolgozni, hogy kell, és mentünk, és dolgoztunk, és nem is jutott eszünkbe, hogy jaj, most már milyen fáradtak vagyunk olyanok, pedig nekem vidéken a Sparhedba be kellett fülteni, ha egy teát akartam munka után hazamenni, főzni. És most minket annyira, de annyira letaposnak, hogy én egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy engedhetik, mert azt mondja ön most, hogy nem hozza az bajba az ország költségvetését, ahogy már a 25 éves korig nem kell, meg mit, miért nem kell fizetni járulékot, akkor adójárulékot, akkor ha ezeket a nyugdíjasokat, mert mikor osztályunkból sincs már sok ember, akkor miránk miért nem lehet gondolni, azt mondják, hogy mi csak nyavajgunk a nyugdíj emelését. Nem nyavajgok, de kénytelen voltam most már ehhez így, csak már ez nagyon régóta bántja, nem most, mert az új kormánytól én nem várom el azt, hogy 3 hónap alatt itt mindent intézzen el, csak egyáltalán megfékezni ezt, hogy azért ne beszéljenek legalább így rólunk.
6: Igen, hát ez teljesen jogos kérés és felvetés. Egyetértek önnel, de azzal is egyetértek, hogy előbb-utóbb a nyugdíjakat is olyan szintre kell hozni, hogy az méltó megélhetést biztosítson a nyugdíjasoknak. Viszont, mivel itt 4 éve nem volt gazdasági növekedés, ez időbe kerül. Azt mondja a pénzügyminiszter, hogy a költségvetést rendbe tenni, az 2-3 évbe kerül. Ez lehet, hogy hosszú idő, de hát 16 év után kell valamit átvenni és reparálni. Úgyhogy, igen.
7: Nem az én nevembe, hanem az ifjúság nevébe kívánnám azt, hogy tényleg sikerüljön 3 év alatt, de én abban nem hiszek. Ahogy tönkre vagyunk téve, azt 3 év alatt sem fogják rendbe tenni. És hát most
6: meglátjuk.
7: Megköszönöm, csak ennyit szerettem volna
6: elmondani. Köszönöm szépen, hogy hívott. További
7: minden
6: szép napot.
7: Minden jót
6: kívánok. Kedvi
2: csókolom. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
3: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
2: ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
8: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról, alfa és Z generációról szól, és ezt hát hétről hétre mind üzleti, mind zenei, mind művészeti szempontból járjuk körbe. Ma azt mondom, egy kifejezetten izgalmas témánk lesz, hiszen a design, a kreatív gondolkodás lesz a tematika, és egy olyan ügy, ami hozzám is nagyon közel áll, és amit én is nagyon képviselek, én nagyon hiszek abban, és a saját eseményemmel a New Universal is ezt képviselem, hogy Magyarországot és Budapestet tulajdonképpen a nemzetközi kreatív szénának és szférának egy központjává lehetne tenni, és jó lehetni azt, hogy vannak ilyen ügyek, és vannak ilyen projektek. Most ment le nagyon frissen a héten a POV konferencia, és hát két nagyon nagy szereplőjének az eseménynek. Van itt most velem a műsoromban, itt van Mátyás Boldizsár, a Komet társalapítója, kreatív igazgatója és a POV társalapítója, és Jordan Belian, a POV partner és head of eventje, akik hát az eseményen túl egy ilyen teljes kreatív ökoszisztémát és ügynökséget építenek még köré. Először is köszönjük, hogy itt vagytok a műsorban, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásom, és akkor így az aktualitással kezdve milyennek éltitek meg a 2026-os POV-t?
9: Köszönjük mi is a meghívást, meg üdvözlöm a hallgatókat. Igen, most hétvégén zártuk a harmadik POV-t, a születésnapi, harmadik születésnapi kiadásunkat, és szerintem egyhangulag az egyik kedvenc eseményünknek éltük, azt gondolom itt meg, de majd Beliánt is örömmel kérdezném erről az egészről. Csomó változást eszközöltünk, hosszabb szüneteink lettek, végre nekünk is volt lehetőségünk a konferencián résztvevőkkel, a második, harmadik évben is visszatérőkkel találkozni, pacsizni, networkingelni, dumálni, ami nagyon-nagyon király volt, meglátva azokat a mosolyokat, azokat az állandó mosolyokat évről évre, ez elég feltöltő volt számunkra. Nagyon divers volt a line-up idén, ami szintén szerintem nagyon sokat segített ebben, abban is, hogy egy kicsit tágítsuk az egész konferenciának a palettáját. Volt egy listening roomunk a Bengendolufsennel, meg az Ejtekkel. Ez egy ilyen elég izgalmas audio, interaktív szőnyeg textil, amit tapogat, vagy gyakorlatilag az ember tud kreálni magának hangokat. Egy ilyen installációnk volt a Nemzeti Tánc Színházban, robotika irányból érkeztek előadók, itt volt a Perplexity, itt volt a YouTube, gyakorlatilag a világ minden tájáról érkeztek hozzánk speakerek és látogatók is, úgyhogy egy elég immerzív, meg divers élményt tudtunk azt gondolom idén kínálni, illetve ezen túl szintén egy hosszabb program kínálattal jöttünk most már idén, nem csak egy kétnapos konferencia volt a Nemzeti Tánc Színházban, hanem egy ötnaposra duzzadó design week-et igyekszünk most itt építeni, dizájnsétákkal, pop-up kiállításokkal. A V Budapestben volt egy installációnk, a Kórhai Kulturális Múzeum Centerben volt egy kiállításunk, és sorolhatnám még. Beliem?
10: Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően nagyon egyetértek veled, Boldi, hogy az idei év volt talán az első olyan, ahol igazán ki tudtuk tenni a lábunkat a táncszínházon kívüli területekre, és nagyon sok olyan kisebb side eventet is létrehoztunk itt 4-5 napon keresztül, ami akár olyan budapesti szénákat és érdeklődőket is meg tudott szólítani, akiket kevésbé tudunk magával a kétnapos konferenciával és a szakmai programmal odahozni a millenárisban, de nekik is tudtunk adni ebből a nemzetközi érzésből adni egy kicsit azzal, hogy például a Dugattyúsban egy olyan POV lokára keresztelt nevű projektet hoztunk létre, ahol szintén voltak külföldi előadások, de a magyar design stúdiók is kutathattak az utasellátó, vagy a Malév régi tipográfiája igazából, vagy vizuális iránt, amiről tényleg 3-4 órán keresztül annyi ember volt ott a Margit körúton, amit én még soha életemben nem láttam, pedig ott van az irodánk, és minden nap elsétálok ott, tehát hogy ezek nagyon szívet megmelengető érzések voltak, amellett, hogy tényleg nagyon komoly, akár szakmai látogatókat is elérünk, például azáltal, hogy idehozzuk ezeket a hatalmas speakereket, és 4-5 napon keresztül ők így járják Budapestet, feltűnnek a POV-s tótbegek, és tényleg ezek azok az érzések, amiért szerintem mindannyian egy évet dolgozunk.
8: Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem ismernék az eseményt és a hetet, amit körépítetek, le tudjátok írni röviden, hogy miről szól, mi a lényege?
9: A POV Budapestet vizuális művészetek konferenciájának hívjuk, Visual Practices, vagy Conference for Visual Practices. Gyakorlatilag az első évtől kezdve azért mi főleg branding stúdiókat hoztunk Budapestre, meg design stúdiókat, de a névből, meg a szlogenből adódóan is mindig is egy olyan konferenciát szerettünk volna csinálni, ami a vizuális művészeteket, az esztétika iránt érdeklődő embereket fogja össze, és ezen területen belül nagyon sok minden érdekel minket, lehet ez akár fine dining, lehet ez akár fotóművészet, lehet ez építészet, idén itt volt a Bjarke Ingels Group, a világ egyik leghíresebb és legnagyobb építésstúdiója, Dániából volt itt az egyik partner, itt volt idén a Boston Dynamics, arról mesélt, hogy azok a robotok, amiket ők csinálnak, azok hogyan interaktálnak a valóságban, hogyan interaktálnak emberekkel, ez is gyakorlatilag UX, ami szintén kapcsolódik hozzánk valamilyen módon. Itt voltak grafikai tervezők, tehát egy elég széles spektrumot próbálunk építeni, illetve a nagy külföldi résztvevők aránya miatt az első évtől kezdve mi már ezt egy ilyen Budapest experience-be csomagoltuk, hiszen nem csak két napra érkeznek ezek a látogatók ide Amerikából, meg Ausztráliából, hanem itt vannak egy hetet, és emiatt van egy Budapest guide térképünk is, van egy rakás side eventünk, amiről már röviden meséltünk, tehát egy olyan csomagot igyekszünk mi itt kreálni, miért így idejössz Budapestre, és a mi szemüvegünkön keresztül, a mi point of view-unkon keresztül tudod megélni ezt a várost, mert alapvetően ez egy zseniális város, tudni kell, hogy hova kell menni, étterembe tudni kell menni, hogy tudni kell, hogy milyen parkokba érdemes elmenni, hogy a bubit használni érdemes, hogy nagyon király a rakpart, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat, és ha megvan ez a lokál tudás, és megvan az a hozzáállás, hogy mi éljük a mindennapjainkat egy ilyen design-driven szemüvegen keresztül, ezt szeretnénk igazából átadni azoknak az embereknek, akik szintén olyan érdeklődésűek, mint mi, és egy ilyen eventet szerettünk volna csinálni, ami segít felfedezni Budapestet, miközben world class talkokat tudsz hallgatni nyilvánvalóan.
8: Mik voltak így a key takeaway-ek, hogy így angolul mondjam, vagy a legfontosabb tanulságok, amiket így az idei speakerektől magatokkal vittetek az esemény során? Mik azok a tematikák, amik foglalkoztatják jelenleg a design ipar elitjét?
10: Alapvetően ez ennél egy kicsit bonyolultabb, mert hogy ugyanúgy, ahogy mi próbálunk egy nagyon immerzív élményt, meg egy komplex élményt adni, Cél Mátyás alapítótársunk minden évben egy olyan kurátori koncepcióval áll elő, amire a meghívott stúdiók, vagy a jelentkező stúdióknak reflektálniuk kell. És ez az idei évben a The Act nevet viselte, és azt vizsgáltuk, hogy igazából ezek
8: csak a... akkor ilyen Biennale vibe-ban, ahol...
10: Igen, nagyon hasonlóan, és akkor alapvetően az idei évben arra reflektáltak az előadóink, hogy azok a design szisztemek, amik ember által vannak tervezve, de aztán nem feltétlenül már csak emberek által kommunikálnak, pont a robotika, az AI és a hasonló technológiák miatt, ezek hogy épülnek be az embereknek a mindennapjaiban. Ezért is volt tényleg a Boston Dynamics-tól a humanoid robotok tervezésétől elkezdve olyan autós cégekig, ahol már tényleg önvezetés van, tehát hogy ezekre próbálunk így nagyon reflektálni, és akkor ebben a témában adott mindenki elő.
9: Igen, azt tenném még hozzá, hogy mi is érzékelünk folyamatosan nyilvánvalóan változásokat, mozgásokat ebben a piacban, főleg így, hogy ennek a közepén ülünk. A Mátyás is egyébként egy stúdiónak a vezetője, jó magam is. Egy közös térben vagyunk egyébként, egy irodában, pont most a Dugattyús fölé fogunk remélhetőleg átköltözni, úgyhogy a side event venyünk még közelebb kerül hozzánk. Zárója bezárt, tehát alapvetően azt látjuk mi is most az egész szénában, hogy egy olyan változás van, ahol a designernek a szerepe az ahelyett, hogy eddig, nem tudom, logókat terveztünk, meg weboldalakat terveztünk, ennél egy ilyen sokkal komplexebb irányt kezd venni. Már csak az AI miatt is, és egyéb változások miatt is sokkal nagyobb a toolkitünk, sokkal több mindenhez elérünk, és generalistává kezd el válni nagyon sok ember, és emiatt egyszerűen olyan dolgokkal is kell már foglalkoznia egy designernek, amire eddig nem biztos, hogy gondolt, hogy kell. És mi erre reflektálva szeretnénk igen azt megmutatni, hogy egy csomó minden egyéb dimenziója van a designnak. Lehet hangokkal foglalkozni, idén itt volt egyébként a Massive Music, aki az egyik legjobb előadást adta, aki gyakorlatilag ilyen Sonic identitásokkal foglalkozik, a TikToknak a kis hangját nem tudom itt utánozni most, de majd be lehet itt játszani.
10: Igen,
9: azt
10: meg
9: is például ők csinálták.
10: Például az Apple Pay-nek, ahogy ezeket a look and feel-eket, meg amikor fizetsz a kártyád, akkor azokat a hangokat, és egy ilyen tényleg rettentő érdekes előadásuk volt erről, hogy ezeket ott mutogatták, vagy ennél sokkal viccesebb volt az előadásnak az a része, amikor a Samsung mosógépeknek a finish hangját játszották be, és akkor erre tényleg azt mutatták meg, vagy hogy úgy reagáltak az idei évi tematikánkra, hogy a TikTokon bejött, nem tudom, több ezer videó, hogy emberek elkezdenek dobolni, meg mindenféle performance-okat csinálnak arra, amikor lejár a Samsung mosógépük.
9: És ez így gyakorlatilag eszébe se jut az embernek, vagy én sem foglalkoztam ezzel a témával, amíg rá nem találtam erre a stúdióra, akik nem tudom hány országban vannak jelen, és ezt csinálják egy 200 fős csapattal, hogy ez egy ilyen létező dolog. És az ember agyáig el se jut, hogy ott van egy hang, és hogy ez így tök természetes, hogy ott van, de ezt így valaki kitalált, egy csapat, ezt ki gondolta, hogy majd ez a hang, ez milyen érzéseket fog kiváltani belőlünk. Egészen elképesztő szerintem.
8: Nyilván abszolút az idei évnek, meg hát az elmúlt éveknek az egyik fő témája az a mesterséges intelligencia mindig mindenhol visszatér, és nyilván a design iparágban pedig ez végképp egy nagyon kritikus ponttá válik, itt megoszlik a vélemény, van, akik úgy állnak hozzá, hogy de jó, egyszerűsíti a folyamatokat, és több lehetőséget ad, vannak olyan vezető nemzetközi cégeknél designnal foglalkozó ismerőseim, akik pedig elképesztően érthető módon kritikusan állnak ez a teljes témához, és teljesen ellenzik. Én kíváncsi vagyok a ti perspektívátokra, hiszen talán egy olyan iparágról beszélünk, ami így a legjobban, hogyha körbenézzünk, hogy a városképet az ilyen AI arculatok és dizájnok hogyan kezdik el rontani, mondhatni. Talán a legláthatóbban is megtépázott iparágról beszélünk talán ez az innováció által. Ti hogy látjátok ezt a kérdést?
9: Hát alapvetően nagyon kétélű ez az egész. Egyik oldalról én nagyon üdvözlöm ezt a változást, mert szerintem ízléssel rendelkező emberek és eddig is automatizáció hívő emberek, meg szeniorabb emberek, azt gondolom, hogy ezeket a túlokat, ezeket olyan irányba tudják fordítani, ahol szuperképességünk lesz, és 3-4-5-6 embernek a munkáját is akár egy fő képes elvégezni. Ennek nagyon sok előnye van, hiszen sokkal nagyobb kontrollt lehet tartani, sokkal közelebb tudod hozzád tartani ezeket a folyamatokat, sokkal magasabb minőséget tudsz adott esetben elérni, nem kell delegálnod, vagy máshogy kell nyilvánvalóan delegálnod, és én ezt a szuperképességet is szintén érzem, miközben most is itt beszélünk, agentjeim egyébként futnak a számítógépemen, éppen egy szoftvert fejlesztünk, amit a Povon láncsoltunk el. Tehát az, hogy erre képesek vagyunk, és képesek vagyunk felvenni a versenyt San Franciscóban ülő 20-30 fős vagy 200 fős csapatokkal, ketten gyakorlatilag itthonról, ez elképzelhetetlen lett volna. Tehát az a demokratizálódott ez az egész szoftverfejlesztés, design téren gyakorlatilag ugyanez mondható el, és mindenki képes most már mindenre, bárhonnan ezen a világon. Tehát ha ebbe belegondolunk, ez 5-10 évvel ezelőtt hatalmas hátrányban voltunk. Most ez a hátrány, ez elillant. Most bárki képes bármire. Ez a rész az itt csodálatos. Másik oldalról nagyon-nagyon nehéz az egész szituáció, mert ennek okán például egy junior designer, ha szakmán belül maradunk, nem tud egyszerűen elhelyezkedni, mert nincsen szükség többé juniorra. Cserébe, ha valaki kijön az egyetemről, sokkal több túlja van, mint eddig, és junior szerepből egyből, hogyha van erre affinitása, meg belerakja az energiát, egyből magasabb szintre tud jutni. Tehát ez az AI gyakorlatilag most azt gondolom, hogy ezeket a belépő szintű kategóriákat, ezt az alsó szintet, azt, amit itt teljesen eltüntetett, és amire egyébként még te is reflektáltál, így, hogy demokratizálódott az egész rendszer, bármilyen kínai tulajdonos, kínai étterem tulajdonos, hogy bárki generálhat most már magának dizájnokat, és nincs szüksége juniorra, mert az AI gyakorlatilag
8: az is az egyik oldal, ami tényleg a legjobban eltrendeződik, hogy nyilván azok a mondjuk akkor magyar vonatkozásban KKV-k, akik, vagy inkább annak is a kisebb oldala, eljutnak arra a pontra, hogy minek fizessenek x ezer forintot egy grafikusnak, amikor az összeműkkel ugyanúgy meg lehet nyilván csinálni ezt ChatGPT-vel.
10: Igen, tehát hogy van szerintem egy ilyen alacsonyabb belépési küszöb, de ez nem egyenértékű azzal, hogy mondjuk valaki ezt évekig tanulja, és utána milyen produktumok állnak ebből elő. De hogy kicsit a POV-ra reflektálva, tehát hogy én azt érzem, hogy az esemény szervezése szempontjából minket inkább ez segített. Szóval, hogy tényleg azok a fajta automatizációk, meg ilyen adminisztratív rendszerek, amik az AI megjelenésével jöttek az életünkbe, amiket az első évben még kevésbé tudtunk hasznosítani, és a második, harmadik évben tényleg azt, hogy ezt az egészet 50 ország elérésével, több száz külföldi vendéggel, akik itt vannak egy hetet, valójában 50 héten keresztül hárman vagy három és felen csináljuk, az egy teljesen elképesztő dolog, de gondolom ez nálad is jelen van, hogy ez sokat segít.
8: Ja, abszolút, hát egészen elképesztően egyszerűsít most az idei folyamatokban. Igen, nálam abból még extrém a helyzet, hogy igazából így egy ilyen egy vagy két fős csapat, vagy hát én vagyok így az esemény mögött, és nyilván minden ilyen innovációnak örül az ember, viszont nyilván, ahogy ti is mondtad, ez egy kétélű kard, és ennek megvan a pozitív és negatív oldala is, és hát kíváncsian figyeli az ember, hogy ez merre fog kifutni. Most elmenjünk egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc is visszatérünk, ez itt a Corporation a Spirit FM-en, és folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést a design világ jövőjéről.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
2: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, a vendégeim Mátyás Boldizs és Jordán Belián a POV Budapest képviseletében, és ma valóban a design jövőjéről, a mesterséges intelligencia hatásáról és a frissen lezárult POV események, lesmény sorozatokról beszélgetünk, és ami abszolút szintén egy ilyen közös pont nálunk szerintem, hogy nyilván itt valahol ennek a kreatív iparnak a jövőjét igyekszünk építeni Magyarországon. Nekem is nagyon fontos pont az, hogy a klasszikus hétköznapi fiatalokhoz is hogyan lehet létrehozni a kapcsolatot, hogyan ismerhetik fel, hogy ennek van egy szakmai oldala, és hogy ennek van egy mélyebb oldala, mint talán sokszor ezt gondolnak. Én is most Kengo Kumát, az építész legendát hozom Budapestre novemberi eseményemmel, és igazából erre is lennék kíváncsi, hogy ti alapvetően milyenek látjátok most az Z és az alfa generáció kapcsolatát a ti szakmátokhoz, hiszen azért, hogy amiről beszéltünk, tehát hogy azzal, hogy demokratizálódik valahol ez az iparág, egyszerre annál jobban elválik és élesedik az, hogy valóban a szaktudás és az érdeklődés között, tehát az edukáció és a hobbi között azért van egy nagy különbség, és nagyon fontos az, hogy alapvetően design felé jobban érdeklődő fiatalokat, amik talán jelenleg így vannak a mai világgal, meg social media alakulásával, hogyan lehet valójában egy szakma irányba is átvezetni, hogy akár úgy döntsenek és észrevegyék azt, hogy oké, lehet, hogy érdekel engem a pólók dizájnja, és mondjuk a cipőtervezés, vagy bármi hasonló, vagy önmagában az a tematika, de hogy ez amúgy vezethet egy karrierbe, és van egy szakmai oldala, és lehet, hogy akár egy ilyen egyetemet is választok magamnak.
3: Alapvetően az idei évben próbáltunk együttműködni több iskolával is, egyetemekkel, ahol mind a POV Budapest személyes részvételét, mind majd az online visszatekintést hirdettük nekik, és hívtuk meg őket, hogy vegyenek részt ezen az eseményen. Én alapvetően azt láttam, hogy ebben a témában most a mi eseményünk egyébként egy nagyon nízs dolog, tehát hogy nagyon nehéz ezt behatárolni, de pontosan ezért találtuk és terveztük meg ezt az eseményt úgy, hogy azok a stúdiók például, vagy előadók, akik idejönnek, azok olyan brendeket mutassanak be, akikkel amúgy bárki tud rezonálni, legyen itt szó a YouTube-ról, a Revolutról, tehát ezek olyan mindennapi dolgok, amik az embereknek mondjuk a 90%-ának tényleg a mindennapjaiban benne vannak. Emellé próbálunk a turisztikai lábának ezzel az eseménnyel szintén olyan eseményeket, programokat, kisebb dolgokat szervezni, hogy ne kelljen ehhez nagyon szakmainak lenni, hogy ezt valaki élvezni tudja. Legyen itt szó egy design sétáról, legyen itt szó egy olyan kiállításról, ami a kulturális központ, korai kulturális központban valósul meg egyébként pont holnaptól van a hivatalos megnyitója, de a POV-s karszalaggal már az építés alatt és a művésszel személyesen lehetett egy ilyen vezetett sétát végigvinni ezen a kiállításon, szóval hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik a magyar közönségnek is szólnak, és itt pont ez a srác, aki ezt a kiállítást kurálta, ő például tervezett az Odüsszeinek most egy plakátot Kórában, és akkor az ott ki van állítva, szóval hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik már nagyon sok emberhez elérnek, és akkor így tudjuk őket integrálni ebbe a világba, én ezt érzem, de Boldi, nem tudom, te is reflektáljára, mert te többet foglalkozol ezzel a kérdéssel, mint én.
4: Érdekes kérdés, meg itt miközben válaszoltál, gondolkodtam, hogy mi a jó válaszom erre az egészre, és tényleg az van, hogy szerintem mi egy elég nis konferencia vagyunk, és már olyan diákokhoz és olyan fiatalokhoz érünk el, akik alapvetően már érdeklődnek az egész téma iránt, és én tanítottam egy ilyen UI suliba az elmúlt években, szervezzük ezt a konferenciát, a Moméval is van kapcsolatunk, és én nem érzem azt, hogy így csitulna az érdeklődés ilyen szempontból a területünk iránt. Nyilván van félelem, meg látom azt a piacon, hogy nehezen tudnak elhelyezkedni a fiatalok, meg az egyetemről kijövő dizájnerek, Moméról mondjuk, de hogy alapvetően az érdeklődésük, a mélységük, a gondolkodásuk, az továbbra is nagyon erősen ott van, és izgatottan jönnek minden évben a POV-ra. Önkéntesek is, ugye nagyon sok diákunk van, aki önkéntesként van ott, és nagyon-nagyon jó látni azt a fajta érdeklődést tényleg, ahogy megjelennek ezen a konferencián, ott beszélgetnek ők is a speakerekkel, próbálnak minél több tudást igazából felszedni. Tehát én nem pozitívan élem meg ezt az egészet, és nem látok ilyen rossz irányba tartó változásokat egyszerűen.
3: Igen, meg egyszerűen nekünk ugye van egy olyan belső megélésünk, hogy nyilván ezekkel az emberekkel, például, hogyha volunteereket nézzük, akkor van egy személyes kapcsolatunk is, és utána, ahogy lezerül az esemény, ilyenkor folyamatosan kapunk nagyon sok pozitív üzenetet, hogy ez egy hihetetlen jó élmény volt nekik, és egy lehetőség, amiből mi lehet, hogy egy kicsit fékképet kapunk arról, hogy ők itt tényleg tanultak valamit, kapcsolatot szereztek, networkölni tudtok, és nyilván nekünk ez a célunk, és az is a célunk, hogy ez minél több emberhez eljusson. Tehát, hogy nekünk van egy ilyen belső személyes megélésünk is ebben.
2: Uh-huh. Még egy kérdés arról az oldalról, hogy én a személyes szemüvegemen keresztül szemlélek titeket. Nekem is egy nagy ügyem, hogy mindezzel, amit is csinálok, a Magyarország márkát is valahol formáljam, meg a nemzetközi képet, és a magyar új generációs alkotóknak a beágyazódását mondjuk egy nemzetközi alkotói szférába, vagy szövetbe. Alapvetően ti hogy tapasztaljátok a ti előadóitoknál, külföldi vendégeiteknél, milyen a magyar megítélés kívülről, tehát mielőtt először eljönnek?
4: Ez egy nagyon-nagyon izgi kérdés szerintem, főleg, hogyha visszatekerünk 3 évvel ezelőttre, amikor először szerveztük meg ezt a konferenciát. Nagyon-nagyon sok előadónk és nagyon-nagyon sok résztvevőnk nem volt soha előtte Magyarországon, és amikor meghívtuk őket, akkor azt mondták, hogy eddig nem volt indok arra, hogy ebbe az országba jöjjenek, sőt, a politikai helyzet, az egész gazdasági helyzet inkább azt vetítette elő számukra, hogy ez nem egy jó hely, ahova így érdemes eljönni, ahol érdemes pénzt költeni. És őszintén ez így elég durván velem maradt az, hogy az az ország, amiben élek, arról így ezt gondolja valaki. És aztán idejöttek ezek a speakerek, és azt mondták, hogy életük legjobb konferenciája volt, szerelmesek lettek a városba, mi tettük őket igazából Budapest fanná, és sorolhatnám, és ilyen kommentek és ilyen visszajelzések árasztották el a világhálót, tényleg most is a LinkedInünk is tele van most is ilyen dolgokkal, és minden évben nagyon-nagyon sok olyan részfőnk van, aki miattunk jön ide Budapestre, miattunk jön Magyarországra, most is volt több olyan speakerünk, aki szerintem a speakerünk fele talán soha nem volt még így Magyarországon, és az, hogy meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy az a kép, ami él bennük Budapestről, az meg Magyarországról, az talán egy kicsit más, és aztán olyan élményekkel térnek haza, ahol ahol aztán tényleg minden ismerősüknek arról beszélnek, hogy ez így a legjobb hely a világon, ez szerintem egy elég pozitív élmény.
3: Igen, sokáig, főleg az első edícióban exotikumként hivatkoztunk Budapestre, hogy ez egy olyan exotikum, amit így érdemes mutogatni, de valójában én azt érzem, hogy egy olyan csomagot tettünk e köré, az egész köré, ahol tényleg iszonyat jó lenne, és erre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időt fordítunk, hogy olyan partnerségeket, és olyan vendéglátást, és olyan ilyen, tehát hogy egy ilyen otthonérzést biztosítsunk például a speakereinknek, és például a vendégeinknek, hogy ők innen csak is nagyon jó élményekkel távozhassanak. Tehát, hogy tényleg a speakereinket a Budapest legeslegjobb általunk gondolt éttermeibe visszük, olyan szálláson lakatjuk, és egy olyan vendéglátást biztosítunk nekik, ahol mit semmilyen más konferencián nem tudnak megkapni, mert nincs ez az ilyen személyes involválódása az alapítóknak és a szervezőknek a városhoz, és nekünk meg tényleg van Budapesthez, és kihasználjuk azt a networköt, amit mi szeretünk Budapestben, hogy vannak olyan kilátópontok, ahova érdemes elmenni, vannak olyan bárok, ahova érdemes elmenni, tényleg van egy-kettő olyan étterem, amit te soha nem találnál meg az interneten, vagy nagyon nehezen találnál meg, mert hogy nagyon ez irányba kell érdeklődnöd, de hogyha ezt meg tudod valakinek mutatni, és felteszed egy térképre, akkor az a 600 ember, aki megkapja ezt a térképet, és ide látogatott Budapestre, akkor nagyon nagy valószínűséggel el fog oda látogatni, és ez egy csodálatos érzés, hogy lemegy csütörtök pénteken a szakmai programrész, és utána sétálgasz Budapesten, és látod a POV tótbegeket ezeknek a helyeknek a környékén, és azt gondolom, hogy ez tényleg valós gazdasági és turisztikai hatással bír, mert hogy látod ezeket az embereket, akik ezért jöttek ide, de utána egyébként itt a városba költik a pénzüket.
2: Van személyes kedvenc speakeretek vagy speakereitek az elmúlt évekből, olyan sztorik, akik kifejezetten olyan izgalmas dolgot alkotnak, olyan izgalmas dologról beszéltek, hogy nektek az úgy megmaradt?
4: Nehéz kiemelni egyet-kettőt, meg elég gyorsan felejtek általában, és így idén nekem egyébként David Radnick meg Dean Kiszik volt, akik zárták ezt az eseményt, és egy ilyen teljesen szürreális performance-t nyomtak le ketten a stage-en, ők egy elég mindketten nagyon nagyon mély és gondolkodó és filozófia irányból közelítő emberek a grafika iránt, ami egy teljesen más perspektívát ad, és gyakorlatilag ketten így álltak vigyázban a színpadon, és 45 percen keresztül monológot meséltek, és közben a háttérben AI-jal folyamatosan az elmondott szavakra és mondatokra egymásra épülő képeket generáltak, és arról meséltek, hogy The End of Images volt a talknak a címe. Így zárták a kétnapos konferenciánkat. Gyakorlatilag pont arról meséltek, amiről mi is ma itt beszélgettünk, hogy ezek az AI-szlopok, ezek elterítik az életünket, és ez milyen hatással van az egész életünkre, és arra, hogy képeket innentől kezdve hogyan értelmezünk, mit tartunk fontosnak, és mit nem. Ez számomra egy olyan talk volt, ami azért elég sokáig fog szerintem velem maradni, de még talán az előtte lévő Big Bjarke Ingels grúpos kollégát is kiemelném, aki pedig Dániából jött ide, tényleg a világ egyik leghíresebb építésze, és ami nagyon-nagyon izgalmas volt annak a talknak a kapcsán, hogy az egész prezentáció gyakorlatilag arról szólt, hogy ő letervezett egy épületet Dániában, és ő, mint építész, ebben ez egy hatalmas nagy ilyen társasház, amire először, hogy ránézel, akkor itt sok kedved amúgy nem is lenne benne élni, és az építészek elvileg sokszor kapják kritikaként, hogyha ők építenek egy ilyen új építésű házat, vagy egy ilyen csúnyának tűnő házat, csúnyát ezt visszamondom, bocsánat, szép volt, akkor ők amúgy nem élnének abba benne szívesen. És ez a csávó, Frederik, beköltözött ebbe a házba, 10 éve ott él a családjával és a feleségével, és erről szólt az egész talk, nyilván megmutatta, hogy hogy épült fel a ház, meg ilyenek, de hogy utána, vagy igen, a tömb, de hogy utána arról voltak képek, hogy az emberek, akik ott élnek, több százan ebbe a lakóépületbe, hogyan formálják a saját ízlésük szerint a különböző tereket. Hogy vannak, akik ilyen kis kerítéseket húznak a bejárat elé, hogy így lekordonozzák a saját területüket, van, aki kicsit kilóg így a teraszról, és akkor erről csinált fotókat, hogy valaki a székét túlhúzta igazából a terasz határon, és ugye Dánként azért ez érzékenyen érintett őt, és ő ott van, és figyeli azt, hogy ez a több száz ember közösségként hogyan formálódik abban a térben, amit ő tervezett arra, hogy ott egy közösséget hozzon létre, és ott van ez a csávó, és erről ilyen iPhone-nal készített fotók, meg a gyerekéről, meg hogy a macskák hol tűnnek fel, és ott így néztem, és így ez a csávó így idejön, és ilyen telefonfotókkal lenyom egy félórás prezentációt, életünkben nem láttunk még ilyet. Az még egy elég izgi sztori volt ide.
3: Igen, csak annyit visszatérnék a David A. Tolkienre, hogy közben, hogy ez egy ilyen monológ volt, vagy egy performance volt, azért nagyon izgalmas szakmai dolgok is elhangzottak, ami szerintem téged például kifejezetten érdekelt is, hogy Kanye-nak az albumait, 9 albumborítóját is maga David tervezte, és akkor ennek a folyamatáról is egyébként elég sokat mesélt. Én ugyan nem kvázi a design világban jöttem meg, főként a rendezvény szervezés részével foglalkozom a projektnek, de hogy mondjuk az első évben, amikor nekem jöttek a barátaim, és ott volt egy ilyen networking, és ott volt a Pentagram, a világ legeslegnagyobb design stúdiója, ügynöksége, és ott állt az a csávó, aki a piros-sárga Mastercard logót tervezte, és ott sörözött velünk, és akkor ott így ezt mondtam a haverjaimnak, hogy hát ez a csávó tervezte a Mastercard logót, az így amúgy elég menő volt.
2: Ez valóban elég menő. Fú, izgalmas ezeket hallgatni, és ezek nagyon jó sztorik, és akkor még abból fellendülve, amit érintettetek, vagy említettetek, így még egy ilyen szakmai visszakanyarodásra zárnám ezt a beszélgetést, méghozzá ez az AI slope téma, hogyha már elindultunk arra, akkor valamennyire zárjuk is le ezt a kört, de ti hogy látjátok, mi lesz ennek a jövője, ugye a kedves hallgatóknak, akik mondjuk nem ezzel foglalkoznak, vagy nincsenek olyan mélyen ebben a témában, vagy a hangris szavakban, hogy alapvetően itt olyan mesterséges intelligencia által generált tartalmak, képek, dizájnokról beszélünk, amik hát mondjuk úgy, hogy a jó ízlésű szakmaiságot hiányolják, vagy akár a gondolatiságot mögötte, és persze ezek elképesztő módon árasztják el jelenleg a közösségi médiát. Én kíváncsi lennék a ti perspektívátokra, hogy ennek lesz egy ponton egy határa, megfordul a trend, vagy abszolút átveszi ez a vizuális ingereink fölött a hatalmat, és tulajdonképpen még egy-egy ilyen filozófikusan kiemelkedő tervező, gondolkodó lesz az, aki még aztán úgy bele-bele szól az impulzusokba, amiket kapunk.
4: Szerintem már most is van egy változás, és egyszerűen felértékelődnek az analóg dolgok, felértékelődnek a kézzel készített dolgok, felértékelődik a slow life, és ezt így sorolhatnám. Tehát egyrésztről szerintem már most is van egy ilyen változás, másrésztről ezek az AI szlopok és azoknak a minősége is így fog folyamatosan javulni, de én egyébként nem vagyok predikció scientist, szóval nehéz azért nyilván itt így előre látni, főleg azzal a sebességgel, ami zajlik azért így körülöttünk, de hogy szerintem lesz valami javulás, alapvetően az a réteg, aki akár ez a KKV réteg, akikről beszéltünk, ők továbbra is így ebben érdekeltek lesznek, meg ez így izgatni fogja őket, hogy ilyen egyszerű túlokkal, ilyen egyszerű módon ilyen minőséget gyártsanak, és ők ezzel így jók lesznek. Azon túl viszont szerintem, aki bármennyire is érdeklődik az iránt, hogy ennél valami szebb dolgot kreáljon, az tud AI-hoz nyúlni, tud egyéb túlokhoz nyúlni, és hogyha képes vagy arra, hogy szépet alkoss, akkor szépet tudsz alkotni AI-jal is, AI nélkül is, és szerintem alapvetően ez értékelődik fel, és azt látjuk akár a brand piacon is, hogy vannak, akik AI-jal terveznek logót, meg AI-jal csinálnak brandet, de hogy egy Visa, meg egy Mastercard, az soha nem fog AI-jal brandet csinálni, lesznek túlok, lesznek assetek, amiket használnak, és AI lesz, de ahhoz, hogy emberekhez kapcsolódj, ahhoz, hogy érzéseket válts ki valakiből, ahhoz, hogy egy jó identitás tervez, ahhoz nem lehet ilyen AI szlopokkal dolgozni, mert egyszerűen a hány inger kerülget mindenkit, hogyha erre így ránéz, és azonnal levágós az egész helyzet. Szóval ahhoz, hogy emberekkel kapcsolódj, ahhoz érzésekre van szükség, és ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat, ezeket bele kell rakni a dizájnba, ugyanúgy bele kell rakni egyéb más dolgokba, és tehát így működik a biznisz, a te konferenciád is így működik. Nem tudod kiadni egy AI agentnek, hogy tervezze le azt az egészet, meg rendezze le ezt az egészet, mert ha te nem raknád bele a szívedet, meg a lelkedet, az energiádat, akkor az egész nem működne.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, és aztán még visszaadom a szót, de pont ez, hogy szerintetek a tervezőnek a szerepe, az mennyire fog formálódni a következő években, azon túl menve, hogy egy briefet jól tud kivitelezni, és jól tud túlokat használni. Valahol a kurátori szerep is talán felerősödne a jövőben pont emiatt.
4: Abszolút.
3: Igen, én is ezzel maximálisan egyetértek, szóval, hogy én azt már akár a mai AI sztopok alapján is látom, hogy vannak azok a belefektetett munkaórak, ezek legyenek kurátorok, legyenek tervezők, de ezek lehetnek akár projektmenedzserek is, akik, ha beleteszik a saját olyan tapasztalatukat és gondolataikat, akkor iszonyatosan felértékelődnek, és sokkal, tehát hogy az AI ez nekik inkább szupererőt ad, nem egy AI szlopot ad, és szerintem mondjuk, amit a Boldi is említett neked, hogy az identitás az egy iszonyatosan nagy kérdés, és én azt egyelőre nem láttam, hogy az AI az bármiféle valós identitásokat és érzéseket tudnak kiváltani, azon kívül, hogy engem személy szerint például tényleg rettentően zavar, hogy ez egy ilyen alacsony belépési küszöböt hoz létre, ami sok esetben egy KKV-nak mondjuk segít, de hogy egy globálisan nézve, vagy piacilag nézve, vagy akár Budapest szinten nézve, nem tudom, hogy szoktátok-e nézni a cégereket, de hogy egy ilyen, és főleg amúgy a vendéglátóipar, ez engem úgy kifejezetten érdekel, de ott látom ezt elterjedni, hogy mind a menükártyák, mind a cégerek, mind az összes olyan online hirdetésük AI alapú, ami egyszerűen nem ad nekik valós identitást, és egy könnyű belépési küszöböt ad csak, hogy te megjelenj a piacon, de hogy nem fogsz tudni fennmaradni sokáig.
4: Meg ócskává és olcsóvá tesz. Tehát, hogyha valakinek ez a célja, hogy oda ócska vendégek járjanak, és kevés pénzt költsenek szarkajára, akkor szerintem ez jó ez irány, de hogy azért ezt szerintem észre kéne venni, hogy úgy lehet minőséget csinálni, akár hogyha egy éttermet csinálsz, akár hogyha konferenciát szervezel, hogy figyelsz a részletekre, és beleteszed az energiát, beleteszed a pénzt. Egyéb esetben nem segít szerintem ezen az egész közegen, amiben vagyunk, nem segít ezen az országon, nem segít ezen a világon azt szerintem, aki így gondolkodik, és aki nem rakja bele az energiát. És én meg jó dolgokat, meg még jó dolgokat szeretnénk csinálni, és szerintem ebben veled is egyetértünk.
2: Ebben abszolút egyetértünk. Köszi nektek ezt a jövőben mutató beszélgetést.
4: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ezt az adást is visszahallgathatják a streaming platformokon, mint akár a Spotify-on, jövő héten pedig újra visszatérek a Corporation Z-vel egy új beszélgetéssel, addig is a viszonthallásra.
0: Ez volt a Corporation Z, Trunk Tomival, a Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A tévés tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pesszentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos csinekre terelik, mert csatornák javítanak. Hétvégén a H6-os hép helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Miért ennyire fontos ennek a pénz?
3: Mert ez egy értékmérő. Apámtól ezt tanultam, ő kesztyűszabász volt.
2: Milyen értéket mér?
3: Hát apám lovaskesztyűket készített, és...
2: Az önértékét hogy
3: és
2: mérik?
3: És golfkesztyűket, meg ilyesmit. És azt láttam, hogy mivel rajta kívül senki, tehát apám arra volt a legbüszkébb, nem azt, hogy sok pénzt keresett vele, hanem a 60-as olimpián ő készítette a magyar ötlustázóknak a lovaskesztyűt.
2: De az önértékét miben méri, hogy ön jól keresett?
3: Hát, hogy nekem nem kellett csalni, lopni. Nekem nem kellett elhazudni a gyártással. Nem kellett senkinek visszaadni szponzorpénzeket.
2: Olyan rosszul keresett volna, akkor ezt csinálta volna?
3: Nem.
2: Valószínű nem.
3: Hát nem, hát akkor semmi. Akkor elmegyek, én hülye, nem mentem el. Elmentem volna krimiket írni, vagy mit? Bármit meg tudok írni.
2: És tudod volna úgy krimiket írni, hogy nem ennyire sikeres? Tehát mondjuk tizedennyit keres?
3: Nem, én biztos, hogy sikeres lettem volna.
2: Ezt honnan tudja?
3: Hát onnan, hogy szegény Árai Tamásnak iszonyúan vették a könyveit, Ági mamája is olvasta, aki egy diplomás művészettörténész, és Nárai Tamást olvasta.
2: Az ön ponyváit is jól vették.
3: Nekem, én nem írtam ponyvákat, bocsánat, hagyjuk.
2: Kelemen ezt. Anna történet.
3: Ponyva, magának fogalma nincs, mint
2: való
3: ez a kifejezés.
2: Jó,
3: ponyva!
2: A kritikusok így hívták?
3: Nem érdekelnek a kritikusok, nem is írtak kritikát, hagyjuk már ezt.
2: Tényleg nem?
3: Nem. Tehát hol tartottunk? Valamitől kiakadtam nagyon.
2: A ponyvától.
3: Á, fennét már.
2: Meg attól, hogy mitől keresne jól. Jól keresne a Nárai Tamást említette könyvek?
3: A Nárai megvettem egy könyvét, ami nagyon sikeres volt. És utána fogtam magam tréfából, átírtam egy fejezetet. Ami pont egy ilyen erotikus fejezet volt, mulatságos, férfi, nő, és átírtam profi módon. Tehát, hogy a profi megírja. Tehát annak idején én még beszédeket is írtam. Nem pártoknak, a gazdasági kamarának. Aztán meg is buktam vele, mert kétszer ugyanazt a beszédet adtam el a moszkvai gazdaság, magyar gazdasági napokra. Na mindegy, a lényeg az, hogy átírtam a Nárai Tamás egy fejezetét, ahogy egy profi megírná. És nem sértődött meg. Megköszönte. Hálás volt, hogy egyáltalán odafigyelek. Egyáltalán vettem a fáradtságot, hogy átírjam. Őt az nem zavarta, mert annak a közönségnek, akik a Nárai Tamást, a Frey Tamást, meg ezeket a rokat veszik, azoknak ez kell. Ilyen én is tudnék írni. Hát elolvastam a Frey Tamást is. Hát azt hittem, hogy megy a Belgrád-Budapesti vasútvonal, az étkezőkocsiba ül valaki, a dombon valaki egy mesterlövész puskával ki akarja lőni, megtudjuk, hogy mennyibe kerül a menü a vasúti kocsiba, megtudjuk, hány lóerős motor húzza a vonatot, megtudjuk, hogy azt hiszem Dragunov, tehát orosz mesterlövész puska, megtudjuk, hogy milyen torkolati sebességgel hagyja el, és azt mondta...
2: Ilyet van is tudna.
3: Hát ilyenet. Nem az, hát hogy tudnék én ilyet? Hát ilyen hülyeségekkel foglalkozni. A skandináv krimiket is érdeklődéssel olvastam. Kis társadalomkritika, megtudjuk, hogy Svédországban voltak náci pártok, ezeket amúgy is tudom, és ettől én nem ájulok el.
2: Azt mondta, hogy az ember értékét mutatja meg, hogy mennyit keresőn.
3: Nem, majdnem. Azt mondtam, hogy ez egy értékmérő, okay, ezen okay, kívül értékmérő. Még sok minden. Hogy milyen ruhát vesz fel.
2: Jó. Milyen... Az is pénz. Az is pénzem.
3: Ne, a nagy. Ugyan már. Semmi, az nem azon múlik.
2: Csak ön beszél állandóan arról, hogy ön mennyit keresett, önt mennyivel kínálták
3: mondom,
2: meg,
3: ez, nem, ez maga rákérdezett, szobrát, mondom, maga rákérdezett, és én válaszoltam.
2: Minden interjúban ez egy visszatérő toposz az ön életében.
3: Csinálj sorozatot, aminek az a központja, azt hiszem, ezekhez, hogy pénz. Meghívott. Nem is érdekes.
2: De azt, hogy a heti hetesben mennyit keresett, vagy mennyit kapott a Mokkáért? Tehát az majdnem minden második interjúban. Majdnem minden második interjúban. Nekem még elárulta. De egyébként beszélt róla interjúban, hogy mennyire jól kerestek, a Verebes is beszélt róla. De mindegy, ezt tegyük zárójelbe. Nekem csak az a furcsa, hogy ugyanakkor meg ezzel párhuzamosan rendszeresen beszél arról interjúiban, hogy miként gűzd a depressziójával. A kettő nincs összhangban egymással. Jól keres, és mégsem teremtette meg ez a jólét a lelki jóllétet. Amely miatt valószínűleg az ember tudja, szeretne jól keresni.
3: Tudja magával, mi a baj? Nem figyel. Lehetséges. Egyszer én már elmondtam.
2: Legalább nem vagyok hülye most.
3: Egyszer már elmondtam magának ebben a beszélgetésben, hogy máig gyötör, hogy a Madácsnak először egy, aztán még egy darabot ígértem, a egyiket se fejeztem be, és a Nemzeti Színháznak is elkezdtem szerződés szerint írni egy darabot, és nem fejeztem be. Ha beszéltünk depresszió helyett arról, hogy egyfajta 77 évesen egyfajta hiányérzetem van, hogy mit hagytam ki az életemből, hogy hagytam magam abba a helyzetbe keverni, amit elmondtam, mint amikor egy vasúti kocsi megy a sínen, és nem ő állítja a váltókat. Erre megy, arra megy, arra megy. Minden, figyeljen, a mi szakmánkban maga is tudja. Vagy szól a telefon, vagy nem szól a telefon.
2: És ha szól a telefon, akkor föl kell venni, és el kell vállalni?
3: Hát mindent nem vállalok el.
2: Az is sok, hát mindent,
3: nem.
2: Sok mindent elvállal.
3: Hülyeséget beszél. Ha megnézte az interneten, legalább két
2: Fekete
3: olyan...
2: Fekete Párkóval szerepelt egy műsorban.
3: Két olyan, de ott is hagytam, az Isten áldja meg. A műsorban az volt a dolog lényege, hogy ki kellett találni büntetéseket, akik valamiért
2: tudom,
3: kiesnek.
2: Ez a
3: és a büntetés
2: sztori,
3: az volt, igen, hogy egy sok... ami a Pákonál ment a diszkóban.
2: Igen.
3: És én azt mondtam, hogy ebben a műsorban nem működök közre. Csiszár Jenő szerencsétlenkedett ott, és mondtam, hogy én elmegyek. Ezt nem, milyen csokifasz? Kész. Mi az, hogy ott maradtam? Nem maradtam, ott elmentem. Négyen lógtak a nyakamon, hogy Jézus, meg mit tudom, aztán valaki beült helyettem. De amikor nem volt, aki helyettem beült, a Csáó Darwin, ugye szerencsétlen bocskor, az ahányszor a tévében megjelenik, annyiszor sírok, mert szeretem, még jobban vagyunk. Katasztrófa. Katasztrófa. Most hallom, sajnos vége van itt az ATV-nél a műsorának, nagyon sajnálom. Tehát a Csáó Darwinnál volt az, hogy bikinis nők a kifaragott téli szalámival kardoztak, és üzemi étkezdéből hozott alumínium fedőkkel védték magukat, mint pajzsal.
2: Emlékszem.
3: Úgy ott hagytam, mint a húzat. Ott lógott a nyakamon ennek a szerencsétlen Németh Balázsnak az apja, aki a időjárása. Hogy ez fantasztikus. Hát ez hogy lehet itt hagyni? Hát ő még ilyen jót nem is látott. Elnyai Béla azt mondta, hát igen, igen, igen. Hát Olaszországban is van ilyen, hát neki ott se tetszik. De profik vagyunk, Henrik. Nem megyünk el. Hát ugye azért, mert én voltam a zsűri elnök. És egy csomó jelenet már fel volt véve. Azt nem tudták volna újból felvenni egy másik zsűri elnökkel. És akkor telefonált a vezérigazgató, hogy ne menjek el. Jó, hoztak új téli szalámit, nem faragták ki, hoztak új nőket, akik nem voltak tetőtől napig véresek, és akkor tényleg azt nem hagytam ott. Tehát akkor tényleg beláttam, hogy több 10 millió forintról lett volna szó, hogyha az egészet újra fel kell venni. Már pedig én voltam a zsűri elnök, tehát nélkülem azért mégsem tudták volna felvenni.
2: Hát lehet, hogy megoldották volna,
3: hogy de ezt lehet megoldani, amikor végigmutatják vágóképben a zsűrit. Hogy?
2: És akkor végül is abban a műsorban ott maradt, amiben bikinis lányok egymással
3: kérdoztak. Igen, de utána már nem volt péniszformájú téli szalámi. Utána már
2: csak
3: nem volt.
2: Csak ezt ráégették, Henrik.
3: Mit?
2: Hát ezeket a produkciókat önre ráégették, hogy ön már a bulvári.
3: De nem, hát ott hagytam ezeket a műsorokat, hát nem érti?
2: De mikor?
3: Én ott. Amikor rájöttem, hogy mi ez a katasztrófa. Én egyébként szinte mindent elvállalok, ami érdekel. Mondjuk nem hívtak ilyen reality show-kba, hála Istennek, de például mondok egy példát. A Sztárban, amikor zsűritag voltam, a Bereckivel, a...
2: Hát a hajós helyére ült be. Emlékszem, azt hiszem.
3: Nem ugye? Tudom, kinek a helyre ültem be.
2: De hajós távozott, és ön...
3: Nem tudom, az... mindegy, nem érdekes.
2: Tök mindegy, ki volt.
3: A Majka volt ott, a Liptai volt ott, meg a Berecki Zoltán volt ott. Ha mindegy, ezt megszavazták, hogy addig ez volt a legjobb zsűri. És utána felhívtak, hogy menjek énekelni. Mondom, tessék? Énekelni. Egy, két, három, négy, akár egy millióért. Mondom, nem, hát nem csak hülyét magamból. Mondom, lehet, hogy van hangom, de soha nem művelték. Nem jártam soha énektanárnőhöz. A hallásommal is gond van. Mondom, ezt hagyjuk. De azért mégis. Egy nagyon helyes énekeslány volt ott, a Lola, azt hiszem, Lola. Ő nem is tudta, hogy a Zsötem, ami ugye Alain Delon, és most hirtelen nem tudom, ki volt az énekesnő, zseniális, zseniális. Mert Alain Delon hangja fantasztikus. Hát gondoltam magamban, hát, hogyha megerőltettem magam, itt talán, hát katasztrófa volt. Úgyhogy mondom, fejezzük be. Na de a pénz. Mondom, hagyjanak engem, nincs ez a pénz, hogy én hülyítsenek magamból. Na de a Hajdú Péter, neki sincs hangja meg, és mégis. Ja, mondom, hát ha én Hajdú Péter lennék, akkor én is vállalnám. De nem.
2: Akkor ön szerint mi ez az örökös elégedetlenség, vagy megkeseredettség inkább, ami önben jelentkezik? Különböző interjúkban, megnyilatkozásaiban, akár amikor a családtagjairól beszél, akár az interjú alanyokkal, ahogy beszél, ahogy velem beszélt, ahogy a Málcájt nevű podcastben azt mondta a riporternek, hogy ön egy senki, akkor mi ez az elégedetlenség, ha ön egyébként sikeresnek mondható pályát futott be a médiában?
3: Hát muszáj rögnem magán.
2: No.
3: Maga ezt komolyan veszi?
2: Hogy nem sikeres?
3: Nem! Hanem, hogy ezt komolyan gondolom.
2: Melyiket?
3: Hogy ő senki.
2: De őt ez nem bánthatja meg?
3: Nem!
2: Biztos ebben?
3: Hát utána is beszélgettünk, meg azóta is beszélgettünk. Most nem azt mondom, hogy imád
2: engem. Nem szoktak önkörül megsértődni az emberek?
3: Hát aki annyira hülye, azzal nem foglalkozom.
2: Tehát aki megsértődik, az hülye?
3: Igen.
2: Tényleg?
3: Igen. Volt olyan kollégám, aki megsértődött, hogy miért kapok céges autónak Mercedes-t. Miért kapok 1,5 milliós fizetést? Hát mondom, nem tudom. Talán a nevem miatt. Mondom, ha téged is így hívnának, akkor lehet, hogy te is kapnál. És ez vicc. Ez irónia. Tehát ez a sráccal. Én nem tudtam egyébként, hogy ő 23 éves.
2: Az ön összes arcoskodása az nem is komoly?
3: Nem.
2: Ez irónia?
3: Amit most művelek, az is tulajdonképpen nyilván egy felvett póz.
2: Tényleg?
3: Hát persze.
2: És mikor őszinte?
3: Én magammal vagyok őszinte, csak magammal foglalkozom.
2: Mi a belső hang?
3: Igen. Például van egy ilyen, hogy nem hazudok. Tehát ez is egy felvett póz egyébként. Igen, ezt annak idején, amikor én bekerültem.
2: De miért csinálja ezt? Miért adja ezt a pózt?
3: Végre egy jó kérdés. Végre egy jó kérdés.
2: Ne alázzon meg, kérem.
3: De...
2: Ne.
3: Bekerültem a rádióban, egyből a hírszerkesztőségbe. Uh-huh. Magának semmit nem mond az a név, hogy Katona Éva, ugye nem?
2: Nem.
3: Na, legendás szerkesztő volt. Az Élet és Irodalomban egészen a 90-es évek végéig az utolsó oldalon, tudja mi volt? Riport. Ott uh-huh. tűnt fel a Magyarország legjobb újságírója, Megyesi Gusztáv. A majdnem ugyanolyan jó Kovács Zoltán, a főszerkesztő. És mindenki.
2: Nem akarok tiszteletlen lenni, de eljutunk oda végül a válasz, mert nincs sok időnk, hogy...
3: Mi? Hol?
2: Hát amit kérdeztem. Mi? Hogy mi ez a szerep? Mi
3: ezt
2: ez a
3: akarom mondani,
2: páncél,
3: hogy nekem, aki akkor még nem végeztem a Jogi Egyetemet, nem, hogy nem tanítottam már 20 éve az egyetemen, a bölcsészkaron, nem, még hogy nem is voltam docens, még hogy nem is voltam a rádió főmunkatársa, tök kezdő voltam, és ott a pagoda. Sorba álltam, Máté Péter előttem kért egy szalámi szendvicset. Jobbra néztem, Páger Antal. Uh-huh. Balra néztem, Bula Elma. Előre néztem, Tordi Géza. Most csak a színészeket mondom.
2: Tehát volt egy kisebb rendőrségi érzés.
3: Nem volt. Mitől lett volna? Eljutni. Hát mitől lett volna? Hát, hát én úgy kerültem be a rádióba, hogy volt egy tehetségkutató pályázat. A KISZ Központi uh-huh. Bizottsága és a Magyar Ifjúság. És oda elküldtem két riportot. Mind a kettő megjelent. Az egyik az Élet és Irodalomban, a másik a Népszava irodalmi mellékletében.
2: Fantasztikus.
3: És a Katona Éva, de meg a Kovalik várta, azt mondták, hogy maga a tehetséges.
2: Oké, okay. De mi ez a szerep? Mi ez a szerep?
3: És
2: mi
3: akkor
2: szerep
3: bekerültem ebbe a közegbe, ahol Máté Péter előttem kéri a szalámi szendvicset. Mögöttem Mester Ákos beszélget, mit tudom én kivel. És akkor nekem el kellett dönteni, hogy én is együtt kávézok. Én is elmegyek kínaizni a Rangos Katihoz, aki meghív. Mm. Nem. Senkivel nem ültem le. Senkihez. Nem barátkoztam. Nem telefonáltam. Engem kerestek. Engem. Könyörögtek. A lányok asszonyoknak csináltam riportot. Meg kellett a pénz. Hát 15 000 forintot kerestem Volánnál. Itt meg 3500-al kezdtem. Ezért taxiztam, ezért voltam gépkocsi oktató. És ezért csináltam mindenhova riportot. Mindenhova. És hát érdekes
2: azért,
3: módon...
2: Azért vette fel ezt a szerepet, hogy én senkivel nem fogok jó maradjak. Pofizni, de ő már azért nyugdíjas.
3: Persze.
2: Most már nem lehetne elengedni ezt a szerepet? Vagy nem lehetett volna elengedni akkor, amikor már ennek nincs tétje?
3: Hát nyilván ez belülről is jön. Tehát ezt nem lehet úgy kitalálni, hogy mostantól flagma vagyok. Hát ahhoz valami kell.
2: De az hogy lehet, hogy ön csak saját magával őszinte, családtagjaival sem?
3: Nem.
2: Hogy?
3: Nem, mert nem értenék. Más korosztály.
2: De mit nem értenek?
3: Engem. Más korosztály. Figyeljen, azokat a szerintem hülye kérdéseket, hogy a Molnár Anikó meg a Kelemen Anna. Ezeket feltette nekem a feleségem is, meg a lányom is. Antal József bizalmasa. Grósz Károly államtitkár. És akkor Kelemen Anna. És akkor mondtam, hogy gyertek ki az udvarra. Érdekes. Ott áll egy Volvo telepjárót, C90, tehát a legdrágább.
2: Ezért kérdeztem azt, hogy a pénz...
3: A másik, mondom, ott áll egy Volkswagen Cabrio. EOS. Többe került, mint
2: de akkor mi miatt szorong? Mondjam.
3: Nem, meg. Csak kérdeztem tőlük, hogy szerintük miből vettem a Volvo-t.
2: Értem.
3: A feleségemnek, vagy a lányomnak, és a Volkswagen Cabriót a feleségemnek.
2: És ezzel választ kaptak arra? Nem az lett volna a válasz, hogy miért nem a saját fejed után mentél, miért nem maradtál ezen a vonalon?
3: Nem ezt kérdez...
2: Maximum nem,
3: nem
2: lett volna.
3: Nem ezt kérdeztem
2: Volvo.
3: Az előbb én is. Hát miért nem fejeztem be a színdarabokat? Lusta voltam. Vagy gyáva voltam.
2: De emiatt szorong? Emiatt van depressziója?
3: Igen. Nekem ezzel kellett már foglalkozni. Igen. Figyeljen, én most annak idején a Hot magazinba élveztem. Fölhívott a főszerkesztő, és azt mondta, celebekről írjon. Hetente. Megmondjuk a témát is. Tehát ilyen bulvár valamik. Mindig csütörtökön 12 és 1 óra között volt ott értekezett, fölhívtak és megmondták, ezt kérik. Aztán a Mészáros megvette a MediaWorks, amit megvette a Hot magazin, és véget ért. Sajnáltam. Élveztem,
2: hogy... Ön írt a bulvárt? Tehát írt
3: sajnáltam, hogy én ezt is tudok. Hát én írtam, én mindent írtam. Hát figyeljen, amikor nem volt még pénz. Hát én a lelki tanácsadást is csináltam egy osztrák labban. Nyilván feketén. Nőknek adtam tanácsot, akik is zokogtak, hogy elhagyták őket. De írtam mesét. A Vöröskereszt lapjában meséket írtam. Én bármit megírok, hogyha fizetnek.
2: Erik, amikor elbizonytalanodik, több interjúban is beszélt arról, hogy hát, hogy családi kapcsolatai azok nem úgy alakultak, hogy annyit mond róla, amely természetesen
3: nem tudom, miről van szó.
2: Gyermekeivel való kapcsolat. És ilyenkor, amikor mérlegre teszi, hogy milyen apa voltam, vagy milyen családtag voltam versus szakmai sikerek, van-e egyáltalán ilyen dilemma önben? Van-e egyáltalán ilyen birkózás, hogy oké, mindent föltettem a szakmára?
3: Nagyon jó, amit kérdez, nagyon jó a megközelítés, de most jön az, amit már mondtam. Nem hazudok. Viszont a magánéletemről nem beszélek. Hogy ne kelljen hazudni. Hazudhatnék, csak az nem az én műfajom. Érti? Nem az én műfajom. Ezért
2: mondott őt, hogy nagyon elcseszte a gyerekeivel való kapcsolatot.
3: Igen. De ebben nem menjünk jobban bele, mert ez már az ő személyiségi jogaikat sérti, és nem akarom bántani őket. Bántom őket pusztán azzal, hogy nem állok velük szóba.
2: De ön nem áll velük szóba?
3: Uh-huh.
2: Képzeljem, amikor még a Sportklubnál dolgoztunk együtt, akkor majdnem minden adás előtt mesélte arról, hogy akkor majd megy Spanyolországba és nézi az unokáját, ahogy focizni fog. Akkor ez a vonal, ez teljesen
3: hazajöttek, és ez az egyik része a dolognak, amiről nem akarok beszélni. Igen, vettem Tenerifén egy házat, hogy közöttek, hazajöttek, és ez az egyik része a dolognak, amiről

0: Igen. Igen.
1: És megtiltotta, hogy
0: nem, megtiltotta, csak kiadta, és abból él.
1: Tényleg?
0: Igen. De ebben nem menjünk bele. Ezt már egyszer elmondtam, de nem akarom tovább ragozni. Óriási csalódás. De mindegy, nem ez az érdekes. A dolog annyiban lényeges, hogy a gyerekek megtanultak spanyolul, angol iskolába jártak, tehát angolul is nagyon jól beszélnek. A Zsófi most befejezte a mesterképzést a legjobb spanyol egyetemen, a harmadik Károly Egyetemen Madridban. A Peti spanyol tolmácskodik, a Cervantes intézetbe hívták dolgozni. Tehát ez a spanyol kaland ebből a szempontból nagyon jól sikerült. Ami az én érdekeimet illeti, nagyon nem jól sikerült. De boldog vagyok, hogy az unokáknak tudtam segíteni, és remélem, hogy sinem vannak.
1: Amikor utoljára volt a karrierjében egy válaszút, akkor visszamenne, ha volna erre lehetőség, és akkor más irányba elindulni, akár olyan áron is, hogy lényegesen kevesebbet keres, de a saját feje után mehet. És
0: figyelt volna, elmondtam.
1: Figyelt.
0: Ez az én problémám. Miért nem azzal foglalkoztam, ami igazán érdekel?
1: De még van ideje.
0: Mondjuk ez igaz. Hát most is van egyébként igény arra, hogy megírjam azt a filmforgatókönyvet, amit már elkezdtem, és ráadásul szégyengyalázat, de külföldi kooperációban készült, ezért egy disznóság, hogy nem fejeztem be, pedig máig rosszul vagyok saját magamtól, hogy nem tudom. Lehet, hogy gyávaság volt, hogy nem is lesz az olyan jó.
1: Elárulja nekem, hogy mikor jelenik meg a nem nagy hangú arrogáns havas, hanem az, akiről csak ön tud. Az mikor találkozik azzal? Aki esendő, gyengéd.
0: Én nagy hangú arrogáns vagyok.
1: Nem?
0: Nem. Hát magad csak át kellene, hogy lásson rajtam. Hát mégis civilben is találkoztunk, töltöttünk egy időt egy csatornánál. Hát akkor tudja, hogy nem ilyen
1: én
0: vagyok.
1: Én szerintem ön egy kedves ember.
0: Így van. Sőt, ember vagyok, szokták mondani.
1: Kialakult önről egy kép, egy általános kép, és ez a nagy hangú arrogáns.
0: Ez egy szerep. Mondom, akkor vettem fel, amikor bekerültem a rádióba egy idegen közegbe.
1: De közben sokszorosan megcsinálta magát ebben a szakmában. Miért nem dobta le ezt le 10 éve, vagy 20 éve, vagy akármikor máskor? Tehát itt van most egy ilyen őszinte beszélgetés, ahol egyáltalán nincs tétje annak, hogy ön most nagy arcú, nagy egójú vagy sem. És itt is önön van ez a szerep.
0: Nem? De egyáltalán egy mintát nem láttam magam körül, ami követhetőnek tűnt volna, és őszinte. Egyetlen egy se. Egyetlen egy se. Tehát mondok egy példát, nevet nem fogok mondani.
1: Oké. Okay.
0: Ilyen csapatépítő tréning, mindegy melyik csatornánál, valamilyen kastély, egy hosszú hétvége, eszünk, iszunk, uszikálunk, és valaki nem veszi le a nadrágját. Én tudom miért.
1: De miért?
0: Most nem nevezem meg, a lába problémás. És ő a nők bálványa. Na most erre nem tudok mit mondani. Figyeljen, ha ez se érti meg, akkor vagy, okay. Vagy nem maga, ha nézők nem értik meg. Odajött egy kollégám, és azt mondta nekem, te figyelj, Henrik, te vittél már fel lányt, nőt, a Geléthegy tetejére, hogy megmutass neki a lenyugvó napsugarai, hogyan táncolnak.
1: Értem,
0: a hullámokon.
1: Okay.
0: Mondom, nem. Nem, mondom, nem. Na látod, ha én is 183 centi lennék, mint te, úgy állna rajtam is az öltöny, ahogy rajtad. De én kicsi vagyok, kopasz,

0: ezzel nem tudok mit kezdeni.
1: És most mit tud azzal kezdeni, hogy nehézségei vannak, akár a testével,
0: ja, akár a lelkével? Vannak.
1: Erről beszélt korábban, azért merem felhozni.
0: Persze, persze, persze. Nincs ez.
1: Ezt most hogy viseli?
0: Nagyon rosszul.
1: És a lelki tusájával, hogy...
0: Nem, de várjon, tudja miért?
1: No.
0: Nem kérdezte meg, miért. Mert be kell mennem olyan helyekre, ahova még annak idején bot nélkül jártam. Amikor a heti két teniszmeccs után egy nagyon jó leső érzés volt elfáradni, és akkor mérni vércukrot, akkor esik a vércukor, és akkor be kell kapni egy pár gerez narancsot. Vagy a golf például. Azért vettem ott a házat, mert a golfpálya mellett van, egy angolok építették ezt a lakóparkot, egy nagy sorház egyébként. Mm. És ott el kell magyarázni, hogy bottal járok. Idegesít. Annak ellenére rengeteg sportbalesetem volt. Be volt gipszelve mindenem. Jobb láb, bal láb, bal könyök. Itt mi van?
1: Kulcsont.
0: Kulcsont, jobb kulcsont. Volt itt minden. Motorbicikli, kézilabda, ami elképzelhető. És mindig magyaráznom kellett, ezt gyűlöltem. Hogy miért vagyok ilyen begipszelve. Már rég nem fájt a törés. Már rég nem foglalkoztam vele. Megint el kell menni. Most meg ezzel a bottal szarakodok, ami nem azt jelenti, hogy béna a lábam. Semmi. Az a neve, hogy polineuropátia. A cukorbetegség szövődménye, ami megtámadja a lábakat mozgató idegeket. Ez el lehet lenni. Ez nem betegség, ez aztán nem is gyógyítható. Ez egy állapot.
1: És a lelke hogy van? Akkor egyedül van, akkor jönnek ezek a kellemetlen gondolatok?
0: Azok állandóan vannak.
1: Igen? És hogy tudja őket elhessegetni? Bogyókkal? Vagy tevékenységgel?
0: Ja, a bogyók. Hát, el kell mondanom magának őszintén, erről még soha nem beszéltem, de most legalább maga megkérdezte. Egy államvizsgán lettem rosszul. Kihívták a mentőt, és megalapították, hogy azt hitték, infarktust kaptam.
1: Beszélt erről.
0: Igen. És kiderült, hogy nem erről van szó, hanem hazamentem, kijött a házi orvos. Tehát ez már nagyon régen volt. Hogy ez egy pánikroham. Menedzserbetegség. Felírom magának a szanaxot. Nem is hallottam róla. Utána még azt hiszem, inkább még két alkalom volt, amikor rászorultam erre. De azóta is a zsebemben van, nem felejtem el. Akinek már volt pánikrohama, az retteg attól, hogy megint előforduljon. És igazából nem tanultam belőle.
1: Köszönöm szépen. Vigyázzon magára, Henrik, és a környezetére. Főleg magára.
0: Azt ne higgye egyébként, hogy ez csak játék volt, hogy fürödegesített.
1: Remélem.
0: Oké. Okay. Ja, köszönöm a meghívást.
1: Viszontlátásra.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
1: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Médiapiac, Boros Tamás vagyok, és Havas Henrik a vendégem. Üdvözlöm.
0: Jó napot.
1: Hogy van most?
0: Rosszul. Ideges vagyok. Már erre nem tudtam pontosan, hogy minek vállalok egy ilyen műsort. A tévé. Én. Hát, de mi úgy voltam.
1: De miért vállalta akkor?
0: Azért, mert sokszor elmondtam. Nekem volt egy fogadalom, amikor elkezdtem a szakmát. Nagyon nehéz volt interjúanyagokat találni kezdőként, egy miniszter pláne, vagy egy menő egyetemi tanárt, professzort. És akkor azt mondtam, ha egyszer úgy alakul, hogy tőlem kérnek interjút, és nincs valami nagyon nyomós okom arra, hogy ne vállaljam, akkor elvállalom. Ez szakmai alapon, tehát szaktásként. Úgyhogy ha nincs komoly okom rá, mondjuk az ATV-nél lett volna komoly okom, hogy de nem menjünk be. Tehát akkor lett volna komoly okom, de úgy voltam vele, hogy rém lett, hogy mi egy csatornánál voltunk annak idején, aztán most, amikor az előbb bekísért, akkor mondta, hogy még dolgoztunk is együtt.
1: Sportklubnál, még egy sportcsatornánál, 3 menet Havas Erikkel című műsornak voltam szerkesztője.
0: Hát azt tudom, hogy én azt vezettem, de arra, hogy kiszerkesztett, arra már nem emlékszem. Na mindegy, a lényeg az, hogy tulajdonképpen nem bántam meg, hogy eljöttem, és a Dunakanyarból azért ide bejönni csúcsidőbe, na, mindegy, a maga kedvéért vállaltam el.
1: Köszönöm szépen. M. Kis Csabánál járt egy interjún, és ott azzal indított, hogy nagyon örül annak, hogy ott a pénzről beszéltek, itt nem a pénzről fogunk beszélni, egyébként nem is a politikáról feltétlenül. Ha választhatna, akkor miről beszélne legszívesebben?
0: Hát, van egy szó, ami azért hozott nehéz helyzetbe, mert én nagyon büszke vagyok arra, hogy a magánéletet nem számítva, én mindig igazat mondok. Tehát egyszerűen képtelen vagyok hazudni.
1: Magánéletet nem számítva?
0: Igen, nem, hát ez azért a feleségem hosszan tudna mesélni az emberségeimről, de...
1: Hazugságokról?
0: Igen, is.
1: Havasnéről viszonylag sokat beszél, ugye nagyon-nagyon régóta együtt vannak, és általában a történeteiben mindig van valami kritika az ő irányában. Önöknek most milyen a kapcsolatuk, ha ez nem túl indiszkrét?
0: De túl indiszkrét, beteg. És ezt ne firtassuk.
1: Azért kérdeztem ezt, mert sok interjúját hallottam, és azon csodálkozom ilyenkor, hogy ha ezeket meghallgatja Havasné, akkor ő nem haragszik a pikírt megjegyzések miatt?
0: Havasné nem olvasott a 32 könyvemből egyet sem, de ha ő írt volna a könyvet, na, az lett volna igazán érdekes. Mondjuk abban, hogy beteg most, úgyhogy ennyi.
1: És ezt ön nehezen viseli? Nehéz önnek most?
0: Nagyon, igen. Hát figyelj, 72-ben házasodtunk össze, 23 évesek voltunk, egyidősek vagyunk, mind a ketten 49-es vagyunk. Ő is 77 éves, én is. Megöregedtünk együtt, egymás mellett, ami az ő dicsőség által, nekem aztán sok közöm nem volt ahhoz, hogy együtt maradtunk. Elkövettem elég sok disznóságot. Igen.
1: Elkövetett olyanokat, ami után ön csodálkozott, hogy még együtt maradt önnel?
0: Igen. Nem sokat, talán 2 olyan volt, amikor tényleg csodálkoztam, hogy ezt el tudtam viselni.
1: A családon belül is láttam ilyen több évtizedes házasságokat, és igazából... És azt tapasztaltam, hogy ahol már ilyen 30-40 éves házasságok vannak, ott egy idő után már a partnerek nem igazán szerették egymást, csak elviselték egymást, de már együtt maradtak, mert hát most 30 év után hova?
0: És?
1: Ez tényleg így működik?
0: Igen, szerintem a magyar házasságok jelentős része az aktuális ingatlanpiaci áraktól függ. Ami azt jelenti, hogy el kell adni a közös lakást, és abból kell venni 2 kicsit. Igen ám, de a férfiak ott fáznak rá, hogy a bíróság, hogy nem azért, mert női bírák vannak többségében, akik a vállópereket intézik, de igen. És hát általában a nők ragaszkodnak hozzá, és megint kapják a gyerekek felügyeleti jogát. Amiből az következik, hogy az eladott lakás, amiben lehet, hogy életmunkája van. Hihetetlen lemondások árán csináltak egy lakást, aztán valamilyen okból, mindegy, hogy kinek a hibájából, elválnak, el kell adni a lakást, és akkor ki kapja a nagyobbat éppen a gyerekek miatt? Az asszony. Ki az, aki meghúzhatja magát jó esetben egy garzonban, rosszabb esetben albérletben, és tönkre megy az élete.
1: Hát ő megengedhette volna magának akár több házat is vegyen itt Budapesten. Sőt, a Pozsonyi úton volt lakás, ha jól emlékszem.
0: Jézus Mária, nem akartam én elválni, örültem, hogy nem rúgtak ki. De mondom, csak 2 eset volt, amikor...
1: Rezgett a léc?
0: Tessék?
1: Amikor rezgett a léc?
0: Akkor nagyon rezgett a léc, igen.
1: Ezek régen voltak már?
0: Régen, persze, persze, 80-as évek.
1: 80-as évek.
0: De nem most a Médiapiac című műsorban erről beszélgettünk?
1: Hát erre felé terelődött most a beszélgetés.
0: Hát ez.
1: Sokat pörgeti magát, közéleti kérdéseken, politikai kérdéseken, tehát még mindig mélyen átéli érzelmileg ezeket, ami történik Magyarországon?
0: Én 12 éve nyugdíjas vagyok, ami nem azt jelenti persze, na de hát figyeljen, hát gondolja végig. Annak idején, amikor én hírszerkesztő voltam a rádióban, majdnem 10 évig.
1: Krónika.
0: Is, igen. 5 napilap volt. 5. Még a Pest megyei hírlapot is olvasom, mert Vödörös Attila időszakában, aki egy rendkívül művelt, hihetetlenül agresszív, jobboldali fickó volt, de jóba voltunk ennek ellenére. Tehát még a Pest megyei hírlap is fontos volt. De volt egy népszabadság, amit gyűlöltem. Gyűlöltem. Szóval mondtam is annak idején szocialista politikusoknak, hogy jó, nem kell ezt a magyar szocialista pártot felváltani valamivel, hát borzasztó. És a népszabadság maradt népszabadság. Oké, az utolsó egy vagy két évében próbált emberarcú lenni, de nem felejtem el, amit műveltek előtte. Mondtam is. Uh-huh. Hírszerkesztő voltam. Olvastam a Népszabadságban egy hírt arról, hogy a melléküzemág miatt vizsgálat indult a mit tudom én milyen TSZ-nél, akkor már a TSZ elnök felesége rakhatta a ruhákat, mert vitték el a rendőrök. Egy Népszabadság cikk után. Úgyhogy én nem bocsátom meg nekik, semmit nem bocsátok meg nekik.
1: Nagyon sokat beszélgettem korábban kollégáimmal az ön pályájáról, és ön onnan indult, nyilván na nem fene, kell önnek bemutatni, fene, és nem na. akarok egy ilyen életút interjúba belemenni, amiről már 6 milliószor beszélt.
0: Így van.
1: De én azt gondolom, hogy van önben, vagy talán maradt önben egy hiányosság, hogy ön egy szakmai úton elindult, egy ilyen amerikai típusú napkeltés televíziós riporteri attitűddel jelent meg.
0: Nem. Keveredtem bele, maradjunk ennyire.
1: Keveredett bele.
0: Óriási különbség, hogy valaki erre gyúr, vagy éppen beleesik.
1: Az abban benne volt az ön egyénisége, az a kérdés.
0: Az egy más kérdés, az egy más kérdés.
1: Én erre akarok kiukadni, hogy ez régen megvolt. Aztán utána, ahogy elkezdett a szórakoztatóiparban, a bulvárban megjelenni, a kereskedelmi csatornáknál, ott egyre inkább ez a fajta pikírtség, ez a bekérdezés, ez a nagy szájuskodás, a sztorizgatás, az ego, az arcoskodás vált sokkal inkább láthatóva, és a heti hetes sem segített ő ebben.
0: Látja, hogy maga annyira nem ért az egészhez, hogy valami hihetetlen.
1: Nagyon
0: nem. Fogalma nincs semmiről.
1: Semmiről nincs fogalma, de azért elmondom a véleményem, hogy én ezt így láttam.
0: Értem, elmondta.
1: Hogy ön szakmai interjúkat készített, és utána pedig már csak ezek domborodtak. Ki, uh-huh. És ezt látta a közönség önben, és ezért kapott felkéréseket, hogy ön ezeket a szórakoztató uh-huh. történeteket csinálja, és beszóljon a riportalanyoknak.
0: Te Jézus
1: Na, mit nem értek?
0: Maga tényleg nagyon buta. Na, mindegy.
1: Nem hiszem.
0: De én biztos vagyok benne. Aki ekkora hülyeségeket tud kérdezni, az mindenre képes. Tehát.
1: Figyelek.
0: Az úgy történt,
1: igen.
0: Hogy volt egy Árpa Attila nevű fickó, akinek a faterja, meglepő módon, mert ugye a RTL-ről beszélünk, a TV2-nek volt az egyik vezető korifeusa. Uh-huh. Igazából a TV2 csupa német formátumot vett át. Később, amikor oda mentem dolgozni a Liptai Klaudiával, is egy német formátum volt. Na mindegy. És engem mentő voltam. Felé volt egy fickó, aki aztán mindenféle művészeti ágakban tündökölt volt, az operáznak is a művészeti igazgatója, nem tudom.
1: Jó.
0: És fölé volt, hogy nem találnak embert egy német formátumra, egy jogi showműsorra. És hogy rám gondolt. Együtt ebédeltem a producerrel, a német formátum producerével, és aztán utána nem is csinált próbafelvételt, mert előtte már boldog-boldogtalan volt ott, neveket nem mondok, és hát nem. És akkor csak együtt ebédeltünk, dumáltunk, és akkor azt mondtam, na jó, akkor magával csináljuk. És ez volt a Perpatvar című jogi showműsor, uh-huh. német formátum. Uh-huh. Én mondjuk változtattam rajta, csináltam zsűrit, akkor jött Márta néni, a Geszti mamája, imádtuk egymást, uh-huh. nagy barátok lettünk. És akkor talán akkor kezdődött, ja, és akkor 99. szeptemberében kezdődtek az új műsorok, akkor mutatkozott be a Vágó Pista, én, mint jogisó műsor vezetője, és az Onodi Gyuri volt a producere a Heti Hetesnek.
1: Így van.
0: És a második vagy harmadik alkalommal mondták, hogy be kellene ülnöm, uh-huh. nem mintha kíváncsiak volnának rám, uh-huh. csak hogy lássák, hogy itt van Havas Henrik. Tehát gyakorlatilag promotálni akarták az én műsoromat azzal, hogy beültetnek. És ott ragadtam.
1: De és ez hol cáfol engem?
0: Tessék?
1: Ez hol cáfol engem?
0: Azért, mert olyan majdnem közösséget mondtam, nem szeretem ezt a szót, közösség. Olyan csapatba kerültem a Gálvölgyével, a Bajorral, a Hernádival, óriási színházi rutinjuk volt. Nekem de semmi. Eljártunk hétvégén fellépni műfázakban, színházakban, sportcsarnokokban. A Hernádi meg a Gálvölgye nem jött, mert ők ugye felléptek. Uh-huh. Művészek voltak. De mi a Farkasházival, a Verebessel, meg a Bajori Művel nyilván eljártunk. És ott beleestem egy olyan helyzetbe, hogy egyrészt imponált nekem, hogy ilyen műsorban haknizhatok, ráadásul sok pénzt is kerestem, igen, és észrevétlenül azt vettem észre, hogy szervesültem. Tehát belekerültem egy olyan műsorba, és egy olyan színpadi légkörbe, ami rám is hatással volt. És nyilván nekem is el kellett játszani egyfajta szerepet.
1: Erről beszéltem.
0: Mivel Csiszári Endre...
1: Még mindig nem értem, hogy hol vagyok hülye.
0: De az. Mert hogy ezt nem választottam. Fogja már föl.
1: Egyrészt nem fogadom
0: el, Én a szakmában úgy működök, mint egy elszabadult vasúti kocsi.
1: Ez így van.
0: Megy a vonat. Ideállítják a váltót oda, és hiába szerettem volna, utólag belátom, nekem írnom kellett volna.
1: De hiszen írt.
0: De nem. Két vagy három színdarabot rendeltek tőlem, a Madács, a Nemzeti, egyiket se fejeztem be. A legjobb magyar színházi rendező és leghíresebb producer könyörgött, hogy végre fejezzem már be azt a rohadt forgatókönyvet, amit megígértem. Semmit nem csináltam azért, mert így mentem, mint az elszabadult hajóágyú, vagy mit tudom én, vagy a vasúti kocsi. Tehát nem én választottam, én ebbe beleestem. Lustasság miatt, vagy egyáltalán,
1: hát vagy
0: nem volt erőm ebből kiszakadni. De ebben semmilyen tudatos nem volt. Egyébként pedig azért hülyeség, amit mond, mert ha megnézi az első interjúmat, amiket csináltam még a Királyi Televízióban, meg a Nap TV-ben, meg a 168 órában.
1: De erről beszél.
0: Az az előzmény volt. És ezt ami utána mondani. Van, közben volt a Heti Hetes, de semmi köze ahhoz nem volt, hogy milyen stílusban kérdezek. Semmi.
1: Én pont erről beszéltem, hogy amit a Napkertében csinált,
0: semmi köze a Heti Hetesnek, semmi köze az, hogy én milyen stílusban kérdeztem. Én már előtte is így kérdeztem.
1: Ez így van. Csak,
0: akkor mit beszél?
1: Csak a bulvár média, a kereskedelmi csatornák számára ön azért lett nagyon értékes, mert hogy a szórakoztatóipar kiválasztotta az ön kellemetlenkedéseit.
0: Ebben van
1: igazság. Ön pedig odaadta nekik tálcán. És ön ezért volt hasznos nekik.
0: De nem
1: nekik.
0: Tudtam mást adni, mint önmagam.
1: Értem.
0: Ez most egy irodalmi idézet.
1: Csak hogy értse, nem a értem. Mokka számára Liptai Klaudiával való kapcsolat, a perlekedése abban a reggeli műsorban azért volt hasznos, mert minden nap bulvár témát gyártottak. Nem arra voltak kíváncsiak, hogy ön az egyes politikusokkal milyen mély interjúkat fog csinálni, hanem az fog megragadni ez az emberek igaz. Emlékezetében, hogy ön hogy szól be Liptai Klaudiának, igen, hogy igen. A vendégnek emiatt Liptai Klaudia hogy akad ki.
0: De abszolút eltér a tényektől. Eltér a tényektől. Volt, ezt évődésnek hívták.
1: Így hívjuk annak.
0: Be, évőde, ne hívjuk, hát így hívták. Így írták be az adásmenetben, 5 perc évődés. De pont ezért meséltem, a Várkonyi Andreával, barátnők voltak akkor még, most már azt hiszem nem tartják a kapcsolatot, Liptai Klaudiával. Képzelje el, hogy én rendszeresen csináltam komoly interjúkat. Pénzügyminiszterrel a költségvetésről, külügyminiszterrel valamilyen diplomáciai problémáról, és a Várkonyi Andrea, meg a Liptai Klaudia sokszor, ha érdekelte őket a téma, vagy birizgálta őket, akkor ott ültek a dobogó szélén, fél méterre az operatőrtől, és figyeltek. És ha valamit nem értettek, megkérdezték. Nem mondja már nekem, hogy az egész bohockodás volt.
1: Erik, én azt mondom, hogy ön azért volt hasznos a TV2 számára, mert jött ez a show műsor, a havas, aki beszól mindenkinek, aki nem ismer határokat, aki áttapos másokon.
0: De hova akar kiukadni?
1: Oda akarok kiukadni, hogy akár mondjuk az irodalmi teljesítményét nézzük, ön azért írt nagyon értékes szocióriportokat is, Bős Nagymarosról például. És onnan eljutott oda,
0: meg hogy... Meg a pszichiátriáról.
1: Igen, pontosan.
0: Hogy meg ugye a szerencseték szenvedéről.
1: És képzelj el, ezeket én olvastam. Eljutott oda, hogy amikor már a Kelemen Annáékról írt könyveket, akkor a könyvkritikusok, egy értelmiségi elit felháborodott, és azt mondta, hogy na ez már nem az a havas, ez már csak a bulvárnak ír. Ez már csak
0: volt.
1: A fels színnek ír.
0: Igaza is volt.
1: Csak a legtöbb műsorban ezt látták már önben. És elsikkadtak azok a beszélgetések a pénzügyminiszterrel és egyéb potentáttal, ami ön számára fontos volt, és mindenki arra figyelt, hogy na mikor fog a havas. Pároslában beleszámolok.
0: Én komolyan megörülök. Fogja már föl. Egy egész küldöttséggel keresett meg Matyi Dezső, aki akkor a magyar könyvpiac királya volt, aztán mondjuk, hogy végezte, az most mindegy másik kérdés, hogy írjak nekik. Uh-huh. És valóban. Először azt hiszem, az első több mint 100 példányban elkelt könyvem a Szeretők volt. Zabálták. És amikor mondtam, hogy én nekem már 1000 éves vágyam. Egyszer nagyon régen kezdőként betévedtem a Lipót mezőre, és beengedett az igazgató. De aztán a rádióban nem adták le a riportomat, mert volt benne drogos gitáros, aki feltűnt a Kimit Tudban. Volt lány, akinek a bátyát felakasztva találtak a Lomonoszov Egyetem kollégiumában. Nem akarták elhívni, hogy nekem van pofám ilyen riport. Hát kezdő voltam. És akkor elhatároztam, hogy nem engedem, hogy itt Magyarországon drog, Lomonoszov Egyetem felakasztott magyar diák, na nem már. És akkor elhatároztam, hogy ha egyszer megengedted magamnak, én visszamegyek, és írok egy nagyon komoly riportkönyvet a Lipótról. Mert láttam, hogyan gyakoroltak két-három szólamban a karácsonyi dalt az ápoltak. Hogyan csomagolják a kis édességeket. És tudtam, hogy vissza akarok jönni. És vissza is mentem. Ám de, hogy? 8 hónapig ott töltöm az időmet, és nem csak más, jó, hát egy rádiót elindul.
1: Ez az ára?
0: Nem. A kiadónak megmondtam, hogy befejeztem. Nem írom neki a 100 000 sikerkönyveket a Dezsőnek. Hát persze. És akkor volt egy díj. Kelemen Anna, Molnár Anikó, cserébe írhattam a pszichiátriáról. 8 hónapig oda jártam, majdnem minden napomat ott töltöttem. Aztán ott jöttem rá arra, amire én nem mondom, hogy nem játszottam Las Vegasban ruletten, de hát nekem tök hülye voltam a szerencsejátékhoz. De ott láttam a Lipóton. A szerencsejáték szenvedélybetegek ugyanolyan elvonási tünetektől szenvednek, mint a drogosok és az alkoholisták. És akkor döbbentem rá arra, hogy ezekkel senki nem foglalkozik. Uh-huh. És akkor azt is megdomáltam a Dezső. A Dezső azt mondta, pszichiátról, 40 000 példányban ment el. Pszichiátriáról. Életem legjobb melója volt. Az egyik legjobb melója volt.
1: Értem, csak ugye erről a...
0: De ennek feltétele volt. Ahhoz, hogy a Dezső higgye abban, hogy pénzt áldoz, meg időt szánunk arra, hogy pszichiátriára járjak, ahhoz meg kellett írnom a Kelemen Annát, meg a Molnár Annikot, és nem is bántam meg.
1: De azokra büszke?
0: Igen. Olyan világban vezettem el az olvasót, amihez például én lövésem se volt. Lövésem se volt, hogy működik a pornóipar, arról is írtam különben.
1: Amikor azt írták önről, hogy ez méltatlan havas nevéhez.
0: Bele. Írjanak jobb könyvet a pszichiátriáról, mint én. Írjanak jobb könyvet a szerencsejáték szenvedéről. Írtak volna például, amikor én írtam, senki nem foglalkozott Bős Nagymarossal. Én csináltam rádiót, tévéműsort. Képzelj el, élőműsort szerveztem a Dunakör, és Maróti László közvetlenül miniszterelt. El tudja most ezt képzelni? A Belgrád-Budapest vasútvonal kapcsán egy élőműsor a rádióban? megszerveztem.
1: Amikor azt mondta, hogy a heti hetesből már nem lehetett kiszállni, vagy ebből a világból, amiben belekerült.
0: De többször is ki akartam szállni.
1: De akkor miért nem szállt ki?
0: Hát most nyilván azt fogják mondani, hogy nagy képű vagyok. De ugye az első eset
1: ez
0: az
1: biztos
0: volt,
1: nem fogják mondani, nem így ismerik önt.
0: Hát remélem. Ha, kis szerény. Na szóval, az egész azzal kezdődött, hogy a való világ konkurenciánként épült az RTL-ben, szó szerint is. Tehát építették a stúdió mellett az épületet, stb. És ezt az ÁRPA keményen szervezte a való világot. Közben már a Big Brother, amit a TV2 vezetett be, ez egy világszerte befutott formátum volt, igen, csinálták. És hát mit találtak ki? Az első kiesőnek felajánlották, hogy teljesítik egy kívánságát a TV2-nél. Mi volt a kívánsága? Velem találkozni. Felhívtak, kiesett egy fiatal hölgy, egy kívánsága van, velem szeretne találkozni és pár percet beszélgetni. Semmi gond, hát hogyha ez a mánia, legyen. Elmentem. 5 percet voltam ott. Másnap beivatott az ÁRPA, közölte, hogy az igazgatóság összeült és kirúgnak. Én soha többet az RTL képernyőjén meg nem jelenhetek, mert elárultam őket. A most, fogalmam sem volt, élet-halál harc folyik a TV2 és az RTL között, és én elmentem a TV2-höz, az ellenséghez. Mondom, hogy hivatalosan, nem, akkor ki vagyok rúgva.
1: De ebből a bulvár körforgásból nem akarta kiszakadni.
0: Várjon már, 3 hét múlva volt a vezérigazgató, és mutatta, ilyen köteg kinyomtatott e-mail, SMS, mit tudom, és mindenki engem akart. És nem azt mondom, hogy Jézus, jaj, Istenem, jaj. Hanem egyszer azt mondta, hogy figyelj, hiányzol a műsorból. Itt van, itt a bizonyos, olvasd már el, mindenki téged akar. Hát akkor visszamentem. Ez volt az első eset. És utána is az volt, hogy nem lehetett lelépni, mert mondom, hétvégeken óriási, 2-szer megtöltöttük a szombatai sportcsarnokot.
1: Ezt én értem, de
0: nem lehetett a Bálvölgyét, meg a Farkasházit, nem lehetett ott hagyni. Mert négyünket kerestek. Érti? Nem rajtam van a hangsúly, négyünket.
1: Mert a Gálvölgyi... Ön beáldozta saját magát azért, hogy mehessen tovább.
0: Nem áldoztam fel magam, csináltam, ami adódott. Áldozta a magam, dehogyis.
1: Azért, mert nagyon gyakran beszél arról, hogy ha bemegy egy bizonyos szobába, és ott beszélget emberekkel, akkor önt zavarja, vagy legalábbis egy korábbi interjújában hallottam, hogy zavarja, hogyha intellektusban nem veszik föl önnel a versenyt, vagy mondjuk műveltségben. És gyakran utal vissza arra, hogy ön milyen mély interjúkat csinált, milyen fontos politikai vezetőkkel. Csak nézze meg, Friderikus Sándor, aki tudom, hogy nem kedveli, és évtizedes, évszázados, évezredes konfliktusaik vannak egymással, de ő is belekóstolt abba, először újságíróként kezdte, klasszikus újságíróként, aztán belekóstolt ebbe a showmenkedésbe, abban az ország egyik, mondjuk azt a legnagyobbja volt, vagy legjobbja volt, de hát különösebben verseny nem is volt ezen a téren.
0: Nem különösebben senki nem volt, aki ezzel foglalkozott.
1: Így van Friderikusóval, aztán utána meglepő és mulatságos, tehát ezt átvitte a kereskedelmi csatornákra is. De utána egy idő után azt mondta, hogy akkor én most újra formálom magam, új karaktert adok saját magamnak, és...
0: A Sanyika.
1: Így van.
0: Új karakter.
1: Hát nézze meg a podcastjét, milyen népszerű most.
0: Persze.
1: És mély interjúkat csinál jövőkutatókkal, neurobiológusokkal, és még sorolhatnám.
0: Ja, maga is csinálhatna.
1: És több százezres...
0: Higgy el nekem, maga is csinálhatna. Tudja, mi múlik?
1: No.
0: Ki van a zsinór végén?
1: Ki van a zsinór végén?
0: Hát pontosan.
1: De ki van a zsinór végén?
0: Egy okos nő, szegény kollégám meghalt, a másik, aki írta a kérdéseket. A Sanyi az interjú alanyokat lopja. Régen a lengyel nagyanának az összes interjú alanyát megkereste. Még volt olyan, hogy este engem hívott föl, amikor valaki kiesett, lemondta, hogy ajánljak neki gyorsan egy cigányvajdát.
1: Tudok olyan interjú alanyt mondani, akit ő fedezett föl, és általa lehető Steigerwald Krisztián, országos ismert.
0: Kicsoda?
1: Steigerwald Krisztián.
0: Most ki?
1: Generációkutató.
0: Jó. Tudja, hogy hány olyan remek kutató van, akit én nem ismerek? Életem egyik legdöbbenetesebb élménye az volt, amikor még a rádióban, a Pagodában készültem valamilyen felvételre, és oda jött hozzám egy fiatal ember. Azt mondja nekem, jó napot kívánok, ez és ez vagyok, a Debreceni Egyetem adjunktusa. Mondom, jó napot, parancsoljon. Azt mondja, elővenni a telefonot eszét? Mondom, igen. Azt mondja, eszmény szlavisztika. Mondom, Kun Miklós. Tudja, hogy most ki van ment a stúdióban?
1: Ki van ment a stúdióban?
0: Ez debreceni tanársegéd kollégám, aki szlavisztikával foglalkozik, csak a Kun Miklós beteg. Ezért kínjukban őt hívták meg. Én már nem emlékszem, hogy ő milyen, ő is bölcsész volt. Nem emlékszem, milyen tudomány volt. Azt mondja, engem maga miért nem hív soha? Mert nem vagyok benne a noteszébe. Ki van benne a noteszébe? Hát, akit az ember olvasott a társadalmi szemlében, a valóságban már aki olvasott, mondjuk én. Vagy az élet és irodalomban, nem tudom. Azt mondja, aki nem kerül be a maga noteszébe, azzal soha nem fog csinálni interjút a 168 órába. A kollégám is miért van itt? Mert a Kun Miklós beteg. Hát azt mondja, ez normális? Higgy el! Azt hiszem, ő egyébként polonista volt. Szerintem polonista volt, mindegy. És őt nem hívta senki. Mert nem volt senkinek a noteszében. Ez egy ilyen szemét, mocskos szakma. Egyébként most halt meg Pintér Dezső. Azzal nyúzott a Blik, hogy meséljem el, hogy 100 millió forintét sem vállaltam el, hogy a Dezső idejében minden hétköznap 8 és 9 között csinálják el egy típusú műsort. 100 milliót ígértek 10 hónapra, plusz fizetett 2 hónap szabadság.
1: Miért ennyire fontos önnek a pénz?

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca, a Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos csinekre terelik, mert csatornát javítanak. Hétvégén a H6-os hép helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Október 8-a van, csütörtök reggel, tisztelettel köszöntöm Önöket, szép napot mindannyiuknak, köszöntsék a születésnaposokat és a névnapos koppányokat, mert őket lehet ma ünnepelni a névnapjuk alkalmából. Sok-sok másik névnap is van, de még ritkábbak, mint a koppányok, úgyhogy nem sorolom el őket. Van viszont miről beszélünk, és nagyon súlyos témával kezdünk itt a műsor legelején, ami mondjuk az Egyesült Államoknak szeptember 11-e és annak emlékezete és a körülötte lévő gyászérzés ugyanazt éli át Izrael ezekben a napokban, amikor a 3 évvel ezelőtti terrortámadásra, Izrael állam történetének legvéresebb terrortámadására emlékeznek az áldozatokra. Mi pedig másról is fogunk beszélgetni, a kiváltó okokról és a folytatásról a következőben Erózsa Erzsébettel, akivel kezdjük az adást, közel-kelet szakértő. Örülök, hogy itt van.
3: Jó reggelt.
2: Kérlek. Jó reggelt. Szóval, igen, a gyász. Tehát az, amit az izraeliek a döbbeneten túl is át kellett, hogy éljenek, és amit megélnek azóta is igen gyakran, szinte naponta, az a fenyegetettség, a félelem, és nyilván egyfajta büszkeség, hogy ez a nemzet az most is a lábán van. De közben emlékezniük kell erre a 3 évvel ezelőtti szörnyűségre is, és most ezt teszik.
3: Valóban óriási gyász megemlékezések vannak Izrael szerte, és azért tegyük azt hozzá, hogy ez a támadás úgy érte Izraelt, hogy először is nagyon sokaknak ott van még a holokauszt emléke is, erre rakódik rá ez a támadás, és hát nagyon nehezen küzdenek meg azzal is, hogy ami azután következett, tehát az izraeli társadalmon belül óriási viták vannak jelenleg is, elég komoly problémák is, és ne felejtsük el, hogy az ország közben választásokra készül. Úgyhogy ez a megemlékezés, ez nagyon sokakban nagyon sokféle véleményt, állásfoglalást, érzést vált most ki.
2: Ma már tudjuk, hogy nem volt valódi előzmények nélkül sem ez a támadás, most túl azon, hogy ennek van egy évezredes előzménye, ha úgy tetszik. A palesztin hatóság egykori minisztere jelezte, hogy ő például szólt néhány héttel korábban az izraeli elhárításnak, hogy készüljetek, mert valami készül. Nem vették komolyan, de miért nem? Hogy nem?
3: Sőt, nem csak ő szólt, hanem most sorba jelentkeznek, ugye az Egyesült Arab Emírségekből a vezetők, az uralkodó maga is, hogy ő személyesen felhívta Benjamin Netanyahut pár nappal előtte, de az egyiptomiak is jelezték, talán többen mások is a térségből, hogy valami készül. Az a helyzet, hogy nekem itt mindig az jut eszembe, amikor 2013 volt talán, amikor Avi Lieberman, izraeli akkor védelmi miniszter itt járt Budapesten, és az itt mondott beszédében azt mondta, hogy ezzel az alacsony intenzitású konfliktussal mi meg tudunk birkózni. És az az igazság, hogy a palesztin kérdés általában, de emellett különösen a gázai övezet kérdése, úgy tűnt, hogy Izrael teljesen tudja ezt kordában tartani, nem számoltak ezzel úgy, mint igazi valós fenyegetéssel, és például ez pont október 7-én derült ki, hogy az izraeli hadsereg nagy része nem volt ott. Hol voltak? A libanoni határon, mert arról felől érzékeltek várható veszélyt, a Hezbollah felől, illetve Cisziordániánál voltak fönn, és itt viszonylag kevesebb katona volt jelen, tehát a hirtelen válaszreakció is ezért egy picit késett. És hát most ugye óriási viták zajlanak Izraelben, hogy most kinek mi a felelőssége ebben. Azt is láttuk, hallottuk egy pár nappal ezelőtt, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök elrepült talán az Emirátusokba, és ott több közel-keleti vezetővel együtt is tárgyalt, és hát az izraeli média, vagy annak egy része legalábbis teleharsogta a világot, hogy azt kérte az Emirátusok vezetőjétől, hogy hát erről talán ne beszéljünk, hogy szóltatok nekem előre. Nem lehet tudni igazából, ugye ma a fake news meg a mesterséges intelligencia idejében bármit is mutathatnak nekünk, ami vagy történt, vagy nem, de az biztos, hogy ez a hír most, és a választások előtt, és különösen ugye az évforduló, a megemlékezések kapcsán óriási politikai hullámokat vet.
2: Ami Netanyahutól egyébként sincs távol, mert az ő működése általában óriási politikai hullámokat vet, meg jogiakat, de ebben most ne is menjünk bele. Ha megnézzük azt, hogy mi mozgatja a palesztin terrort, akkor nyilván azon túlmenőleg, hogy csak elítélni lehet és megbotránkozni azon, ahogy működik az ő gondolkodás mondjuk, közben muszáj foglalkoznunk azzal is, hogy milyen hiányokra keresnek ilyen agresszív, vállalatotlan módon válaszokat.
3: Erről is nagyon sok szó esik elemzések terén is. Ugye a palesztin területek nem alkotnak egybefüggő területet. Legyen-e palesztin állam, vagy nem, a kétállamiság, vagy nem, az Európai Unió álláspontja máig az, hogy a kétállamos megoldás lenne az elfogadható. Ez ugye visszamegy még az oszlói megállapodásig, 1993-ig, de talán ennél tovább is, második világháború utánig, amikor is ugye a megosztás a terület, palesztin, a brit mandátum terület megosztásáról volt szó, két nép között két állammal, ugye a palesztin állam nem jött létre, Izrael állam kikiáltotta saját magát, megalapította az államot. Úgyhogy tehát ez egy visszamenő történet, igen ám, de Benjamin Netanyahu soha nem állt ki, vagy legalábbis az utóbbi tizen pár évben soha nem állt ki a kétállamos megállapodás mellett. Na most így azután a palesztin területeknek nemhogy az összeérését nem tudta senki se elérni, hanem inkább a még széjjelebb választását, és a területi széjjelválasztás mellett, ugye a gázai övezet, ez nagyjából egy kétharmad budapesti terület volt, ilyen 300 négyzetkilométer összesen beépített területtel, mezőgazdasági területtel, mindennel együtt, illetve Cisziordánia, vagy a Jordán folyó nyugati partja, ugye angolul úgy fogalmazzák meg, E között két külön vezetés is alakult, és ez, ebben nagyon sok elemző, izraelieket is beleértve, azt mondják, hogy ez Izrael állam politikai elitje részéről, és hát itt ugye konkrétan, mivel Benjamin Netanyahu a modern Izrael állam leghosszabb ideje regnáló miniszterelnöke, most már 16 éven túl van, ő neki komoly szerepe volt, hogy lehetőleg szétválasztva tartani a palesztin politikai erőket is. Na, ők se tettek meg mindent azért, hogy, bár volt 6-7 olyan kezdeményezés, hogy hozzunk létre egy palesztin egységkormányt. Tehát itt két különböző területről van szó, és ne felejtsük el, akkor ott van még Kelet-Jeruzsálem, ahol az ott élő palesztinoknak tartózkodási engedélye van, ha 2 évig nincs ott, akkor ez megszűnik, és ott van az Izraelben élő izraeli állampolgársággal rendelkező palesztinok, akik az Izrael lakosságát ugyan 10 millióra tesszük, ebből egy kicsit több mint 2 millió arab, izraeli állampolgár arab, akik mára elkezdtek pártokat alakítani és megpróbálni részt venni az izraeli politikai életbe, de éppen most a választásokon ezeket nem engedik indulni.
2: Ami szintén egy feszültségforrás lesz. Ha visszalépünk az október 7-i eseményekre és az azután következett megtorlásra, az, hogy valaminek történni kell válaszként, ez teljesen nyilvánvaló volt. És az, hogy katonai választ kell adni egy katonai típusú terrorcselekményre, az is. Ennek a mértékét vitatták egy idő után nagyon sokan a világban, és vitatják mind a mai napig, hiszen igazából nem is ért véget az akció. Legfeljebb időnként elhangzik az a mondat, hogy most akkor abba hagyjuk.
3: Ez pontosan így van. Itt Budapesten volt sok évvel ezelőtt, ezen akció előtt egy izraeli nagykövetasszony, aki szerintem nagyon bölcsen úgy fogalmazott, hogy össze lehet hasonlítani áldozatok számait, de igazából ez nem vezet sehova se. Persze aránytalan, de minden halott fáj valakinek. Na most én azt gondolom, ebben vele egyetértek, de itt azért el szokták mondani a számokat. Ebben a tehát váratlanul, Izraelt váratlanul érő terrortámadásban, és ez egy terrortámadás, ahogy a klasszikus definíció megmondja, volt körülbelül 1200, kicsit több mint 1200 izraeli áldozat esett. És 241, ha jól emlékszem, túszt ejtettek. Nem csak a Hamas, voltak ott más iszlamista szervezetek is, más iszlamista palesztin gázai övezetben működő szervezetek is. Ettől még nehezebb lett mindenféle tárgyalás utána. Palesztin részről viszont az, éppen néztem reggel az adatokat, máig, tehát az elmúlt 3 év alatt 74 ezer fölött van a palesztin áldozatok száma, akik között nagyon sokan nő és gyerek, és ugye a gázai övezet az egy bezárt terület, tehát onnan nem lehet kimenni. Tehát nem az van, hogy elköltözik a lakosság, elvándorol, nem lehet kimenni onnan.
2: Tegyük hozzá, hogy Egyiptom a másik vége a gázai övezetnek is lezárja az övezetet, és ő sem engedi be.
3: Egyiptom sem engedi be, Egyiptom a saját biztonsági érdekeire hivatkozik, hiszen vannak 120 millióan, és akkor ott van még 10 millió menekült, vagy migráns, vagy potenciális migráns. Gyakorlatilag csak a Nílus partja van, ahol élni lehet, és Egyiptom is azt gondolja, hogy ő nem enged be, nem teremt még egy ilyen lehetős, a sínai félszigetre nem engedi be biztonsági okokból. Kórházi okok, tehát kezelésre engedtek be, de a legszebb...
2: De ugye, azért vetettem ezt fel, mert az látszik, hogy miközben az arab világ abban egységes, hogy valamit tenni kell, abban már egyáltalán nem, hogy mit. Tehát azt a legkevésbé, hogy ezeket a szélsőségesnek gondolt, és láthatóan annak is bélyegezhető palesztinokat beengedje a saját területére. Tehát ez a zárvány, ez tulajdonképpen az arab világ számára is megfelelőleg fejebb politikailag nem elfogadható.
3: Az arab világ számára az lenne az elfogadható, hogyha Gázában békében élhetnének, és az a döbbenetes, hogy maga a gázai lakosság egy része sem akarná otthagyni a gázai övezetet, annak ellenére, hogy a 80%-a kb. Porig van rombolva. A mezőgazdasági területeknek a 90%-a termőfák, ültetvények elpusztítva. Tehát itt az arab országok küzdenek a palesztin kérdéssel. Ugye a palesztinok ráadásul évtizedek óta, Izrael állam megalakulása óta, sőt már azt megelőzően is fegyveres harcot folytattak a saját, hát nevezzük nemzeti létükért, a saját függetlenségükért. Ennek ellenére a palesztinok között is vannak olyan vélemények, hogy a Hamasznak ez az akciója, főleg így utólag visszatekintve, ez egy elhibázott lépés volt, ezt nem kellett volna, mert Gáza még abban a körbezárt, korlátozott létében is jobb volt, mint ez, ami azóta kialakult.
2: Hát ez nyilván, ha ránézünk a felvételekre, ott élni pokol lehet. De hát amit ők tettek Izraelben, az is a pokol volt.
3: Ez pontos.
2: Izraelben nyilván úgy érzik, hogy ez járt. Ez a válasz járt, az egész világ pedig nagyjából úgy látja, hogy talán túlzó, de érthető.
3: Én azt gondolom, hogy, és vannak izraeli barátaim, akik a békés együttélésnek az elkötelezett hívei, és ők vetik föl azt a kérdést, hogy igazából bárki is lesz a választásokon Izrael miniszterelnöke, azt az egy kérdést kellene felvetni, hogy hogyan lehet megoldani ezt a kérdést. Palesztin állammal vagy anélkül, de ezt valahogy meg kell oldani.
2: De hát erre senki
3: pont Izrael biztonsága követelné meg.
2: Ugye idézzük fel Trump elnök elképesztő ötletét arról, hogy majd ő csinál egy Rivierát a gázai övezetből. Ahhoz az kell, hogy a palesztinokat onnan kitelepítse, nyilván. Tehát ugye az ottani,
3: 2 millió embert kitelepíteni.
2: Az ottani válasz, a Trumpi válasz sem volt megoldás, legfeljebb üzleti értelemben számára.
3: És most gondoljunk bele, hogyha izraeli oldalon is nagyon sok olyan ciklát, nyilvánosságot, hogy az izraeli társadalmat pszichésen is mennyire megviseli ez a háború, és most csak a gázai övezetben folyó háborúról beszélünk, amikor a tartalékosokat egymás után rendszeresen hívják be. Behívják, letölti, hazamegy, újra behívják, letölti, hazamegy. Pszichésen óriási terhelés alatt van az izraeli társadalom. Az izraeli hadsereg óriási, a katonák maguk óriási pszichés terhelés alatt vannak, azért olyan képsorokat posztolnak ők maguk, amelyeket egy átlagember egy normál életben nem csinál, nyilvánvalóan. Ne felejtsük el azt, hogy Izraelből beindult az értelmiség elvándorlása. Most az elmúlt 3 évben már majdnem 300 000 emberről beszélnek, és ami csak egy adat nagyon megütötte a számát, 1-2 hete hoztak egy ilyen adatot, izraeli források, az elvándorlók között nagyon magas az orvosok száma, és a 45 év fölötti orvosoké még inkább, tehát a szakorvos elmegy, mert ő el tud menni, és elmegy. Másrészt viszont a palesztinok nem tudnak elmenni, ugye a Gázából semmiképpen se, nem engedik őket.
2: Konzerválódik a helyzet. Október 27-én lesznek a választások, amit említett is, amivel kezdte tulajdonképpen Netanyahu sorsáról is döntenek az izraeliek, nem csak úgy általában a politikai berendezkedés folytatásáról. Bárki is jön, találhat megoldást?
3: A nagy probléma ott tűnik lenni, hogy 4 jelölt áll úgy tűnik Netanyahuval szemben, akik most összefognak azért, hogy Netanyahut megbuktassák. Ugye Netanyahuról azt szokták mondani Izraelben, hogy háborús miniszterelnök, tehát ha háború van, nagyon sokan most kifejezetten úgy kalkulálnak, hogy most esetleg várható valami újabb. Én eddig nem mennék, de az izraeli kalkulációkban ez előjön. Ez a 4 jelölt közül a legismertebb Gadi Eisenkot, aki vezérkari főnök tábornok volt a Netanyahu kormányban is, aztán őt eltávolították, visszahívták, aztán ő kilépett, új pártot alapított. Ő személyesen is érintett a gázai háborúban, hiszen a fia, vagy egyik fia, és 2 unokaöccse ott halt meg a gázai háborúban, tehát neki is van személyes, de én azt hiszem, hogy Izraelben talán minden családnak van személyes vesztesége is, vagy nagyon sokaknak. De ezek a jelöltek egyike sem gondolkodik egyelőre kétállamos megoldásban. Egyre inkább, tehát az izraeli társadalom jobbra tolódásáról szoktak beszélni. A jelenlegi kormány miniszterei, több miniszter is van, aki azt mondja, hogy palesztinok nem emberek, ki kell őket onnan söpörni, paterolni, még akár ennél drasztikusabb módszerekről is beszélnek. Tehát igazából az látszik, hogy az izraeli társadalom nagy többsége az abban egyetért, hogy nem kell palesztin állam, nem kellenek ide a palesztinok. És...
2: nem a béke felé haladunk. Ben Rózsa Erzsébet köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Arra emlékeztünk, hogy 3 évvel ezelőtt történt a terrorcselekmény Izraelben. Ugye a Hamas terroristái érkeztek, javarészt ők, mint hallották az előbb a határtúloldalról, a gázai övezetből. Mindjárt híradó, a híradó után pedig megbeszéljük az autópálya koncesziók aktuális kérdéseit, például azt, hogyha felbontják, akkor mi lesz azzal, ami ott marad. Úgyhogy maradjanak velünk önök például.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Csak a hit.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Magyar Pétert a telefonlopásos ügy miatt. A miniszterelnök nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt, amit politikai provokációnak nevezett. Azt is megjegyezte, hogy a folyosón sem Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal nem találkozott. Csintalan Sándorral és Szerető Szabolcsal beszélgetünk. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, amiben 3 rendőr is érintett lehet. A büntetőeljárás néhány napja a központi nyomozó főügyészség vonta saját hatáskörébe. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője szerint továbbra is az a kérdés, meddig érhet el az eljárás. A stúdióban Horváth Lóránt. A budapesti olimpia mozgalom működését biztosító BOM alapítvány is csatlakozik a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezéséhez, hogy a kormány és a főváros mihamarabb tűzze napirendre a 2036-os olimpiai játékok megrendezésének lehetőségét. Az ugyanis a szervezet szerint az ország fejlődésének legfontosabb katalizátora lehetne a következő 10 évben. Vendégünk Szalai Berzevici Attila. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon ügyében készült teljes jelentést. A kormány 1 milliárdos jóvátételi alapot és új panaszrendszert jelentett be. Szilvási Lénával beszélgetünk.
2: Az egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Csintalan Sándor és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét.
2: Kezdjük olimpiával mi is. Egészen biztosan sokáig beszélgetünk majd még erről, talán évekig, ugye végleges lesz a jelentkezés. Mit szóltok? Támogatjátok, vagy nem?
3: Ez most egy képzavar lesz. Ez egy palackpost. 2036-ra nagy valószínűséggel már hulla leszek bőven. Mint öreg boomer a fiataloknak, benevegyék ezt. Tehát ez egyrészt a viszonyok az ország. Vegye napirendre a kormány, beszéljünk róla, nincs nekem ezzel semmi bajom. De elég elmenni Athénba, elég körülnézni a világban, hogy manapság ekkora rendezvényeket már több ország rak össze. Most, hogy milyen vészterhes idők vannak és lesznek, abban most nagyon nem is akarok kitérni ezekben a háborús időkben. Amúgy meg, de arról most nem beszélve, hogy azt az elképesztő, borzasztó nagy kupacot, amit el kell hordani itt a következő 4 évben mondjuk a jelenlegi kormánynak, az, hogy ne tegye tönkre ezt az országot, egy ilyen ambíció, azt el nem tudom képzelni, tehát tönkre fogja tenni. Azon kívül meg egy dolgot teszek csak hozzá, hogy azt a dumát meg ne vegye be senki, hogy amúgy is meg kéne csinálni, olyan dolgokat csinálni. Egyrészt egy olimpia más infrastruktúrát igényel, amúgy meg egyáltalán nem vagyunk abban a helyzetben. Egy több országos akármiről lehetne merengedni, de mondjuk nem arról, hogy a szörfversenyt a portugál tengerpartokon csinál.
2: Ugye Portugália és Szlovákia az felvetődött, legalábbis egy tervezetben benne van, ugye nem tudjuk még, mik a részletek, meg elvileg még nincsenek is kidolgozva, de akkor sem támogatnád. Ugye emlegetted Athént, és én is kérdeztem itt más sportközgazdást, meg hát majd jön Szalai Berzevici Attila, meg nyilván tényleg sokat fogunk még sok vendéggel erről itt beszélni a közeljövőben. Azért nem kerülne már annyiba ezek, ez fenntartható
3: mennyibe?
2: Olimpia, tehát hogy teljesen más
3: fenntartható, és mennyibe nem kerülne, meg annyiba, meg fenntartható?
2: Tehát azt mondod, hogy semennyibe ne kerüljön.
3: Hát, nem, viccáljunk már. Jó, bocsánat, csak egy dolgot. Igazság szerint csak azt nem értem, hogy

0: hogy kerülted most elő? Én először azt hittem, hogy ugye most
1: kitogatják. Hát úgy,
0: azt hittem, hogy most így a választások után ugye kinyitották ezeket a páncélszekvényeket, és mindenféle csontvázak kiesnek, és kiesett egy papír. Én komolyan mondom, én nem gondoltam, hogy ez komoly. Még most sem hittem, amikor írtátok, hogy erről beszéljünk, meg azt hallgatom most a sajtot, tényleg, hát erről beszélnek. Jó, hát beszéljenek.
1: Mindjárt majd a felek kommunikációjáról beszélünk, mert akkor talán világosabb lesz a kép, hogy hogy került ez most elő, mert egyébként valóban érdekes, hogyha visszamegyünk egy picit az időben, Szabolcs. Tehát
2: valóban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelzése miatt került ez elő, hogy ők számolnak Budapest, illetve Magyarországgal, mint esetleges pályázóval a 2036-os nyári játékok tekintetében.
1: Nem, hogy számolnak, hanem komoly érdeklődés van. 13-ból bekerültünk
2: igen,
1: a hétbe.
2: Igen, tehát ez így van. Tehát Magyarország ezek szerint valamilyen formában jelezte a szándékát, hogy érdeklődik legalábbis ez iránt. Én nekem kis eltérő az álláspontom, mint a Sándor. Lehet, hogy akkor én beveszek bizonyos dolgokat könnyebben.
0: Hát mert te élni fogsz még akkor, Szabi.
2: Majd az kiderül, de... Tehát amikor azt mondom, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy támogassam ezt az ötletet, akkor előtte viszont nagyon sok ilyen haval kezdődő mondat van. Tehát azt gondolom, hogy akkor érdemes támogatni, mert akkor van értelme egyáltalán egy ilyen kalandba belevágni, hogyha egy bizonyos fajta nemzeti egységet meg lehet mögötte teremteni. Azt gondolom, hogy ez a kiinduló pont. Ugye most volt egy medián felmérés egyébként, ami arra utal, hogy egyébként ez nem is egy lehetetlen dolog, mert ez alapján most ugye kétharmad az inkább azt mondja, hogy támogatja az olimpiát, de azt gondolom, hogy amikor ezek a viták kezdődnek majd, ha egyáltalán eljutunk odáig, akkor lehet, hogy ezek az arányok változnak. De az biztos, hogy aki az olimpiát támogatja, annak ezeket elsősorban a gazdasági aggályokat, azt nagyon világosan meg kell válaszolnia. És nyilván fel lehet hozni a Athén példáját, de azért elég sokan rendeztek mások is olimpiát azóta is, és azért nem mindenhol volt ez csőd. És én azért mennék vissza még egyszer erre a bizonyos nemzeti egységre, mert azt gondolom, hogy Magyarországnak az egyik fő problémája az, hogy egész egyszerűen nincsenek közös ügyeink. Lehet, hogy ez sem az, de én jelen pillanatban nem nagyon látok mást olyat, tehát amióta Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, lezárult az európai integrációs folyamat, igazából a politikai elit megosztottsága azóta az elmúlt 20 évben ugye látványosan erősödött, tehát addig is mély árkok azok még mélyebbek lettek. Ez lehetne egy olyan, ami akár át is ívelhet a kormány ellenzék törésvonalon, de még egyszer mondom, hogy itt nagyon sok ez a ha, és itt nyilván elsősorban azt gondolom, hogy akkor lehet támogatni egy ilyen olimpiát, hogyha arra valamifajta garanciát látunk, hogy ez gazdaságilag is megéri az országnak, és még valami, hogy ez nem csak a sport, nem azon múlik, hogy egyébként a sport emberek, a sportvilág támogatja, mert azt gondolom, hogy nagyjából az evidens, hogy ők támogatják, és ez végképp nem a főváros ügye önmagában, hanem ez azt gondolom, hogy ez egy országos projektnek kell lennie, hogyha komolyan gondoljuk.
0: Én szerintem a nemzeti egyetértés tényleg meg lehet ebben. Azt azért lehet tudni, hogy ez az ország és ennek a gazdasága az e fajta beruházásokkal tudott igazából növekedést produkálni. És abban, hogy egy ilyen projektben etnikai, nemzeti, politikai holtartozás nélkül lehet egy olyan egységet teremteni, hogy iszonyúan ki lehet egy ilyen projektet rabolni, azt tudni. Tehát erre én mérget veszek. Tehát én egy kulturális, és így értem, mert tényleg kulturális szempontot is mérlegelek ebben a dologban. Ez az ország és ennek az elitje nagyon hülyén hangzik, de nagyjából annyira üres fogalom, illetőleg nem üres fogalom, mint hogy a valamiféle, meg a nem tudom mi. Amíg itt egy rendes, ha úgy tetszik, az építőiparon és az ilyenfajta befektetéseken belül egy rendes piaci helyzet ki nem alakul, és valóságos szereplők nem jönnek létre. Amúgy meg ehhez az ország, a mostani modern olimpia költségei, ez kicsi, egyszerűen kicsi.
1: Ugye 2024-ig csak ott a feltett kérdésedre válaszolva, 2024-ben kellett erre nem jelentkezés, nem jó a szó, mert ez nem hivatalos jelentkezés, 31-ig lesz, hanem jelezni a szándékot, és akkor a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros jelezte ezt a szándékot. Azóta aztán ennyit tudtunk, és aztán tegnap előtt jött a Nobezzel, hogy ez most már itt tart ez az ügy. Szóval a felek kommunikációjáról mit gondoltuk? Ugye Karácsony Gergelyt itt is, meg máshol is kérdezték már erről, most is azt mondja, hogy egyrészt történelmi lehetőségnek tartja, másrészt jó a fővárosnak és az egész országnak, tehát nyilván nyilván elmondja azokat az érveket, amikre te azt mondtad, hogy ez nem így van, illetve csak akkor szabad megrendezni, hogyha megéri nekünk. A kormány álláspontját meg nem tudjuk. Tehát egy picit olyan, mint hogy olyan forró krumpli lenne ez az olimpia. Anno Magyar Péter úgy tűnt, hogy egyértelműen támogatja, biztos, hogy emlékeztek, hogy bűnben fogant pártnak nevezte a Momentumot. Aztán meg azt mondta 2021, talán az is két éve volt augusztusban, hogy szerinte a kormány süttyomban már beadta az olimpiai pályázatot, mert a fővárosnak kell beadni, és a pályázat még nincs beadva. De most elsőjén Vitézi Dávid meg azt mondta, hogy nincs asztal, nincs az asztalon egyelőre. Most holnap tart egy sajtótájékoztatót Vitézi Dávid és Magyar Péter, nyilván az újságírók szemben az első kérdések között lesz, hogy akkor a kormánynak mi az álláspontja. Ezt hogy látjátok? Mert itt meg a kommunikáció érdekes.
2: Hát, nyilván azért is viselkedett így a kormány, mert azért azt érzékeli, hogy talán azt a szavazótábort, ami mögötte van, ez a kérdés megosztja.
1: És ezért... De mindig ezt kell nézni? Tehát, hogy ez egy nagyon...
2: Azért, hogy politikusokról beszélünk, akkor azért szerintem ez egy nem... Lehet azt mondani, hogy ez nem helyes, vagy de hát ez a realitás, tehát ezzel számolni kell. Nyilván ez ilyen szempontból kényes kérdés, és ugyanakkor ez egy döntő kérdés is. Tehát azt gondolom, hogyha a kormány nincs mögötte, nincs emögött a pályázat mögött, akkor a főváros hiába akarja ezt csinálni, tehát a kormányzati állami garanciák nélkül belevágni sem érdemes. Én azt gondolom, hogy itt most, és ugye kerülnek is nyilvánosságra mindenfajta ilyen háttér tanulmányok, elemzések, ugye ez, az előző kormány is rendelt ilyet, nem lennék meglepve, hogyha a mostani kormány is foglalkozna ezzel, tehát ami valóban konkrétan a költségekről kerültek is erről nyilvánosságra mindenfajta adatok, számok, és persze, amit a Sándor mond, azon, hogy is mondjam, csak az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai őt igazolják, hogy hát ha minél nagyobb egy projekt, hát bizonyatból annál nagyobbat lehet
1: legyúlni. Igen, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy azt mondják, hogy jó, 5000 milliárd lesz az olimpia, aztán végén 15000 lesz.
2: Hát ugye azt mondom, hogy erre olyan embereket kell, vagy egy olyan testületet kell rögtön szerintem létrehozni, amiben olyan emberek vannak, akik bizonyos értelemben a politikától is, tehát minél inkább elemelni a politikától is, akikről az ember úgy el is hiszi, hogy nem saját zsebre dolgoznak, hanem valóban ez az ügy hajtja őket. Én egy picit optimistább vagyok, tehát szerintem azért vannak ilyen emberek, és talán képesek vagyunk erre is.
1: Nem vagy te optimista, Sándor?
0: Mert először ismerem azt a
1: dolgot. Hát a rendszerváltás, na jó, de hát
0: ez az egyik dolog.
1: Rendszerváltásról beszél sok elemző, meg te is szoktál, akkor minden lehetne ebben is rendszert váltani, hogy ez valóban egy olyan projekt lesz, ami most nem korrumpálódik, ami most jót tesz az ország.
0: Először is majdnem biztos vagyok benne, és ez nem kritika, hogy a jelenlegi magyar kormánynak ezzel kapcsolatban, az olimpiával kapcsolatban nincs álláspontja, nem is lehet. Nem is készült erre. Szerintem egy kicsit most olyan hirtelen jött, valószínűleg a kormány számára
1: is. Mindjárt itt a 31-e.
0: Hát most
1: tehát muszáj, hogy legyen valamilyen.
0: Jó van, de én arra biztatom őket, hogy a dolgot érdemben vizsgálják meg, számolják ki, és nem egyszerű osztásszorzásám ez. Hát most például, és mi nagyon kitettek vagyunk, tekintettel arra, hogy nem indulok se főpolgármesteri címért, se másért, ebből adódóan megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy azt mondom, amit gondolok, meg amit el tudok képzelni, meg amit helyesnek tartok. Nyilván dobálják ezt most, mint a forró klumpit, mert egyrészt ugye a nemzeti egység, tehát megmérjük, tetszik-e a népnek, vagy nem tetszik. Mérjék meg. Mondja meg a nép, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik, aztán utána legyen szíves valakik, nem politikai koalíciós alapon, előállni azzal, hogy hölgyeim és uraim, ez van, ezek a feltételek, ezekhez persze tervek is kellenek, ez itt csókolom. Hát ki gondolta volna? Az Orbán kormány alatt felépítették a Duna arénát ott a Duna parton, adban a jelszóval, hogy milyen jó lesz az olimpiára. Na most kiderült, hogy ez nem jó már az olimpiára, hiszen a mostani vízes világbajnokságot és a Dómba fogják megcsinálni mozgatható medencékkel.
1: És az atlétikai
0: stadion. Csókolom, legyen megalapozott.
1: Egyébként ezeknek meg kell felelni, és a végén nem is a medián mér majd, hanem az Olimpiai Bizottság a nemzetközi mér egyet, mert hogyha nincsen társadalmi támogatottsága, akkor azért ezt figyelembe veszik.
2: És hát ugye a Momentum már most jelentkezett, tehát ő jelezte, hogy ő fenntartja azt a javaslatát, és ragaszkodik is ahhoz, hogy népszavazás döntsön erről, amiben ugye nyilván van egy kockázat, hogy nyilván akkor, hogyha ezt elutasítják, ez persze megtörténik. történhet, de hát ilyen azt gondolom, hogy ezt viszont nehéz lenne megkerülni, és egy ilyen vita azért arra is jó lenne, hogy talán egyszer is lehet, hogy megint akkor én vagyok a naív, talán egyszer végig lehet vinni egy feladatot úgy, hogy mondjuk az ország nyilvánosság előtt, mert megfelelő fórumokon pro és kontra értelmes emberek elkezdenek érvelni ellene és mellett.
1: Legyen, mi teszünk erről az biztosítom.
0: Így van, annak idején, ha tévedtem, oda lehet jönni, le lehet pisilni a síromat, ha meg nekem volt igazam, akkor majd Sanyi bácsi,
1: Isten nem mondj ilyeneket, tehát hol van az még? Na, tegnap Magyar Pétert kihallgatta a központi nyomozó főügyészség, egy más téma, nem sok időnk maradt már rá. Ugye ezt ő maga jelentette be, nem ismerte el a bűncselekményt, és azt írta, hogy a politikai provokáció miatti kihallgatása során nem találkozott az ügyészség folyosóján sem az Arany konvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal a 100 milliárdos MNB ügyben önkény. Tehát ismét üzen az ügyészségnek, nyilván kommunikációs szempontból kérlek, hogy értékeljétek, vagy mit szóltok ehhez. Volt már téma ez a közéletben, ugye nem olyan régen. Érzékeny kis latloknak nevezte az ügyészeket a Brian életéből.
0: A miniszterelnök ugye még fiatal, meg hajlamos a barokkos retorikára. Én minden esetre szeretném őt személy szerint, ha egyáltalán érdekes az, hogy mit megütteni, én büszke vagyok arra, hogy ott volt az ügyészségen. Nem arra vagyok büszke, hogy amit elkövetett, ami nem egy olyan naund, ráadásul két évvel ezelőtt volt még ellenzékben, és hogy a jó nép ezt eldöntötte, hogy őt ez zavarja el már, hogy a választó, én is eldöntöttem, vagy nem. Az, hogy mondjam, olyan neki ez a dolog, mint egy szoros csizma, mert feszélyezi, meg szokatlan, meg egyáltalán. Én nem tudom, hogy ehhez hasonló helyzetben felelős magyar első ember odaállta az ügyészség elé. Oda ment, meghallgatták, Nyugi Magyar Péter, jól van ez így, rendben van, így kell viselkedni egy miniszterelnöknek. Ha tetemre hívják, álljon oda. Amúgy az a persze, hogy a mentelmi jogot fel akarja számolni, az egy katasztrófa, és az egy szörnyű ötlet, de most erre nincs idő kifejteni.
2: Valójában meglepő nem történt, tehát onnantól kezdve, hogy a parlament ide felfüggesztette a mentelmi jogát, lehetett tudni, hogy erre előbb-utóbb sor kerül, és hát nyilván Magyar Péter nem lenne Magyar Péter, hogyha ezt nem kommentálná megfelelő módon, és nem üzenne, nem feltétlenül csak az ügyészségnek, hanem a közvéleménynek is.
0: Igen.
2: És abban azért neki is van igazsága, hogy az ügyészség azért valóban azért üzent is neki azzal, vagy hát azért az valóban egy elég meredek dolog, hogy ezeket, amikor egyszerre kérte ki ugye azt a három politikust, ugye azok az ügyek, tehát ott ugye milliárdos tételekről van szó, és itt ugye...
0: Hát meg a hazaárulás esélyéről.
2: Tehát itt ez indokolt, hogy azt mondja, hogy hát micsoda összemosás, de ha ezt most elemelkedem és magasról nézem ezt az egész történetet, akkor azt látom, hogy bizonyos értelemben, hát végül is ezt akartuk, hogy legyen egy ilyen ország, ahol előfordul az, hogy volt minisztereket kőkemény ügyekben felelősségre vonnak, és előzetesbe is helyeznek, vagy letartóztatnak, és a hivatalban lévő miniszterelnök sem áll a törvények felett. Végül is, ha innen nézem a dolgot, akkor egy lassabban egy ilyen normális országgá kezdünk válni.
0: Azon nem vagyok meglepve, hogy az ügyészség súlyos keszonbetegségbe szenved. Szóval azért ezt a telefonos ügyet két éve izélgetik, ugye, és most hirtelen elővették, miközben teljesen igazabban a Magyar Péternek szeretném látni azokat az embereket, és a Magyar Péter mint politikus involválta magát ebben.
1: Na, maradunk a témánál, mert itt van már Horváth Lóránt, itt vár, hogy arra, hogy megköszönjen nektek. Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Okay,
2: köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Three brothers in a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggel, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is, ugye a Spirit FM-en lehet minket követni, ha valaki elveszti a fonalat így a tévében, mert indulnia kell, akkor a rádiót bekapcsolja, akkor hallgathat minket tovább. Bucski Péterrel, a G7 újságírójával például jó reggelt kívánok neked. Jó reggelt. Aki a Mészáros Szíj ügyet, vagy más néven az autópálya konceszió ügyét eléggé szorosan és elég régóta követi, tehát nyilván azt is tudod, hogy most hol tartunk, mert a két úr, illetve a körülöttük lévő cégcsoport szemmel láthatóan igen hajlékony lett hirtelen, és megegyezésre törekszik.
2: Hát most legutóbb annyit nyilatkoztak, ugye, hogy amíg tartanak a tárgyalások, nem nyilatkoznak ezzel, ugye elismerték, hogy zajlanak a tárgyalások. Először ugye ez még eléggé elvetették ennek az ötletét, hogy ezt csak úgy föl lehet mondani ezt a szerződést, ehhez képest ez előrelépés. Tehát leginkább azt láthatjuk, hogy most megindult egy olyan tárgyalás, ami várhatóan azért hosszadalmas lesz és nem egyszerű. A hajlékonyságot segítheti, hogy az Európai Bizottságnak ugye folyamatban van egy kötelezettségszegési eljárás, amiben tulajdonképpen azt írják le jogi nyelven, amit Magyar Péter és Vitézi Dávid közös sajtótájékoztatóján részletesen bemutatott, korábbi években pedig mi is gyakorlatilag a legtöbb részletéről már írtunk, hogy ez tulajdonképpen nem tekinthető egy koncesziós szerződésnek. Hogyha megnézzük azt, hogy ez a itt nagyon nehéz a számokkal, az óriási számok, és ugye minden évben át kell kalkulálni az inflációval, euró árfolyammal, de mondjuk azt, hogy mostani áron mondjuk azt látjuk, hogy ez egy ilyen 21 ezer milliárd forintos szerződéscsomag, 35 évre, ez óriási szám.
1: Vitézi Dávid 23 ezer milliárdról beszélt.
2: Igen, mert akkor 23,9 a 2026-os áron, tehát és akkor a megkötésekor ez volt mondjuk ilyen 17 ezer milliárd, és ezt lemódosították 4,4 milliárd forinttal megemelték az összegét.
1: Kevés volt.
2: Ezt tulajdonképpen 25%-kal megemelték úgy a szerződésnek az árát, hogy ezt azért ismerik el szerintem az emberek, hogy azért csak úgy nem lehet állami szerződéseket módosítani, nem bonyolult jogszabályi feltételé vannak, tehát mondjuk egy 1000 milliárd forintért, vagy 1300 milliárd forintért azt, hogy mondjuk az N0 és Bicske között nem az állam építi ki a 2x3-sávos M1-est, hanem ez a konceszor, azt mondjuk közlekedés biztonság, és akkor két bekezdést írunk róla, hogy 1300 milliárd forintot nem egy nyílt beszerzés kapcsán költünk el. Ezek azért nagyon problémás ügyek, ezek nem valószínű, hogy kiállnák a jogszerűség próbáján, és sok ilyen van. De például ilyen az, hogy tényleg ilyen 1000 milliárd forinttal megemelték azt a pénzt, amit kap a koncesszor azért, mert hogy a háborús infláció miatt drágább volt az építkezés. Tehát, hogy ha építünk egy házat, és oda jön nekünk a kivitelező, hogy háborús infláció van, amikor még fix árban megállapodtunk, és a szerződés ezt nem tartalmazza, hát ilyen nincs, tehát szerintem nem kell ragozni. És nagyon sok ilyen apró, egymásra épülő dolog van, ami összességében azt a képet mutatja, hogy ez a szerződés ezersebből vérzik. A legnagyobb probléma az, hogy a szerződés értékének a fele az nem egy olyan koncesszióra szól, ami a koncesszió ugye arról szól, hogy nincs pénze valamit megépíteni az államnak, ezért megkér valakit, hogy ruházzon be, és majd évek, hosszú évek során kifizeti neki, és addig üzemeltesse. Itt a meglévő autópályákat adták át üzemeltetésre, és tulajdonképpen most idén 300 milliárd forintot fizetünk ezért, 33 ezer forint ugye minden magyarra, tehát ezért nem olyan kevés pénz, és ezért azt kapjuk, hogy a meglévő, korábban az állam által épített autópályákat üzemeltetik. Ez eleve ugye a szerződésnek a jogszerűségét elég erősen...
1: Egyszer kifizettük, sőt, többször fizettük.
2: Többször, de az egy dolog,
1: akkor megépült,
2: de ez csak az üzemeltetés.
1: Használjuk, és most kifizetjük, mert üzemeltetik.
2: Az egy dolog, tehát üzemeltetni mindenképpen kell, ezt mindenképpen ki kellene fizetnünk, ez lehet magáncég, lehet, de nem koncesszióban, ez szolgáltatásként kellett volna megrendelni.
1: Azért kell autópályadíj, mert abból üzemeltetik. Ezek szerint mégsem.
2: Hát erre is megy belőle, de most már egyre nehezebben takarja be az autópályák díját, meg a közúthálózat díját. De csak az a lényeg, hogy itt tulajdonképpen egy szolgáltatást nyújtanak a szerződés felére, amire nem lehetett volna koncessziót kérni, hanem egy hagyományos közbeszerzés, szolgáltatási szerződést, ami maximum 10 évre szólhat. Az árazásával is komoly baj van. Ugye láthattuk az M6-os autópályának az első szakaszát, ez a Dunaújvárosig a fővárostól tartó szakaszán, hogy ott ugye az MKIF árát összehasonlították azzal, amit a meglévő koncesszor és a Magyar Közút adott. A Magyar Közút, az állami cég és a meglévő koncesszor nagyságrendileg ugyanolyan árat adott, ezek körülbelül harmadába kerültek, mint az MKIF ára, amit egyébként ez a szerződés szabályoz. Tehát, hogyha azt vesszük, ugye, hogy ez a 300 milliárd forint helyett mennyiből lehetne akkor megoldani a meglévő autópályahálózat üzemeltetések, akkor nagyjából 100 milliárd forint adódik, hogyha itt is a harmadát vesszük, de ha összehasonlítjuk más üzemeltetőkkel, a Magyar Közútnak egyéb, mert ők is üzemeltetnek ugye 300 kilométernyi autópályát közel, a díjait, akkor azért tényleg az látszik, hogy ez a 100-150 milliárd forinttal drágább, mint a meglévők. És persze lehet elmondani, hogy ilyen felújítást csináltunk, olyan szelektív gyűjtőt, állomást csináltunk, ilyen zajzáró falat építettünk ide-oda, ezek a tételek, ezeknek valóban lehet kis hatása,
1: hát és nem
2: de hát nem a kétszeres.
1: 150 milliárdról beszélünk.
2: Ez éven.
1: Hanem folyamatos.
2: Ez a 300 milliárd forint, hogyha elkezdik megépíteni azokat az autópályákat, amik ebben a szerződésben van, ugye az M1 bővítése mellett M7, M3, ez mondjuk 6 év múlva kb. 600 milliárd forintra menne fel, és a szerződés végén pedig évi 1000 milliárd forintra, úgyhogy autópálya díjra kb. 600 milliárd forintot nettóban szedünk be. Ez egy azért. És emellett ugye nem csak ezt kell ebből az autópályadíjból fizetni, hanem a Magyar Közút működését, ami most 150 milliárd forintot fizet rá az állam, és ez nagyon kevés. És ugye pont az látszik, hogy ez a pénz nagyon hiányzik az országos közúthálózat felújításából, azért néznek ki úgy az útjaink, mert óriási pénzeket átcsatornáztunk ebbe a koncesszióba, és egyszerűen nem maradt pénz.
1: Mennyi volt itt a várható haszon? Miért áldozták be azt a látszatot is, hogy ez egy tisztességes vállalkozás?
2: Mondjuk azt, amit látunk. Jó? Tehát az első években, 2025. december 31-ig 100 milliárd forint üzemi eredményből 50 milliárd forint osztalékot vettek ki. Ez körülbelül az árbevételnek a 12%-a az üzemi eredmény. Ez a beruházási szakasz, ugye? Tehát itt a koncessziótból pénzt vettek ki az elején. Az eredeti tervek szerint itt veszteséget kellett volna csinálni a koncesszornak, de itt csinált nyereséget. Az első 10 évben, amit a kormány jóvá hagyott, ami alapján elkezdték a koncessziót megvalósítani, ezt a Transparency perelte ki ezt az anyagot, abban teljesen világosan látszik, hogy azt mondták, hogy az első 10 évben veszteségesnek kell lenni. Na hát ez az első 4 évben nyereséges volt.
1: Nagy baj, nagy kockázat nem volt ebben.
2: Hát bárki szívesen.
1: Hogyan tovább? Végzni. Mert hogy oké, most a kormány azt mondja, hogy felbontja a szerződést, a Mészáros C-csoport azt mondja, hogy tárgyalni akarnak róla, minthogyha az egyik fél kiszállna, a másik fél benne maradna. Az önmagában egy érdekes ajánlat. ilyen körülményekkel körbebástja ez a történet után, hogy akarsz benne maradni a nagy dílben. De jó, nézzük ezt meg. És akkor jön a következő kérdés, valakinek be kell fejezni az M1 felújítását, valakinek meg kell csinálni az M7-es autópálya kibővítését, és közben vissza kellene szerezni ezeket a pénzeket.
2: A legegyszerűbb dolog, ami még nem kezdődött el beruházásra, az állam bármikor darabonként akár koncessziót, akár közbeszerzést ki tud írni, valós versenyre, jobb árakkal, bármikor ezt meg lehet tenni, vagy az M200-as kiépítése. Az M1-es befejezés az nehezebb dolognak tűnik, ugye itt esetleg azt lehet, hogy arról megállapodnak, hogy az befejezi a mostani cégcsoport vagy kivitelező, ezt egyébként a Szilács és Mészáros Lőrincnek az építőipari cégei, a Duna és az M1 csinálják. És ugye azt kellene megállapodni, hogy hogyan zárják le ezt a szerződést. Azért azt látni kell, hogy időbrésben van mindkét fél, ugyanis az Európai Bizottságnak a kötelezettségszegési eljárása folyamatban van. Borítékolhatóan ennek azért elég nagy eséllyel az lesz a vége, hogy szabálytalan ez a szerződés, és nem lehetett volna megkötni. Ekkor pedig a koncesszió tulajdonosai ugye rosszabbul is járhatnak, mintha most megállapodnának, és esetleg mondjuk az eddigi kifizetésekkel megelégedve.
1: Várj egy pillanatra, a magyar államnak miért nem érdeke ez a megoldás? Mondja ki az Európai Unió, érvénytelen minden, kérjük vissza a babaruhát.
2: Egyrészt akkor elég hosszú pereskedés lesz ugye az, hogy ki ezért a felelős, hogy azt mondhatja a konceszor, hogy ártatlan volt, semmi köze nem volt a NER-hez.
1: Neki ezt mondták.
2: Igen, ők csak egy tiszta és nyílt pályázaton indultak. Másrészt pedig ugye ez egy pont olyan befejezés lehet, ami nem egy szabályozott befejezés, és akkor ugye ezért biztosítani kellene az autópályáknak, az üzemeltetésének a folytonosságát. És szerintem azért az is látszik, hogy a konceszor két tulajdonosa is egy kicsit azért más érdekkörből érkezik, hiszen mondjuk a Duna Aszfalt az egy létező valós építőipari vállalatcsoport, és valószínűsítem, hogy a jövőben is szeretnének a hazai piacon működni. Mi mondjuk Mészáros Lőrinc építőipari cégeinek a valós hozzáadott értéktartam azért igen csekének mondható, tehát és azért látszik, hogy azért a két szereplőnek más az érdekrendszere.
1: Ezzel azt mondod, hogy Mészáros Lőrincnél volt a kassza, Szijjászlónál a munka?
2: Igazság szerint nem, mert ugye alapvetően két párhuzamosan működő cégről beszélhetünk itt egymás mellett, tehát külön cégek üzemeltettek és építettek külön szakaszokat, tehát itt azért nem lehetett olyan nagy az összhang a két szereplő között sem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt ez lehet még egy plusz nehézség, hogy lehet, hogy mondjuk különböző elvárásaik vagy célrendszerük van nekik is, és ezt az állami tárgyalások során is azért nem lesz egyszerű egyeztetni.
1: 35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt kellett volna utalnunk ennek a cégcsoportnak. Ez üzlet vagy tolvajlás?
2: Hát üzletnek semmiképpen nem mondanám. A magyar állam szempontjából, az ő szempontjukból pedig lottónyereményhez hasonlítható.
1: Lucski Péter, köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
3: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
6: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
7: A fővárosban akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad közműjavítása miatt. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra kell készülni. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tiszteletek, köszöntöm Önöket, Róna Jégon vagyok, a több-kevesebb műsorát hallják, a mai szerkesztő Nagy Teodóra, és az első vendég az adásban a Gránit Alapkezelő vezető közgazdász, a Regős Gábor, akivel a rezsicsökkentésről beszélünk, meg arról, hogy mit évők legyünk ezzel. A kormány, mintha elszánta volna magát arra, hogy valamit tesz, és hát bár az ígéret az volt, hogy a rezsicsökkentés marad, de nyilvánvalóan abban a formában, ahogyan most van, értelmetlen fenntartani, de hogy mennyire, például ezt kérdezem Regős Gábortól. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye, akik kritizálják a rezsicsökkentést az első perctől kezdve, ők folyamatosan azt mondják, hogy nincsenek szociális szempontjai igazából, tehát ilyen elvágólagosan mindenki ugyanazt kapja, és ennek így kevés értelme van, viszont nagyon drága. Ön mit gondol erről?
8: Hát kezdjük a nagyon drágával. Ugye a nagyon drágára azért nehéz egy számot mondani, illetve tudok mindjárt egy számot mondani, hogy az idei költségvetésben erre 792,5 milliárd forintot terveztek, de hát persze ez nem egy olyan szám, ami egy kőbevésett szám, hiszen ez alakul attól függően, hogy mennyi a fogyasztás, mennyi a piaci energia, de mondjuk, hogy nagyságrendileg ezzel lehet számolni, ugye nyilván ez a 22-23-as energiaválságban azért több volt. Ugye az, hogy nem vesz figyelembe szociális szempontokat, hát ez egy egyszerre előny és hátrány. Ugye ha csak visszagondolunk arra, amikor itt néhány hónapja az iskolakezdési támogatásról beszéltünk, ami figyelembe vett szociális szempontokat, és egy ugye nem 70, csak 40 milliárd forintba került a költségvetésnek, hát akkor is rengeteget olvashattunk arról, hogy de ez miért kapott, de az miért nem kapott, tehát ugye ezek a szociális szempontok elve jók, gyakorlatban azért mindig kérdéses, hogy mennyire lehet ezeket igazságosan és jól érvényesíteni, avagy mennyire remizáljuk például azokat, akik feketén dolgoznak, és feketén érik el jövedelmet, de alacsony jövedelemre vannak bejelentve, csak hogy egy példát mondjak, de tudnánk még többet is. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy igenis, meg nem is, nehéz igazságot tenni benne.
1: Jó, akkor nézzük csak a pénzügyi részét a dolognak, úgysem tudjuk megoldani most a szociális problémákat ebben a beszélgetésben, de a pénzügyiekre rá tudunk mutatni, mert hogy a 800 milliárd forintot költünk arra a rezsicsökkentésre, amely voltaképpen a társadalom egészét terheli ilyen módon. Mert hogy ezt mindannyian fizetjük, a magunk részét kivéve ebből a 800 milliárdból. Közben a kormány azt mondja, hogy csökkenteni kellene az államháztartási hiányt, amit ez nyilván csak fokoz, de nem csökkent. Hogyan lehet itt igazság tenni?
8: Ugye 800 milliárd forintról beszélünk, ez a GDP-nek körülbelül kevesebb, mint az 1%-a. Ezzel szemben hát ugye idén lesz egy ilyen 7% körüli hiány, ebben mondjuk ugye vannak bőven a választási osztogatáshoz kapcsolódó egyedi tételek, tehát mondjuk, hogyha nagyjából ezzel a 7%-kal számolok, ami még lehet, hogy pessimista is, ugye itt a kormány 7,5-et mondott, de hát az azért az év végére elég nagy habzsidőzsit jelentene. Ugye akkor le kell faragni egy ilyen GDP 4%-ának megfelelő pénzösszeget, ez mondjuk, hogy ez ilyen 3500 milliárd forint, tehát ebben van ez a 800 milliárd, ami hát egy ilyen csökkenthető, kivezethetőnek egyébként nem gondolnám, ugye még hogyha itt az előbb említett szociális szempontokra korlátozom, tételt jelent.
1: Hogyha azt mondja a kormány, hogy kivezetni ezt az egészet, az ugye előbb mondta, hogy 1%-nál is kevesebb a GDP-t tekintve, de közben meg okozna rendkívül sok gondot azoknak, akik berendezkedtek az elmúlt időben arra, hogy ennyi és így van az ő rezsijük. Egyáltalán hogyan lehet ez a rendszerhez úgy hozzányúlni, hogy ne okozzon sok családban krachot?
8: Jó, hát ugye azért is érdekes, mert valóban, ahogy el is hangzott, hogy a kormányzat megígérte, hogy így marad, csak hát ugye soha egyébként sok mindent megígértek, és ez a sok minden ez egyszerűen nem biztos, hogy fog teljesülni. Ugye, ami elhangzik gyakran érvként, hogy ugye nem ösztönöz a megtakarításra, és sokkal kevesebbet tudnánk fogyasztani, hogyha magasabb lenne az energiaár. Ugye ez nem teljesen igaz, hiszen ugye 2022 óta van ez a sávos rezsicsökkentés, tehát ugye ez az átlagfogyasztás alatt fölött, ez egyébként mérsékelte is a fogyasztás. Ezt szerintem azért lehet még finomítani, nyilván nem így légből kapott számokkal, úgyhogy ilyet nem is fogok mondani. Tehát ez mindenképpen azért egy lehetőség ennek ezt valahogy egy kicsit változtatni, de azért ezzel amiatt kell óvatosan bánni, hiszen az tök jó, hogyha a fogyasztást én visszafogom. Csak ugye miért tudom visszafogni a fogyasztást? Az nagyon jó, hogyha azért fogom vissza, mert növelem az energiahatékonyságot, nem az utcát fűtjük. Csak hogyha a fogyasztás visszafogása azt jelenti, hogy egyébként több olyan háztartás lesz, aki nem tudja kifűteni a házát, az ugye nem biztos, hogy annyira előnyös. Na most én még egy dolgot felhoznék, amin azért lehetne változtatni. Ugye hatósági fixárakkal dolgozunk, és ezek a fixárak 2014 óta azonosak. Na most hát azóta azért a világban sok minden változott, tehát nem biztos, hogy ezeket is a végtelenség ezen a szinten lehet tartani, hogyha valamin változtatni akarunk, akár ezen is lehet.
1: Közben pedig nyilván a kormányzatnak célja kell, hogy legyen a bevétel növelése is, tehát a bevételi oldalon is kellene a javításra valami lehetőséget találni. Ön például erre az Indexben rámutatott egy tételre.
8: Hát egy nem is olyan kis tétel van itt, ugye, amit úgy hívunk, hogy társasági adó. Na most ez egy dolog, hogy ennek 9% a kulcsa, ezt még ugye eladhatjuk adó optimalizásnak vagy versenyképességnek. Nem mondom, hogy ezen nem lehetne növelni, csak ugye a probléma az, hogy igazából ezt a 9%-ot sem szedjük be, mert sporttámogatás van, ami ugye hát valójában nem egy támogatás, hiszen az adót irányítják oda a cégek, tehát közvetlenül nem járulnak hozzá a támogatáshoz. Ilyen-olyan egyéb leírások vannak, tehát ezen biztos, hogy lenne keresni való.
1: Hogyha ezt pénzben akarjuk kifejezni, ez mekkora tétel lehet, ami így elúszik?
8: Hát erre pontos számot nehéz lenne mondani, de szerintem ezzel a rezsicsökkentéssel úgy legalább összeredhető.
1: Lesz így dolog akkor, bőségesen, mert hogy az egyiket kivezetni, a másikat bevezetni kellene, nyilván, de közben a kormányt köti a saját ígérete. Előbb tett egy ilyen félmegjegyzés, hogy egyszerre minden nem fog menni itt. Ez esetben mire gondolt?
8: Hát ugye most ez egy dolog, hogy a rezsicsökkentésről ki mit mondott az eddigiekben. Ugye azért itt sok minden más is elhangzott az elmúlt időszakban, csak hogy egy pár olyan példát mondjak, ami a jövő évi költségvetés terheli vagy terhelheti, ugye ami elhangzott ígéretek szintjén, ugye egészségügy plusz 500 milliárd évente, családi pótlék jelentős emelése, nyugdíj minimum emelése, SZIA csökkentés az alacsony keresetőeknél, katakiszélesítése, ugye szó volt nyugdíjas szépkártyáról, szociális gyermekvédelmi, rendvédelmi, oktatási, egészségügyi dolgozók béremeléséről, tehát itt azért sok minden elhangzott, meglátjuk, hogy ebből mi lesz, és elközben, ahogy elhangzott, hiányt kellene csökkenteni, és ezt a hiánycsökkentést egyébként a piac nagyon erősen el is várja, tehát hogyha nincs hiánycsökkentés, akkor ez az áprilisi forint erősödésnek ennek búcsút is inthetünk.
1: Ha viszont van hiánycsökkentés, valonnan el kell venni, mert nyilván másképp ez nem fog menni, vagy pedig bevételt kell növelni drasztikusan, azt meg adóemeléssel szoktak, azt meg megígérték, hogy szintén nem lesz, úgyhogy igen, ez egy bonyolult képlet. Köszönöm, hogy megvilágította. Regős Gábort hallották, a Granit Alapkezelő vezető közgazdászát.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mennyibe kerül egy autó fenntartása ma Magyarországon? Ez lesz a következő témánk, és ez azért is különösen aktuális, mert van ez a fajta vita, hogy a közösségi autómegosztás meg a saját tulajdonolt autó között melyik éri meg jobban, és kinek melyik éri meg jobban. Nem biztos, hogy igazságot teszünk, de szempontokat tudunk adni talán Horváth Zsolttal, a Vezes.hu főszerkesztőjével. Szervusz Zsolt!
2: Üdvözlömlek, és üdvözlöm a hallgatókat is! Hát azt gondolom, hogy egyébként ez a téma mai nap igazán aktuális a mai világban. Ugye azt látjuk, hogy a városi közlekedés az nagyon túlzsúfolt, és ezért joggal merülhet föl, főként azokban, akik mondjuk rövid utakat tesznek be, nem mennek nagyon távolra, hogy miért is tartsak fenn egy autót, amikor egyébként mondjuk közösségi közlekedéssel meg tudom oldani a működésemet, a napi dolgaim, de néha szükségem van autóra, ekkor jöhet szóba az, hogy mondjuk autómegosztó szolgáltatást igénybe vegyek. Összességében azok nyilvánvalóan egy útra számolva lehet, hogy drágábbak, de lehet, hogyha egy teljes évet nézünk, és utána számolunk, hogy mennyibe kerül egy autót fenntartani, akkor mégiscsak olcsóbb. Másrészt viszont azok, akik minden nap használnák az autójukat, akár hosszabb útra is mennének, vagy a napi működésükhöz elengedhetetlen, mert mondjuk a közösségi közlekedés nem oldja meg a problémájukat, mondjuk adott esetben a Budapestről beszélünk, vagy a Budapest körüli településekről, ott viszont elengedhetetlen az autó, de ekkor is jó egyébként tudni, hogy mibe is kerül fenntartani ma Magyarországon egyébként egy autót, legyen az bármilyen is.
1: Ugye vannak olyan helyzetek, ahol gyakori szállítás, vagy a gyerekek cipelése, idősebb szülő ellátása és hurcolása egyik helyről a másikra, amikor valóban inkább egy saját autó megmagyarázható. De hát nézzük is. Szóval, hogyha valaki évi 15 000 kilométert autózik, az ugye egy ilyen átlagos alaphelyzet.
2: Igen, ez abból egyébként kiderül, hogy megvizsgálta egyébként vagy a használt autó.hu, ami ugye nyilván ilyen autókkal foglalkozik, hogy ma Magyarországon átlagosan 16,5 év az autók átlag életkor, és a hirdetésekhez képest mennyi kilométer van az autókban, amivel meghirdetik, ebből kiderül egyébként, hogy ez a 12 és 17 ezer kilométer között van ennek az átlagos autónak az átlagos futás teljesítménye Magyarországon, tehát valóban ez a 15 ezer kilométer ez lehet jó hozzávetőleges érték. És ugye itt azt gondolom a legnagyobb téte, amire nem gondolnak az emberek, pedig minden héten, minden hónapban költenek rá, hogy üzemanyagot kell vásárolni. És hogyha veszünk egy 7 liter fogyasztó autót a benzinből, ami mondjuk Magyarországon ma most az olcsóbb, ezt mondjuk a 620-630 forinttal számolva egy évre ez 650-670 ezer forint költség, ami ugye havi átlagban több mint 50 ezer forintot jelent. De ez ugye csak a kisebbik része, vagy csak egy része annak, amit egy autóra el kell költeni.
1: Hát biztos kell biztosításra, mert az kell. És biztos számolhatunk éves fenntartási költségként valami szervizszolgáltatást is.
2: Teljesen egyértelmű, ugye ott van a kötelező felelősségbiztosítás, azt mindenkinek fizetnie kell. Ez olyan 50 és 60 ezer forint közötti költséget jelent minden autóra, amit használunk ma Magyarországon, hogyha betartjuk a törvényeket, és akkor ennél egy jóval nagyobb költség azoknak, akik mondjuk kaszkót is akarnak fizetni. De ugye figyelembe kell venni azt, hogy egy autót, hogyha fönntartunk, akkor nyilvánvalóan van szervizköltsége, és itt nem csak arról kell beszélnünk, hogy elromlik egy autó, hanem a használat miatt olajcserére van szüksége, kopnak a gumiai, el kell vinnünk kötelezően műszaki vizsgára, és maga a műszaki vizsga is ugyan egy használt autó, nem mondjuk átlagosan általában két évente van, ami papíron 26 ezer forint, de jó, ha tudjuk, hogy ma már Magyarországon azért nagyon ritkán viszi az ember úgy műszaki vizsgára az autóját, hogy ő maga oda viszi, és azt mondja, hogy kifizetem ezt a 26.700 forintot, hanem szervizbe viszi, és a szerviznek a feladatköre és vizsgálata miatt ez általában egy dupla ekkora összeget jelent.
1: Hogyha
2: a szerviznek a feladatköre és vizsgálata miatt ez általában egy

0: esetében, ami még Magyarországon fiatalnak is számít?
1: Nyilvánvalóan a kettőt külön választanám, a belső égésvét és az elektromost. Az elektromosnak óriási előnye az, hogyha valaki otthon tudja tölteni, családi házba lakik, és ez független attól, hogy van-e mondjuk napeleme, ami akár nullára viszi ezt a költséget, de otthoni árammal számolva, hogy 70 forintba kerül egy kilowatt, és hogyha nagy fogyasztást mondok, most 20 kilowattról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy 70 forint per kilowattos árral az 1400 forint 100 kilométer megtétel. Tehát az üzemanyag költség drasztikusan kisebb, mint egy belső égésű modellnél. Ha a belső égésűkről beszélünk, dízel vagy benzines, ott elsősorban a szerviz költség tudja meghatározni. Ugye az elektromos autókon nincsen hagyományos értelemben olyan szerviz, hogy olajcsere, a féket kevésbé koptatja, tehát itt is csökken a költség, de a belső égésűknél a dízel és a benzines közt általában az a általánosan mondott költség, hogy a benzineseknek kicsit kisebb, mert a használt régebbi benzines autókon kevesebb az a kockázat, ami tönkre mehet. Beszéljünk a nagynyomású befestendező rendszerekről, a két tömegű lentkerékről, illetve a használatból adódó kopásból. A dízel autók elsősorban arra jók, hogy nagy távolságot tegyünk meg vele autópályán, míg mert kevésbé gyorsan melegednek be, ezért a hidegen több terhelést kapnak a városi használatnál. Erre jobb a benzines, ezért kisebb annak az általános szervizköltsége ilyen értelemben.
0: Összegzésként azt tudjuk tehát mondani, hogy nagyjából, hogyha az éves futás 10 000, akkor olyan 63, a 15 000, akkor 82 000, ha 20 000 kilométer, akkor 100 000 forint a havi költség, mert ti csináltatok egy összesítést is a különféle autókra, de nagyon nagy különbség végül is nem volt. Ennyivel kell számolni egy családi kasszának, igaz?
1: Igen, teljesen egyértelmű, hogy a futás teljesítmény határozza meg azt ma, hogy kinek mennyi kell költeni arra, hogy az autóját fönntartsa.
0: Egyébként arányában ez egy nagyon furcsa szám lett, mert 10 000 kilométernél 63, de 20 000-nél csak 100 ahhoz képest. Tehát az nem igaz, hogy ha kétszer annyit megyünk, kétszer annyi a költség.
1: Hát nyilvánvalóan azért nem, hiszen a biztosítási díjunk nem változik, a műszaki vizsgánk értéke nem változik, az adó értéke nem változik, tehát nem minden, csak a futás teljesítmény költsége. De azt nem szabad elfelejteni, hogy egyébként mi nagyon sok mindent, az alapszintű fönntartás, tehát nem foglalkoztunk azzal, hogyha valaki például autópályát használ, annak ismét van egy költsége. Hogyha sokat parkoló fizetőzónában jelentős költséget jelent, hogyha kaszkót fizet, hogyha ez az autó mondjuk hitelen van, vagy leasingelt, hogy annak a költsége, a garázs bérel, tehát hogy egy csomó olyan költség, ez tisztán az, hogyha valaki autózik ma Magyarországon, vagy városban, vagy országúton, akkor jöhet ki ez a 60 és 100 000 forint közötti költség.
0: Köszönöm szépen neked, hogy számoltál helyettünk. Szerintem elég kevesen számoljuk ezt így kitételesen, úgyhogy jó információt kaptunk. Horváth Zsolt, a vezes.hu főszerkesztője volt a vonalban.
1: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a

0: Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten hétfőtől csütörtökig este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Erdős Évával folytatjuk a gazdasági magazint, aki a hitelsikerek.hu szakértője, és akivel arról beszélgetünk, hogy tud-e egy fiatal ma lakást venni Magyarországon. Segít-e ebben neki a hitelpiac, vagy segítenek-e a szüleik, vannak-e vállalati támogatások, és így tovább, és így tovább. Kedves Éva, jönni a szó.
2: Köszönöm szépen. Hát egy fiatal tud venni hitelt, hogyha sokféle kedvezményt igénybe vesz, és még a szülei is tudják támogatni, de azért ez nem ilyen egyszerű. Az látszik, hogy a piac az még mindig annak függvényében, hogy ugye most volt egy nyári időszak, amikor mindenki szabadságon volt, és az otthon start sem pörgött annyira, egy kicsit lanyhult, de azért azt el kell mondani, hogy 2026-ban minden csúcsot megdöntött a hitelkihelyezés a lakás vonalon, hiszen 2024-ben, amikor megtörtént a fordulat, akkor még egész évben durván ilyen 1300 milliárd forint került kihelyezésre, most viszont 2026-ban ez úgy tűnik, hogy meg fog duplázódni. Tehát én azt mondom, hogy igen, van nagy kereslet, van nagy lelkesedés, az otthonstart nagyon sokat számított. A visszaesés egyrészt a nyárnak köszönhető, másrészt annak, hogy azért azt látjuk, hogy vannak különböző bejelentések, és bár az elhangzott, hogy ami jó, azt ez a kormány is meg fogja tartani, azért itt vannak feltételezések, hogy nem biztos, hogy így marad. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzetünk jelen pillanatban nem rossz, de jónak sem mondható. Ehhez mondok egy-két viszonyszámot. Hogyha valaki igénybe akarja venni a kedvezményeket, tehát ilyen babavárót és mindenféle egyebet, és akar egy otthon start hitelt fölvenni, akkor az azt jelenti, hogyha szeretne egy 70 milliós ingatlan megvenni, ehhez egy 450 ezer forintos nettó havi jövedelme van, akkor 40 millió forintra jogosult, ami azt jelenti, hogy 300 hónap alatt neki durván a törlesztő részlete 186 ezer forint körül lesz. Ha ez az otthonstart valamilyen oknál fogva megszűnik, mert ugye itt tudjuk, hogy itt fix 3%-os kamatról beszélünk a futamidő végéig, amihez az államot támogatás, tehát hogyha az állami támogatás része csökkenne, vagy megszűnne, és már csak piaci kamatozású hitelt lehetne fölvenni, akkor egy ugyanilyen 70 millió forintos lakásnál ez a 450 ezer forintos nettó havi jövedelem már csak 28 millió forintos hitelre jó a 40-nel szemben, és ennek 192 ezer forint lenne a havi részlete. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy szakadék van a támogatott és a piaci kamatozású hitel között, hiszen ugye az egyiknél fix 3%, vagy még egy kicsit van olyan hely, ahol kicsit alatta is el lehet érni, ja, a piaci kamatozású az 6 fölött van, tehát a duplája. Ez azt jelenti, hogy ugye a nettó havi jövedelem kevesebb hitelre elég, ugyanakkor a törlesztő részlet mellett. Tehát a kérdés az, hogy egy fiatal tud-e lakáshoz jutni, az nagyon-nagyon kétséges, hogy ez most így jelen pillanatban hogy tud megoldódni.
1: Hogyha abból indulunk ki, hogy régen teljesen hétköznapi volt, hogy az a cég, amelyik magához akarta kötni a fiatal munkavállalóját, megpróbál például hiteltámogatást is nyújtani számára. Ebből maradt már a bármi is? Vannak még ilyenek egyáltalán?
2: Vannak, csak ugye ez nem azt jelenti, hogy a mai helyzetben, hogyha én elmegyek valahova dolgozni, akkor mondjuk egy 30 évig ugyanott dolgozom, vagy 20-ig. Tehát, hogyha
1: hát ez egyfajta röghözkötés, persze.
2: Igen, de hát hogyha az a cég ad támogatást, nem biztos, hogy én saját magam elhatározásából fogok munkahelyet változtatni. És akkor már is vége van ennek a történetnek. Tehát, hogy itt, amikor hosszú távon gondolkodok, akkor nagyon, amit már ugye kezdünk megszokni, vagy kell, hogy megszokjunk, hogy annyira változik körülöttünk a környezet, hogy nagyon okosan kell ilyenkor figyelni, és attól függetlenül, hogyha én azt mondom, hogy igen, sok minden változhat, és eznek a sok tényezőt nyilván nem tudom előre meggondolni 20 évre, akkor is belevágok ebben, mindig, hogy kell, hogy legyen egy B-verziónk, hogyha ez nem jön össze, akkor mit fog történni. És akkor bele kell vágni, ha valakinek van stabil vállalkozása, stabil munkahelye most, akkor végig gondolva a környezeti változókat, azért én azt gondolom, hogy még mindig van olyan lehetőség, amit érdemes figyelembe venni és kihasználni.
1: Úgy kezdődött a beszélgetésünk, hogy vannak találgatások arról, hogy hozzányúl-e a hitelprogramokhoz a kormány, már a támogatott hitelprogramokhoz természetesen. Na de, hogyha azt gondoljuk, hogy igen, akkor ez nyilván előre is hoz hitelfelvételt és ingatlanvásárlást adott esetben, mert hát jobb körülmények alig, ha lesznek ilyen pénzügyi környezetben, mint ami most van.
2: Igen, sajnos nagyon kevés az információ arról, hogy mi történik. Ugye láttak most is a kihelyezett kormányülést, amiből tegnap ugyan volt egy bejelentés a katával és a vagyonadóval kapcsolatban, meg az ECO-val, hogy akkor mi is történik, de alapvetően ezek ilyen csepegtetett információk, és nem látjuk, hogy mi a vége. A társadalmi egyeztetés, ami mindig elhangzik, azt én kis feltételekkel fogadom, hiszen van rá egy hét, hogy bárki megírja a véleményét, de most, hogy ezt milyen mértékben veszik figyelembe, erről sajnos visszajelzésünk még nincs, hogy itt bármi megtörténne. És ugye azt tudjuk, hogy az előző, talán két hónappal ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, ugye itt az uniós pénzek hazahozatalánál is volt egy olyan feltétel, hogy az állam kitettségét a különböző kötelezettségvállalásoknál csökkenteni kell. De most az egyik ilyen a kamattámogatási rész is. Amikor az állam itt nem csak egy feltételes módon, tehát nem garanciát vállal most itt, jelen pillanatban, hanem pénzt ad ezekhez a hitelekhez. Ha most pénzszűke van, és azért az látszik, hogy pénzszűke van, akkor nyilvánvalóan onnan tudok ehhez hozzájutni, hogyha ezeket majd megnyírbálom. És ne felejtsük el azt a 2004-es történetet, ami elkezdődött a devizahiteleknél, hogy ott is megszűntek a kamattámogatott hitelek, és cserébe jöttek be a devizahitelek. Mert a piaci hitelnek, ahogy én is említettem, egyrészt a keretfeltételeit, hogy nagyon magas jövedelem kell hozzá, és magas is a kamata, azért azt nagyon kevesen tudják teljesíteni, már pedig az építőiparnak működni kell. Ehhez képest ugye még azt látjuk, hogy a támogatásokból valamiféle bérlakás építési programba is szeretne ez a kormány belevágni, és akkor ugye itt lehet a dilemma, hogy akkor saját lakás vagy bérlakás, itt az átlag emberek tudatát abban formálni, hogy magántulajdon vagy bérlés, az nem egy napos folyamat. Tehát ez egy hosszú távú kérdés, még nem látunk belőle semmit, de ez is egy alternatíva lehet majd.
1: És hát nyilván a bérlakás program meghirdetését azt nagyon várja a társadalom egy jelentős része, mert hogy ez lenne az, amit igen régóta remélnének azok, akik saját lakáshoz nem tudnak jutni.
2: Ez így van, csak a kérdés az, hogy ott mennyi lesz az, amit fizetni kell.
1: Hát igen,
2: tehát
1: de
2: ugye
1: hát...
2: ezeket a bér, nem szociális bérlakások.
1: Hát hogyne, ezek piaci alapon épülnek majd nyilván, tehát
2: így van,
1: a magántőke bevonása egyúttal meghatározza azt is, hogy nem pár 10 000 forint lesz az ára.
2: Egy részről, másrésztről, hogyha egy ilyen bérlakás konstrukciót kidolgozunk, akkor ugye ott is többféle támogatás lehet. Lehet, hogy az állam ad valamiféle támogatást, lehet, hogy ezeket önkormányzati vagyonkezelésbe adja, lehet, hogy azt mondja, hogy és egyébként a cégek majd így támogathatják a munkavállalóikat. Tehát, hogy sokféle lehetőség van ebben is. Csak hosszú távon gondolkodni, vagy bármiféle koncepciót kialakítani, anélkül, hogy nem tudjuk, hogy az irányító hatalomnál, a törvényalkotóknál mi van a fejekben, és melyik irányt is milyen módon szeretnék választani, így ez ilyen kis találgatás, hogy most a feketére rakjam, vagy a pirosra, mert nem tudjuk.
1: Hát szerencsés esetben az egyikkel nyerünk, és a másikkal nem vesztünk sokat, és akkor még jó is lehet.
2: Erdős Éva. Nagyon jó mondás.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: No, és akkor az izgalmas vagyonadó kérdéséről beszéljünk itt a Gazdasági Magazinban. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a tervezetet a kormány, hogy ennek mi a lényege, arról is érdemes lesz beszélnünk, de hát arról is, hogy magának a vagyonadónak mi lenne a lényege. Módos Andrással tesszük ezt meg, aki az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletág vezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Csomó ország van, ahol kivezették a rendszerből, mondván, hogy nem hatékony, és több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. Van, ahol megmaradt például a spanyoloknál, mi pedig most veselkedünk neki, hogy bevezessük a vagyonadót. Nyilván nem utolsó sorban egyfajta az elmúlt 16 évet követő társadalmi igazságosság jegyében. Ugye az oligarchák, azok, akik hirtelen gazdagodtak meg, ők lennének itt a célpont, de aztán kiderült, hogy ennél sokkal bővebb, sokkal tágabb lehet az a mezőny, amelyet érinthet a vagyonadó. Úgyhogy már csak ezért is érdemes erről részletesen beszélnünk. Ez az új adókötelezettség, kezdjük a fennálló szabályokkal, amiket már ismerünk, ez 1 milliárd forint fölötti vagyont érinti, ugye?
3: Igen, pontosan erről van szó. Az 1 milliárd forint fölötti vagyonrész 1%-a lenne a fizetendő adó. Egy kivétellel, hogy a 100 milliárd forint fölötti vagyonrész, az pedig 1,5%-on adózna. Ez azt jelenti például, hogyha valakinek a különböző számítások alapján 2 milliárd forintnyi vagyona van, akkor az 1 milliárd fölötti 1 milliárd forint után kellene 1%-ot, vagyis ebben a példában 10 millió forintot befizetnie.
1: De ezt nem egyszer kell megfizetnie, hanem innentől kezdve évente.
3: Pontosan ezt akartam mondani, hogy amit még fontos megemlíteni, ez nem egy egyszerű adó, ezt évről évre ugyanúgy, mint a társasági adót például meg kellene fizetni.
1: Különböző megoldások vannak a világban, a miénk az egy meglepően széles körű vagyonelem gazdálkodást tesz lehetővé a NAV számára. Mert hogy ebbe itt szinte minden beleszámít, van, ahol például a család által lakott ingatlant nem veszik alapul, van, ahol a cég telephelyét nem számítják bele, mert valahol működni kell, nálunk minden érvényes, ugye?
3: Igen, illetve majdnem, sokkal kisebb a kivételeknek a köre, mint ami jellemzően látunk a nemzetközi piacon, de igen, valóban, ez egy nagyon széles, de én úgy tudom, hogy szándékosan nagyon széles és sikeredett adó tárgyi kört érint.
1: Azt a szót használta, hogy sikeredett, siker lesz-e ez? Azt mondják a vállalkozók, hogy azt hogy képzeli valaki, hogy nekik van egy telephelyük, van gépállományuk, van készpénzük, munkáltatóként álljanak helyt a munkavállalók felé, és közben fizessenek azért, mert van egy telephelyük, mondjuk egy ilyen adót.
3: Igen, hát ez egy kérdés, hogy hogyan definiáljuk a sikert. Ugye például a hatásvizsgálati lap, amit a pénzügyminisztérium szintén közzétett, ugye a normaszöveg tervezete mellett azt mondja, hogy 4 év alatt körülbelül 800 milliárd forintnyi állami bevételt várnak ettől az adó. Nem tudom, ugye az mondjuk egy évvel lebontva 200 milliárd forintot jelentene. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges lehet. Talán egy kicsit a felső rétege annak, amit én elérhetőnek tartok ennek az adónak a bevezetésével, mármint állami költségvetési bevételi szinten. De ugye ez csak az éremnek az egyik oldala, mert a másik oldala az, hogy milyen hatással van a befektetésekre, milyen hatással van a befektetési kedvre, külföldről ide betelepülő befektetésre, illetve van-e olyan hatása annak, hogy valaki például ezért gondolkozik el azon, hogy esetleg elhagyja az országot, mert ez is benne van a pakliban.
1: Vannak benne még olyan megoldások is, ugye ez az okos könyvelés része, amit gyakorlatilag teljesen legálisnak is láthatunk, hogy a vagyontárgyait szétosztja. Ugye itt személyre szabottan kell bizonyítani az 1 milliárd alatti vagy fölötti vagyonelemeket. Ilyen módon, hogyha valaki, mit tudom én, az 5 milliárdos vagyonát 5 felé osztja, akkor már is kívül esik ennek hatáján.
3: Igen, ez valóban így van. Ugye itt főszabás szerint a magánszemély az, aki a vagyonadónak az alanya, és itt nem számít össze a családi vagyon. Tehát, hogyha nekem van 2 milliárd forintom, akkor a legegyszerűbb esetben készpénzben, abból 1 milliárd forintot odaadok a feleségemnek, akkor az rögtön 1-1 milliárd forint, így akkor gyakorlatilag az adó alapja 0-0 mind a kettőnknél. Ez egy teljesen reális lehetőség, amit a jogszabály teljesen tudatosan nyitva hagy. Ez más országokban lehet másképp is, de ez valóban így van, ahogy ön is mondta az előbb. Tehát, hogyha fel tudom darabolni ilyen formában, akkor ugye azzal változtathatom az adóterhemet.
1: Milyen vagyonelem az, amit ki lehet menekíteni? Ugye ez egy gyakorlat, most azt hallottuk az elmúlt hónapokban, hogy Dubaj az egyik célpont, mert onnan nagyon nehéz adóügyi szabályokat érvényesítetni, másrészt a kiadatás is legalábbis kérdéses, de ez egy zárójeles megjegyzés. Szóval mi az, ami egyáltalán kimenthető a vagyonadó alól legálisan?
3: Hát itt szerintem el kell választanunk azt, hogy mi az, ami gyakorlatban meg lehet tenni, meg mi az, amit utol tud érni az adóhatóság később. Mert kimenekíteni ilyen formában, vagy ilyen egyszerű módon gyakorlatilag nem lehet. Ugye a szabály azt mondja, hogy például egy magyar állampolgársággal rendelkező és belföldi illetőségű, adóügyi illetőségű magánszemély a teljes vagyona után teljesen mindegy, hogy hol vannak azok a vagyonelemek, neki adót kell fizetnie. Ugye ez alól kivétel az, hogyha valaki bizonyítottan és bizonyíthatóan magyar állampolgárként már legalább 10 éve külföldön él, életvitelszerűen, de azért az viszonylag limitált kör az embereknek, és teljesen biztos, hogy aki már 10 éve kinél, nem a vagyonadó miatt él kint. Tehát én erre azt tudom mondani, hogy nagyon egyszerűen csak azért, mert valaki kiköltözik Dubájba, még ha tényleg életvitelszerűen is, meg a családjával is, az önmagában még nem lesz megoldás arra, hogy ő neki nem kell vagyonadót fizetnie Magyarországon. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk ilyen esetben, ahogy ön is mondta, a magyar adóhatóság, az hogyan és milyen mélységben tudja utolérni az adott embereket. Ezt egyelőre is sem látom át teljesen. Ugye vannak országok, akikkel adatcsereegyezményeink vannak, majd Magyarországnak, hol vannak országok, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeink vannak. Tehát ennek megvan a szabályrendszere a nemzetközi adóztatásban, de azért ezek az együttműködések korán sem mennek zöggenőmentesen, vagy legalábbis nem minden esetben.
1: Nyilván itt majd különféle jól értesült és valóban jól értesült szakértők tanácsára fognak hagyatkozni nagyon sokan meg. Hát a legtöbb ennyire gazdag, vagyonos embernek megvan a maga infrastruktúrája ahhoz is, hogy kikhez forduljon adott esetben. De ha visszakanyarodunk még azokhoz, akik ebben a legkiszolgáltatottabbnak tűnnek, mondjuk a vállalkozók, akiknek ott a cégük és a cégük értéke a vagyonuk, ott például egy óriási vita alakulhat ki a NAV vagy az illetékes szervek és közte és a cégek között, hogy mit ér az a vállalkozás?
3: Ez pontosan így van. Én az egyik legfontosabb kérdésnek a szabályozásban egész pontosan az értékelések kérdését látom. Ugye ez elsősorban az ingatlanokra, illetve a társaságokban, cégekben való részesedésekre vonatkozik. Ugye mind a kettőre vonatkozóan részletes szabályozást tartalmaz a törvény, különböző módszerekkel kell és lehet megállapítani, és ezek között a módszerek között sorrendiséget is megállapít. És valóban én is arra számítok, hogy azért itt lehet a legnagyobb vita felület az adóhatóság és az adózók között, mert ha attól a vagyonadótól eltekintünk, akkor is egy cégértékelés az, most lehet, hogy az ezzel foglalkozók egy picit megköveznek ezért, de nem teljesen exakt tudomány. Tehát nagyon sok faktor van, ami ezt befolyásolhatja, és nyilván itt van egy ellentétes érdekeltség, mert az adózónak az az érdeke, hogy minél kisebb legyen kimutatva a cégérték, az adóhatóságnak meg talán az az értéke, vagy az érdeke, hogy minél nagyobb értéke legyen.
1: Nyilván ilyenkor tólingot szoktak mondani, de hát ki mit vesz figyelembe, ugye?
3: Igen, ezért is van az, hogy próbáltak a jogalkotó szereplői például a svájci mintára egy egészen konkrét formulát írtak bele a törvénybe, hogy akkor ezzel a formulával kell kiszámolod neked egy adott társaságban lévő részesedésed. Ugye nyilvános forgalomban jegyzett részvények esetében ez nem olyan túl nehéz, hiszen annak van egy mindenkori piaci értéke, de egy nem nyilvánosan, hanem magánkézben lévő társaságnak, hogy ez egy sokkal nehezebb feladat. Tehát mit fontos egyébként megemlíteni, hogy nincsenek konkrét és pontos adataim erre vonatkozóan, de én azt gondolom, hogy az érintett adóalanyi kör vagyonának a többsége, 60-70-75%-a is akár, ezekben a vagyonelemekben van, társaságokban és ingatlanokban. Tehát ez kardinál, az, hogy kinek milyen autója van, meg milyen festménye van, persze ezek is beletartoznak, tartozhatnak, de ezek gyakorlatilag elhanyagolhatóak az összképet tekintve. Tehát nagyon is, igenis fontos a cég és ingatlan értékelések kérdése.
1: Most, hogy így beszélgetünk, eszembe jutott egy olyan cégképe, amely mondjuk egy hatalmas raktárkészlettel rendelkezik, mert nagyon komoly forgóeszköz igénye van. Ott a raktárkészlet, az például a cég vagyona, vagy mert forgótőke gyakorlatilag nem az?
3: Főszabály szerint a cég vagyona, mert a vagyonadó törvényen szereplő képlet, hogy a cég saját tőkéjéből indul ki. Itt a képlet azért ad úgynevezett rejtett tartalékoknak a kiszörésére történő lehetőséget, pont az ilyen esetekre többek között, mint amit ön is említ, hogy valóban ténylegesen az vagyon el, vagy ére valamit, mint ami a cég könyveiben egyébként a könyvviteli szabályok alapján ki van mutatva. Tehát a válasz a kérdésére az, hogy főszabály szerint igen, de vannak bizonyos körei az eszközöknek, illetve eseteknek, amikor kivételt tesz a törvény, és akkor ezt ki lehet ebből konszolidálni.
1: Nyilván majd beáll ez a rendszer, itt az első év az alig, hanem meglehetősen sok csatával jár majd, és hát kifejezetten érdekes és meglepő, hogy 2020. december 31-i első értékelési napot szab meg a tervezet, tehát itt még annyi felkészülési idő sincs, hogy valaki végig gondolja, hogy egyáltalán a portfóliója hogy néz ki, és jól van-e az szétosztva, vagy jól működteti-e azt.
3: Ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy az érintett adózói körnek az első feladata az a, mondjuk az, hogy leltárkészítés, hogy tulajdonképpen milyen is van. Hát nyilván tudunk olyan vállalkozókról, akiknek egy vállalkozásuk van, de vannak nagyon sokan olyan, akiknek több vállalkozásuk van, érdekeltségük, amik összefonódnak, nem, kisebbségi részesedések nem, stb. Tehát ez az elsődleges lépés, hogy megértsem, hogy nekem mi van, és milyen struktúrában van az. És utána lehet azon gondolkozni, hogy egyébként akkor ezeket milyen körben kell bevonni a vagyonadó hatája alá, és akkor milyen értékel kell ezt nekem megtennem.
1: A tanácsadók paradicsomává válik az ország pillanatokon belül, igaz?
3: Hát most ez azért nehezen mondom valamit, mert elfogult vagyok, de igen, legyen így. Az.
1: Hát mert hogy igen, szükség lesz önökre nagyon sok ember számára. És mondom még egyszer, itt nem az oligarchákról beszélünk, akinek van 200 milliárdja, az pontosan tudja majd, hogy mit kezdjen ezzel. Ha meg nem tud semmit kitalálni, úgyis le fogja adózni, és megy tovább az élet. De akinek mondjuk 1 milliárd 200 millió, és abból 1 milliárd 100 millió maga a cége, az egy életmunkája is lehet, és ő joggal érzi azt, hogy itt valami nem kerek.
3: Ezzel én egyetértek, és most hadd mondjam a magánvéleményemet itt ezen a ponton, hogy tényleg valóban van egy cég, akinek van egy pár százmillió forintos forgalma ma Magyarország. Azért ilyenből van egy pár. És nem azt mondom, hogy ezt könnyű megcsinálni, de azért ezt azért jó páran elérték. Na most egy bizonyos formulával kialakulhat egy olyan eredmény, hogy igen, az a cég önmagában ezt a picivel több mint 1 milliárd forintot éri. És akkor már az adott ember, ennek a tulajdonosa bekerül a vagyon hatája alá. De ugye itt van egy nagyon fontos likviditási kérdés is, mert attól, mert nekem van egy cégem, ami jól működik, adott esetben még valamennyi profitot is termel, ugye én azzal a példával kezdtem, hogy mi van, ha 2 milliárd forintom van, már összvagyon tekintve. Egy 2 milliárd forintot érő cég, amiből kiveszek mondjuk 40 millió forint osztalékot egy évben. Most az én példámban ebből a 40 millió forintból, ami ugye eleve már az adózott eredményből fizetem ki azt az osztalékot, 10 millió forintot nekem be kell fizetnem vagyonadóban is.
1: Mi van akkor, mi van akkor, ha nincs pénzem? Tehát van cégem, van értékem, van vagyonom, de mondjuk nincs felszabadítható készpénzem.
3: A jelenleg közzétett szabály azt mondja, hogy ezt egy egyszerű összegben meg kell fizetni. Ugye a vagyonadó bevallásának a határideje 2027. augusztus 31, tehát addig az időszakig, bevallással együtt. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy pontosan az ilyen likviditási nehézségek közepette az adózó fizetési könnyítést, fizetési halasztást, vagy esetleg részletfizetést kérjen 12, esetleg különleges körülmények esetén 24 hónapra.
1: Egyébként meg igen, amit mondott, amit felvetett, az pont azt az érzületet idézi elő az emberben, hogy hányszor kell még ugyanazért a pénzért adóznom, miközben én dolgoztam érte.
3: Ugye ez azért egy nehéz kérdés, mert itt Magyarországon, meg az OECD országok többségében is nincsen hagyománya a vagyonadóztatásnak, és ez a kérdés óhatatlanul felmerül egy olyan adóztatási környezetben, ahol eddig volt a jövedelmek adóztatása, meg volt a fogyasztása, például az áfa. És akkor az egy kérdés, hogy ebbe hogyan illesztjük be ezt a rendszert, mert hiszen nekem abból van vagyonom adott esetben, hogy én vállalkoztam, dolgoztam, ami után én a jövedelemadót ugye már megfizettem. Ezzel én nem azt akarom mondani egyébként, hogy a vagyonadónak nincsen létjogosultsága, mert sok tekintetben lehet használni, ugyanakkor azért ezekre a kérdésekre előbb-utóbb meg kell találni a választ, hogy akkor ezt hogyan illesztem be abba a rendszerbe, hogyan hoztuktatom hozzá az eddig nem hozzászokott társadalmat. Ezek mind-mind sok év alatt kell, hogy kialakuljanak. Én nem gondolom azt, hogy az adóztatás első évében ezekre a kérdésekre egyértelmű választ fogunk kapni.
1: Az például csak egy gondolatkísérletként lehetséges, nem tudom, van erre egyáltalán bárhol a világon például jövedelemadóval vonjuk össze? Tehát, hogy akinek a jövedelem adója olyan mértékű, abban szerepel a vagyonadó.
3: Én erre nem tudok megmondom őszintén nemzetközi példát, de olyat lehet például, és most csak úgy gondolkodom, én erről a jogalkotóval nem beszéltem ilyen formában, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol azt mondom, hogy tényleges gazdasági jelenlét van, mit értek ez alatt? Hogy ő munkát ad embereknek, akik után ugye ő adót fizet, járulékokat fizet, és ezzel eleve hozzájárul már ténylegesen a gazdasági teljesítményhez a társadalomhoz, akkor ott lehessen kivételeket, vagy esetleg diszkontokat kapni a vagyonadó.
1: Jó, csak hát itt jön be az oligarcha, mint meghatározás, és ugye mindenki a vagyonadó kapcsán valóban nem az egymilliárdos cégre, a kis KFT-re, amelyiknek megszaladt az elmúlt két évben gondol, hanem mondjuk, bocsánat a nevesítésért, de most egyszerű, mert itt van az autópálya koncesszió, ugye Mészáros Lőrincre és Szíj Lászlóra. Tehát, hogy náluk meg, hogyha erre hivatkozva mondjuk azt, hogy jó, te munkát adsz embereknek, hát hiszen Mészáros Lőrinc mindig erre szokott hivatkozni.
3: Igen, ez is igaz. Ezeket a körülményeket mind meg kell vizsgálni. Erre mondtam azt, hogy azért ez egy hosszabb folyamat, míg ez kialakul, és hogy hogyan tudunk ezen alakítani. De hadd mondjak egy másik példát. Az sem ördögtől való, hogy bár én erre nem hallottam még konkrét javaslatot, hogy azt mondjuk, hogy nem 1 milliárd forint a határ, hanem 5 vagy 10.
1: Mint ahogy egyébként erről az 5 milliárdról volt is szó.
3: Mert ezt ugye a jogalkotó megteheti, attól függ, hogy milyen célt szeretne elérni, meg ugye, hogy a költségvetéssel milyen előre meghatározott hatása lesz ennek. Mert teljesen más az a célközönség a 10 milliárd forint fölötti vagyonokra, mint az 1 milliárd forint fölötti vagyonokra, ahogy beszélünk. Ugye, hogyha a hatásvizsgálati lapot megnézzük, ugye azt mondja, hogy ezzel az 1 milliárd forinti határértékkel nagyjából 15 ezer magánszeméllyel és 2000 bizalmi vagyonkezelési struktúrával számol. Tehát ez a legtágabb köre a potenciális adózóknak. Én nem tudom a pontos számokat, de ha mondjuk ezt a csúszkát 5 vagy 10 milliárdra tenni, én azt gondolom, hogy ez nagyságrendekkel kisebb lenne ez a szám.
1: Viszont talán igazságosabb eredményhez jutunk. Na mindegy, most kezdjük ezt így el, mert hogy így néz ez ki, és aztán úgyis hosszas viták következnek. Módos András, köszönöm szépen a gondolatébresztő beszélgetést, az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletág vezetőjét hallották itt a több-kevesebb műsorában.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? mibe fektessünk, vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót. Az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot, a kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, a Spirit FM műsora pedig minden nap ugyanebben az időpontban jelentkezik, gyakorlatilag az egyetlen napi kulturális műsor a magyar rádiózásban, úgyhogy így hallgassák, és Cserdi Zsolt szerkesztette, ráadásul ennek is legyenek tudatában, és még megfejelem azzal, hogy itt van a vonalban Gubik Petra, Jászai Díaz színésznő, énekesnő, a Madách Színházban személyesen Eva Peron. Szervusz,
6: üdvözlök mindenkit, szeretettel, sziasztok!
1: Hogyha egy ilyen darabot bemutat egy színház, annak nyilván súlya van, 50 év, 50 éves legendája ez a musical színpadoknak, meg hát a filmművészetnek is, ma már ugye Madonnához kötjük Eva Peron alakját a vásznon, de Magyarországon is van egy nagyon komoly előélete. Lényegében a Rock Színház, ami akkoriban egy teljesen unikális, forradalmi dolog volt, ezzel indult a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Kovács Kriszta volt az első Evita. Ezek ilyenkor, amikor egy ilyen darabra készülsz, eszedbe jutnak, vagy szövegkönyv, zene, kotta, próbák és kész?
6: Hát abszolút mindenféleképpen, azért az ember utána néz, hogy előtte kik játszották el ezt az ikonikus szerepet, mert azért azt meg kell említeni, hogy az Eva Peron, hogy mondjam, darabba töltött szerepe, amit Andrew Lloyd Webber és Tim Rice megírt közösen, azért ez tulajdonképpen az operával vetekvő musical, ez nekünk színészeknek a pályánkon, színésznőknek ez mindenféleképpen ez egy mérföldkő. Már csak azért is, mert maga a figura komplexitása is ad egyfajta, tehát színészi kihívást is, másfelől pedig a zenei anyag, tehát egy olyan énektechnikát igényel a paletta minden színével kell dolgozni, az operai magasságoktól, a pop-rock, ugye rock, mert a rock is nagyon erősen jelen van benne, de akkor tulajdonképpen ott van a finom árnyalás, a klasszikus, de a pop, tehát a könnyű zenei hangképzésnek mindenféle színét meg kell villantani benne.
1: Kihívás? Nehéz?
6: Szoprán magasságok. Abszolút, igen. Igen, szerintem ez most tényleg egy olyan előadás, hogy amiből ebből nem tudunk futószalagon egy szereposztással duplákat játszani szerintem, mármint ami a főszereplő dolgát illeti.
1: Hát tehát hárman is vagytok rá, őszintén szólva. Igen. Ekkorát nem hibázott Szirtes Tamási, azt mondja, hogy ráteszem a voksom és vele megyünk végig, mert hát ráadásul ezt is tömbösítve játssza a Madách Színház, tehát most vagytok egy szériában, és majd ha jól emlékszem, akkor jövő februárban lesz újra egy ilyen nagyobb darab ebből.
6: Igen, és azt, hogy a nézők, a hallgatókkal ezt most érzékeltessem, tehát ez most 40 darab előadást jelent. Tehát ebben a blogban, az első blogban 40 darab teltházas előadásunk van, hál' Istennek minden jegy elkelt, és a következő blog pedig majd februárban lesz, amire már a jegyet is meg tudják venni a nézők.
1: Amikor például láttad Madonnát ebben a filmben, mert hát nyilván láttad a filmet, akkor úgy eszedbe jutott, hogy áj, de jó lenne ezt eljátszani egyszer? Vagy ezt az élet abszolút így hozza magával csak?
6: Nem, abszolút. Én gondolkodtam ezen, nekem édesanyám a Móri Zsigmond Színházban látta ezt az előadást sok-sok évvel ezelőtt Horváth Margittal, és őt annyira elvarázsolta a Margit játéka és jelensége, mint Eva Peron, hogy ő emlékszem, hogy én még kislány voltam, és anyukám mindig azt mondta, hogy úristen, hogy amikor a Horváth Margit kiállt, és akkor elénekelte a Don't Cry For Me Argentina című dalt, hogy miért kell, hogy sírja Argentina, hogy ő mindig azt mondta, hogy úristen. Szóval akkor nyilván én még terben sem voltam, tehát nem gondolta, hogy majd születik egy lánya, aki valaha majd ezt fogja énekelni a Madách Színház nagy színpadán. Ezzel így el is szoktunk így mélázni, meg anya múltkor említette is, hogy hát ez neki annyira hihetetlen dolog, hogy ő ezt így sose gondolta volna, amikor ő annó ott ült a nézőteren, és ezt nézte. Szóval igen, nagy dolog, és maga a filmben ugye van egy csodálatos dal, amit a Webber kifejezetten azt hiszem, hogy ez nem is volt benne az eredeti műben, hanem az kifejezetten a Madonnának írta, a You Must Love Me című szám, és ez a darab második felében van, a második felvonásban, és nekem az a kedvencem. Ugye az a magyar fordítás, hogy szeretned kell, amit ugye az Eva Peron a férjének énekel, a Juannak, amikor már tudja, hogy baj van. Ugye Eva Peron figurája azért is vált igazán misztikussá és mítosszá, legendává, ha úgy tetszik, mert nagyon fiatalon, tragikusan halt meg, mindössze 33 évesen. És ez alatt a rövid idő alatt ő igazából egy olyan történelmi jelentőségű, hát hogy is mondjam, és politika jelentőségű hőssé és alakká vált, nagyon megosztó ikonná vált az ő népe körében, de tulajdonképpen mondhatom azt, hogy nem csak Argentinában, hanem a spanyol ajkúak körében, és így ezáltal a világon is egy megosztó ikonná vált, hogy ez valami ez mindenféleképpen figyelemre méltó életrajz, hogy valaki ennyire rövid idő alatt hogyan tud ennyire jelentőset alkotni, és mint egy ilyen személyiség tulajdonképpen kultusszá.
1: Ugye egy nagyon fura személyiség az övé, mert hogy valószínűleg ő nem volt soha rossz ember, de nagy valószínűséggel olyan erővel akart valamire jutni, ami bizonyos erkölcsi gátlásokat engedett átlépni benne. És amikor feljutott oda, ahova feljutott a tetejére, ugye ő volt az államelnök felesége, a második ember tulajdonképpen az államban. Még hogyha nem is állami pozícióban, bár a legvégén azzal is megpróbálkoztak. Akkor hirtelen rájött arra, hogy honnan jött és mivel tartozik annak a népnek, ahonnan ő jön. És ettől az egész egy ilyen elemelkedő figurává vált. Az argentinok mind a mai napig virágesővel szórják tele a sírját, folyamatosan tele van virággal, friss virággal. Nekik olyan, mint nekünk mondjuk, hát most mit mondja, Petőfi Sándor, szóval, hogy valami olyat jelképez, ami a szabadság, ami az egyenlőség, ami a szeretet.
6: Hát igen, de és közben pedig egy nagyon... igen, a szeretet, a Petőfi iránti rajongást, azt nagyon, azzal egyet tudok érteni, de egyébként pont az Andrew Lloyd Webber 1981-ben mondta azt ki, hogy az Evitát, ezt a darabot egyfajta figyelmeztető történetnek szánták. A politikai szélsőségekről, tulajdonképpen arról, hogy hogyan engedi magát befolyásolni, akár mondjuk egy nép, egy egész tömeg, egy olyan karizmatikus személyiségtől, mint mondjuk Éva.
1: Hát persze, mert ez izgalmas, hogy a Perón diktátor volt, az ő férje egy diktátor volt, és ezzel szemben, vagy ennek ellenére volt Éva olyan, amilyen.
6: Igen.
1: Gyakorlatilag eladta a diktatúrát.
6: Igen, és mondjuk még ide mondanám ugye a demagógiát, mondjuk, ami azt jelenti, hogy amikor elmondja Éva folyamatosan ugye a később Evitává vált kultikus személy, mert a nép becézte őt Evitának, ezt ugye spanyolul azt jelenti, hogy a mi Évácskánk, tehát ez lett a beceneve, innen az Evita. És igazából ő mindig ezt mondta, hogy én egy vagyok veletek, tehát közületek jöttem a munkásosztály, én tudom, hogy mit éltetek át, én ugyanonnan jövök, ahonnan ti, és talán tőlem senki nem érti meg jobban a ti helyzeteteket, és eddig nem segített rajtatok senki, de majd én igen. Én majd felemellek benneteket oda, ahová érdemesek vagytok, amire valók vagytok, és eltörlöm ezt az arisztokrácia és a munkásosztály közötti vonalat, vagy megpróbálok hidat építeni közé. Tehát nagyon nagy szándékai voltak, és azt hiszem, hogy olyan tetteket, amiket ő végrehajtott, fanatizmus nélkül, én ahogy így emészgetem ezt a karaktert, nem lehetett volna. És nem lehetett volna. Tehát minden olyan ember, aki ilyen nagy dolgot hajtott végre a világon, iszonyatosan megosztó figura volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki valamit nagyon csinál, és az teljes elhivatottsággal teszi, mindig fog ellenlábasokra lelni. Tehát mindig lesz olyan, aki megpróbálja őt megfúrni, és mondjuk azt fogja mondani, hogy a Don't Cry For Me Argentina című szám lehet, hogy nem a néphez egy teljesen őszintén szóló opusz, hanem lehet, hogy egy tökéletesen politikailag megszerkesztett, hogy is mondjam, monológ. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert hogy kifejezetten azt mondja, amit a nép hallani akar. Szóval én ezen is nagyon sokat gondolkodtam, amikor én átrágtam magamat az Eva Perón figuráján, vagy amikor például kint Londonban megnéztem a West Enden az előadást. Egy nagyon modern felfogásban.
1: Nagyon különbözik például a tiétektől?
6: Igen, ábrázolásban mindenféleképpen, mármint hogy ahogyan a rendezői koncepció felrakta a színpadra, mert az ott kint egy abszolút mai, tulajdonképpen egy lépcsőre felrakott, tényleg fizikailag úgy kell képzelni, hogy egy revű lépcsőre felrakott előadás, nagyon modern megközelítésben, és show a lényeg, tehát hogy tényleg egy showszínházi előadást lát az ember, és tulajdonképpen az arcokon keresztül érzi azt, hogy most akkor ki mit játszik, meg ilyesmi, mert nincs konkrét, nincs változás, nincs díszlet, semmi, csak brutálisan erősen felrakott előadás, nekem egyébként nagyon tetszett a kinti előadás. És a miénk nyilván más, de nem is hasonlítanám össze a kettőt, mert az biztos, hogy az Eván van a hangsúly, tehát az Evita megformálásán. És azon, hogy az embereket is azt látom például, hogy amennyire maga Elton, vagy maga amennyire a Tim Rice és a Bebber megírta ezt a zenét úgy, hogy is mondjam, hogy ők maguk is megosztják a hallgatóságot, mert én azt gondolom, hogy van a Tim Rice szövege, és van a Webber zenéje, ami ugyanúgy vitatkozik az előadásban, hogy most nekem higgyél, mint ahogy ugye a Che Guevara figurája bele van, tulajdonképpen egy ilyen fikcióként bele van.
1: Ha már hoztam Petőfit, tehát ebben a darabban ő az igazi Petőfi, persze, csak Che Guevara legendája elhalványulni látszik, bár Dél-Amerikában azt mondják, hogy kevésbé, mint szerte a világban, Evitáé pedig most is lángol. Tehát, igen, hogy valahogyan ez a légies nő, ez a saját népe által istenített nő valahogy túl tudott érni peront, diktatúrákat, és gyakorlatilag lassan egy több mint fél évszázadot, sőt, jóval több mint fél évszázadot.
6: Igen, nekem azt tetszik például ebben az előadásban, és van is egy olyan kardinális része, amikor konkrétan egymásnak feszül, és ez a feszültség ad szerintem valami izgalmat ennek az előadásnak leginkább. Az a feszültség, hogy most kinek higgy. A Che Guevarának, aki folyamatosan ítélkezik, és megkérdőjelezi az Eva döntését. Most azt hiszed, hogy a nép most el akarod velünk hitetni, folyamatosan ezt kérdezi, hogy a nép érdekében cselekszel, nem? Hát, hogy csak magadat építed, a te imidzsedet építed ezzel. Vagy most te tényleg komolyan közülünk jöttél, vagy csak felkapaszkodsz mások hátán, hogy a saját érdekeidet élesítsd, vagy részesítsd előnyben.
1: Mennyire mai kérdések ezek, Petra? Mennyire mai kérdések?
6: Igen. Én azt gondolom, hogy folyamatosan aktualitása van a történetnek, nem véletlenül került elő most ez a Madách Színház repertoárjára is, ezt gondolom, mert folyamatos örökérvényűség, mondom, demagógiáról, politikai szélsőségekről, és nekünk színészileg egy nagyon, nagyon izgalmas és kihívásokkal teli feladat.
1: Akkor most mondjuk el a beszélgetés végére, hogy a mostani sorozatban nem lehet jegyet kapni, a februárira viszont még lehet, úgyhogy ha valaki Evita történetére kíváncsi, úgy, ahogy Szirtes Tamás most színpadra tette, és ahogy mondjuk Evita, Gubik Petra és művésztársai hozzák, akkor most még megveheti rá a jegyet. Szerintem ez így a végére oda kívánkozott. 50 éves jubilómát ünnekli az Evita, és mit sem kopik. Hála többek között Gubik Petrának. Petra, köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm szépen.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Van egy generáció, ami számára azt mondja, az ember, hogy 100 fok Celsius, akkor még dalokat is azonnal elkezd énekelni. Mit tudom én, nincs jobb lány, mint a Jojo, aki Jojo, meg az Ohio, meg a Drága Otthon, meg hasonlók, amik ilyen country alapú zenék, de nekünk egész egyszerűen az én generációmnak a hétköznapi popzene volt. De hát ti voltatok az első country sztárok innen Magyarországról, mondom ezt már a vendégnek, Litvai Imrének, aki a 100 fok Celsius vezetőjeként itt van a vonalban. Szervusz, Imre!
2: Szia!
1: Szóval nektek adatott meg az, hogy képviseljétek ezt az országot, mint egy country-s országot. Volt itt nekünk country fesztiválunk, jöttek amerikai előadók sorba, ez egy igazi fénykor volt a világot. Volt itt nekünk country fesztiválunk,

0: amit ért is a közönség. Tényleg, ahogy mondod, voltak country fesztiválok, de ami számunkra egy ilyen nagyon nagy dolog volt, mikor minket vittek el Amerikába. Először azt hittük, hogy hát ez egy egyszeri alkalom lesz, de hát végül is még 9 turnénk volt utána, úgyhogy valószínűleg jók lehettünk, visszahívtak.
1: Hát ugye, ha a gyerekekről, a mai gyerekekről beszélünk, nekik is van ajándékotok, mert hogy a PAF, a Üvös Sárkány, az magyar nyelven az a ti munkátok, az a ti dalotok. Sőt, ugye az egy amerikai dal, de olyan, mintha az egy eredeti 100 fok Celsius lenne.
0: Igen, és ahogy mondod, a mai gyerekeket egy egészen furcsa dolog van a fejemben, ugyanis mostanában a koncerteken azt látom, hogy apuka, anyuka jobban tudja a dalokat, mint a gyerek, mert hogy apuka, anyuka akkor volt gyerek, amikor hát, a Paffa Vives Sárkány volt, úgyhogy egy érdekes világba csöppentünk, mert ott van apuka, anyuka, két gyereke, de nagymama, nagypapa is ott van, mert ők a régebbi dalokra emlékeznek, úgyhogy igen, családi zenekar lettünk.
1: Vannak nagy veszteségek egy zenekar életében, ez ennyi idő után gyakorlatilag törvényszerű, ugye Torontáli Pistával kezdődött, Orbán Józsival folytatódott, két alapembere a 100 fok Celsiusnak, és hát sokáig kérdés volt, hogy lehet-e nélkülük folytatni.
0: Hát igen, igen. Drószmér Pista volt a legrégebbi.
1: Tényleg, igen.
0: Akit még a zenekarba elvesztettünk, aztán jött a Toró, jött a Józsi, hát mindegyik egy nagyon nagy gyomorütés volt, különösen a Józsi, aminek már lassan 8 éve, úgyhogy elképesztő, hogy megy az idő. Igen, ilyenkor az ember fejében megfordul, főleg hát a Józsinál, mivel ketten csináltuk ezt 50 évvel ezelőtt, hogy legyen ez a zenekar, de ilyenkor arra gondol az ember, hogy ha beleszólhatna a Józsi, biztos nem azt mondaná, hogy na hagyjátok abba, hanem csináljátok tovább. Beszéltek rólam, és azt meg is tesszük minden alkalommal a színpadon.
1: Amikor Józsival már baj volt, akkor azért a zenekarból voltak néhány, akik be tudtak ugrani. Heiling Gábor például még Toró helyére, tehát Torontál István helyére, de aztán ugye Kocsándi Miklós, aki kiválóan énekel, és a zenekar dobosa, ezt a Kártágóból is lehet tudni. Ő is vitte tovább az énekszólamot. Most hogy álltok énekessel?
0: Hát az igazság, hogy nálunk mindenki énekes, úgyhogy az ilyen alapkövetelmény. Mi nagyon szeretünk vokálozni, szólamokba énekelni, úgyhogy ezzel nekünk kevesebb gondunk van, mint esetleg más zenekarnak, ahol egy énekes. És hát tényleg vannak olyan hangok, mint a Kocsándié is, hát ami a dob mögül még érdekesebben hangzik. És a Heilig Gabi meg hát a sok jó nótájával, azt hiszem ő is egy ilyen ikonikus hang. De a Légrádi Peti, Mikes Attila, meg én is énekelünk, úgyhogy azt hiszem, aki eljön, mindenki hallhat mindenkit.
1: Mert hogy az 50. születésnap alkalmával lesz egy nagy koncert Bródi Jánossal, Vitáris Ivánnal, Eszményi Viktóriával, akinek a pályafutása egy csomó ponton, és nem csak Heilig Gábor által, aki ugye a párja, összekavarodott, fonódott a zenekarral, hiszen írtatok neki dalokat, játszottatok a lemezén. Szóval van egy közös történetetek is. Sok mindenkivel van közös történetetek, jut eszembe.
0: Hát igen, van mindenkivel. Ezen a bulin most csak ők lesznek, Bródi, mert hát Bródit szeretjük, és ő is szeret minket állítólag. Ahogy mondtad, Eszményi Viki az már egy családtag, úgyhogy neki ott kell lenni. Vitális Iván azért érdekes, mert ő gyerek volt, amikor mi úgymond a toppon voltunk, és ami érdekes az, hogy ő a mi dalon, ő gyerekdalt fog énekelni, úgyhogy ez nagyon különleges lesz.
1: Miki Manót?
0: Hát, hogy találtad ki fejből? Na minden.
1: De tényleg egyébként?
0: Tényleg, igen. De lesz egy olyan vendégünk, akit nem mondom el, hogy kicsoda, de az olyan, hogy azt hiszem szennem maradt szárazon, ha őt bekonferálom, és olyan fináléval készülünk, hogy azt hiszem az én szemem sem marad majd szárazon.
1: Nagy horgász lesz?
0: Hát hogy ne lenne? Hát hogy ne lenne? Hát az a mi varázsdalunk, amikor Amerikába jártunk, és nem hitték el, hogy mi magyarok vagyunk, és mert úgy játszottunk, mint ők, úgy néztünk ki, mint ők, néha még jobban játszottunk, és amikor már sehogy nem tudtuk elmondani, hogy mi magyar gyerekek vagyunk, akkor eljátszottuk a nagy horgászt, és akkor csak néztek.
1: Hogy ez milyen nyelv? Meg ezek itt miért? Hogy?
0: Hát,
1: igen.
0: Így, ahogy mondod.
1: Az vicces volt, és az egy remek korszak volt, amikor szerintem sokkal sokszínűbb volt a magyar popzene, mint amilyen képet ma mutat, bár ma mindenféle van, de nincsenek igazán erős vonalak. Akkor például a country általatok igen megerősödött, egy csomó zenekar jött.
0: Igen, az egy nagyon élvezet.

0: vezetés időszakot, bár azt kell, hogy mondjam, hogy én minden pillanatát élveztem ennek az 50 évnek. Sokan kérdezik, hogy hogy lehet 50 évig együtt. Hát mi szeretjük egymást. Tehát ez sokat segít. Szeretünk együtt lenni, szeretünk együtt utazni. Persze játszani is szeretünk, de a többi dolgot is, hogy mi minden hónapban elmegyünk együtt vacsorázni. Szóval ez egy olyan zenekar, hogy egy baráti társaság is.
1: Hát igen, láttunk olyan zenekarokat, akik már a színpadon találkoztak egy évben egyszer, és hallani nem akartak egymásról. Nálatok akkor ezek szerint fordítva van, de most a színpad is vár. Október 9-e este 7 óra MOM Kult 50 éves szülinapi koncertre készül ott a 100 fok Celsius. Nem mondom, hogy még 50 évet kívánok, de még sokat.
0: Hát igyekszünk. Most úgy gondolom, hogy az elmúlt 50 év legfontosabb koncertje lesz, mert hát még egyszer nem biztos, hogy leszünk 50 évesek, és nagyon felkészültünk erre, úgyhogy nagyon jó lesz.
1: Hajrá! Remélem, hogy a közönség pontosan ugyanígy fogja érezni, mint ahogy te most. Litva Imre, a 100 Folk Celsius zenekar vezetője volt a vonalban. Boldog születésnapot a 100 Folknak!
0: Köszönjük szépen!
1: Szia Imre!
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Premierre készülnek a Hat Színben, méghozzá október 21-én, itt van már a nyakunkon, és Bétörök Fruzsinának ez egy tulajdonképpen dupla premier, mert hogy íróként is és rendezőként is érdekelt a Köd című darab előadásában. Itt van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Van valami személyes szál, ami erre a történetre vezette önt?
3: Egy kis pontosítással hagyd kezdjek, mert ez tulajdonképpen nem premier, mert 2024-ben mutattuk ezt be. Abból a szempontból viszont díszelőadásnak mondható, hogy a 1956-os forradalom és szabadság 670. évfordulója alkalmából tűzte ki a Hat Szín díszelőadásként, mert egyébként ez az előadás most éppen európai turnén van.
1: Na tessék, miket nem tudok, látja? Elnézést kérek érte.
3: Semmi baj.
1: Az európai turnét hogy képzeljük?
3: Hát ezt úgy képzeljük, hogy megkeresett engem egy nagyon kedves hölgy, aki magyar származású, kint él Hollandiában, Boda Timinek hívják, és ő azzal foglalkozik, hogy magyar előadásokat Európa szerte magyar közönségnek szervez. Az első előadásunk Hágában volt, utána jött még két előadás, sajnos azokon én nem tudtam ott lenni, mert az az utazás és az elfoglaltság és a színészeket összeegyeztetni, tehát a kölni előadáson nem tudtam ott lenni, és a brüsszeliben sem, de hát most összefolytatódik a szervezés, és összesen 7 nagyvárosban van az előadás meghívva, többek között Párizsba is.
1: Ez azért jól hangzik, és egy nagyon szép, igen, fontos dolog. De visszatérek én erre a kérdésre, igen, mert ez egy sok szempontból, sok szálon is izgalmas dolog. Ugye egy demenciával küszködő férfi visszaemlékezését látjuk tulajdonképpen, miközben ő nem tudja, hogy nem a jelenben van, hanem a múltra emlékezik.
3: Igen, ez tulajdonképpen így van. Arra kérdezett rá, hogy van-e személyes szál, ez egyfelől igen, másfelől nem. Abból a szempontból van személyes szál, hogy az én nagyszüleim ebben a korban voltak annyi idősek, vagy talán még annál is fiatalabbak, mint amilyen most én vagyok. Én közel 50 éves vagyok már, és a nagyapám a Donkanyarból jött haza gyalog. 17 emberével indult haza, és abból 11-et haza is hozott. Ez a kor engem éppen a nagyszüleim miatt engem mindig is nagyon érdekelt, úgy ámblok a nagyszüleim élete is, hiszen az én nagyanyám anyai ágról a Lénár Judit tévében mondónő volt, és az ő életének az utolsó óráját is megírtam. Tehát a nagyapám felől van egy, vagy a török nagyszüleim felől van egy nagyon komoly érdeklődésem az 50-es évek felől. És a másik személyes szál, az egy kicsit távolabbi, mert az egy személyes tapasztalat volt. Azt kell elképzelni, hogy én 10-sok évvel ezelőtt egy elég érzékeny és mély levelezésbe voltam a Nagy Gábor költő író barátommal. Mind a ketten akkor nagyon nehéz élethelyzetben voltunk. Ez egy pár hónapos intenzív levelezés volt, és aztán elvesztettük egymást az élet forgatagában, és amikor a ködöt elkezdtem írni, az azért volt, mert egyszer csak belém csapott a kérdés, hogy vajon az én levelező rendszerem megőrizte ezt a nagyon régi beszélgetést. Mm. És megőrizte, és innentől kezd érdekes lenni a történet, mert elkezdtem ezeket a leveleket visszaolvasni, és nem is az ő leveleit, hanem a saját leveleimet. És ott majdnem lefordultam a székről, mert egy 15 év távlatában saját szavaimat, élethelyzetemet, érzéseimet és konkrét történeteket kellett visszaolvasnom, aminek a több mint felét én elfelejtettem. Annyira fájdalmas volt, és annyira traumatikus volt ez a pár hónap az életemben, ez egy házassági válsághoz kötődő történet, hogy egészen egyszerűen törölte az agyam, és hogyha ezeket a leveleket én nem olvasom vissza ennyi év távlatából, akkor még élek ezek a történetek, nekem már nem jutnak az eszembe. És erre rácsodálkoztam, hogy mi történik egy emberrel, hogyha teljesen véletlenül úgy hozza az élet, hogy szembesül a saját életével, méghozzá a saját leveleim, szavaink keresztül. Hm. És ehhez kerestem egy nagyon izgalmas történelmi kort, és hát mi lehetett volna az, ha nem az 50-es évek.
1: Világos, és világosak az indítékok is. Ez még hadd tegyem hozzá, ez egy személyes szál is, bocsánatért, hogy ide behozom, de hogy hallgattam, ez jutott eszembe, hogy én a nagyapámat nem ismertem, a II. Világháborúban vesztette az életét, de amikor a nagymamám már nem nagyon tudott megkülönböztetni engem és az én nagyapámat, demencia, ugye? Akkor, igen, elkezdett velem beszélgetni, és én így tudtam meg rengeteg mindent a családom történetéről.
3: Na, tulajdonképpen akkor önnel ugyanaz történik, mint a főhősünkkel, a Tiborral, aki a nagyapjával úgy beszélget, hogy hiába a nagyapja, kvázi, mintha idegen lenne.
1: Bizony, én is beszéltettem a nagymamámat, hogy megtudjam, hogy mi minden van.
3: Így van, ezt akkor ösztönösen nagyon jól érezte, hogy erre felé kell lépnie. Az, hogy én ezt az anyagot meg tudjam írni, nekem ehhez azért segítséget kellett kérnem. Gyarmati György történész sietett az én segítségemre, aki elképesztő mennyiségű kor dokumentumot nyomott a kezembe, itt 1000 oldalakról kell beszélni, és ebből nagyon sok száz, hanem 1000 oldal volt AVH-s tisztek vallomásairól. És emellett föl kellett nekem vennem egy neurológus orvossal is a kapcsolatot, hogy megértsem ezt a betegséget. Mert hogy ne legyen a szöveg se történelmi, se orvosi szempontból naív. És amit ön ösztönösen megérzett, hogy tud az a családi történetekhez, a nagyapjához közelebb kerülni, az, hogy vállalta azt a szerepet, amit a nagyanyja kiszabott önre.
1: Ez így van,
3: persze. A nagyapja szerepét. Na, ugyanezt teszi tulajdonképpen, mikor megérti Tibor, hogy a nagyapja egészen máshol van, és olyan mondatokat, olyan töredékeket kezd el, hát nagyon, nagyon töredezetten és nagyon szakaszosan mesélni a múltból, amit első pillanatban Tibor nem is ért, sőt le is akarja zárni. De aztán bemond egy olyan mondatot a nagyapja, ami mellett nem lehet elmenni, és ott ösztönösen ő is kissé késve, de ráérez, hogy ezt csak úgy tudja felgöngyölíteni, csak úgy tudja megérteni, és kiszedni a nagyapjából azokat a válaszokat, hogy az apja miért volt alkoholista, hogy az anyja születése után miért hagyta el, hogyha megfelel annak, aki rászabott szerepnek, amit a nagyapja rászabott. És mi ez a szerep? Ugye ez a legizgalmasabb talán, hiszen ez a nagyapa egy delíriumos rémálomból ébred, amiben visszaáll, vagy megálmodta az egyik börtönben töltött vallatást, amikor az AVH-nak az épületében az Andrássy út 60-ban volt. És álmából ébredve, hiába ébredt föl, az álom folytatódott az ő agyában, és az unokáját az akkori AVH-s vallató tisztnek ismeri fel a betegsége folytán. És mire megérti a Tibor, hogy ki ő pontosan most a nagyapja szemében, hát az egy kis idő. De onnantól kezdve, hogy megérti, na ott alakul át a történet egy igazi pszichokrimivé, hiszen az egész nappali vagy hálószoba, ahol a nagyapja alszik, átalakul egy vallatószobává.
1: Világos, az összes többit pedig meg kell nézni az előadásban magában, azt pedig a 6 színben tehetik majd, mert Kerekes József és Mózes András játsszák a két szerepet, értelemszerűen Kerekes József Pubi, a nagypapa, unoka pedig Mózes András, a rendező, aki írta Bétörök Fruzsina, aki mesélt is nekünk erről mindről. Nagyon szépen köszönöm.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy könyvről fogunk beszélni színház után, de színházról is fogunk beszélni, ha könyvről beszélünk, mert hogy Gáspár András színművész rendező a vendégünk, aki ráadásul a negyedik könyvét jelentette meg augusztusban, és ez a negyedik könyv Gáspár András Gáspár írói néven jelenik meg most már, hiszen ezen a sorozaton így szerepel a neve.
2: Igen.
1: Örülök, hogy itt vagy, szia!
2: Jó napot kívánok, szervuszak van. Igen, ez a jutalom kirándulás 2065, gondolom, erről fogunk beszélni.
1: Erről gondolnám, hogy beszéljünk. Ez egy ilyen disztópikus, a jövőben játszódó, visszakacsintó könyv, ami a jelenben is valamit jelent a fiatalok számára? És egyáltalán a fiatalok számára szól-e?
2: Igen, tehát ugye a helyszínünk az a 2065-ös Hunnia, egy közép-kelet-európai nagyhatalom, és hát nem kell sok képzelő erről hozzá, hogy...
1: Vannak ilyen ambícióink?
2: Vajon miből? Hát szerinted nem volt ilyen ambíció?
1: Ja de, ja, bocs, elfelejtettem.
2: Meg hát ha csak a vármegyékre gondolsz, meg az ispánokra, stb. Azért voltak ilyen irányú törekvések.
1: És sikeresek voltak ezek szerint? A te könyvedben.
2: Az én regényemben én inkább egy veszélyt fogalmazok meg, és ez a történet, ez gyakorlatilag 2019-20 környékén kezdett el bennem formálódni. És tehát ott, figyelj, hát én benne élek ugye a politikába, és valahogy most így, ahogy felhívtál, így visszatekintettem az eddigi műveimre, és igazából rájöttem, hogy én politikus író vagyok. Akárhogy is, ugyanis a 2021-es Héj nélküli regényem, ami egy távoli szigeten játszódik, ahol az egy olyan vallás van, hogy az újszülötteknek az arcára, miután megszületnek a sámán, egy híjat van, minek következtében vakon élik az életüket. Ott egy olyan hit van, hogy az ember boldog csak is vakon lehet. Nem véletlenül 2020-as években kezdett fogalmazódni ugye ennek a sztoria. A következő könyvem a Tiszta, az meg a Meroving borzalmas korban játszódik, polgárháború, véres polgárháborúk időszakában, amikor a katolicizmus zászlaja alatt próbálja hatalma alá hajtani Európát a frank nép, akik közben pedig brutálisan pogányak és durvák, és az én főhősöm ebben az áll katolicizmus zászlaja alatt formálódó világban keresi.
1: Ez is hogy jutott eszedbe?
2: És a vége, csak mondom neked, a vége annak a regénynek, a Tisztának, ugye ez az első felnőtteknek írt regényem, a tisztító tűz. Úgyhogy amikor egyszer csak megjelent ez így, nem tudom, fél éve ez a, vagy talán már kevesebb ez a program, akkor azt mondtam, Jézusom, jó, nem vagyok Nostradamus, de a 2065-ös regény az pedig Hunniában játszódik, és bizony 43-ban itt én Közép-Kelet-Európában egy polgárháborút vizionálok, amiből aztán kifejlődik egy olyan nagy birodalom. Itt jön be a science fiction, ugyanis egy innovációs nagyhatalom lesz ez a régi Magyarország, ami aztán fura népszavazás útján, ahol körülbelül 98% szavaz ugye a Hunnia névre, egy gazdasági nagyhatalom lesz innovációi révén, és hát itt lép be a tudomány, hogy lesz ez az ország ilyen. Ekkora nagyhatalom, ennek megvan a magyarázata természetesen a regényben. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy egyszerűen én nem szeretem a hazugságot, nem szeretem a diktatúrát. Jó, a demokrácia, tudjuk, hogy jobbat nem találtak ki, de valahogy én ebben hiszek. És az új generációban, ugye kérdezted, hogy szól ez az új generációnak. Hát ennek a regénynek a főhősei élnek ebben a hát áldemokratikus rendszerben ott 2065-ben, elindulnak egy jutalom kirándulásra, amiről kiderül, hogy ez egy nagyon durva új innovációja az államhatalomnak, ami arra törekszik, hogy megtalálja az utat az emberi elme valóságteremtő képességéhez, és láncra fűz, átalakítsa az emberiségnek a valóságteremtő képességét, és láncra fűzze, olyan valóságot teremtsenek, amit a hatalom akar. És ezek a fiatalok az Újút gimnáziumnak, állami alapítású Újút gimnáziumnak a növendékei rádöbbennek a második jutalom kiránduláson, hogy miről szól ez a történet, és elkezdenek lázadni. És én egy lázadó generációt kezdtem írni ott a 21-22-ben kezdtem a regényt írni, és ennek az igényét fejeztem, hogy erre van szükségünk, ez kell nekünk. És aztán, hát nem tudom, gondolom, te egyetértesz velem, hogy ezért történt olyan dolog, ami igazolta, hogy mintha nőne fel egy ilyen.
1: Igen, de nem vagyok hajlandó téged Nostradamusnak látni. Főleg azért nem, mert azt mondod, hogy itt majd fegyveres felkelés lesz. Tehát ezt kikérem, hát, magamnak nem.
2: Így ne is legyen, tehát én csak...
1: Te is tévedhetsz, jó?
2: Így van, tévedhetek, és ez egy felkiáltójel, hogy mire kell figyelnünk minden pillanatban. És tényleg nem akar, tehát ez egy kalandregény, ez egy disztopikus kalandregény, ráadásul egy sorozatnak az első etapja, tehát hogyha ezt a fiatalok, young adult, idős, vagy az idősebb olvasók kezükbe veszik, és sokan veszik kezükbe, akkor a kiadó tervezi a második, harmadik rész, és csak annyi, hogy én tovább gondolom, mert Hunniából kilépünk a világba, aztán a világból az univerzumba, úgyhogy ez a három epizód lépcsőfokait jelzi ez a kis jövőkép.
1: Te rengeteg felé és módon vagy művész, tehát itt most mondhatom, ugye hát a színművész az alaprendező, író, drámatanár, szinkron, televíziós műsorvezetés, rádiós műsorvezetés, szóval itt minthogyha két marokkal habzsolnád azt, amit eléd rak a világ. Ebben az, hogy írsz, mennyire fontos, mekkora szerepet játszik most?
2: Figyelj, én próbálok mindent párhuzamosan csinálni, és azzal az igénnyel, hogy mindenben a, nem tudom, a szívem, lelkem és intellektusomnak a maximumát adjam. Rám bízott a, nem tudom, jó Isten, kiliben hisz, gondviselés, a többi, rám bízott valamilyen csomagot, és én ezt megpróbálom a végletekig kihasználni. Úgy, hogy közben egy nagyon egészséges párkapcsolatban élek, tehát nem csapongok ide-oda, gyönyörű feleségem van, fantasztikus gyerekeim. Tehát én próbálok a növendékeimnek is, ugye mondod a drámaiskolánkat, és hogy működik ez, hogy a drámaoktatás például most kihatott a könyvre is, hiszen a könyvfesztiválon most a 31-en csináltunk egy kalandjátékot a könyvfesztivál területén a növendékeimmel. Három helyszínen játszottunk, és vonzottuk be a nézőket ennek a történetnek a világába. Tehát minden mindennel összefügg, és az is, hogy most akkor dicsekedhetek, most szereztem a DLA fokozatot, Marosvásárhelyen doktori tézis munkát írtam, és például itt egy nagyon fontos dolog, ami visszaköt megint a színházhoz, Iglódi volt a mi mesterünk, neki volt egy zenés mesterség módszere, amit oktatott a színművészetén, én tanítványa voltam, és a doktori dolgozatom neki állít emléket az Iglódi módszernek, és most felkértek arra a tanárok, illetve ott az egyetem, hogy ebből jelenjen meg könyv. Úgyhogy lehet, hogy az lesz az ötödik igazából, nem is a hirtalomkirándulás következő epizódja, hanem a doktori. És itt, tehát minden mindennel összefügg, és az, hogy én tanítom ezt a módszert a drámaiskolámban, és ebből születik egy ilyen dolgozat, abból ugye talán majd a nem tudom, így a tudományos körökbe bekerül ez, mert állítólag ennek színháztudományi jelentősége van ennek a munkának, amit letettem az asztal, és én igazából csak annyi, hogy a lelkem egy darabja, mert az Iglódi nekem nagyon fontos volt. Úgyhogy ez akkor szerintem szívből írok.
1: Igen, valószínűleg ez a legfontosabb, az egészet ilyen nagy vehemenciával szívből belülről működteted. Nem feladat, hanem az élet maga.
2: Ez így, ahogy mondod, igen.
1: András, akkor ajánljuk még egyszer. Jutalomkirándulás 2065, disztópikus történet, egy kicsikét a jövőbe, egy kicsit visszakacsintva a jelenre. Azt gondolom, a fiatalok nagyon pontosan fogják érteni, hogy mi miről szól ebben a könyvben, hiszen ebben nőttek fel.
2: Igen.
1: Ebben a világban.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm.
1: Gáspár András a szerzője, tehát a könyvnek így keresik, Gáspár András Gáspár. És a Jutalomkirándulás 2065-ről beszéltünk. Szia!
2: See ya.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kokorelli Endrének új könyve született, nem is egy könyve született, ránézésre tulajdonképpen rögtön négy csak összefogta az egészet. És itt van a vonalban, örülök neked, szervusz!
2: Szervusz!
1: Egy doboz, négy könyv, ezt mondod, de ez a négy könyv, ez miféle négy világot mutat?
2: Igen, hát ez az én színház könyvem. Megpróbáltam benne összefoglalni azokat a dolgokat, amiket a színházról gondolok, tehát elég sokat írtam. Voltam a Pécsi Országos Színházi Találkozó válogatója, még 2006-ban, vagy 7-ben, vagy 8-ban, nem is tudom.
1: Amikor még volt ilyen találkozó, igen.
2: Amikor még volt ilyen, azt tönkretették többek között azt is, borzalmas. És hát ez egy nagy élmény volt, mert 10 hónap alatt 184 előadást láttam mindenhol, tehát az egész magyar nyelvterületet beautóztam, és erről elég sokat írtam, azon kívül hát ilyen kicsit ilyen véletlenszerűen írtam elég sok színház kritikát is. Ez lenne az első kötet, a második, harmadik kötetben egy-egy színdarabom van, az egyiket játszotta is a Katona, Máté Gábor rendezte az Élnek még ezek című darabomat, szintén így a 2000-es években, és a harmadikban pedig mindenféle ilyen elegyes dolgok vannak, ilyen hangjátékok, meg opera librettók, meg ilyesmi.
1: Nehéz dolog színi kritikát írni?
2: Nem sokat írtam, és azok tulajdonképpen hát a munka az is ugyanolyan munka, mint irodalom kritikát írni, vagy zenéről is írtam, meg van egy sporttárgyú könyvem. Tehát tulajdonképpen az a lényeg a dolognak számomra legalábbis, hogy az a véleményem, hogy egy író az ne csak egy dolgot csináljon, hanem különböző ügyekkel foglalkozzon. Tehát aki verset ír, az írjon regényt, aki regényt ír, írjon rövid prózát, mindenképpen írjon esszét, tanulmány, kritikát. Tehát ilyen sok lábon álljon az ember, az a véleményem, és hát ugye például van egy képzőművészetről szóló könyvem, az a cím, hogy Laikus Tájékozódás, és ebben benne van ebben a címben az, hogy nem értek hozzá, tehát nem vagyok szakember, nem vagyok művészettörténész, de nagy ilyen múzeummániás vagyok, rengeteget járok múzeumban, ahol csak lehet, mindenhol megyek és elmegyek sokszor is, és hát imádom a képzőművészetet, és írtam arról is rengeteg dolgot. Körülbelül ugyanez a színház.
1: De amit mondasz, az tulajdonképpen az, hogy kell valami alapképzettség, tehát kell nyilván némi tudás, de leginkább érdeklődés kell. És akkor könnyebb.
2: Pontosan. Így van, meg hát az ember a saját ízlésére ráhagyatkozik, akkor olyan nagyon nem téved. Tehát nekem az a véleményem, antropológiailag van bennünk ízlés, tehát mi ilyen túlélő génállományjal rendelkezünk, amelyik el tudta választani, ezek a gének el tudták választani, ahogy szokták mondani, a szartam ájtomá, bocsánat. Tehát különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Tehát valahogy ez így bennünk van ez a dolog. És ugyanez vonatkozik a művészetre is. Tehát ugye van egy ilyen latin mondás, hogy de gustibus non est disputandum, tehát ugye az ízlésről nem lehet vitatkozni. Nekem pont az ellenkezője a véleményem. Tehát igenis, ízlésről nagyon is jókat lehet beszélni, és ráadásul még azt is gondolom, hogy ez nem teljesen relatív. Tehát az, hogy kinek mi tetszik, az nem azt jelenti, hogy ez is jó, meg az is jó, nem egyáltalán. Ennek ilyen kemény hiája van. De pontosan más dolgokban tudomásul veszik. Tehát például, hogyha ilyen éttermekben mész, akkor tudod azt, hogy ez jó, ez rossz, ez közepes, ez meg Michelin. Tehát, és az is ízlés. Tehát, hogyha egy kaját eszel, mondjuk egy süteményt, akkor meg tudod különböztetni, hogy ez egy jó isler volt, az meg egy nem jó isler volt. És nagyjából szerintem az 10 ember összejön, akkor nem mondom, hogy mind a 10 mindig pontosan azt fogja mondani, hogy melyik a legjobb, de azért nagyjából lesz egy ilyen konszenzus.
1: Olyan, mint hogyha kiírtad volna most magadból, de hát ez egy gyűjtemény, ezt a rengeteg színházi dolgot. De ezzel is teszed a színházat az életművedben?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy csinálom, ugye van egy pályacímű könyvem, amiben ilyen sporttárgyú szövegeim vannak, aztán van ez a képzőművészeti könyvem, a laikus tájékozódás, van ez a színházi, vannak ilyen politikai eszékköteteim, stb. Stb. Ez nem azt jelenti, hogy most ezt így megírtam, és akkor soha többet nem fogok mondjuk a sportról, vagy a színházról, vagy ilyesmiről írni. Ugye azt szoktam mondani, vagy gondolni minden esetre, hogy ott van a komputerem, abban van ilyen fájl, amiben ezek a szövegek összegyűlnek, és hát nyilván fog fokozódni, vagy még javulni, vagy hogy mondjam, terjedni, vagy terjengősebbé válni. És hát, hogyha meghalok, akkor majd ott lesz egy olyan könyv, ami ennek a Bravo Silva című könyvemnek egy ilyen bővített változata is lehet.
1: Na jó, hát ez még odébb van, erről most ne is találgassunk semmit, hanem olvassuk el ezt, ami most ott van előttünk, vagy ott lehet előttünk, ha bemegyünk egy könyvesboltba. A Móra adta ki, ugye?
2: Igen, a Móra, a Trend kiadó adta ki. A Trend az egy, a Mórának egy ilyen leányvállalata, és nekem is van egy kis kiadóm, a Kert kiadó. Minden betű után van egy pont, és ez is benne van ebben a kiadásban. Tehát tulajdonképpen a Móra alatt a Trend és a Kert adta ki ezt a könyvet.
1: Egy doboz, négy könyv, Bravo Silva színházügyek Kukorelli Endrétől. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Színház és könyv, együtt ajánljuk a kettőt, bár egymás nélkül fognak megélni, de nyilván együtt a nagy élmény, hogyha valaki tudja, hogy a Mennyit adtál érte című regény miről szól, majd találkozik a Jurányiban ennek a színpadi változatával. Gyurica Katarina a szerző, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
2: Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Egy olyan regényről beszélünk, ami olyan témákról szól, amikről szerintem nagyon nehezen beszélünk úgy általában is, és hát a béranyák, a peteseit, donorok, a meddőnők világa az most is, mind a mai napig is valamilyen suttogós téma, vagy tabu téma. Ugye?
2: Igen, hát valamennyire most már változott a helyzet, hogy sokkal jobb, mint pár éve ezelőtt, de azért valóban én nagyon sok titok, meg feszélyezett beszélgetés, meg ilyen súgdolózás övezi. Annak ellenére, hogy most már egy csomó olyan gyerek van, aki ilyen alternatív úton született, petesedonor, vagy béranya, vagy sperpanol segítségével. Vagy
1: hát által. Igen, de a filmsorozat szól arról, hogy a béranyaság illegális, és milyen módon az alvilág eszköze, már pedig ugye volt egy ilyen magyar filmsorozat nemrégen.
2: Igen.
1: Addig ez egy nagyon nehéz téma, még azok között is, akik ezt elfogadják, mert erről nyíltan beszélni, az olyan mit fognak szólni téma?
2: Hát az egész Európán van illegális. Az embercsempészet hatája alá esik. A nőjogi szervezetek közül nagyon sokan azt mondják, hogy ez ugyanolyan, mint a prostitúció, hogy a női test ugyanolyan kizsákmányolása. És akkor egyik oldalon itt vannak azok, akik azon az oldalon állnak, hogy de hát van olyan, hogy gyerek utáni vágy, és az, aki mindent megtesz azért, hogy saját gyereke szüledjen, annak miért nem adjuk ezt meg. Másik oldalon meg ott vannak azok nők, akik jellemzően szegények, jellemzően alul edukáltak, az országok leszakadó régiójából származnak.
1: Világos. Staub Viktória játsza majd azt a szerepet, aki a béranyát alakítja a darabban és a könyvben is Rebeka személyében, és Krisztidát Ulman Mónika játsza, ő a másik fél ebben az ügyben, a Jurányi Kamara termében lesz ennek a bemutatója egy hét múlva. Hogy alakul ilyenkor ez a történet? Ki talált meg kit? A dramaturg, aki Tasnádi István ebben az esetben készített színpadi változatot, de ő jelentkezett, vagy ez az ön ötlete volt, hogy ezt színpadra kellene rakni?
2: Megjelent a regény pár évvel ezelőtt, és igazából pontosan emlékszem, hogy mikor jelent meg, mert úgy volt azon az estén, hogy a Borbély Alexandra fog felolvasni a regényből részleteket, de pont akkor indult be a szülés nála, úgyhogy akkor jöttek az ikrek, akkor születtek, amikor megjelent ez a könyv, ami a gyerek utáni vágyról és a gyerekvállalásról szól. Szóval most lett kb. 4 éve, és aztán elindult egy úton, nagyon sok visszajelzés érkezett, minden oldalról megkerestek nők és férfiak egyaránt, és aztán lehetett beszélgetni Tasnádi Istvánnal, akivel Péter Finovákéval kötött össze, akinek a darabjából már készített István színpadi adaptációt. Hát ugye ez is egy ilyen hasonló téma, mint amilyen az Évái is, hogy tabusított női erős történet.
1: Igen, ott a bántalmazás volt a főszál. Igen, igen.
2: Igen, és akkor elolvasta a Tasnádi István, egy héten belül visszajelzett, hogy ő akarja, és még azon a nyáron át is dolgozta, egy ilyen színpadi adaptációt készített belőle, és akkor onnantól ennek már nagyon gyorsan elindult az útja, hogy kitaláltuk, hogy kik legyenek a színésznők, és akkor ment már tovább.
1: És aztán Tasnádi István is rendezi meg. Könnyen adta magát a szöveg, vagy ön könnyen adta a szöveget ennek a darabnak? Azért ez mindig egy küzdelem, mit húzunk ki, mi marad?
2: Igen. Ugye én írtam egy 300 oldalas regényt, és akkor ebből született egy 50 oldalas szövegkönyv. Ilyenkor az írónak mindig összefacsarodik a szíve, hogy van benne több olyan mondat is, vagy olyan jelenet, amit egyszerűen kihúztunk azért, mert már nem fért bele, mert a színpadon amúgy is mást mutatunk be, teljesen más műfaj a kettő. Még én leírtam hosszú oldalakon át, hogy mit érzett a szereplő, akkor itt meg bejön a Stavviki, és eljátsza.
1: És érez, és akkor nincs mit mondani hozzá. Igen,
2: hogy nem kell hozzá extra szó. Igen, és ezt tudja a szerző fejben, de azért néha így összetakacsarodik a szív, amikor úgy érzem, hogy nincs benne az a fontos mondat, de ezek már csak ilyen apróságok. Én nagyon elégedett vagyok, és nagyon boldog, hogy ez így színpadra került.
1: Jár próbákra?
2: Igen. Nagyon sokáig Brüsszelben éltünk, és akkor nem, de akkor is igyekeztem úgy hazajárni, hogy mindig egy próba folyamatra beüljek, akkor láttam darabokban, láttam az egyik színésznőt, aztán a másikat, azt láttam őket együtt, és ugye még van egy harmadik szereplőnk is, a Monori András, aki zenén kíséri különböző hangszereken ennek a két nőnek a összeollózott, összejátszott monológiát. Úgyhogy ott van ő is a színpadon. Én nem is tudom, mikor talán a Művészetek Völgye előtt láttam így egybe lenyomva az egészet, hogy nem megállítva a jeleneteket így felmorzsolva, hanem így elejétől végig.
1: Na de hát akkor itt van lehetőség, hogy érjen a darab. Arra szoktak panaszkodni mindig a színészek, hogy próba, főpróba, bemutató, és még nem érett meg a szöveg. Hát itt most volt erre
2: idő. Nem, szerintem még igen, volt, meg ugye Művészetek Völgyben, nyáron egymás után kettőször, és akkor most vagyunk októberben, most lesz a premier, de hogy itt a premieren ez most már olyan lesz, hogy itt már mindenki ismer mindenkit, vagy mindenki tud mindent.
1: A könyv az írónak az igazi premier, de ez is az? Igen. Izgul azért?
2: Hát annyiban más, hogy ez a könyv az ilyen egyszemélyes siker vagy bukás. Vagy szeretik, vagy nem szeretik. Ott egy emberre hozzák össze az egészet. Ez meg egy ilyen csapatmunka, hogy annyi szereplője van ennek. Ugye hárman vannak a színpadon, de azon kívül ott a rendező, ott van a Jurányi ház is. Igen, izgulok az igazság, igen, most így próbálok.
1: Egy kicsit izgulok.
2: Igen, ugye mi van, ugye sokkal részletgazdagabb maga a regény, kit hogyan érint majd, ugye itt azért nagyon erős emóciók vannak, ki mennyire tartja olyannak, amit így gyorsan fel tud dolgozni, ki az, akit majd nagyon meg fog viselni, ki az, akinek ez erőt ad és bátorítást, milyenek az arányok, vajon eltaláltuk-e az arányokat?
1: Vasárnap este kiderül. Október 11-e, vasárnap este 20 óra, Jurányi Kamaraterem, mennyit adtál érte? Ez a címe Gyurica Katalina azonos című regénye alapján készítette Tasnádi István és Játsszák Ullmann Mónika és Taub Viktória, a zene Monori Andrásé. Katalina, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla.
2: Én is köszönöm.
1: Minden jót kívánok. Gyurica Katalina volt a vonalban.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Lesz egy kétnapos fesztiválja a Mú Színháznak, azt ünnepelendő, hogy 10 éves az Orpheus és Euridiké, ami Simkó Beatrix, Trisha koreográfus és táncművész munkája. És hát vele már beszélgettünk itt ebben a műsorban, hogy újra köszöntöm szeretettel. És hát a múló időt ez a 10 év mutatja, de egy táncos pályafutása meg nem akkor kezdődik, amikor elvégez egy iskolát, úgyhogy ez a 10 év ez mit sem jelent, ugye? Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Az alkotó társam Grecsó Zoltán, az együtt hoztuk létre ezt az előadást 2016-ban, és nem gondoltuk volna akkor, hogy valóban a pályáknak ezen a részén 10 évig végig kísér minket egy előadás ilyen.
2: Ez már eleve furcsán kezdődött, mert hogy a Vígszínházban volt a bemutatója, ami táncelőadásoknak nem szokásos helyszíne.
3: Valóban ez egy rendhagyó együttállás volt, hogy abban az időben volt két külsős táncprodukció az X-színháznak a házi színpadán, ami egy nagyon ideális intim tér lehetőséget adott, és ezt később is meg tudtuk valósítani más helyszíneken. Ugye most a Musz színházba költözik erre a két napra az előadás, és nagyon jó élmény volt, hogy a Víg Színház

0: közönsége, a kortárs tánc, a budapesti kortárs tánc közönséggel folyamatosan találkozott, és a nézőtéren különböző érdeklődésű és korosztályú nézők voltak minden alkalommal, szinte telt ház jelen az előadáson.
1: Amivel be is járták a világot, már nem a közönsége sajnos, hanem az előadással magával. És mennyi, igen, 10 év, az szerintem az pont elég idő, hogy reális kérdés legyen, hogy mennyit változott az előadás?
0: Az előadás egyébként maga a dramaturgiájában és a mozgásanyagában nem változott semmit. Mi változtunk sokat, de azt mondják a nézők nagyon jó visszajelzésben, hogy ez nem nagyon látszódik, de azért mi ezt érezzük nem csak a testünkben, de nyilván a gondolkozásunkban is, hogy amikor létrejött ez a produkció, és amit akkor mondjuk gondoltunk egy párkapcsolatról, ami ahogy felépítettük ezt az előadást is, az ugye nagyon sok gondolattal, meg ahogy értünk és változtunk, különböző élményekkel rakódott tele. Tehát így mondhatjuk, hogy minden előadás más belülről, azzal, hogy mi is folyton változunk, emberileg, szakmailag is.
1: Van, amit ma másképp fogalmaznának meg? Ez azt is jelenti egyúttal?
0: Nem gondolom, hogy másképp fogalmaznánk meg, mert mindaz ami most is foglalkoztat minket, meg amivel akkor is foglalkoztunk, ez egy nagyon általános érvényű dolog, ami akár a férfi oldalon legfőképp inkább ez a megmentés témája, a bizalom témája, és a különböző látásmódok és értékrendeknek a ütközése, ez 10 év alatt nem porosodott ez a téma és megközelítés.
1: Hát az biztos. Ez a mi bajunk is egyébként, nem hogy 10 év alatt az emberiség történetében sem, de hát visszanyúlunk elég mélyre Orpheusz és Euridiké történetében. Ez egy jubileumi fesztivál, ez 2 napot jelent ez összesen, viszont 2 napnyi workshopot. Az hogyan lesz?
0: Igen, tehát helyet kap a pénteken este egy film, amit Dömölki Dániel rendezett, és az előadás nyomán egy táncfilm adaptáció, illetve szombaton az előadás ismét látható, és mindkét napon tematikus workshopokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Lesz páros workshop, amit ketten vezetünk Recsó Zoltánnal, az előadás egyes szegmenseiből lehet ízelítőt kapni, illetve az egyéni workshopokon az időre, a változásra, és az előadásban megjelenő témákra is fogunk reagálni, és ezek töltik meg közönségtalálkozó, kiállítás, megnyitó és buli ezt a 2 napot.
1: Buli. Egyébként meg a Muszínház egy kicsikét olyan, mint a saját állandó játszóhelye, nem?
0: Igen. Nekem most már az elmúlt hosszú évek során, 4-5 év alatt állandó partintézményi és játszóhelye alakult, és a Víg Színház után egyébként ennek a produkciónak is a új otthona lett a Színház.
1: Akadozik a vonal, úgyhogy ezt elég gyorsan kénytelen leszek rövidre zárni, bár még egy csomó mindent kérdeztem volna, de akkor koncentráljunk egy kicsikét a lényegre, az pedig ugye nem más, mint hogy pénteken és szombaton, 9-én és 10-én lesz az Orpheusz és Euridiké jubileumi fesztivál a Musz Színházban. A Musz Színháznak is érdemes mondanunk a címét, bár remélem sokan tudják, hogy a 11. kerületben a Kőrösi József utcában található. És hát egyébként is Simko Beatrix Trisát ott találják különféle előadásokkal. Most éppen nézem, hogy hát nem sokkal később a Back to Basic című szólóestje is ott lesz.
0: Igen, azt sajnos nem hozzám kapcsolódik az előadás. Nekem majd februárban lesz újra a Sivatag előadásom, és egy új produkcióm a Musz Színház.
1: Oké, akkor figyeljük, követjük, és köszönöm. Tehát akkor még egyszer a lényeg, Simko Beatrix Trisa és Grecsó Zoltán hozták létre 10 évvel ezelőtt az Orpheusz és Euridiké című előadást, ezt ünneplik most a Musz Színházban október 9-én és 10-én egy 2 napos workshoppal és magával az előadással.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát nyilván egy kulturális műsorba akkor kerül bele a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, amikor évente egyszer megrendezi az erőművek éjszakáját. Na de akkor mindig. Serel Zsolttal tavaly is beszélgettünk arról, hogy mire számíthatunk, és idén is megtesszük ezt, mert hogy október 16-a itt van a nyakunkon, és már lehet, már régen lehet regisztrálni, lehet, hogy valaki már le is maradt. Úgyhogy kérdezem is Zsoltot, a MEG szóvivőjét, hogy mi a helyzet. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nos, a helyek fogyóban, ahogy ez ilyenkor szokott lenni, de még mindig van hely. Úgyhogy azt javaslom, hogy aki úgy érzi, hogy bele akar nézni az energetika rejtelmeibe, vagy esetleg víz, vagy esetleg szennyvíztisztítás, vagy hulladékfeldolgozás, akkor gyorsan irány az erőművekészakája.hu oldal, természetesen ékezetek nélkül, és ott böngészen, hogy hol van még belátható távolságban olyan helyszín, amit szívesen megnézze. Azért is érdekes egyébként az egyes helyszíneket végig böngészni, mert nagyon sok minden már nem úgy működik, mint régen. Tehát egy hulladéklerakó az nem hulladéklerakó, hanem ott már vizet gyűjtenek, úgynevezett csurgalék vizet, azt tisztítják, felhasználják, de bizonyám gázt is fejlesztenek a hulladékból. Tehát színek egész orgiája, színek egész kavalkádja, rengetegféle helyszín, rengeteg mindennel, úgyhogy tessék jelentkezni.
1: Mennyire kell hardcore elkötelezettség ahhoz, hogy az ember ezeket lássa, megértse, egyáltalán értse, hogy mit lát?
2: Nem kell annak lenni, és ennek a programnak van egy igazi kuriózuma, ez pedig az, hogy szakik kísérnek végig minket. Tehát nem valamiféle PR marketinges csapat vezet minket, és nem lesz az, hogy nem igazán tudom, tessék megkérdezni, e-mailben lesz a válasz, hanem szakemberek kísérnek, tehát mindenre fognak tudni válaszolni, és reméljük, hogy nem csak a white szülőeknek fognak tudni válaszolni, hanem nekünk hétköznapi embereknek, és nem csak az adott intézménnyel kapcsolatban kaphatunk választ, hanem esetleg egy-két otthoni praktikára is. Elég durva nyáron vagyunk túl, jól megpróbálta az energiarendszerünket, a vízi közműrendszerünket, tehát nyilván miután reggel délbe este azt hallgattuk, hogy csak óvatosabban az energiával, óvatosabban a vízfelhasználással, tehát reméljük, hogy a szakiktól ez irányú válaszokat is fogunk kapni.
1: Hát egyébként meg olyanokat lehet itt megnézni, amiket hétköznapi módon valóban nem. Tehát például a kistarsai hulladékfeldolgozóban megmutatják, hogy mi lesz az összegyűjtött italos dobozokkal. Pécsen meg, hogy a szennyvíz iszabból hogy lesz villamos energia, vagy Püspökszilágy határában a rádióaktív hulladék tárolóban nézhetjük meg, hogy a veszélyes hulladékokkal mit csinálnak. Ezek egészen különleges lehetőségek voltak éppen. Van minden évben új csatlakozó, új bejelentkező, aki valami kuriózumot mutat?
2: Hát a kuriózum nem biztos, de hogy új csatlakozó minden évben van, ez hál' az Istennek, ez így van. Most már 80-nál több helyszín van, ami nem csak azért érdekes, mert sokfélébbek lesznek a kínálatok, hanem az egyes lakásokhoz, házakhoz közelebb lesz így egy-egy intézmény, és nem az van, hogy jó, nagyon jó ez az erőművek éjszakája, de most akkor pénteken délután nekem utaznom kell 30 kilométert a legközelebbi helyszínig, tehát közelünkben lesz, és miután minden nagyobb városban azért csak van valamilyen intézmény, így azért mégiscsak könnyebb lesz nekünk eljutni ezekre a helyszínekre.
1: Van, ahova már reménytelen bejutnunk? Mit tudom, én gondolok itt arra, mondjuk a Paksi atomerőmű.
2: Így van, reménytelen, de Budapest környéki nagyobb erőművekben is reménytelen, sajnos borzasztó korán elfogynak a helyek. Nyilván ezek veszélyes, úgynevezett veszélyes helyszínek, tehát itt az erőművek eldöntik azt, hogy hány turnust tudnak fogadni, és az egyes turnusokban hány ember fér el. Ennek ellenére azért az erőművek évről évre megteszik azt, hogy plusz turnust vállalnak, vagy az egyes turnusokon belül plusz létszámot vállalnak. De a veszély mellett azért van még egy megjegyzésem, hogy bárki el akar menni családostul, kérem nézze meg az erőművekészakája.hu oldalon, hogy milyen megkötések vannak. Tehát hány éves kortól látogatható az adott intézmény, mert ez erőművenként, víztisztítóként, hulladékfeldolgozóként más és más, és a másik könnyű ruhába menjünk, tehát hölgyeim, a magas sarkú cipő az, az idei erőművek éjszakáján sem sláger, tehát könnyű, laza a félcipőben.
1: Hát viszont milyen jól kopogna a különböző helyszíneken. Az a bizonyos tűsarkú, az mindig arra jó a leginkább, mert menni nagyon kényelmetlen, de mondják a hölgyek. Na, erőművek éjszakája. Programok ingyenesek, regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni az erőműveképzésre.hu oldalon lehet, ez talán nem meglepő.
2: Nem, így van. Itt megtalálják az adott felületeket. Itt kell jelentkezni. Én bízom benne azért, hogy a fiatalabbak is jönni fognak, mert ugye itt nem csak a szakemberek előtt tisztelgünk, hogyha már emberekről van szó, hanem ugye abban is bizakodunk, hogy azért pár fiatal itt fog megvilágosodni, és mondja azt, hogy én igen, ebbe a területen látom a jövőmet, ezen a területen akarok majd dolgozni, és így akarok majd tovább tanulni. Reméljük, hogy ez a délután, mert hát igazából nem éjszaka.
1: Igen, ezt akartam kérdezni még, hogy hát nem éjjel kettőre, hanem mondjuk este 8-ra kell itt készülni.
2: Itt délutánra kell készülni, tehát a programok délután indulnak, a délutáni órákban is az esti órákig futnak ki. Tehát aki úgy gondolja, hogy a hajnali órákat vagy az éjféli órákat szeretné egy erőműben eldönteni, most ez erre nem...
1: Hát esetleg, ha oda megy dolgozni, és ő lesz az éjszakai ügyeletes.
2: Az biztos, mert itt is van, kérem, éjszakai ügyeletes. Egy orvos ismerősömmel beszéltem, aki mondta, hogy az mind semmi, kérem, itt az energetikában, hiszen az orvosoknak a kórházakban ügyeletet kell tartani. Nos, aki ilyen éjszakai bagoly, az itt is megtalálja a maga világát, mert bizony itt is valamennyi intézményben ott vannak éjszaka, annak ellenére, hogy az informatika és az AI az pörög.
1: Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal, milyen kemény és hivatalos neve van, ehhez képest az erőművek éjszakája egy sokkal barátibb elnevezés. Ezt keressék, hogyha regisztrálni szeretnének valamely eseményen, valamely helyszínen, és köszönöm szépen Serer Zsoltnak, hogy ismét kedvet csinált nekünk ehhez.
2: Köszönöm a megkeresést.
1: Ez volt már a Kultúra. Örülök, hogy velünk voltak ma is, és most is. Jövő héten jövünk újra. Ugyanezekben az időpontokban minden hétköznap megtalálnak minket itt, a Spirit FM-en. Jó hétvégét, Róna Jegont hallották, minden jót!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatók majd, de TikTokon, Instán, Spotify-en ugyezen a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig Forma 1 lesz a témánk, ebben segítségemre pedig egyik állandó vendégem, Berez Nagy Dani lesz majd. Szia Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Sziasztok, köszöntök én is minden kedves nézőt.
2: És azért általánosságban Forma 1 lesz a téma, de azért a műsor elején mindig rólad szeretek kérdezni egy keveset. Beszéljünk picit itt az e-sport karrierről, hol tartunk most jelenleg. Ugye nemrég kitettél egy posztot, hogy milyen jó helyezést elértetek, ami az utólag így gratulálunk is. Mik az idei tervek még így e-sporton belül is, hol lehet téged még megtalálni?
3: Az e-sport szezon idén már nem lesz, ugye véget ért. Mi még a 2025-ös játékkal nyomtuk 2026-ban is, aminek nagyon örülök, mert ebből a szabályrendszerből, ha minél kevesebbet kell versenyeznem, annál boldogabb vagyok, és ugye mindössze 2 ponttal maradtunk le a konstruktőri bajnoki címről, és én egyéniben közel voltam a top 10-hez, nem is tudom, hogy 11. vagy 12. helyen végeztem el, de nem is versenyeztem az összes futamon, és az utolsó 3 forduló meg a csapattársam segítéséről szólt, akik küzdött az egyéni világbajnoki címért, éppen ezért elégedett vagyok. Most online versenyek vannak, amik azért annyira nem érdekesek, nem izgalmasak, nyilván próbáljuk magunkat szinten tartani, és várjuk a jövőt, amivel kapcsolatban semmi extra bejelentés nincsen, de hát nyomom tovább ezt is, és továbbra is az Alpin csapat tagja vagyok, sőt, szerződést hosszabbítottunk, de az, hogy aztán mennyi lehetőség lesz versenyezni, az magán a Forma 1-en múlik, hogy milyen hosszú és milyen jellegű bajnokságokat szervez.
2: Hát további sok sikert, Dani, ehhez, illetve azért a hangodat most már egyre sűrűbben lehet hallani az M4 képernyőjén is, ugye idén már Forma 2-es, Forma 3-as betétfutamokon is lehet téged hallani, hogy ott a megkeresés mennyire örültél neki, és mennyire volt ez magától érthetődő, hogy belefér neked egyáltalán az e-sport mellé.
3: Örültem abszolút a megkeresésnek, ugyanis én bármilyen tévés lehetőségnek örülök, azért úgy gondolom, hogy egyrészt a tévés közeg nagyon profi, sokat lehet fejlődni és tanulni az M4 Sport teljes stábjától, nem csak akiket a képernyőn látunk, hanem a háttérben dolgozó szerkesztő brigádtól is, és nyilván a nagy álmom az, hogy az M4 Sporttal egyszer majd úgymond tagként kimenjek például a Hungaroringre is, vagy esetleg bármilyen más pályára, ahova többen elutazhatnak. Az F2 szakkommentátori lehetőség az úgy jött, hogy alapból azt Nagy Dani közvetíti, de amikor ő utazó riporter, nem fért bele a hétvégébe, hogy közvetítsen, szóval nem kell rám állandó kommentátorként számítani, de amikor ő utazó riporterkedett, akkor Kamrát Flórián mellé be tudtam ülni és kommentálni, mert Flórián, habár nagyon-nagyon lelkes motorsport követő is rajongó, és ő maga is szimulátorozik, szóval szerintem egy átlagos kommentárnál ezerszer jobban ért hozzá. Szerintem mi nagyon jól kiegészítjük egymást, és én nagyon-nagyon boldog voltam a vele való munkával kapcsolatban. Ő is amúgy a Madách Imre gimnáziumba járt, én is oda jártam, azt hiszem egy évvel járt fölém talán, vagy az is lehet, hogy hallattam volt, már nem is tudom, hogy ki az idősebb, de nem is ez a fontos. Összességében azért nem gondolom, hogy én egy nagy kommentátor leszek, vagy vagyok, úgy gondolom, hogy azért vannak érdekes szakmai meglátásaim. Egy szakértői stúdió vendégnek jobban el tudom képzelni magamat, ugyanis tudom, hogy nem én beszélem a legszebben a magyar nyelvet, és nem is nekem van a legkellemesebb orgánumom, de ennek ellenére nagyon sokan pozitív visszajelzést adtak, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, köszönöm mindenkinek. Aki negatív visszajelzést adott, annak is köszönöm, amennyiben jól megfogalmazta, hogy mi nem tetszett neki, mert abból tanulni és fejlődni lehet.
2: Hát ez sajnos a ritkább, de azért sok sikert kívánunk ehhez is, Dani. És akkor beszélj most már a Forma 1-ről is. Ugye hétvégén volt egy hát kamu-bakreini futamunk ugye Szepángban. Hogy tetszett ez a hétvége neked? Azért az eső elég sok mindent fejreárított, de mielőtt belemennénk a futamban, ha megnézzük ezt a pályát, egyre többen elkezdték most mondani, hogy vissza kell venni a versenynaptárban, ugye állítok komoly lépéseket is tesznek e felé. Te ezt mennyire támogatnád, és mennyire tetszett neked ez a verseny?
3: Én abszolút támogatnám, aki követi a többi műsort is, ahol szereplek, ők tudják, hogy én óriási lelkesedéssel vártam ezt a hétvégét, ugyanis amíg Szepang a versenynaptár része volt, nekem a kedvenc három pályám közé tartozott. Ugye utoljára én is 2017-ben versenyezhettem rajta is a mezőny is, és hihetetlen a vonalvezetés. Egy Hermann Tilke pálya, de nem az az unalmas jellegű, mint például Szocsi meg India, ahol nagyon sok hasonló típusú derékszögű kanyar volt, és ezek követték egymást, vagy esetleg néhány visszafordító, egy kiszélesített részen, amik persze jó voltak előzésre, és ezeken a pályákon is mindig jók voltak a versenyek, de Szepang vonalvezetése valamilyen szinten különleges, ugyanis minden típusú kanyar megtalálható rajta. Megtalálható rajta azért egy szűk visszafordító, van egy a középső szektorban is, meg rögtön azzal kezdődik a pálya, bár nem a klasszikus értelemben, ugyanis csigaszerűen kanyarodik be a pálya saját magába, majd aztán vált egyből irányt, mindezt megspékelve egy nagyon széles pálya, szintkülönbségekkel is, és rengeteg ideális íva autózható, ami miatt ugye bőven elférnek egymás mellett az autók, anélkül, hogy azt éreznék, hogy muszáj leterelniük a másikat, és kívülről lehet előzni, belülről lehet előzni, aláfordulást lehet előkészíteni, és szerencsére a pálya utolsó és az első szakasza az olyan, hogy ott bárhol el lehet kezdeni egy manővert, és végig egymás mellett folytatni az akciót. Nem egy tipikus olyan előzési pont, hogyha itt előtte vagy, akkor sikerül a manőver, vagy kiterelheted a másikat, de ennyi, nem folytatódhat tovább az akció, és ettől zseniális Sepang, ettől élvezem nagyon ezeket a testest elleni küzdelmeket, és az, hogy milyen volt az aszfalt minőség, hogy most elég kicsi volt a tapadás, küzdöttek a versenyzők, nem is feltétlenül a geometria ideális ívek voltak az ideális ívek, és az, hogy változtak az időjárási körülmények, szerintem még extra ízt adtak a hétvégének, de meg van a szoftver sztori, amire azért annyira nem vagyok büszke, bár én, aki régóta kritizálom ezt a rendszert, már semmit nem lepődök meg, de nagyon örülnék, hogyha nem csak a gazdasági érdekek lennének az első szempont, hanem a versenyzés, és ha a versenyzés a szempont, akkor Sepangnak a versenynaptárban a helye, remélem minél hamarabb visszatér.
2: És akkor beszéljünk is picit itt a meghibásodásról, mert azért a futamot majdnem beárnyékolta, mert talán 8 vagy 9 autónak is volt valamiféle problémája a felvezető körökben. Mennyire ijesztő ez nekünk, mert tényleg ez volt az első igazi kemény esős futam azóta, hogy bevezették ezt az új szabályrendszert, vagy szerinted azért tartott ez a Forma 1, meg ez a technikai háttér, hogy gyorsan megtalálják itt a technika hiba forrását, és azért a következő esős futamon már nem fogunk ilyet látni.
3: Hát mondhatnám, hogy ijesztő, de alapjából véve legalább egyenlő volt szinte az egész mezőnyben, mert ilyen szurkoló már azt is felvetette, hogy ha az FIA, vagy ha bizonyos szoftverek így beleszólnak a versenyzésbe, akkor ki tudja, hogy mennyire van igazság csapat és csapat között, de a magyarázat az végül is az, hogy túl sokáig mentek túlságosan lassan az autók, és erre nem voltak felkészülve, és az a helyzet, hogy az energia visszanyerés az miniszektorokra is van bontva, ugyanúgy, ahogy van az FIA-nak egy ilyen kipörgés gátló rendszere, mert ugye ezekben az autókban nem segíthet ilyen elektronika a versenyzőket, és ezek mind szoftveres fegyelmet érdemelnek, vagyis hát, tartanak fent, és így olyan körülmények alakultak ki ezzel a sok lassú autóval, hogy úgymond keretrendszeren kívül estek a gépek, és emiatt teljesen megbolondultak, leblokkoltak. Ugye maga az energiamenedzsment is az egy nagyon okos algoritmus, de azért át lehet verni. Pont egy héttel ezelőtt láttuk, hogy Valtteri Bottas beleállt a falba vakuba, és mindenki azt mondja, legyint egyet, hogy jó, ideg pálya, sima pálya, utcai pálya, elfékezte, beleállt a falba. Hát ott sem ez történt, hanem ott az történt, hogy Bottas Cadillac-je meghűlt, és már az egyenes közepén elkezdett masszívan szuperklippingelni, ami miatt már a féktávhoz érve teletöltötte magát, ami miatt nem tudott tovább tölteni az elektromos motor, az akkumulátornak egy védelmi funkciója beindult, gyakorlatilag lekapcsolta így a rekuperációt, és erre nem reagált jól a hátsó fék, nem adott extra hátsó fékerőt, előre ment a fékerő elosztás, csökkent a kombinált fékerő, és ott az első blokkoló kerekekkel beleállt a falba, és ez teljesen abszurd, hogy egy versenyző semmit nem tehetett annak érdekében, hogy az autója megőrült, és konkrétan a falba vitte azt, amit hogy megkérdeznék a FIA-tól, hogy különösen az ilyen utcai pályákon, hogy biztonságos, ha már annyira az első szempont a biztonság. Most nem a gáz, vagy nem a fék nem működött, hanem a gáz nem működött, és nem gyorsultak az autók, eltűnt a turbonyomás, mindenkinek lemerült az akkumulátora, és gyakorlatilag olyan lassan haladtak, hogy szerintem egy gyorsabb futó lehet, hogy lefutott le őket a utolsó szektorban. Volt egy pillanat, mikor Verstappennek a felvezető körbe, mert a Red Bull nagyon hamar megoldotta azt a problémát valahogy, már félkörös előnye volt, és van egy csomó szurkolói felvétel erről az abszurd első két felvezető kör a Sepangi nagydi indulásánál, és azokat is nagyon mókás megnézni, meg hallani a lelátó reakcióját.
2: Ha már lelátó, ugye pont Újvári Máté említette a közvetítésben, hogy amikor legutóbb kint volt, meg amikor kint szokott lenni itt Sepangban, akkor azért lézengtek az emberek, és abszolút félházzal mentek. Most viszont tényleg teltház volt a rossz idő ellenére, és énekeltek, mindenkit buzdítottak, főleg Hamilton meg a nagy régieket, akik ugye még az utolsó futamon is láthattak őt. Neked így nyilván tévéről nehéz megmondani, de neked így hogy tetszett a szurkolói hozzáállás?
3: Hát én nem annyira figyelem a szurkolókat egy közvetítés alatt, de azt láttam, hogy nincsen hiány a lelátókból. Na most 2017-ben sem figyeltem annyira a lelátókat, szóval nincsen így olyan pontos emlékem arról, hogy mi történt akkor. Az viszont nagyon biztos, hogy a klasszikus versenyzők itt nagyon jól teljesítettek mind. Számomra a nap három legjobb versenyzője Verstappen, Hamilton és Alonso. Alonso a 8. helyen végzett. nem is az, hogy 8. helyen végzett, egy McLaren előtt végzett, Lando Norris előtt egy Aston Martinnal, amire még egy héttel ezelőtt sem tudta rátenni a kezét a kormányra, mert annyira vibrál az egész autó, sőt, még itt is voltak a szabadedzésen fura pillanatok, de jönnek oda is sorra a fejlesztések, és már elérték a 330 km/h, ami nagyon komoly, persze néhányan már 360 fölött száguldoznak, de a kislépés is lépés, és ez nem is volt annyira kicsi, az Aston Martin egyelőre jól halad.
2: Hát igen, talán itt a bakui hétvége volt a leg arcon csapó, amikor megnézhettük, hogy még az F2-ben is gyorsabban mentek, igen, a végegyenesben.
3: És azt nem tudom, hogy ezt hogy tudják amúgy egyik hétről a másikra így orvosolni, és aztán például Bakura hogy estek vissza már előző felemelkedő nagydíjakhoz képest, azért még mindig nem stabil a projekt, de Alonso amúgy hosszabbított, ez is tök jó, hát kíváncsi vagyok, meddig marad.
2: Bár picit ijesztő volt a videó eleje, de azért a végén megnyugtatott minket, hogy nem most fog visszavonulni. Picit térjünk vissza az esőhöz, mert volt azért kollégának, Nagy Daninak egy nagyon érdekes Facebook posztja, nem tudom, látod-e itt az esőgumikkal kapcsolatban, hogy azért tényleg picit így rest in peace az esőgumikra, mert ott tartunk, hogy ha már nagyon esik, és azt kellene, akkor nem veszük elő őket, mert nem biztonságos, és nem engedjük el, amint biztonságos lesz a futam, akkor meg már az interekkel bőven el lehet menni. Neked mi erről a véleményed?
3: Az esőgumik az a legnagyobb pazarlás a Forma 1-ben, ezek nem is kis aproncsok, amikről beszélünk, és pont egy mai adásban számoltam össze azt, hogy mennyi esőgumit szállít a Forma 1 hétvégéről hétvégére. Minden csapat 3 darab esőgumit kap egy hétvégén, és a Pirelli még hoz tartalékegységeket is, de azokat most ne is számoljuk bele a képletbe. 11 csapat van a mezőnyben, ugye 22 versenyző, és minden versenyző ugye 3x4 gumiaproncsot kap, ami 12, és 22x12 az 264. Ennyi komoly méretű Pirelli aproncsokat szállít a Forma 1 a világon gyakorlatilag körbe, és én megmerem kockáztatni, hogy ennek a környezetvédelmi lábnyoma, meg a károsanyag kibocsátása nagyobb, mint a különbség, amit például egy ilyen unalmas hibrid V6 teremt a V8-hoz képest, mindössze egy 22 fős mezőnyben, szóval számomra nagyon ironikus, nem csak az, hogy ezek a gumik teljesen feleslegesek, hanem az, hogy már évek óta teljesen feleslegesek, és így sem gondolkodik el senki rajtuk, hogy ne is hozzuk el ezeket, vagy valamit csináljunk, legalább teremtsünk nekik körülményeket olyan téren, hogy mondjuk legyenek olyan rajtok, amikor nem csak a bármelyik esős gumi kötelező, mert ugye van, amikor az FIA megszabja, hogy itt esős a pálya, eső gumin kell rajtolni, de az általában interen is rajtolhatsz, azt jelenti, hanem hogy akkor tényleg valahogy használjuk ki ezeket az esős gumikat, mert ez egyszerűen katasztrófa.
2: És ha már itt kiemelted a 3 nagy öreget, szerintem kezdjük mindenféleképpen Hamiltonnak a teljesítményével, mert meg picit beszélünk itt a Ferrari-nak megint a taktikai hibájáról, mert az oké, hogy rosszul választotta a gumit, de amikor 2 pilóta ott van az élmezőnyben, és ezt a McLarennél is fel lehet hozni, miért nem lehet legalább picit variábilisabb lenni, és az egyik őket erre a stratégiára tenni, és intereken indítani, a másik újukat pedig slickeken. Miért nem próbálnak meg egy picit variálni ilyenkor?
3: Hát igen, az, hogy egy ilyen necces döntésben ennyire magabiztos a Ferrari, az nagyon nagy baj. Ugye van egy olyan mondás, hogy általában a legkisebb tudással rendelkező emberek a legmagabiztosabbak. Ez lehet, hogy elmondható néhány Ferrari stratégiára, és persze én innen nem akarom megbántani őket, bár megmondom őszintén, hogy azért stratégiailag léteznek olyan külső szakértők a világon, akik lehet, hogy egy szezon folyamán több jobb döntést és kevesebb rosszat hoznak, mint ők, és ez elgondolkodható a Ferrari számára, mert azért vannak olyan abszurd döntések, amiket nagyon nehéz megérteni szurkolóként. Ez amúgy kívülről nézve, az, hogy mindkét versenyzőt a szárazra rakták a felvezető körön, szerintem nem volt az, az viszont az, hogy nagy nyomást gyakoroltak a versenyzőkre, és változó körülmények között egy mérnöknek vissza kell lépnie, és kicsit rá kell tenni a felelősséget a versenyző vállára, és mind Leclerc, mind Hamilton panaszkodott a csapatrádión, látszódott még a fedélzeti kamera felvételeken is az, hogy még nagyon úsznak azok a slick aproncsok, és nagyon felverik a vizet az intermédietek, és itt óriási a páratartalom, 80%, nem volt különös forróság, nem sütött a nap, nem értem, hogy volt reális az az elképzelés, hogy ez a pálya gyorsan szárad. Szóval azt még nem tartom egy hatalmas stratégiai bakinak, hogy kiküldték a felvezető körön őket slickkel, azt viszont már tényleg a szög a koporsóban, hogy nem hallgattak a versenyzőkre, és amúgy a McLarennél sem, és Piastrinak be kellett erőszakoskodnia magát a boxban, Norris meg ugye, hát kimaradt, látta, hogy a Ferrari is kimaradnak, biztos nem annyira rossz az, hát nem biztos, hogy a vörös csapat a legjobb ötlet őket lemásolni ilyen necces szituációkban stratégiai szempontból, viszont visszatérve igen, a versenyzőkre hallgatni kellett volna, én kétlem, hogyha Hamilton külső nyomás nélkül dönt, akkor ezen a broncsok mellett dönt. De végső soron azt is nagyon fontos megértenünk, hogy azért rossz döntés volt, de ez egy nagyon nehéz szituáció volt. Voltak a Ferrari-nál ennél rosszabb döntések, és ebbe azért nem annyira nehéz belefutni, és végső soron azért, ha van egy igazán határozott versenyző, aki kimerálni magáért, mint Oscar Piastri, akkor végső soron ő az, aki a kormány mögött és a pedálok mögött ül, és hát amikor nem szól bele a szoftver, vezeti az autóját, és eldöntheti azt, hogy ő pedig mindenképpen bejön a box utcába a broncsot cserélni, és nyilvánvalóan az is pozícióveszteséggel járt, de nem járt azért egy tragikus, egy másfél perces lemaradással. Ugye Oscar Piastri, aki a McLarentől kiment végül a felvezetőkör végén a boxba, már a második szektorban a rajtot követően megelőzte Lando Norris, és az biztosan fantasztikus érzés lehetett számára, amikor látta a McLarent, látta a csapattársat, a sárga autót, és már a második szektorban óriási tempókülönbséggel ment el mellette a széles, nyújtott, hosszú kanyarokban, mert akkor kicsit megveregetheted a saját valladat, hogy jó volt kiállni magamért, az interek jobbak, mint a szlikkek.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Bereznei Danival.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi.

0: és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyok, továbbra is Dani a vendégem. És maradjunk akkor Hamiltonnál, ha már itt a Ferrari volt a téma előbb, mert említetted, hogy itt a hétvégi teljesítmény nézve abszolút top 3-as volt a szereplése, de talán, ha itt szélesítjük a perspektívát, akkor egész évre is el lehet mondani ezt nála, mert engem brutálisan meglepett, hogy mennyire versenyben van, mennyire jó éve van, és még csapaton belül is, ha most állítani kéne egy sorrendet, nagyon együtt van a kettő pilóta, de én álmomban nem gondoltam volna, hogy ha muszáj lenne sorrendet állítani, akkor bizony Hamiltont kell most ebben a pillanatban szerintem Leclerc teljesítmény elébe tenni, ha minimálissal is, de szerintem most ez a sorrend.
2: Persze, abszolút egyet tudok érteni. A szezonnak még nincsen vége, de ha Hamilton bármennyivel Leclerc előtt végez, az szerintem hatalmas erény. Leclerc régebb óta van ott a csapatnál, egyáltalán nem érezni azt a Ferrarin, hogy Hamiltonra építenének, sőt, voltak ellentétek is, csalódást is keltett a Ferrarinak is, a márkának, a vezetőknek is Hamilton első szezonja, és az, hogy ebből a szituációból így visszavág, egy új szabályrendszerben, és minden új rendszerhez szerintem azért a fiatalok kellenének, hogy a legjobban alkalmazkodjanak, mert Hamiltonnak megvan a maga stílusa, és biztos, hogy az nem ezzel a jellegű versenyzéssel kompatibilis, és mégis ott van, mégis megcsinálja, és nagyon szép szezont fut, azért vannak kilengések, és az a baj Hamiltonnál is, hogy én például ezért már 2021-ben sem tartottam őt jobbnak, mint Verstappennek, bármi lett volna a bajnokság vége, mert egyszerűen vannak olyan kilengései, amik a hollandnak nincsen. Mondhatjuk azt, hogy most a holland elkövetett egy nagy hibát idén, összetörte például Zandvoortba az autóját, és ez az elmúlt évek leglátványosabb, legnagyobb pontokat bukó, saját maga által elkövetett hiba, de Ausztria, Silverstone, mint utólag kiderült, hátsó volt, és ezen kívül talán a holland abból a legerősebb a mezőnyben, hogy nem hibázik, nem, egyszerűen nincsenek meg ezek a kilengések, és Hamiltonnál azért idén is volt egy-két kilengés, amikor azért sok pozícióval Leclerc mögött végzett, sok tized másodperccel kikapott tőle az időmérőn, egy-két gyengébb hétvége, a szezon elején ilyenből több volt, de nagy általánosságban bőven Leclerc előtt van, és ez az, ami számít, egy hosszú szezonban ráadásul ez az, ami pontokra is átkonvertálódik, és ezt látjuk a tabellán, szóval le a kalappa Hamilton előtt, és tényleg nagyon jó szezont fut, azt viszont azért nem mondanám, hogy megismételhetetlenül jó, zseniális szezont fut, nagyon erős szezont fut.
1: És ha már beemelted Verstappent, akkor picit térjünk át hozzá, mert azért itt a hatodik helyen most összetettben holt versenyben, ugye Norrisszal 188 ponttal, de nagyon sokan szapulják most, és azt mondják, hogy végre oda került, ahova való, viszont tudom, hogy én is egyébként kimondottan szeretem Verstappent, és ha így rangsorolnak kéne csak a pilótákat kvalitások alapján, hát nálam mindig szerintem ő a legjobb pilóta ebben a mezőnyben. Te melyik táborban, vagy sejtem azért így téged ismerve, vagy melyikbe, de te hova teszed, hogy Verstappen még mindig azért a mezőny top pilótája és generációs pilóta, vagy hogy ez tényleg inkább a kocsinak köszönhető volt az utóbbi években?
2: Verstappen szerintem nagyon messze a legjobb és más kategória, mint bárki más a mezőnyben, és aki ezt nem érti meg, az csak nem akar racionálisan pontról pontra átgondolni, hogy miért mondja ezt rengeteg szakértő. A helyzet az az, hogy nyilvánvalóan ő a generációjának az egyik legnagyobb tehetsége, de a tehetség nem minden, és az, hogy nála senki nem dolgozik többet azért, hogy gyorsabb legyen, azért, hogy fejlődjön. Pont nemrégen is volt egy podcastje, amiben elmondta, hogyha éjszaka eszébe jut egy ötlet, akkor akár hajnal kettőkor is fel kell, és kipróbálja a szimulátorban, hogy gyorsabb be tud úgy lenni. Lehet az akár autóbeállítás, lehet az akár vezetési stílus egy adott helyszínen. És nyilván sokat GT autózik is szimulátorba, de azért azt pontosan jól tudom, hogy a Red Bull gyári szimulátorában is, meg akár formula autóval is rengeteg kör teljesíthet, különösen az új helyszíneken és azoknak a megismerésén, és nem akarom egyszerűen azt a világot megérteni, akik úgy gondolják, hogy Verstappen tehetségtelenebb. Na most, ha meg nem gondolod azt, hogy tehetségtelenebb, mint más, akkor el kell fogadni azt, hogy ötször többet dolgozik, mint bárki a mezőnyben. Nem megy divatbemutatóra, nem jaktozik annyit, mint Leclerc vagy Alonso, nincsenek más vállalkozásai olyan szinten, mint néhány más versenyzőnek a pilótában, nem biciklizik, mint Bottas, hanem ül a szimulátor előtt, és csak az utánpótláson jár a feje, csak a versenyzési lehetőségeken jár a feje. Most is amúgy majd a Triple Header után még lesz egy negyedik verseny hétvégéje, és utána majd folytatódik a szezon, és 6-7 egymás követő verseny hétvégéje lesz a Form 1, a Verstappennek. Szóval ez egészen elképesztő, és ez be kell látni, hogy ez a munka, ez nem a kárba megy, nem a kukába megy, ez kifizetődik, ez reflektálódik a teljesítményén a versenypályán, és az, hogy ő ezt a szezont úgy kezdte meg, hogy a formátnek vége a szemében, vissza is akar vonulni, a világ legrosszabb szabályrendszere, egy olyan szabályrendszer, ahol nem minden körülmény között tehet különbséget a versenyző, bármennyire is nyomja, ugyanis ha korábban állsz a gázra, rövidebbet fékezel, hamarabb le fogsz merülni. Energetikailag nem hatékony már az igazán agresszív vezetés, és nem véletlenül estek vissza nagyon sok időmérő menő versenyző, mint akár Leclerc. Ő is tipikus, egy nagyon sokat gázon, padlógázon, nagyon jól eltöltő versenyző, és George Russell is ilyen a csapattársához képest. Ezek a nyilatkozatok nem csak kifogások, ezek valid dolgok, és még ebben a rendszerben is Verstappen tud kiemelkedő lenni, azzal a Red Bull-al, ami a élcsapatok közül a legkésőbb jutott győzelemhez, és nem véletlen, mert egyértelműen a pályák többségén gyengébb autó volt, mint a McLaren, gyengébb autó volt, mint a Ferrari, és a Mercedesről ne is beszéljünk, és most ott tart, hogy 8 dobogója van, ugyanannyi, mint George Russellnek a Mercedes-szel, és igen, Russellnek több a szerencséje volt, bár Verstappen is ott volt például Monakóban, ahol Hadjar előtt volt, és Hadjar megszerezte a dobogót, Verstappen el se tudott rajtolni azon a versenyen. Ott elsősorban rajtolt Miami-ből, vesztett vagy 5 pozíciót, Kínában a mezőny végére esett vissza, nem tudott elrajtolni. Ezen kívül kiesett még vagy 2 nagy díjon. Így van 8 dobogója, több technikai hibával, több kieséssel, mint például Lewis Hamiltonnak, akinek csak 60, Norrisnak szintén csak 60, és ezek olyan szezonok, hogy mindenki dicséri őket, hogy wow, Norris élete szezonja, Lewis Hamilton, mekkora comeback, és akkor Verstappen csendben elveri az összeset, egy teljes szezon nézve azért minden bizonnyal egy gyengébb autóval, és ott van a gyengébb Mercedes versenyző szintjén, és akkor valaki még képes lehurrogni, meg kiemelni kommentből, hogy hát azt mondták, hogy egy házszal is nyerne, és azzal nem nyer. Na most mi van, Maxikám? Normálisak vagytok?
1: Összességében viszont talán ez az autó az, amelyik meg talán az Aston Martin lehet az utóbbi időbe ide tenni, akire, ha neki mondjuk egy hétvégének a legszélsőségesebb, mert egyszerűen nem tud belőni, hogy most ők és Verstappen menni fog a pole pozícióért, meg az első helyért, vagy a középmezőnyben az RB-vel fognak vívni. Például pont itt a holland meg a nagy-britanniai 4 futam között számoltam ki, hogy ott 4-ből 3-szor is közelebb voltak a 5. csapathoz, mint a pole pozícióhoz. Tehát, hogy abszolút a középmezőn is közelebb voltak azokon a 4 hétvégéken, most már megint ezt láthatjuk tőlük. Ez minek köszönhető? Ez csak pálya specifikusság, vagy ez minek köszönhető, hogy ennyire hektikus ez az idei Red Bull?
2: Hát szűk működési tartomány, és összességében az autó egyensúlya az nem egy tág tartományban állítható, szóval vannak olyan hétvégék, szimplán nyújtott hosszú kanyaros hétvégék, ahol nem annyira fontos a hátsó tengely, nem annyira hátsó tengely orientált pálya, hanem inkább első tengely limitált, ahol egyszerűen nem tudják befordítani az autót, ha meg mégis befordítják, akkor nagyon instabil kanyar bejáratokon, meg a kanyar kijáratokon is, akár mellélőnek még az energiamenedzsmenttel, akár annyira felfeszesítik, hogy pattognak, nem tudják használni a rázókövet, vagy elromlik a gumikezelésük, vagy ha éppen jó a gumikezelésük, akkor még nem tudják mondjuk egy gyors körre bemelegíteni az abroncsokat, és akkor a versenyen még mindig van egy kis remény, de sokkal hátrébbről indulnak el. Ugye nagyon sokáig el sem tudtak rajtolni még normálisan, azt is nemrég talán a Hungaroringnál kezdték megoldani a Red Bull a Red Bullok a rajtukat. Szóval igen, azért ez egy ilyen díva, ez a Red Bull, de ez biztos, hogy kezdik egyre jobban kiismerni. Az a fontos, hogy azért a Red Bull elkövette még régebben néhányszor azt a hibát, hogy a szezonban túl sokáig fejlesztett, és utána a következő szezont újra gyengébben kezdték, szóval itt meg kell találni az egyensúlyt, hogy mekkora teret adsz kiteljesedni egy már véget érő szezonban, és mekkora erőforrásokat milyen korán áldozol rá már a jövő évre, mert számít, azért számít. Ugye a tavalyi szezonnak a negatív hatását is látjuk mennyire, de oké, ez egy új szabályrendszer, de amúgy ha megnézzük a régebbi 2016-17-18-as szezonokat, ott is nagyon sokszor az évvégén már a Ferrari előtt volt a Red Bull, már a Mercedes is legyőzögette, és utána a szezon elején újra, mikor mindig úgy vágtak neki, hogy na most megtaláltuk az előző szezonban a lemaradást, bajnoki kihívók leszünk, nem váltak azokká. Szóval igen, a Red Bull mindenképpen optimista lehet, nagyon szép fejlődést mutattak be, és arra egy ficsinket nem adtam volna azért, hogy a saját motorjukkal már az első szezonban győzelmet szereznek. Ez egy óriási erény. Hát szerintem a Red Bull óriási időlemaradásban volt, ami a motorfejlesztést illeti, teljesen tapasztalatlan stáb, és persze eligazolgattak amúgy neves szakembereket, de összességében egy teljesen vadonatúj bázison, egy ilyen pánik reakció, hogy a Honda kilépett a Forma 1-ből, aztán visszalépett, de hogy elment a Forma 1-ből, és akkor gyorsan csináljunk saját motort, a Mercedes nem ad, Ferrarit nem akarunk, és megoldották, basszus, futamot nyertek. Hondát egyszerűen kifújták az órukat olyan csúnyán, pedig mekkora legendás gyárt a Honda, meg már kezdtük azt inni, hogy már megtalálták. Gondolj bele egy Hondát, egy 100 lóerővel ver el egy Red Bull, egy Hondát, hát az út legnagyobb motorgyártó szint az egész világon, minden motorgyárta, motormotort, automotort, hajómotort, kamion, minden van Hondából, és jön egy energiaitalos márka, felhúz egy gyárat, eligazol néhány szakembert, és szétveri őket, sőt, hát az FIA szerint még nekik a legerősebb a motorjuk, amivel azért a Mercedeshez összehasonlítva annyira nem tudok egyetérteni, de hát ez milyen brutális.
1: Ezt a tendenciát át lehet vinni szerinted a következő évre? Tehát ezt lehet így szignifikánsan, meg lineárisan növelni? Tehát ez egy nagyon jó első év, folyamatosan láthatjuk az előrelépést a Red Bulltól. Nyilván nagyon nehéz ezt így a jövőbe látom megmondani, de ez egy valid elvárás, lehet is kicsit hozzácsatolva Verstappennek a szerződés hosszabbítását, hogy tényleg ebbe a Red Bullba lehet számára a legnagyobb potenciál?
2: Hát gondolom nem véletlenül hosszabbított szerződés, szóval ő hisz ebbe. Ha ő hisz ebbe, szerintem nála nem jobban ismerem a körülményeket. Ugye meséltem már arról, hogy a Red Bull már követett el olyan hibát, hogy túl sokáig fejlesztett, és akkor nem sikerült átvinni a lendületet a következő évre, de ha megnézzük például az előző szabályrendszert, hogy a Red Bull, amikor évvégén, hogy a McLaren, amikor évvégén talált tempót, annak a nagy részét átkonvertálták a jövő évre, és folyamatosan szezon közben nagyon felfejlődtek, lehet, hogy a szezon elején egy picit visszaestek, de már nem annyira, mint ahonnan az előző szezont kezdték. Újra felfejlődtek, most 2023-24-ről beszélek, szezon végén már talán gyorsabbak is voltak, és utána 2025-re már tényleg annyira estek csak vissza, hogy gyakorlatilag végig az első helyen voltak a szezonban.
1: És akkor zárjuk itt a műsort azért a regnáló, vagyis a vélhetően idei bajnokkal, ugye a Mercedes-szel. Nagyjából az is kijelentett, hogy Kimi Antonellinek fogják hívni a világbajnokot, ugyanis 84 pontos előnyben van ebben a pillanatban. Előbb ugye kérdeztelek így már rangsor tekintetében, nyilván nehéz ezt belőni, de Antonellit hova tesszük, mert azért ő generációs tehetségként jött ide be, és idén tényleg ebből bőven mutatott. Nagyon hideg, nagyon rideg, de ezt abszolút pozitív értelemben mondom, nem idegeskedik összességében, te hogyan értékeled Kimi Antonellit?
2: Most a legtöbb ember azt fogja mondani, hogy a szezon versenyzője, és őket is megértem, szerintem Verstappen jobb lenne Antonellinél, de nem olyan az autója, szóval azt mondom, hogy most a mezőny második legjobb versenyzője, de sokkal jobban hangzik, ha azt mondom, hogy top 2 versenyzője. Az nem kérdés, hogy sokkal jobb, mint Russell, és minden körülmények között, nem csak szerencséből, abból is jobb, tényleg jól járt az idei szezonban, de amikor Silverstone-ban tönkrement az autója, mert ráment a rázókőre, vagy Spanyolországban kiesett úgy, hogy megelőzte Russellt egy küzdelmes nagy csatával, akkor utána azonnal erősen tért vissza. És az, amit Monzában művelt, az, hogy a mezőny végéről a hazai pályáján tökéletes kockázatmenedzsmenttel végigviszi a manővereket, és megnyeri a csapattársa előtt, ezt a futamot, úgyhogy nagyon sok vesztenivalója van így, hogy vezeti a bajnokságot. Nagyon sokan rámentek volna csak egy biztonságos dobogóra, lassú előzésekre, rátámaszkodva az autóra, és elfogadva, hogy itt pontokat fogok veszíteni, és ő nem fogadja el, hogy pontokat fog veszíteni, bárhonnan rajtol, ő elhiszi, hogy pontokat nyerhet, pontokat hozhat, és ez össze is jött neki, és persze összeálltak a csillagok is a feje felett, ahogy ezt említettem, de zseniális, és nagyon nem szabad alábecsülni azt, hogy Antonelli mennyire fiatal. 19 évesen nem normális, hogy ennyire erős versenyző vagy. Láttuk Verstappenen is, hogy mennyire meredek még a fejlődési görbéje egy fiatal versenyzőnek. Verstappen nem debütált olyan brutálisan. Talán aki a legdurvábban debütáló versenyző a Forma 1-ben, az Lewis Hamilton, de ő meg 20 éves kora felett debütált már, és azt ne felejtsük el, neki több ideje volt a junior kategóriákban, mint Antonellinek vagy Verstappennek például. És félelmetes belegondolni, hogy ez az Antonelli, ez szinte lehetetlen, hogy a legjobb Antonelli még, amit látunk, mert még mindig csak a második szezonja, és élete első alkalma igazán nyomás helyzet alatt, és Russellnek is élete első világbajnoki hívása, de ő neki azért már voltak ilyen nyomás szituációk a pályafutása folyamán több, és mégis megcsinálja Antonelli. Ugyanúgy, ahogy Verstappenre is talán azért voltam nagyon büszke, hogy élete első szezonjában egy 7-szeres bajnoknál kevesebb hibát vétett, bármennyire is agresszív, csúnya manővereket csinált, nyers hibát, csak magától nem vétett olyat, mint például Hamilton Imolában vagy Bakuban, és Antonelli most ugyanezt csinálja gyakorlatilag bárkihez összehasonlítva, hogy csak úgy magától nem igazán hibázik. Most ez a Baku időmérő, ez csúnya volt, de ez is inkább olyan volt, hogy nem is nagy kockázatot vállalt, inkább túl óvatosan ment, jött egy kis szembeszél, befordult, sokkal jobban betapadt, lassabban, jobban befordult az autója, és a belső falat vitte, nem elfékezte, nem odavágta egy külső falra, ez egészen elképesztő.
1: Picit ezt a csúnya magyar mondatot használva, mennyire árazza be ez a teljesítmény George Russellt, mert azért szerintem tavaly veled is beszélgettünk erről, meg ugye több Forma 1-es podcast is volt másik vendégekkel, és nagyjából mindenki azt mondta, hogy ha Mercedes beletalál ebbe az idei évbe, akkor kizárt, hogy ne George Russellnek hívjuk a világbajnokot, mert olyan konzisztens, talán te is azt mondtad, hogy a legkonzisztensebb teljesítő Forma 1-es pilóta az Russell, és ha kap egy jó autót, akkor egész biztosan ő lesz a világbajnok. Ehhez képest nemhogy nem ő lesz, hanem hogy bucira gyakorlatilag, ez mennyire arculcsapás meg beárazás nála?
2: Hát biztos fáj neki, de ugyanúgy, ahogy még Rosberg is képes volt, még ha kellett hozzá szerencse is legyőzni Lewis Hamilton, neki is abba hinnie kell, hogy a Mercedes nem csak idén lesz jó autó, hanem továbbra is jó marad, és akkor visszavághat majd. Ebből a szezonban le kell vonni a tanulságokat. Azt azért nagyon fontos kiemelnem, hogy ha bár Antonelli nem csak azért van nagyon magas polcon a szememben, mert hogy gyors, hanem ezek miatt a mentális dolgok miatt, meg a testes elleni küzdelmek van látott higgadsága miatt. Szóval Antonelli mindenképpen egy jó versenyző, ezt most nem az ő kritikájára mondom, de ebben a szabályrendszerben nem feltétlenül a leggyorsabb, legjobb, legagresszívabb, legmenőbb, legvagányabb, legbátrabb vezetési stílus győz. És ez összességében szembe megy az autósport genetikájával. És vannak olyan versenyzők, akik lehet, hogy csak ebben a szabályrendszerben lesznek gyorsak, vagy a szabályrendszer elfedi azt, hogy ők alapban nem lennének ennyire gyorsak, csak mehetnek lassabban a kanyarokban, léphetnek később a padlógázra, mert több töltöttségük marad, és majd elhúznak az egyenesben. És ugye nagyon sokat láttuk a szezon folyamán, hogy volt egy-két olyan polpozíciós kör, amit Antonelli nem a kanyarokban, hanem az egyenesekben nyert meg. És én azért úgy gondolom, hogy nem lenne ekkora különbség a két versenyző között egy normál szabályrendszerben. Persze ehhez is alkalmazkodni kell, és Lando Norris le is nyilatkozta, hogy minden Forma 1-es versenyző azért kap egy valakpénzt, hogy alkalmazkodjon bármilyen négykerékű autóhoz, és abból kihozza a legtöbbet. Azért megmondom őszintén, ebben a szabályrendszerben a legnagyobbakat én nem fogom elfogultan a legnagyobbaknak hívni, az egészen biztos, mert ez nem egy normál Forma 1, és aki nincsen annyira benne, mint mondjuk én, és nem próbálja ki akár csak egy szimulátoron az, hogy milyen borzalmas csak az akkumulátor töltöttségre koncentrálni, és milyen kiszámíthatatlan néha az autó, és mennyire magától történik minden is, mennyivel kisebb különbséget tudsz agresszív, rámenős, bátor, magabiztos vezetéssel tenni, mint eddig bármelyik másik rendszerben, az már unalmasnak tartja, hogy ennyit panaszkodom, de ez azért minden magyarázatomnak a vége. Tök jó, lehet, hogy jó szezonok lesznek, nyilván a bajnoknak lenni nem csak a tempóról szól, hanem egy alkat is, egy mentalitás is kell hozzá, de a nyers tempó ebben a szabályrendszerben számomra nem jelent ugyanannyit, mint egy régi klasszikusabb Forma 1-ben. Egy olyan Forma 1-ben, ami reméljük majd visszatér legkésőbb 2031-től.
1: És azt hiszem ez volt a tökéletes zárszó a mai adásnak. Dani Game 111 néven találjátok a YouTube csatornáján, ott találjátok a legtöbb tartalmát. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Ingesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Egy újabb, ezúttal 166 milliárdos Eximbankos ügy miatt tett feljelentést Kapitány István. A szakértő szerint biztosan 27%-ra emelkedik jövőre az 5%-os lakásár, ha mégsem hoz egyből drágulást. 12-en meghaltak és több mint 300-an megsérültek a riádi repülőteret ért szombati támadásban. Ismét feljelentést tett Kapitány István egy újabb 166 milliárd forintos Eximbank ügy miatt. A miniszter szerint ezzel együtt immáron 1300 milliárd forintról van szó. A bejelentésre az Exim Export ösztönző magántőke alapkezelője, illetve az Indotech Group is reagált, szerintük szabályosan jártak el.
3: Hűtlen kezelés, hanyagkezelés, illetve hivatali visszaélés gyanúja miatt teszek feljelentést.
4: Kapitány István Facebook oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy két újabb feljelentést tett a Nemzeti Nyomozóirodánál. Összesen 166 milliárd forint értékű Eximbank ügylet miatt. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a pénzintézet átvilágítása során tett feljelentések összértéke már közel 1300 milliárd forint értékű ügyet érint.
3: A magyar állam vesztesége mellett egy valaki azonban jól járt. Az alapot kezelő, Rogán Antalhoz személyes szálon kötődő Gubica Ágoston cége. Az alapkezelő a milliárdos veszteségek ellenére egyre több kifizetést kapott. 2025-ben már mintegy 1,4 milliárd forintot.
4: Fogalmazott a miniszter, aki szerint a könyvvizsgálói jelentések éveken át jelezték a veszteséges működést. A bank korábbi tisztségviselői mégis jóváhagyták az alapkezelő tevékenységét, és nem kezdeményeztek változtatást.
3: A második ügy a Hungarian Real Estate Financing ZRT kötvényeinek megvásárlása, ahol az Exim több mint 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a Tiborcz Istvánnal is üzletelő, Jelinek Dánielhez köthető Indotech csoportjának egyik vállalatától.
4: Kapitány István kifogásolta, hogy a kötvények visszafizetésére nem állt rendelkezésre megfelelő biztosíték, miközben a tőke 80%-ára a magyar állam vállalt kezességet. Nem fizetés esetén ezért az államnak a tőke jelentős részért kellett volna helytállnia. A tárcavezető szerint a pénzintézet az ügyletet piaci és jogi szempontból már akkor is kockázatosnak minősítette.
3: A Fidesz kormány mégis a kötvényjegyzés mellett döntött, kormány határozattal felülírta a bank szokásos döntési rendjét, és felmentést adott az alól a szabály alól is, amely tiltja a bank részvételét spekulatív ingatlan finanszírozásban.
5: Ha én lennék a Jelinek Dániel védője, akkor nagyon nem örülnék.
4: A híradónknak nyilatkozó ügyvéd szerint ekkora összegeknek a büntetőjogi megítélése is kérdéseket vet fel, hiszen a legmagasabb tétel 500 millió forint.
5: Azt gondolom, hogy ezek döbbenetes összegek, tehát ha úgy tetszik, a magyar büntetőjog folyamán tulajdonképpen ezek történelmi jellegű összegek lesznek, már úgy értem, hogy nincs is ennek kialakult gyakorlata. Azt tudom gondolni, hogy ekkora összegekre, amennyiben bizonyításra kerül, hogy ezek a bűncselekmények ellettek követve, vagy elkövetésre kerültek, hogy ilyen magyartalanul nyögjem ki, akkor feltételezem, hogy a büntetés kiszabása során a bíróság jelentős súlyosító körülményként fogja értékelni azt, hogy ekkora összegekről beszélünk.
4: Az Indotech Group közleményében azt írta, szabályosan jártak el, és a finanszírozáshoz kapcsolódóan egyetlen forint sem veszett el. A még be nem fektetett összegek pedig rendelkezésre állnak. Az Exim export ösztönző magántőke alap kezelője visszautasította a politikai összefonódásra és a vagyonvesztésre vonatkozó állításokat. Közlésük szerint befektetéseik megfeleltek a jogszabályoknak és az alapkezelési szabályzatának. A politikai elemző szerint egyelőre gyanúkról van szó.
6: Nem vagyunk hozzászokva legalábbis az elmúlt 36 évben, amióta egyáltalán hozzászokhattunk volna, hiszen előtte erről ez föl sem merült, hogy van következménye a politikai döntéseknek, a bűncselekményeknek, a visszaéléseknek, és most, mintha egy olyan politikai játszma kezdődött volna el, ahol mindennek utána mennek. És szerintem ennek a ránkdőlés az, amit most látunk, hogy az, ami az elmúlt 16 évben volt, az sokkal romlottabb, mint amit még a legvérmesebb ilyen összeesküvés elméletekben is gondoltuk.
4: Kapitány István kiemelte, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása nem a minisztérium, hanem a nyomozó hatóságok feladata. Azt ígérte, minden dokumentumot átadnak, és teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal. A miniszter szerint a magyar adófizetőknek joguk van tudni, mi történt a pénzükkel és kifelel érte.
2: Újabb politikai vita bontakozott ki a Kata tervezet átalakítása körül. Bóka János vasárnapi Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a Tisza kormány Kata reformja nem adócsökkentést, hanem brutális adóemelést jelent. A Fidesz frakció vezetője szerint a tervezett változások összesen 60 milliárd forinttal növelnék az állam adóbevételeit. Magyar Péter reakciójára nem kellett sokat várni, közel 8 percen belül megírta, hogy miközben a Tisza párt az igazságosság és a fejlődés költségvetésén dolgozik, addig a bukott hatalom azon emberei ordibálnak előre, akik éveken át szétlopták a költségvetést, adókat emeltek, és vállalkozások tízezreit tették tönkre. Hatházi Ákos feljelentést tesz az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat és a tűzijáték közbeszerzése ügyében. A volt országgyűlési képviselő szerint a belügyminisztérium belső vizsgálati anyaga alapján felmerül a gyanú, hogy az állam kétszer is kifizethette a rakéták mintegy 735 millió forintos költségét. A belügyminisztérium pénteken tette közzé az eljárást vizsgáló jelentését, amely szerint a rendkívüli sürgősség miatt indokolt volt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. A dokumentum ugyanakkor hiányosságokat állapított meg a költségbecsléseknél, és javasolta az elszámolások tételes felülvizsgálatát. Hatházi szerint a jelentés leginkább az ügy elkenésére alkalmas. Úgy véli, a tárca nem adott választ arra történt-e túlárazás, kiutasította a három meghívott cég kiválasztására, és miért tudhatott a nyertes jóval korábban a részletekről. Évvégén megszűnik az új lakásokra vonatkozó 5%-os áfa, és érkezik a 27%-os adókulcs. Csak azoknál marad érvényben továbbra is a kedvezmény, akik 2026 végéig megszerzik az építési engedélyt. A pénzügyminisztérium államtitkára átfogó intézkedési csomagot ígér, a szakértők szerint nem várható azonnali drágulás a lakáspiacon.
7: Épülnek a lakások Budapest egyik közlekedési csomópontjának közelében. Bár az új építésű ingatlanok jelenlegi 5%-os kedvezményes áfája évvégén megszűnik, és a szabályok szerint 27%-ra emelkedik, a kormány eddig nem jelentett be változtatást.
8: Olyan tartós és kiszámítható lakáspolitikai rendszert kívánunk működtetni, amely egyszerre segíti a családokat és ösztönzi több új lakás építését.
7: Válaszolta még az államtitkár Latorca Csaba kérdésére szeptember végén a parlamentben. A KDNP-s politikus az új lakásvásárlókat érintő 27%-os áfakulcs bevezetésével és szabályok módosításával kapcsolatban feltett kérdésére.
9: Fontos mindez az Otthonstart program szempontjából is, hiszen a magas áfa növeli a lakások árát is, ez pedig sok embert kizárná már magából az Otthonstart programból is.
7: Bode Nikoletta felszólalásában kitért arra, hogy 2030 végéig továbbra is marad az 5% azoknál a beruházásoknál, amelyek építési engedélye 2026 végéig véglegessé válik. Továbbá a rozsdaövezeti területeken épülő lakások kedvezményes áfája továbbra is fennmarad.
8: Sok indok szól az új lakásokra vonatkozó 5%-os áfakulcs mellett, és a helyzet megoldása érdekében egy átfogó intézkedési csomagon dolgozunk, amit az őszi adócsomag keretében a kormány elé kívánunk terjeszteni.
7: A 2016 óta érvényes kedvezményes áfakörhöz minden esetben az Európai Bizottság engedélye szükséges. A megkérdezett szakértő szerint ennek újabb meghosszabbítása azonban már nem lehetséges.
10: Nem lehetséges, mert ez már egyszer meghosszabbításra került, szóval ez nem egy olyan kiemelt jelentőségű terület az új lakásépítés, amire megkapnánk.
7: Hozzátette, valószínűleg nem fog rögtön emelkedni az ingatlanok ára, mert januártól még egyszerre létezik majd az 5 és a 27%-os áfa is. Így emelkedés majd csak 2030 után lesz várható.
10: Fontos tudni, hogy van egy átmeneti szabály, ami azt írja elő, hogy az 5%-os lakás áfa az 2030. december 31-ig alkalmazható, abban az esetben, hogyha most december 31-ig végleges építési engedély kiadására kerül sor. Éppen ezért nagyon kell vigyázni a lakásvásárlóknak arra, hogy ellenőrizzék azt, hogy az a lakás, amire befizetnek akár jelentős több tízmilliós előleget is, azok rendelkeznek-e végleges engedéllyel.
7: Az ingatlan szakértő is egyetért abban, hogy nem várható hirtelen árrobbanás a piacon, mivel a kereslet már hónapok óta visszaesett.
11: Akkora nagy árnövekedés nem fog okozni, főleg úgy nem, hogy az újépítési ingatlanok piacán is nagyon sok olyan projekt lesz még, amik már korábban megkaptak építési engedélyt, és továbbra is az 5%-os kedvezményes áfával futnak majd, ahol pedig ez a növekedés előjön, ott valószínűleg be fogják árazni nyilván a befektetők ezt a növekedést.
7: A KSH legfrissebb adatai alapján nemzetközi összehasonlításban az elmúlt években hazánkban épült a legkevesebb lakás. 1000 főre vetítve mindössze évente egy. A lakás megújulási ráta 0,3% körül alakult, amivel az európai rangsorok utolsó helyei egyikén állunk. A témával kapcsolatban kerestük a kormányt is, de adásunk idejéig nem kaptunk választ.
2: 12-en meghaltak és több mint 300-an megsérültek a riádi Halit királyi nemzetközi repülőteret ért szombati támadásban. Szaúd-Arábia az Irán által támogatott jemeni huszi lázadókat vádolja az incidensért. Az eset széles nemzetközi felháborodást váltott ki, Donald Trump amerikai elnök pedig egyenesen az amerikai katonai beavatkozást fontolgatja.
12: Törmelékek, por, pánik. Kaotikus állapotokat kaptak lencse végre azok a turisták, akik a szombati támadás idején a riádi reptéren tartózkodtak. A hatóságok leállították a légiforgalmat és evakuálták a vajba került embereket. Az elmúlt több mint egy évtizedben egyszer sem került sor ehhez foghatóan pusztító támadásra. 12 ember meghalt, 309-en pedig megsérültek. A szaudi kormányzat háborús bűncselekménynek nevezte a támadást és a jemeni felkelőket okolta érte. Bár a huszik egyelőre nem ismerték el, hogy ők lennének a felelősök, a nemzetközi közvélemény számára nem tűnik kétségesnek a támadó kiléte. Többek között az ENSZ főtitkár Antonio Guterres is a husziknak tulajdonította és elítélte a támadást. Egyúttal kifejezte, a civilek és a polgári infrastruktúra elleni akciók sértik a nemzetközi jogot. A támadás azért is vált ki heves nemzetközi reakciókat, mert a 12 halálos áldozatból 8-an külföldi állampolgárok voltak. Az egyikük ráadásul amerikai. Washingtonban ezért azt fontolgatják, hogy az Egyesült Államok is bekapcsolódjon-e a tervezett ellencsapásba a szaúdiak oldalán. Donald Trump amerikai elnök szörnyűnek nevezte a támadást, és nem zárta ki, hogy Amerika is segítsen Szaúd-Arábiának, amikor újságírók erről kérdezték. Lehet, hogy bekapcsolódunk. Megvizsgáljuk a kérdést. Még csak most értesültünk a támadásról, úgyhogy nem sokára döntést hozunk. Nagyon gyorsan reagálunk, mondta az amerikai elnök. A támadások komoly zűrzavart okoztak Szaúd-Arábia légiforgalmában is. A robbantást követő 24 órában 580 járatot töröltek. Ez nehéz helyzetbe hozta a királyságba tartó bangladesi vendégmunkásokat is, akik az incidens miatt a dakkai repülőtéren ragadtak. Kihívást jelent, mivel családot kell eltartanom és fedeznem kell a megélhetési költségeket. Le kell dolgoznom a cégnél előírt óraszámot ahhoz, hogy elegendő pénzt keressek a családom ellátására, nyilatkozta egyikük. A héten egyébként ez már a harmadik támadás a repülőtér ellen.
2: Ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen. Így reagált Donald Trump amerikai elnök arra, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kritizálta az Egyesült Államokat az orosz dízel elleni szankciók feloldása miatt. Trump szerint Zelenszky az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével az egész világnak gondot akar okozni. Az ukrán elnök azonban erre reagálva leszögezte, csak akkor hajlandó leállítani a támadásokat, ha cserébe az oroszok békén hagyják az ukrán energetikai infrastruktúrát. Az ukránok egyelőre továbbra is lövik az orosz olajlétesítményeket, az oroszok pedig állításuk szerint két települést is elfoglaltak a Harkivi területen. Elkezdődött a hurrikán szezon Amerikában. Az Atlanti-óceán felől érkező Isaiah névre keresztelt vihar 4 halálos áldozatot szedett. A pusztítás következtében Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államokban körülbelül 670 ezer ember maradt áram nélkül. Eközben a csendes óceán térségében is viharok alakultak ki. A Rachel nevű trópusi vihar már elérte Kalifornia partjait. Mexikóban pedig óvintézkedésekkel készülnek a már 4-es erősségűvé vált Simon névre keresztelt hurrikán érkezésére. Óriási felháborodást váltott ki a közösségi médiában az a felvétel, amelyen egy mindössze néhány hónapos sertést, bódítás és orvosi ellátás nélkül házilag ivartalanítanak Szent Lőrincen. Az állatvédők a jogszabályok szigorú betartását sürgetik az egyre gyakoribbá váló visszaélések miatt, miközben a rendőrséghez már érkezett feljelentés a brutális beavatkozás ügyében.
13: Ez az a felvétel, amelyet csak kitakarva mutatunk. A közösségi médiába töltötte fel a készítője, hogy egy szerencsétlen néhány hónapos sertést ketten lefognak, majd egy nő mindenféle fájdalom csillapítás nélkül ivartalanítja. Az állatvédők szerint elképesztő, ami történt.
14: Hát ilyet nem lehet tenni, erre vannak az állatorvosok, meg tehát, hogy annak az állatnak is vannak fájdalmai. Tehát, hogy ez teljesen felháborító.
13: Az utóbbi években megszaporodtak az állatkínzással kapcsolatos eljárások. Ezeket a felvételeket még 2023. januárjában készítettük Dráva keresztúron, ahol először egy tehén tetemét fedezték fel egy állattartó telepen. Mint kiderült, a német tulajdonosa végsőkig éheztette állatai.
15: Elmentem megnézni, körbejártam a telepet, és még találtam 6 vagy 7 elhullott marhát. Akkor értesítettem a rendőrséget, a rendőrök kiszálltak, körbejártuk újra a telepet, majd ez a létszám 14 elhullott marhára nőtt.
13: Az állatvédők szerint az állatkínzás visszaszorítására nem elég szigorúak a jogszabályok.
14: Az állatvédelmi törvények nagyon jól le vannak írva, csak az a baj, hogy nincsenek betartatva, és addig, ameddig ezek a dolgok nincsenek betartva, addig, tehát hogy nem lesz semmi érdemleges változás, semmi érdemi változás nem várható.
13: Egy ügyvéd szerint az ilyen esetek nagy részénél a felderítés, az elkövető beazonosítása sokáig tart, és nehézkes sokszor a bizonyítás is.
16: Nem a jogszabály módosításban, meg a szigorításban van a megoldás, hiszen kellően szigorú ez a jogszabály, hanem a felderítések eredményességén kéne javítani.
13: Az ügyvéd azt is hozzátette, a bíróságok feladata nem az, hogy az ilyen eseteket követő társadalmi felháborodást kielégítő, amolyan bosszú jellegű büntetést hozzanak. A Szentlőrinci eset kapcsán kerestük a rendőrséget, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy érkezett feljelentés az ügyben, de egyelőre nem indult nyomozás, mert kérték a feljelentés kiegészítését.
2: A Ments Életet Alapítvány és a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat idén is a Lázár Lovas Parkban látta vendégül a súlyos betegségből gyógyuló gyermekeket és családjaikat. A szervezet immár 15 éve dolgozik azért, hogy életre szóló élményekkel támogassa a gyermekeket.
17: Lovas kocsik érkeznek a Domonyvölgyi Lázár Lovas Parkba. Az utasok a Ments Életet Alapítvány által segített súlyos betegségben szenvedő vagy abból gyógyuló gyermekek és családtagjaik. A megterhelő kórházi kezelések után ez a nap végre a felhőtlen kikapcsolódásé.
18: Miben őszintén hiszünk, hogy az élménynek gyógyító ereje van, úgyhogy mindent ennek rendelünk alá, hogy minél több mosolyt tudjunk begyűjteni a mai napon, és mindenki elégedetten élményekkel telítődve távozzon majd a késő délutáni órákban. A programok tehát erről szólnak, kicsik és nagyok is megtalálhatják, azt gondolom, a számításukat, ugrálóvár, pónilovaglás, lovaskocsikázás, állatsimogató, cukorkaágyú, színpadi műsorok.
17: A remek időjárásban a foci sem maradhatott el. A bátor próbálkozóknak Eszterházi Márton adott tanácsokat, a lövés után pedig a kapu mögött Dibusz Dénes gratulált a lövőknek. A futballisták nem hagyták ki a kötelező zrikát.
19: Nagyon jól érzem magam. Dini, sajnos nem volt lehetőségem kapura rúgni neki, mert nem...
17: Ez lett volna a következő kérdés.
19: Nem mert beállni a kapuba.
17: A Ferencváros és a válogatott hálóőre ezúttal nem húzott kapuskesztyűt, helyette aláírt labdákkal és közös képekkel kedveskedett a gyerekeknek.
20: Látszik rajtuk, hogy mennyire élvezik, úgyhogy nyilván ez nekem is örömet okoz, és örülök, hogy itt lehetek közöttük.
17: A Ments Életet Alapítvány képviselője elárulta, hogy jelenleg 900 gyermeknek segítenek. Mikola József hangsúlyozta, hogy a CBA elnökével, Lázár Vilmossal a partnerség nem saját érdekekre, hanem szoros barátságra épül.
21: Nem kollégáim vannak, hanem barátaim. És egy László kórházból hazajövet, egy késő éjszakán hívtam föl a Billit, ha mondhatom így, aki megkérdezte, hogy hol kell aláírni, tehát gyakorlatilag így indult el.
17: Lázár Vilmos kiemelte, hogy mivel az élelmiszerlánc sikerességét a vásárlók biztosítják, kötelességének érez visszaadni valamit belőle.
22: És amikor eljön ez a pillanat, hogy úgy dönt egy cégvezető, hogy segít, akkor jön a következő nehézség, hogy mégis hogy és kin keresztül. És nagyon örülök, hogy mi a Ments Életet Alapítványt választottuk, hiszen látunk sok rossz példát, de egyben biztosak lehettek, hogy itt minden egyes támogatás oda kerül, ahova szánjuk.
17: A segítség elkél, hiszen nem csak a beteg gyerekek küzdenek hősként, hanem a szülők is óriási terheket cipelnek a mindennapokban.
23: Azokban a családokban, ahol van érintett gyerek, hogy tényleg itt az ember úgy tud kikapcsolódni, hogy kicsit azokat a nehéz napokat, perceket így félre tudja tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit az ilyen rendezvények tudnak adni, mint ahogy ez is, és jól érezzük magunkat, igen, és hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk.
17: A Ments Életet Alapítvány immár másfél évtizede segíti a daganatos betegségekkel küzdő gyermekeket és családtagjaikat. A szervezet és a CBA együttműködésének keretében a Domonyvölgyi Lovaspark pedig immár 12. alkalommal adott csodálatos helyszínt az élményekben ismét gazdag rendezvénynek.
2: Soha ennyien nem jelentkeztek még Magyar Maratonra. Az idei 41. Spár Maraton Fesztiválon idén összesen több mint 39 ezeren futottak. A kétnapos eseményen a klasszikus futószámok mellett gyalogtávfutamra, egyedülálló orvos-betegváltóra és esély-egyenlőségi futamra is jelentkezhettek a résztvevők. A szervezők célja, hogy háttértől függetlenül minél többen kapjanak kedvet a futáshoz, az aktívabb, egészségesebb életvitel érdekében. 3, 2, 1!
24: Elrajtoltak az idei Spármaraton Fesztivál vasárnapi résztvevői. Míg szombaton a legkisebbektől az idősebb generációig a család apraja nagyja kipróbálhatta magát, a vasárnap a maraton és hosszú távfutók megmérettetése volt.
25: Nagyon-nagyon jó volt a hangulat, és elképesztő.
26: Nagyon jó, és a fiatalokkal együtt futni, úgyhogy nagyon jó volt.
27: Jövőre ugyanitt, Tali.
24: 10 000 főt meghaladó egyéni indulóval idén történelmi csúcsot hozott a 42,2 km-es maratoni táv, melyet párban és négy fős váltóban is lehetett teljesíteni.
0: Én most csak a felét futom, illetve két váltóban vagyok benne. Egy picit fáradt vagyok, de most derült ki az előbb, hogy nem 21 km, csak 19-et kell futnom, úgyhogy
1: 82 éves a legidősebb induló.
24: Az immár 41. alkalommal megrendezett Spár Budapest Maraton Fesztivál hagyományosan a futás és az egészséges életmód fő ünnepévé vált. A kétnapos eseményen összesen 18 számmal, edzettségi és sportolói háttértől függetlenül várták a jelentkezőket.
3: Akik csak pár száz métert tudnak menni azért, mert még gyerekek, vagy fiatalok, vagy akár esélyegyelőségi futam, nekünk az a fontos, hogy a társadalom teljes rétegét ez az esemény lefedi, és hogy megmutatja azt, hogy mennyire fontos a mozgás, mindegy, hogy éppen mennyi a fizikai teljesítőképességünk, lényeg az, hogy kezdjünk el és csináljuk, mozogjunk.
24: A rekord részvétel a verseny igazgatója szerint annak köszönhető, hogy a maratoni hős emlékét őrző futószám mára sokkal elismertebb.
4: Mikor valaki bemegy hétfőn a munkahelyére, és azt mondja, hogy futottam egy maraton, futottam 10 kilométert, nem azt mondják, hogy jaj, de hülye vagy, hanem azt mondják, hogy fantasztikus, hogy elismerjük, megtapsolunk, főleg a maratont vagy félmaraton teljesített. És ami nagyon fontos, hogy egy maraton, egy félmaraton, egy 10 kilométer mindenkinek elérhető, mindenkinek, aki azt mondja, hogy szeretném megcsinálni, föl kell készülni, egy pici életmódváltás. És az az üzenet, ha valaki ezt elkezdi és megcsinálja, egy picit mosolygósabb lesz az élete.
24: Az első befutó a tavalyi címvédő Vásárhelyi Máté Dávid lett, aki a királytávnak számító 42,2 kilométert éppen csak 2 óra 24 percen túl teljesítette.
5: Nekem azért is különleges, mivel illagok 3 kilométerre itt Újbudán, szóval itt nőttem föl, szóval ez mindig egy ilyen, minden, amit futok, és mindig így, amikor itt futok, akkor gondolok arra, hogy a nagy versenyeken is így ugyanezzel az utcán kell futni. Szóval ez nekem egy hazai verseny, illetve nagyon-nagyon sok az ismerősöm és a szurkolók, azok nagyon kidesznek munkáért.
24: A korábbi évekhez hasonlóan nem csak hazánkból érkeztek a futni vágyók, 121 országból több mint 7000-en neveztek a versenyre.
2: Büszkeség számomra bejelenteni, hogy az ATV egyik kedvenc munkatársa is egy vágó, összetettben 24. lett a félmaratonon, illetve korosztályosan 5. helyezett, de ez csak egy mellékes megjegyzés volt. Paprika Kingát szólítom, aki a fórumot vezeti félmaratonon, illetve korosztályosan 5. helyezett, de ez csak egy

0: Hello! Hey!
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Köszöntjük Önöket a 700-as klubban. Nagyon köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk ma, amikor egy 65 évvel ezelőtti mérföldkőről emlékezünk meg. Ugyanis a mai napon indítottuk első adásunkat. Visszatekintünk arra az adásra, a hit lépésére, az erőfeszítésre, hogy a jelet sikerüljön eljuttatni a háztön végébe. Csodák kellettek, hogy sikerüljön minden.
3: Amikor a 700-as klub adására kapcsolnak, akkor olyan műsort nézhetnek, amely 1966 óta megszakítás nélkül adásban van. Ez az egyik legrégebben adott napi tévéműsor a televíziózás történetében.
4: Talán több ember ismerte meg az urat világszerte a CBN-nek köszönhetően, mint bármely más szervezet jóvoltából, de ezt Isten cselekedte.
3: Hihetetlen mértékű hitbéli ugrás volt egy olyan ember számára belépni a telekommunikáció világába, akinek nem volt saját tévéje.
4: Nem volt semmi pénzem sem, de sok hitem volt, gondolom, ezért megbeszéltem egy találkozót David Sarnoff-fal, aki akkoriban az RCA vezérigazgatója volt, és elmondtam neki, hogy segítségre van szükségünk, mert szeretnénk felszerelést venni tőle. Rám nézett, és azt mondta, hát számomra ő nem tűnik igazi vevőnek.
3: A szkeptikusokkal mit sem törődve Pat megvette a szükséges felszerelést az RCA-től, hogy beindulhasson a kamera és az adóberendezés. Bekapcsolta az adót, beállította a kamerát és Bibliával a kezében beindította az adást. A CBN legelső adása ezzel el is jutott a háztömb határáig, onnan azonban már nem volt megállás. Az évtizedek során minden kontinensen több milliónyian válaszoltak Krisztus hívására, amikor Pat közvetlenül a nézőkhöz szólt.
4: Úr Jézus, igen, imádkozzon velem együtt. Úr Jézus, te tudod, hogy mind mentem keresztül.
3: A CBN adásait ma már több mint 100 országban láthatják világszerte. Olyan országok, amelyek egykor el voltak zárva az evangélium elől, most új kezdetet jelentenek. A virginiai munka ma már az egész világra kiterjedt. A világ legjobb stratégiáival sem lehetett volna ezt elérni.
2: A CBN volt az első társaság, mely keresztény tévéműsort indította a nézők saját nyelvén. Ennek a kultúrára is egyértelmű hatása van. Ha megmutatjuk az embereknek, hogy Jézus mit tesz ma a hozzájuk hasonlóan beszélő emberekkel, akkor láthatják, hogy ez nem egy megfoghatatlan történet.
4: Részese akarok lenni Isten tervének, és szerintem az a terve, hogy a világ megismerje az evangéliumot, hogy milliók jöjjenek be az ő országába, és mi erre törekedtünk.
3: 1978-ban Pat Ézsaiás könyvéből olvasott fel.
4: Nem azt kedvelem-e, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet és a szegény bujdosókat házadba bevigyed?
3: Ezzel a bibliai felszólítással Pat útnak is indította az Operation Blessing-et, és erre már a kezdetekkor felfigyeltek olyan vezetők, mint például Ronald Reagan elnök.
2: Az Operation Blessing közel 2,5 millió dollárnyi támogatást adott 8500 gyülekezetnek, amit azután a helyi gyülekezetek kiegészítettek, és ennek fantasztikus eredménye volt.
3: Az Operation Blessing ma már a világ egyik legmegbízhatóbb segélyszervezete. Egész flottányi kamion járja az országot és végez ételosztást. Ivóvíz kutakatásnak minden kontinensen és árvákat mentenek. Ha bárhol a világon katasztrófa történik, mint például földrengés Haitin, vagy az indonéziai cunami, vagy akár a Katrina hurrikán, az Operation Blessing segít.
4: Vicces, mert amikor Istennel járunk, akkor nem feltétlenül vannak grandiózus terveink a jövőre vonatkozóan. Mindig csak a következő lépés, utána következő, és csak követjük Isten vezetését. Letesszük a lábunkat, majd a másikat, és egyszer csak hirtelen minden előáll.
3: A Regent Egyetem 77 diákkal indult 1978-ban, ma már több mint 10 000 tanuló folytatja tanulmányait a főbb szakokon. Megalapították az Amerikai Jog és Igazságügyi Központot, így amikor a hívők jogait sérelem éri, van erős képviselőjük a bíróságokon.
2: Az Amerikai Jogi és Igazságügyi Központ, az ACLJ célja egyértelmű, a jogegyenlőséget és a szabadságot védelmezzük, és amikor ezt védelmezzük, akkor azt isteni elhívásra tesszük, ezért kiválóan kell tennünk. A hívők jogait védelmezzük.
3: Didi Robertson döbbenten figyeli az eseményeket.
5: Többet láttam életem során, mint amit valaha is reméltem. Többet tettem, mint amennyit valaha is gondoltam, hogy fogok tenni. Nagyon izgalmas volt az életem. Az Úrért dolgozni nagyon izgalmas. Az ő vezetését követni, és megtenni mindazt, amit szeretne, hogy megtegyünk.
3: Találkozásuk története már ismert, de ha Didi meséli, még mindig minden alkalommal szikra lobban a szemében. A Yale-en találkoztak, ahol Pat jogot tanult, Didi pedig szakápolóként szerzett egyetemi diplomát. Didi elmondta, hogy az első pillanattól fogva, amikor Pattel találkozott, szikrázott körülöttük a levegő.
5: Ez egy nagyon izgalmas történet. Eljött egy bemutatóra, amit szakápolók rendeztek. És mivel próbáltam megszabadulni valaki mástól, ezért azt mondtam, hogy a büféasztalnál kell dolgoznom. De amikor odaértem, nem találtam semmi teendőt. Így próbáltam valahogy elfoglalni magam, de meggyulladt a hajam. Erre Pat odaugrott, és puszta kézzel eloltotta a tüzet. De úgy esett, hogy a tűz, amit a hajamon eloltotta, szívemben fellángolt. És azóta sem távozott onnan. Voltak nagyon nehéz időszakok, különösen az, amikor belekezdtünk, és már 3 gyermekünk volt. A legidősebb is csak 3,5 éves volt, így rengeteg munka volt, nagyon sok áldozatot kellett vállalni.
6: Nagyon köszönöm nekik a példát, amit mutattak.
2: Ettől különlegesek. Mindketten hajlandóak voltak alárendelni magukat Istennek.
6: Ők csodálatos, gyönyörű párt alkottak. Isten nagyon jól döntött, amikor összehozta őket.
3: A Krisztus iránti szenvedélyes szerelmük, az ő jóságába és teremtő erejébe vetett hit, a Robertson család védjegyei.
4: Sohasem hagytam el életem első szerelmét.

0: CBN News has a history.
1: A CBN Newsnak saját külön története van. Most visszatekintünk arra, hogyan tudósított hírosztályunk korunk legnagyobb eseményeiről. CBN, a keresztény műsorszóró hálózat.
2: Nem sokkal az első adás után a 700-as klub meghatározó műsor lett a keresztények körében, akik inspirációt és információt kerestek.
3: Amikor Jézus visszatér és megszabadítja a világot.
2: Az 1970-es években, amikor Amerika erkölcsi válságban volt, Pat Robertson leült Jimmy Carterrel, aki akkor Georgia állam kormányzója volt. A beszélgetés egy olyan téma körül forgott, amit akkor alig érintettek a kor hírszerkesztői, a hit.
3: A Biblia azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok.
2: Abban a percben megszületett a CBN News, és az elkövetkezendő évek során az országban élő keresztények hangja meghallgatásra talált.
1: Én Ronald Reagan.
2: Ez vezetette Ronald Reagan 1980-as megválasztásához. A CBN nyitott egy irodát Washingtonban, és Forrest Boyd tudósítónk jelen volt, amikor egy merénylő megpróbálta megölni az elnököt.
3: Reagan úr épp elhagyta az épületet, amikor egy lövéssorozat dördült.
1: Ez egy Istennek alárendelt nemzet. Mindaddig, amíg ezt elismerjük, ő megsegít minket.
3: Ez nem kérdés.
2: A hírosztály hivatalosan 1982-ben indult, az amerikán kívüli világ változóban volt. Radikális muszlimok fegyverkeztek a Közel-Keleten. Libanonban a CBN volt a régió első független televíziós hírforrása. Lentebb délen a CBN nyitott egy irodát Jeruzsálemben, hogy nyomon követhesse a legfrissebb izraeli híreket.
1: Ezen az ősi földön senki sem tudja megjósolni, hogy mit hoz a következő két évtized.
2: Ahogy a Közel-Kelet lángba borult, a hidegháború kihunyt. A Szovjetunió összeomlott, ahogy a kommunizmus is egész Európában. Pat és Billy Graham meglátogatta a berlini fal leomlása után újraegyesült Németországot.
3: Hogy Isten mit fog tenni Kelet-Európában, ez az egyik legizgalmasabb kérdés, amit hallottam.
2: Oroszországban a kormány megnyitotta határait. Ez volt az első alkalom, hogy az orosz zsidók Izraelbe mehettek. 1 millió ember aliázott, amiről a CBN is tudósított.
1: Talán csak néhányan vannak tudatában annak, hogy egy proféciát töltenek be.
2: Hazai hírekre térve.
3: Nem létesítettem szexuális kapcsolatot azzal a hölgyel.
2: A CBN beszámolt az első elnök elleni vádemelésről 130 év alatt. A politikán kívül a CBN News munkatársa Drew Parkhill az elsők között mutatta be országos televízióban az internetnek nevezett új technológiát.
1: Ahogy a televízió felülmúlta a rádiót, úgy veszi ez át a tévé helyét.
2: Az információ kora egy ígéretekkel teli milleniumba vezetett, bár az évszázad első nagy híre a floridai szavazólapokról szólt. Aztán egy szeptemberi reggelen a CBN News hírolvasója Lee Webb élőben jelentkezett az eddigi legnagyobb hírrel.
3: Egy utasszállító repülőgép csapódott be a New York belvárosában álló World Trade Center 80. emeletébe.
2: A szeptember 11-i terrortámadás után az emberek Amerika szerte válaszokat vártak. A CBN ott volt a Ground Zero-nál, hogy hitet erősítő történeteket osszon meg. Amikor Bush elnök katonákat küldött a háborúba, Chuck Colton és Paul Strand riporterek követték őket a csatamezőre.
1: Erről a helyről bármely célpontot elérnek a városban.
2: A folyamatos hírellátás érdekében a CBN létrehozta a Newswatch-ot és elindított egy weboldalt. Hamarosan a riporterek a világ minden fontos eseményéről beszámoltak, a természeti katasztrófáktól, mint a Katrina hurrikán, a közel-keleti béke folyamatig.
3: Bármilyen, csak nem egyszerű.
2: 2018-ban új korszak kezdődött a CBN News életében, a CBN News Channel elindításával.
4: Üdvözöljük Önöket a Hívő Nemzet műsorában, én Jenna Browder vagyok.
2: Én pedig John Jessup.
4: Itt az Egészséges Élet, Lori Johnson vagyok.
3: A The Global Lane mai műsorának témája, kipénzeli Amerika lerombolását.
4: Köszöntjük a Prayer Link műsorban, Wendy Griffith vagyok.
5: Én pedig Sherlyn Aaron.
2: A 24 órás hírcsatorna megbízható forrásból hozza az Önöket érdeklő híreket, olyan időkben, amikor a hitről még soha nem beszéltek ennyire ritkán. Ha a hírekről van szó, a CBN ott van. Az őszinte szívnek azonban nincs helye a szalagcímekben, legalábbis más csatornákon. A CBN News felemelte hangját az elfeledettekért, az üldözöttekért, és azokért is, akik erősen állnak a hitükben. Az egészségen át a kongresszusi beszámolókig, a CBN News a helyszínről tudósít, modernkori őrszemként a városfalon állva hirdeti az igazságot minden nemzetből, minden képernyőre.
1: Az utolsó időkben élünk. Nekünk kell befejeznünk. Ez nem a nagy javaslat, hanem a nagy küldetés.
5: Az előttünk álló bizonytalanságban is folytatja a CBN a munkát, itthon és külföldön is, hogy eljutassa Jézus Krisztus megmentő üzenetét mindenkinek, szerte a világon.
1: Ő minden keresztényt kiküldött. Ha nem tud menni, tudna küldeni. Ha nem tud küldeni, tudna imádkozni. Vagy meg tudja tenni mindhármat. És e hárommal be tudjuk fejezni a munkát.
5: A CBN eszközei, köztük a 700-as klub, az Operation Blessing, a CBN Israel, a külföldi műsorok és a Superbook rajzfilm sorozat, mind együtt dolgoznak azon, hogy új módszerek kifejlesztésével minden nemzetben tanítványokat szerezzük.
1: Japán 99%-ban nem keresztény. Vigyük hát el a Superbookot a japán televízióba. Tegyük fel japánul a YouTube-ra.
5: A CBN nemrégiben irodát nyitott Japánban és Brazíliában a Superbook iránt való érdeklődés nyomán.
1: A CBN Brazil azért létezik, mert kiadtuk a Superbookot portugálul, braziliai portugál nyelven, ami kicsit más. Hirtelen ez lett az egyik top YouTube oldal az országban.
5: A Superbook a CBN legerősebb evangelizáló eszköze, ami minden országban eléri a gyerekeket.
2: Az egyik legizgalmasabb a Superbookban, amikor gyerekek bizonyságát halljuk, akiknek megváltoztatta az életét. Ezt látjuk Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában, Európában. Világszerte látjuk, hogy kisgyerekek Krisztushoz jönnek, ez elképesztő. Ez nagyszerű és fontos tapasztalat az életükben, ami mindent átformál körülöttük.
5: A Superbook az Operation Blessingnél is meghatározó.
1: A humanitárius munkáról nem gondolnánk, hogy szerepe van a nagy küldetésben, de amikor vízzel, élelemmel látjuk el ezeket a közösségeket, vagy segítünk családi vállalkozást indítani egy katasztrófa után, az megnyitja a szívüket, megértik, hogy van Isten, aki szereti, figyeli őket, és nagyon is törődik velük. Így eljuthat a Superbook olyan gyerekekhez, akik még nem hallottak Jézusról. Összehozzuk őket egy együttműködő helyi gyülekezettel. A gyerekeken keresztül generációkat tudunk megnyerni.
5: Az ige hirdetése mindig is a 700-as klub küldetése volt. Most is hetente 5 nap sugározzuk, és közösségi médián is streameljük. A külföldi kiadások műsorformátuma is hasonlít a 700-as klubra. A más is a címük, mind a könyörületes Isten mutatja be, aki szeret minket.
2: Olyan ember vagyok, aki hiszi, hogy ha útmutatást kérünk Istentől, akkor ő ad. Ez elengedhetetlen volt a CBN nemzetközi sikerében mindeddig. De még fontosabb lesz abban az erőfeszítésben, hogy beteljesítsük a nagy küldetést. Indiában az Eknaya Zingadi nevű hindiül azt jelenti, hogy az új életed. Talán ez a legnézettebb műsorunk a világon. Elképesztő eredményeket hozott, ahol az evangéliumot egyre nehezebb hirdetni. Mindenfelé vannak ilyen műsoraink, mint a Solusi Indonéziában, vagy a 700-as klub Ázsia a Fülöp-szigeteken, Vida Dura Latin-Amerikában, a Vive Más Mexikóban.
5: Irán a Közel-Keleten a legkeményebb környezet a keresztények számára a világon. Mégis az iráni egyház a leggyorsabban növekvő egyház napjainkban.
2: Ez nem lehetne így a média nélkül. Ezt a média használat tette lehetővé, és a CBN már 20 éve részt vesz ebben. Csak mostanában kezdtünk beszélni erről, de a műholdas csatornáinkon már 20 éve teljes időben evangelizálunk Iránban. Ennek bámulatos eredményét látjuk.
5: Izrael is fókuszban van.
1: A CBN mindig Izrael mellett áll. Napi szinten segéllyel támogatjuk az aliázását azoknak, akik szinte mindent hátrahagytak, hogy Izraelbe jöjjenek. Segítünk beilleszkedni az új társadalomba, munkát, lakást találni. Együttműködünk az izraeli kormánnyal. Segítünk, amiben tudunk.
5: A Citadella rekonstrukciója napjainkban is folytatódik.
1: A CBN Izrael másik oldala a Jeruzsálem hírügynökség, ami világszerte híreket hoz a keresztények számára. Alapvető fontosságú az utolsó időkben.
5: Itthon Virginiában a CBN a Regent Egyetem sokoldalúságát kiaknázva hozott létre központot a nagy küldetésre.
1: A School of Divinity-t fogom használni arra az akadémiai kutatásra, amire szükségünk van, hogy beazonosítsuk azokat a csoportokat, akiket még nem értünk el, hogy a munkatársaink számára a legjobb információt tegyük elérhetővé.
5: A CBN követi Isten iránymutatását, hogy szolgálhasson a szenvedők és elveszettek felé. Ön is készen áll, hogy része legyen a megoldásnak, és válvetve munkálkodjon a CBN-nel Jézus evangéliumának globális terjesztésében?
1: Tudunk hinni a hatalmas Istenben a hatalmas probléma helyett. Pál szavaival élve, Isten ránk bízta az ő dicsőségének evangéliumát. Hadd tegyem hozzá, mert hiszi, hogy el tudjuk végezni. Ha ránk bízta az evangéliumot, azt vegyük nagyon komolyan, és válaszoljunk hittel. Igen. Igen, megtesszük.
6: Ellen Gardman, CBN partner Missouriból, igazi társasági ember, amivel fiatalabb korában be tudott kerülni az állami törvényhozásba.
7: Bekopogtam az emberekhez, és azt mondtam magamnak, hogy ha szimpatikusnak találnak, akkor rám fognak szavazni. Háromszor indultam, és nyertem.
6: Férje Paul volt a legnagyobb támogatója, de az 50-es éveiben elvesztette a rákkal folytatott harcát. Ezután Ellennek mindennel egyedül kellett megküzdenie.
7: Paul rendezte a számlákat, én nem akartam ezzel foglalkozni, nem akartam ezek miatt aggódni. De miután Paul meghalt, kellett, hogy aggódjak miattuk, és kicsit el is borítottak az intéznivalók.
6: Tizedet fizettek a gyülekezetükben, és alkalmanként más szervezeteknek is adakoztak. Özvegyként Ellen nem volt biztos benne, hogy így tud továbbra is adakozni.
7: Arra gondoltam, és ez a halála után volt, hát, hogy jobb lesz, ha meghúzom a nadrágszírt.
6: De ezek a gondolatok tiszavirág életűek voltak, és az adományok visszafogása helyett úgy döntött, emeli a tétet.
7: Azt mondtam, hogy ennyi. Nem fogom abba hagyni az adakozást. És tudtam, hogy Isten meg fogja áldani, gondot fog viselni rólam az ő gazdagsága szerint, Jézus Krisztusban. És hogy nekem tényleg rá kell bíznom magam arra az igére, hogy Isten ugyanaz az Isten, és az özvegynek férje, ahogy a Biblia is mondja.
6: Vesztesége után segített felépíteni egy kutat Indiában néhai férje Paul tiszteletére.
7: Amikor megmutatták nekem azokat a projekteket, amiket a tengeren túl csinálnak, tudtam, hogy ide kell vetnem a magomat, mert akkor mindent elér. Ha nem érdekli önöket, ami a világban zajlik, akkor meg itt az országban van nagyon sok minden, ami sok szükségben lévő emberen segít. Az Operation Blessing ott van, hogy segítsen.
6: Ellen továbbra is fontosnak tartja, hogy adakozzon a CBN-nek, és Isten továbbra is gondot visel róla.
7: Őszintén el tudom mondani, hogy minden szükségemet betöltötte. Ha fizetjük a tizedet és megtesszük, amit az ige mond, akkor védelmünk lesz. És Isten hűséges. Csak annyit tudok mondani, hogy Isten hűséges.
1: Köszönjük, Uram, a 65 évet! És az Isten országának ez az evangéliuma fog hirdettetni az egész világon, bizonyságul minden nemzetnek, és akkor fog eljönni a vég. Isten áldja meg önöket! Holnap ismét találkozunk!

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt.

0: és még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban! Tartsanak velünk mai exkluzív rendhagyó adásunkban!
2: Akár a repülőgépek navigálása, akár útmutató egy új étteremhez, akár a képek földrajzi megjelölése a közösségi oldalakon. El tudják képzelni, mekkora hatással volt a GPS-nek a modern társadalomra? Beleértve Gladys West-et is.
3: Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer beülök majd egy autóba, ami azt mondja nekem, most fordulj balra, aztán fordulj jobbra.
2: 42 éven keresztül Gladys a haditengerészetnél dolgozott. Matematikusként segített lefektetni az alapjait számos kormányzati orbitális műhold projektnek. Beleértve az úgynevezett globális helymeghatározó rendszert, vagyis ahogy mi nevezzük, a GPS-t.
3: Mi nem kifejezetten az autókba terveztük a helymeghatározókat és mindenfélét, nem ezt csináltuk. Amit mi tettünk, az az volt, hogy pontosan meg tudtuk határozni, hogy mi hol helyezkedik el a Földön. Ilyeneket.
2: Gladys 1930-ban született, és a családi farmon nőtt fel Dale Richmondban, Virginia államban, ahol megtanulhatta a kemény munka értékét. Ez kifizetődött Gladys számára, aki többre vágyott annál, mint amit az élet a farmon kínálni tudott.
3: Kapsz egy megkülönböztetést, ha első vagy második helyen végzel a gimiben az utolsó évben. Én voltam a totum factum. A feladataimat csináltam, tanultam állandóan.
2: Osztályelsőként végzett a középiskolában, teljes ösztöndíjat szerzett ezzel az úgynevezett Virginia állami főiskolára. A történelmileg fekete iskola Petersburgben.
3: Bátorítottak, hogy a matematika szakot válasszam. Úgy gondolták, jó leszek benne.
2: Gladys ismét osztályának élén végzett és megcsinálta a mesterképzést. 1956-ban elfogadott egy állást a haditengerészet támogató létesítményénél Virginiában. Az űrverseny éppen elstartolt, és a komputerek kezdtek berubbanni.
3: Nagy volt az izgalom. Ígérték, hogy megtanítják, hogyan kell kommunikálni ezekkel a gépekkel. Én a magam részéről kész voltam rá, és nagyon vártam, hogy ezekkel dolgozzunk.
2: Keményen dolgozott, és nagy sikereket értek el az űrprogramban. A NASA kezdett műholdakat pályára állítani. Gladys feladata volt, hogy segítsen kódokat írni és programozni, amelyek feldolgozzák a hatalmas mennyiségű bejövő adatot.
3: Hosszú egyenlettel van dolgunk, az együtthatókkal, minden egyes terminusnál. Nagyon pontosnak kell lenni az egyenletek elvégzésénél. A legfontosabb, hogy nem szabad hibáznunk. Mindent kézzel ellenőrzünk, majd tovább lépünk egy következő szintre.
2: A munka kemény volt és unalmas. Mindent ellenőrizni és ellenőrizni.
3: Nem akartunk senkinek fennakadást okozni, vagy bármilyen problémát, ami megakadályozott volna valakit az előrehaladásban. Biztosnak kellett lenniük abban, hogy amit mi küldünk nekik, arra alapozhatnak.
2: Ez a kitartás és elkötelezettség volt, ami felkeltette a figyelmét egy matematikus társának, Ira Westnek. Másfél évig randiztak, miután 1957-ben összeházasodtak.
4: Nem volt könnyű meghódítani. Keményen meg kellett dolgoznom a kegyeiért.
3: Ahogy visszaemlékszem rá, Ő többet játszott, mint én.
2: Mindeközben az emberi jogok mozgalom végig söpört az országon. Glady és Ira szerették volna kimutatni a támogatásukat, de a kormány által alkalmazott emberek nem vehettek részt nyilvános tüntetéseken. A pár úgy vélte, azzal tudnak a legtöbbet segíteni, ha az emberek felfogását megváltoztatják.
4: Drukkoltunk és drukkoltunk. Közvetlenül nem tudtunk részt venni benne, de közvetve igen.
3: Ez is volt az oka annak, hogy úgy éreztem, nekem mindig a legjobb formámat kell hoznom. Jó példaképnek kell lennem.
2: A következő években mindketten a haditengerészetnél folytatták munkájukat számos projektben. 1978-ban Gladys elismerést kapott a munkájáért, és előléptették projektmenedzsernek. Felküldték az első műholdat, amely képes volt adatot gyűjteni a tenger felszínéről.
3: Mindig nagyon izgalmas volt együtt dolgozni emberekkel valamin, ami fontos volt, és a kormány később használta. Mindig biztosnak kellett lenni abban, hogy mindent jól csinálunk, mert részesei voltunk valami nagy dolognak.
2: Ahogy Gladys mindig is tette, hű maradt önmagához. Törekedve arra, hogy a képességei alapján különböztessék meg, ne a bőrszíne alapján.
3: Azt hiszem, akkor voltam a legboldogabb, amikor függetlenné tudtam válni, és meg tudtam valósítani programokat, és segítséget tudtam nyújtani elemzőknek, akik segítették a program előrehaladását. Amikor beszélni tudtam velük, részt vehettem közöttük, és megérthettük egymást. Azt hiszem, az volt a legjobb érzés, amit érezhettem.
2: Hiába ment nyugdíjba, 1998-ban Gladys nagyon elfoglalt maradt. Ledoktorált filozófiából és emlékiratokat írt. Minden teljesítményért, elismerésért és kitüntetésért, amit a pályafutása során szerzett, Gladys tudja, kinek köszönheti, hogy ilyen irányt vett az élete.
3: Azt hiszem, mindenki életében ott kell lennie Jézusnak, hogy ezt megértse, hogy lássuk a teljes körképet. Vissza tudok tekinteni, és látom, hogy miket tett értem, és hogyan vezetett engem mindvégig. Ez csodálatos. Abban az időben nem mindig tudtam, hogy pontosan mi miért történik, de ő ott volt és cselekedett.
5: Latroy Dixon tudta, hogy nagy a baj, amikor éles fájdalom hasította mellkasába. Szerencséje volt, hogy egyáltalán eljutott a kórházig, de az, hogy ki is jutott onnan, az már valóságos csoda.
6: A fájdalom olyan hirtelen és éles volt, mintha szíven lőttek volna.
5: Latroy Dixon dolgozott, amikor a fájdalom kezdődött. Később este ez rosszabbodott. Saját maga vezetett a sürgősségire. Aorta disszekciót találtak nála, azaz szakadást a szívből induló főverőjéren, ami belső vérzéshez vezetett. Segédápolóként tudta, hogy ez halálos lehet.
6: Addigra már tudtam, hogy komoly baj van. Ezért Istenhez fordultam, mert azt hittem, hogy meg fogok halni. Uram, segíts, hogy ne halljak meg.
5: Latroy szólt a rokonainak, hogy másnap reggelre írták ki a műtétet. Amint nénikéje Sharon ezt meghallotta, azonnal a kórházba indult, és az úton odafelé végig imádkozott.
3: Megijesztett, hogy ilyen állapotban láttam. Addig mindig erős volt. Ő imádkozott másokért.
5: Másnap reggel pont a műtét előtt érkezett meg Latroy öccse Tremaine.
7: Megrémültem, amikor láttam az ágyon fekve, becsövezve mindenfelé. Durva volt. Ő a bátyám. Muszáj élnie. Lehetetlen, hogy nem éli túl. Fel kell épülnie.
5: Az orvosok a legrosszabbra készítették fel a családot. Az ilyen betegek fele két napon belül megszokott halni. Már azon is megdöbbentek, hogy stroke nélkül eljutott a kórházig.
7: Mindezt hallva be kell, hogy valljam, hogy voltak kételyeim. De nem abban, hogy mire képes Krisztus, csak hogy lehet, hogy ez van és kész. Így rábíztam Istenre az egészet.
5: 12 órába telt, mire az orvosok helyreállították az artériát. Közben Latroy sztrókot kapott, ami tovább komplikálta a helyzetet. Még mindig veszélyben volt az élete, és az orvosok kómába helyezték. Megmondták a családnak, hogy még ha túléli is, maradandóan károsodhat. Képtelen lehet a járásra, vagy akár a beszédre.
7: Azt mondták, hogyha felébred, talán már nem lesz a régi Latroy. Ez ijesztett meg a leginkább, mert nekem rá volt szükségem a régi Troyra. Ezért Istent azzal zargattam, hogy nekem a régi Troy kell.
3: Minden Isten időzítése szerint történik. Mi csak azért imádkozhatunk, hogy az akarata legyen meg.
5: Végül a család bemehetett hozzá.
3: Az volt a legnehezebb pillanat, amikor megláttam őt a hátán fekve, és a mellkasa fellejárt. Nem hasonlított az unokaöcsémre. Próbáltam tartani magam. Még most is. Még most is a szemem előtt van. Ijesztő volt. Próbáltam leplezni a félelmet, mert én akartam ott az erős lenni, de nagyon nehéz volt. Nagyon.
5: A következő napokban kiderült, hogy Latroy életben marad. Közben a többi rokon és gyülekezeti tagok összegyűltek a kórházban, hogy a teljes gyógyulásért imádkozzanak.
7: Nem tehettünk mást. Istenhez szóltunk. Megköszöntük a megváltást. Megköszöntük azt, hogy ő mindenható. Ennyit tehettünk.
5: 8 nappal a műtét után felébresztették a kómából. A stroke miatt a jobb oldala lebénult. Latroy, aki maga is pásztor, más problémát is észlelt.
6: Ijesztő érzés volt, amikor kinyitottam a számat, és szó szerint egy hang sem jött ki rajta. Azt kérdeztem Istentől, hogy mi történik, mi folyik itt, miért van ez? Azt mondta, bíz bennem. Bíz.
5: Míg Latroy újra járni és beszélni tanult a rehabon, az ima tovább folyt.
3: Tudtuk, hogy az ima működik. Fontos volt, hogy ezt tudjuk. Azért imádkoztunk, hogy javuljon, és láttuk is a haladást. Kis lépésekben, de mi bíztunk Istenben.
5: 3 hét múlva megtudták, hogy Isten meghallgatta őket.
7: Amikor már normálisan csinálta a dolgokat, akkor győzött meg Isten, hogy minden rendben lesz.
3: Emlékszem, bementem hozzá, és mondta, hogy csirkét szeretne. Arról kezdett beszélni, hogy mit enne. Te tényleg rendbe jöttél?
5: További 2 hét rehab után Latroy saját lábán hagyta el a kórházat.
3: Látjátok, a saját lábán jön kifelé. Nézzétek, ott megy előtte.
5: Mára újra munkába állt, és visszanyerte mozgásképességét. Nem maradt semmi szövődmény. Családjával együtt hálás a kezelésekért, amit kapott, és az imákért, ami kulcs volt a túléléshez és a felépüléshez.
6: Láttam csodálatos dolgokat, amiket Isten vitt végbe az imákon keresztül. Az én esetem is ilyen.
3: Ő egy két lábon járó csoda. Szeretném, ha az emberek megértenék, hogy Isten számára semmi sem túl nehéz.
7: Isten hatalma elképesztő. Arra jutottam, hogy Isten bármit meg tud tenni.
6: Ő így munkálkodik, ez az ő munkája. Mindenki számára elérhető, aki kéri őt. Nem hazudott, amikor azt mondta, hogy ő bizonyos segítség a nyomorúságban.
2: Tavaly évben az SEC konferenciában az év férfi tanuló sportolójának az úszó műugró kategóriában Chase Lane műugrót választották Kentuckyból. Emellett elnyerte az Országos Egyetemi Sportegyesület összamerikai kitüntetését is. Még az olimpiai válogatón is részt vett. Azonban, ha Chase elmúlt volna, ezek közül egy sem történik meg.
8: Emlékszem, akkoriban mondtam az egyik szobatársamnak, hogy azt hiszem, mindenki boldogabb lenne, ha nem lennék. Csak egy dolgot tudtam csinálni. Bámultam lefelé a párkányról, és azt mondogattam, hogy ma este megteszem. Ennyi.
9: Azon az estén Chase Lane élete örökre megváltozott. Már minden elismerést és ígéretet megkapott, amire egy fiatal sportoló vágyhat, mégis véget akart vetni az életének. Már középiskolában magasan jegyzett műugró volt, az ország legjobb egyetemei ajánlottak ösztöndíjat neki. Keresztény édesanyja erős tanácsokkal látta el az egyetem választáshoz.
8: Azt mondta nekem, hogy azt szeretném, hogy olyan helyre menj, ahol az edzőről tudom, hogy vigyázni fog rád, bármi is történik.
9: Chase a Kentucky Egyetem ösztöndíját választotta, és a legnagyobb izgalommal várta a folytatást.
8: Alig vártam, hogy ott legyek. Az elejétől kezdve rá voltam pörögve.
9: Ennek ellenére a lelkesedése nem tartott sokáig. A diák sportoló élettel járó felelősségek és terhek hamar rá nehezettek.
8: Egyszerűen túl voltam terhelve az egyetemen. Az úszó és műugró edzések, tele volt az órarendem, korán reggel keltem, este 10 után értem haza, és akkor álltam neki ugye még a házi feladatoknak, aztán lezuhanyoztam, próbáltam enni valamit. Egyszerűen túlhajtottam magam. Stressz, stressz hátám.
9: Keresztény edzője Ted Hatau észrevette, hogy az első éves rád szenved.
10: Láttam rajta valamit. A járásán, a viselkedésén elkezdett görnyedni. Komor volt, csoszogott, sántított is egy kicsit. Valami történt, látszott. Mondta is nekem, hogy most sötét időszakát éli.
8: Elvesztem, és ahogy nőtt a szorongás, nagyon-nagyon depressziós lettem. Ez az akkori csapattársaknak, haveroknak, edzőknek, mentoroknak is feltűnt, hogy valami nem stimmel.
9: A depresszió ellenére Chase továbbra is sikeres műugró volt. Mégis semmilyen siker nem javított a dolgokon. 2018 márciusában az országos úszó és műugró bajnokságon Chase eldöntötte, hogy véget vet a szenvedéseinek.
8: Egy dolog járt a fejemben. Bámultam lefelé a párkányról, és azt mondogattam, ma este megteszem.
10: Tudtam, hogy mély ponton van, de azt nem, hogy ennyire. Nem lehetett tudni, hogy mennyire súlyos a helyzet.
9: Chase ekkor ezt twittelte, bár csak mindennek vége lenne. Majd felhívta édesanyját, hogy elbúcsúzzon tőle.
8: Mondtam neki, hogy anyu, köszönök mindent, amit valaha is tettél értem. Szeretlek. De úgy érzem, hogy nincs értelme az életemnek. Nem tudom ezt tovább csinálni. Az élet túlságosan frusztráló. Nincs értelme annak, hogy ezen a földön legyek, ha nincs célja az életemnek.
9: Édesanyja felhívta Chase edzőjét, Tedet. Az edző rájött, milyen sürgős a helyzet, és gyorsan megkereste Chase-t. Kinyitotta a Bibliát, és megosztotta Chase-zel Isten szeretetét.
10: Jézus azt mondja, hogy tekintsünk az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyi atyánk eltartja őket. Mondtam neki, tudod, ha Isten ennyire törődik az égi madarakkal, akkor hogy ne törődne veled?
9: Chase-re tehát úgy vigyáztak az egyetemen, ahogy édesanyja remélte.
8: Egy igazi apa-fiú páros, és ott, akkor imádkozott értem a szobában. Egész éjszaka fent voltam. Abban a pillanatban ő imában harcolt értem. Térdre borultam, és szívből megvallottam, hogy Jézus az Úr, és kapcsolatba akarok kerülni vele.
9: Elkötelezte magát Isten igéjének olvasására, és csatlakozott egy kisebb csoporthoz.
8: A Bibliát olvasva hamar rádöbbentem arra, hogy a Krisztussal való kapcsolat hiányzott nekem, és reményt találtam benne, ahogy mindenki találhat. Mert értünk halt meg azon a kereszten. Rádöbbentem Isten hiányára. Ő kell nekem.
9: Ma műugróedző és gyógytornász. Az a vágya, hogy segítsen azoknak, akik szorongással és depresszióval küzdenek, azáltal, hogy megosztja velük a jó hírt, amit a Jézus Krisztussal való kapcsolatban talált meg.
8: Jézus a remény. Ez ennyire egyszerű. Ő értünk halt meg a kereszten, és nincs olyan szenvedés, amin átmegyünk, amin én, te vagy bárki valaha is átment, ami nagyobb lenne annál, amit ő elszenvedett azon a kereszten. Ugyanakkor nagyobb győzelem sincs. Nem hiszem, hogy a szorongás vagy a depresszió bárki életének része kellene, hogy legyen. Mi nem a félelem szellemét kaptuk, hanem a békesség szellemét. És ha egyszer valaki megtalálja ezt a békességet, akkor jöhet bármilyen frusztráció vagy probléma, akkor is belül békessége van, mert Jézusban békesség van.
11: Jazz
3: Jesse Fidornak 45 éve volt utoljára epilepsziás rohama. Sikeres karriert futott be Hollywoodban, és most utazgat a feleségével. Sok éve azonban nem is remélte, hogy mindez megtörténhet. Súlyos epilepsziás rohamok gyötörték gyermekkorában, melyek majdnem öngyilkosságba kergették.
11: Nagyon-nagyon megijedtem. A rohamok egyre súlyosabbak és félelmetesebbek lettek. Nincs sok értelme élnem. Miért nem akar engem senki? Miért helyezett Isten erre a világra?
5: Bár Jesse Fidor fizikai és lelki nehézségekkel küzdött, mégis sok szép emléket őriz dél-kaliforniai gyerekkorából. Szerető családban nőtt fel, katolikus iskolába járt, ahol hallott Istenről. 10 éves korában azonban egy baseball baleset drasztikusan megváltoztatta az életét.
11: Fejen talált egy labda. 2 napra rá rohamom lett, a szüleim bevittek a kórházba. Azt mondták nekik, a fiúk epilepsziás. Úgy voltam vele, biztos kapok valami gyógyszert, és elmúlik. Később értettem meg, hogy ez nem így működik. Az epilepszia ugyanis nem gyógyítható.
5: Jesse-nél rendszeres rohamok léptek fel, a legsúlyosabb fajtából. Minden előjel nélkül törtek rá, bármely napszakban, még éjjel is, és életveszélyes állapotba sodorták. A szülei mindent megtettek, hogy gondját viseljék, de hamarosan ideje nagy részét kórházakban töltötte, sőt, egyszer fél évet elmegyógyintézetben.
11: A földtől a falakig kipárnázott gumiszobákba zártak, hogyha roham tör rám, önkívületi állapotban ne öljem meg magam azzal, hogy a falba vagy a padlóhoz verem a fejemet. Nagyon nehezen viseltem a családomtól való távollétet.
5: Az ezt követő években Jesse a betegsége miatt elszigetelődött. Félt, hogy az osztálytársai kiközösítik, ezért kimaradt az iskolából és az utcán csavargott.
11: Nagyon magányos voltam. Nem volt semmi dolgom, nem volt életem. Beültem egy étterembe, és ott rám tört egy roham. 3 hét múlva visszamentem ugyanoda, és mikor egy pincérnő felismert, közölte, hogy távozzak. Kérdeztem, miért, mit tettem, mire ő azt mondta, nem szolgálunk ki epilepsziásokat. Többé nem volt kedvem emberek közé menni. Mélypontra jutottam, úgy éreztem, nincs értelme tovább élnem. Őszintén, mi maradt nekem?
5: 19 éves korában Jesse nem bírta tovább.
11: A rohamok nagyon súlyosakká váltak, és a magány, ami mindezzel járt, teljesen letaglózott. Nem bírtam tovább, megpróbáltam megölni magam. Fogtam egy borotvát, felvágtam az ereimet, és kirohantam a házból.
5: Az utcán talált rá egy rendőr, aki azonnal kihívta a mentőket, megmentve az életét. Ezután Jesse édesanyja arra kérte, hogy menjen el vele egy helyi gyülekezetbe.
11: Ekkor már úgy éreztem, nem igazán ismerem Istent. Leginkább attól féltem, hogy az Isten tiszteleten fog rám törni egy roham. Mégis édesanyám elvitt magával vasárnap.
5: Jesse édesanyja ezután rendszeresen elvitte gyülekezetbe, és meggyőzte, hogy járjon egyedülállóknak rendezett bibliaiskolába. Lassan barátokat is szerzett, még egy nap bekövetkezett, amitől a leginkább félt.
11: A bibliaiskolában tört rám egy súlyos roham. Hívták az édesanyámat és a mentőket. A következő héten újra elmentem édesanyámmal, de azt hittem, ugyanaz történik majd a gyülekezetben, mint régen az étteremben. Azt mondják majd, hogy nem engedünk be epilepsziásokat. Nos, mi sem állt távolabb az igazságtól. Tárt karokkal vártak vissza. Életem egyik legszebb pillanata volt, tele szeretettel.
5: A bibliaiskola tagjai körülvették Jesse-t, és imádkoztak, hogy Isten gyógyítsa meg az epilepsziából.
11: Tudtam, hogy Isten beköltözött az életembe, és elvette ezt a betegséget. Ennek már 45 éve. Az volt életem utolsó rohama. Azóta soha többé nem tört rám. Soha.
5: Az egykori betegsége ellenére sikerült elvégeznie a főiskolát, és két diplomát is szerzett. Sikeres karriert futott be a hollywoodi filmiparban, majd pénzügyi területen. Jesse ma feleségével és a barátaival utazgat a világban. Úgy véli, az epilepszia borzalmaiból való gyógyulását Istennek és az ima erejének köszönheti.
11: Ima nélkül már nem lennék itt. Minden áldott reggel imádkozom, és hálát adok Istennek azért, amit tett. Ha Isten beköltözik a szívükbe, az egész életük megváltozik a lehető legjobb értelemben. Ha megnézem, Isten mi mindent tett értem, honnan hová jutottam, az egy csoda.
12: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Az ománi pilóta, aki megpróbálta eltéríteni a Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot, a Ben Gurion repülőtérbe akarta vezetni a gépet. A kapitány elmondta, a másodpilóta először engedélyt kért, hogy imádkozhasson, majd hátulról baltával támadt rá.
3: Az eset felveti a kérdést, hogy miért nem tudta a Fly Dubai légitársaság, hogy a férfi múltja gyanús. Chris Mitchell a CBN közel-keleti irodájának vezetője tudósít.
13: A nyomozók szerint az ománi másodpilóta, aki megtámadta a Fly Dubai 1073-as járatának kapitányát, a repülőgépet fegyverként akarta használni. Hamam al-Hamami elmondta a nyomozóknak, meg akarta ölni a kapitányt, szabályos leszállási engedélyt akart kérni, majd a Ben Gurion repülőtérbe vagy egy közeli épületbe vezetni a gépet. A 29 éves ománi férfi most az Egyesült Arab Emírségekben hallgatják ki. Omán Nemzeti Légitársasága már korábban eltiltotta a repüléstől, miután 2024-ben szélsőséges írományokat találtak nála, és attól tartottak, hogy radikalizálódott. Egy marokkói légitársaság is úgy döntött, nem veszi fel, és a nyomozás során azt próbálják kideríteni, miért vette őt fel a Fly Dubai. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök beszélt a kapitánnyal, aki meghiúsította a gép eltérítésére irányuló kísérletet.
14: Ön igazi hős. Az indiai és az izraeli nép bátor harcosa és az egész világ hőse.
13: A pilóta elmondta Netanyahunak, hogy a másodpilóta mögötte imádkozott, majd jött a támadás.
4: Nagy ütést éreztem a tarkómon. Az ütések sorra jöttek egymás után. Aztán a pilóta fülke padlóján feküdtem, és éreztem, hogy zuhan a repülő. Hallottam a zúgó hangot, és az emberek sikoltoztak. Utolsó erőmmel azon voltam, hogy kinyissam az ajtót. Tudtam, ha nem teszem meg, meghalok. Ekkor beleadtam mindent, teljes erőmmel próbálkoztam, és kinyitottam az ajtót.
13: Izrael biztonsági felülvizsgálatot rendelt el az országba tartó külföldi járatoknál, miután megtudta, hogy a legénység és az utasok neveit még a járat előtt elküldték nekik. Az olyan országok pilótái ugyanis, amelyeknek nincs kapcsolatuk Izraellel, mint például Omán, nem repülhetnek be az országba. Eközben az Egyesült Királyságban az USA kivonta az összes B-1 bombázóját a brit légierő Fairfordi bázisáról, miután felmerült egy a bázis célzó feltételezett támadás miatti biztonsági kockázat. A Pentagon szerint a gépek visszatértek hazai bázisaikra az Egyesült Államokba. Irán tagadja, hogy bármilyen szerepe lett volna az állítólagos tervben, és hamis zászlós akciónak nevezi azt. Trump elnök azt mondta, mérlegeli, hogy folytatja az Irán elleni támadásokat, miközben további amerikai katonai eszközök tartanak a régióba. Irán külügyminisztere vasárnap úgy fogalmazott, hogy Teherán nyitott a diplomáciára, de figyelmeztet a további katonai támadásokkal szemben.
14: Ezúttal sokkal keményebb válaszcsapást fognak kapni, és erőteljesebben fogjuk megvédeni magunkat, mint korábban.
13: Irán hadseregének szóvivője azt nyilatkozta, növelik rakétáik hatótávolságát, hivatkozva arra, hogy az amerikai erők most nagyobb távolságra vannak Irántól. Amerikai biztonsági források szerint további amerikai katonák és repülőgépek érkeznek Izraelbe a következő hetekben a közelgő választások körüli potenciális terrortámadások miatt. Mintegy 3000 amerikai katona már jelenleg is ott állomásozik. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.
4: Nos, mindenképpen itt az idő, hogy imádkozzunk, és imádkozni kell ez ellen az őrület ellen. Gondoljunk bele. Engedélyt kér, hogy imádkozhasson. A pilóta hallja, ahogy imádkozik, és aztán hirtelen hátulról baltával támad rá. Ez egyszerűen őrület. De ilyen világban élünk, és imádkoznunk kell, hogy az, ami visszatartja a romlást, a helyén maradjon. Egyéb híreink. Egy amerikai menekült áttelepítési program nem áll nyitva az üldözött keresztények előtt. Erre a következtetésre jutott a két keresztény szervezet által kiadott jelentés. John Jessup következik.
13: A menekült befogadási program 1980-as megalakulása óta évente átlagosan 92 ezer ember érkezett az Egyesült Államokba. Közülük sokan vallási üldözés elől menekültek. Az Aranykapu egy éves jelentés, amelyet a keresztény humanitárius szervezet, a World Relief, valamint az üldözés elleni küzdelemmel foglalkozó Open Doors US szervezet állított össze. A CBN keresztény világhíradó című heti műsorában Michael Green, a World Relief elnöke elmondta, hogy ezek a számok az elmúlt két évben drasztikusan csökkentek.
14: 50 országból, ahol a leginkább üldözik a keresztényeket, két évvel ezelőtt még 30 ezer embert fogadtunk be, ma viszont szinte senkit sem. Ez tehát valóban szívszorító, hogy bezárult az ajtó. Ez az úgynevezett aranykapu most már többé nem áll nyitva az üldözött keresztények előtt.
13: A múlt héten a Trump kormányzat közzétette a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó menekült kvótát. 17.500 főben határozták meg a létszámot, előnyben részesítve a faji megkülönböztetéssel szembesülő fehér dél-afrikaiakat.
3: A saját kocsimmal követtem a mentőautót. Közben csak imádkoztam. Istenem, kérlek, tartsd meg őt!
13: 2023. november 22-én Sarah Parnell eszméletlenül találta férjét szemet a zuhany alatt. A mentősök gyorsan kiértek és a közeli kórházba vitték. Két fiúk, James és Samuel is a kórházba sietett.
15: Bejött az ügyeletes orvos, ismertük egymást, hiszen én is orvos vagyok. Megkérdezte, akarom-e látni a leleteket. Elmentem vele, megmutatta őket, és akkor döbbentem rá, hogy apukám a lehető legsúlyosabb ödémát szenvedt el.
3: Amikor James odajött hozzánk, miután látta a CT eredményeit, már az arcán láttam, hogy nagyon nagy a baj.
15: Az ilyen aneurizmával járó agyvérzések, amikor vér önti el az agyat, az esetek 70%-ában halálosak. Orvosként akkor azt mondtam, soha nem kapjuk vissza édesapánkat.
16: Bejött az orvos, és azt mondta, az egész kórházban ő van a legrosszabb állapotban. Nagyon nagy a baj.
4: Azt mondta, menjünk be hozzá, töltsük vele az utolsó perceit, és búcsúzzunk el tőle. Ez egy olyan pillanat volt, amit soha nem fogok elfelejteni.
15: Nagyon megrázott a gondolat, hogy talán utoljára látom az apámat. Borzasztóan sötét pillanat volt.
3: Talán arra gondoltam, akkor most itt a vége, de közben úgy imádkoztam, hogy ne legyen vége.
13: Ahogy a család összegyűlt szemágya körül és imádkozni kezdett, érezték, hogy valami megváltozik körülöttük.
4: Természetfeletti békesség töltötte be a szobát. Ha ezek voltak az utolsó lélegzetvételei, az utolsó pillanatai, akkor is közös hittel hittük, hogy még látni fogjuk őt.
16: A szoba elcsendesedett, és éreztem, hogy Isten felindít valamit a szellememben. Azt kérdezte, hiszünk-e benne? Bízunk-e benne, hogy ő bármire képes? Akkor hangosan tört fel belőlem az ima, Urunk, mi mindannyian szívből kérünk, adj még életet Samnek, mert nem akarjuk elveszíteni őt. El akartam mondani Istennek, hogy igen, bízunk benne akkor is, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, de ennek ellenére nem akartuk elfogadni, hogy ezek legyenek Sam utolsó pillanatai.
4: Krisztina csodáért kiáltott, teljes gyógyulásért imádkozott. És azt hiszem, a Szent Szellem rajta keresztül nekünk is reményt adott.
13: Szemet végül átszállították egy nagyobb kórházba, ahol egy műtét során elállították a vérzést az agyában. A család számára ezután nem maradt más, mint várni és imádkozni a gyógyulásért.
15: Innentől kezdve csak várnunk kellett, hogy kiderüljön, apa egyáltalán felébred-e, vagy akkora trauma érte az agyát, hogy örökre kómában marad.
4: Mindenkinek szóltunk, akit csak ismertünk, hogy kiáltson velünk együtt, és vegyen részt a közbenjáró imában. Egyházi vezetők, jó barátok, ima csoportok. Mindenki. Nagyon hálásak voltunk a szüleink gyülekezetének, a bátyám gyülekezetének és annak a közösségnek is, ahová én járok. Mindenki mellénk állt az imádkozásban.
15: Az első éjszaka végére már levették a lélegeztetőgépről. Arra biztattuk, hogy mondja ki a családtagok nevét. Mindezt azért, mert szerettünk volna kapaszkodni egy remény sugárba, hogy apa talán visszatér. Végül hazamentünk aludni, de apa még akkor sem tért magához. Később az éjszakás nővér felhívott, mert apa azt kérdezte, hol van Samuel és James? Tehát emlékezett ránk. Csodálatos érzés volt. Tudtam, hogy vissza fogjuk kapni apát.
13: Az elkövetkező hetekben is sokan imádkoztak Samért, ő pedig közben mozgás és beszédterápián vett részt. A család nagy örömére teljesen felépült, és alig egy hónappal a súlyos agyvérzése után hazamehetett.
14: Egyszer már becsaptam a halált. Most már tudom, milyen út ez. De van néhány évem, mielőtt odaérek.
16: Hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megtette és meggyógyította őt. Szerintem ez az Úrba vetett remény példája bizonyítja, hogy Isten mindenkihez jó, aki kopogtat.
4: Ma már nincs olyan családi ünnep vagy együtt töltött idő, ami ne lenne sokkal értékesebb, mert megtapasztalhattuk Isten jóságát.
15: Micsoda isteni áldás, hogy apa itt lehet velünk, hogy itt mosolyoghat, viccelődhet velünk, és hogy egyáltalán továbbra is együtt lehetünk.
14: Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki imádkozott Istenhez a gyógyulásomért. Áldom Istent, hogy megmentette az életemet, és fontos számomra, hogy ezt másoknak is elmondhassam. Mert fontos tudni, hogy Istennek van gyógyító ereje.
3: Nincs olyan nap, hogy ne köszönnénk meg Istennek ezt a hatalmas áldást, hogy megőrizte Sam életét és megtartotta őt nekünk. A sok fájdalom, rémület és feszültség mostanra mind örömmé változott, mert átértünk a túloldalra, és újra minden rendben van.
13: Üdvözöljük Önöket ismét! Három tudós kapta meg az orvostudományi Nobel-díjat az agyi aktivitással kapcsolatos kutatásaikért. A kaliforniai és német egyetemeken dolgozó kutatók kifejlesztettek egy olyan módszert, amelynek segítségével az agy működését tanulmányozzák. A rendszer fényvezérelt kapcsolót használ az idegsejtek és az idegpályák aktiválására, ami elősegíti azoknak az idegpályáknak a vizsgálatát, amelyek bizonyos viselkedés formákhoz vagy betegségekhez vezetnek. A három kutató között osztják el az 1,2 millió dolláros díjat. A CBN Superbook segít a perui gyermekeknek a Biblia fontos tanulságának megismerésében. A Superbook munkatársai a múlt nyáron helyi pedagógusokat képeztek ki, és új segédanyagokkal, valamint tananyagokkal látták el őket. A csapat emellett két bemutató órát is tartott, amelyek során videókkal, igeversek memorizálásával, imádsággal és kiscsoportos foglalkozások segítségével ismertették meg a gyermekekkel a Superbook Akadémia tananyagát. Több mint 60 gyermek vett részt az órákon, illetve több gyermek imádkozott, akik Jézust befogadták a szívükbe. További híreinket megtalálják a cbnnews.com weboldalon. Nos, ennyi volt már a híreinkből. Adásunkat azonban folytatjuk. Kérem, tartsanak velünk!
17: Jason Phillips még kezdőrendőr volt, amikor elindult a helyszínre. Váratlanul egy délfelé tartó jármű hajtott vele szembe rossz sávban.
18: Járőrszolgálat?
19: A járőrautó kigyulladt, és félek halálra éghet.
17: A rossz sávban közlekedő autós frontálisan ütközött a fiatal járőrrel, aki eszméletét vesztve bent ragadt. Néhány autóval hátrébb a korábban katonai medikusként szolgáló Joe Yechner százados utazott.
19: Benyomtam az ablaküveget, és sikerült Jason-t kiszedni. Fél percen belül ki is gyulladt a vezetőülés.
17: Joe 15 percen keresztül tartotta stabilan Jason nyakát, amíg a mentősök és a rendőrség kiérkeztek a helyszínre.
19: A jobb karja válla erősen vérzett. A jobb lába teljesen összeroncsolódott. Barátom, rendben leszel, itt vannak a testvéreid, megérkeztek a rendőrtársaid, nyugalom, minden rendben lesz.
17: Jason-t mentő helikopterrel szállították az Ohio állambeli egyetemi kórházba. Két óra múlva két másik járőr érkezett Jason szüleihez, hogy átadják a híreket.
4: Nem bánja, uram, ha odabenn beszélgetünk? Rájuk néztem, azt mondtam, nem tudom, hogy szeretném-e. Halálos volt? Azt mondták... Nem, de kritikus.
3: Uram, kérlek, adj nekem békességet, mert nem értem, hogyan történhetett. Hogyan fog a te dicsőséget ebben megmutatkozni?
17: Kómába került és intubálni kellett. Az első 72 óra kritikusnak számított.
20: A nyaka és a feje jobb oldalán égési sérülések voltak. Karjai és lábai számos helyen sérültek. Belső vérzéssel küzdött és agyrázkódást szenvedett el. A legnagyobb kérdés az ő esetében az volt, hogyan fog majd felépülni az agyatért sérülésből. Nagy esély volt rá, hogy elveszítjük őt.
17: A kórház váróterme közben megtelt rendőrtársakkal és barátokkal, akik támogató jelenlétüket és imáikat ajánlották fel. Csodára volt szükségük.
3: Istenem, én ezt nem tudom végigcsinálni. Nem vagyok rá képes. Fogalmam sincs, mi folyik itt. Szükségem van a segítségedre.
17: 7 hónappal a baleset előtt végezte el Jason a rendőr akadémiát, remélve, hogy életével jó szolgálatot tesz majd. Most viszont az intenzív osztály műtőjében feküdt mozdulatlanul.
4: Istenem, a te ígéd vagy igazság, vagy totál hazugság. Ha csak egy ígéreted is megcsorbul, az egész ugrik. Bízom benned, Ha elmegy, akkor is dicsérni foglak.
17: Jason túlélte az első 72 órát, de még a magas színvonalú intenzív kórházi ellátás mellett is szüksége volt csodára. A közösségi oldalakon már százezrek imádkoztak a fiatal rendőrért.
3: Isten csak jött és szinte felemelt engem. Éreztem, ahogyan tudtomra adja. Minden rendben lesz.
4: Nehogy cserben. Nehogy abba a küzdelmet. Harcolj! Isten itt van veled.
17: A kórházban töltött hatodik nap után Jason kinyitotta a szemét. Bár még alig tért magához, agysérülése mértékét nem lehetett tudni, mégis a remény első sugara volt ez.
20: Azt mondtam, nézzék, abból, amit most látunk, nem gondolom, hogy fel kellene adnunk. Mindent megteszünk, és önöknek is hinniük kell, mert mi is azt gondoljuk, hogy van esély.
3: Hálás voltam, hogy Isten megengedte látnom újra a gyönyörű szemeit.
17: 3 hét múlva Jason átkerült a kórház rehabilitációs részlegére, ahol egy 23 pontos teszt alapján mérték fel kognitív képességeit. Mind a 23-at ki kellett pipálni, hogy megállapítsák, öntudatánál van.
3: Azt mondták, lehet, hogy 6 hónapig is kómában lesz, vagy egy évig, vagy soha nem ébred fel, és ha fel is ébred, nem lesz az, aki volt. Én meg nem, ti nem értitek Istent.
17: Egyik nap, amikor kérdéseket tett fel a fiának, Jason édesapja tudta, valami megváltozott.
4: Rámutatta minden egyes személyre a szobában, és láttam, hogy igen, eszénél van. Honnan tudom, mert ismerem a fiamat.
17: Augusztus 9-én hivatalosan is kijelentették, eszméleténél van. 27-én pedig 2 hónappal a baleset után hazamehetett. Azóta is naponta javul az állapota. Életét örömmel és hálával éli.
18: Jó érzés átsétálni ezen az ajtón.
20: Még 2 éve sincs, hogy szinte halott volt. Ezt a fajta kitartást és felépülési folyamatot 2 egyszerű szóval tudom csak leírni. Hála és alázat.
17: Bár Jason visszatért a szolgálathoz, családját erősíti a tudat, hogy Krisztusban minden lehetséges.
18: Tudom, kiben van reménységem. Istenben. Vannak emberek odakint, akik azt hiszik, hogy nincs remény. De a sztorimat hallva, rájönnek, hogy mégis van. Van remény.
3: Boldog vagyok, mert tudom, hogy Isten még nagyon sok mindent tartogat a számára.
4: Az imákból merítjük az erőnket, hiszünk az imák erejében. Amiről azt mondták, hogy Jason el fogja veszíteni, még mindig megvan neki. Ez az ima ereje.
18: Addig nincs vége. Míg Isten nem mondja.
3: Most jöjjenek a nézői kérdések. A mai napon Máriónak több kérdése is van, melyekre választ keres. Azt írja, van néhány kérdésem a nyelveken szólás gyakorlatával kapcsolatban. Az első kérdés, mit éreznek önök a testükben, amikor nyelveken imádkoznak? Éreznek valamilyen melegséget, esetleg egyfajta nagyon gyengéd elektromos rezgést?
4: Mário, mindegyik előfordulhat. Amikor azonban belépünk a Szent Szellem ajándékaiba, megtanuljuk, hogy ne egy érzés alapján ítéljük meg ezeket, és természetesen ne is egyfajta bizsergés alapján. Ha így teszünk, akkor tulajdonképpen elszalasztjuk a lényeget. A mi bensőnkből fakadnak az élő víz folyamai, és ez Jézus ígérete. Aki hisz én bennem, annak bensőjéből élő víznek folyamai ömlenek. Tehát erre összpontosítson, nem az érzésem van a hangsúly, hanem Isten igéjén.
3: A második kérdés, ön és az elméje dönti el, hogy mikor imádkozik nyelveken, vagy ez spontán módon magától történik?
4: Mindkettő. A Biblia ezt írja, és megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nekik szólniuk. Tehát ön imádkozik az értelmével? A válasz nem. Ugyanakkor ön kezdeményezi a beszédet. Ha vissza akarja fogni, megteheti. Ha abba akarja hagyni, megteheti. A proféta lelkek engednek a profétának. De ne gondolja azt, hogy a Szent Szellem átveszi az irányítást ön felett. Ez egyfajta együttműködés, a kettő kombinációja. Ma ezzel az igével búcsúzunk, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk. Isten áldja önöket!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban! Hétfőn volt az október 7-i izraeli mészárlás harmadik évfordulója. A hivatalos megemlékezést a zsidó naptár szerint rendezték, ami így idén október 5-ére esett.
2: Benjamin Netanyahu miniszterelnök megfogadta, hogy Izrael igazságot szolgáltat a támadás résztvevőivel szemben, hol Pötit a CBN közel-keleti tudósítója következik.
3: Hétfőn egy ünnepélyes állami rendezvényen Izrael vezetői megemlékeztek a Hamas által az október 7-i terrortámadásban meggyilkolt 1200 és a 251 túlszulejtett izraeliről. Yitzhak Herzog elnök átfogó vizsgálatot követelt a biztonság.

0: hiányosságokról, amelyek lehetővé tették a támadást. Benjamin Netanyahu miniszterelnök arra fókuszált, amit szerinte még meg kell tenni.
1: Mindenkinek meg vannak számlálva a napjai, aki részt vett a támadásban, aki fogva tartotta a polgárainkat. Mert elérjük őket, ahogy a többieket is elértük.
0: Izrael Katz védelmi miniszter szerint betartják ezt az ígéretet, mert Izrael már 4000-et likvidált a 6000 terroristából, akik október 7-én átlépték a határt, és a maradék 2000-et is likvidálni fogják. Szerdán több ezer keresztény gyűlik össze Jeruzsálemben a nyugati falnál, amit Mike Evans szervező a történelem legnagyobb ima rendezvényének nevez. Október 7-e.
2: A reménytelenség napja. Izrael államának legnagyobb reménytelen napja volt ez, amikor a zsidó nép úgy érezte, egyedül maradt. Azt akarjuk, hogy tudják, nincsenek egyedül, és látni fogják, hogy a világ nemzetei mellettük állnak.
0: Evans szerint 125 nemzet vállalta, hogy részt vesz, összesen 5 millió emberrel. Közben a Wall Street Journal tudósítása szerint az Egyesült Államok egy tucat B-1-es bombázót vont ki egy brit légibázisról iráni drón fenyegetés miatt.
1: Voltak fenyegetések, de ahelyett, hogy megvártuk volna az ellenség támadását, vagy hogy megkaparintsa ezeket, kicsit átmozgattuk, de nem túl messzire.
0: A fenyegetés, melynek célja amerikai repülőgépek és katonák elpusztítása volt, az iráni forradalmi gárdához köthető. Paul Petit, CBN News.
1: Amikor október 7-éről megemlékezünk, egy szörnyű tragédiára emlékezünk. Határozzuk el, hogy Izrael mellett állunk e konfliktusokban. A Hamász, Irán, a Hezbollah, a Fatah és az összes hasonló csoport ideológiái mind ugyanazt a célt szolgálják, hogy letöröljék Izraelt a térképről, és hogy alapjaiban változtassák meg a Közel-Kelet földrajzi felosztását úgy, hogy megszabadulnak a zsidó államtól. Ez a céljuk. Ezt nyilvánították ki a terroristák az Al-Aqsa áradásnak nevezett támadásukban, és egészen Jeruzsálemig akartak benyomulni. Fogadjuk meg újra, hogy a mi életünkben, amíg mi itt vagyunk, soha többé.
0: Lengyelország a NATO keleti peremén fekszik, és Oroszországgal, valamint annak szövetségesével, Fehér Oroszországgal is határos. Oroszország megfélemlítési hadjárata folyamatos jelenség.
2: Most arra nem telik el úgy nap, hogy Lengyelországban ne jelennének meg drónok, rakéták, illetve ne történnének szabotás akciók itt Európa közepén. Ezek nyilván orosz eredetűek.
0: A mögöttem látható hatalmas betonfelület maradt csak meg a Mariinska 44-ből, ami egy óriási 15 hektáros bevásárlóközpont volt, több mint 1400 üzlettel. 24-ben a központ teljesen leégett. Vélhetőleg Oroszország állt e mögött.
2: Oroszország nem a békét akarja. Háborút akar, lerombolja a gazdaságot.
0: Miközben a Mariinska kereskedői újra működtetik üzleteiket, kutatók szerint 2024 óta több mint 150 gyújtogatás és szabotás történt Európa szerte. Ezeket Oroszországgal hozták összefüggésbe. A fenyegetés pedig már nem csupán titkos műveletekből áll. Szeptember közepén egy orosz drón egy ukrán vonatot vett célba egy a lengyel határhoz közeli állomáson, mindössze néhány perccel azután, hogy elment onnan egy nyugati vezetőket szállító vonat. Ugyanazon a héten a NATO repülőgépei lelőttek egy drónt Litvánia felett.
1: Mindenek előtt le kell lőnünk az összes drónt és rakétát, mert itt nem csupán provokációkról van szó, hanem a mi rendszereink teszteléséről is. Az ellenség teszteli, hogyan tudunk reagálni.
0: Fent a balti térségben három NATO tagállam található, Észtország, Lettország és Litvánia. Apró országok, korábbi szovjet köztársaságok, közvetlenül Oroszország szomszédságában. Ezt a három országot a NATO többi részével egyetlen szárazföldi terület köti össze, ez, amit itt látnak. A Lengyelország és Litvánia közötti határvidéket Szuvalki folyosónak hívják. Ha Oroszország úgy döntene, hogy lezárja a Szuvalki folyosót, akkor három NATO tagállam és mintegy 6 millió ember el lenne vágva a szövetség többi részétől. Ez ijesztő.
2: Jelenleg 220 ezer katonánk van itt Lengyelországban, és a GDP-nk 5%-át költjük védelemre. Az Egyesült Államokkal való szövetségünk kulcsfontosságú. Ez a legfontosabb dolog.
0: Trump elnök nemrég bejelentette, hogy az Egyesült Államok állandó katonai bázist fog építeni Lengyelországban, amely jelenleg a GDP-jének nagyobb hányadát fordítja védelemre, mint bármely más NATO tagállam. Az itteni vezetők úgy vélik, tudják, ki áll a tűzesetek és a drónok mögött, és szerintük egy erős hadsereg, valamint Washingtonnal kötött szövetség kevésbé valószínűvé teszi, hogy Oroszország tovább eszkalálja a helyzetet.
1: Oroszország egyértelműen teszteli a határvédelmet, a légvédelmet és az elszántságot. Számomra különös, hogy Putyin kijelentette, Kaliningrád abszolút kulcsfontosságú a jövőjük szempontjából, és szó szerint atomháborúval fenyegetőzött miatta. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy egy mai világvezetőtől ilyesmit halljunk, de úgy tűnik, ez az irányultságuk. Lehet, hogy folyamatos háborúkat akarnak a jövőben is. Akár úgy, hogy vissza akarják foglalni Ukrajnát. Akár úgy, hogy vissza akarják foglalni Kelet-Európát. Ez mintha része lenne annak a nagyobb tervnek, amely már jó ideje foglalkoztatja Putyint. És ez nem más, mint az orosz birodalom, illetve a szovjet birodalom helyreállítása. Szembe kell szállnunk ezzel, és kiállni a NATO mellett. A szövetségi fellebbviteli bíróságra tart a jogi csata arról, hogy mit mondhatnak a lelkészek a pulpitusról, és mit nem. A per a Johnson módosítás körül forog, mely a kritikusai szerint korlátozza a szólásszabadságot.
0: A Vallási Műsorszolgáltatók Nemzeti Szövetsége, az Amerika közbenjárói és két texasi gyülekezet támadja a Johnson módosítást, mely megtiltja az adómentességet élvező non-profit szervezeteknek, így az egyházaknak is, hogy politikai szereplőket támogassanak vagy ellenezzenek. Múlt évben e csoportok és az adóhatóság egy megállapodást javasolt arra, hogy megvédjék a lelkészeket és az egyházvezetőket az adóhatóság büntetésétől, ha a híveiknek politikusokról és a választásokról beszélnek az ige hirdetés szövegkörnyezetében és bibliai szempontok alapján. Márciusban viszont egy texasi szövetségi bíró elutasította ezt a megállapodást, és ejtette az ügyet mondván, hogy a bíróságnak nincs jogi felhatalmazása, hogy a szövetségi adótörvény alapján ezt jóvá hagyja. Az igazságügyi minisztérium alkotmányos aggályokra hivatkozva vissza akarja vonni a bírósági ítéletet. A Johnson módosítás támogató szerint a törvény megakadályozza, hogy az egyházak politikai kampányplatformokká váljanak, míg ellenzői úgy reagálnak, hogy az elhallgattatja a bibliai tanítást azokról a témákról, amelyek alapján a szavazás történik.
1: Védelmezzük meg a hívő amerikaiakat a kormány által indított pereskedésektől, amelyek a szabad vallás gyakorlatukat célozzák.
0: Egyelőre a Johnson módosítás érintetlen marad, ez a per pedig egy fontos próbájává válik a szólásszabadságnak, a vallásszabadságnak és az egyházak közéletben betöltött szerepének. Kelly Wright, CBN News.
1: Christine gyermekkorában nem ehetett tejtermékeket. Ahogy nőtt, súlyos emésztési problémái miatt egyre több olyan ételről kellett lemondania, amiket nagyon szeretett. Évekkel később fekélye alakult ki, és Christine mély depresszióba süllyedt.
2: Christine Sheets egész életében krónikus emésztési problémákkal küzdött.
3: Kislányként komoly emésztési gondjaim voltak. Gyakran csak ültem és arra kértem a nagymamámat, hogy olvasson nekem, hogy elterelje a figyelmemet a szörnyű fájdalomról, amit már akkoriban is átéltem.
2: Emésztési gondjai miatt bizonyos ételeket kerülnie kellett.
3: Gyerekkoromban főleg a tejtermékekkel volt gond, de ahogy idősebb lettem, egyre több mindent nem ehettem.
2: Később epilepsziás rohamok törtek rá, ami miatt agyműtét és még szigorúbb diéta lett szükséges.
3: Az agyműtét után váltak igazán súlyossá az emésztési gondjaim. Egész életemben imádtam a nagyon csípős, fűszeres ételeket, de később kiderült, hogy komolyan károsítják az emésztőrendszeremet, és súlyos bélgyulladást, sőt, fekét okoztak. Ezért ezeket is ki kellett hagynom az étrendemből, ami nagyon nehéz volt.
2: Mivel nem élvezhette a finom ételeket, Christine mély depresszióba süllyedt. Időnként még a hite sem tudta kirángatni ebből.
3: Úgy éreztem, Isten elhagyott, pedig én már az ő igéje szerint éltem. Mások élvezték az életüket, és azt csinálták, amire én is vágytam, én meg csak azt kérdeztem, Istenem, én miért nem?
2: Bár az állapota nem változott, továbbra is azért imádkozott, hogy emésztési gondjai megoldódjanak. Egy reggel a 700-as klubban hallott egy hitáltal mondott imát, amiről úgy érezte, neki szól.
1: Valaki a hasán tartja a kezét, úgy érzem, több gondja is van. A hasa felpuffadt az emésztőrendszerében lévő probléma miatt. Úgy tűnik, a mája is érintett. Isten meggyógyítja, belül megtisztítja és megújítja önt. Jézus nevében gyógyuljon meg, és újra legyen egészséges. Amit eddig nem tudott megtenni, tegye meg most. Vegye át a gyógyulását Jézus nevében.
3: Felemeltem a kezem, és azt mondtam, dicsérlek, Uram, köszönöm, ez nekem szól. Határozottan úgy látom, hogy innentől kezdett minden jóra fordulni.
2: Két hónap múlva Christine visszament az orvosához, aki meglepődve tapasztalta, hogy a fekély teljesen eltűnt. Mivel meggyógyult, azt mondta neki, újra eheti kedvenc ételeit.
3: Olyan volt, mintha egy hatalmas súly esett volna le rólam Isten kegyelméből. Ő szólt hozzám, az ige nekem szólt, meggyógyított, és megszabadított az emésztési problémáktól, a székrekedéstől, és több étkezési korlátozástól. Meghallgatta az imáimat, egyértelművé tette, hogy nem hagyott el, és nem fordult el tőlem. Dicsőség Istennek! Megadta, amire szívből vágytam, hogy újra ehetem, amit szeretek.
1: Tetszik ez a történet. Isten meg akarja adni önnek is a szíve kérését. Ezt az igét persze félre is lehet érteni és kihasználni bizonyos túlzásokra. De higgy el, Isten azt akarja, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Nem arról van szó, hogy gyűjtsünk össze egy csomó földi javat. Christine számára az élet komoly korlátok közé volt szorítva. Szeretett volna olyan ételeket fogyasztani, amiket élvez. És Isten meghallgatta az imáját. Igen, ezt megadom neked. Isten az ön imáit is meghallgatja, és megteszi önért. Jézus világosan mondja, ha bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Isten cselekszi ezt, mert ez dicsőséget szerez a fiának, Jézusnak. De van egy feltétele is ennek az ígéretnek. Ha az én beszédem bennetek marad, és ti is bennem maradtok. Találjon ön is egy ígéretet, olyat, amiről tudja, hogy Isten akarata. Mondja ki, tudom, hogy ez Isten akarata, ezért ezt az ígéretet magaménak vallom. Ez nekem szól. Az ige szerint fogok élni. Krisztus testében fogok élni. Az ő áldásában fogok járni. Úgy fogok élni, ahogy ő akarja. Ha ezt rendbe teszi magában, tudni fogja, Isten minden ígérete igen és ámen azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez ennyire egyszerű. Nem bonyolult dolog. Nem kell semmit bizonyítania. Nem kell 40 napos böjtöt tartania. Ez nem így működik. Úgy működik, hogy hisz az igében. Mert mit tett önért Jézus? Meghalt a kereszten. Átvette a helyét. Halálakor magára vette minden bűnét. Mindazokat, amik elválasztják önt Istentől. Ezzel megnyitotta ön előtt az utat, hogy örökké vele lehessen. Az ajtó most is nyitva áll ön előtt. Van egy másik nagyszerű áldás is, ami már itt és most átvehető. Nem valami távoli jövőre szóló ígéret, hanem itt és most. Ezt mondja. Imádkozzatok, hogy jöjjön el Isten országa, és legyen meg az ő akarata a földön úgy, ahogy a mennyben is. Ragadja meg ezt az ígéretet, és mondja ki, látom, mi Isten akarata, és ezt akarom az életemben. Azt akarom, hogy a földön is úgy legyen, ahogy a mennyben. Ezt az életet akarom, ami bővölködő élet. Most ezért fogunk imádkozni. De előtte még szeretnénk önöket bátorítani olyanok tapasztalataival, akik csodákat éltek át, amikor a menny közel került hozzájuk, és megérintette a személyüket és az életüket. Nancy azt írja, idén szeptember 8-án a 700-as klubot néztem, ahol imádkoztak. Valakinek borzasztó hátfájása van. Jézus itt és most meggyógyítja, csak vegye át a gyógyulást Jézus nevében. Tudtam, hogy ez én vagyok. Ez az ígéret nekem szól. Rögtön felemeltem a kezemet Isten előtt. Átveszem, Istenem, gyógyíts meg ebből a szörnyű fájdalomból. Hiszem, hogy megteszed. Felkeltem a székemből, és már nem éreztem fájdalmat. Évek óta először végre nem fájt a hátam. Köszönöm, Istenem, köszönöm neked.
3: Kay pedig ezt írta, néhány hete a 700-as klubot néztük, amikor Gordon azt mondta, valaki, aki fejbőr problémával küzd, most meggyógyul. Nekem már több hónapja ilyen gondom volt, így izgatottan magaménak tulajdonítottam ezt a gyógyulást. Dicsőség Istennek, azóta sem volt gond a fejbőrömmel.
1: Juhú, bizony! Hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat Isten előtt, mert ő már gondoskodott róluk. Adjunk hálát neki ezért, és utána adjuk tudtára a kéréseinket. Amíg mi most imádkozunk, önök közben mondják ki hangosan, mit szeretnének, mit tegyen önökkel Isten. Szóljanak az életükben lévő hegyhez, azt akarom, hogy elmozdulj. Ha emésztési problémájuk van, mondhatják például, azt akarom, hogy az emésztési probléma elhagyjon engem. Kijelentem, hogy tetőtől talpig meggyógyultam. Ha hátfájással, fejbőr problémával, látás vagy hallás problémával küzdenek, bármi is legyen a betegség, Isten meg akarja gyógyítani önöket. Mindenható Istenünk, eléd jövünk és elismerjük a hatalmadat és a mindenhatóságodat. Kijelentjük, hogy a menny királysága már elközelített hozzánk, és hogy meg lesz az akaratod úgy a földön, ahogy a mennyben is. Urunk, kérünk, hogy járj át bennünket. Érintsen meg minket a te hatalmat tetőtől talpig, hogy érezzük a jelenlétedet, és megtudjuk, hogy te meghallgattad és megválaszoltad az imáinkat. Most pedig konkrétan kimondjuk, mi az, amit szeretnénk, és kijelentjük, hogy ezt megkaptuk Jézus nevében. Valaki épp súlyos migrénnel küzd, ezért Istenhez kiállt. Uram, gyógyíts meg, vedd el a fájdalmat a Jézus nevében. Most elhagyja őt a fájdalom, és soha nem is tér vissza. Teri?
3: Más valaki az építőiparban dolgozik, és a munkája megköveteli, hogy sokat dolgozon cementen és betonon. A csípője emiatt elferdült, járás közben pedig nagy fájdalmat érez, és ez nagyon zavarja. Isten most meggyógyítja mindent, újra az eredeti helyére igazít, ön pedig ismét fájdalom nélkül szabadon tud járni.
1: Van valaki, aki szintén emésztési problémákkal küzd, konkrétan a tejtermékek területén. Fűszeres ételeket pedig egyáltalán nem merenni. Isten meggyógyítja őt. Jézus nevében legyen egészséges, és szabaduljon meg ettől a betegségtől. Másnak irritábilis bélszindrómája van, de Isten most meggyógyítja a beleit, és soha többé nem fog ettől szenvedni. Jézus nevében legyen szabad.
3: Valaki más rosszul hall a bal fülére, lassan kezdődött a probléma, nemrég vette észre a károsodást, de Isten most helyreállítja hallását. Csak emelje fel a kezét, és adjon neki hálát.
1: Van még valaki, aki most nem is imádkozik. Olyasmivel küzd, amiről még sosem hallottam. A retinájával van valamilyen tűlyuk probléma. de ebből tudja, hogy erről van szó. Jézus nevében legyen egészséges. Ő meg akarja érinteni, és teljesen helyre akarja állítani a szemét. Urunk, hálát adunk neked, köszönjük, hogy te vagy a gyógyító, hogy te odaadtad magadat értünk. Most átvesszük az áldásaidat Jézus nevében. Ennyi volt mára. Ma Márk evangéliumának egy részével búcsúzunk. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. Isten áldja önöket. Holnap újra találkozunk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kiváló zongoraművész Alkos Rudias Balázs Jánossal folytatjuk a műsort. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok én is.
1: És a Cifra Fesztivállal, amit hát most már több mint egy évtizede szervezel újra és újra. Ez egy különleges dolog, mert szerintem egy művészember életében úgy általában nem fér bele, hogy ilyenekkel bajlódjon. Egyik koncertről mész a másikra, te magad is, és közben ezt felvállaltad, és ezt viszed most már egy évtizede.
2: Ez egy nagyon személyes indítatás. Én önmagában a zongora szeretetét, a klasszikus zenét köszönhetem Cifra Györgynek, az ő felvételeinek, bár sosem találkoztam vele, de nagyon sokat köszönhetek neki. És amikor találkoztam az ő életével, a Ágyuk és Virágok című életrajzi könyvvel, akkor megértettem, hogy ő egy hős, ő nem csak egy zongora művész, egy olyan ember, akire bárki felnézhet, erőt lehet belőle meríteni, és nem értettem gyermekként sem, hogy miért van ő annyira elfelejtve, miért nincs annyira a köztudatban, hogy lehet az, hogy nem viseli sem egy fesztivál, sem tulajdonképpen olyan nagyon semmi az ő nevét, az ő örökségét. És ahogy lehetett, 11 évvel ezelőtt megalakult ez a Cifra Fesztivál, amelyet azóta nagyon örülök, hogy egy hatalmas nagy lendületet kapott, és nem csak itthon, de nemzetközileg is nagyon rangos meghívásoknak tehetünk eleget.
1: Ennyivel nem úszod meg. Tehát ha azt mondod, hogy az ő zongorajátéka hatott ilyen erővel. Mitől volt az különleges számodra?
2: Azt hiszem most már úgy, hogy nagyon elmerültem az ő művészetében, azt úgy lehetne a legegyszerűbben és a legtisztábban megfogalmazni, hogy minden leütött hangja mögött ott volt az ő élete. Nem csak úgy zongorázott, ahogy meg kellett tanulni zongorázni, nem csak technikailag és nem csak általános érzelmi palettában tudott mozogni, hanem egyszerűen egy olyan semmivel össze nem téveszthető egyéni és nagyon lirikus belső világa, zenei világa volt, ami biztos vagyok benne, hogy az ő egyébként nagyon nehéz sorsú élete volt az inspirációja, mint ahogy nagyon sok egyéb művészetben is.
1: Te ezt a fajta mélységet, ezt kerested magadban, megismerve őt?
2: nem csak kerestem, ez meg is talált engem, és én nagyon-nagyon fontosnak tartottam már gyerekkoromban ezeket a mélységeket. A Cifra Györgyel kapcsolatban rögtön a virtuózitás juthat eszünkbe, hiszen ő volt talán a legnagyobb virtuóza a 20. századi zenei életnek, és én mégis azt emelem ki, hogy csodálatosan gyönyörű szép zongora hangja volt, és egy olyan lirikusság volt benne, ami egyébként nyilvánvalóan megmutatkozott emberként is benne, hiszen nem csak zongora művészként tevékenykedett, hanem egy alapítványt hozott létre, egy templomot újítatott fel. Ez is számomra inspiráció, és a kérdésedre válasz, hogy miért kell foglalkozni egy zongora művésznek más dologgal is, azért, mert a nagy elődeink, akár Liszt Ferenc is ezt tette.
1: De közben járod a világot?
2: Járom a világot, 24 óra egy nap, sok minden belefér, és ilyen jó ügyek mellé oda kell állni. Cifra György öröksége az egy hazai kincs, az számunkra egy nagyon fontos, úgy is mondhatnám, külföldön egy most már egy magyar brand, és nagyon-nagyon jól felhívja a figyelmet arra a magyar zongora iskolára, a Liszt Ferenci kultuszra, amelynek Cifra György volt a 20. században a legimpozánsabb és a legláthatóbb képviselője.
1: Hát őt sajnos már csak felvételekről, nagyon régóta már csak felvételekről hallgatjuk. Kik azok ma a világban, akik meg tudják őt idézni, és kiket tudsz elhozni egy fesztiválra? Ráadásul azt is tegyük hozzá, hogy egy fesztiválról beszélünk, de hát ez már évről évre egy egész év.
2: Egyre nagyobbak lehetünk, egyre több meghívásnak tehetünk eleget, és egyre több dolgot tudunk itthon is tevékenykedni. Két részre választanám tulajdonképpen a tevékenységünket. Az egyrészt azok a koncertek, amelyek az Cifra György örökségét viszik tovább, és azok a fiatal zeneművészeknek a támogatása, felfedezése, edukálása, akik majd a jövőben fogják képviselni ezt az ideológiát, hiszen ha nem adjuk tovább, akkor ez elvész. A koncert meghívásokra nehéz olyan művészeket találni, akik ezt a nagyon specifikus, kicsit improvizatív, és itt nem összetévesztendő a jazz műfajával, improvizatív, klasszikus zenei műfajt képviselik. Tehát teret adnak annak a lehetőségnek, hogy otthon mindent megtesznek a darab kigyakorlása érdekében, a szerzőnek az utasítása szerint, de megadják a lehetőséget a színpadon arra, hogy valami olyan dolog is bejöjjön a zenei gondolkodásba, amit csak és kizárólag ott lehet érezni, akár az akusztika, akár az érzelem, akár a közönségnek a hatása.
1: Ez ilyenkor nem azt jelenti, hogy elmegyünk a Kottától valami egészen más világba, hanem elmegyünk érzelmileg valóban máshova, nem?
2: Így van, akár tempókban lehet egy kicsit elrugaszkodni, vagy akár dinamikai arányokban, vagy egy dallamnak a pontos megfogalmazásában, nyilván nem Beethovent nem írjuk újra, és Lisztet nem írjuk újra, de nagyon sokféleképpen lehet akár egy verset, ugyanazt a verset, ha meghallgatjuk Latinovicstól és Sinkovicstól, teljesen más hatással van ránk, pedig a szavak ugyanazok.
1: Na nézzük, hogy mi lesz most ezen a Cifra Fesztiválon, ez egy hosszú időszak megint, tehát gyakorlatilag ez jövő nyárig tart szinte.
2: Sok minden vár ránk, ragyogó zongoraművészek lesznek a vendégeink, ugye talán a zongoraművészek kerülnek mindig legelőször terítékre egy zongoraművészre elnevezett fesztiválon. Két sztár vendégünk is lesz, Dani Trifonov, Grammy-díjas zongoraművész és Vagyim Holodjenko, tehát a magyar zongoristák kiválóságai is velünk lesznek, mint Farkas Gábor, Érdi Tamás, a fiatal generációból is. Megemlékezünk két évfordulóról is, nyilvánvalóan Beethoven 200. évfordulójától elég hangos lesz majd a jövő év, ebben mi is részt veszünk, de van egy specifikumunk is, Kálmán Imre 145. évfordulóját is ünnepeljük, és ebből adódóan a Zongoperett című előadásunk is debütál majd, amelyben hát a szerzőnek a legismertebb műveit fogjuk átdolgozni, feldolgozni.
1: Értelmezhető az komoly zeneként?
2: Szerintem az egy jó zeneként értelmezhető. Én nem is mondanám azt, hogy van könnyű zene, meg komoly zene. Önmagában milyen rossz ez az elnevezés. A könnyű zene egyáltalán nem könnyű, mert nagyon nehéz csinálni a komoly zenében, pedig ha csak a Saint-Saëns állatok farsangjára gondolunk, biztos nem a komolyságjuk teszünk.
1: Jó, persze, hát van ennek egy rosszabb kifejezése is, a szomorú zene, tudod?
2: Ezt Pici bácsitól tudjuk, igen, Presser Gábortól, de azt hiszem, hogy önmagában a mi évadunk is nagyon-nagyon színes, és amit még kiemelnék, azok a külföldi együttműködéseink, a külföldi meghívás. Például a luxemburgi filharmóniával, vagy a New York-i Carnegie Hall-lal, de highlightnak még azt is említeném, hogy Londonban a Royal Philharmonic Orchestrával is van egy együttműködés.
1: De hát nagyon szerényen fogalmazó, többes számban mondod, de például a Carnegie Hall-ban téged várnak egy szóló koncertre, jól tudom.
2: Általában nekem kell az utat törni legelőször, viszont nagyon sok helyre, például már Brüsszelben, Rómában a koncertjeim után a fiatal tehetségeinket, a díjazottjainkat is tudjuk szerepeltetni. Szőcs Henrik kiváló díjazottunk lesz az első majd, aki fellép a mostani évadban, és hát én ezt nagyon szeretném tovább folytatni. jutni. Mert azt hiszem, hogy a fiatal generáció kinevelése, edukálása, díjazása, elismerése nélkül a magyar zongora kultúra, ez a Liszt ideológia, ez veszélybe kerülhet, de ez valahogy sosem valósult meg, mert mindig voltak olyanok, akik erre odafigyeltek, és a világ is kíváncsi ránk, és ráadásul, amit még nagyon fontos kiemelnem, hogy mindenhol nagyon nagy elismeréssel adóznak. Egyrészt Cifra György iránt, Liszt Ferenc művészete iránt, és a magyar zeneművészek iránt.
1: Remek dolog, amit csinálsz. Ha részt vennének benne nézőként, akkor cifrafesztivál.hu?
2: Pontosan.
1: Legyen az. Köszönöm szépen.
2: Várom mindenkit szeretettel. Köszönöm.
0: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrendkiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: A közösségi médiáról fogunk beszélni, és ott nincs az a szörnyűség, amire nem találunk példát. Van most is egy esetünk, a 764 nevű online hálózat, ennek a nevét, számát mindig elrontom, azért puskáztam. Ők arra veszik rá a gyerekeket, fiatalokat, hogy szörnyűségeket kövessenek el. Magyar példa is van most már erre, Forgács Mariannal fogjuk megbeszélni, aki közösségi média szakértő. Örülök, hogy itt vagy ismét velünk.
3: Jó reggelt.
1: És hát az oknak nem örülök, amiről beszélnünk kell. Egy gyerek megölt egy macskát. Ilyen elő szokott fordulni sajnos időközönként, mert a rossz gyerekek rossz dolgokat is csinálnak. De itt kifejezetten arról van szó, hogy őt erre buzdították, erre őt rávették.
3: Igen,
1: az online térben.
3: Ez nem egy gyerekkori csínytevés, hanem ennél sokkal kiterjedtebb és sokkal szomorúbb dolog, ami hát 33 országban van jelen, és ez az említett macskás dolog, ez az első jele, ami itt Magyarországon látható. Ennek a hálózatnak ugye az a lényege, hogy nem egy valaki irányítja fölülről, tehát nem egy beteg felnőtt viszi ezt a hálózatot, hanem ezt gyakorlatilag gyerekek is üzemeltetik és tartják életben, és ennek az a lényege, hogy próbálnak behálózni, beszervezni, grooming például olyan fiatalokat, akik mondjuk rászorulnak a figyelemre, vagy egyedül érzik magukat, vagy bántják őket az iskolában, és ezzel érnek el valamilyen szintet, rangot, úgynevezett social currency-t tudnak gyűjteni azzal, hogyha ilyen szörnyűségeket tesznek. Önkárosító, mást károsító cselekedeteket.
1: Hát voltak éppen ezzel, azt mondott, hogy aki elköveti, ő is menekül. Tehát valami érte őt, amivel szemben szeretne kapni valami megerősítést, a szeretet érzését.
3: Igen. Például több anyag készült ezzel kapcsolatban, és nagyon érdekes azt látni, hogy azok a nyomozók, vagy akik részt vesznek ennek a felderítésében, ők is teljesen sokkos állapotban beszélnek arról, hogy nem nagyon láttak még ilyet. Amikor a 14 éves kislány beszél arról, hogy a COVID az ő önértékelését és a felnőtté válását teljesen tönkretette, nincsenek barátai, nem tud kikhez kapcsolódni. És elkezdett játszani a szobájában különböző számítógépes játékokkal, amivel igazából nem lenne semmi gond, viszont bekerült olyan Discord szerverekre, olyan helyekre, ahol viszont megtalálták őt ebben a kiszolgáltatott
1: helyzetben.
3: Ment
1: a csetablak is a játék mellett.
3: Igen, és ott elkezdték beszervezni őt egy ilyen dologba, és szépen lassan behúzták őt egészen odáig, amíg ő egy szintén mentálisan sérült fiatalnak, egy 17 éves fiatalnak az öngyilkosságát okozta, és ezzel az ő érdemei ebben a rendszerben, ebben a COM nevű rendszerben, aminek a 764 az egyik ága, egy nagyon magas szintet ért el, a lány ellen eljárás folyik, és nyilván ő maga is elmondta egy ilyen dokumentumfilmben, hogy érti, tudja, szörnyű az egész, de hogy igazából nem nagyon van erre kiút, hogyha ebben benne maradnak a fiatalok, mert hogy ott vannak, játszanak, viszont utána már privát csatornákra, Telegramra, TikTokra, vagy más chat csatornákra terelődnek a beszélgetések, és ugye ez a szülők szempontjából azért fontos, hogy Nem akarom megriasztani a szülőket, de nyilván ne nyugodjanak meg akkor, hogyha a gyerek otthon van és a szobájában van, és ez így teljesen jó, és baj nem
1: érheti. Nehéz dolog, ugye a szülő szeretné megadni a gyereknek, hát saját magamról is tudok beszélni, azt az intim szférát, ami jár neki. Ugye amikor mi voltunk kamaszok, én, mert te már egy másik generáció vagy, akkor az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ugyanúgy becsuktuk az ajtót, de ott voltunk egy könyvvel. És akkor a szülők tudták, hogy olvassuk a könyvet, mi baj lehet. Ma ugyanúgy becsukja az ajtót, igen, és ott van a telefonjával, és az egy számítógépével. Az egy egészen másfajta világ, egy másik rendszerben van benne.
3: Igen. És szerintem pontosan ezért fontos az, hogy megtanítani a gyerekeknek, meg beszélni velük arról, hogy ilyen veszélyek vannak a digitális térben. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor, ahhoz tudnám hasonlítani, amikor nekünk ugye megtanították azt, hogy ne dohányozz, ne igyél le alkoholt, mert hogy ilyen veszélyei lehetnek, és ne csak akkor, amikor a szülő ott van mellettem és figyeli, és akkor azért nem teszem meg, hanem amikor nincs mellettem, amikor a saját értékítéletemre van bízva az, hogy mit teszek meg, vagy mit nem. Ugye ugyanez a gyerekek social media szokásait tekintve, hogy mennyit használja a telefont, mennyire lesz a telefonnak függője, azt is a szülő tudja megadni neki azt az alapot. Ha viszont mondjuk már baj van, és nehogy Isten beszervezték egy ilyen hálózatba, akkor is vannak olyan szervezetek, akár kortárs segítők, a Hintalovon Alapítvány is tud ebben segíteni. Az NMHH-nak is van egy hotline nevű rendszere erre, ahol be lehet ezt jelenteni, és lehet segítséget kérni, és egyáltalán nem ciki külső segítséget bevonni, mert hogy ez tényleg egy súlyos helyzet.
1: Nekünk nem ciki, a gyereknek annál inkább az, hogyha úgy érzi, hogy valami hibát követel. Ugye meg kéne előzni, ez lenne az igazán jó megoldás, nagyon nehéz. Tehát ugye az osztályon belüli erőszakokkal is ez a baj az online térben, igen gyakori, sokkal gyakoribb, mint amiről értesülünk mi felnőtt fejjel, hogy igazán nem vonnak be minket. Nem tudjuk. Ellenőriznünk kéne azt, hogy mit csinál a gyerek. Szabad?
3: Nyilván megfelelő mértékben, és erre nem tudok konkrét szabályt mondani, hogy akkor naponta kétszer kell a gyerek telefonjába belenézni, és akkor minden rendben lesz, hanem ez attól függ, hogy milyen a családi dinamika. De ha mondjuk a gyerek megkapja a jó alapokat, és tudja, hogy nem küldök mesztelen képet, akkor sem, hogyha nagyon kedvesnek tűnik az a valaki a vonal másik oldalán, nem szükséges, mert hogy az AI gyakorlatilag ezt megoldja. Tehát egy gyereknek a testére teszi az adott áldozatnak a fejét, és azt mondja, hogy elküldöm mindenkinek ezt a mesztelen képet rólad, hogyha nem teszed meg azt, amit kérek tőled. Tehát, hogy szerintem a gyerek érettségének megfelelően kell vele beszélgetni arról, hogy milyen veszélyek vannak a világban. Ha úgy gondolja, hogy került már ilyenbe, és szeretne beszélgetni róla, akkor az tök jó, de nem feltétlenül kell lenyomni a torkán, ha nem tart még ott érettségben a gyerek, azt gondolom.
1: Ez nyilván, amiről elkezdtünk beszélgetni, a macska megölése, ez egy rendőrségi ügy is adott esetben, meg állatvédelmi igen, kérdés is, meg sok minden egyéb. A gyereknek ilyenkor mi a sorsa? A magyar jog szerint egy ilyen eset, ami egy online térből származó gyakorlatilag, őt szinte felmentő, de a jog szerint egyáltalán nem megmentő eset. Ilyenkor mi történik?
3: Nem tudom, jogi ügyekben nem vagyok jártas.
1: Azért kérdezlek, mert ugye a közösségi médiában történő dolgokat a jog általában még mindig egy legyintéssel intézi el.
3: Hát futunk a történtek után, az a baj, hogy a jogalkotás az egy picit szerintem lassabb ahhoz képest, mint amit a való élet diktál, és ugye ugyanezt látjuk social médiával, AI-jal. Most, hogyha elkészül egy deepfake videó valakiről, és olyan szituációban mutatja be, amiben nem volt, nyilván feljelentést tud tenni, elindul az eljárás, nyomozás. Ha mondjuk például a szülő látja azt, hogy a gyerek belekerült egy ilyenbe, akkor fel tudja írni a felhasználó neveket, képernyőmentéseket tud készíteni, de tud bizonyítékokat gyűjteni, de hogy ennek lesz-e eredménye, és mennyi időn belül lesz eredménye, azt én nem tudom. Ugye 33 országot érint jelenleg ez a dolog, tehát hogy egy elég kiterjedt ügyről van szó, és hogy ott azon merül különböző nyomozások vannak. Itt nálunk szeptember közepén végén ütötte fel a fejét először ez a sztori. Azóta például ez alatt a rövid idő alatt, most ugye október eleje van Kanadában, nagyon sok eljárás indult, tehát hogy azt érzem, hogy kezd egyre nagyobb figyelmet kapni ez az egész szerencsére. Hát, ha ez mondjuk megakadályozza a terjedését, és nem menő dolognak fogja.
1: Mondtad az előbb, hogy ez egy a sok közül.
3: Igen.
1: Ez egy hálózat, ami igen, magától szerveződik, vagy egy hálózat, ami fölött valakik mégiscsak vannak. Mondod, hogy igazából nem egy ember működtet egy ilyet, de hát valami kezdőpont a józanész szerint mégiscsak van.
3: Hát valószínűleg volt, és ugye az a szintén az egyik sokkoló ebben a történetben, hogy azok a szörnyűségek, borzalmak, amiket elkövetnek, azok bekerülnek egy ilyen albumba.
1: Akikre büszkék vagyunk?
3: Hát ott őrizgetik azokat az eredményeket, hogy akkor ő most a saját mellkasára késsel odaírta a véráldozat jegyében a felbújtónak a nevét, vagy a saját vérével írt a falra dolgokat, vagy rajzolt dolgokat, és ezeket lementik, és egymás között cserélgetik ezeket, és mondom, ez ilyen social currency, hogy nézd, én ezt csináltam, ez az én munkámnak az eredménye, tehát hogy nagyon mélyen vagyunk, és tényleg nem a sokkolás a cél, csak az, hogy ne nyugodjunk meg, amikor a gyerek becsukja, a kamasz gyerek becsukja az ajtót. Lehet, hogy tök normális dolgot csinál, ami a fejlődéséhez szükséges, tehát hogy kopogás után menjünk be szerintem, de hogy tudjunk arról, hogy ilyen veszélyek is leselkednek.
1: És beszélgessünk.
3: Igen, sokat, és a kortárs sokat, fiatalok sokat. Is veszélyeztetik egymást.
1: Hát, ha meghallgatnak minket néha, nem mindig figyelnek, de hát, ha néha. Hát. Marian, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én.
1: Forgács Marian volt a vendégünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör, a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Egészségükre, mi Barbra Streisandról fogunk beszélgetni. Galusz Niki a vendégünk, örülök, hogy itt vagy. Jó reggel, te vagy Streisand személyesen.
2: Igen, és Tóth Enikő színművésznő az édesanyámat játsza.
1: Aki nem volt egy kedves asszony, Enikő nagyon kedves.
2: De... Nagyon jót akart a lányának, féltette őt a színpadtól, úgy ítélte meg, hogy nem felel meg az akkori szépségideálnak, nem volt baba arcú, és hát volt benne egy kis rejtett irigység is, ami bármilyen furcsa néha az anyukákban meg tud jelenni, hiszen ő nem tudta azt a pályát kifutni, amit Streisand, és nagyon hamar elvesztette a férjét, és ezért neki kellett a család fenntartónak lenni, és keserű volt, sokat dolgozott, és cseszegette a lányát folyamatosan.
1: De kicsit fel is mentett, ha jól értem.
2: Hát megtanuljuk a próba folyamat alatt, hogy megszeressük azokat a karaktereket, akikkel találkozunk, a sajátunkat is, még hogyha az egy negatív. Ugye itt a Barbara Streisand esetében 5 képen keresztül mutatkozik meg az ő személyisége, hogy hogyan lett ekkora nagy sztár. 14 éves az első. Tehát egy nagyon kamasz, nagyon lázadó kislányt lehet látni, és megérkezik aztán a szinte 80 éves hölgy, aki egy nagy koncertet csinál, és már majdhogy nem visszavonul James Brolin férjével együtt. Szóval egy nagyon nagy pálya. Eve.
1: Hát azt mondjuk egy színésznő számára csodálatos megmutatni.
2: Óriási ajándék ez, Celzel Gábor rendező gondolt rám, és én dolgoztam már vele, a Kaktusz virágát csináltuk, az is nagyon-nagyon élvezetes volt.
1: Hát az is Streisand.
2: És igazából tulajdonképpen rájöttem, hogy imádom a két szereplős darabokat. Tehát az önálló est az nagyon megterhelő, ott mindent az embernek neki kell elvinnie, viszont úgy, hogy ilyen partnerem van Enikővel, és tényleg ő hozza azt az energiát, amiből...

0: én tudok táplálkozni, tényleg nagy ajándék.
1: Azt mondják Barbra Streisandra, hogy egy erőszakos, határozott, kőkemény nő. Egyúttal, mert egy művésznő számára valamilyen ideális, mert az önmegvalósítás művészetét is ő gyakorolta a legerősebben ebben a hollywoodi forgatagban.
0: Ez pontosan így van, fején találtad a szöget, ő egy hatalmas businesswoman, és meg kell, hogy mondjam, hogy például a privát életemben én el sem tudom képzelni azt, hogy ő hogyan hozta ezt össze, mert az, hogy mennyire tehetséges, az érződik. Én egész kicsi korom óta inspirálódom ő belőle, és természetesen ez az előadás nem egy imitáció, tehát nem leutánozom Streisandot, hanem próbálom az ő lelkületét. Tehát ő saját maga mondja el, hogy ő egy brooklyni, csóró, csúnya zsidólány, akinek semmi másra nem volt, csak az ambíciója, de hála Istennek volt, párosult hozzá tehetség, és hát ő ezt, ja és amit hát ne felejtsek el, aki megnézi az előadást, az meg fogja tudni, hogy milyen olyan furcsa tünettel rendelkezett Streisand, ami őt az őrületbe kergette, ami miatt ő állandóan tanult, tehát nem tudott megnyugodni, mindig csinálnia kellett valamit, hogy ettől a furcsa tünettől, amit most nem mondok el, szabaduljon.
1: Na, ezért kell megnézni, hogy ezt megtudjuk. Például énekelsz is benne?
0: Nagyon minimálisan dúdolok, hümmögök, van egy kis ráadás, de azt ugye tudni kell, hogy a művésznő nagyon érzékeny az életművére, és nem lehet Streisand koncerteket csinálni, tehát az olyan sok pénzbe kerülne, hogy a Spinoza Színház, se pedig szerintem még a Madách Színház se tudná azt támogatni. De nagyon érdekes tényleg az, amin ő átment. Tehát ahogy egyik jelenetről a másikra alakul ki az az erős nő, akit előbb említettél, az a végtelenül céltudatos. Tehát ő, tehát tulajdonképpen happy end a dolog, mert a végén, nem árulok el titkot, mégiscsak elmondja azt, hogy boldognak érzi magát, és ez a legnagyobb siker az életben, és ezt a férje mellett találta meg, akivel békébe tudnak élni, és nyugalomban nem élnek nagy társasági életet, kertészkedni, főzni szeretnek a legjobban, de hát persze ezt nyugalomban úgy lehet megtenni, hogyha valaki letett már valamit az asztalra.
1: Mennyi idős ő most? Mert ebben nagyon nehéz belegondolni. Valóban, az, ahogy mondod, ő visszavonult javarészt a nyilvánosságtól, egy-egy pillanatra jelenik meg igazából. Igen. És hát ugye Psota Irén mondta, hogy engem senki ne lásson úgy, amilyen nem voltam a színpadon. és hát valószínűleg valami hasonló van az ő fejében is. Hát elmentek az évek rendesen.
0: Igen, és igazából tényleg gyötrelmes volt neki ez egész dolog. Annyira munkamániás volt, és hindu filozófusok tanai segítették őt ki, meg rengeteg pszichoterápia, mert gyerekkorában annyira traumatikusan élte meg, hogy elveszítette az apukáját, és akkor ott maradt az anyjával, aki pedig nem tudta azt a szerető, gondoskodó, kedves kapcsolatot kialakítani vele.
1: Ezt meg is mutatjátok majd Tóth Enikővel.
0: Így van.
1: Spinoza?
0: Igen.
1: Mikor legközelebb?
0: Hát most a következő három előadásra elkelt minden jegy.
1: Hála Istennek.
0: De tényleg lesz, és fogjuk játszani, nagyon remélem, hogy minimum havi kétszer. Szóval szeretettel várunk mindenkit, aki
1: Barbra Streisand szerepében. Galusznik.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm. Köszönöm az önök figyelmét is. Holnap reggel találkozunk újra. Péntek reggel is várom önöket itt a Startban. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Tovább gyűrűző gyermekvédelmi botrány, számtalan eset, számtalan olyan bántalmazásos sztori, amelyet megúszott sajnos az igazgató. Jövünk a részletekkel.
3: 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelmi rendszer áldozatainak. Gyurkó Szilvia és Magyar Péter mutatta be a Bicskei Gyermekotthon feltáró jelentését. 5-re emelkedett az aranykonvoj ügy gyanúsítottjainak száma. 3 rendőr is érintett lehet. Az ügyészség korábban hangsúlyozta, a nyomozás az ügy minden szálára kiterjedt szervezetektől függetlenül. Tovább duzzadnak az NKA korrupciós ügyei. Fási Ádám felesége hiába fizette vissza a teljes kárt, továbbra is büntethető. Busz Balázs nem védekezhet szabadlábon, illetve gyanús 200 milliós támogatás derült ki Böjte Csaba egyik alapítványánál. Ma esti vendégeink Tóth Váradi Zsolt, a Kontroll újságírója, Trencséni Dávid, a Klik TV szerkesztőműsorvezetője, és Zamencsnik Péter, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Bűnügyekkel foglalkozunk az adás elején, és terveink szerint majd az adás végén. Tehát lehet, hogy nem lesz annyira vidám ez az adás, de mindenképpen informatív, és belemegyünk a részletekbe. Mutatom, hogy mi volt a nap kérdése, amelyre vártuk az igen, illetve nem válaszokat. Így hangzott, ön szerint a jelentésre, ugye a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos jelentéssel és az intézkedésekkel megelőzhetők lesznek-e a Bicskeihez hasonló gyermekbántalmazási ügyek. 77% optimista azt mondja, hogy igen, és 23% pedig úgy gondolja, hogy nem. Ezzel is foglalkozunk, de most jöjjön az aranykonvoj ügy, amelynek már 5 gyanúsítottja van.
4: Felgyorsultak az események a választási kampány hajrájában kirobbant ukrán aranykonvoj ügyében. A központi nyomozó főügyészség kérdésünkre megerősítette, eddig 5 ember gyanúsítottak meg és hallgattak ki az eljárásban. A terrorelhárítási központ volt vezetőjét, akit hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítottak meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetőjét, akit szintén hétrendbeli közokirathamisítással vádolnak, valamint 3 rendőrt. A Telex értesülései szerint a járőrök kihallgatásukon elismerték, amivel gyanúsítják őket. Jelenleg az ügy 5 gyanúsítottja szabadlábon védekezik.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye ebben az ügyben Magyar Péter is megszólalt, talán ez kevéssé meglepő, illetve a Facebookon írt egy kommentet, vagy egy posztot, amelyben a vádhatósági eljárásról mondta azt, hogy felháborító és botrányos, nincs megelégedve sem a tempóval, sem azzal, hogy még az általa vélt valódi bűnösökhöz nem sikerült eljutni. Mit gondoltok erről, egyáltalán Magyar Péter gondolatairól?
5: Hát én egy kicsit soknak érzem ezt a Facebook kommunikációt, nem csak ebben az ügyben, hanem általában igen, én is üzem, ez kétségtelen, ám de én nem vagyok miniszterelnök. Ez kétségtelen, hogy lehetnék, de nem valószínű, hogy ilyen babérokra törnék, maradnék egyébként egyszerű újságíró és Facebook posztoló. A jelen pillanatban az ügyészség független a kormányzattól. Ilyen a magyar jog, ezt meg lehet változtatni, de jelen pillanatban ez a helyzet. Magyar Péter folyamatos kommentjei, folyamatos nyomásgyakorlása az ügyészség munkájára, az beárnyékolja, és beárnyékolja az ügyészségi munkát, megítélésem szerint, beárnyékolja annak a függetlenségét, és táptalajt ad az ellenzéki kommunikáció megalapozottságának, vagy lehetőséget ad annak, hogy valóban ezt egy ilyen politikailag motivált nyomozásnak, vagy büntető eljárású folyamatnak nevezzék, ezzel kritizálják, miközben egyébként ezek pontosan ugyanazok az ügyészek, ugyanaz az ügyészi szervezet, amit még Polt Péter épített fel Orbán Viktor kérésére. Tehát azt gondolom, hogy nincs alapja annak, hogy ennek az ellenzéki kritikának, de a kommunikációs térben Magyar Péter miniszterelnöki posztjai megalapozzák mégis ennek a politikai részét.
2: De ő valószínűleg a Tisza szavazókhoz szól ezzel a kommunikációval, hogy nyugodjatok meg, én foglalkozom az üggyel, figyelem az eseményeket, hajtom őket, akár ostorral is néha oda csapok, hogy azért legyen már valami eredmény.
6: Ugye azért egy-két dolgot tisztázunk, tényeket, mert az elég maghas dolgok. Eleddig a budapesti regionális nyomozó ügyészségen volt az aranykomboly ügy. Ott valóban egy kicsikét aludtak ezen a történeten, most pedig a központi nyomozó főügyészség magához vonta. Hogy most azért vonta el magához, mert nem nagyon történt semmi, vagy másért, ezt nem lehet tudni, de sejthető egy mögöttes szándék, hogy olyan ember esetleges gyanúsításáról lehet szó, aki egyébként a központi nyomozó főügyészség hatókörébe és illetékességi körébe tartozik. Ez az egyik dolog. A másik, ne felejtsük el, ugye a KNF-nek a vezetője, Fürpál úr a lemondásán túlmenően, hát hogy mondjam, összetűzésbe keveredett az ügyészséggel, vagy a ügyészségi vezetőkkel. Azért az beszédes dolog, hogy amit a sajtó ki is hozott, talán egy 3 hete, 4 hete, most pontos dátumot nem tudok, ahol azt írta le, hogy egyrészt ez az ügy ráéghet az ügyészségre, másrészt kiket tart egyébként megalapozottan gyanúsíthatónak, és azoknak a gyanúsítása még nem történt meg. Így gyakorlatilag megnevezte a volt miniszterelnököt, a titkosszolgálatokat felügyelő államtitkárt, meg még másokat is. Na most ne felejtsük el, hogy per pillanat az ügyészségnek nincs vezetése, nincs legfőbb ügyész, nincs büntetőhelyettes, Lajtár úr pedig, aki közrendvédelmi legfőbb ügyész helyettes, decemberben nyugdíjba megy. Tehát ott állnak.
2: Lehet, hogy nagyon buta kérdésnek hangzik, de ha nincs vezető, az azt jelenti, hogy sokkal lassabban zajlanak az
6: események? Nem azt jelenti.
2: Vagy hogy állnak?
6: Nem, ez azt jelenti, hogy eleddig, majdnem azt mondtam, hogy 16 éven keresztül, de nyilván ez csak egy szokásos szöveg, mindig jelentettek és megvárták, hogy mit mondtak fönt az emeleten, mit mondtak, mert az emeleten mit mondtak, ahhoz képest a fölszinten dolgoztak.
2: Jelentési kötelezettség?
6: Ojjaj, de mennyi. De
2: mindenkinek?
6: Hát jelen, hát most nem a Marinéni lopott a Tesco-ba, tehát abban az ügyben nyilvánvalóan nem, de ami érzékeny volt egy picit is politikailag, ott jelenteni kellett a legfőbb ügyészségnek, és ott eldöntötte, aki eldöntötte, vagy eldöntötték többes számba, hogy mit kell csinálni abban az ügyben. Na most, hogyha ezt a gyakorlatot hosszú időn keresztül folytatták, akkor elveszik a dolgozó ügyészek döntési kedvét, vagy döntési lehetőségét, és ez nem biztos, hogy helyes volt.
5: Nem biztos.
2: Furcsa most... számomra, hogy elvették a döntési kedvüket, az azt jelenti, hogy most a politika szélváltozással ez nehezen tudják visszaszerezni, és ez lassítja az ügyet, hogy mindig várnak arra, hogy fönn mit fognak mondani.
6: Szokásjog, ez egy beidegződés, azt kell mondjam, de azért tegyünk egy lényeges disztinkciót. Az ügyészek 95-98% az életében nem találkozott politikai jellegű ügyel. Tehát a napi szinten csinál, lopott, csalt, hazudott, sikkasztott, embertölt, ittasan vetetett, és így tovább. Van egy szűk 2-3% réteg, ez azért ott a legfőbb ügyészségen és bizonyos vezető ügyészeknél keresendő, akik szakmai szempontok helyett, esetleg politikai szempontokat helyeztek előtérbe, hát ott kell változást elérni.
7: Alapjában ez egy hierarchikus szervezet, és szerintem az az aranykonvoj ügy, ami a legjobban kiállt most a legfőbb ügyészért, hiszen most ügyvédként, újságíróként beszélgetünk ezekről a dolgokról, aztán meg egyszer csak két évvel ki fog derülni, amikor túl vagyunk ezen az ügyön, hogy vannak olyan körülmények, amelyeket még most még nem is tudunk, vagy nem is ismerünk, és ez látszik ezen az ügyön, hogy a nép azt látja, hogy megállt. Ez, ami most történt, hogy három rendőrt, akit a 10. kerületbe bevittek, mert valamit fölírtak egy lapra, aztán hazaengedték, ők már lehet, hogy egyik még ma szolgálatban is vannak, ugyanúgy dolgoznak. Ez érezhetően minimális erőlépés. Az ügymenetben megvolt ennek a funkciója, arra vonatkozott, hogy aztán őket, végülis ezeket az ukránokat el tudják.
2: Sokan felháborodtak, mint hogy Magyar Péter is, hogy miért a kis rendőrökkel foglalkoznak, miért nekik kell vallomást tenni, és miért nem hallgatják ki. Odadobott
7: csontnak tűnik most egyébként ebben a pillanatban, de az, hogy ahogy említetted te is, hogy azok a politikai részvevők, akik benne vannak, és itt Farkasörsre gondolok elsősorban, aki ugye ebbe a döntéshozatalba részt vett, ugye a miniszterelnökségnek a nemzetbiztonságért felelős államtitkár helyettese volt a számban az időpontban. Az ő gyanúsítása még tudtommal, vagy a mi információnk szerint nem történt meg. Márpedig, hogyha ez nem történt meg, onnan még hosszú lépések vezetnek ahhoz, hogy itt tovább lépés történjen ebben az ügyben, szerintem.
5: Ez egy nehéz kérdés, hogy mi lehet a vád, nem akarok ügyvéd úr tudása helyett, nem tudom.
7: Hát itt van egy meghatározott vád, ez a sanyargatás és a fogvatartás vád.
5: Igen, tehát hogy a
2: megalapozott
5: TEG és a rendőrökkel kapcsolatban, ugye a sanyargatás és az indok, nem is tudom pontosan megfogalmazni.
6: Sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás.
5: Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ezt Orbán Viktor nem követte. De, tehát felmerül azért itt még jó pár olyan bűncselekmény lehetőség, vagy BTK paragrafus, amivel meg lehet vádolni akár az államtitkár helyettest, akár a döntést meghozó, vagy az utasítást kérdő Orbán Viktort. Erről is beszélgettünk, és ugye csak példákat mondok, hogy mi merülhet fel konkrétan Orbán Viktor kapcsán, akiről tudjuk, hogy a döntést meghozta. És nem csak onnan tudjuk, hogy vannak ilyen jegyzőkönyvek, hogy mindenki tud.
2: Mikrofonban
5: beszélek. Jaj, de jó nekem.
2: Fontosabb embernek tűnsz.
5: Igen, és okosabbnak is sokkal, talán egy picit szebbnek.
2: Köszönjük szépen. Tehát, valami probléma volt.
5: Gondoltam. Felmerült a lehetősége például a BTK 314 terrorcselekmény elkövetése, ahol konkrétan le van írva, hogy azt terrorcselekménynek tekinti a magyar jog, hogyha valaki egy más államot rá akar venni valamire, például azáltal, hogy nagy mennyiségű anyagi javakat von magához. Ez az iskola példája annak, ami az aranykonvoj ügyben történt, hogy ezt most döntse el az ügyészség, és igen, valóban arra várunk, hogy döntse el az ügyészség, hogy ezek a vádak megállnak-e.
6: Ugye ez onnan indul ki, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal, amit el is ismertek, tesz egy megalapozatlan főjelentést. Egy olyan főjelentést, amiből, hogy mondjam, a másodikos egyetemista is ki tudja olvasni, hogy bűncselekménynek még a gyanúja sincsen, nem hogy megalapozott gyanúja. Na most ezt a főjelentést eljutatják a legfőbb ügyészségre, ahol secc perc alatt mindjárt elrendelik a nyomozást, pedig nem az ő dolguk, és nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező BRFK pénzmosási csoportját bízzák meg, hanem hirtelen a NAV-ot. Vagy ez miért van, hát majd nyilván erre egyszer választ kapunk, de terrorcselekmény elvileg lehetne, és akkor, hogyha most ide vesszük a volt miniszterelnöknek a gazdasági fórumon elmondott szövegét, hogy ha kell, erővel vissza fogjuk szedni, és hogy az oroszok által fölrobbantott, nem ismerték el gáztapot, hogy újra megnyissák az ukránok, de ezzel Lázár János még egy fokkal tovább ment, mert ő meg azt mondta, hogy addig aztán vissza nem adjuk, ameddig meg nem. Na most ez ide is hajazhat, de hogyha azt nézem, hogy erőszak alkalmazásával vagyonelemeket veszek el, ez akár lehet rablás is, és miután fegyveresen követtük el, ez fegyveresen, csak sok minden lehet magyarul, de ez nyilván majd a nyomozás végén ki fog derülni.
2: A Vicskei Gyermekotthon elmúlt 20 évéről készült egy hosszabb jelentés, ezt Magyar Péter miniszterelnök is bemutatta Gyurkó Szilvia mellett, és hát olyan részletek is kiderültek, amelyeket eddig nem tudhattunk, ezek megdöbbentőek és igen fájdalmasak. Nézzünk egy rövid kis filmet erről.
8: Nem történt meg.
9: A mintegy 7000 oldalnyi iratanyag alapján már Vásárhelyi János igazgató 1990-es kinevezésekor is voltak jelek korábbi szexuális visszaéléseire. 1993-ban pedig egy munkatárs is jelezte ezt, de nem történt intézkedés.
8: Ettől függetlenül 2000-ben az igazgató díszpolgári címet kapott.
9: Az évek során több gyermek is próbált segítséget kérni, de szinte semmi sem történt. Gyurkó Szilvia szerint 2011 fordulópont lehetett volna, amikor is több gyermek számolt be szexuális bántalmazásról. Az eljárást azonban 2012-ben lezárták, miután a gyerekek visszavonták, vagy megváltoztatták vallomásaikat.
8: Ezek mögött kirajzolódik az iratokból manipuláció, zsarolás, érzelmi zsarolás, megvesztegetés.
9: Gyurkó Szilvia bejelentette az 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot, amelyből az érintettek többek között pszichológiai, jogi és lakhatási támogatást kaphatnak.
2: Lesz egy tényleges büntető jogi következmény? Ez egy erős kérdés. Ugye Balogh Zoltán és Pintér Sándor neve is elhangzott ezen a sajtótájékoztatón. De kérdés az, hogy visszafelé, visszamenőlegesen itt hatósági személyeket elő lehet-e venni, akik falasztak? Tehát, hogy lesz-e ennek következménye? Nyilván ez egy 1 millió dolláros kérdés, nehéz rá válaszolni. Vagy pedig elégedjen meg azzal a közvélemény, hogy oké, itt ez a jelentés, láttuk, hogy mi történt, és nem engedjük, hogy ez hasonló újból megtörténjék.
5: Azért az nem úgy van, hogy minden nyomozás és az igazságszolgáltatás minden lépése visszamenőleges? Tehát a bűn elkövetését követően.
2: Igen. Ez egy filozófiai kérdés, egyébként teljesen igazad van.
6: Ha ez volna az 1 millió dolláros kérdés, akkor most már csak azt kérdezem, hogy hol van ez az 1 millió dollár, és
2: nálam.
6: Válaszolok
2: Checken.
6: Rá. Elévülési időn belül, ami történt, természetesen el lehet járni. Ami azon kívül történt, az egy másik történet, ott büntethetőségi akadály van.
2: Nem lehet. Nyilván nem a jogi lehetőségre gondoltam, hanem látjuk-e ebben az ügyben, így a jelentés alapján, akár hozzá nem értőként is, hogy ennek lesz-e következménye, vagy azzal már itt előálltak volna.
6: A következmény...
2: Magyar Péter.
6: Szóval értsük meg, hogy miről szól ez az ügy. Arról szól, hogy így gyerekek jeleztek ilyen-olyan, amolyan egyébként büntetőjogi problémákat, amire a hatalom a füle botját nem mozgatta. Valahol valakiknél elfeküdt a polcba, a fiókba, én nem tudom hol. Ha ezt hivatalos személy teszi, akkor úgy hívják az ő cselekményét, hogy hivatali visszaélés, tehát itt büntető jogi következmények lehetnek, ha nem évült el, erről beszéltem az előbb. De ami egyébként, hogy mondjam, a társadalom felé egy intőjel lehet, nem is a társadalom normális tagjai felé, hanem azok felé, akik esetleg a jövőben majd ilyen munkát vállalnak, hogy ho-ho, ha te is azt fogod csinálni, amit az elődeid, akkor problémáid lesznek. Tehát ez az úgynevezett visszatartó erő. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy ez meg fog valósulni. Az egy másik kérdés, hogy egyébként én nagyon örülök ennek az 1 milliárdos alapnak, már csak azért is, mert ezek a szerencsétlen gyerekek megérdemlik ezt.
7: Nekem volt szerencsém, vagy nem tudom mennyiben szerencse, elolvasni ezt a 108 oldalas dokumentumot. És egy nagyon érdekes kérdést vett fel az írója, rögtön az elején a 10. oldal környékén, mégpedig az, hogyha ez az adott időszakban vizsgált dolog most történne meg, akkor valójában ugyanúgy reagálna ez a rendszer, mint akkor. És ez nagyon jó kérdés, és nem is válaszolja meg tulajdonképpen, én szerintem egyébként ugyanúgy válaszolna rá ez a rendszer. 2011 elején történik az, hogy a Horváth Szabi egyike azoknak, aki megteszi ezt a főjelentést, amit később visszavonnak. És ő 2016. szeptember 6-án hal meg, valószínűleg öngyilkosság következtében a Bicskei állomáson. Akkor még csak 19 éves. Tehát az azt jelenti, hogy amikor előtte 5 évvel föl, tehát a 14 éves korában történt maga ez az a dolog, amikor a főjelentés megszületett ebben a dologban. Uh-huh. És 5 éven keresztül kínlódott ez a srác. És másnap kezdődik ez a sztori egyébként az ő halálával, az egész akkor indul el, és ez megint egy olyan dolog, amikor meg kellett várnunk, hogy valaki belehaljon. És már hány ilyen ügy és hány ilyen történet van a világban, amit láttunk, hogy egészen addig nem mozdul meg semmi, valaki bele nem hal. Ez szerintem ennek a tragédiája, és az, hogy Horváth Szabolcsról nem nagyon sokat tudunk, az egy másik tragédia ennek az ügynek.
2: A felelősöket nem felmentve, de 20 éven keresztül ez a rendszer azért mégiscsak egy ilyen megfélemlítésen alapult, nagyon sok ehhez hasonló rendszer van sajnos, különösen az oktatásban Magyarországon. Tehát tekinthetünk-e elkövetőként, vagy bűnösként azokra, akik akár az egzisztenciájuk védelmében, akár a testi épségük védelmében nem merték jelenteni azokat az eseményeket, azokat a súlyos bántalmazásokat, amelyeket nap mint nap láttak. Ez nem én hozom fel kérdésként, szociálpszichológusok vizsgálják most jelenleg ezt. Legalábbis egy ilyen típusú cikket olvastam a témában.
7: A büntetőjogi értelem szerintem nem. Ráadásul ugye a Vásárhely úgy leülte ezt a dolgot. Tehát olyan, hogy sokkal több ilyen, ugye ez megjelent ez a cikk, hogy több, hát ő más leült. Ebbe már újat nem lehet kezdeni ebbe a történetbe, de ez szakértő inkább mondja.
6: A rendszert, ha megismerjük kívülállóként, függetlenül, hogy büntethető vagy, de most 11-es cselekményért biztos nem lehet senkit felelősségre vonni ma 26-ban, hát ez abnormális dolog lenne. De ha a rendszert megértjük, akkor legalább tudjuk, hogy hova kell odafigyelni, már a jelenlegi hatalom tudja, hogy hova kell pénzt adni, pénzparipát, fegyvert, hogy ez ne fordulhasson elő, hogyha valóban egy ilyen szerencsétlen sorsú gyerekkel történik valami, reméljük, hogy nem történik, de ha történik valami, akkor ne az asztal fiókba végezze az ő panasza a sorsát.
7: 23 ezer gyerek van. Az egy milliárdot, hogyha elosztjuk, az fejenként 40 ezer forint.
5: Szerencsére a 23 ezer gyerek nem mindegyike érintettél szörnyabúzusban. Nagyon fontos, és ahogy ügyvéd úr is elmondta, az elrettentő erő és miatt fontos ezeknek az embereknek a jogi felelősségét feltárni és felmutatni, de azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek az ereje és a fontossága inkább abban nyilvánul meg, abban a kérdésben, amit felvetettél, hogy vajon majd hogy reagálna a jelzőrendszer. Annak az átvilágítása, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer elképesztően korrupt, a korruptalott, rossz, romlott, tönkrement, diszfunkcionális tértek.
2: Erre céloztam.
5: És ennek kell megjavulnia, mert nem az védi a gyerekeket, hogy most az elmúlt években elkövetett szörnyűségekért ki mennyire felelős és ki hány évet ülhet le, vagy nem ülhet le, bíróság elé kerül, vagy nem kerül, hanem az menti meg mind a 23 ezeret, aki ma az állam gondoskodásában van, és mind a jövő generációit, hogy ez a jelzőrendszer képes lesz-e funkcionálisan működni.
7: De még csak nem is pénzkérdése ez. Nem feltétlen csak pénzkérdése.
5: Pénz, szemlélet, biztos nem ez az 1 milliárd forint. Értem, hogy fontos az 1 milliárd forint, de sokkal fontosabbnak érzem magát az átvilágítást.
2: Az ágazat béreit is rendezni kell, tehát arra is kell majd nyilván költeni. Rövid szünetet tartunk, reklámszünetet, aztán pedig jön Fási Ádám, többek között nem nevetünk. Böjte Csaba és Hont András is, aki az Index vezérigazgatója lett, úgyhogy izgalmas témák jönnek, büntetőügyek, illetve médiaügyek, és természetesen kommenteket is fogok olvasni, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy továbbra is velünk tartanak. Nézzük meg, mi volt a nap kérdése, érkeztek izgalmas vélemények ezzel kapcsolatban. Bicskei Gyermekotthonnak kapcsolatos jelentésre kérdeztünk rá. Ön szerint a jelentéssel és az intézkedésekkel megelőzhetők lesznek a Bicskeihez hasonló gyermekbántalmazási ügyek, tettük fel kérdésként, és 78% mondja azt, hogy igen, 22%-a nem, talán 1%-nyi változás történt az adás elejéhez képest, de lehet, hogy rosszul emlékszem, és akkor nézzük meg a kommenteket, milyen vélemények érkeztek ebben a témában. Erzsébet azt írta, hogy nem hiszem, de visszatartó erő biztosan. Az esetek száma gondolom csökkenni fog. Zsuzsanna, valahol el kell kezdeni, minden lépés a gyerekek érdekében előbbre viszi az ügyet. Ágnes, aljas emberek mindig voltak és lesznek is, de ha jó szigorú büntetés szabnak ki rájuk, akkor ez fékezheti őket. Zsóka így fogalmazott, folyamatos ellenőrzéssel, számonkéréssel lehet elérni haladást, Szilveszter pedig, ha a rendőrség és az ügyészség végezte volna a munkáját, most nem lenne ügy, hát ebben nehéz belekötni, ez valóban így van, és akkor jöjjön egy kis média per patvar, ugyanis az Indexnél vezetőváltás történt, megjelent Hont András.
2: Hont András lett az Index vezérigazgatója, miután Starc Ákos távozott a posztról, jelentette be a lapot tulajdonló Inda Média. A közlemény szerint a főszerkesztői székben továbbra is Gedei Norbert marad. Szeptember végétől Vasili Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója lett az Inda Média egyedüli tulajdonosa és vezérigazgatója. A laptól a mai napon saját kérésre közös megegyezéssel távozik Murányi András felelős szerkesztő, aki az április 12-i választás után igazolt az Indexhez. Az Index átalakulását a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. Magyar Péter azt írta, micsoda egymásra találás, az 500 millió forint közpénzzel kitömött propagandista H. András lett a milliárdnyi közpénzzel kitömött propagandalap, az Index vezetője, Orbán személyes utasítása alapján. Pont András a Facebookon kommentben úgy reagált, közpénzügyileg téved, mert szemben a korábbi állomás helyeivel az ötben nincs közpénz.
1: Magyar Péter, Hont András kommentcsaták, azok már élményszámba mennek a Facebookon. No, mi lesz itt? Stratégiai irányváltás, vagy pedig a megkezdett út folytatása? Az elmúlt hónapokban piacvezetővé vált, legjobb információim szerint, az Index. Dávid.
3: Dávid, nem. Nem.
1: Bede. Bede.
3: Célosztál rá az adás előtt ennyit. Biztos kulisszatitkaként el lehet árulni, hogy nem. Teljesen harmonikus a viszonyom. Az elmúlt években Hont Andrásnak itt gimnázium óta ismerek, mikor nagyon jó, mikor kevésbé.
1: Mikor romlott a viszonyunk. Meg ez a viszony?
3: Tessék?
1: Mikor romlott meg a viszony?
3: Az elmúlt néhány évben talán én egy kicsit karcosabban fogalmaztam meg a kritikámat vele kapcsolatban, ő pedig talán egy kicsit karcosabban reagált rá, majd bár én vagyok szerintem a sértődékenyebb, de azért most sikerült neki
1: megsértődni. Mindent meg lehet
3: beszélni. De jó, tehát nem szeretném kommentálni.
1: Beszéljünk
3: elég. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Az Index piacvezetősége azért, fogadjuk el, hogy olyan pillanatban piacvezető, ez egy nagyon érdekes folyamat, eredménye. Emlékezzünk arra, hogy mielőtt, vagy abban az időszakban, amikor áll folyamat eredménye, emlékezzünk arra, hogy

0: korábbi szakmai munka, vagy annak a teljes hiányára arra rá lehetett ismerni. Tehát van egy ilyen nehézkedés, van egy ilyen tehetetlenség egy akkora piaci szereplőben, mint az Index, és van az olvasóközönségben is. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban finomabban, de azért még mindig erősen tetten érhető volt a NER közeliség, a Fidesz pártiság, hogy Hont András vezérigazgatóként, és ugye ne legy, abban azért ne legyen kétségünk, hogy a tartalmi kérdésekben is döntő szót gyakorlóként merre fogja vinni ezt a lapot, azt én ma nem tudom megmondani, de még talácsot sem akarok neki adni. Lássuk meg a következő. Tehát szerintem Karácsonyi kiderül.
1: Uraim?
2: Hát vagy kicsit hamarabb, de igazából persze egy újságíró nem szívesen beszél másik újságírónak a tevékenységéről, mert valahol kollega, meg nem tisztünk arról beszélni, de...
3: Akkor beszéljünk az Indexről.
2: Jó, beszéljünk az Indexről. Tehát az, hogy most tulajdonképpen egészen más alapokon van az újság, az online felületek, és amiatt a kormányváltás van, nyilvánvaló, hogy az állami pénzek vándorlása bizonyos helyekre megszűnt. Ez majd szépen be fogja árazni az egészet, meg mindent be fog árazni egyébként majd a költségvetés, amikor ki fog derülni, hogy mi hova kerül. Így fog járni majd egyébként a köztévé is. Itt beszélgetünk a köztévéről, és ugye hoztam most elnézést, hogy erre kanyarodok el, de hát a köztévében az fog történni, hogy pár hét múlva oda fognak mondani egy számot, és akkor az bőven el fogja dönteni, hogy ott mi fog történni. És nem az, hogy ki mit szeretne, hanem amennyi pénz van rá. Ugyanez fog történni az Indexnek, ugyanez fog történni mindenhol. Piaci viszonyok kezdenek el uralkodni a médiába, tegyék a dolgokat. Hogy azt mondjuk, hogy NER közeli, az az egyik olvasat, a másik olvasat pedig azt mondja, hogy elitellenes vagy elitkritikus. Így is lehet mondani, nem. Persze. De hát majd...
0: Mármint, tehát, hogy az elitkritikusság... Jó, oké.
2: Így is lehet fogalmazni.
0: Tehát a Trumpi korszakban élünk, amikor az elitkritikusság élharcosa az maga az elit, tehát amikor Orbán Donald Viktor Trump. És Donald Trump az élharcosa annak...
2: Annyit tegyünk már meg, hogy megvárjuk, hogy milyen persze. lesz. Tehát, hogy ne előre döntsük.
0: Csak az elit ellenesség jutott.
3: Most egy olyan nézőpontból mégis más az elit ellenesség, vagy mondjuk a rendszer persze. ellenesség, rendszerkritika, establishmenttel szemben fellépés, mint mondjuk egy politikus eset.
0: De neked úgy tűnt egyébként, hogy az Index, vagy személyesen Hont András az elmúlt 5 évben a rendszerellenes vagy elitellenes lett volna?
3: Nekem úgy tűnt, az Indexre visszatérve egy komoly hitelességdeficittel indult pár hónappal ezelőtt a választásoktól, ugye ez a Tisza adóterv ott jelent meg, és neki küzdeniük kellett ezzel Murányi Andráséknak, hogy ezt ledolgozzák, ezt a hátrányukat, és jó munkát végezték.
2: És egyébként konszolidálódni látszott.
3: És konszolidált lapot hoztak létre.
0: Már csak egy gondolatod, azon a napon beszélünk erről, amikor újraindul a Népszabadság.
3: Így van,
0: verziója.
2: Na de hát pont erről beszélünk, hogy...
0: Igen.
4: Puding próbálja az evés. Mindenki eldönti, hogy neki szimpatikus Hont úr vagy nem. Nekem abszolút unszimpatikus, de azt nem lehet fokozni, hogy milyen szinten. Amit ő produkált itt a választási kampányban, azt a sok sületlenséget, és azt a, hogy mondjam, Fidesz narratívát súlykolni, az akinek tetszett egészségére, nekem nem tetszett. Na most, hogyha az Index ebbe az irányba fog elmenni, és ezt a sok sületlenséget ott továbbra is fogja folytatni, akkor egy olvasóval kevesebb lesz, mert én bizony nem fogok oda kattintani.
0: Az biztos, hogy én a jelenleginél minőségileg több Schiffer Andrást várok az Index.hu-ra.
3: Érzek ebben némi iróniát, de csak egy nagyon picit, Dávid. Nyilván nem volt benne. Lépjünk egyel tovább, NKA botrány, amely több közszereplőt is érintett. Fási Ádámékról már azt gondoltuk, hogy nem nagyon fogunk beszélni, mert hogy az ő ügyük lezárult, hiszen egy jelentős vagyont fizettek vissza, de nagyon úgy tűnik, hogy ez még nincs lefutva. Nézzük, hogy mi történt arra felé.
5: Fási Ádám felesége a napokban elhagyhatta a büntetés végrehajtási intézetet, így jelenleg otthon várja az eljárás folytatását. Bár a jogszabályok szerint, ha visszafizeti az okozott kárt, az akár korlátlan enyhítést is lehetővé tenne. Fási Ádám feleségénél

0: ez a lehetőség azonban kizárt, mivel a gyanú szerint a cselekményt bűnszövetségben követték el. Közben elutasította a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája Búzs Balázs az NKA volt alelnökének szabadlábra helyezési és enyhébb kényszerintézkedés iránti kérelmét. Így továbbra is letartóztatásban marad. A bíróság szerint továbbra is fennállnak a letartóztatás indokai, tehát a szökés, elrejtőzés vagy jogellenes befolyásolás veszélye. Böjte Csaba alapítványa is nagy összegű állami támogatáshoz jutott az NKA-n keresztül. 2021-ben és 2022-ben Kásler Miklós 13 erdélyi szervezet támogatásáról döntött saját hatáskörében, messze a legtöbbet 200 millió forintot a gyulafehérvári Szent László alapítvány kapta még 2021-ben. Az alapítványt Böjte Csaba ferences szerzetes jegyezte be 2020-ban, abból a megfontolásból, hogy az 1849. február 9-én zajlott Piski csata helyszínét emlékhelyé alakítsa át. Erre a Piski projektre kapta a pénzt.
1: Hankó Balázs miniszter és államtitkára is Rács mögött ül, miközben 1079 alkalommal nyúltak bele a kifizetésekbe. Elég régóta húzódik ez az NKA botrány. Tényleg arra vagyok kíváncsi újságíróként, hogy ezek az ügyek meddig fognak kitartani? Kell-e egyáltalán a celeb faktorahoz, például Fási Ádám ismertsége, hogy még foglalkozzunk ezekkel az ügyekkel? Érdekli-e egyáltalán még az embereket, vagy az fog történni, amit én a Covid idején is tapasztaltam, vagy akár az orosz-ukrán háborúnál, hogy egy ideig hatalmas felhajtó ereje van, minden hír erről szól, aztán az emberek szépen lassan megunják és megfeledkeznek róla, hogy egyáltalán ilyen világban élünk. Itt is valami hasonló lesz?
2: Mindennel így van, minden csoda 3 napig tart, ez a büntetőgyűjtés sincsen más.
1: És ezeknek lesz hatása arra, hogy milyen elánnal fog dolgozni az ügyészség?
2: Az ügyészség végzi a dolgát, ugye tudnunk kell, hogy az NKA ügyben a Bácsiskun megyei főügyészség látja el a nyomozás felügyeletét, és a délalföldi NAV nyomoz ebben az ügyben, tehát nem budapesti az ügy, végzik a dolgukat. Az, hogy most bűnügyi felügyelet, egy szigorú bűnügyi felügyelet alá helyezték Fási Ádám feleségét, ezt nyilván azzal indokolta az ügyészség, aki megszüntetheti a bírói engedélyes kényszerintézkedés folytatását, azzal indokolták, hogy a különös indokok már nem annyira, vagy nem olyan fokozottan az arányosság és a szükségszerűség elvét szem előtt tartva állnak fönn, ezért egy enyhébb kényszerintézkedés is önmagában elég. A riportban nagyon jól hangzott, hogy az, hogy ők visszafizettek x millió, én nem tudom mennyi forintot.
3: 82-t talán.
2: Akármennyit.
1: 82 pontosan.
2: Ez nem változtat a büntethetőségen, ettől még a büntetőeljárást le fogják folytatni, nyilvánvalóan egy jelentős enyhítő körülmény lesz, és arra is helyesen hivatkozott a hír, hogy ugye bűnszövetség, meg ha bűnszervezet van, akkor pláne, akkor ez a büntethetőséget megszüntető ok, a BTK-beli ok, ami a költségvetési csalásnál, mint különös részi tényállásnál van, ez nem játszik szerepet, ez is helyes volt.
1: Nem az az egyik leglelepleszőbb tulajdonsága az előző rendszernek, hogy itt van Fásiék ügye, és ezt a 82 milliót, ezt így visszafizetik probléma nélkül. Tehát itt valószínűleg nem ezen a 82 millió múlott az, hogy ők milyen tűrtiltott támogatott pénzeket az előző rendszerben, hanem éltek, mint Marci Hevesen.
4: Az, hogy ezt a 82-t visszafizeti, vagy nem, az egy egészen más. Én 99-ben, 2000 környékén, 25 évvel ezelőtt nyertem támogatást 3 részes dokumentumfilmre, de ugyanaz történt, mint amit ők velük, 9,5 millió forintot, az még ugye az első Orbán kormány idején volt, és akkor a támogatási szerződést aláírtam, azzal a pillanattal közölték velem, hogy ők átutalnak 5,5 millió forintot, és a 4 az övék. Most nem akarom megnevezni őket, mert nem is él mindenki között, nem is érdekes. És most akkor néztem ezeket a bejátszókat, gondolkoztam, hogy tulajdonképpen akkor én akkor ott elkövettem egy ilyen bűnszervezetben való hűtlen kezelés, vagy költségvetési nem. Csalás, vagy én nem
2: hivatali
4: tudtam
2: valóan. Hivatali vesztegetést követtél el.
4: Nagyon jó. Borzasztóan örülök neki egyébként. Igen. De jó, nyilván ez már elé volt, de hogy én ennek nem voltam tudatában, tehát azt is mondhatnám, hogy ez gondatlan.
3: Ez nem ment fel.
2: Tudom, a felelősség tudom.
4: És az a kérdés, hogy nekem akkor vissza kellett volna fizetni, nyilván visszafizettem volna, hogy jaj, hogy ők ebből az a 82 millió ott volt-e a Fási családnál, vagy nem? Ez egy egészen más kérdés, ezt mi nem tudjuk.
1: Felvettek banki hitelt.
2: De hát, tudjuk, hogy mi a gyanú. A gyanú az, hogy a költség elszámolás fiktív számlákkal igazolták.
4: Pontosan.
2: Tehát azért ezt nem árt tudni, igen. Hogy ez a gyanú.
1: Igen.
3: Minden csoda 3 napig tart. De azért van egy olyan csodavárás, még mindig, majdnem fél évvel járunk már azért a választások után, ami egy olyan választás után, amit alapvetően az elszámolás és elszámoltatás ígéretével nyert meg Magyar Péter és a Tisza. Az ezzel kapcsolatos elvárások igazából most kezdenek csak beérni, most kezdik azt érezni a választók, hogy na ezért szavaztunk rátok, na ezt akarjuk látni. Vért akarunk valóban, idézőjelben természetesen, és igen, van egy nyomás a politika, a választók felől a politika irányába, és a politika irányából az igazságszolgáltatás irányába, azért, hogy lássunk ilyen képeket, hogy vezető száron visznek el embereket, hogy lássuk azt, hogy politikusok a tetteikért megbűhődnek, vagy legalábbis szembe kell nézniük a tetteik következményével. Addig, ameddig a választók nyomásgyakorolnak a politikára, normális, ezzel nincs baj. Sokkal, ahogy az adás legelején is mondtam, sokkal nagyobb önuralmat várnék a hatalomtól, a politikától, az igazságszolgáltatás felé való nyomásgyakorlásban, ott sokkal komolyabb hátralépésre lenne szükség. És emlékeztetnék még egy dologra, és olyan jó, hogy te vagy most. Van nála zsebkend? Adnám. Az ikonikus interjúdra, nem kérlek.
4: Igen?
3: Az ikonikus interjúdra próbálok utalni, ahol Balázsi Gyula, igen, szerintem, és még mindig akkor is ezt gondoltam, most is ezt gondolom, hogy ez a nagy felajánlás, amit elmondott neked, hogy ő átadja az államnak a 80 milliárd forint értékű vállalatait. Hogy ez pontosan ez a gesztus akart lenni. Az előre menekülő terhelti stratégia, hogy minél jobban tudjam csökkenteni a terhemre rótt, vagy majdan a terhemre rótt károkozást, hiszen ez egy ilyen menekülő út, vagy ahogy mondtam, terhelti stratégia, amit most egyébként folyamatosan látunk megvalósulni az NKA ügyben. Tehát nem Fási család az egyetlen, aki hirtelen mégse élt a... Állítólag ugye Honko Balázs arról beszél folyamatosan, hogy ezek a pénzek a legjobb helyre mentek, és mindent elköltöttek, és minden költés szabályszerű volt. Úgy tűnik, hogy mégsem költötték el akkor ezt a pénzt.
4: Ja, milyen jó lenne, hogy egy bank is élne ezzel a stratégiával, nem?
3: Hát, vagy a Matolcsi család legalább.
1: Jó, hogy emlékeztetél erre a Balázs interjúra, csak légy igennel, hogy nemmel válasz, hogy nem kell részleteket elárulni, de hogy kilépett a szerepéből az interjún kívül, vagy pedig ő
3: ott is
1: úgy érezted őszintén, hozta azt, hogy ő megbánt mindent, amit tett az állammal szemben, és akkor most hajlandó lemondani mindenről?
4: Nagyon sokat nem voltunk együtt, tehát nem volt hosszas megbeszélés.
1: Hát azért előtte, néhány perc nyilván
4: előtte. De azért volt előtte, meg volt egy másik találkozásunk is. Ő egy rendkívül rossz pszichés állapotban volt végig. Az én meglátásom szerint a Balázsi Gyula azokban a napokban szerintem egészségügyi felügyeletet kívánt volna.
3: Tehát ilyen ideg összeroppanás közeli állapotban volt?
1: Nehezen hiszi el az ember, hogy a saját lelkiismerete...
4: Kérdeztem, ez az én...
1: Igen, csak ugye, ha nézzük a Fidesz kommunikációt, nézzük meg mondjuk az Arany Komboly ügyet, már beszéltünk erről. Ott nagyon keményen beleállnak abba, Orbán Viktor már hónapokkal ezelőtt elmondta, hogy Hajdú János egy hős. És ezt a narratívát ezt tovább viszik. Itt ugye Hankó Balázs esetében is kvázi hősként, Jézusként kezeli a fideszes politikus és influencer hadőt. Itt ebben az esetben Böjte Csabánál hallottam ezeket a különböző véleményeket, ugye 200 millió ment oda erdélyi fesztiválok pénzei, de valami egészen brutális túlárazásokkal, hogy ez a határon túli magyarság védelme érdekében történt. Tehát szerintetek mikor lesz az a pont, ahol a fideszes tábor megtörik? Hogy ez egy konkrét ügy lesz majd, vagy ez szép lassú lemorzsolódás, hogy már egyre kevesebben fognak abban hinni, hogy ez tényleg egy ilyen, nem tudom, szuverenitás harc.
4: Egész addig nem fog megtörni a dolog, amíg Orbán Viktorig el nem jut a dolog, és azt ki nem mondják róla, hogy valami történt. Ha mondjuk valamiféle eljárás indul ellene, amiben ő belebukik. Addig nem, szerintem nem fog meg.
2: Közvélemény kutatók szerint a Fidesz szavazóinak is egy jelentős része már nem hisz azokban a narratívákban, amelyeket hallott, és egyre inkább elítéli a pénzszerzésnek ezt a formáját. Zárójel kinyitva, itt volt az ideje, hölgyeim és uraim, zárójel bezárva.
4: Okay, foglalkozom. De ez egy vallás. Ez nem feltétlen racionális.
1: Törzsi háború zajlanak Magyarországon.
4: Azt tulajdonképpen az Orbán is egy vallás. És ebben a szempontból teljesen mindegy, hogy hisz-e benne, vagy nem.
3: Nem látunk még bizonyítékokat arra nézést, hogy mondjuk Orbán Viktor hogyan irányította azt a gazdasági társaságot, amit Fidesznek vagy NER-nek hívnak. Még azt mindig elmondta a miniszterelnök, hogy ő gazdasági ügyekkel nem foglalkozik, ami ugye egy miniszterelnök részéről egy marhaság, tehát hogy az, aki folyamatosan...
1: És nőügyekkel sem foglalkozik.
3: Igen, az, nagyon, az különösen csúnya volt, szegény szemerkényérék, de hogy tehát egy miniszterelnök, aki folyamatosan hoz gazdasági döntéseket, és tudjuk, hogy több ezer az elmúlt 16 évben több ezer titkos kormányhatározat született arról, hogy különböző gazdasági társaságokat elsősorban multikat és kínai meg távol-keleti befektetőket milyen nem tudom, paradicsomi, adóparadicsomi körülmények között, meg állami támogatásban részesítettek. Ezek után ez a miniszterelnök azt mondja, hogy nem foglalkozik gazdasági ügyekkel. Ez egy marhaság. De ettől függetlenül hiteles dokumentumokat még mindig nem láttunk arról, hogy hogyan működtette ezt az egész mondom, Magyarország ZRT-t, vagy NER ZRT-t Orbán Viktor. Elképzelhetőnek tartom, és ezért tartom, még egyszer elmondom utoljára, nagyon fontosnak a hatalom és a politikum távolmaradását, hogy minél inkább eltávolodását az igazságszolgáltatási folyamatoktól, mert csak ez a távolság tudja legitimálni az igazságszolgáltatás által feltárt adatokat és tényeket.
1: Egészségügyel fejezzük be a mai adást. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az ellátórendszer megújításáról, mondott néhány újdonságot, aminek lehet, hogy a jelenlegi és a jövendőbeli betegek örülni fognak. Nézzük, miről is van szó.
0: Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy elindul az egységes beteg elégedettségi platform, illetve a korábban már beígért várólista csökkentő program a fekvőbeteg ellátásban, illetve összekötik az egészségbiztosítási alapkezelő adatbázisát az EST-vel, ami egységesíti majd az adathozzáférést. Az egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt a tervekről, amiket már október 15-én elkezdenek megvalósítani. A tervek között szerepel még, hogy januártól egy betegbiztonságot vizsgáló független hatóságot hoznak létre, illetve hosszú távon régiós kórházak kialakításában gondolkodnak, amit majd az ország keleti régiójában kezdenek el.
1: Ugye elindul egy online értékelő felület, ahol a betegek osztályozhatják az ellátást. Ez valóban segíteni fog-e a kórházaknak? Tudom, ez is egy millió dolláros kérdés, nem tudjuk előre, de...
3: De tudjuk, kérem az egy millió dollárt.
1: Akkor parancsolj, figyelj, nem,
3: nem fog segíteni.
1: Na.
3: Nem ez fog segíteni. Tehát,
1: akkor csak a pénz? Tehát az a 400
3: milliárd? Nem. De még csak azt gondolnám én, hogy még csak nem is a pénz. Persze szükség van, elképesztően alulfinanszírozott az egészségügy, nagyon nagy szükség lenne pluszfinanszírozásokra, de az egészségügy is az egyik az a rendszereinek, a társadalmi arrendszernek, amelyekben elképesztően keveset allokálunk oda, főleg az Európai Uniós átlaghoz képest, és elképesztően pazarlóan költjük el azt a keveset is, ami ott van. Tehát én azt gondolom, hogy egy sokkal-sokkal átfogóbb és nagyobb egészségügyi reformot kellene elindítani, nem pedig bizottságokat létrehozni, és egyébként, és abban is hagytam, csak annyit szeretném mondani, hogy minden nézőnk biztos vagyok benne, hogy végtelenül hálás egyébként a magyar egészségügynek, és benne dr. Udvarhelyi Beatrixnak, aki 3 héttel ezelőtt megműtette az orsóvényemet, ezért nem szuszogok már annyira. Én is nagyon hálás vagyok neki.
1: Nagy tapsot neki. Pótcselekvésnek tűnik ez? Kommunikációs bejelentés? Vagy tényleg csak a pénz segítene itt? Vagy elsődlegesen nem, a nem. Pénz segítene?
4: Nem, de azt azt látni kell, hogy az egészségügyi törvény meg minden eddig is adott lehetőséget arra, hogy a betegek elmondják, hogy milyen volt, meg volt betegjog, meg lehetett odafordulni, meg lehetett tulajdonképpen az intézmények honlapjára, meg a Facebook oldalára. Szóval ez más kérdés, hogy ott mit csináltak vele, hogy akkor az admin kikapcsolta, csak nem foglalkoztak vele. De én nem gondolom azt, hogy a magyarországi kórházak vagy egészségügyi intézmények eddig ne foglalkoztak volna azzal, hogy a beteg mit mond, hiszen foglalkoztak vele, és még hogyha nem is hagyták nyilvánosságra kerüljön, vagy nem is volt annyira transzparens ez a dolog, azért mégiscsak kellett valami reakciókat csinálni. És itt nem az a kérdés, hogy a beteg mit fog mondani, és hogyan fog osztályozni, hanem amikor ezt az egészet majd zanzásítják, meg kiderül belőle valami, és visszafordítják az intézményekre, akkor az a kérdés, hogy az intézmények hogy fognak reagálni erre, mert valahogy reagálniuk kell az intézményvezetőknek, és változtatniuk kell. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ebben a szempontban egy jelentős erőlépés, hogy valamiféle, ha nem is azt mondom, hogy transzparensé válik, de kötelező érvényűvé válik az, hogy reagáljanak a kórházak, és ez mindenféleképpen erőlépésnek tartom, és nem mellébeszélésnek.
1: Bocsánat, rövid reakcióra
2: maradok. Rövid, szerintem meg gőzkieresztés. Attól, hogy én leírom, hogy nem vagyok megelégedve ezzel, azzal, amazzal, hogy 6 hónapig kell várni egy csípőprotézisre, és még hadd ne soroljam, ettől én leírhatom, és akkor megnyugszom, hogy ó, de jól leírtam. Nem ezzel lesz jobb a magyar egészségügy. A várólistákat kell megszüntetni. Most, hogy ez magánegészségügy vagy nem, ugye nyilvánvalóan az elmúlt rendszerben a magánegészségügy felé tolták az embereket, annak rendje és módja szerint, mert ha nem akarok 6 évet várni, maradjunk a csípőprotézisnek, akkor elmegyek egy magánkórházba, ahol egyébként holnap után megcsinálják ezt a kérdést. Szóval nem hiszem, hogy ez volna a megoldás, hogy most majd leírjuk, hogy én meg vagyok elégedve, vagy nem. Változtatni kéne, amikor bemegyek egy kórházba, akkor mondjuk a vakolat ne essen a fejemre, legyen kifestve, legyenek műszerek, és ne azon filozofáljunk, hogy ezt a vizsgálatot még el lehet-e végezni, belefér-e a büdzsébe, vagy nem.
1: Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Én annyira boldog nem vagyok, mert $2 millió veszítettem ebben az adásban, és ezt majd el fogom utalni még ma este, úgyhogy nem kell aggódni. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet. Ez volt az Aktuál, holnap is jövünk. Viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A vendégünk Bladinszky Áron, aki az ELTE mesterséges intelligencia rektori biztosa. Na, ez is a mesterséges intelligencia miatt létrejött új pozíció. Jó reggelt kívánok!
2: Így van, jó reggelt kívánok!
1: Azt szokták mondani a diákok, hogy hát igazi áldás az AI megjelenése, a mesterséges intelligencia megírja helyettük a beadandót, gondolkozik helyettük, kiszámolja a feladványt. Mennyire lehet ezt korlátozni? Tudjuk-e korlátozni egyáltalán? És kell-e?
2: Hát ez gyakori kérdés, viszont azt gondoljuk, mi az ELTE-n különösen, és úgy tűnik, hogy a világban mások is, hogy nem kell korlátozni, felelős és tudatos használati képességeket kell átadni a hallgatóknak, és mindenkinek egyébként, hogy a technológiát úgy tudják használni, hogy az közben ne rombolja az emberi képességeiket, hanem inkább kiterjessze azokat. De az, amit mondott, az teljesen igaz.
1: De hát ez az kellene, hogy ne az legyen a vége, hogy megcsinálja helyettük, hanem az legyen az eleje, hogy ők megcsinálják és ellenőriztetik vele.
2: Igen.
1: De hát ideig hogy jutunk el, amikor otthon ül, és na jó, van egy percet, csináld meg.
2: Hát a kényelem nagy úr. Tehát azt tapasztaljuk mi is, hogy különösen, amikor határidők szorításában vannak, vagy utolsó pillanatos vizsga felkészülésben, akkor elvették ezeket az emberi megfontolásokat sokan. Ez természetes is. Jó lenne, hogyha egy olyan kooperatív attitűd alakulna ki már mindenkiben, ami felismeri, hogy a mesterséges intelligencia képessége azok nem a saját képességei, és elsősorban a saját képességeit fogják majd megfizetni, ezt a munkaerőpiacon arra tud támaszkodni az életébe, és ezeket igyekeznének fejleszteni az emberek, de a kényelem, még egyszer mondom, hatalmas.
1: Nyilván ez is egy tanulási folyamat, és ez nem az egyéni, hanem ez egy társadalmi tanulási folyamat, hogy ne gondoljuk azt, hogy megoldotta, ha megoldotta helyettünk.